bevonása miatt a bíróságokra vonatkozó rendelkezések a bírók érdemi bevonása nélkül születtek meg. A bírói függetlenség erodálódott, a bíróságok és az egyesület, amely erre a nem kívánatos folyamatra rendre felhívta a figyelmet, a politikai térbe akaratuk ellenére bevonódtak. Hangsúlyozták, hogy az egyesület a választást követően is elkötelezett a bírói függetlenség megóvása iránt, a bíróságok működésének fejlesztésében és abban, hogy a bíróságokra, illetve a bírókra vonatkozó jogszabályok kialakításában részt vegyen, fogalmaznak az írásban. A 100. strandszezon kezdődött meg Hajdúszoboszlón. A hagyományoknak megfelelően május 1-én nyitotta meg kapuit a fürdőzők előtt a Hungarospa tradicionális fürdőrésze, tájékoztatta a cég vezérigazgatója az MT-t. Cegle Pincé és Enikő azt mondta, a strand főbejáratához legközelebb eső részen péntektől két nagy medence mellett már igénybe vehetik a látogatók a gyógyvizes pezsgő medencét, a hullámmedencét, valamint az egyik gyermek medencét. Hozzátette, a nyári főszezonban a strandfürdőben 15 medence használható, június 15-én nyitják meg az aktív, a junior és a prémium zónákat a 30 hektáros parkban elterülő strandon. Az aktív zónában található a családok kedvence, a mediterrán tengerpart medence, amely 6200 négyzetméteres vízfelülettel Közép-Európa legnagyobb épített medencéje, mondta a vezérigazgató. Cegle Pincé és Enikő közölte azt is, hogy az idén minimális jegyáremelés mellett 10%-os forgalom növekedésre, mint egy 1,6-1,7 millió fürdőszolgáltatás értékesítésére számítanak. Sport. Kós Hubert, a 200 méter hát olimpiai bajnoka, a floridai Fort Lauderdale Open elnevezési viadal harmadik napján főszámában óriási fölénnyel, közel 4 másodperces előnnyel diadalmaskodott. A 23 éves magyar klasszis a 200 méter gyors fináliában is érdekelt volt, itt másodikként csapott célba hatalmas egyéni csúccsal. Végül az időjárásról. Jobbára derült vagy gyengén felhős idő várható, csapadék nélkül. A keletiesre forduló szél a legtöbb helyen mérséklődik, csak néhol fordulhat elő élénk széllökés. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 1 és 9 fok között alakul, de az északi fajzugokban ennél néhol hidegebb sem kizárt. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.

0: Üljünk le egy kávéra. Önök a Szent István Rádió Kávéház című műsorát hallják.
1: Dicsértessék, ha Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, a mikrofonnál a mai műsor szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Tartalmas rádiózást és kellemes időtöltést kívánok Önöknek! A Szent István Rádió EGRI stúdiójában nagyon sok szeretettel köszöntöm Fábián Béla, szenior úszót. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásomat. Isten hozta Önt mi nálunk.
2: Örülök, hogy itt lehetek.
1: Régi kedves ismerősöm és vendégem Ön már, hiszen a Szent István Rádió korábbi épületében, még a Széchenyi utca egy szám alatt bizony találkoztunk egymással a régi épületben, de hála jó Istennek, ismételten elfogadta meghívásomat, és most a Deák Ferenc utca 49 szám alatt is vendégül láthatom. Még egyszer köszönöm szépen, hogy itt van velem.
2: Én is köszönöm, hogy elhívtak.
1: Nem véletlenül beszélgetek Önnel. Szeretnék a kedves hallgatóknak jó példát bemutatni, és jó példával szolgálni. Most még megelőlegezem ezt a kifejezésemet és kijelentésemet, de szerintem a közel 50 perces beszélgetésünkből ez majd ki is derül, hogy miért előlegeztem meg ezt a mondatomat a kedves hallgatók felé. Béla bácsi, szenior úszóként mutattam be, kezdjük a kezdetek kezdetén. Hogyan is jött az Ön életében az úszás és az úszás iránti szeretet?
2: Általános iskolás koromban ilyen tehetségkutató úszó versenyen is elindítottak, szóval mindenféle sportból kipróbálták ugye a gyerekeket, hogy kinek mihez van tehetsége, és amikor az úszás témára került sor, akkor kiderült, hogy nagyon jó vízfekvésem van, és a úszodai szakemberek azt javasolták nekem, hogyha valamilyen sportot akarok csinálni, ekkor 10 éves voltam különben, akkor föltétlen az úszással foglalkozom, mert abba úgy néz ki, hogy tehetséges lehetek, hogyha elég szorgalmas is vagyok.
1: Ősei, családtagjai között volt tehetséges úszó?
2: Igen, egy nagyon jó vízilabdás másodnagybátyám, Ivádi Sándornak hívták őt, és a berlini olimpián a magyar vízilabda csapatnak, akik megnyerték az olimpiát, annak tagja volt. És valószínű, hogy az ő génjeiből örökölhettem, mert tényleg 10 éves koromban elkezdtem naponta 2-szer lejárni úszodába, így nem kellett belépő díjat fizetnem, mert arra nem lett volna pénzünk. Viszont akkor 2-szer kellett járnom úszodába, és én végig, amíg az egyetemet Pesten el nem végeztem, addig 2-szer jártam úszodába minden nap, már szombat-vasárnap kivételével.
1: És az egyetem elvégzése után is megmaradt az úszás az Ön életében? Szó szerint kijelenthetem, hogy végig úszta az életét?
2: Hát annyi megszakítás volt ebbe, hogy én az egyetemen már úgy végeztem, hogy tudták rólam, hogy a kőolaj kutatásba szeretnék helyezkedni, mint kutató geológus. Így természetesen ugye nyilván, hogy a terepet kellett járnom, végig 33 évig dolgoztam a kőolaj kutatásnál, és addig nem tudtam úszni, legalábbis az első 28 évben, mert akkor Egerbe tudtam visszahelyezkedni, és akkor a geológus tevékenység mellett már tudtam járni úszodában. Hát nyilván nem 2-szer naponta, hanem 1-szer, és akkor kezdődött Magyarországon a senior úszó klub, akkor alakult meg 1988-ban Budapesten. Mivel nem volt jó mellúszójuk, ezért fölhívtak engem, mint régi ismerős, gyerekkorunkból ugye ismerőst, hogy irakozzak be hozzájuk versenyzőnek. És hát kicsit idegenkedtem, mert a pestiek ugye leszokták nézni régebben, nem tudom most pontosan, hogy hogy van. Sokat nem igen változott a dolog, tehát a vidékieket kicsit lenézték. És akkor én mondtam, hogy ilyen pesti zsiványok közé én nem szívesen állok be, mert még lejáratom magam. De aztán addig biztattak, hogy hát amennyi eszed van, jó versenyekre fogunk elmenni külföldre, még amennyi eszed van, még biztos a feleségedet is próbálod szöszit magaddal hozni, és jó versenyeket fogunk a világ különböző helyein végigúszni.
1: És így
2: addig,
1: is lett?
2: Addig biztattak, míg a végén beléptem hozzájuk, és ténylegesen hát körbejártuk a világot többszörösen. Úgyhogy én Új-Zélandtól Kanadáig mindent bejártam, mint szenior úszó.
1: Emlékezetes az Ön számára az 1954-es esztendő, a torinói Európa-bajnokság, nem véletlenül. Miért is?
2: Én ott a második számú mellúszó voltam Magyarországról, Utasi Sanyi volt a első számú, én pedig a második számú, tehát részt vettem, 17 éves voltam ekkor, 54-ben, és a Európa-bajnokságon végeredményképp 200 mellen hatodik voltam. Hát ez tulajdonképpen egy jó eredmény volt egy fiatal ember számára, és nyilván inspirált arra, hogy továbbiakban is foglalkozza az úszással, de 55-ben fölkerültem egyetemre, és akkortól már nagyon meg kellett osztani az időmet, hogy úszodába is le tudjak járni, meg az egyetemi dolgoknak is meg tudjak felelni, és mivel geológus szakon csak 10 voltunk, így nem nagyon lehetett hiányozni az egyetemről. Tehát engem úszodába azért szittak, hogy miért nem járok magánúton az egyetemet, miért nem magánúton végzem, a egyetemen meg azért szittak, hogy miért járok úszodába. Közben még udvarolni kellett a feleségemnek is, ugye, akivel már általános iskolás korunk óta jó barátságban voltunk. Nehogy lecsapják a kezemről, úgyhogy nagyon be kellett osztani az időmet. Szerencsére van egy olyan velem született tulajdonság, hogy körülbelül 5 órát tudok aludni egy nap. Tehát aránylag keveset alszom.
1: És ez alatt az idő alatt ki is pihenni magát?
2: Igen. Igen.
1: Ez mind a mai napig így van? Az 5 órás alvás elegendő?
2: Ez minden nap, igen, ez most is így van. Azért volt ez érdekes, mert a feleségem, mert ugye 57 évig voltunk házasok, és ő pedig inkább 8-10 órát szeretett aludni naponta.
1: Tehát, de gondolom megtalálták az arany középutat.
2: Igen, igen, igen, összecsiszolódtunk.
1: Vissza az úszáshoz, inspiráló események történtek az ön életében, amelyek alátámasztották, hogy érdemes az úszással foglalkoznia. Oly sokszor emlegeti a szenior úszást, legyen olyan kedves azon hallgatóink számára, mondjuk el, akik kevésbé jártasak ezen sportágban. Mit is jelent ez a szenior úszás?
2: Ez az idős korúaknak a mestersége. Mastersnek hívják, tehát angolul megy minden különben, és nekem nagyon hiányzott, hogy nem tudok angolul. De ha annak idején elkezdtem volna angolul tanulni, mikor egyetemre jártunk már, akkor valószínű, hogy föltételezték volna, hogy disszidálni akarok, és kicsaptak volna az egyetemről röviden. Tehát nem tudtam megtanulni angolul, utána pedig dolgoztam, szóval nem, egyszerűen nem volt időm, egész életemben nagyon hiányzott a versenyek is, mind angol nyelven bonyolódnak a világba, a szenior úszásba is. Tehát úszásba 25 évet, aki betölti, az onnantól már szenior úszó versenyeken indulhat. Ott 5 évenként vannak a korosztályok, tehát 25-től 29-ig, 30-tól 34-ig, stb. Én jelenleg a 85-89-es korosztálynak vagyok a végén, mert 89 éves vagyok.
1: Csodálatos ezt még kimondani is, és hála jó Istennek, hogy ezt a szép kort megérte. Mellúszást említ, mindenfajta úszásnemben, ha fogalmazhatok így otthonosan, úszik ön, vagy a mellúszás a kedvence?
2: Na most az a helyzet, hogy nekem, amikor kiderült itt Tegerbe, hogy ilyen tehetséges vagyok, akkor mindjárt adtak a Bakó Jenő mesteredzőnek, és ő foglalkozott velem. És ő ragaszkodott ahhoz, hogy mind a 4 úszásnembe megtanuljak jól úszni végeredményképp. Tehát stílus szempontjából. Az, hogy az eredményesség milyen, az akkor derült ki, hogy mellúszásban vannak a legjobb eredményeim. De ennek köszönhetően, hogy fiatal koromban mind a 4 úszásnembe megtanultam úszni Egerbe, ennek köszönhetően például ezelőtt 9 évvel a budapesti szenior úszó világbajnokságon vegyes úszásba például, ami ugye hátmell pillangó gyors, tehát vegyes úszásba, világcsúccsal nyertem meg a 200 vegyest.
1: Szívből gratulálok ehhez az eredményhez is. Csodálva hallgatom önt, és csodálkozva hallgatom önt, ide a stúdióba is osztuk meg a kedves hallgatókkal, nagyon sok éremmel érkezett. A rádióban nem tudjuk megmutatni, de higgyék el nekünk, hogy így van, mert hogy bizonyítani szerette volna, hogy idézőjelben nem csak beszélünk az eredményekről, hanem el is érte ön ezeket az eredményeket. Ha arra lennék kíváncsi, hogy eredményei közül mikre a legbüszkébb, akkor mit mondaná erre a kérdésre? Minden eredményre egyformán büszke?
2: Nem. A legérdekesebb az egy váltóba elnyert első hely, egy világbajnoki első hely Ausztráliában. És ott a kőolajnál, ahol dolgoztam, ott számon tartották, hogy részt veszek ebbe a szenior versenyzésbe. És akkor ott egy nagy osztályvezetői értekezleten a ottani vezető, főmérnök azt mondta, hogy ha te kimész Ausztráliába, és onnan hozol egy aranyérmet, akkor visszamenőleg kifizetjük neked a repülőjegyedet. Erre kezet fogtunk, és két hónap múlva, amikor visszajöttem, akkor bemutattam neki a aranyérmet. És ki is fizette a repülőjegynek az árát. Mert ez a senior sport, az ebben nincs pénz. Azért érdekes például csinálni, vagy azért is szeretek vele foglalkozni, mert nincs benne se politika, így nincs veszekedés, se pénz, így nincs irigykedés.
1: Itt csak az eredmények számítanak.
2: Itt az eredmények számítanak. Aki jobban úszik, az megnyeri a számát, kap egy aranyérmet, és valaki kezet fog vele. Azzal el van intézve.
1: Ez a legtisztességesebb és legegyenesebb sportág.
2: És mindenki a saját pénzén jut el a versenyekre. Na most nekem, mikor a egyéni világbajnokságot is nyertem már, összességében 32 világbajnokságot nyertem eddig.
1: Szívből gratulálok.
2: Akkor nekem már az Egyesület kifizette a nevezési díjamat is, meg a repülőjegyemet is, meg az ottani szállásköltséget, meg az ottani közlekedést, ahol mentünk, mert ugye bejártuk a világot. Tehát olyan helyekre eljutottam ezzel a senior úszással, mint Egri, amivel hát nem is gondoltam, hogy valaha ilyen helyekre eljutok, mondjuk a Grand Canyonba, mint geológusnak. Hát az egy óriási élmény volt. És ha ma arra jártunk, akkor Las Vegasba is elmentünk. Tehát ilyen kultúrprogramokat is lebonyolítottunk. A versenyekről még annyit kell mondanom, hogy olyan sok induló szokott lenni, hogy egy hétig tart egy verseny. Mert egy nap alatt nem tudják lebonyolítani, mert annyi versenyző indul úszásba egy senior világbajnokságon, mint a, mondjuk egy normális olimpián, az összes sportágban összesen indulnak körülbelül 10 000-en, körülbelül 10 000, jelenleg is így van körülbelül, és egy senior úszóversenyen, világbajnokságon van 10 000 résztvevő. Sőt, amikor van olyan, hogy világjátékok, ami az olimpia helyett a kifejezés, tudnilik, mert az olimpia védett szó. Ezt a seniorba világjátékoknak hívják, 4 évenként rendezik meg 36 sportágba. Ebből egy az úszás. És amikor Kanadába voltunk, Edmontonba, 2000-es évek után volt ez már, akkor beszélgettem itthon a barátaimmal, ugye nyilván mindenki cukkolgat, meg humorizál, és akkor mondták, hogy hát olyan messze is van, meg öreg, meg mit tudom, mennyien voltatok. Te mondom, ez egy senior világjátékok volt, 70 000 induló volt.
1: Leesett az álluk, gondolom.
2: Szóval sokkal nagyobb respektje van ennek a senior sportnak világszerte, mint itthon, mert tekintve, hogy nincs benne pénz, így a televízióban se nagyon mutatják meg a versenyeket, még az se nagyon, amit például Pesten rendeztek 9 évvel ezelőtt. Ott olyan sikerrel rendezte meg Magyarország ezt a senior úszó vízilabda világbajnokságot, hogy a Nemzetközi Úszó Szövetség, mind a kettő, mert kettő is van, mind a kettő úgy meg volt elégedve, hogy azt mondták, hogy 10 év múlva újra Magyarországon rendezik meg. Ez jövőre lesz különben, és hogyha egészségem engedi, akkor megpróbálok elindulni.
1: De jó ezt hallani öntől. Milyen jó, hogy még álmai, tervei és céljai vannak. Szívből kívánom, hogy sikerüljön ezt is megvalósítani. Magyarországon a magyarországi szeniorúszók hányan vannak és hogyan teljesítenek az ilyen világjátékokon?
2: Mikor én beléptem ebbe a budapesti szeniorúszóklubba, ez volt Magyarországon az egyetlen. Tehát azzal kezdődött 1988-ban. Jelenleg már több mint 100 úszóegyesület van, szeniorúszóegyesület van Magyarországon. Most ezek közül van néhány olyan egyesület, ahol komolyabban veszik a nemzetközi eredményekre való fölkészülést. Ez a budapesti senior úszóklub, ez ilyen különben, de én a utóbbi években már, tehát az egri színekbe úsztam. De az első 30 évben a budapestieknél. És ott egy-egy világbajnokságon volt úgy, hogy 25-28 világbajnokságot nyertek a mi versenyzőink, azaz egy egyesület. Ez azért érdekes, különben azért mondom el, mert tekintve, hogy Európában a legeredményesebb volt ez az egyesület, így meghívtak bennünket például ausztrál bajnokságra. Meghívtak bennünket Ázsia bajnokságra. Úgyhogy én voltam Ázsia bajnokságon, meg meghívott vendég, úgyhogy én nem csak Európa bajnokságokat nyertem, meg Ausztrál bajnokságokat nyertem, meg csendes óceáni bajnokságokat nyertem, hanem Ázsia bajnokságokat is, 4 Ázsia bajnokságot is nyertem. Érdekességképpen.

0: Apropó, ha már eger és eger színeiben úszik, az egriek ismerik önt, büszkék önre?
1: Mondhatni, hogy igen. Tehát ez már csak ilyen, hogy mondjam, hálószobott titok. De hogyha én nem megyek uszodába és beugrom egy két kötél közé úszni, akkor ott nekem helyet adnak.
0: Geológusként végzett, szakmájában gondolom végig dolgozta az aktív éveket, és ezen évek után kezdett el több időt foglalkozni az úszással. Tulajdonképpen mióta a mindennapjainak a része újból az úszás?
1: Körülbelül 53 éves koromban kezdtem újra. Tehát 22 éves koromban abba hagytam, és 53 éves koromban kezdtem újra. És akkor ennek a senior úszó társaságnak van egy nemzetközi központja Svájcba. Annak van egy újságja, és azt az újságot egy olyan ember szerkesztette, aki Magyarországról disszidált annak idején. Fölöttem járt egyel az egyetemen. Tehát jó ismerettségben voltam, jó barátságban voltunk vele, és Pestre ennek a svájci központnak a német és, tekintve, hogy ő magyar volt, tehát német és magyarul megjelenő újságját elküldte nekünk minden évbe, amiben benne voltak a senior úszó versenyeken elért eredmények. Minden számban, minden korosztályban az első 10. Ez egy óriási segítség volt nekünk, mert így az ember itthon össze tudja hasonlítani az idejét azzal, hogy a világon a múlt évben az ő számába, amiben gondolkozott, hogy majd valamikor elindul a világbajnokságon, ott az első 10 milyen eredményt ért el. Na most, ha én ezt itthon elkezdem magamat strapálni, és nyilván a stopper ugyanúgy mutatja az időt Egerbe is, meg Pesten is, meg az egész világon. Tehát megállapítottam, hogy én az első 3 közé 50 mellen is, 100 mellen is, meg 200 mellen is beférek. Sőt, vegyes úszásba is. Tehát 4 olyan szám is volt, amiben érdemes volt nekem elindulni. Tehát így pontosan tudtam, hogy hányadán állok. Úgyhogy amikor aztán kiderült, hogy milyen ellenfeleim vannak a világon, különböző japán, meg ausztrál, meg új-zélandi, meg amerikai, akkor én tudtam, hogy én kit akarok majd legyőzni a következő versenyen. És néha sikerült, akkor ők gratuláltak nekem, néha nem sikerült, akkor én gratuláltam nekik.
0: De ön nemzetközi szinten is akkor számon van tartva a senior úszók között.
1: Nagyon is, igen.
0: Mind a mai napig mivel tudja ezeket az eredményeket elérni? Szorgalommal? Kitartással? Mi az ön titka? Elgondolkodott már ezen?
1: Hajaj, nagyon is. Például, hogy egy dolgot említsek, mert ugye az én koromban már a fiataloknak kell jó példát mutatni. Ez azért érdekes, mert mikor a fiatalokról beszélek, az azt jelenti, hogy összes mindenki, aki úszik, mert én vagyok a legidősebb általában versenyeken, amikor elindulunk. Szóval például, mikor az ember ilyen kifejezést használ, hogy egészséges életmód, ez sok mindent takar. Például az én esetemben, tekintve, hogy versenyző vagyok, tehát nekem nagyon kell arra figyelnem, hogy a testsúlyom az megközelítse a versenysúlyomat. Ezt csak érdekességképpen mondom, hogy az én versenysúlyom, például torinói Európa-bajnokságon, ugye azt a sportorvos, meg edző, stb. Tehát kitalálták, hogy hány kilónak kell nekem ahhoz lenni, hogy jó erőbe legyek, meg ne is legyen rajtam fölösleg. Tehát ez 73 kiló volt. Most 89 éves vagyok, és 75 kiló vagyok. Ha nem 75 kiló lennék, hanem 120, akkor nyilván nem tudnék ezeken a versenyeken megfelelő eredményeket elérni, és kicsit a jó példamutatás is háttérbe szorulna.
0: Szükséges ehhez, ahogy ön is említette, kitartás, szorgalom, rendszeresség, és egyfajta jó genetika is?
1: Tulajdonképpen igen, mert ha beteges ember lettem volna, akkor nem lennék 89 éves. Hál' Istennek, a jó Isten megsegített, és nem betegeskedtem. Most az ízületeimmel például semmi problémám nincs. Hát az egri víz, az ugye félig meddig gyógyvíz, és én ebbe úszkálok, hát akkor illő is, hogy ne legyenek problémáim. Úgyhogy azon kívül, hogy rosszul látok, tulajdonképpen ebbe a korba nincs semmi bajom.
0: És mind a mai napig áruljuk el a kedves hallgatóknak, hetente 5 napot minden nap úszik, most is a riportunkra ide a Szent István Rádió EGRI stúdiójába napi úszása után érkezett.
1: Igen, a napom azzal kezdődik, hogy összeszedem magam, és lemegyek uszodába, tekintve, hogy nyugdíjas vagyok, olyan időpontot választok, amikor kevesen vannak. Úgyhogy én általában egy pályán egyedül szoktam úszni, tehát csak rajtam múlik, hogy mennyire fárasztom el magam. És hogyha valamilyen versenyre készülök, akkor kicsit erősebben szoktam úszni, hogyha nem készülök versenyre, akkor csak olyan állagmegóvás. De az, hogy ne menjek reggel uszodába, hát akkor a család is összeszaladna rögtön, mert megkérdeznék, hogy mi a meg akarsz halni.
0: És mindig mellúszásban gyakorol, vagy minden úszás nemben úszik?
1: Nem, mellen aránylag keveset úszom. Lábtempót és a kéztempót külön gyakorlom, de mellen aránylag keveset úszom, tehát inkább háton meg gyorsan úszom. Pillangózni már nem nagyon pillangózok, mert az nehezemre esik, tehát azt kihagyom most már a repertoárból, de a mellúszó versenyre készülök, akkor viszont a versenytávot azt a edzéseken igyekszem úgy leúszni, hogy minél jobb eredményt produkáljak majd, amikor a versenyen részt veszek.
0: Ha már fiatalokat említünk, és azt is mondtuk, hogy ez a riport többek között azért is készül, mind amellett, hogy az eredményeit bemutassuk, és példaként, jó példával álljunk elő, ha jó tanácsot kellene adni a minket hallgató fiataloknak, szüleiknek, akik éppen most gondolkodnak azon, hogy szeretnének elkezdeni úszni, akkor nekik milyen jó tanácsot adna ennyi évtized aktív úszás és sportolás után?
1: Hát, hogyha az ember fölött elmúlik az idő, mert most már ilyet, hogy megöregszik, már nem is illik mondani. Tehát lényeg, hogy az ember mikor megöregszik, akkor folyton azon gondolkozik legtöbb ember általában, hogy a szellemi frissességét ébren tartsa. De a fizikai állapotával nem nagyon foglalkozik. Na most én annyit tudnék mondani, hogy az ógörögök már kitalálták, hogy épp testben épp lélek. Tehát az embernek nem csak a szellemi frissességével kell foglalkozni, hogy mennél elő megfejtsen egy keresztrejtvényt, vagy nem tudom én, elolvasson egy-két jó könyvet, természetes, hogy ezt is miért ne tenné meg, ellenben, hogy oda kell neki figyelni, hogy a fizikai állapota az alkalmas legyen arra, hogy ő kényelmesen élje az életét. Aztán, hogy ki mit talál ki magának, hogy ő sétálni akar, vagy futni akar, vagy szobatornát csinál, vagy például úszik, hát tekintve, hogy én úszom, tehát én az úszást tudnám ajánlani, mert ez egy nagyon egészséges dolog. Tudnilik, az ember a vízbe a súlytalanság állapotában van. Tehát a szíve nagyon könnyű helyzetben van, a súlytalanság állapotában kell működtetni ugye a vérkeringését, mint hogyha a szabadban van. Mert hogyha én állok, akkor a szívemnek le kell nyomni a vért a talpamig, meg a fejem búbjáig, meg vissza. Amikor vízbe vagyok, akkor pedig a súlytalanság állapotában a szívem sokkal kevésbé van megterhelve. Aztán, hogyha én versenyezni akarok és hajtom magam, az más dolog, akkor kiköpem a tüdőmet, de az rajtam múlik, hogy mennyire terhelem meg magam. Tehát én választom meg, hogy mennyire terhelem meg magam.
0: És mi az ön legjobb eredménye jelenleg, amire méltán lehet büszke?
1: Hát az, hogy ezen a 9 évvel ezelőtti szenior úszó világbajnokságon én 100 mellen úsztam egy olyan világcsúcsot, amit nyilván azért volt világcsúcs, mert előtte senki nem úszott annyit, no de azóta is mindenki, aki a korosztályt eléri és jó úszik mellen, az mindenki ezt a 100 mellnek az én világcsúcsomat szeretné megjavítani, de még eddig nem sikerült. 200 mellen második voltam ugyan, de Európa csúcsot úsztam, mert volt egy asztrál ellenfelem, aki 200 mellen jobban úszott, mint én. Meg is vert, vagy 15 méterrel, szóval nem is kicsit. De 100 mellen én vertem meg őt, meg 50 mellen is, meg 200 vegyesen is. Hát, hogyha most jövőre eljön, nem tudom, hogy éle egyáltalán, asztrál az illető, Goodwinnek hívják, az jó győzelmet jelent, angolból lefordítva. Tehát nem good win, én azt hittem, hogy jó bort jelent. De nem, hanem szóval, na hát ő egy győztes alkat különben, és tekintve, hogy asztrál, hát ugye pénze van korlátlanul, oda megy, ahova akar. Tehát ő a Japánban levő versenyekre is, meg mindenhova el szokott menni, legalábbis a legutóbbi időkig, és elképzelhető, hogy eljön Magyarországra is, és akkor 100 mellen, ha én is el tudok indulni, meg ő is, akkor itten összecsapunk.
0: A 2027-es esztendő akkor, adja a jó Isten, hogy mindketten megéljék, különleges lesz mindkettőjük számára, kíváncsian várjuk az eredményeket. Ha már eredményeket említek, akkor 2017-ben Budapesten zajlott a vizes világbajnokság, a FINA vizes világbajnokság, és ezen a szenior részen többször is világcsúccsal nyerte a számait, valamint az EGRI 320 éves váltót is aranyéremhez segítette a mellúszásával. És különleges esztendő volt az ön számára a 2023-as esztendő is. A szerkesztőségben, a Szent István Rádió EGRI stúdiójába elhozta nekem, hogy megmutassa azt a magyar arany érdemkeresztet, amelyre méltán lehet büszke, és mi is szívből gratulálunk önnek. Ezen érdemkereszt oklevelén található információkat most ismertetem a kedves hallgatókkal. Magyarország köztársasági elnöke Fábián Béra Zoltán, európai és világbajnok szenior úszó, az EGRI Szenior Úszóklub tagja részére jelentős eredményeket magában foglaló sportolói pályafutása, az egészséges életmód népszerűsítését célzó, illetve az EGRI közösségi életet gazdagító tevékenysége elismeréseként a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést adományozom. Kelt Budapesten 2023. évben, augusztus hó 8. napján Novák Katalin, egykori köztársasági elnök. Kedves Béra bácsi, szívből gratulálok önnek ehhez a kitüntetéshez is.
1: Köszönöm szépen.
0: Itt van előttünk a Magyar Arany Érdemkereszt, hát nem mindenki tarthat a kezében ilyen érdemkeresztet, és nem utolsó sorban nem mindenki büszkélkedhet ilyen érdemkereszttel. Mit szólt a hírhez, amikor megtudta, hogy ilyen díjban is részesül?
1: Hát az, hogy nagyon megörültem, azt nem tudom bemutatni úgy, mint a focisták, mikor gólt rúgnak és hanyat bukfenceket csinálnak. Tehát a gól örömet nem tudom bemutatni, de azt mondhatom, hogy nagyon megtisztelő volt, és számomra, hogy ezt megkaptam, és hát nagy öröm, hogy ennyire becsülték végeredményképp az én tevékenységemet. Mert hát azért az EGRI-ek népszerűsítésével kapcsolatban ugye tettem ezt, aztam azt, meg a Fertály Mesteri Testületnek is tagja vagyok. Az önkormányzatban is egy darabig benne voltam, de pont akkor voltam benne, amikor elhatározták, hogy megépítik a Makovec fedett uszodát, és ebbe én nagyon sokat igyekeztem segíteni a akkori polgármesternek, a Ringelan György polgármester úrnak, akivel gyerekkorunk óta ugye jó barátságban voltunk, és tekintve, hogy ő, mint polgármester nagyon el volt foglalva, megkért engem, hogy egy csomó dologba én segítsek a fedett uszoda építésének, az engedélyének a megszerzésére 17 féle engedélyt kellett szerezni, és ezeknek a beszerzésébe akkor én már be tudtam kapcsolódni, mert közben nyugdíjba mentem, és volt időm, és rászántam a fáradtságot. Kikötöttem, hogy nem kérek érte pénzt, néha egy kávéval megkínáltak.
0: De elmondhatjuk, hogy ön igazi lokálpatrióta, EGRI ember, fontos az ön számára Eger városa.
1: Nagyon, nagyon fontos. Hát én 56 után, mikor elkezdtünk a válogatottal újra külföldre menni, akkor egyetemista voltam még, és voltunk különböző helyeken, Németországban, Párizsban, Londonban, stb. És mindenhol próbáltak meggyőzni, hogy maradjak kint, tehát hogy disszidáljak röviden. Én mondtam, hogy én szerintem Eger a legjobb hely a világon, és én mindenhova nagyon szívesen elmegyek, mindennek örülök, mindent megnézek, de élni viszont Egerbe óhajtok, mert szerintem az egy nagyon jó hely.
0: És mindig ide jó visszatérni, és hazatérni.

0: Kulissza titokként említsük meg a kedves hallgatóknak, hogy önt úgy is emlegetik szenior úszó körökben, hogy a krokodil bácsi. Mit jelent ez a kifejezés, és miért kapta ezt a becenevet, ha fogalmazhatok
1: ezt
0: így?
1: Ezt azért kaptam, mert én klasszikus mellúszást tanultam, ugye a Bakó Jenő mesteredzőtől annak idején, ami azt jelentette, hogy kitett fejjel egyenletesen minden mozdulatnak arra kell irányulni, hogy az ember minél gyorsabban haladjon. Na most utána elterjedt már az én idősebb koromra, elterjedt az egész világon ez a bukdácsolva történő mellúszás. Na most tekintve, hogy én nem bukdácsolok a mellúszásnál se, hanem kitett fejjel egyenletesen, mint ahogy a krokodil úszik, hogy a krokodilnak is, ahogy kim van a feje, nem is látszik, hogy mit csinál a víz alatt, csak ugye halad előre. Na és én körülbelül így úszom, és ezért vízből elneveztek krokodil bácsinak.
0: Köszönöm szépen, hogy ezt is megosztotta velünk. Egy kérdés erejéig beszéljünk a családjáról. Kedves feleségéről már említést tett, gondolom, hogy ő mindig ön mellett állt.
1: Természetesen, hát ahhoz, hogy az ember ilyen versenyekkel körbejárja a világot, ahhoz a család támogatása is kell. Nem azt mondom, hogy engedélye, hanem egy csomó minden. Szóval támogatása, ez a jobb kifejezés. Még annyit tennék hozzá, hogy a feleségem Bartók Bélának a másod unokatestvére volt. A zenész Bartók Bélának. Bartók Bélának volt két házassága, és abból volt két fia. Az egyik fia Amerikába élt, ekkor amilyen időszakról beszélünk, Bartók Péter. És akkor ő azt mondta, hogyha az unokahúgomat a szenior versenyeidre elvinnéd magaddal, akkor hajlandó vagyok támogatni benneteket anyagilag. Mondtam, hogy persze, köszönöm szépen, elviszem, szóval hogy ne. Mártának hívták könyben, de nem nagyon tudta senki, hogy Mártának hívják, mert szöszi volt egész életében. Szóval ettől kezdve minden karácsonyra 5000 dollárt küldött nekünk. Ebből utazott szöszi velem, mert ugye neki mindent magának kellett fizetni. Tehát így ő is eljutott velem még Ausztráliába is, meg Kanadába, meg szóval sok helyre, és így nem a családnak a pénzét költöttük a gyerekek szája elől, vontam volna el ugyebár a forintokat, hanem a Bartók Péter által küldött dollárokat használtuk föl, és végeredményképp nekünk csak arról kellett gondoskodni, hogy a három lányunk, amíg nem vagyunk itthon, addig ugye rendben legyen a családon belül, legyenek helyezve, és ne zavarja meg őket az, hogy nem vagyunk itthon. Tehát végeredményképp három lányom született, és a három lányom után van 5 unokám, akikből 4 lány, 1 fiú, és a 4 lány közül 2-nek már vannak csemetéi, így van nekem 2 lány dédunokám, és 4 fiú dédunokám. És azért hoztam ebből az acskóból aránylag kevés érmet, mert amikor hazajövök a versenyekről, akkor el szoktak kérni tőlem 1-2 érmet, és az szívesen játszanak a dédunokáim.
0: A családnak sikerült átadni az úszás szeretetet? Lányai, unokái szeretnek úszni?
1: Jól megtanult úszni mind a három lányom végeredménykép, de nem szántak rá annyi időt, hogy tehát ilyen napi rendszerességgel tudtak volna részt venni a élsportba, hogy úgy mondjam, és az unokáim is mind megtanultak rendesen úszni. A dédunokáim közül is, akik 3 Egerben van, 3 fiú, már a legkisebb is, aki most lesz 4 éves, már őt is megtanították úszni a kedvemért.
0: Ahogy szokták mondani, nem lehet elég korán elkezdeni az úszást.
1: Igen.
0: Kulissza titokként áruljuk el a kedves hallgatóknak, hogy közös pont a lányai közül Fábián Zsuzsa, aki ugye logopédus, szakember, bizony minket a Szent István Rádió munkatársait is megtanította szép beszédre, és mindig büszkén újságolja, ha találkozunk az önnel történt eseményeket. Így volt ez múlt héten is, amikor egy anyanyelvi, játékos anyanyelvi betélkedőn vettünk együtt részt. Mindketten zsűritagok voltunk. Megkérdeztem, hogy hogy van az édesapja, és olyan örömmel mondta nekem az újabb eredményeit, én pedig boldogan ajánlottam fel, hogy találkozzunk újra, mert ön egy olyan példaértékű ember, akit be kell mutatni a kedves hallgatóknak, hogy vannak még hétköznapi csodák. Az ön élete ilyen hétköznapi csodaként él előttem.
1: Nem gyakori. Tehát Európában a Csikány Józseffel vagyunk körülbelül olyan szenior úszóversenyzők, akiknek olyan szerénytelenség nélkül mondanám, hogy világra szóló eredményei vannak, mert én például eddig nyertem a különböző korosztályokban, ugye mindig külön van, 40 Európa bajnokságot nyertem, és 32 világbajnokságot, és 20 senior világjátékokon, ami az olimpiának felel meg, azon 20 aranyérmet nyertem, és vagy 15 csendes óceáni bajnokságot, 3 ausztrál bajnokságot, 4 Ázsia bajnokságot, hát számtalan magyar bajnokságot természetesen. Ez azért gyűlhetett így össze, mert nagyon régóta kitartunk a versenyzés mellett. Tehát nem hagytuk abba egy-egy jó eredmény után, hanem több mint 30 éve már ezt csináljuk, és ezt rajtunk kívül nagyon kevesen tudnak ilyen dolgot felmutatni, mert legtöbben, mikor valami jó eredményt elérnek, akkor abba hagyják a versenyzést. Mert ugye ez egy fáradtságos dolog azért.
0: Idő, pénz,
1: igen, hogyne.
0: És nem utolsó sorban anyagi ráfordítása, hogy ön is említi, hiszen minden saját magának kell állnia.
1: Így van, igen.
0: Nagy dolog ez valóban ez példaértékű, ahogy ön is végzi mind a mai napig a versenyzést, hiszen általában az emberekre tényleg az jellemző nagy általánosságban, hogyha születik egy jó eredmény, akkor megelégszenek, hátradőlnek, és ahogy szokták mondani, a csúcson kell abba hagyni.
1: Igen.
0: Akkor ott úgy be is fejeződik a szakmai pályafutás, de ön nem elégszik meg ezzel. Mindig újabb és újabb terveket és célokat állít maga elé. Mi a legközelebbi? Ez a jövő évi 2027-es FINA vízes világbajnokság senior bajnoksága, megmérettetése, versenye? Erre készül most gőzerővel?
1: Igen, hát ezek a külföldi versenyek, ezek nagyon fárasztóak. Már nem pont a verseny, az természetes, hogy fárasztó, hanem az a törődés. Tehát mondjuk Új-Zélandra elmegy az ember, akkor abban van egy 32 órás repülőút. Na most 32 órát repülőgépen tölteni, az fiatalokat is kipróbáló dolog, de időskorban meg kifejezetten szörnyűség. Tehát külföldi versenyeken én már nem indulok. Ez viszont tekintve, hogy házhoz jön, és Pesten van, ezen a család ragaszkodik hozzá, nem nagyon kellett engem biztatni. Mondom, hogyha az egészségem engedi, akkor elindulok. És hát ugye ott előre be kell nevezni, sok minden kell hozzá, utána már csak úszni kell, és igyekezni kell újra jó eredményt elérni. Hát nagyon örülnék, hogyha sikerülne elindulnom, és a jó eredményt is érnék el, akkor mi inkább örülnék neki.
0: Szívből kívánom, hogy legyen így. A családtagjai közül pedig mindenki segíti önt, és gondolom, hogy el is kísérik ezekre a versenyekre.
1: Zsuzsi lányom szokott elkísérni különben. Ő vele, csak így zárójelben annyit mondanék, hogy ő mesterlogopédus, és az ő tankönyvét forgatják Magyarországon is, de még a Vajdaságban is, még Erdélyben is az ő tankönyvéből tanítják a logopédiát, és ő mindenféle mellék dologgal is foglalkozott, tehát ilyen viselkedéstannal, kispapokat is például tanított, akik először nem tudták, hogy mit keres itt egy szoknyás személy közöttük, de amikor elmondta nekik, hogy arra szeretné őket fölkészíteni, hogy amikor sok ember előtt beszélnek, akkor hogy viselkedjenek, meg hogy beszéljenek. Akkor elkezdtek odafigyelni rá, hogy hát olyan dolgokat mond nekik, ami őket is érdekli. Tankönyveit azóta is mindig újra kell nyomtatni, árulják egész Magyarországon, sőt a Vajdaságban is használják, meg Erdélyben is. Legidősebb lányom matematika-fizika szakos tanárit végzett először, de utána elment Debrecenbe került. Összebarátkoztak ilyen külföldi nyelvtanulás révén a férjével, aki feleségül vette, debreceni volt, és akkor Debrecenbe került végeredménykép, és jelenleg a idei éve az utolsó, tehát most fog nyugdíjba menni, és a debreceni önkormányzatnál dolgozik az ellenőrzési osztály vezető helyettes végeredménykép. Na most akkor Zsuzsi a megtűrt középső, mert ugye a legidősebb lányomat úgy hívjuk, hogy Mogyi, a legfiatalabbat meg úgy, hogy Cica. És akkor Zsuzsi megállapította, hogy ő a megtűrt középső, neki még beceneve sincs, csak egyszerűen Zsuzsinak hívjuk. Szóval a Cica, ő pedig látszerész, és így dolgozik. Solymáron van egy maszek látszerész üzlet, és ott dolgozik. Tekintve, hogy én annak idején, mint geológus a cégtől kaptam egy lakást Egerbe, területi főgeológus voltam én 30 évig. Kaptam egy lakást, most is abban lakom különben, egy 3,5 szobás lakás a Szálloda utcába, és amikor a különböző lányaim, meg különböző unokáim Egerbe akarnak időt tölteni, stb., akkor nyilván hozzám jönnek, és akkor én vendégül látom őket.
0: Mesterlogopédus az egyik lánya, és el kell, hogy áruljam önnek, hogy nagyon szépen beszél ön is, tehát nem nagyon keresgéli a szavakat. Hála jó Istennek, még mind a mai napig eszébe jutnak a szavak, választékosan válaszol a kérdéseimre, és nem sokat kell gondolkodni, hogy mi is legyen a válasz. Ez is egy isteni adottság, és egy ajándék az ön életében.
1: Feleségem magyar történelem szakos tanárnő volt. Arra is figyelt, hogy például mit olvassak el, meg mit ne. Tehát mivel ő viszont nagyon sok könyvet olvasott kicsi gyerekkora óta, könyvek százait jóformán, és amikor néha a kezembe adott egy könyvet, hogy na, ezt olvasd el, akkor én ezt elolvastam. De egész életemben csak ezeket a könyveket olvastam el, tehát én soha életemben rossz könyvet nem olvastam. Aránylag kevés könyvet, mert nem nagyon volt időm rá, de amit az feleségem a kezembe nyomott, azokat mind elolvastam, és általában tetszettek is ezek a könyvek, meg hát olyan értékes könyvekről van szó, ami tényleg, és aztán mióta ugye meghalt, és előre ment egy kicsit, akkor azt szoktam mondani így viccesen a társaságba, hogy most már én vagyok a történelem. Mert én még az első világháborúval kapcsolatban is vannak élményeim, mert apám már akkor volt orosz hadifogságban az első világháborúban, és annak hasznát vettük, amikor a második világháborúban bejöttek az oroszok, és apám tolmácskodni tudott, mert megtanult oroszul a hadifogságban. És ennek hasznát vettük, hogy milyen érdekes dolgok vannak. A második világháború végére meg már tulajdonképp emlékszem, mert akkor olyan 8-9 éves voltam, és attól kezdve, ami azóta történt, hát azokban mind benne voltam, tehát 56-ban is, és tekintve jártam a világot, hát egy csomó emberrel összetalálkoztunk, magyarokkal, magyar klubokba, ugye dicsekedtek velünk, mert hát jó eredményeink voltak, és mindenhol megbecsülték, tehát senkinek nem kellett bemutatkoznom különösebben, amikor mondtam, hogy én egri vagyok, bár a pestiekkel vagyok, mondták, hogy egri vagy. Hát igen, senki nem kérdezte meg, hogy hol van Eger, vagy mi újság. Az egri csillagokat mindenki olvasta szerintem, akár Új-Zélandon találkoztam a magyar klubokban régi magyarokkal, akár Kanadában, mondjuk az a világ két szélső, ott Egerről mindenkinek voltak fogalmai, pontosan tudták, hogy mi újság. Még azt is tudták, hogy vízi sportokban az egriek tulajdonképpen nagyon jól állnak. És tulajdonképpen azért kellett a Makovec úszodát fölépíteni, hogy legyen egy 50-es fedett úszoda, hogy a ellenfelekkel, akiknek már van a fedett úszodája Magyarországon is, meg a világon mindenhol, tehát hogy télen-nyáron tudjanak edzeni az egriek, a vízilabda, meg az úszó csapat is. Csak az úszásnál az a probléma, a vízilabdánál is, hogy aki kiemelkedően tud szerepelni Egerbe, azt előbb-utóbb megveszik valahol, és akkor elkerül Egerből, tehát nem tudja a tehetségét Egerbe kifejteni, mert máshol többet ígérnek neki pénzbe, és oda még el szoktak menni, ahol többet fizetnek.
0: Sok mindenről beszéltünk az elmúlt percekben. Riportunk végéhez közeledve, ha meg kellene fogalmazni, hogy mi az ön hitvallása, arszpoétikája, elgondolkodott már ezen? Mit válaszolna erre a kérdésemre?
1: Az épp testben épp lélek. Ennél jobbat nem tudok.
0: Ilyen egyszerűen, nagyszerűen, ebben a rövid mondatban minden benne van. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést Fábián Béla szenior úszónak. Szívből gratulálok az elért eredményeihez. Büszkék vagyunk önre. További életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
1: Köszönöm szépen.
0: Kedves hallgatóink, mai műsorunk ezzel véget ért. Köszöni megtisztelő figyelmüket a mai adás szerkesztője, Farkas Erzsébet. További tartalmas rádiózást, kellemes időtöltést kívánok önöknek. Viszont hallásra!

0: Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
1: 3 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: A lefulladt gazdasági növekedés beindítását nevezte a működő Magyarország felépítése egyik legfontosabb pillérének a Tisza kormány leendő gazdasági és energetikai minisztere, Kapitány István, aki azt mondta, egy gazdaság manőverezése inkább hasonlít egy anyahajóhoz, mint egy vitorláshoz. Azt nem ígérhetjük, hogy 100 nap alatt minden hibát kijavítunk, azt viszont bátran ígérhetjük, hogy az első 3 hónapban a jó irányba kormányozzuk a hajót, amit már a legtöbben érezni fognak, tette hozzá. Azt mondta, belső munkatervükben számításba vették a programjukban tett ígéreteket. Van, ahol az első hónapokban már látványos eredményeket fognak elérni, van viszont, ahol csak az első lépéseket tudják megtenni. Jelezte, kiemelten foglalkoznak a korrupció kérdésével. Azonnal leállítják és felülvizsgálják az indokolatlan, túlárazott kifizetéseket, ezzel párhuzamosan kialakítják a közpénzek hatékony felhasználását biztosító kereteket. Az átadás átvitelt követően a létrejövő egészségügyi minisztérium szakmai korrekt és átlátható módon át fogja tekinteni az ágazati irányításban, az egészségügyi államtitkárságon, a kórházakban, valamint a háttérintézményekben dolgozó vezetői személyi állományt, vezetői feladatokat, az intézményi működést, továbbá az átmeneti időszakban meghozott jelentősebb döntéseket és szerződéses kötelezettségvállalásokat, közölte a leendő egészségügyi miniszter Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt azt is hangsúlyozta, hogy a kormányváltással járó átmeneti időszakban kiemelt jelentőségűnek tartják az egészségügyi ellátórendszer zavartalan működésének, valamint a betegellátás biztonságának és folyamatosságának megőrzését. A politikus szerint az ágazati irányításban dolgozó szakemberekre, vezetőkre és munkatársakra a továbbiakban is számítanak. Ezért azt kérjék, hogy ebben az átmeneti időszakban senki ne hozzon elhamarkodott döntést, és tartózkodjon minden olyan lépéstől, amely az intézmények működését, a betegellátás folyamatosságát veszélyeztetheti. A Magyar Bírói Egyesület együttműködne az új kormánnyal, közölte a szervezet a honlapján. Az Egyesület az igazságszolgáltatásban az elmúlt években kialakult helyzetet értékelve megállapítja. A korábbi politikai hatalom hozzáállása miatt a bíróságokra vonatkozó rendelkezések a bírók érdemi bevonása nélkül születtek meg. A bírói függetlenség erodálódott, a bíróságok és az egyesület, amely erre a nem kívánatos folyamatra rendre felhívta a figyelmet, a politikai térbe akaratuk ellenére bevonódtak. Hangsúlyozták, hogy az egyesület a választást követően is elkötelezett a bírói függetlenség megóvása iránt, a bíróságok működésének fejlesztésében és abban, hogy a bíróságokra, illetve a bírókra vonatkozó jogszabályok kialakításában részt vegyen, fogalmaznak az írásban. A 100. strandszezon kezdődött meg Hajdúszoboszlón.

A hagyományoknak megfelelően május 1-én nyitotta meg kapuit a fürdőzők előtt a Hungarospa tradicionális fürdőrésze, tájékoztatta a cég vezérigazgatója, az MTI-t. Cegle, Pincz és Enikő azt mondta, a strand főbejáratához legközelebb eső részen péntektől két nagy medence mellett már igénybe vehetik a látogatók a gyógyvizes pezsgő medencét, a hullámmedencét, valamint az egyik gyermek medencét. Hozzátette, a nyári főszezonban a strandfürdőben 15 medence használható, június 15-én nyitják meg az aktív, a junior és a prémium zónákat a 30 hektáros parkban elterülő strandon. Az aktív zónában található a családok kedvence, a mediterrán tengerpart medence, amely 6200 négyzetméteres vízfelülettel Közép-Európa legnagyobb épített medencéje, mondta a vezérigazgató. Cegle, Pincz és Enikő közölte azt is, hogy az idén minimális jegyáremelés mellett 10%-os forgalom növekedésre, mint egy 1,6-1,7 millió fürdőszolgáltatás értékesítésére számítanak. Sport. Kós Hubert, a 200 méter hát olimpiai bajnoka, a floridai Fort Lauderdale Open elnevezési viadal harmadik napján főszámában óriási fölénnyel, közel 4 másodperces előnnyel diadalmaskodott. A 23 éves magyar klasszis a 200 méter gyors fináliában is érdekelt volt, itt másodikként csapott célba hatalmas egyéni csúccsal. Végül az időjárásról. Jobbára derült vagy gyengén felhős idő várható, csapadék nélkül. A keletiesre forduló szél a legtöbb helyen mérséklődik, csak néhol fordulhat elő élénk széllökés. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 1 és 9 fok között alakul, de az északi fajzugokban ennél néhol hidegebb sem kizárt. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió kedves hallgatóit, a zenei szerkesztő Kovács Kriszta és a technikus Karkus István nevében is. Papp Péter vagyok, a következő óra szerkesztője. Ma Nyíregyházát és Hortobágyot látogatjuk meg. Elsőként az érettségiző gimnazistáknak szervezett belvárosi rendezvényekről lesz szó.
1: Szabó Tamás vagyok, Nyíregyháza megyegyőváros önkormányzatának kulturális referense.
0: Ez azt jelenti, hogy ezekért a rendezvényekért, ami itt van a főtér környékén, illetve a Samosa templom előtt, ön is felelős.
1: Így van, Nyíregyháza megyegyőváros önkormányzatának rendezvényét, ugye az önkormányzat, azaz a hivatalnak a kulturális és sportosztályai szervezik. Ezen rendezvény is egyik a nagy rendezvényeink közül, amellyel a tavasz köszöntjük, illetve az ifjúság számára nyújtunk olyan szórakozási lehetőséget, illetve információnyújtást, amely a jövőjükről szólhat, az ifjúsági szervezeteket tudjuk bemutatni, illetve ami talán be is hallatszik a riportba, az, hogy a helyi fellépőknek az előadásait tekinthetik meg.
0: Akkor most már sejtem, hogy miért van tavasz köszöntő. Szokatlan azért, hogy hétvége előtt egy kicsikét pénteken, mert általában koncentrálódik már szombatra minden rendezvény szinte.
1: De viszont, mivel pont az ifjúságnak szól, ugye, és ugye Nyíregyházán nagyon sok iskola, középiskola, egyetem is van, ezért inkább a pénteki nap az, amikor jobban meg lehet szólítani az ifjúságot, hisz a legtöbb oktató is fontosnak tartja azt, hogy az ifjúságnak a közösségi életét is emelni kell. Itt közösen fel tudnak lépni, meg tudják mutatni egymást, illetve amikor kihozza az oktató őket, akár tanárnő, de akár óvónő is, akkor az ifjúsági szervezetek bemutatkoznak nekik, megmutatják, hogy milyen programokat tudnak nyújtani itt Nyíregyházán, ami szerintem nagyon fontos, hogy a szabadidejüket hasznosan tudják eltölteni az ifjúság részét.
0: Jó, ismerem, kell iskolába menni, vagy ha kell, akkor eljönnek.
1: Így van, a gyermekek számára azért mindannyian emlékszünk rá, a legjobb iskolai óra az, amikor nem az iskolába vagyunk, hanem kihoznak bennünket a szabadba, egy jó hangulatú fesztiválra, ami itt is látható, itt azért a rendvédelmi szervektől kezdve a gyermekjátékok mindenfajta utca megtalálható, ahol mindenki megtalálja azt a szórakozási lehetőséget, ahol szórakozik is, és azért információhoz is juthat.
0: Látom, az apró mazsik, a legkisebbek fognak most fellépni. Tehát itt most a itteni színpadon ez zajlik, tehát a Mazsaret bemutatók, és mi van még?
1: Hát úgy történik, hogy ugye ez a mai nap úgy kezdődött, illetve a hét úgy kezdődött, hogy több mint 2000 diák végzett idén Nyíregyházán. Ők a ballagás kapcsán aláírták a nyíregyházi kapcsoskönyvet, amely arról szól, hogy minden itt végzett diák neve felvezetésre kerül a pergamentre, ezzel is mementóként megőrizve, hogy igen, ők Nyíregyházáról indultak. Ma reggel 9 órakor a központi ballagás történt meg a városházába, ahol a városvezetők köszöntötték a végzős diákokat, és egy apróbb emlékkel, írószerrel, tollat adtak át, hogy emlékezzenek arra, hogy itt Nyíregyházán végeztek. Ezután ugye reggel 10 órakor kijöttek a térre, ahol, ahogy előbb említettük, különböző utcákon, különböző foglalkozásokat tekinthettek meg, különböző szórakoztató elemeket, illetve akár egy tavaszi kézműves piacon is részt vehettek. Amit most is hallunk, az ugye 10 órától a helyi civilek fellépő csoportjainak adtunk lehetőséget egy nagy színpadon való fellépése, ami különösen fontos számukra, hisz először állnak egy igazi, nagyon komoly színpadon ezek a fellépő csoportok, illetve van, aki már többször is, mert hisz tavaly is volt, több mint 13 éve zajlik ez a fesztivál, úgyhogy egy nagy színpadon, amit természetesen azért került megépítés azon, hogy nekik legyen ez az élményük, hogy este az ifjúság számára kiemelten fontos zenekar, nagyon nagy számukra sztár fellépőkkel, ugye a Valmarral fog végződni a mai napi rendezvénysorozatunk. Reggel 6 órára érkezett az első igazi rajongó, mi meg is kértük őket, hogy hát azért még nagyon korán lenne, de ők azt mondták, hogy ők az első sorban szeretnének maradni. Az ifjúság ilyen.
0: 2000-nél maradva ez általános és középiskolás.
1: Középiskolai végzősökről, ugye a ballagá, hagyományos. 2400 31 fő végzett Nyíregyházán 2026-ba a középfokú tanulmányait, és ők kerültek bevezetésre a kapcsos könyvbe, amely már jó néhány száz oldalas.
0: Jó hallani, azért ez a szép szám, hát nem mindenki Nyíregyházi, ezt gondolom.
1: Természetesen, hogy a Nyíregyháza.
0: Nekem is csoporttársam is volt, aki ide járt, tehát ismerős, csak nem gondoltam, hogy ilyen nagyon nagy.
1: Így van, mi megyeszékhelyi nagy a vonzás körzetünk is.
0: 16 ezer körül volt így utoljára, amikor néztem, de hát
1: ez egy jó jel, ez egy nagyon jó jel, azt mondom, ez nagyon jó jel.
0: Jó jel, hát ha itt is maradnak a közelben.
1: Vagy visszatérnek, természetes, hogy ugye a fiatalság szeretne egy kicsit világot látni, teljesen természetes, hogy egyetemre jár, más egyetemekre is elmegy, de pont azért adunk egy tollat emlékbe is, hogy meglegyen az a gyökér, ahol tudja, hogy ide érdemes visszatérni. A kitelepülők nagy része is azt próbálja megmutatni, hogy miért jó itt élni, hogy ugyan elmész, tanulsz, fejlődsz, kipróbálod magad, de azért családot alapítani, életvitelszerűen élni, térjél vissza, hisz itt érzed jól magad.
0: De hogyha tovább megyek, akkor is találok, gondolom, ilyen rendezvényeket, mert mintha láttam volna máshol is.
1: Természetesen, ugye Nyíregyháza, mint megyeújvó város, székhely, ugye azért nagyon sok rendezvény van. Próbáljuk nem szinkronba tartani őket, de természetesen ekkora városnál elkerült, hogy egyszerre több rendezvény is van, ami szerintem nem baj. Mindenki megtalálja a neki legjobban tetsző irányvonalat, stílust, zenekarokat, mindent, és így él a város.
0: Ugye magam is népművelő végzettségű vagyok.
1: Én néprajzosként végeztem. Jó,
0: akkor főiskolán volt is néprajz nekünk. Most oda megyünk ki a Soszfai Falu Múzeumban, vagy Múzeumban.
1: Múzeumfaluban, igen.
0: De tulajdonképpen ott is zajlik délután a rendezvény. Van pénz a kultúrára, mert én nem sokat látok benne mostanában.
1: Így van. Fontos, hogy legyen rá forrás is, de talán nem az. Ha megnézzük, most 400 fellépő lép föl. De nem azért, mert ez juttatásért tennék, hanem pont azért, mert most történik, mert az a saját közösségünknek lépnek fel egy nagy színpadon, ami azért más, mint egy próbaterem. Nekik ez egy hatalmas megtiszteltetés, a közönség meg, ha most egy élőképet is tudnánk mutatni, együtt táncolnak velük, tehát, hogy nem minden pénz kérdése, legtöbbször inkább csak szervezői munka, illetve akarat kell hozzá, hogy ez jól történjen meg, az, hogy biztonságban legyenek az emberek, ez a legfontosabb. És az, hogyha közösen akarják, közösen akarnak ilyen rendezvényt, amelyre van tényleg társadalmi igény, akkor ez nem pénz kérdése, hisz nem az anyagi források miatt nehéz ennek megszervezése. De természetesen anélkül nem lehet.
0: Természetesen lehet ilyen színpadot felállítani, mellette még a technika, nem mondom végéket, aki benne van, nagyon jól tudja.
1: Tegnap például rendvédelmi napunk is volt itt ráadásul, úgyhogy egy csomóan már tegnap is itt voltak velünk.
0: De tulajdonképpen azért akkor önök egész évben élnek.
1: A város egész évben él.
0: A kultúrában mondtam volna, hogy...
1: A kultúrában igen érdek, ahogy ön is mondta, ugye most megy a Múzeumfaluba, ahol szintén egész évben programkínálaton, ugye március 15-én forradalommal nyitottunk, a márciusi forradalomra megemlékezve, ők ugye egészen őszig nyitva vannak. Emellett itt van a Kálai gyűjteményünk, de ahol most a riport készül, itt velünk szemben van a könyvtár, és mögötte a Váci Mihály Kulturális Központ, és mondjuk a könyvtárnak is, a Váci Mihály Kulturálisnak 12-15 tagintézménye van, a teljes város lefedi a kulturális intézményhálózatunk is, és azt mondta, hogy igen, a kultúra él, de a kultúra mindig is élt.
0: Köszönöm szépen, legalább optimistán fejezzük be.
1: Igen.
0: Jó munkát, szép időt és nagy tömeget.
1: Köszönjük szépen, és jó egészséget kívánunk mi is.

0: Most menjünk át a sóstóra, a múzeum faluba.
1: Kedves vendégek, nagyon nagy tisztelettel köszöntünk mindenkit, és elsősorban hálásan köszönjük a figyelmüket, figyelmeteket, hiszen nagyon készültünk erre a napra. 2026. április 24-e nem csak György napja és a kihajtás ünnepe, hanem 11. esztendeje a népviselet napja is. Mi minden egyes rendezvényünkön nagy szívvel és szeretettel hordjuk helyi saját viseleteinket, Szabolcs-Szatmár-Berreg vármegye értékeit, ami számunkra nagy-nagy érték, de a mai nap egy kicsit különlegesebb. Két már meglévő kiállításunk a főépületben és az Úrlétai Magtárban a viseleteket méltatja. A Kárpát-medencei öltözeteket és természetesen a megyében méltán híres ajaki lányos ünneplő öltözeteket. Na de ami ma következik és most következik, az egy ölelés. A két régi, hiteles, autentikus, nagyszerű forma és színvilág megölel egy kicsikét újabbat. Megmutatjuk, hogy egy alkotó, egy álmodó hogyan szeretné, hogyha mindenki más, aki a viseleteket már eredeti formában nem tudja felölteni, hogyan tudja újra és újra élővé tenni azt. Ez a küldetésünk itt a Sóstói Múzeum faluban. Éppen ezért nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit.
2: Kácsor Ignác Gabriella vagyok, a Sóstói Múzeum falu rendezvényszervezője. Hivatásomat, szakmámat tekintve pedig néptáncpedagógus és tanító.
0: Gratulálok most már a csapatokhoz, nagyon ügyesek voltak, hát profik adták elő, pedig még fiatalok, ugye. De még előtte beszéltünk, hogy ezt a ruhát be kéne mutatni, mert nagyon nem tudom, hogy milyen ruha ez. Hogy kezdjük, lentről lefelé, vagy lentről felfelé?
2: Segítek. Először is egy nagyon furcsa eset áll fent, mert hogy én jelenleg nem egy Szabolcs-Szatmár-Berreg megyei öltözetet öltöttem magamra a népviselet napja alkalmából, hanem egy mérai, cifra kaloteszegi, nádasmenti öltözetet öltöttem magamra. Bármilyen furcsa, nagyon tarka és harsány színek alatt azért visszafogott alsó öltözet is található. Tehát ez azt jelenti, hogy ingvállat a mai kombinénak a megfelelőjét, illetve pendelyt és bugyingót is hordtak ezek alatt a nagyon szép öltözetek alatt kalotaszegen. A felső szoknyát fersingnek hívták, a kötényt ruhának nevezték, az ujjast vagy blúzt reklinek mondták, a mellényt pedig lájbinak vagy merrevalónak hívták. A kendőm alatt, mert hogy én már asszony vagyok és bekötötték a fejemet, asszonyosan van kontyolva a hajam, azon egy cifrán, tarkán kihímzett főkötő található, elé pedig a rend szerint egy csipkét kötöttem, ami egy az egybe ki van gyöngyözve. Ezek a nagyon szép alsó öltözetek azonban egyáltalán nem látszanak, mert hogy egy sarlós, rózsás, sárga színű keszkenővel van elől bekötve a fejem, annak rendes módja szerint, hiszen nekem már férjem, és egy kamasz 13 éves gyermekem van.
0: Elárul az öltözet mindent, ugye? Hát legalábbis nem a mostani, aki, hanem ez a fajta népviselet. Tehát fent akkor a kendő, akkor a lajbit, vagy hogy hívják akkor?
2: Ez egy merrevaló. A merrevalónak ismérve az, hogy bőrből készítik, és minden egyes apró szegletét, centiméterét és milliméterét kézzel hímzik ki. A merrevalót ünnepi alkalmakkor vették föl, de a valamire való nemzetségek vagy családok akár táncba, egy nagyobb ünnep báljába is magukra öltötték.
0: Derékon egy kötő, nem így nincsen, hogy jaj, szemmel át van kötve, baj, nem értek én hozzá női ruhához, még a férfihez sem annyira, de valami megköti. A szoknyát köti meg az?
2: Nem köti meg a szoknyát, hanem a szoknya elé, vagyis a fersing elé sűrűn rakott, googlérozott szoknya elé rakják a kötényt, kötény nélkül kalotaszegen sem, de a magyar nyelvterület egyetlen egy településén sem ment ki egy asszony sehova. A kötény, hogyha munkára való volt, akkor nem volt nagyon kidíszítve, azonban, hogyha ünnepre mentek, akkor kigyöngyözött kötéses kötényt raktak maguk elé az asszonyok.
0: Mezőkövesden sócnak mondják.
2: Így van.
0: Már azt sem használják, és a legvége, az pedig egy csizma.
2: Így van. Általában csizmát viseltek még a nagyon-nagyon meleg nyári napokon is, amikor ünnepre öltöztek. Ennél van egy cifrább csizma, ami piros bőrből készült, és a felületét pedig zöld vagy fehér hímzéssel tarkították. Ez tulajdonképpen a legnagyobb ünnepeken, vallási ünnepeken templomba, illetve a mennyasszony öltötte magára még azon az egy napon, amikor örök hűséget fogadott a párjának.
0: Na, ami még furcsa nekem, hogy a Manzsetta környéke, az egybe van a ingyel?
2: Természetesen a réklit, vagyis a blúzt, azt kidíszítik, feldíszítik, tehát itt a Manzsetta részre még gyöngyöket, pillangókat, színes pántlikákat, régi pántlikákat, cakkokat varnak, annak rendje és módja szerint minden egyes öltözett típusnak a varrónők és az asszonyok, a helyi asszonyok tudják, hogy milyen rendben kell, hogy feldíszítsék az ujját, az első részét, felső részét, nyakát, és hát elárulom, hogy a merre való alatt nincsen semmi díszítés, mert hogy az sohasem látszódott.
0: Érdekes, a kendő alatt a hajponat vagy hajnak a viselete, az is elárulhat bizonyos dolgokat, pedig nem látszik.
2: Természetesen az esküvő napján a lakodalmi mulatságnak a végén elvitték a lányokat a szűkebb családból a nagymama, édesanyja, koma, keresztanya, és felkontyolták a lányt. A lány jegyeket ilyenkor a lány testvéreinek, rokonyainak adta oda az újasszony, és az ő haját pedig kongyba kötötték, egészen magasra, arra rakták rá a főkötőt, és elé pedig egy csipkét raktak. És aztán pedig felkerült a kendő, ami már az asszonyi szimbólum, nem csak Méren, Kalotaszegen, hanem a teljes magyar nyelvterületen.
0: Párta volt ott? Használták a lányok a pártát a népviselethez?
2: Azok a lányok, akik már konfirmáltak, természetesen pártát kaptak, és az utolsó alkalom, amikor a fejükre tehették, az a házasságkötésük napja volt.
0: És utána kezdett sötétedni a szín, ugye?
2: Azt szoktuk mondani.
0: Még fiatalos.
2: Így van, azt szoktuk mondani, hogy ahogy telik és múlik az idő az asszony életében, úgy múlnak el a színek is az öltözetéből.
0: Akkor ön még sokáig fogja ezt hordani, meg a csapat is, ugye?
2: Reméljük, így legyen, igen.
0: De ezek a saját tulajdonuk, a műfázi, vagy nem tudom, hogy...
2: A Sóstói Múzeum falunak vannak saját rekonstruált helyi öltözetei, de amit most itt az Aurora Földramul kiállítás megnyitón láthattunk, az tulajdonképpen a koszorúk, nyakláncok és felsőruhák tekintetében mind Aurora tulajdona, a kiegészítőket mi, mint táncegyüttes biztosítottuk.
0: Értem most már akkor, mert ennyit összeszedni nem nagyon lehet. Nagyon szépen köszönöm, de még gondolom, hogy kíváncsiak mások is, hogy elmondja
2: nagyon, nekik. Legyen így, nagyon szívesen mesélek másnak is erről. Köszönöm szépen.
0: Kácsor Ignác Gabriella rendezvényszervezőt a Sóstói Múzeumfaluból, előtte pedig Szabó Tamás Nyíregyháza város kulturális referensét hallották.

0: Folytassuk a Hortobágyon, mégpedig a Madárpark és Madárkórház alapítványnál Déri János pusztadoktorral.
1: Mindig aktuális télen-nyáron, most már ugye egy jó pár éve, és ez azt jelenti, hogy idén a Madárpark már 20 éves. 2006-ban nyitottunk, és hát azóta egy négy évszakos a Hortobágy. Mi voltunk itt először a négy évszakos nyitvatartási turisztikai intézmény, de mivel ez kórház, tehát ha jön látogató, ha nem mi, akkor is dolgozunk. Tehát 0-24-ben az év 365 napján itt vagyunk, és állunk rendelkezésre betegek segítségével, illetve hát a látogatók fogadásával is.
0: Most jöttél ki a műtőből, illetve hát egy csoportot is vezettél, csak az jutott eszembe, hogy olyan időszakos házból lett nem időszakos, ugye, mert ez egy tábor volt. Egy elhurcoltak tábora, ide kitelepítettek ki. Hát ettől jobb dolgot nem is tudtál volna csinálni, hogy ide jönni. Emléktáblák vannak itt is, a volt barátunké is ki van téve, aki a állatokat teljes mértékig úgy szerette, hogy őt is hasonlóan szerették, még a libája is elkísérték. No, de aktuális dolgok, ugye május már az 1%-oknak, ugye a magánszemélyek 1%-ának a lehetősége. Sikerül azért néha megtalálni az embereket, vagy mindig küzdeni kell érte?
1: Folyamatosan küzdeni kell, tehát esetleges dolog. Van, aki, most mondhatom azt, hogy már 25 éve, amióta 1%-ot gyűjtünk, lehet, hogy van, aki 25 éven keresztül nekünk adta, de lehet, hogy csak tavaly, vagy az idén adja utoljára. Más olyan szervezet, aki szintén 1%-ot gyűjt, és van most már a mihez teljesen hasonló, most nem is hasonló, hanem ugyanez, sőt, még Madár Kórháznak is nevezi magát valaki, aki tavaly gyűjtött először 1%-ot, de ugye mi hullámainkon akar ugye előbbrébb jutni. Se kórház nincs, se orvos nincs, de attól még Madárkórház lesz. A szót én találtam ki valamikor ebbe az összetételbe, és hát ennek azért van egy múltja, tehát azért egy állatkórházat engedélyezni, egy olyan infrastruktúrát létrehozni hozzá, hogy országosan tudják, hogy ide lehet hozni a madarakat, de a követőink, ahol már máson, Dunántúlon is, és az Alföldön is azért vannak olyan madármentő helyek, amelyek közül csak egyetlen egy a kórház, a Székesfehérvári, ott már rögtön kettő is van, meg a budapesti Fővárosi Állat és Növénykertnek van ilyen részlege, de az a lényeg, hogy 100% gyűjtés tekintetében vannak régi támogatóink, és várjuk az újakat. Most mondhatom azt, hogy körülbelül az a 10 000 ember, aki már úgy egy olyan 10 éve állandó, lassan növekszik, tehát most egy 10-11 000-re nő a számuk, ez nekünk egy állandó olyan bevételt jelent, amire tudunk számítani.
0: Az az igazság, hogy ugye népszerű a madarászkodás, na de hát a kórház az nem játék. Az állatokat, ezeket megfelelő szakember kell, hogy ellássa, de hasznot nem fog hozni senkinek sem, az egészen biztos, mert amellett, hogy tényleg jól néztek ki, de az megvan, hogy még elférne itt sok ezer támogató is.
1: Hát igen, az a helyzet, hogy az államtól bármilyen kormány volt eddig, soha nem kaptunk semmit. És az önkormányzat ugye hátrányos helyzetű, örül, hogyha saját magát fönntartja, tehát nem várható el, nem is várjuk, tőlük se kapunk. A céges támogatóink közül megemlítem azért a Hungarokontrollt, a repülés irányítókat, akik már évek óta évi, most már kezdték 800 000 forint, most már évi 5 millió forinttal támogatnak, ez nagyon kedves dolog tőlük, és idén is kapjuk, és várjuk, reméljük jövőre is. Na most az összes többi az egy embereknek az adományából kell, hogy összejöjjön, az 1%-on kívül. Mert az 1% bármennyire is soknak tűnik, az egy részére elég a tevékenységünknek, az összes többit össze kell kalapozni gyakorlatilag. Tehát az a belépőjegy, amivel mi itt a látogatókat itt beengedjük, az, mint ahogy egyetlen egy állatkertben sem rentábilis a belépőjegyekből való működtetés, nálunk sem. Tehát töredéke a költségeknek, tehát mindenképpen arról szorulunk rá, hogy támogassanak, és addig nyújtózunk mindig, ameddig a takarónk ér. Hogyha most kétszer ennyi lenne a bevételünk, akkor kétszer ennyit tudnánk kell költeni, és azt mind el tudjuk költeni, tehát nem tartalékolunk, nem gyűjtünk, nem rakunk félre. Azon kívül, ami az év egészére vonatkozik, hiszen az 1%-ot, amit hogyha most felajánlanak a kedves támogató, segítő emberek, az majd megérkezik valamikor szeptember végén. Viszont azt egész évre be kell osztani. Nyilván év végéig nem tudjuk elkölteni, nem is akarjuk, hanem akkor tartalékoljuk év végére, addig viszont amire még megérkezik a következő, addigra elfogy. Na most, hogyha most azt mondom, hogy van országszerte 124 olyan lelkes támogatónk, aki önkéntes módon a saját telkén, lakásán fenntart egy olyan mentőhelyet, amely ideglenesen a védett vagy akár nem védett madaraknak az elsősegély nyújtáson túl a megfelelő helyre való szállításáig ott alkalmas arra, hogy elhelyezzék. Ezeken a helyeken éves szinten 8-9 ezer madár kerül kézre, és azok közül, amelyet kórházi ellátást, műtét vagy intenzív ellátást igényelnek, azok kerülnek mi hozzánk. Na most ezt egy éves szinten 2-3 ezer madárról beszélünk, heti rendszerességgel járjuk mi be az ország minden részét, illetve vannak olyan lelkes önkéntesek, akik heti rendszerességgel például a Dél-Alföldről mi hozzánk elhozzák azokat, amit műteni kell, meg azt is, amit máshol már ugye összegyűjtöttek, de helyhiányában nem fér. Na most mi is most már helyhiányjal küzdünk, tehát állandó telt ház van itt már évek óta, tehát azokat a tartósan sérült madarainkat, amelyek itt a bent lévő 5-600 madárnak a jelentős részét, mint egy felét teszik ki, amelyeket nem altatunk el, mert sajnáljuk őket, és nem is kell altatni, mert jól élnek itt állatkerti körülmények között. Féllábú, félszányú, félszemű, csőrhibás, tud repülni, de nem olyan jól. Hát ezeket, hogyha repül, akkor röpdébe tartjuk, ha nem repül, akkor itt a madárkertbe, ezek itt fészkelnek, itt ebbe a kertbe 8 gólyafészek van a földön, a nagy röpdébe 12, ami tartósan sérült madaraknak az utódait, aztán utána szabadon tudjuk engedni, vércséink is, vagy 20-an fészkelnek, 20 pár. Na most ezeknek a fenntartás, ez költség.

0: nem csak a helyet, hanem ennek az ellátását, takarmányozását, emberi erő, munkaerő, tehát 20 dolgozó dolgozik, a 300 önkéntes, aki az ország különböző részében ezt a munkát segíti, azok ugye saját költségünkön művelik mindezt, de hogyha most arról van szó, hogy valaki eljön a Dél-Dunántúlról idáig, és oda-vissza 600 kilométert autózik, annak a költségét csak ki kell fizetni, tehát üzemanyagot, ha más nem, azt álljuk. Tehát, hogyha mondom, kétszennyi lenne a bevételünk, akkor kétszennyi madarat tudnánk még itt országszerte A pontból B pontba szállítani, táplálni, és olyan helyeket kialakítani, ahol a nálunk már el nem férő, tartósan sérült madarak megfelelő körülmények között tudjanak élni elaltatás helyett. És ezt állatkertek nem vállalják. Magánszemélyek vállalnák, de engedély kell hozzá, tehát megfelelő elhelyezési körlet, megfelelő szaktudás, tehát van a személy és tárgyi feltételek, azon kívül meg valami szervezethez tartozás, fokozottan védett állatot magánszemély nem tarthat. Tehát, hogyha most mi hozzánk tartozik, mint egy telephely, akkor meg kell kérni az engedélyt, amit nagyon nehezen adnak meg 3 hónap, hogyha minden rendben van. Ha meg hiánypótlás, és aztán végül elutasítják, akkor sokszor elmegy annak a kedve, aki ezt megpróbálta, tehát ilyen is meg kell küzdeni, de mondom, ez is majdnem, hogy pénzkérdés, mert azt a infrastruktúrát létrehozni, azokat a röbdéket felépíteni bárhol máshol, az pénzbe kerül, hogyha már ezt valaki teljes munkaidőben csinálja, mert hogyha sok madár van, akkor nem lehet azt, hogy mert hazamegyek délután 4-kor, 5-kor, aztán akkor adok neki enni, meg értem egyek a naponta, mit tudom én, 20-30 új beteg, bejelentett beteg, akit össze kell szedni valahol. A kisrigók, ha kell, hanem megmentik őket, de amit a fecskét, kisgólyát, bármi más, tehát amit etetni kell fél óránként, tehát ehhez kellenek helyenként olyan emberek, akik nem azt mondja, hogy ebből éljenek meg, de ne kell neki más csinálni, hogy megéljen, tehát valami fizetés kell, hogy adjunk neki. És ez sok pénz.
1: 20 évesek vagytok, gratulálok.
0: A Madárpark 20 éves, a Madárkórház alapítvány, az meg 27. Az, most már.
1: Azt tudom, én a kórházra mondtam, hát mindig úgymond az aktualitást keresi, igen, az embert. Olyan szakmai titkokat is elárultál nekem, amit még én sem nagyon tudtam, pedig olyan év nincs, hogy 2-3-szor erre sétálgassak, és megnézem, hogy hogyan fejlődtök. De tulajdonképpen azért eléggé összetett ez a feladat sor, mert amellett, hogy kényelmesen ott a műtőbe 5-6-7 vagy 10 órát is ott, vagy éjjel-nappal, az még az ember el tudja képzelni, de az, hogy pénzügyi dolgokkal foglalkozni, reklámtevék, mindennek kell foglalkozni, hát Birod még, hát te is most jubiláltál, nem is olyan régen, mindezt én az internetről tudom, de hát muszáj, hogy azért figyelemre kövessem azokat, akik tesznek is valamit a világért, az emberekért, a madarakon keresztül.
0: Most nekem a végzettségem állatorvos. Az, hogy még néhány szak állatorvosi diplomát szereztem, éppen a múlt héten egy állatvédelmi állatorvosit.
1: Gratulálok!
0: Köszönöm szépen! De ez az erotikus, a baromfi egészségügyi, mikrobiológusi, meg vadgazdálkodási, meg egyéb ilyen tanulmányok ezek mellett, ez ehhez kell, hogy ezt szakmailag tudjam csinálni. Viszont nem végeztem közgazdasági tanulmányokat, marketinget, tehát ezt akik meg ezekhez közelebb állnak, azok jobban csinálják. Tehát most mondhatom azt, hogy mi mögöttünk tényleg van teljesítmény, több ezer madár, több száz önkéntes, és 21 néhány dolgozó, máshol, hol egymaga valaki hasonló ismertséget egy néhány közösségi médiás megjelenéssel, amit jobban tud generálni, mint ahogy mi, gyakorlatilag leköröz minket, tehát nekünk is kéne egy ilyen szakember, aki ezzel foglalkozik, ugye? Mert ugye én, ahogy itten ragadtak rám azért ismeretek etéren is, de akár koromnál fogva sem vagyok már az a generáció, akik ebben ültek föl, és megy nekik. Másrészt meg tényleg az egyéb tevékenység, mert nincs rá idő. Tehát több ezer fotó van a telefonomban. Például tegnap, amit műtöttem egy gólyát, 00:30-kor végeztünk vele, eltört a ilyen fészekharcban érdekes módon. Úgy megsérült, hogy eltört a combcsontja, és az alkarcsontja is. És nehéz volt megcsinálni. Lefotoztam, én nem tudtam kirakni, még a múltet így sem tudtam kirakni, naponta 10-et lehetne, vagy 20-at, de nincs rá időm, mert azzal foglalkozni kéne, és nem, mert már fél egykor még aznap nem biztos, hogy ettem semmit se, mert egész nap volt mit csinálni, a mai nap is így lesz. Az ember akkor már lefekszik, azt mondja, hogy felébredek, már itt van a következő beteg, itt van a csoport, akit vezetni kell, mert csoportot is kell vezetni, és vannak dolgozóink, akik ezt nagyon jól tudják, de azért alkalmanként az emberek örülnek, ha találkoznak velem, mert ismernek azért, és csak hogy jól esik, hogy gratulál, kezet fog, és akkor nyilván ővelük illik foglalkozni, és ezt szívesen teszem. Tehát én szívesen mutogatom büszkén ezt a madárparkot, hiszen úgy hoztam létre minden egyes lépcsőfokát ennek a tevékenységnek, hogy jobb legyen.
1: Pihenned is kell egy kicsit, meg menni is kell. Hát úgy protokoll meg kell jelenni, ugye hát azért a kihajtási ünnepségen, hogyha a déli doktor nem jelenik meg, akkor megkérdezik, hogy beteg vagy műt, mert ez a kettő lehetséges. De egyébként akkor a támogatási lehetőséget hol keressék, akik esetleg még most gondolnak bele interneten, Madárkórház Alapítvány, igen, mert tehát, elmondod most, elmondhatod, csak nem biztos,
0: beütik, tehát Madárkórház Alapítvány, Hortobágyi Madárpark, Madárkórház, tehát van ennek egy ilyen Facebook oldala is. Ott a napi dolgainkat azért nyomon lehet követni. Van egy lépésről lépésre egy útmutató ahhoz, hogyha az 1%-át valaki nekünk akarja adni, mit kérünk és várunk, akkor hogyan tudja kitölteni az adóívén a vonatkozó rendelkező nyilatkozatot. Azon kívül van a Puszta Doktor magazin című újságunk, ami papír alapon is megjelenik, tehát online is elérhető, de papír alapon az összes nagyobb áruházláncnak ott vagy az újságjai között, vagy a pénztár kasszáknál ott megtalálható. Összes állatkertben, nemzeti parki látogatóközpontokban, és hát aki meg minket támogat akár egy forinttal is, annak mi küldjük alapot postai úton. Tehát ott is találhat rólunk mindenki olyan információt. Havonta jelenik meg az újság 26 ezer példányban, és hát azokat a havi aktualitásokat, hogy mit csinálunk, miben lehet minket segíteni. Madarak éppen most kezdenek ugye fészkelni a fiókáknak a mentésében, hogyan lehet részt venni. Ezen kívül meg ott van a támogatási lehetőségünk is, tehát aki, hogyha bárhol rákeres a Madárkórház Alapítványra, akkor így minket megtalál, de remélem, hogy a szemére kerül mindenkinek azért az óriás plakátjaink országszerte, amiben ugye egy sastengerünk el, fiammal és az egyik önkéntesünkkel egy sikeres, boldog pillanatot örökítettünk meg, és adunk közre az emberek számára, hogy nálunk ilyenek történnek, és ebben részt lehet venni, de el lehet jönni, és akár a gólyalengedés az tömeges szokott lenni, akkor tömegeket vonz, és tömegesen engedünk el, tavaly 100 gólyát engedtünk el augusztus 20-án, most csak 34-et március 15-én, de folyamatában van a többi, de alkalmaként sast is engedünk el, most is lesz egy sasunk, amit majd elengedünk, úgyhogy ezek olyan élmények számunkra is, amit szívesen osztunk meg mindenkivel.
1: Nagyon szépen köszönöm. Akkor mit kívánjak? Pihenést vagy munkát?
0: Nyugodt munkát.
1: Dr. Déri Jánost hallották a Hortobágyi Madárpark és Madárkórházból.

0: A kihajtásra várva találkoztam egy nehéz bundában zenélő klarinétussal.
1: Nagy József, esztár! Működik a klarinét, de kaptam egy másik klarinétot, egy S hangolású Stovasser klarinétot. A Stovasser azt jelenti, hogy a két háború közt voltak két gyár az országban, a Stovasser meg a Sundavenzel József királyi hangszergyárosok voltak, és akkor sokan a pásztorok sípjaként emlegetik ezeket a S hangolású Stovasser klarinétokat, amik rózsafából készültek. Csak fel kell újítassam.
0: Most már emlékszem, gyanítom, akkor is olyan dolgokat mondott, amit én nem nagyon értettem, mert hát a klarinéthoz sem értek, meg a zenéhez sem annyira, de tulajdonképpen azért mondta, hogy le van írva egy jó pár dal, hát olyan, csak a címe, vagy pedig az egész kottája.
1: Hát úgy van, hogy a címe le van írva, ha nem tudom a címét, akkor úgy szoktam, hogy lekottázom tárogatóra, aztán annyi, hogy végigfutok rajta tárogató, és akkor egyből tudom, hogy milyen énekről van szó. Úgy szoktam csinálni. De amúgy minden nótának a címe fel van írva, és akkor utána van egy kezdőhang téve, és akkor, ha véletlenül nem tudom, hogy melyik kezdőhangból kezdjem a nótát, akkor a füzetből megtudom egyből.
0: Nagyon frissnek tűnik ez a bunda.
1: Hát igen, ez egy merino bunda, ezt ma vettem. Azt mondják, hogy ha megszagolja az ember a subát, ahol birkaszag érzik benne, addig jó a suba. Utána már nem jó. Hát itt régen ugye a régi vásárokban voltak ilyen alkudozó, jöttek falorú, ilyen agyafúrt paraszt emberek, jöttek, mondta az embernek, hát azt mondja, dögbűr ez már, pálik ez, akkor azt adja aucsóban, hogy mert dögbűr, azt mondták neki. És hogy volt, amiket elizavarták a franc karikába, hogy hát menjen a francba a dögbűrrel együtt.
0: Miért csinálja ezt? Hogy kijön, szórakoztatja az embereket, meg hát úgy, mit tudom én. Már nem tudom, hogy melege van ebben, nem nagyon.
1: Hát azt mondják, hogy a suba az nyáron hűt, télen meg fűt. Mert úgy télen a bundáját befordítsa az ember. Hát a pásztorok még a hóra is kifekszenek bele, úgy. Úgy szokták, hogy alá csavarják maguknak a bundát, aztán nekifekszenek. Meg sokszor van, mikor leesik régebben, leesik ugye a lóról a csika, de nem azért esik le, hanem úgy leugrik, azt már egyből alszik, mert nem nagyon van idő pihenésre, ugye a sok vízhúzás, meg az állandó odafigyelés a jószágra. Úgyhogy a suba a legjobb az, amiben ugye rá lehet feküdni a gyepre, vagy a hóra, vagy bármire, mert meg vízhatlan, azt lehet mondani.
0: Hát ugye leterítem a subámat.
1: Hát ugye a szűr, már a cifra, hát igen, játszak. Igen. A cifra szűr az ugye más, az ugye posztaúban, van, amelyik fehér-fekete, ugye a poszta ugye egy ide után van, amelyik megsárgul, meg ugye rá, hát egy új, éppen az interneten néztem, egy új cifra szűr, egy olyan 350 ezer forintnál kezdődnek. Itt meg azért egy subát vesz az ember, azt akkor itt fényképeznek, interjú, mindent csinálja, lehet benne furujárét, árogatóz, mindent le. Vettem egy bicskatartót is mámmal, mert a másik az izé volt, keskeny volt, azt akkor egy ilyen disznócsont, a disznócsont lábszámon rajta, ha lehet látni.
0: Látom.
1: Azt is ma vettem, az a két kis tanítványom van, azokkal jöttem, de hát olyan, azok is olyan gyermekik, hogy most bejárnak minden, pedig 10 éven aluliak, mind a kettő. Hozták az ostorok, meg vettek is egy ostort, azt nyövik itt egész nap.
0: Tulajdonképpen azért honnan is való? Már elfelejtettem.
1: Hát én arra kelet, arra lefelé, ott a román határ fele lakok, ugye Hencidát biztos ismerik sokan így, névrű vagy mesébe, hogy Hencidától Boncidáig, ugye mink ott lakunk Hencida mellett 7 kilométerre tőle. Hát ha úgy nézzük, akkor Berettya Újfalóhoz lakunk 25 kilométerre, Debrecenhez 40 kilométerre.
0: Település neve?
1: A település neve Esztár. Mellettünk meg Pocsaj van, csak a Simbos választ el egymástól a két
0: lassan
1: falut.
0: Beugranak az emlékek, az Esztár is, minden. És akkor sok felé jár, vagy azért ez a legnagyobb hely, ahova érdemes kijönni?
1: Hát legutóbb Hajdúsámsomba voltam a nagyiskolában, ugye ott volt egy Rákóczi megemlékezés, és akkor ott ugye ilyen Rákóczi dalokat, hát meg kellett tanuljam a Rákóczi indulót, aztán eddig az a legnehezebb dal, amit játszottam, és akkor ugye hát többféle kuruczdalt kellett játszani, a tanároknak ugye a Krasznaholka Büszkevárát, ők énekelték, én kísértem, és akkor ugye volt a végén egy vacsoránk, és akkor ennyiből áll, de Legközelebb, ha jól tudom, pünköskor lesz itt a pásztor, találkozó pásztor verseny. Itt, hogy átmegyünk a 9-szikú hídon, elfordulunk balra, majd ott lesz lent a jogszág simogató, ott van ilyen jogszág simogató, ott lesz megtartva. Ott is tárogatózni fogok majd.
0: Pusztai állatpark egyébként.
1: Inkább ami, az.
0: Ami itt van, az a neve.
1: Aha.
0: Ott van kint, az lehet ott látni, tyúkot.
1: Van ott minden.
0: Párány, minden van, úgyhogy érdemes oda is kimenni.
1: Igen.
0: Egyébként annyi sok ideje van, hogy ilyenekre jár, vagy pedig azért...
1: Hát mehetnék. Az a helyzet, hogy én most a vasútnál vagyok, a mámnál vagyonőr, de annyit nem keresnék, akárhol mennék muzsikálni, 300 ezer forintok fejű, nem tudnék mindenhonnan keresni. Úgyhogy ez a tárogatózás, vagy akár itt régen volt egy hegedűs bácsa, Nagy Csádában volt, Rimóci Lajosnak hívták, az felját az egész pusztát, az vényszámadók fülébe húztak is öreg, ugye beült a kemenceire, mert a kemence volt igen a Sádában, most nem tudom mi van, azt akkor ugye húzta a nautákat minden pásztor fülébe. Csak arra mondom, hogy az akkori világ mások, nem olyan, mint most. Most nagyon a pénz motiválja az egész világot. Nem az, hogy mit tudom, én keresek, kevesebbet keresek, de azt vállalom, azt a muzsikálást vagy valami.
0: De itt jól érzi magát azért.
1: Hát itt jól érzem meg. Itt most vannak már több százan, vagy több ezen is. Hát majd lesz a jószágok áthajtása hídon, és akkor estére meg talán még lesz mágia rakás, és nem tudom, a pásztoroknak.
0: Hát akkor eltelik a nap.
1: Eltelik a nap.
0: Le is kell majd ülni, gondolom.
1: Hát majd lassan lelököm a subát, mert már nehéz. Egy kicsit nehéz azért.
0: Hány kiló lehet?
1: Hát egy olyan, nem tudom mit mondjak, vagy 10-15 kiló biztos van kb.
0: Van benne anyag akkor.
1: Benne van az anyag. Benne, nem tudom hány merino birkából van, vagy olyan 4 vagy 5 birka gyapjából van csinálva.
0: Mutatós is, meg mellettes. Mellette tényleg az illata is megvan, igen, vagy a szaga, igen, mondjuk igen. Rá, melyik a jobb kifejezés.
1: De így jobban akkorra vettem, mert hogy ott nálunk esztább, ugye lesznek ezek a gyertyagyújtások, és akkor ugye ott szoktam ezt a rengeteg karácsonyi dalt fújna, rengeteg karácsonyi dalt ismerek, vagy esetleg majd megpróbálkozok az adventi vásárba Debrecenbe bejutni, és akkor ott is fújnám majd esetleg a karácsonyi dalt, és subába minden, de hogy vagyok. Hát itt látom, megy itt egy mezítlábas kis fiatalember, itt már ilyen is van már, hogy mezítlábon valaki. Hát ez egy bocskor a lábam, lehet látták már rajtam. Ezt a bocskot úgy csináltattam, azt mondja, hogy Tisza keszibe egy jó ember csinálja, még lett volna, jó lett volna tőle venni egy ilyen kostök dohányzacskát, csak hát nagyon drága. De régen ugye a pásztorok csinálták maguknak, ugye az esett jószág bőribű megcsinálták, csak avót a kikötés a városnak, hogy beteg jószág bőribű, soha nem szabad se bocskót csinálni, se táskát, semmit, mert ugye az ragályos lehet a többi állatra. Úgyhogy szabályozva volt a bocskó készítés is. És akkor a tárogató nemzeti hungarikum van a kezembe. Van itt egy kis furúja is, esetleg fújjak egy kis valamit.
0: Hattyúkú?
1: Ez egy hattyúkú kis furúja, elég görbécske szegény. Egy néniké volt ez a furúja, hogy honnan volt neki, nem tudom. Csak mikor belefújtam először, olyan repett hangja volt, hogy azt mondtam, többet nem is akarom látni. Rájöttem egyszer, itt van egy kis lyuk ugye a tetején, az a nyílása. Hogy nem rá kell tenni az egész számot, csak éppen rátenni a számot. És akkor úgy egy gyönyörű hangot adott ki. Hát 4000 forintot adtam érte, de gyönyörű hangja van.
0: Miből
1: akkor,
0: van?
1: Hát ez ilyen nádfajta, valamilyen nád. Mm. No. Régen erősebb nádak voltak. Ennek az a cím, hogy nagy hó, tobály, széles vize, kispej, lovam, ne félj tőle.

0: Hely, de akár, hogy esik az eső, én a babám felkeresem, hát mert én igazán szeretek.
1: Nagy József esztári tárogatóst hallották, aki most nekünk Nácsikon is játszott, majd énekelt egyet. Ezzel műsorunk véget ért. A munkatársak Kovács Kriszta, a zenei szerkesztő és a technikus Karkus István nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Papp Péter. Viszont hallásra további kellemes rádiózást kívánunk.
2: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
3: Négy óra.
2: Hírek a Szent István Rádióban.
4: A lefulladt gazdasági növekedés beindítását nevezte a működő Magyarország felépítése egyik legfontosabb pillérének a Tisza kormány leendő gazdasági és energetikai minisztere, Kapitány István, aki azt mondta, egy gazdaság manőverezése inkább hasonlít egy anyahajóhoz, mint egy vitorláshoz. Azt nem ígérhetjük, hogy 100 nap alatt minden hibát kijavítunk, azt viszont bátran ígérhetjük, hogy az első 3 hónapban a jó irányba kormányozzuk a hajót, amit már a legtöbben érezni fognak, tette hozzá. Azt mondta, belső munkatervükben számításba vették a programjukban tett ígéreteket. Van, ahol az első hónapokban már látványos eredményeket fognak elérni, van viszont, ahol csak az első lépéseket tudják megtenni. Jelezte, kiemelten foglalkoznak a korrupció kérdésével. Azonnal leállítják és felülvizsgálják az indokolatlan, túlárazott kifizetéseket, ezzel párhuzamosan kialakítják a közpénzek hatékony felhasználását biztosító kereteket. Az átadás átvitelt követően a létrejövő egészségügyi minisztérium szakmai, korrekt és átlátható módon át fogja tekinteni az ágazati irányításban, az egészségügyi államtitkárságon, a kórházakban, valamint a háttérintézményekben dolgozó vezetői személyi állományt, vezetői feladatokat, az intézményi működést, továbbá az átmeneti időszakban meghozott jelentősebb döntéseket és szerződéses kötelezettségvállalásokat, közölte a leendő egészségügyi miniszter Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt azt is hangsúlyozta, hogy a kormányváltással járó átmeneti időszakban kiemelt jelentőségűnek tartják az egészségügyi ellátórendszer zavartalan működésének, valamint a betegellátás biztonságának és folyamatosságának megőrzését. A politikus szerint az ágazati irányításban dolgozó szakemberekre, vezetőkre és munkatársakra a továbbiakban is számítanak. Ezért azt kérjék, hogy ebben az átmeneti időszakban senki ne hozzon elhamarkodott döntést, és tartózkodjon minden olyan lépéstől, amely az intézmények működését, a betegellátás folyamatosságát veszélyeztetheti. A Magyar Bírói Egyesület együttműködne az új kormánnyal, közölte a szervezet a honlapján. Az Egyesület az igazságszolgáltatásban az elmúlt években kialakult helyzetet értékelve megállapítja. A korábbi politikai hatalom hozzáállása miatt a bíróságokra vonatkozó rendelkezések a bírók érdemi bevonása nélkül születtek meg. A bírói függetlenség erodálódott, a bíróságok és az Egyesület, amely erre a nem kívánatos folyamatra rendre felhívta a figyelmet, a politikai térbe akaratuk ellenére bevonódtak. Hangsúlyozták, hogy az Egyesület a választást követően is elkötelezett a bírói függetlenség megóvása iránt, a bíróságok működésének fejlesztésében és abban, hogy a bíróságokra, illetve a bírókra vonatkozó jogszabályok kialakításában részt vegyen, fogalmaznak az írásban. A 100. strandszezon kezdődött meg Hajdúszoboszlón. A hagyományoknak megfelelően május 1-én nyitotta meg kapuit a fürdőzők előtt a Hungarospa tradicionális fürdőrésze, tájékoztatta a cég vezérigazgatója, az MTI-t. Cegle Pincz és Enikő azt mondta, a strand főbejáratához legközelebb eső részen péntektől 2 nagymedence mellett már igénybe vehetik a látogatók a gyógyvizes pezsgő medencét, a hullámmedencét, valamint az egyik gyermekmedencét. Hozzátette, a nyári fő

szezonban a strandfürdőben 15 medence használható, június 15-én nyitják meg az aktív, a junior és a prémium zónákat a 30 hektáros parkban elterülő strandon. Az aktív zónában található a családok kedvence, a mediterrán tengerpart medence, amely 6200 négyzetméteres vízfelülettel Közép-Európa legnagyobb épített medencéje, mondta a vezérigazgató. Cegle Pincz és Enikő közölte azt is, hogy az idén minimális jegyáremelés mellett 10%-os forgalom növekedésre, mint egy 1,6-1,7 millió fürdőszolgáltatás értékesítésére számítanak. Sport. Kós Hubert, a 200 méter hát olimpiai bajnoka, a floridai Fort Lauderdale Open elnevezési viadal harmadik napján főszámában óriási fölénnyel, közel 4 másodperces előnnyel diadalmaskodott. A 23 éves magyar klasszis a 200 méter gyors fináliában is érdekelt volt, itt másodikként csapott célba hatalmas egyéni csúccsal. Végül az időjárásról. Jobbára derült vagy gyengén felhős idő várható, csapadék nélkül. A keleti esre forduló szél a legtöbb helyen mérséklődik, csak néhol fordulhat elő élénk széllökés. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 1 és 9 fok között alakul, de az északi fajzugokban ennél néhol hidegebb sem kizárt. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.

0: a zene mesterei. Korszakalkotó egyéniségek a zene világában.
1: Szeretettel köszöntöm könnyű zenei műsorunk hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Kónya Éva. Több mint 50 év a reflektorfényben, több mint 160 elismerés, melyből 12 Grammy díj, több mint 200 millió eladott lemez, és a Rock and Roll királynője titulus. Csak néhány adat egy elképesztő karrierből. Rock and Roll a jóisten tenyerében. A május 24-én elhunyt Tina Turner életútját és zenei pályafutását mutatjuk be ma a zenemestereiben.

Tina Turner márkanév. Ann May Bullock néven jött a világra, Tennessee államban, Ned Bush városkában. A helység nevét az önéletrajzi ihletésű Ned Bush City Limits című dalában örökítette meg. Mindig is tudtam, hogy anyám nem szeret engem, írja Tina Életem szerelme című önéletrajzában. A kis Ann nem várt gyermekként érkezett a világra, eleven volt, folyton bajba került, anyja pedig pálcával próbálta fegyelmezni, később pedig a szülei lepasszolták a nagymamához. Kinek kell egy szív, ami törni, fájni tud, énekelte

0: Egy nagyhangú fekete kislány számára az 50-es években két szereplési lehetőség adódott, a templomi kórus és a piknik. Kicsi N mind a két társasági eseménynek lelkes résztvevője volt. 15 éves, amikor St. Louisba költöznek, Tina itt kezd el énekelni a helyi klubokban. 18 évesen csatlakozott vokalistaként Ike Turner Kings of Rhythm elnevezésű együtteséhez, ahol hamarosan szóló énekessé és a gitáros Ike feleségévé lépett elő. 1960-ban a Fall in Love című daluk felkerült a listákra, ettől kezdve Ike és Tina Turner revű néven járták Amerikát, majd a világot.
1: Oh, there's something on my mind.

0: Tina és Ike házassága szakmailag volt sikeresebb, számtalan daluk lett sláger. 1969-ben a Rolling Stones turnéján ők voltak az előzenekar. Személyes kapcsolatuk azonban egyre jobban megromlott. A drogokra rászokott Ike kizsákmányolta, csalta és ütötte-verte feleségét, aki sokszor csak napszemüvegben, fájdalomcsillapítókkal teletömve tudott színpadra állni.
1: You know, every now and then, I think you might like to hear something from us. Nice, easy.

A pohár 1976-ban telt be. Az énekesnő egy színpadi veszekedés után a turné közepén hagyta ott férjét, saját bevallása szerint 36 cent készpénzzel és egy benzinkártyával a zsebében. Ike Turnerrel, aki 2007-ben drog túladagolásban halt meg, soha többé nem váltott egy szót sem, csak a nevét tartotta meg. Még akkor sem álltak egy színpadon, amikor 1991-ben együtt kerültek be a rock halhatatlanjai közé. Ike ugyanis éppen börtönben ült kábítószerbirtoklásáért. A kitüntetést helyettük így Phil Spector, a River Deep Mountain High című albumuk producere vette át.

Tina szóló karrierje lassan indult, kísérletezett rockkal, diszkóval, különösebb feltűnés nélkül. Takarított, olykor segélyeken élt, hogy el tudja tartani gyermekeit. A szakma leírta. 1984-ben aztán a rockzene egyik legnagyszerűbb visszatérésének lehetett tanulja a világ. A 45 éves Tina Private Dancer című 5. szólóalbumából a címadódat Mark Knopfler írta, 12 millió példányt kelt el. 4 Grammy díjat söpört beérte, Once Love Got To Do It című dala lista vezető lett Amerikában. A rendkívül energikus, lobogóhajú énekesnő világszerte zsúfolt arénákban lépett fel. Albumai milliós példányszámban keltek el, 1988-ban pedig ismét Grammy-díjat kapott.

Tina Turner a filmvászon is bizonyított, szerepelt a Who együttes Tommy című musicaljének filmváltozatában, egy Mad Max filmben és az Utolsó akcióhős című filmben, és ő énekelte az Aranyszem, vagyis a Golden Eye című James Bond film címadó dalát. Természetesen róla is készítettek filmet, de ezt nem nézte meg, mondván még így sem akarja átélni a férje által okozott szenvedés

1996-ban jelent meg Tina soron következő Wildest Dreams című albuma. A későbbi sikeres turnénak és az énekesnő egy harisnya reklámbeli szereplésének köszönhetően a korong végül az Egyesült Államokban aranylemez, Európában pedig platina lett. Az albumra olyan sikerszámok kerültek fel, mint a címadó Barry White duett, az

1997 végén Tinoi zenészei részt vettek az olasz ballada a Cosa della Vita angol változatának elkészítésében, a dal eredeti előadójával, Eros Ramazzottival. Eros és Tina duettje hatalmas sikert aratott Európa szerte, az énekesnő később Ramazzotti turnéjának több fellépésén megjelent előadni ezt a

Tina Turner a 90-es évektől már ritkában lépett fel utolsó nagyszabású turnéjára, énekesnői karrierjének fél évszázados jubileumán indult, és ez lett a 2009-es év legjövedelmezőbb koncertkörútja. Talán szerencsés génjeinek köszönhetően az énekesnőn mintha nem fogna az idő. 2013-ban, 73 éves korában ő lett a Vogue magazin legidősebb címlaplánya, és még abban az évben ismét házasságkötésre szánta el magát. Ahhoz a nála jóval fiatalabb német producerhez, Irwin Bachhoz ment feleségül, akivel már 20 éve élt együtt, és a svájci állampolgárságot is felvette. A rock királynője több mint 200 millió eladott lemezzel a világ egyik legnépszerűbb énekesnője a Guinness rekordok könyvébe is bekerült, mert több koncertjegyet adott el, mint bármely más szólista a szórakoztatóipar történetében. Életéből Tina, The Tina Turner Musical címmel készült előadás, amelyet 2019. november 8-án mutattak be a Broadway-n az énekesnő jelenlétében. Tina az előadáson tűsargójában dobolta a ritmust, teste a zenére ringott, majd felpattant, és énekelni kezdett. It's only rock and roll. Hangjában ott volt egész élete.

0: Kedves hallgatóink, Tina Turner életét és pályafutását ismerhették meg a zenemestereiben. Köszönjük, hogy velünk tartottak. A szerkesztőt, Kónya Évát hallották.
1: A zenemestereit hallották.

0: 96, Tokajról a 101,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Öt óra.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat vasárnap reggel a Szent István Rádió stúdiójából. A bemondó Kriston Tamás vagyok. Kérem, hallgassák meg reggeli programkínálatunkat. A műsorismertetést követően a napi mája következik, majd híreket hallhatnak, utána pedig a vatikáni rádióadásával jelentkezünk. Ezután azokat köszöntjük, akik ma ünneplik névnapjukat. A Kalendárium című műsorunkban a nap jeles eseményeit ismertetjük. 6 órakor a hírek után Szentek Szent Életű Emberek című műsorunkkal jelentkezünk, majd meghallgathatják a napversét. 6 óra 30 perctől ismét a vatikáni rádióadását sugározzuk. 7 órakor híreket mondunk, melyet az egyházi hírek ismétlése követ. 7 óra 20 perctől az evangéliumot hallhatják magyar, szlovák és roma nyelven,
2: majd 7 óra 30 perctől a Könyvek könyve című műsorunk következik.
1: Ezt követően megismételjük az Évezredek asztalánál című gasztronómiai műsorunk szerdai adását. Ezután a szerzetesek fél órájával jelentkezünk 8 óra 30 perckor. 9 órakor ismét híreket mondunk, majd az ökumené következik.
2: 9 óra 50 perctől a Szívem első gondolata című műsorunk következik.
1: Ezután 10 órakor szentmisét közvetítünk. Kedves hallgatóink, ezek a délelőtt programjai, műsorainkhoz jóvételt és tartalmas időtöltést kívánok!

0: A nap imája.
1: XIV. Leó pápa imádsága a békéért. Urunk Jézus, te fegyverek és erőszak nélkül győzted le a halált, a béke erejével vetted el hatalmát. Add nekünk a te békédet, mint a bizonytalan asszonyoknak húsvét reggelén, mint az elrejtőzött és rémült tanítványoknak. Küldd el lelkedet, az éltető lehelletet, aki kiengesztel, aki testvérekké teszi az ellenfeleket és az ellenségeket. Add nekünk, Mária, a te anyád bizalmát, aki szívében összetörve állt kereszted alatt, mégis azzal a rendíthetetlen hittel, hogy fel fogsz támadni. Érjen véget a háború őrülete, és olyanok műveljék és gondozzák a földet, akik még tudnak életet adni, akik még képesek védelmezni és szeretni az életet. Hallgass meg bennünket, élet Ura!

0: Hallgassák meg a híreket!
1: A lefulladt gazdasági növekedés beindítását nevezte a működő Magyarország felépítése egyik legfontosabb pillérének a Tisza kormány leendő gazdasági és energetikai minisztere, Kapitány István, aki azt mondta, egy gazdaság manőverezése inkább hasonlít egy anyahajúhoz, mint egy vitorláshoz. Azt nem ígérhetjük, hogy 100 nap alatt minden hibát kijavítunk, azt viszont bátran ígérhetjük,

0: hogy az első 3 hónapban a jó irányba kormányozzuk a hajót, amit már a legtöbben érezni fognak, tette hozzá. Azt mondta, belső munkatervükben számításba vették a programjukban tett ígéreteket. Van, ahol az első hónapokban már látványos eredményeket fognak elérni, van viszont, ahol csak az első lépéseket tudják megtenni. Jelezte, kiemelten foglalkoznak a korrupció kérdésével. Azonnal leállítják és felülvizsgálják az indokolatlan, túlárazott kifizetéseket, ezzel párhuzamosan kialakítják a közpénzek hatékony felhasználását biztosító kereteket. Az átadás átvételt követően a létrejövő egészségügyi minisztérium szakmai, korrekt és átlátható módon át fogja tekinteni az ágazati irányításban, az egészségügyi államtitkárságon, a kórházakban, valamint a háttérintézményekben dolgozó vezetői személyi állományt, vezetői feladatokat, az intézményi működést, továbbá az átmeneti időszakban meghozott jelentősebb döntéseket és szerződéses kötelezettségvállalásokat, közölte a leendő egészségügyi miniszter Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt azt is hangsúlyozta, hogy a kormányváltással járó átmeneti időszakban kiemelt jelentőségűnek tartják az egészségügyi ellátórendszer zavartalan működésének, valamint a betegellátás biztonságának és folyamatosságának megőrzését. A politikus szerint az ágazati irányításban dolgozó szakemberekre, vezetőkre és munkatársakra a továbbiakban is számítanak. Ezért azt kérjék, hogy ebben az átmeneti időszakban senki ne hozzon elhamarkodott döntést, és tartózkodjon minden olyan lépéstől, amely az intézmények működését, a betegellátás folyamatosságát veszélyeztetheti. A Magyar Bírói Egyesület együttműködne az új kormánnyal, közölte a szervezet a honlapján. Az Egyesület az igazságszolgáltatásban az elmúlt években kialakult helyzetet értékelve megállapítja. A korábbi politikai hatalom hozzáállása miatt a bíróságokra vonatkozó rendelkezések a bírók érdemi bevonása nélkül születtek meg. A bírói függetlenség erodálódott, a bíróságok és az egyesület, amely erre a nem kívánatos folyamatra rendre felhívta a figyelmet, a politikai térbe akaratuk ellenére bevonódtak. Hangsúlyozták, hogy az egyesület a választást követően is elkötelezett a bírói függetlenség megóvása iránt, a bíróságok működésének fejlesztésében és abban, hogy a bíróságokra, illetve a bírókra vonatkozó jogszabályok kialakításában részt vegyen, fogalmaznak az írásban. A 100. strandszezon kezdődött meg Hajdúszoboszlón. A hagyományoknak megfelelően május 1-én nyitotta meg kapuit a fürdőzők előtt a Hungarospa tradicionális fürdőrésze, tájékoztatta a cég vezérigazgatója, az MTI-t. Cegle Pincz és Enikő azt mondta, a strand főbejáratához legközelebb eső részen péntektől 2 nagy medence mellett már igénybe vehetik a látogatók a gyógyvizes pezsgő medencét, a hullámmedencét, valamint az egyik gyermekmedencét. Hozzátette, a nyári főszezonban a strandfürdőben 15 medence használható, június 15-én nyitják meg az aktív, a junior és a prémium zónákat a 30 hektáros parkban elterülő strandon. Az aktív zónában található a családok kedvence, a mediterrán tengerpart medence, amely 6200 négyzetméteres vízfelülettel Közép-Európa legnagyobb épített medencéje, mondta a vezérigazgató. Cegle Pincz és Enikő közölte azt is, hogy az idén minimális jegyáremelés mellett 10%-os forgalom növekedésre, mintegy 1,6-1,7 millió fürdőszolgáltatás értékesítésére számítanak. Sport. Kós Hubert, a 200 méter hát olimpiai bajnoka, a floridai Fort Lauderdale Open elnevezési viadal 3. napján főszámában óriási fölénnyel, közel 4 másodperces előnnyel diadalmaskodott. A 23 éves magyar klasszis a 200 méter gyors fináliában is érdekelt volt, itt másodikként csapott célba hatalmas egyéni csúccsal. Végül az időjárásról. Zavartalanul napos száraz időre számíthatunk. A délkeleti szelet elsősorban hazánk nyugati felén kísérhetik élénk, Sopron környékén erős lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet nagyrészt 20 és 25 fok között várható. A nyugati ország részben lesz melegebb. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Szombati adásunk tartalmából... Leó pápa találkozott az olasz püspöki konferencia alkalmazottaival. Juttassátok el minden emberhez az evangéliumot. A Szent Atya beszéde az amerikai pápai alapítványhoz. Köszönet, amiért segítik az átfogó emberi fejlődést és a békét. Fogadjuk el magunkat főként nehéz helyzetekben és ajánljuk életünket a Jóisten kegyelmébe. Kapaszkodjunk az ő megtartó kezébe. Stúdióbeszélgetés Makkai László, görögkatolikus pasztorálpszichológus atyával. Leó pápa az olasz püspöki konferencia alkalmazottainak. Juttassátok el minden emberhez az evangéliumot. Szombaton délelőtt fogadta a Vatikánban 14. Leó pápa az olasz püspöki konferencia dolgozóit és családtagjait, mintegy 200 főt. Szolgálat, hovatartozás és küldetés. Ez a három alapszempont kell, hogy meghatározza mindennapi munkájukat, amelyen részt vesznek az egyház életében.
1: Vi saluto cordialmente, vi ringrazio per il prezioso servizio che svolgete presso la Conferenza Episcopale Italiana.
0: A Szent Atya örömmel és hálával köszöntötte az olasz püspöki konferenciánál és az ahhoz kapcsolódó hivataloknál dolgozó alkalmazottakat, akik Matteo Zuppi bíboros elnök és Giuseppe Baturi főtitkár vezetésével érkeztek az audienciára. Kényes és fontos feladatot látnak el, mivel az olasz püspöki konferencia az Olaszországban működő részegyházak hiteles szeretet közösségének a jele. Isten népének jogos képviselete az országban, mely a püspök karon belül segíti az egységes működést, összhangban Péter utódával, Róma püspökével, Olaszország prímásával. Köszönet tehát mindazért, amit a különböző szinteken tesznek, a legrejtettebb és leghétköznapibb feladatoktól a legismertebbekig. Minden intézménynél fontos a hűség, amellyel munkájukat végzik, legyen az egy odafigyeléssel végzett ügy, egy jól előkészített értekezlet, türelemmel meghallgatott személy, odaadóan kivizsgált kérdés, vagy a környezet rendben tartása. Egyszerű, de hasznos és Isten előtt nagy dolgok, melyek mindenki a vált szolgálják. Az egyház életében semmi nem kicsi dolog, ha hittel, szeretettel és közösségi szellemben végzik. Leó pápa három szempontot ajánlott megfontolásra a püspökkari hivatali dolgozóknak. Az első, munkájuk szolgálati természete.
1: I vari uffici in cui operate non sono strutture fini a se stesse.
0: A hivatalok nem önmagukban működő rendszerek, hanem olyan eszközök, amelyek segítik az olaszországi püspököket és egyházakat a szeretett közösség szálainak megtartásában, az egység megőrzésében, mely evangéliumban gazdag és bővelkedik a fele baráti gesztusokban. Nagy felelősséget igénylő munka ez, ami a szolgálatot szolgálja, mások munkáját segíti, lehetővé téve sokak hozzájárulását, a helyi egyházak támogatását a jó hír terjesztésében. Részt vesznek Isten nagy családjának küldetésében. Az egyházban szolgálni ugyanis nem egyszerűen azt jelenti, hogy betöltünk egy funkciót, hanem tevékeny tagokként részt veszünk annak a testnek az életében, amelynek feje az Úr. Sosem mi, vagy hivatalaink, programjaink állnak a középpontban, hanem ő, és minden tevékenység akkor leli meg értelmét, ha valamilyen módon segíti a vele való találkozást és egységet. A másik szempont a hovatartozás.
1: La sposa di Cristo, infatti, non si può servire da spettatori.
0: Krisztus jegyesét ugyanis nem lehet nézőként szolgálni, csak annak a szeretetével, aki tudja, hogy oda tartozik, a hit és a szeretet közösség kötelékében, ami elsősorban kegyelmi ajándék, Isten ajándéka. Végezzék ezért mindennapi munkájukat egy misztérium, egy történet, egy terv részeként, ami megelőzi őket és túlmutat rajtuk. Az a hivatásuk, hogy környezetükben formába öntsék az evangéliumot, elősegítsék az egységet és a békét, türelmesen és alázattal, kölcsönös gondoskodással. Ennek tudata határozza meg azt, ahogyan önmagukra tekintenek, ahogyan beszélnek, másokat hallgatnak, kijavítanak és támogatnak, valódi evangéliumi stílusban élve életüket. Isten népe életének harmadik alapvető dimenziója a küldetés.
1: A Chiesa esiste per annunciare Cristo.
0: Az egyház azért létezik, hogy Krisztust hirdesse, hidakat építsen, kötelékeket hozzon létre, befogadást és segítséget nyújtson mindenkinek, aki támaszra, meghallgatásra, szeretetre szorul. És az olasz püspöki konferencia dolgozói részt vesznek ebben a küldetésben. Olyan korban élünk, ahol mély átalakulások jellemzik a családot, az iskolát, a munkát, a kommunikációt, a társadalmi részvételt, a hitátadást Olaszországban is. Az Úr azt kéri tőlünk, hogy ne zárkozzunk be, ne féljünk, hanem nagylelkűen munkálkodjunk azon, hogy az evangélium elérjen és megvilágosítson minden embert. Szűz Mária, Assisi Szent Ferenc és Szénai Szent Katalin Olaszország védőszentjei oltalmába ajánlva az olasz püspöki konferenciát, az olaszországi egyházakat és Isten egész népét, Leó pápa Isten áldását kérte rájuk. Leó pápa az amerikai pápai alapítványhoz. Segítik az átfogó emberi fejlődést és a békét. Zarándoklatuk alkalmából fogadta a Szent Atya a Papal Foundation 1988-ban alapított amerikai jótékonysági szervezet tagjait, mintegy 800 főt a Vatikánban. Köszönetet mondott azért a támogatásért, amelynek révén papok, szerzetesek folytathatják tanulmányaikat, a helyi egyházak működését lehetővé teszik, részt vesznek a pápa karitatív szolgálatában.
1: Well, this is our first opportunity to meet since I was called to take on the role of Bishop of Rome and Pope.
0: Jól lehet ez az első alkalom, hogy pápaként találkozik a szervezet tagjaival, már korábban megtapasztalta működésük áldásos eredményeit. Perui püspökként személyesen látta, hogy a Csiklájói Egyházmegyében számos projektet segítettek nagylelkűen. Pápasága első éve alatt pedig építő volt szembesülni az alapítvány segítő tevékenységének volumenével. Leó pápa mély háláját fejezte ki, amiért állandóan segítik Péter utódát abban a küldetésében, hogy gondját viselje az egyetemes egyháznak. Örömteli az a hír is, hogy évről évre nő az alapítvány tagjainak száma, valamint hogy növelni akarják a támogatást és új módokat találni a segítésre.
1: Your visit occurs during the Easter season, a time focusing on mission as well as peace.
0: Látogatásuk a húsvéti időszakra esik, amikor a küldetésre és a békére összpontosítunk. Feltámadása után Jézus azt a feladatot bízta az apostolokra, hogy legyenek hírnökei, és megígérte nekik, hogy mindig velük lesz ebben a küldetésben. A pápa és a püspökök, az apostolok utódaiként ezt a feladatot folytatják az igehirdetésen és az evangelizáló munkán át. De a keresztség erejében az egyház minden tagja osztozik az evangélium hirdetésének felelősségében, a szavak és a szeretet szolgálat révén. Azáltal, hogy projekteket, humanitárius segélyeket és ösztöndíjakat finanszíroznak szerte a világon, a pápai alapítvány tagjai részt vesznek az egyház állandó evangéliumi küldetésében. Nagy lelkűségük végtelen sok embernek lehetővé tette azt, hogy közösségében konkrétan megtapasztalja Isten jóságát és kedvességét. Papok és szerzetesek részesülhettek felsőfokú képzésben segítségükkel, aminélkül nem tanulhattak volna Rómában a pápai egyetemeken, és így az egyház jövőbeli vezetőjévé nevelték őket. Leó pápa mindannyiuk nevében mély elismerését fejezte ki az amerikai jótékonysági szervezetnek. Kedves hallgatóink, a következő percekben stúdióbeszélgetést hallhatnak Makkai László görögkatolikus pasztorálpszichológus atyával.
2: Nagy szeretettel köszöntöm stúdiónk vendégét, Makkai László atyát, pasztorálpszichológust, aki egy könyvvel érkezett a kezében. Olvasom a címét: Mélységek mentén, a papi hivatás krízisei és kísérése pasztorálpszichológiai nézőpontból. Utolsó beszélgetésünk alkalmával éppen a papi életről szóltunk, a papi élet örömeiről, szemben a nehézségekkel. Folytassuk ezt a beszélgetést itt először is, arra kérlek, kedves László, hogy mutasd be ezt a könyvedet.
3: Köszönöm szépen, és én is üdvözlöm a rádióhallgatókat. A Mélységek mentén című könyvnek a bemutatója az nagy héten volt. Fábri Kornél püspök atya írta az előszót a könyvhöz, és mit is jelent az, hogy mélységek mentén? Én azt gondolom, hogy a papságunk többféle mélységeken megy keresztül. Az egyik ilyen mélység talán az, amikor az imádságnak a mélységében tudunk létezni, amikor valóban akkor megszólítjuk az Istent, vagy akár a szentmisét bemutatjuk, annak a mélységét át tudja élni egy pap. Ez egyfajta lelki öröm, és nyilván egy lelki töltekezés is a pap számára, és egy másik mélység, amikor viszont krízisbe kerül, nehézség éri, kudarcok érik, esetleg nem találja a saját küldetését, hogy mit is kellene csinálni, hogyan is kellene végezni a dolgát a mindennapokban, ez szintén egy másik mélység, ami az ellentéte annak a ima mélységnek, amit a papság esetleg a krízisekben meg tud élni, és ez a mélység talán drámaibb, nagyon nehezen tud olykor-olykor egy-egy pap segítséget kérni, segítségül hívni azt a szemét, aki éppen akkor az ő mélységéből ki tudja hozni. Önmagában a könyv nagyon egyszerű, Kornél püspök úr is fogalmazza, nem ad mindenre választ, de kísérni tud azokon az utakon, ahová a pap a kríziseit éli meg. Három olyan területet emelnék ki, ami nagyon fontos a könyv tekintetében. Talán az első az, hogy fókuszál a könyvre, a prevencióra, a preventív oldalára. Ez nyilván a kispapságot, papnövendékeket érinti.
2: A megelőzésre.
3: Hogyan tudjuk esetleg segíteni már, hogy felkészültebben érjen krízis kispapokat, papokat, hogyan tud erre felkészülni, hogyan tudja felismerni ennek a jeleit, a krízisnek a jeleit, hogyan tud ez ellen küzdeni, honnan kitől kérhet segítséget. Értelemszerűen érdemes az egyházmegyét bevonni ebbe a folyamatba, hiszen fontos, hogy az egyházmegyék számára is legyenek olyan lehetőségek, hol a pap tud és mer segítséget kérni, akár egyházmegyei spirituálistól, akár keresztény pszichológustól, pasztorálpszichológustól, vagy akár paptestvértől, de sok esetben tapasztalom azt, hogy a püspököket is fel lehet hívni, hogy valaki elmondja maga krízisét, bánatát, szomorúságát. Egyfajta kooperáció is benne van a könyvben, amikor a papság és a püspök együtt tud kooperálni azon a krízisen, azon az ügyön, amiben éppen benne van, akár egy alkoholizmusnak a nehézségéből hogyan lehet kijönni, akár egy olyan mélységből, mély krízisből, amikor a küldetés, mint olyasmi, torpan meg a pap életében, hogyan lehet ezen túllendülni, hogyan lehet akár egy helyezéssel is új kihívások elé állítani az adott atyát, vagy hogyan lehet esetleg új feladattal megbízni, ami szintén egyfajta inspirációt tud adni az újrakezdésre, hiszen minden egyes változtatás, változás az ember életében egy újrakezdésnek is a lehetősége. Éppen ezért írtam a könyvben is, hogy a krízis az nem a vég, hanem sokszor az átalakulásnak a kapuja.
2: A krízis maga elkerülhetetlen?
3: Mivel olyan segítő hivatásban vannak az atyák, szertesek, szertesnővérek, hogy napi szinten találkozunk emberekkel, emberi sorsokkal, nehézségekkel, megpróbáltatásokkal, ezért a krízis azt gondolom, hogy nem elkerülhető. Tehát valamilyen szinten bele tudunk jutni a krízisbe, legfőképpen azért, mert amikor az ember már csak ürességet érez a munkájában, nem lát benne kihívást, vagy éppen azt tapasztalja, hogy amit én végzek, azt senki nem köszöni, nem hálálja meg, nem mond egy jó szót azért, amit én tettem, hiszen sokszor mi ezt is várjuk, emberek vagyunk, jó esik egy válveregetés, egy készfogás, egy beszélgetés, egy kávézás valakivel, tehát fontosak, hogy a kiutat is meg tudjuk találni, és valóban, akik emberekkel foglalkoznak, segítőhivatásban dolgoznak, előbb-utóbb ez a mélység, ez eléri a papot, a szeltes-szeltesnővért, de a lényeg mindig az, hogy tudjunk és merjünk segítséget kérni, akkor, amikor ennek a jeleit felismerjük, küldetésünkben felismerjük az életünkbe. A kríziseknek legtöbb része, én azt gondolom, és itt az atyák figyelmét is szeretném felhívni, a krízisek legnagyobb része az én tapasztalataim alapján az ima élet elmaradása. 90%-ban visszavezethető az egy egyházi személynél, hogy amikor az imádság alul marad, nem lesz központi hely, de a munka, a feladat az viszont túlnyomó többségben, mondhatnám azt, egy munka alkoholizmussá válik, és az imádság nem támogatja ezt a feladatot meg, akkor azt gondolom a krízis nem elkerülhető.
2: Kicsikét széjjelhúzom az értelmezési mezőt, orvosok, tanárok, tehát hasonló kvalitású emberek életében a krízis hasonlóképpen elkerülhetetlen?
3: Hasonlóképpen elkerülhetetlen. Nyilván vannak megtartó erők, amik segítenek átlendíteni a krízisen, tehát én például javaslom mindig azt, hogy legyen valami hobbing, legyen valami olyan kikapcsolódásunk, ami nem a munkánkhoz köt, tudjon egy egyházi személy sportolni is, ha arról van szó, tehát fontosak azok, hogy az ember megtalálja a rekreációnak is azt az oldalát, ami segíti azt, hogy ő ember tudjon maradni. Ugyanakkor a papságban van még egy örömteli helyzet, megküzdési mód, ezt így is szokták hívni, mégpedig az ima élet, a szentmise, vagy a Krisztussal való találkozás, vagy éppenséggel a gyónás, amikor valaki egy életgyónást le tud tenni, vagy éppen a problémáit tudja feldolgozni lelki beszélgetésben, gyónásban. A megküzdési palettáink sokkal tágabbak, mint akár a más hivatásban élők, akár szociális szférában dolgozók, orvosok, ügyvédek, bárki, akinek esetleg szintén emberekkel tartja a kapcsolatot. Nekünk papoknak, ha az ima életünk rendben van, és már pedig miért ne legyen rendben, akkor mindig ott van az, hogy van valaki felettünk, a gondviselő Isten, aki ki tud bennünket hozni ebből, akarok is kijönni belőle, és csak az Isten ért szeretnék megváltozni azért, hogy jobb ember legyek, jobb pap legyek, és az Isten az a legfőbb erőm, aki ebben ki tud hozni, és mozgatni tud azért, hogy én valóban újból a hivatásomnak tudjak a mélységében élni.
2: Azért a pap az evangélium, az öröm hírembere. Így indultam el 82-ben, amikor engem pappá szenteltek, és ma is örömhír hirdetek. És összegségét tekintve az én napjaimnak a közepe, itt Rómában most már 12 esztendeje egyfolytában, azért öröm, ezt én merem mondani, és hogyha valaki megkérdez, hogy havárjuk a mevalászló, hogy hogy érzed magad, akkor sokszor visszakérdezek, hogy hát nem látod? Nézem az arcomra. Én azt érzem, hogy van bennem valami, és nincsen bennem semmi rendkívüliség. Csak egyszerűen azt tapasztalom, amit a Jóisten ad mindannyiunknak, hogy az ő kezében vagyok, és ez egy nagyon jó dolog.
3: Én azt gondolom, hogy igen, rajtunk embereken kell, hogy látszódjon, és rajtunk papokon is, hogy mi az örömhírt visszük, és az örömhírt adjuk, és nem csak adjuk, szeretnénk tartósá tenni ezt az örömhírt az emberek életében. Olyan ez, mint amikor az ember belép egy templomba, és vagy azt mondjuk, hogy egy díszletet látunk a templomban, vagy azt látjuk, hogy ez a templom nagyon át van imádkozva az emberek imádsága által, és hogy van olyan kisugárzása a templomnak, hogy meghív az Istennel való találkozásra. Ilyenek vagyunk mi emberek is, papok is. Nagyon érdekes az első helyem, mert amikor kerültem, és a templomban mosolyogva mondtam el a prédikációmat, mert örültem, hogy ott vagyok, és a végén megvártak fiatalok, és velük is beszélgettem, és mosolyogtam rájuk, és később mondta el az egyik hittanosom, hogy az anyukájának az első kérdése az volt, hogy mosolygott-e rátok a pap, rátok fiatalokra, mert ha nem mosolygott, akkor egy szomorú pap, és nem fog benneteket szeretni. Tehát, hogy apró dolgokból tudják a hírek leszűrni azt, hogy az az ember, akivel ott találkozol, az valóban az örömhírnek a hirdetője, látszik rajta, éli azt, amit megimádkozott, és amit ő tovább akar adni, és én azt gondolom, hogy nagyon sok ilyen fiatal papnak kellene lenni, de még az idősebb papokban is látom azt a kegyelmi állapotot, ahogy az ő az egész életét az Istennek szentelve megimádkozta, a nehézségből kijött, ki tudott jönni, segítettek neki. Volt, amikor tényleg azt tapasztalom idősebb paptestvérek, amikor megkeresnek, hogy én nem vagyok boldogtalan pap, így nyugdíj előtt, azt mondja, mindig boldog pap voltam, és ezt adtam át a híveknek is. És hogy én ezt kérem a fiatal papoktól, hogy ne csontosodjunk be a struktúrába, hanem merjük megélni szabadon az örömünket, ezt adjuk tovább, és tegyük tartósá az emberek életében.
2: Nagyon köszönöm, így legyen, kísérje áldás a bűségért mentén könyvedet. Köszönöm a beszélgetést.
3: Nagyon szépen köszönöm én is a lehetőséget.
0: Makkai László görögkatolikus pasztorálpszichológus atyával Páter Vértesaljai László beszélgetett. Itt a Vatikáni Rádió. Szombati műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
4: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: 5 óra 30 perc.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: A lefulladt gazdasági növekedés beindítását nevezte a működő Magyarország felépítése egyik legfontosabb pillérének a Tisza kormány leendő gazdasági és energetikai minisztere, Kapitány István, aki azt mondta, egy gazdaság manőverezése inkább hasonlít egy anyahajóhoz, mint egy vitorláshoz. Azt nem ígérhetjük, hogy 100 nap alatt minden hibát kijavítunk, azt viszont bátran ígérhetjük, hogy az első 3 hónapban a jó irányba kormányozzuk a hajót, amit már a legtöbben érezni fognak, tette hozzá. Azt mondta, belső munkatervükben számításba vették a programjukban tett ígéreteket. Van, ahol az első hónapokban már látványos eredményeket fognak elérni, van viszont, ahol csak az első lépéseket tudják megtenni. Jelezte, kiemelten foglalkoznak a korrupció kérdésével. Azonnal leállítják és felülvizsgálják az indokolatlan, túlárazott kifizetéseket, ezzel párhuzamosan kialakítják a közpénzek hatékony felhasználását biztosító kereteket. Az átadás átvitelt követően a létrejövő egészségügyi minisztérium szakmai korrekt és átlátható módon át fogja tekinteni az ágazati irányításban, az egészségügyi államtitkárságon, a kórházakban, valamint a háttérintézményekben dolgozó vezetői személyi állományt, vezetői feladatokat, az intézményi működést, továbbá az átmeneti időszakban meghozott jelentősebb döntéseket és szerződéses kötelezettségvállalásokat, közölte a leendő egészségügyi miniszter Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt azt is hangsúlyozta, hogy a kormányváltással járó átmeneti időszakban kiemelt jelentőségűnek tartják az egészségügyi ellátórendszer zavartalan működésének, valamint a betegellátás biztonságának és folyamatosságának megőrzését. A politikus szerint az ágazati irányításban dolgozó szakemberekre, vezetőkre és munkatársakra a továbbiakban is számítanak. Ezért azt kérik, hogy ebben az átmeneti időszakban senki ne hozzon elhamarkodott döntést, és tartózkodjon minden olyan lépéstől, amely az intézmények működését, a betegellátás folyamatosságát veszélyeztetheti. A Magyar Bírói Egyesület együttműködne az új kormánnyal, közölte a szervezet a honlapján. Az Egyesület az igazságszolgáltatásban az elmúlt években kialakult helyzetet értékelve megállapítja. A korábbi politikai hatalom hozzáállása miatt a bíróságokra vonatkozó rendelkezések a bírók érdemi bevonása nélkül születtek meg. A bírói függetlenség erodálódott, a bíróságok és az egyesület, amely erre a nem kívánatos folyamatra rendre felhívta a figyelmet, a politikai térbe akaratuk ellenére bevonódtak. Hangsúlyozták, hogy az egyesület a választást követően is elkötelezett a bírói függetlenség megóvása iránt, a bíróságok működésének fejlesztésében, és abban, hogy a bíróságokra, illetve a bírókra vonatkozó jogszabályok kialakításában részt vegyen, fogalmaznak az írásban. A 100. strandszezon kezdődött meg Hajdúszoboszlón. A hagyományoknak megfelelően május 1-én nyitotta meg kapuit a fürdőzők előtt a Hungarospa tradicionális fürdőrésze, tájékoztatta a cég vezérigazgatója, az MTI-t. Cegle Pincz és Enikő azt mondta, a strand főbejáratához legközelebb eső részen péntektől 2 nagy medence mellett már igénybe vehetik a látogatók a gyógyvizes pezsgő medencét, a hullámmedencét, valamint az egyik gyermek medencét. Hozzátette, a nyári főszezonban a strandfürdőben 15 medence használható, június 15-én nyitják meg az aktív, a junior és a prémium zónákat a 30 hektáros parkban elterülő strandon. Az aktív zónában található a családok kedvence, a mediterrán tengerpart medence, amely 6200 négyzetméteres vízfelülettel Közép-Európa legnagyobb épített medencéje, mondta a vezérigazgató. Cegle Pincz és Enikő közölte azt is, hogy az idén minimális jegyáremelés mellett 10%-os forgalom növekedésre, mint egy 1,6-1,7 millió fürdőszolgáltatás értékesítésére számítanak. Sport. Kós Hubert, a 200 méter hát olimpiai bajnoka, a floridai Fort Lauderdale Open elnevezési viadal 3. napján főszámában óriási fölénnyel, közel 4 másodperces előnnyel diadalmaskodott. A 23 éves magyar klasszis a 200 méter gyors fináliában is érdekelt volt, itt másodikként csapott célba, hatalmas egyéni csúccsal. Végül az időjárásról. Zavartalanul napos száraz időre számíthatunk. A délkeleti szelet elsősorban hazánk nyugati felén kísérhetik élénk, Sopron környékén erős lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet nagyrészt 20 és 25 fok között várható. A nyugati ország részben lesz melegebb. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Kedves hallgatóink, ma a tímeák, az írmák, a fülöpök, a violák, az antóniák, a sándorok és a jakabok ünneplik névnapjukat. Ezután is fogadják jó kívánságainkat innen a Szent István Rádió stúdiójából. Isten éltesse őket sokáig. A tímea Jókai Mór írói névalkotása az Aranyember című regényében. Valószínűleg a görög Eutümia névből származik, aminek jelentése jó tisztelet. Az írma az írm kezdetű germán női nevek német eredetű rövidülése. Más magyarázat szerint a germán Hermion néptörzs nevéből való. A Fülöp a görög Filippos név rövidülésének a magyar alakváltozata. Jelentése lókedvelő. A viola latin eredetű virágnév sok nyelvben vált női névvé. Magyarországon már az Árpád korban használatos volt. Az Antónia a latin Antonius férfi név olasz eredetű női párja. A Sándor a görög Alexander név rövidülésének a megmagyarosodott alakja, jelentése férfiakat vagy férfiaktól megvédő. A Jakab pedig Héber eredetű bibliai név, a Jákob görög változatának a magyar megfelelője. Jelentése sarkot fogó, elgáncsoló, csaló, aki a másik helyébe lép. Isten éltesse tehát a tímeákat, az írmákat, a fülöpöket, a violákat, az antóniákat, a sándorokat és a jakabokat. Ha van ilyen nevű ismerősük, akkor ne felejtsék el felköszönteni őket a mai napon. Mi sok boldogságot és szép napot kívánunk az ünnepelteknek.

0: Kalendárium.
1: Kedves hallgatóink! Évforduló naptárunkban napról napra felidézzük azokat a jeles eseményeket, amelyek az adott naphoz kötődnek. Ma van anyák napja. Magyarországon május első vasárnapja. Az ókori Görögországban már ünnepelték Reát, az istenek anyját. Ehhez fűződik az első olyan alkalom, amikor az anyaságról megemlékeztek. Angliában az 1600-as években a húsvétot követő negyedik vasárnap ünnepelték Máriát, Jézus anyját és ezzel együtt az édesanyákat is. Akik távol dolgoztak, szabad napot kaptak, hogy hazalátogathassanak édesanyjukhoz. Az Egyesült Államokban először 1872-ben ünnepelték meg Bostonban az anyák napját. 1907-ben a philadelphiai N.M. Jervis próbálta az anyák napját nemzeti ünneppé nyilvánítatni. Az ünnepet május második vasárnapjára tűzte ki, elhunyt édesanyja emlékére. Először Woodrow Wilson, amerikai elnök mondta ki, hogy hivatalos ünnep ez a nap. Most pedig azt tekintsük át, hogy milyen események történtek május 3-án. 1814-ben 18. Lajos francia király bevonul a párizsi Tuileries-be első Napóleon császár lemondása után. Ez volt az első restauráció. 1896-ban Budapesten Ferenc József jelenlétében felavatták a föld alatti vasutat, a kis föld alattit. A világ első föld alatti vasútja Angliában, Londonban nyílt meg 1863. január 10-én. A budapesti volt az európai kontinensen az első. Valamint Európában az első olyan föld alatti vasút, amihez nem tartozott külön mozdony, hanem az első kocsiban volt egyben a motor is, a londonit külön gőzmozdony mozgatta. A kis föld alatti az államalapítás ezredik évfordulója tiszteletére készült el, és épp a millennium évében adták át Budapest polgárainak. A föld alatti és az Andrássy út egy része megkapta a világörökség része kitüntető címet. 1915-öt írunk, ezen a napon Olaszország kilép a hármas szövetségből. Ezután május 23-án hadat üzen az osztrák-magyar monarchiának. 1921-ben Írországból kiválik hat, többségében protestáns északír grófság, és létrejött Észak-Írország, amely az Egyesült Királyság része lett. És 2007-ben Oroszország nem tájékoztatja többé NATO partnereit csapatmozgásairól, miután Vlagyimir Putyin elnök meghirdeti az európai hagyományos erőket korlátozó szerződés teljesítésének befagyasztását. Kedves hallgatóink, most pedig azt tekintsük át, hogy kik születtek május 3-án. 1469-ben Niccolò Machiavelli, olasz író, filozófus, politikus, korának egyik legnagyobb hatású gondolkodója. A Fejedelem című művét az állam feladatairól írta. Szerinte az uralkodónak a hatalmat mindenáron meg kell szereznie, ha lehet erkölcsös úton, de nem szabad visszarettennie más eszközöktől sem. Elveti az isteni kegyelemből való uralkodás elvét, az államot a realitásokkal számolva, a vágyakat, a célokat, lehetőségeket, kilátásokat, fogyatékosságokat és hibákat figyelembe véve kell kormányozni. Szerinte minden rátermett férfi, aki a felsorolt realitásokkal számol, az bármilyen államot elkormányozhat. 1620-ban ezen a napon született Zrínyi Miklós, magyar költő, hadvezér. 1750-ben Hajnóci József, ügyvéd, királyi tanácsos, a magyar jakobinus mozgalom egyik kivégzett vezetője. Gróf Forgács Miklósnál, majd Széchenyi Ferenc grófnál vállalt titkári állást. Csatlakozott a szabad kőművesekhez. Második József híve lett, tőle várt segítséget a hazai feudalizmus ellen. 1786-ban Szerém vármegye alispánjává nevezték ki. Később a forradalom eszméi felé fordult, 1794 tavaszán Martinovics bevonta a jakobinus mozgalomba, mint a Szabadság és Egyenlőség Társaság egyik tagját. 1794. augusztusában elfogták, majd halálra ítélték és kivégezték. 1799-ben ezen a napon született Nagyajtai Kovács István történész-jogász, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, az erdélyi történetírás úttörő alakja. 1924-ben Kent Tyrell, a Tirel Forma 1-es csapat alapítója. 1947-ben Gornagy Mária magyar színésznő, színészpedagógus. 1984-ben megalapította Magyarországon az első magánszínésziskolát, a Gornagy Mária színi tanodát. Pályafutását 1969-ben a Nemzeti Színháznál kezdte. Ismertebb filmjei a Hamis a baba, a Pogány Madonna, Mese habbal, a Régi idők focia, illetőleg a Tévi a város szélén. Kedves hallgatóink, most pedig azt tekintsük át, hogy kik hunytak el május 3-án. 115-ben első Sándor pápa. 1270-ben IV. Béla, magyar király, az országépítő. 1908-ban Tűr István, magyar katonatiszt, olasz királyi altábornagy, az olasz szabadságharc tábornoka, Giuseppe Garibaldi harcostársa. 1945-ben Garai János, olimpiai bajnok vívó. És 2024-ben Hammer László, ugyancsak olimpiai bajnok, magyar sportlövő, edző, a nemzet sportolója. Kedves hallgatóink, ez volt a mai nap kalendáriuma, tartsanak velünk holnap is!

0: Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
1: 6 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: A lefulladt gazdasági növekedés beindítását nevezte a működő Magyarország felépítése egyik legfontosabb pillérének a Tisza kormány leendő gazdasági és energetikai minisztere, Kapitány István, aki azt mondta, egy gazdaság manőverezése inkább hasonlít egy anyahajúhoz, mint egy vitorláshoz. Azt nem ígérhetjük, hogy 100 nap alatt minden hibát kijavítunk, azt viszont bátran ígérhetjük, hogy az első 3 hónapban a jó irányba kormányozzuk a hajót, amit már a legtöbben érezni fognak, tette hozzá. Azt mondta, belső munkatervükben számításba vették a programjukban tett ígéreteket. Van, ahol az első hónapokban már látványos eredményeket fognak elérni, van viszont, ahol csak az első lépéseket tudják megtenni. Jelezte, kiemelten foglalkoznak a korrupció kérdésével. Azonnal leállítják és felülvizsgálják az indokolatlan, túlárazott kifizetéseket, ezzel párhuzamosan kialakítják a közpénzek hatékony felhasználását biztosító kereteket. Az átadás átvitelt követően a létrejövő egészségügyi minisztérium szakmai, korrekt és átlátható módon át fogja tekinteni az ágazati irányításban, az egészségügyi államtitkárságon, a kórházakban, valamint a háttérintézményekben dolgozó vezetői személyi állományt, vezetői feladatokat, az intézményi működést, továbbá az átmeneti időszakban meghozott jelentősebb döntéseket és szerződéses kötelezettségvállalásokat, közölte a leendő egészségügyi miniszter Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt azt is hangsúlyozta, hogy a kormányváltással járó átmeneti időszakban kiemelt jelentőségűnek tartják az egészségügyi ellátórendszer zavartalan működésének, valamint a betegellátás biztonságának és folyamatosságának megőrzését. A politikus szerint az ágazati irányításban dolgozó szakemberekre, vezetőkre és munkatársakra a továbbiakban is számítanak. Ezért azt kérjék, hogy ebben az átmeneti időszakban senki ne hozzon elhamarkodott döntést, és tartózkodjon minden olyan lépéstől, amely az intézmények működését, a betegellátás folyamatosságát veszélyeztetheti. A Magyar Bírói Egyesület együttműködne az új kormánnyal, közölte a szervezet a honlapján. Az Egyesület az igazságszolgáltatásban az elmúlt években kialakult helyzetet értékelve megállapítja. A korábbi politikai hatalom hozzáállása miatt a bíróságokra vonatkozó rendelkezések a bírók érdemi bevonása nélkül születtek meg. A bírói függetlenség erodálódott, a bíróságok és az egyesület, amely erre a nem kívánatos folyamatra rendre felhívta a figyelmet, a politikai térbe akaratuk ellenére bevonódtak. Hangsúlyozták, hogy az egyesület a választást követően is elkötelezett a bírói függetlenség megóvása iránt, a bíróságok működésének fejlesztésében és abban, hogy a bíróságokra, illetve a bírókra vonatkozó jogszabályok kialakításában részt vegyen, fogalmaznak az írásban. A 100. strandszezon kezdődött meg Hajdúszoboszlón. A hagyományoknak megfelelően május 1-én nyitotta meg kapuit a fürdőzők előtt a Hungarospa tradicionális fürdőrésze, tájékoztatta a cég vezérigazgatója, az MTI-t. Cegle Pincé és Enikő azt mondta, a strand főbejáratához legközelebb eső részen péntektől 2 nagy medence mellett már igénybe vehetik a látogatók a gyógyvizes pezsgő medencét, a hullámmedencét, valamint az egyik gyermekmedencét. Hozzátette, a nyári főszezonban a strandfürdőben 15 medence használható, június 15-én nyitják meg az aktív, a junior és a prémium zónákat a 30 hektáros parkban elterülő strandon. Az aktív zónában található a családok kedvence, a mediterrán tengerpart medence, amely 6200 négyzetméteres vízfelülettel Közép-Európa legnagyobb épített medencéje, mondta a vezérigazgató. Cegle Pincé és Enikő közölte azt is, hogy az idén minimális jegyáremelés mellett 10%-os forgalom növekedésre, mint egy 1,6-1,7 millió fürdőszolgáltatás értékesítésére számítanak. Sport. Kós Hubert, a 200 méter hát olimpiai bajnoka, a floridai Fort Lauderdale Open elnevezési viadal harmadik napján főszámában óriási fölénnyel, közel 4 másodperces előnnyel diadalmaskodott. A 23 éves magyar klasszis a 200 méter

0: gyors fináliában is érdekelt volt, itt másodikként csapott célba hatalmas egyéni csúccsal. Végül az időjárásról. Zavartalanul napos száraz időre számíthatunk. A délkeleti szelet elsősorban hazánk nyugati felén kísérhetik élénk, Sopron környékén erős lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet nagyrészt 20 és 25 fok között várható. A nyugati ország részben lesz melegebb. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
1: Reklám. XVIII. tavasz köszöntő templomi hangverseny a Mezőtárkányi Katolikus Templomban 2026. május 16-án 16 órakor. Meghívott fellépő a felvidéki Kincsem zenekar Csicser településről. Műsoruk címe Adjon az Isten. A rendezvény ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők. Média támogató a Szent István Rádió.
2: Adjon az Isten fényeket, temetők helyett életed.
3: Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
4: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
3: Nem csak katolikusoknak.
4: Keresztényélet.hu.
1: Megjelent az új ember május 3-ai száma. A tartalomból. Töretlen a hitben. Balog Margit történész Mindszenti József bíborosról. A választások után Székely János püspök gondolatai. Pásztorként nem lehetek a háború pártján. 14. Leó pápa megerősítette, hogy első küldetése az evangélium hirdetése. Lányainkat új módon kell megszólítanunk. Márton Zsolt Váci megyés püspök a 90 éves Kalász rendezvényén. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
5: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátra Derecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés. 1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
3: Társadalmi célú hirdetésünket hallották.

0: Szentek, szent életű emberek.
1: Szent Fülöp és ifjabb Szent Jakab apostolok. Az apostolok cselekedeteiben kevés szó esik Fülöpről és ifjabb Jakabról. Nevüket megtaláljuk az apostolok névsorában, Fülöpöt az 5., Jakabot, Alfeus fiát a 9. helyen. Fülöp Betszaidában született, halászember volt. Ő is Keresztelő János tanítványa lehetett. Ismerősétől, Andrástól hallott Jézusról. Az első között hívta apostolának az Úr. Lelke mélyéig megrendíthette ez a váratlan meghívás, hiszen nem is volt már fiatal. Családos lévén, feleségéről és 3 leányáról kellett gondoskodnia, de gondolkodás nélkül követte Jézust. Sőt, néhány nappal később legjobb barátját, Natánelt, a későbbi Bertalant is Jézushoz hívta. Mint apostol, Jézus szűkebb és bizalmasabb környezetéhez tartozott. Ezt Szent János apostoltól tudjuk, aki evangéliumában elbeszéli, hogy a csodálatos kenyérszaporításkor megkérdezte Jézust: honnan veszünk ennyi népnek kenyeret? Jézus szenvedés története előtt Fülöphöz fordultak a pogányok, mert szerettek volna Jézussal találkozni. És az utolsó vacsorán Fülöp volt az, aki Jézushoz fordulva arra kérte: Uram, mutasd meg nekünk az atyát, és ez elég nekünk. Jézus világosan megválaszolta a kérést: már olyan régóta veletek vagyok, és nem ismersz engem, Fülöp. Aki engem látott, az atyát is látta. Ő is tanúja volt Jézus megváltó kereszthalálának, föltámadásának és mennybe menetelének, valamint a Szentlélek kiáradásának. Kezdetben Júdeában térített, majd Frígiába ment apostolkodni. A szájhagyomány szerint itt dolgozott 26 esztendőn keresztül. 84 éves korában halt meg. Ezzel kapcsolatosan 2 változat is elterjedt. Alexandriai Szent Kelemen azt írja, hogy természetes halállal halt meg. Egy másik ősi hagyomány pedig azt állítja, hogy keresztre feszítették. Körülbelül 81-ben hunyhatott el, mert Szent Polikárp, aki 80-ban tért meg, még néhány hónapig együtt volt vele. Hierapolisban temették el, innen Erekéjét később Konstantinápolyba, majd első Pelágius pápa kormányzása idején Rómába szállították, ahol nagy tiszteletnek örvend. Leánya is keresztények lettek. Ifjabb Jakab apostolt az Úr testvérei néven emlegetik az írások, mivel Jézus édesanyjának, Máriának rokona volt, a másik Mária fia, mai szóval unokatestvére. Kora ifjúságától fogva a nazireusok, vagyis az Úrnak szenteltek közé tartozott. Így sosem evett húst, a húsvéti bárányt leszámítva, nem ivott szeszes italt, haját sem vágatta le, és mindig egyszerű ruhában járt. Nevét a Szentírás csak az apostolok névsorában említi. Júdás Tádé volt az édes testvére, akit az Úr vele együtt hívott meg apostolai közé. Jézus mennybe menetele és a Szentlélek eljövetele után ő lett Jeruzsálem első püspöke. Hűségesen eljárt az ószövetségi templomba imádkozni. Azt tartják róla, hogy a sok imádságtól, amelyet mindig térdelve mondott, a térdbőre úgy megkeményedett, mint a teve térde. De a nem keresztény zsidók is nagyon tisztelték, igaznak nevezték. Ahol csak megjelent, köréje gyűltek, hogy legalább a ruhája szélét megérinthessék. Apostoltársa is nagy tisztelettel vették körül. Péter, amikor kiszabadult Heródes börtönéből, nála jelentkezett, Pál apostol pedig az egyház 3. tartó oszlopának nevezte Péter és János mellett. Maga Pál csak Pétert és Jakabot ismerte. Az 51-ben tartott apostoli zsinaton, Jeruzsálemben Péter után Jakab is felszólalt. Ő is kimondta, hogy a pogányokra nem lehet ráerőszakolni a körülmetélés zsidó szokását. A Szentírás őrzi egy levelét. Ebben a jó cselekedetek fontosságát hangsúlyozza. Híres tétele, mert ahogy lélek nélkül halott a test, a hit is halott tettek nélkül. A zsidó ellenségek Annás főpappal az élen, Festus római helytartó távozását kihasználva, 62-ben több kereszténnyel a főtanács elé hurcoltatták, amely a mózesi törvény megszegése címén agyonkövezésre ítélte. De előbb a templom tetejére állították és felszólították, hogy vonja vissza tanait. Nem tehette, inkább Jézusról kezdett prédikálni. A felbőszült tömeg akkor a mélységbe dobta, nem halt meg. Agyonkövezték, egyikük pedig posztószövő ollójával szétzúzta a fejét. Holttestét a templom tövében temették el. Erekéi a 6. században Rómába kerültek. A Szentmisében Szent Fülöp és Jakab ünnepén így imádkozunk. Istenünk, Te évről évre megörvendeztesz minket Szent Fülöp és Szent Jakab apostolok ünnepével. Tekints imádságainkra, és add, hogy részesedve fiat szenvedésében és föltámadásában eljussunk örök látásodra, Krisztus a mi Urunk által.
2: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, Te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: Turmezei Erzsébet, a legnehezebb kérés. Legyen meg a te akaratod. Ha elkerülnek gondok, bánatok, könnyű kimondani. De ha nehéz órák jönnek, s az öröm ködbe vész, ha a szív vérzik, a lélek zokog, ha éjszakának tűnnek nappalok, eltördelni mégis a mondatot, hogy legyen meg a te akaratod. Inkább sikoltanék. Atyám, ne, ne, miért kell ennek így történnie? Szívem keserű lázadásba jut, ha érthetetlen előtte az út. Sírva tesz fel kínzó kérdéseket. Én Istenem, hát ez a szeretet? Aztán elcsitul. Bocsáss meg, atyám, te szeretsz engem híven igazán. Kínban vergődő szívvel is tudom, te vezetsz engem a legjobb úton. Ellenemre is véghez viheted, de szívem attól nem lesz csendesebb. Taníts meg hát szívből kiáltani. Ne csak szájjal, de szívvel mondani, ahogy te akarod. Ne, ahogy én. A békesség csak így lesz az enyém. Lehet az út tövises, meredek, amerre vezetsz, bátran mehetek. S mindennapi kérésem az marad. Add, hogy csupán téged kívánjalak. Legyen akaratod, ha nap nevet. Legyen akaratod, ha éj temet. Legyen most, és mindörökké. Igen. Fogd meg a kezem. Fogadd el a szívem. Ha utam célját el is takarod, hiszek. Legyen, ahogy te akarod.
1: Turmezei Erzsébet a legnehezebb kérés című versét Fehér István előadásában hallották. Turmezei Erzsébet 1912. február 14-én született Tamásiban. A gimnáziumot Sopronban, egyetemi tanulmányait pedig Budapesten, a Pázmány Péter Tudományegyetemen végezte, ahol magyar-német szakos tanári diplomát szerzett. Már egyetemi évei alatt a Fébé leánykörréhez tartozott, ezt követően hallotta meg Isten szolgálatra hívó szavát, és lépett be a Fébé evangélikus diakonissza egyesületbe. 1941-ben avatták diakonisszává. 1951-ben a Fébé feloszlatásával a balassagyarmati evangélikus szeretett otthonba került, ahol 1975-ig végezte szolgálatát. Versei, műfordításai német, angol és finn nyelvről több kötetben jelentek meg. Részt vett az evangélikus énekeskönyv szerkesztésében, amiben 105 ének szövege, illetve fordítása szerepel. 1989-ben a Fébé egyesület újraindulhatott, a közösség Turmezei Erzsébetet választotta főnökasszonnyá. Ezt a tisztséget 2000 májusában bekövetkezett haláláig viselte.
2: Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Szombati adásunk tartalmából... Leó pápa találkozott az olasz püspöki konferencia alkalmazottaival. Juttassátok el minden emberhez az evangéliumot. A Szent Atya beszéde az amerikai pápai alapítványhoz. Köszönet, amiért segítik az átfogó emberi fejlődést és a békét. Fogadjuk el magunkat, főként nehéz helyzetekben, és ajánljuk életünket a Jóisten kegyelmébe. Kapaszkodjunk az ő megtartó kezébe. Stúdióbeszélgetés Makkai László, görögkatolikus pasztorálpszichológus atyával. Leó pápa az olasz püspöki konferencia alkalmazottainak. Juttassátok el minden emberhez az evangéliumot. Szombaton délelőtt fogadta a Vatikánban 14. Leó pápa az olasz püspöki konferencia dolgozóit és családtagjait, mintegy 200 főt. Szolgálat, hovatartozás és küldetés. Ez a három alapszempont kell, hogy meghatározza mindennapi munkájukat, amelyen részt vesznek az egyház életében.
1: Vi saluto cordialmente, vi ringrazio per il prezioso servizio che svolgete presso la Conferenza Episcopale Italiana.
0: A Szent Atya örömmel és hálával köszöntötte az olasz püspöki konferenciánál és az ahhoz kapcsolódó hivataloknál dolgozó alkalmazottakat, akik Matteo Zuppi bíboros elnök és Giuseppe Baturi főtitkár vezetésével érkeztek az audienciára. Kényes és fontos feladatot látnak el, mivel az olasz püspöki konferencia az Olaszországban működő részegyházak hiteles szeretet közösségének a jele. Isten népének jogos képviselete az országban, mely a püspök karon belül segíti az egységes működést, összhangban Péter utódával, Róma püspökével, Olaszország prímásával. Köszönet tehát mindazért, amit a különböző szinteken tesznek, a legrejtettebb és leghétköznapibb feladatoktól a legismertebbekig. Minden intézménynél fontos a hűség, amellyel munkájukat végzik, legyen az egy odafigyeléssel végzett ügy, egy jól előkészített értekezlet, türelemmel meghallgatott személy, odaadóan kivizsgált kérdés, vagy a környezet rendben tartása. Egyszerű, de hasznos és Isten előtt nagy dolgok, melyek mindenki a vált szolgálják. Az egyház életében semmi nem kicsi dolog, ha hittel, szeretettel és közösségi szellemben végzik. Leó pápa három szempontot ajánlott megfontolásra a püspökkari hivatali dolgozóknak. Az első, munkájuk szolgálati természete.
1: I vari uffici in cui operate non sono strutture fini a se stesse.
0: A hivatalok nem önmagukban működő rendszerek, hanem olyan eszközök, amelyek segítik az olaszországi püspököket és egyházakat a szeretett közösség szálainak megtartásában, az egység megőrzésében, mely evangéliumban gazdag és bővelkedik a fele baráti gesztusokban. Nagy felelősséget igénylő munka ez, ami a szolgálatot szolgálja, mások munkáját segíti, lehetővé téve sokak hozzájárulását, a helyi egyházak támogatását a jó hír terjesztésében. Részt vesznek Isten nagy családjának küldetésében. Az egyházban szolgálni ugyanis nem egyszerűen azt jelenti, hogy betöltünk egy funkciót, hanem tevékeny tagokként részt veszünk annak a testnek az életében, amelynek feje az Úr. Sosem mi, vagy hivatalaink, programjaink állnak a középpontban, hanem ő, és minden tevékenység akkor leli meg értelmét, ha valamilyen módon segíti a vele való találkozást és egységet. A másik szempont a hovatartozás.
1: La sposa di Cristo, infatti, non si può servire da spettatori.
0: Krisztus jegyesét ugyanis nem lehet nézőként szolgálni, csak annak a szeretetével, aki tudja, hogy oda tartozik, a hit és a szeretet közösség kötelékében, ami elsősorban kegyelmi ajándék, Isten ajándéka. Végezzék ezért mindennapi munkájukat egy misztérium, egy történet, egy terv részeként, ami megelőzi őket és túlmutat rajtuk. Az a hivatásuk, hogy környezetükben formába öntsék az evangéliumot, elősegítsék az egységet és a békét, türelmesen és alázattal, kölcsönös gondoskodással. Ennek tudata határozza meg azt, ahogyan önmagukra tekintenek, ahogyan beszélnek, másokat hallgatnak, kijavítanak és támogatnak, valódi evangéliumi stílusban élve életüket. Isten népe életének harmadik alapvető dimenziója a küldetés.
1: A Chiesa esiste per annunciare Cristo.
0: Az egyház azért létezik, hogy Krisztust hirdesse, hidakat építsen, kötelékeket hozzon létre, befogadást és segítséget nyújtson mindenkinek, aki támaszra, meghallgatásra, szeretetre szorul. És az olasz püspöki konferencia dolgozói részt vesznek ebben a küldetésben. Olyan korban élünk, ahol mély átalakulások jellemzik a családot, az iskolát, a munkát, a kommunikációt, a társadalmi részvételt, a hitátadást Olaszországban is. Az Úr azt kéri tőlünk, hogy ne zárkozzunk be, ne féljünk, hanem nagylelkűen munkálkodjunk azon, hogy az evangélium elérjen és megvilágosítson minden embert. Szűz Mária, Assisi Szent Ferenc és Szénai Szent Katalin Olaszország védőszentjei oltalmába ajánlva az olasz püspöki konferenciát, az olaszországi egyházakat és Isten egész népét, Leó pápa Isten áldását kérte rájuk. Leó pápa az amerikai pápai alapítványhoz. Segítik az átfogó emberi fejlődést és a békét. Zarándoklatuk alkalmából fogadta a Szent Atya a Papal Foundation 1988-ban alapított amerikai jótékonysági szervezet tagjait, mintegy 800 főt a Vatikánban. Köszönetet mondott azért a támogatásért, amelynek révén papok, szerzetesek folytathatják tanulmányaikat, a helyi egyházak működését lehetővé teszik, részt vesznek a pápa karitatív szolgálatában.
1: Well, this is our first opportunity to meet since I was called to take on the role of Bishop of Rome and Pope.
0: Jól lehet ez az első alkalom, hogy pápaként találkozik a szervezet tagjaival, már korábban megtapasztalta működésük áldásos eredményeit. Perui püspökként személyesen látta, hogy a Csiklájói Egyházmegyében számos projektet segítettek nagylelkűen. Pápasága első éve alatt pedig építő volt szembesülni az alapítvány segítő tevékenységének volumenével. Leó pápa mély háláját fejezte ki, amiért állandóan segítik Péter utódát abban a küldetésében, hogy gondját viselje az egyetemes egyháznak. Örömteli az a hír is, hogy évről évre nő az alapítvány tagjainak száma, valamint hogy növelni akarják a támogatást és új módokat találni a segítésre.
1: Your visit occurs during the Easter season, a time focusing on mission as well as peace.
0: Látogatásuk a húsvéti időszakra esik, amikor a küldetésre és a békére összpontosítunk. Feltámadása után Jézus azt a feladatot bízta az apostolokra, hogy legyenek hírnökei, és megígérte nekik, hogy mindig velük lesz ebben a küldetésben. A pápa és a püspökök, az apostolok utódaiként ezt a feladatot folytatják az igehirdetésen és az evangelizáló munkán át. De a keresztség erejében az egyház minden tagja osztozik az evangélium hirdetésének felelősségében, a szavak és a szeretet szolgálat révén. Azáltal, hogy projekteket, humanitárius segélyeket és ösztöndíjakat finanszíroznak szerte a világon, a pápai alapítvány tagjai részt vesznek az egyház állandó evangéliumi küldetésében. Nagy lelkűségük végtelen sok embernek lehetővé tette azt, hogy közösségében konkrétan megtapasztalja Isten jóságát és kedvességét. Papok és szerzetesek részesülhettek felsőfokú képzésben segítségükkel, aminélkül nem tanulhattak volna Rómában a pápai egyetemeken, és így az egyház jövőbeli vezetőjévé nevelték őket. Leó pápa mindannyiuk nevében mély elismerését fejezte ki az amerikai jótékonysági szervezetnek. Kedves hallgatóink, a következő percekben stúdióbeszélgetést hallhatnak Makkai László görögkatolikus pasztorálpszichológus atyával.
2: Nagy szeretettel köszöntöm stúdiónk vendégét, Makkai László atyát, pasztorálpszichológust, aki egy könyvvel érkezett a kezében. Olvasom a címét: Mélységek mentén, a papi hivatás krízisei és kísérése pasztorálpszichológiai nézőpontból. Utolsó beszélgetésünk alkalmával éppen a papi életről szóltunk, a papi élet örömeiről, szemben a nehézségekkel. Folytassuk ezt a beszélgetést itt. Először is arra kérlek, kedves László atya, hogy mutasd be ezt a könyvedet.
3: Köszönöm szépen, és én is üdvözlöm a rádió hallgatókat. A Mélységek mentén című könyvnek a bemutatója az nagy héten volt. Fábri Kornél püspök atya írta az előszót a könyvhöz, és mit is jelent az, hogy mélységek mentén? Én azt gondolom, hogy a papságunk többféle mélységeken megy keresztül. Az egyik ilyen mélység talán az, amikor az imádságnak a mélységében tudunk létezni, amikor valóban akkor megszólítjuk az Istent, vagy akár a szentmisét bemutatjuk, annak a mélységét át tudja élni egy pap. Ez egyfajta lelki öröm, és nyilván egy lelki töltekezés is a pap számára, és egy másik mélység, amikor viszont krízisbe kerül, nehézség éri, kudarcok érik, esetleg nem találja a saját küldetését, hogy mit is kellene csinálni, hogyan is kellene végezni a dolgát a mindennapokban, ez szintén egy másik mélység, ami az ellentéte annak a ima mélységnek, amit a papság esetleg a krízisekben meg tud élni, és ez a mélység talán drámaibb, nagyon nehezen tud olykor-olykor egy-egy pap segítséget kérni, segítségül hívni azt a szemét, aki éppen akkor az ő mélységéből ki tudja hozni. Önmagában a könyv nagyon egyszerű, Kornél püspök úr is fogalmazza, nem ad mindenre választ, de kísérni tud azokon az utakon, ahová a papa kríziseit éli meg. Három olyan területet emelnék ki, ami nagyon fontos a könyv tekintetében. Talán az első az, hogy fókuszál a könyvre, a prevencióra, a preventív oldalára. Ez nyilván a kispapságot, papnövendékeket érinti. A megelőzésre. Hogyan tudjuk esetleg segíteni már, hogy felkészültebben érjen krízis kispapokat, papokat, hogyan tud erre felkészülni, hogyan tudja felismerni ennek a jeleit, a krízisnek a jeleit, hogyan tud ez ellen küzdeni, honnan kitől kérhet segítséget. Értelemszerűen érdemes az egyházmegyét bevonni ebbe a folyamatba, hiszen fontos, hogy az egyházmegyék számára is legyenek olyan lehetőségek, hol a pap tud és mer segítséget kérni, akár egyházmegyei spirituálistól, akár keresztény pszichológustól, pasztorálpszichológustól, vagy akár paptestvértől, de sok esetben tapasztalom azt, hogy a püspököket is fel lehet hívni, hogy valaki elmondja maga krízisét, bánatát, szomorúságát. Egyfajta kooperáció is benne van a könyvben, amikor a papság és a püspök együtt tud kooperálni azon a krízisen, azon az ügyön, amiben éppen benne van, akár egy alkoholizmusnak a nehézségéből hogyan lehet kijönni, akár egy olyan mélységből, mély krízisből, amikor a küldetés, mint olyasmi, torpan meg a pap életében, hogyan lehet ezen túllendülni, hogyan lehet akár egy helyezéssel is új kihívások elé állítani az adott atyát, vagy hogyan lehet esetleg új feladattal megbízni, ami szintén egyfajta inspirációt tud adni az újrakezdésre, hiszen minden egyes változtatás, változás az ember életében egy újrakezdésnek is a lehetősége. Éppen ezért írtam a könyvben is, hogy a krízis az nem a vég, hanem sokszor az átalakulásnak a kapuja.
2: A krízis maga elkerülhetetlen?
3: Mivel olyan segítő hivatásban vannak az atyák, szeretesek, szeretesnővérek, hogy napi szinten találkozunk emberekkel, emberi sorsokkal, nehézségekkel, megpróbáltatásokkal, ezért a krízis azt gondolom, hogy nem elkerülhető. Tehát valamilyen szinten bele tudunk jutni a krízisbe, legfőképpen azért, mert amikor az ember már csak ürességet érez a munkájában, nem lát benne kihívást, vagy éppen azt tapasztalja, hogy amit én végzek, azt senki nem köszöni, nem hálálja meg, nem mond egy jó szót azért, amit én tettem, hiszen sokszor mi ezt is várjuk, emberek vagyunk, jó esik egy válveregetés, egy készfogás, egy beszélgetés, egy kávézás valakivel, tehát fontosak, hogy a kiutat is meg tudjuk találni, és valóban, akik emberekkel foglalkoznak, segítőhivatásban dolgoznak, előbb-utóbb ez a mélység, ez eléri a papot, a szeltes-szeltesnővért, de a lényeg mindig az, hogy tudjunk és merjünk segítséget kérni, akkor, amikor ennek a jeleit felismerjük, küldetésünkben felismerjük az életünkbe. A kríziseknek legtöbb része, én azt gondolom, és itt az atyák figyelmét is szeretném felhívni, a krízisek legnagyobb része az én tapasztalataim alapján az ima élet elmaradása. 90%-ban visszavezethető az egy egyházi személynél, hogy amikor az imádság alul marad, nem lesz központi hely, de a munka, a feladat az viszont túlnyomó többségben, mondhatnám azt, egy munka alkoholizmussá válik, és az imádság nem támogatja ezt a feladatot meg, akkor azt gondolom a krízis nem elkerülhető.
2: Kicsikét széjjel húzom az értelmezési mezőt, orvosok, tanárok, tehát hasonló kvalitású emberek életében a krízis hasonlóképpen elkerülhetetlen?
3: Hasonlóképpen elkerülhetetlen. Nyilván vannak megtartó erők, amik segítenek átlendítni a krízisen, tehát én például javaslom mindig azt, hogy legyen valami hobbing, legyen valami olyan kikapcsolódásunk, ami nem a munkánkhoz köt, tudjon egy egyházi személy sportolni is, ha arról van szó, tehát fontosak azok, hogy az ember megtalálja a rekreációnak is azt az oldalát, ami segíti azt, hogy ő ember tudjon maradni. Ugyanakkor a papságban van még egy örömteli helyzet, megküzdési mód, ezt így is szokták hívni, mégpedig az ima élet, a szentmise, vagy a Krisztussal való találkozás, vagy éppenséggel a gyónás, amikor valaki egy életgyónást le tud tenni, vagy éppen a problémáit tudja feldolgozni lelki beszélgetésben, gyónásban. A megküzdési palettáink sokkal tágabbak, mint akár a más hivatásban élők, akár szociális szférában dolgozók, orvosok, ügyvédek, bárki, akinek esetleg szintén emberekkel tartja a kapcsolatot. Nekünk papoknak, ha az ima életünk rendben van, és már pedig miért ne legyen rendben, akkor mindig ott van az, hogy van valaki felettünk, a gondviselő Isten, aki ki tud bennünket hozni ebből, akarok is kijönni belőle, és csak az Isten ért szeretnék megváltozni azért, hogy jobb ember legyek, jobb pap legyek, és az Isten az a legfőbb erőm, aki ebben ki tud hozni, és mozgatni tud azért, hogy én valóban újból a hivatásomnak tudjak a mélységében élni.
2: Azért a pap az evangélium az örömhír embere. Így indultam el 82-ben, amikor engem pappá szenteltek, és ma is örömhír hirdetek. És összegségét tekintve az én napjaimnak a közepe, itt Rómában most már 12 esztendeje egyfolytában, azért öröm, ezt én merem mondani. És hogyha valaki megkérdez, hogy havárjuk a Meva László, hogy hogy érzed magad, akkor sokszor visszakérdezek, hogy hát nem látod? Nézem az arcomra. Én azt érzem, hogy van bennem valami, és nincsen bennem semmi rendkívüliség. Csak egyszerűen azt tapasztalom, amit a jó Isten ad minden jóknak, hogy az ő kezében vagyok, és ez egy nagyon jó dolog.
3: Én azt gondolom, hogy igen, rajtunk embereken kell, hogy látszódjon, és rajtunk papokon is, hogy mi az örömhírt visszük, és az örömhírt adjuk, és nem csak adjuk, szeretnénk tartósá tenni ezt az örömhírt az emberek életében. Olyan ez, mint amikor az ember belép egy templomba, és vagy azt mondjuk, hogy egy díszletet látunk a templomban, vagy azt látjuk, hogy ez a templom nagyon át van imádkozva az emberek imádsága által, és hogy van olyan kisugárzása a templomnak, hogy meghív az Istennel való találkozásra. Ilyenek vagyunk mi emberek is, papok is. Nagyon érdekes az első helyem, mert amikor kerültem, és a templomban mosolyogva mondtam el a prédikációmat, mert örültem, hogy ott vagyok, és a végén megvártak fiatalok, és velük is beszélgettem, és mosolyogtam rájuk, és később mondta el az egyik hittanosom, hogy az anyukájának az első kérdése az volt, hogy mosolygott-e rátok a pap, rátok fiatalokra, mert ha nem mosolygott, akkor ő egy szomorú pap, és nem fog benneteket szeretni. Tehát, hogy apró dolgokból tudják a hírek leszűrni azt, hogy az az ember, akivel ott találkozol, az valóban az örömhírnek a hirdetője, látszik rajta, éli azt, amit ő megimádkozott, és amit ő tovább akar adni, és én azt gondolom, hogy nagyon sok ilyen fiatal papnak kellene lenni, de még az idősebb papokban is látom azt a kegyelmi állapotot, ahogy az ő az egész életét az Istennek szentelve megimádkozta, a nehézségből kijött, ki tudott jönni, segítettek neki. Volt, amikor tényleg azt tapasztalom idősebb paptestvérek, amikor megkeresnek, hogy én nem vagyok boldogtalan pap, így nyugdíj előtt, azt mondja, mindig boldog pap voltam, és ezt adtam át a híveknek is. És hogy én ezt kérem a fiatal papoktól, hogy ne csontosodjunk be a struktúrába, hanem merjük megélni szabadon az örömünket, ezt adjuk tovább, és tegyük tartósá az emberek életében.
2: Nagyon köszönöm, így legyen, kísérje áldás a bűségek mentén könyvedet. Köszönöm a beszélgetést.
3: Nagyon szépen köszönöm én is a lehetőséget.
0: Makkai László görögkatolikus pasztorálpszichológus atyával Páter Vértesaljai László beszélgetett. Itt a Vatikáni Rádió. Szombati műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket. Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
4: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.

aki azt mondta, egy gazdaság manőverezése inkább hasonlít egy anyahajúhoz, mint egy vitorláshoz. Azt nem ígérhetjük, hogy 100 nap alatt minden hibát kijavítunk, azt viszont bátran ígérhetjük, hogy az első 3 hónapban a jó irányba kormányozzuk a hajót, amit már a legtöbben érezni fognak, tette hozzá. Azt mondta, belső munkatervükben számításba vették a programjukban tett ígéreteket. Van, ahol az első hónapokban már látványos eredményeket fognak elérni, van viszont, ahol csak az első lépéseket tudják megtenni. Jelezte, kiemelten foglalkoznak a korrupció kérdésével. Azonnal leállítják és felülvizsgálják az indokolatlan, túlárazott kifizetéseket, ezzel párhuzamosan kialakítják a közpénzek hatékony felhasználását biztosító kereteket. Az átadás átvételt követően a létrejövő egészségügyi minisztérium szakmai, korrekt és átlátható módon át fogja tekinteni az ágazati irányításban, az egészségügyi államtitkárságon, a kórházakban, valamint a háttérintézményekben dolgozó vezetői személyi állományt, vezetői feladatokat, az intézményi működést, továbbá az átmeneti időszakban meghozott jelentősebb döntéseket és szerződéses kötelezettségvállalásokat, közölte a leendő egészségügyi miniszter Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt azt is hangsúlyozta, hogy a kormányváltással járó átmeneti időszakban kiemelt jelentőségűnek tartják az egészségügyi ellátórendszer zavartalan működésének, valamint a betegellátás biztonságának és folyamatosságának megőrzését. A politikus szerint az ágazati irányításban dolgozó szakemberekre, vezetőkre és munkatársakra a továbbiakban is számítanak. Ezért azt kérik, hogy ebben az átmeneti időszakban senki ne hozzon elhamarkodott döntést, és tartózkodjon minden olyan lépéstől, amely az intézmények működését, a betegellátás folyamatosságát veszélyeztetheti. A Magyar Bírói Egyesület együttműködne az új kormánnyal, közölte a szervezet a honlapján. Az Egyesület az igazságszolgáltatásban az elmúlt években kialakult helyzetet értékelve megállapítja. A korábbi politikai hatalom hozzáállása miatt a bíróságokra vonatkozó rendelkezések a bírók érdemi bevonása nélkül születtek meg. A bírói függetlenség erodálódott, a bíróságok és az egyesület, amely erre a nem kívánatos folyamatra rendre felhívta a figyelmet, a politikai térbe akaratuk ellenére bevonódtak. Hangsúlyozták, hogy az egyesület a választást követően is elkötelezett a bírói függetlenség megóvása iránt, a bíróságok működésének fejlesztésében és abban, hogy a bíróságokra, illetve a bírókra vonatkozó jogszabályok kialakításában részt vegyen, fogalmaznak az írásban. A 100. strandszezon kezdődött meg Hajdúszoboszlón. A hagyományoknak megfelelően május 1-én nyitotta meg kapuit a fürdőzők előtt a Hungarospa tradicionális fürdőrésze, tájékoztatta a cég vezérigazgatója, az MTI-t. Cegle Pincz és Enikő azt mondta, a strand főbejáratához legközelebb eső részen péntektől 2 nagy medence mellett már igénybe vehetik a látogatók a gyógyvizes pezsgő medencét, a hullámmedencét, valamint az egyik gyermek medencét. Hozzátette, a nyári főszezonban a strandfürdőben 15 medence használható, június 15-én nyitják meg az aktív, a junior és a prémium zónákat a 30 hektáros parkban elterülő strandon. Az aktív zónában található a családok kedvence, a mediterrán tengerpart medence, amely 6200 négyzetméteres vízfelülettel Közép-Európa legnagyobb épített medencéje, mondta a vezérigazgató. Cegle Pincz és Enikő közölte azt is, hogy az idén minimális jegyáremelés mellett 10%-os forgalom növekedésre, mint egy 1,6-1,7 millió fürdőszolgáltatás értékesítésére számítanak. Sport. Kós Hubert, a 200 méter hát olimpiai bajnoka, a floridai Fort Lauderdale Open elnevezési viadal 3. napján főszámában óriási fölénnyel, közel 4 másodperces előnnyel diadalmaskodott. A 23 éves magyar klasszis a 200 méter gyors fináliában is érdekelt volt, itt másodikként csapott célba hatalmas egyéni csúccsal. Végül az időjárásról. Zavartalanul napos száraz időre számíthatunk. A délkeleti szelet elsősorban hazánk nyugati felén kísérhetik élénk, Sopron környékén erős lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet nagyrészt 20 és 25 fok között várható. A nyugati országrészben lesz melegebb.

0: Hallgatóink, híreket hallottak.
1: Egyházi hírek a Szent István Rádióban.
0: Kedves hallgatóink, hallgassák meg az egyházi híreket. Az Európai Unió püspöki konferenciáinak bizottsága Ciprus soros EU elnöksége keretében Nikóziában megrendezett tavaszi plenáris közgyűlésén a delegált európai püspökök nyilatkozatot fogalmaztak meg a nemzetközi helyzetet meghatározó aggasztó válságokról, különös tekintettel a Közel-Keletet és a világ más térségeit sújtó háborúra. A közzétett dokumentumban a püspökök határozott békefelhívást fogalmaznak meg, visszahangozva 14. Leó pápa szavait. Akik fegyvert viselnek, tegyék le, akinek hatalmuk van a háborúkat indítani, válasszák a békét, ne erővel kikényszerített békét, hanem párbeszéd által megszületőt, ne mások leigázásának vágyával, hanem a velük való találkozás szándékával, fogalmaz a Szent Atya. A püspökök ebben a szellemben fogalmazták meg a sürgető felhívás a béke keresésére és megvalósítására című nyilatkozatot, amelyben kifejezik közelségüket a konfliktusoktól szenvedőkhöz, és megerősítik támogatásukat minden olyan törekvés iránt, amely igazságos és tartós békét kíván építeni a világ azon térségeiben, ahol háborúk okoznak szenvedést és halált. 175 éve született Szmrecsányi Lajos egri érsek. Születésének évfordulója alkalmából a 150 évvel ezelőtti papi szolgálatának helyszínén kápolnán emlékeztek meg róla. Az ünnepségen a helyi hívek mellett számos egri lelkipásztor is részt vett. Kakuk Ferenc kápolnai plébános ünnepi beszédéből hallgassanak meg egy részletet.
2: Kérjük ma a jó pásztort, adjon egyházának ma is olyan pásztorokat, mint amilyen Szmrecsányi Lajos volt, hűségeseket, szolgálatkészeket, Krisztushoz tartozókat. És kérjük azt is, hogy bennünk is érlelje meg a hivatás ajándékát, hogy életünk bármilyen úton járjunk is, az ő szeretetének a jele legyen a világban.
0: Az ünnepi beszél után Urbán Márta, az egri főegyházmegyei levéltár munkatársa mutatta be Szmrecsányi Lajos egri érsek életét.
3: Az ő érseksége alatt 40 templom épült az egyházmegyébe, ami azért is nagy szám, mert hogyha belegondolunk, hogy 1912 és 43 között azért volt egy első világháború, voltak járványok, volt egy nagy gazdasági világválság, mégis 40 templommal tudta bővíteni az egyházmegyét, de ezen kívül még 54 kápolnát és 61 iskolakápolnát is építettek. Nyilván ezek az iskolakápolnák az egyházmegyének olyan vidékein voltak, ahol sokkal kisebb közösségek éltek, és nem volt szükség ilyen nagyméretű templomokra.
0: Szmrecsányi Lajos 1851. április 26-án született Felső Darócon. A keresztségben a Lajos György Félix Márk nevet kapta. Az elemi iskoláit Debrecenben és Eperjesen végezte, majd 7. osztályos korában Egerbe került, és onnantól kezdve egész élete Egerhez kötődött. 1873. augusztus 28-án szentelte Lévai Sándor pappá. Frissen szentelt papként kápolnán volt az első szolgálati helye, itt szerezte a hívekkel való első tapasztalatait, amelyek segítették a szociális érzékenységének mélyülését is. 1912. augusztus 20-ától lett egri érsek, és mivel ebben az időszakban nem csak Rómához kellett tartozni, hanem az uralkodóhoz is, így 1912. szeptember 21-én tette le a hűségesküt Ferenc József apostoli király kezébe. Csepellényi György alakja, valamint boldog elavatásának jelenlegi szakasza állt annak a konferenciának a középpontjában, amelyet a napokban rendeztek meg Sárospatakon a Szent Erzsébet házban. Az eseményen Fráter Czapkó Mihály, aki az egyházmegyei szakasz posztulátoraként vezeti az eljárás előkészítését, saját feladatairól, valamint a vértanú szerzetes példamutató életéről osztotta meg gondolatait.
4: Sokszor a háttérmunka, ami nem látványos, és ami olyan egyszerűnek tűnik, sokkal nehezebb, mint ami esetleg eredménye abból kijöhet. Egy-egy új információ, egy-egy érdekes levél, sokszor akár a hetekig tartó kutatásnak az eredménye, és hát a levéltárosaink, a történészeink több száz évvel ezelőtti régi latin nyelvű írásokat bújnak át, és nincsen Google keresőjük, ahol mondjuk rá tudnának keresni a csepelényi, vagy bizonyos címszavakra. Tehát igazából a munka emiatt volt nehéz és hosszadalmas. Mi abban bízunk, hogy ebben az évben most már megszületnek azok az írások, amelyek összefoglalják a Boldogavatás Egyházmegyé szakaszának az eredményeit, és talán rövidesen ebben az évben vagy jövőre Rómába el tudjuk juttatni ezeket az iratokat.
0: A konferencián jelen volt Urbán Márta, az Egri Főegyházmegye levéltárosa is, aki kiemelte, ezek az események nem csupán tudományos szempontból értékesek, hanem lelki jelentőséggel is bírnak. Mint fogalmazott, a kutatások, az előadások és a közös megemlékezések mind segítik, hogy a hívek mélyebben megismerjék a vértanú szerzetes tanúságtételét, és ezáltal közelebb kerüljenek hozzá személyesen is.
5: Hát ugye az elmúlt pár évben, főleg mióta az Egri Főegyházmegye hivatalosan elindította a boldogavatási eljárást, én azt gondolom, hogy egyre több helyen előtérbe került az ő személye. Valóban egy nagyon szép dolog, hogy itt ebben a régióban hosszú évtizedek óta ismert az ő személye, és egy élő kultusz lehet itt felmutatni, de ezzel párhuzamosan az egyházmegye más területein, illetve az egyházmegyén kívül is egyre több helyen megjelent az ő személye és az ő lelkisége. Ugye itt az Egri Egyházmegyében minden vasárnap az utolsó egyetemes könyörgés is az ő boldogavatási eljárásáért van, illetve ezzel párhuzamosan hoztunk ide is meg. Az egyházmegye számos templomában találhatóak ilyen imalapok, ami szintén az ő boldogavatási eljárásáért van. És az is nagyon fontos, hogy pont az ilyen rendezvények, mint amilyen rendezvényen is most vagyunk, ezek azért is fontosak, mert még szélesebb körben lehet az ő életszentségét rosszúval élve népszerűsíteni, de inkább azt mondanám, hogy a kultuszát és az ő ismertségét jobban terjeszteni.
0: 1813-ban Bartus Elizabeth 71 nap alatt 1600 kilométert megtéve zarándokolt el Marburgból Sárospatakra. Hogy ennek a különleges útnak nyoma maradjon, és az út belső üzenetét másoknak is továbbadhassa, megírta könyvét, melynek címe Üzletasszonyból zarándok. A napokban a sárospataki Szent Erzsébet ház munkatársai számára mutatta be kiadványát. Koleszár Krisztián tudósítónk riportját hallják.
6: Ennek a zarándok útnak kell valami nyomának maradni, mert azért egyrészt Szent Erzsébet útja, másrészt meg 71 nap küzdelmes zarándok út volt, pénz nélkül, magamat teljesen a gondviselésre bízva. És hát ezeket a küzdelmeket, ha úgy látjuk, hogy az embereknek is ugyanígy mindennapos küzdelmük megvan, és ez talán egy kicsit nekik is ad valami táppontot, hogy hogyan lehet innen tovább jutni.
7: Ugye itt, amikor Sárospatakon beszélgetünk, és elhangzik az, hogy Szent Erzsébet út, akkor sokan a Patak és Kassa közötti útra gondolnak. Itt ugye mi egy másik zarándok útról beszélgetünk, hiszen mikor volt ez pontosan, amikor ezt a sok-sok, ha jól olvastam, akkor 1600 kilométert lejárta és megérkezett ide Szent Erzsébet városába.
6: Hát ez 2013. augusztus 13-án indult a zarándokút, és november 19-én értem ide. Közben volt egy 3 hetes pihenő, összesen 71 napig voltam zarándok. Marburgból, Szent Erzsébet sírhelyétől indultam, utána elmentem Marburgba, ahol élt Szent Erzsébet, ahol felnőtt és a férjével együtt élt, és onnan indultam el Sárospatakra. Németországon, Ausztrián, egy kicsit még Szlovákián is, és Pozsonyba is voltam, és utána Magyarországon jöttem végig.
0: Idén május 16-án szombaton rendezik meg a Nagymaros ifjúsági találkozót. A fő előadó és a Szentmise fő celebránsa ezúttal Fábri Kornél, esztergom budapesti segédpüspök lesz, a zenei szolgálatot az Emmanuel közösség biztosítja. A találkozó mottója az apostolok cselekedeteiből vett idézet. Mert benne élünk, mozgunk és vagyunk, benne vagy. Az ünnep szerkezete némileg változik, ahogy már ősszel elkezdtük, a fő előadás után közben járó ima, szentségimádás és gyónási lehetőség lesz. Korábban lesz az ebéd, majd utána 14 órakor lehet bekapcsolódni a fakultációkba, műhelyekbe. Fő előadó és a Szentmise főcelebránsa Fábri Kornél esztergom budapesti segédpüspök lesz. Július 16-a és 19-e között rendezik meg idén az Egerszalóki ifjúsági találkozót és lelki gyakorlatot. A motto a naphimnuszból: dicsérjétek az Urat és áldjátok. Az online regisztráció április 27-én hétfőn elkezdődött, akik így jelentkeznek az eseményre, egy szalókos pólót kapnak ajándékba. Az Egri Hittudományi Főiskolán a 2026-27-es tanévben katekéta lelkipásztori munkatárs alapszakon és hittanári szakon levelező tagozatos formában lehet készülni hitoktatói tevékenységre és keresztény műveltségünk gyarapítására. A hittanári szak az Eszterházy Károly Egyetemmel együttműködésben történő közös képzés. A képzésre a Hittudományi Főiskola saját jelentkezési lapján kell jelentkezni május 15-ig. A következő tanévben is lesz pedagógusok számára két fél éves hitoktatói szakirányú továbbképzés. Bővebb információ a főiskola honlapján olvasható. Autóbuszos zarándoklatot szerveznek Csíksomjóba május 22-e és 25-e között 22 fős kis busszal. Az utazás önköltsége 50 ezer forint per fő, és a falusi vendéglátás 40 euró per fő per nap lesz. Összesen 120 euró per fő. Érdeklődni és jelentkezni a zarándoklat 2024@gmail.com e-mail címen lehetséges. A zarándoklat lelki vezetője Kakuk Ferenc, kápolnai plébános. Az Egri Főegyházmegye területét érintő rendelkezésekről, hírekről és eseményekről a www.eger.egyházmegye.hu oldalon, valamint a szentistvánrádió.hu oldalon tájékozódhatnak. Kedves hallgatóink, egyházi híreket hallottak.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Kedves hallgatóink, most hallgassák meg az evangéliumot és a mai napi Szentíráshoz tartozó elmélkedést.
8: Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: ne nyugtalankodjék a szívetek, higgyetek az Istenben és bennem is higgyetek. Atyám házában sok hely van. Ha nem így lenne, mondtam volna, elmegyek és helyet készítek nektek. Ha majd elmegyek és helyet készítek nektek, ismét eljövök és magammal viszlek titeket, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok. Hiszen ismeritek az utat oda, ahová én megyek. Ekkor Tamás így szólt: Uram, mi nem tudjuk, hogy hova mégy, hogyan ismerhetnénk hát az utat. Jézus ezt felelte: én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem juthat el az atyához, csak általam. Ha engem ismernétek, atyámat is ismernétek, de mostantól fogva ismeritek őt és látjátok. Fülöp megjegyezte: Uram, mutasd meg nekünk az atyát, és ez elég nekünk. Jézus így válaszolt: már olyan régóta veletek vagyok, és nem ismersz engem, Fülöp. Aki engem lát, az látja az atyát is. Hogyan mondhatod hát, mutasd meg nekünk az atyát? Nem hiszed talán, hogy én az atyában vagyok, s az atya én bennem? A szavakat, amelyeket hozzátok intézek, nem magamtól mondom, és a tetteket is atyám cselekszi, aki én bennem van. Higgyétek el, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem. Ha másért nem, legalább a tetteimért higgyétek. Bizony-bizony mondom nektek, aki hisz bennem, ugyanazokat a tetteket fogja végbevinni, amelyeket én cselekszem, sőt, még nagyobbakat is tehet azoknál, mert én az atyához megyek. Ezek az evangélium igéi.
9: Áldunk téged, Krisztus! Higgyetek az Istenben, és bennem is higgyetek. És a Szent Lélekben? Ő sem marad ki, hiszen Jézust csak a Szent Lélekben lehet fölismerni, vagyis csak a Szent Lélek segítségével tudunk hinni benne, s lehetünk az Atya gyermekeivé. A Szent Lélekkel való kapcsolatunk a legmélyebb és legtitokzatosabb. Minden szép emberi kapcsolat a Szent Háromság személyeibe vetett bizalmunkban teljesedik be. Így a legszebb emberi kapcsolat a barátság is. Nem véletlen, hogy Jézus éppen az utolsó vacsorán nevez minket barátainak, amikor tudtul ad mindent, amit az atyától hallott. Isten olyannak teremtett minket, hogy gyermekei lehetünk, sőt, hogy mindörökre az övéi lehetünk szent egyesülésben, a házasságban, és testvéreivé, barátaivá teremtett minket az ő megtestesült fia számára. És ezen kapcsolatok közül élhetjük meg egyiket, másikat töredékesen, mint egy szentségi jelleggel emberi viszonyainkban. Fordítva áll tehát a dolog, mint ahogy elképzeltük. Nem emberi kapcsolatainkat vetítjük bele Isten életébe, hanem Isten szent háromságos életének szeretett törvényei vannak beleírtva a szívünkbe. Legmélyebb életünk a személyes kapcsolat Istennel, és benne az emberekkel. Nem véletlen, hogy az Úr Jézusnak az utolsó vacsorán mondott, Isten benső életét legegyértelműbben feltáró szavait húsvét idején olvassuk. Azokat csak az ő kereszthalála és dicsőséges feltámadása által nyilvánvalóvá lett Isten fiúságának világosságában lehet fölfogni. Higgyetek az Istenben, az Atyában, és bennem is higgyetek, és akkor megszűnik szívetek nyugtalansága, mert végső otthon találtok benne. Egy személynek csak egy másik személy lehet az otthona. A mi örök otthonunk az örök szent háromság. Az Úr Jézus az élő szikla, vagyis Isten szent fia. Csak rá épülve lehet örök otthont építeni. Az egyházban minden alá van vetve a romlásnak és a mulandóságnak, kivéve a hitet, a reményt és a szeretetet, illetve a szentségi rendet, hiszen a szentségek a hit szentségei, és a szentírás a szent hagyomány, melyek pedig a hit forrásai.
0: Most a mai napi evangéliumot hallgassák meg szlovák nyelven.
10: Čítanie zo svätého evanjelia podľa Jána. Ja som cesta, pravda a život. Ježiš povedal svojim učeníkom: Nech sa vám srdce nevzrušuje. Veríte v Boha, verte aj vo mňa. V dome môjho otca je mnoho príbytkov. Keby to tak nebolo, bol by som vám povedal, že vám idem pripraviť miesto. Keď odídem a pripravím vám miesto, zasa prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja. A cestu, kam idem, poznáte. Tomáš mu povedal: Pane, nevieme, kam ideš. Akože môžeme poznať cestu? Ježiš mu odpovedal: Ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k Otcovi iba cezo mňa. Ak poznáte mňa, budete poznať aj môjho Otca. Už teraz ho poznáte a videli ste ho. Filip sa ozval: Pane, ukáž nám Otca a to nám postačí. Ježiš mu vravel: Filip, toľký čas som s vami a nepoznáš ma. Kto vidí mňa, vidí Otca. Ako môžeš hovoriť, ukáž nám Otca? Neveríš, že ja som v Otcovi a Otec vo mne? Slová, ktoré vám hovorím, nehovorím sám zo seba, ale Otec, ktorý ostáva vo mne, koná svoje skutky. Verte mi, že ja som v Otcovi a Otec vo mne. Ak nie pre iné, aspoň pre tie skutky verte. Veru, veru, hovorím vám. Aj ten, kto verí vo mňa, bude konať skutky, aké ja konám, ba bude konať ešte väčšie, lebo ja idem k Otcovi. Počuli sme slovo Pánovo.
0: A mai napi evangélium következik roma nyelven.
11: Te nável tu máro jílo by páčako. Paťan ande oddad, aj vi ande mande paťan. Ande mure dades kokher butána si, te nakadea vlas pendomastu menge. Anda kodi zsavtár, ket hantelásáraptú menge. Majte zsótár, hajt hánlásáraptú menge, pale palpáleávó, haj manca ingrótú men, ke vitú mekothete a venkáj meszom. Pinzsáren kothe od romkáj mezsav. Pekadi o Tomás, kodi pendas, rája, haj csikodi csizsannász ke káj zsász, atuncsi szársáj pinzsára szasz od rom. Messomlo drom, o čáčipe, aj o trajo, pendas o Jézus. Konik nas tigreszel kaj o dad feripa mande. Te man pinzsárnas, vi mureda des pinzsárnas, bade katarakának pinzsáren lesz, haj dikhen lesz. Pekadi, o Fülöp manglas lesz, rája szikava mengel a dades, aj kati dostávla a menge. Abaka szabadul mutatú mencaszom, pendaszó Jézus, aj szácsi pindjár esz ma Filip. Kon mandiklas, kodo vile dades diklas, aj szársaj penes szikaba mengele dades. Napatjas keme ande o datszom, aj o datszi ande mande. Le vorbi, szavekarink tu mende kerab namandar penable, aj le trabi, Vikodolo dat kerel konande mande silo. patjan keme ande oddat somlo, aj oddad ande mandej. Te anda kavreste na, veri anda muret rabi, sokerdam, šaj patjan. Čačes penap tu menge, kon patjalande mande, tumna kodol buťa kerel save meker domba, inke vimaj bare buťa kerla, ke kaj oddat žav, aj so ande muro anav mangen. Kodo kerap tu menge, ke odad te ašara va djol ande odad, va so mangen ande muroanav, me kerab les tu menge.
0: Kedves hallgatóink, most a mai nap evangéliumát hallgathatják meg német nyelven.
12: Evangelium nach Johannes. Euer Herz lasse sich nicht verwirren. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich euch dann gesagt, ich gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten. Wenn ich gegangen bin und einen Platz für euch vorbereitet habe, komme ich wieder und werde euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Und wohin ich gehe, den Weg dorthin kennt ihr. Thomas sagte zu ihm, Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst. Wie sollen wir dann den Weg kennen? Jesus sagte zu ihm, Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Wenn ihr mich erkannt habt, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Schon jetzt kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Philippus sagte zu ihm, Herr, zeig uns den Vater, das genügt uns. Jesus antwortete ihm, Schon so lange bin ich bei euch, und du hast mich nicht erkannt, Philippus? Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie kannst du sagen, zeig uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und dass der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch sage, habe ich nicht aus mir selbst. Der Vater, der in mir bleibt, vollbringt seine Werke. Glaub mir doch, dass ich im Vater bin und dass der Vater in mir ist. Wenn nicht, glaub wenigstens aufgrund der Werke. Amen, Amen, ich sage euch. Wer an mich glaubt, wird die Werke, die ich vollbringe, auch vollbringen. Und er wird noch größere vollbringen, denn ich gehe zum Vater. Wort des lebendigen Gottes.

Kedves hallgatóink, Könyvek könyve című műsorunkban Gabriel de Vos karmelita szerzetes teológia professzor Belső végtelen című szentírási elmélkedéseiből hangzanak el részletek. Műsorunkat a Magyar Katolikus Rádió készítette.

Isten anyja. Boldog vagy, Szűz Mária, te a világ teremtőjét hordoztad, azt szülted, aki téged teremtett, és örökre szűz maradsz. Szűz Mária az angyali üdvözletkor szívébe és testébe fogadta az Isten igéjét, és világra hozta az életet. Ezért ismerjük és tiszteljük őt, mint Istennek és a megváltónak igazi anyját. A zsinat szintézisben így mutatja be Mária alakját. Minden kiváltságának forrása az Isten anyaság. Mária nagyságát, dicsőségét, sőt, egész létét az magyarázza, hogy Isten anyja lett. Ha Isten nem határozta volna el, hogy fia egy szűz méhében megtestesüljön, a világ soha nem kapta volna meg Máriát, a kegyelemnek és a szeretetre méltóságnak ezt a mesterművét. Soha nem láthatta volna anyai mosolyát, és nem tapasztalta volna meg anyai segítségét. Az egyház tanítása szerint pontosan azért kell szeretnünk és tisztelnünk Máriát, mivel Isten anyja, Jézus anyja. Amikor így Istennel kapcsolatban szeretjük őt, az iránta való tisztelet Isten és Jézus iránti szeretetünket teszi még mélyebbé és gyöngédebbé. Mater Dei, Mater Creatoris. Imádkozzuk a litániában. E két név látszólag ellentmondásos, mégis nagy valóságot fejez ki, mivel Mária jól lehet teremtmény, valóban a teremtő anyja, Isten fiának anyja, akinek emberi testet adott, aki méhének és vérének gyümölcse. Mária itt a végtelen küszöbét érinti. A Szent Szűznek, mivel Isten anyja, bizonyos értelemben végtelen méltósága van, ami a végtelen jóból, Istenből forrásozik. Nem lehet elképzelni magasabb méltóságot, mivel egyetlen emberi teremtmény sem egyesült Istennel oly bensőséges és magasrendű módon, mint Mária, aki anyja lett. Annak, aki csodálkozik, hogy az evangéliumok oly keveset mondanak Máriáról, Villanovai Szent Tamás ezt válaszolja. Mit keresel még? Mi mást akarsz találni a szűzben? Legyen elég, hogy tudd, Mária Isten anyja. Elég, ha ennyit mondunk. Tőle született Jézus. Így, ó Mária, hogy megszeresselek, elég azt tudnom, hogy Istenem anyja vagy. Bár Isten öröktől elrendelte, hogy Mária fia anyja legyen, nem akarta, hogy beleegyezése nélkül legyen az. Ezért, amikor elérkezett terve megvalósításának órája, az alázatos szűz hozzájárulását kérte. Az angyal feltárja Mária előtt, milyen magasrendű hivatást tartott fenn neki Isten. Gyermeket fogansz, fiat szülsz, és Jézusnak fogod elnevezni. Mária kérdez, az angyal pedig megmagyarázza, hogyan lesz szűzessége sérelme nélkül Isten anyja. Mi más tehetett volna Mária, mint hogy beleegyezését adta? Nem először történik, hogy akarata belevész az Úr akaratába. Kezdettől az Istennel való egyesülés tökéletes állapotában élt. Ennek pedig egyik jellemzője az emberi akarat egyesülése az isteni akarattal. A szűz ezért lelke egész szeretetével adja hozzájárulását. Ki mondja a legyent, önként elfogadja Isten tervét, és egészen az ő tevékenységére hagyatkozik. Mária igent mondott az isteni felszólításra. Jézus anyja lett. Isten üdvözítő akaratát egész szívvel, a büntetlenség teljes lendületével ölelte át, és az Úr szolgálójaként egészen odaadta magát fia személyének és művének. A misztérium azonnal beteljesedik, és Mária Isten hordozója lesz. Isten megtestesült igéje jelen van benne azáltal a testi élet által, amelyet Mária közöl a fiúval,
de jelen van benne a természet feletti élet túláradó bősége által, amit a fiú közöl az anyával. Az anya és a fiú között kölcsönös életkapcsolat, a szeretet, az érzelmek és a vágyak azonossága áll fenn. Mindezt Krisztus szíve véste bele Mária szívébe. Senki sem mondhatta el nagyobb joggal, mint Mária: élek, de már nem én élek, hanem Krisztus él bennem. Mérhetetlen, csodálatos misztérium. És a misztérium hátterében egy kis emberi teremtmény igenje áll. Isten szabadnak teremtette az embert. Nagy dolgokat akar benne véghez vinni, de ezt nem teszi az ember beleegyezése nélkül. Isten kegyelmével át akarja alakítani, meg akarja szentelni az embert, de megvárja beleegyező igennyét. Ha a mi igen válaszunk is teljes és totális, mint Máriáé, Isten mi bennünk is véghez viszi művét.

Anyánk, ó boldogságos Szűz Mária, te vagy a kegyelem anyja és a világ reménysége. Hallgasd meg hozzád kiáltó gyermekeidet. Mária, miután beleegyezett, hogy Isten fiának anyja legyen, a legszorosabban kapcsolódott nem csak Jézus személyéhez, hanem művéhez is. Tudta, hogy ő váltja meg az emberi nemet, azért elfogadva, hogy anyja legyen, azt is elfogadta, hogy küldetése teljesítésében a legbensőségesebb munkatársa legyen. Joggal gondolják az atyák, hogy Mária nem volt merőben tétlen eszköze Istennek, hiszen szabad hittel és engedelmességgel közreműködött az emberiség üdvözítésében. És valóban, Mária a világnak adva Jézust, a kegyelem forrását, cselekvően és a legközvetlenebb módon közreműködött abban, hogy a kegyelem szétáradjon minden hívőre. Ő hozta világra magát a mindent megújító életet, emiatt anyánk ő a kegyelem rendjében. Amint egy nő, Éva, közreműködött a kegyelem elvesztésében, az isteni gondviselés harmonikus terve szerint egy másik nő, Mária, a kegyelem visszaállításában működik közre. A kegyelem élete természetesen Jézustól származik. Ő annak egyetlen forrása, és ő az egyetlen üdvözítő. Mivel azonban Mária adta őt a világnak, és a legbensőségesebben társult Jézus egész életéhez és küldetéséhez, azt is lehet mondani, hogy a kegyelem Máriától is származik. Ha Jézus a forrás, akkor Mária, amint Szent Bernát szereti mondani, annak csatornája, vízvezeték, amelyen elér hozzánk. Amint Jézus Mária által akart hozzánk jönni, épp úgy a kegyelem, az egész természet feletti élet Mária közvetítésével jut el hozzánk. Ez annak akarata, aki úgy rendelkezett, hogy mindent Mária által kapjunk, mondja Szent Bernát. Mindazt, amit Jézus joggal kiérdemelt, Mária másodlagosan a méltányosság alapján érdemelte meg. Mária tehát valóban anyánk. Jézussal együtt a kegyelem életére szült minket, és teljes joggal köszönhetjük így: üdvözlégy királynő, irgalmasság anyja, élet, édesség és reménységünk, üdvözlégy! Az édesanyának mély kapcsolata fiával az üdvözítés munkájában megmutatkozik a szűzi fogantatás idejétől kezdve egészen Krisztus haláláig. Már abban a pillanatban, amikor Mária az üdvözítő anyja lett, megkezdte az emberekre irányuló anyai tevékenységét. Amint Jézus megváltó műve a megtestesüléssel kezdődött, és a Kálvárián érte el csúcspontját, úgy Mária anyaságának is a kereszt lábánál kellett beteljesednie. A legkegyetlenebb gyötrelmek közt haldokló Jézus végtelenül szerető szíve minden ajándékok közül a legkiválóbbat adja át az emberiségnek. Itt, a földön, semmi sem volt számára olyan drága, mint édesanyja. Őt hagyja ránk. Íme a te anyád, mondta Jánosnak, aki abban a pillanatban az egész emberiséget képviselte. Jézus szavaival azt a nagy valóságot fejezte ki, ami a szűz méhében való megtestesülése pillanatában kezdődött, és itt, a kereszt alatt teljesedett be. Mária lelkileg minden ember anyja. Igen, Mária Jézussal együtt pontosan akkor mentette meg a lelkeket, felajánlva értük az isteni áldozatot, aki az övé volt, mivel fia volt. Ezzel a felajánlásával Mária megszerezte nekünk a kegyelem életét. Mária valóban az a nő, aki a természet feletti rendben életet ad nekünk. Ő a mi anyánk. Mária valóban anyja Krisztus tagjainak,
mivel szeretetével közreműködött, hogy hívők szülessenek az egyházban. Emiatt köszöntjük őt, mint az egyház egészen kiemelkedő és páratlan tagját. Másfelől az egyház hitének és szeretetének ősmintáját és ragyogó példaképét. A katolikus egyház a Szentlélek ihletésére szerető szívű anyjaként tiszteli őt a gyermeki kegyelet érzelmével. Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda, hogy üdvösséget szerezzen a világnak, mondja az evangelista. És ezzel párhuzamosan Mária úgy szerette az embereket, hogy értük áldozatul adta egyetlen fiát, akit jobban szeretett, mint önmagát. Íme, ilyen áron lett Mária a mi anyánk, mi pedig az ő gyermekei.

Máriás élet. Uram, add, hogy Szűz Mária közbenjárása által elérhessük kegyelmet teljességét. Az a fönséges hely, amelyet Mária, mint anya, a hívek megszentelődésének művében betölt, teljes mértékben igazolja a vele való bensőséges életre irányuló vágyat. Amint a gyermek szívesen van anyjával, a keresztény is örömmel él Máriával. Felhasznál számos apró alkalmat, hogy ráemlékezzék. Szívesen érzi magán Mária tekintetét. Megszokja, hogy például egy képe előtt elhaladva mindig szeretettel köszöntse. A hit tekintete azonban tovább lát egy képnél. Eljut egészen a dicsőségben élő Máriáig, aki a vízió beatifika által látja gyermekét, és figyelemmel követi, ismeri szükségeit, és anyai szeretettel siet segítségére. Mária mennybevétele után sem szűnik meg betölteni üdvösséges feladatát. Szüntelen közbenjárásával eszközli nekünk az örök üdvösség kegyelmeit. Így a hit révén a keresztény állandó kapcsolatban élhet Máriával, aki anyai szeretettel vigyáz rá. Az ember a nap folyamán önkéntelenül is megsokszorozza tiszteletének kifejezéseit. Segítségét kéri, fohászokat mond. Mindezek elősegítik a Máriához fűződő kapcsolatok szorosabbá válását. A Mária ünnepek, a szombat és a május hónap ugyancsak számos alkalmat kínálnak fel, hogy kiváltságairól elmélkedjék, csodálja szépségét, és egyre jobban megszeresse. Lehetetlen, hogy az emberi szív és értelem ne foglalkozzék Mária édes alakjával, és ne szeresse őt. Ne akarja neki kimutatni szeretete valódiságát. Igazi gyermekeként élve ne akarjon neki örömet szerezni. A Máriás élet, azaz a Máriával való bensőséges élet, lassanként áthatja az egész keresztény életet, és a keresztény kötelességek hűségesebb teljesítésére késztet. Semmi sem szerez ugyanis Máriának nagyobb örömet, mintha látja, hogy gyermekei szeretettel teljesítik Jézus akaratát. Másrészt viszont a Mária anyai tekintetétől kísért keresztény élet sajátosan édes és szelíd jelleget ölt. A legszelídebb anya állandó társasága biztosítja ezt. Ő a legnagyobb figyelemmel veszi körül mindazokat, akik őt szeretik, és bizalommal hozzáfordulnak. Az igazi Mária tisztelet nem terméketlen és átmeneti érzelmekből áll, de nem is valamilyen hiszékenységből. Ellenkezőleg, az igaz hitből indul ki, amely elismerteti velünk Isten anyjának kiválóságát, és anyánk iránt való szeretetre, valamint erényeinek utánzására buzdít bennünket. A Máriás élet egyik legfőbb szempontja pontosan Mária követése. Az atyához vezető egyetlen út Jézus, és Jézus az egyetlen példakép is. Azonban ki hasonlított annyira Jézushoz, mint Mária? Kit töltenek el jobban Jézus érzelmei, mint Máriát? Ó, úrnőm, kiált fel Szent Bernát, Isten lakik benned, és te Istenben. Te saját testeddel öltözteted fel, ő pedig téged fönnsége dicsőségével. Jézus, anyja tiszta méhében időzve, önmagába öltöztette őt, részesítette tökéletességeiben. Saját érzelmeit, vágyait, szeretetét és akaratát öntötte bele. Mária pedig, aki teljesen átadta magát Jézus működésének, teljesen ő hozzá alakult. Fia leghűségesebb mása lett. Mária, énekli az ősi liturgia, Krisztusnak a Szentlélek által festett legtökéletesebb képmása. A Szentlélek, vagyis Jézus lelke,
teljesen birtokába véve Mária legtisztább és legédesebb lelkét, abban a legteljesebb és legfinomabb módon kialakította Krisztus lelkének vonásait és jellemzőit. Ezért méltán lehet mondani, hogy Mária utánzása Jézus utánzását jelenti. Az egyház ezért állítja elénk példaképül Máriát. Máriát nem szerethetjük csupán önmagáért, hanem mindig csak Krisztussal kapcsolatban, akinek anyja. Ugyanúgy nem utánozhatjuk őt másképp, csak Jézussal való kapcsolatában, akinek ő a leghűségesebb képmása. Jézus az egyetlen út, aki az atyához vezet. Mária pedig a legbiztosabb és legkönnyebb út, aki Jézushoz vezet. Jézus, megtestesítve önmagában az atya tökéletességeit, lehetővé tette ezek utánzását. Mária, lemásolva magában Jézus tökéletességeit, ezeket megközelíthetőbbé, emberszabásúvá tette. Őróla lehet a legnagyobb joggal elmondani, legyetek követőim, mint ahogy én Krisztus követője vagyok. Jézus Mária által jött hozzánk. Méltányos, hogy mi meg Mária által menjünk Jézushoz.

Kedves hallgatóink, Könyvek könyve című műsorunkban Gabriel de Vos Karmelita szerzetes teológia professzor belső végtelen című szentírási elmélkedéseiből hangzottak el részletek. Műsorunkat a Magyar Katolikus Rádió készítette.

0: A nap imája.
1: XIV. Leó pápa imádsága a békéért. Urunk Jézus, te fegyverek és erőszak nélkül győzted le a halált, a béke erejével vetted el hatalmát. Add nekünk a te békédet, mint a bizonytalan asszonyoknak húsvét reggelén, mint az elrejtőzött és rémült tanítványoknak. Küldd el lelkedet, az éltető lehelletet, aki kiengesztel, aki testvérekké teszi az ellenfeleket és az ellenségeket. Add nekünk, Mária, a te anyád bizalmát, aki szívében összetörve állt kereszted alatt, mégis azzal a rendíthetetlen hittel, hogy fel fogsz támadni. Érjen véget a háború őrülete, és olyanok műveljék és gondozzák a földet, akik még tudnak életet adni, akik még képesek védelmezni és szeretni az életet. Hallgass meg bennünket, élet Ura. Amen.

0: Azt nem ígérhetjük, hogy 100 nap alatt minden hibát kijavítunk, azt viszont bátran ígérhetjük, hogy az első 3 hónapban a jó irányba kormányozzuk a hajót, amit már a legtöbben érezni fognak, tette hozzá. Azt mondta, belső munkatervükben számításba vették a programjukban tett ígéreteket. Van, ahol az első hónapokban már látványos eredményeket fognak elérni, van viszont, ahol csak az első lépéseket tudják megtenni. Jelezte, kiemelten foglalkoznak a korrupció kérdésével. Azonnal leállítják és felülvizsgálják az indokolatlan, túlárazott kifizetéseket, ezzel párhuzamosan kialakítják a közpénzek hatékony felhasználását biztosító kereteket. Az átadás átvitelt követően a létrejövő egészségügyi minisztérium szakmai korrekt és átlátható módon át fogja tekinteni az ágazati irányításban, az egészségügyi államtitkárságon, a kórházakban, valamint a háttérintézményekben dolgozó vezetői személyi állományt, vezetői feladatokat, az intézményi működést, továbbá az átmeneti időszakban meghozott jelentősebb döntéseket és szerződéses kötelezettségvállalásokat, közölte a leendő egészségügyi miniszter Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt azt is hangsúlyozta, hogy a kormányváltással járó átmeneti időszakban kiemelt jelentőségűnek tartják az egészségügyi ellátórendszer zavartalan működésének, valamint a betegellátás biztonságának és folyamatosságának megőrzését. A politikus szerint az ágazati irányításban dolgozó szakemberekre, vezetőkre és munkatársakra a továbbiakban is számítanak. Ezért azt kérjék, hogy ebben az átmeneti időszakban senki ne hozzon elhamarkodott döntést, és tartózkodjon minden olyan lépéstől, amely az intézmények működését, a betegellátás folyamatosságát veszélyeztetheti. A Magyar Bírói Egyesület együttműködne az új kormánnyal, közölte a szervezet a honlapján. Az Egyesület az igazságszolgáltatásban az elmúlt években kialakult helyzetet értékelve megállapítja. A korábbi politikai hatalom hozzáállása miatt a bíróságokra vonatkozó rendelkezések a bírók érdemi bevonása nélkül születtek meg. A bírói függetlenség erodálódott, a bíróságok és az egyesület, amely erre a nem kívánatos folyamatra rendre felhívta a figyelmet, a politikai térbe akaratuk ellenére bevonódtak. Hangsúlyozták, hogy az egyesület a választást követően is elkötelezett a bírói függetlenség megóvása iránt, a bíróságok működésének fejlesztésében és abban, hogy a bíróságokra, illetve a bírókra vonatkozó jogszabályok kialakításában részt vegyen, fogalmaznak az írásban. A 100. strandszezon kezdődött meg Hajdúszoboszlón. A hagyományoknak megfelelően május 1-én nyitotta meg kapuit a fürdőzők előtt a Hungarospa tradicionális fürdőrésze, tájékoztatta a cég vezérigazgatója, az MTI-t. Cegle Pincz és Enikő azt mondta, a strand főbejáratához legközelebb eső részen péntektől 2 nagymedence mellett már igénybe vehetik a látogatók a gyógyvizes pezsgő medencét, a hullámmedencét, valamint az egyik gyermekmedencét. Hozzátette, a nyári főszezonban a strandfürdőben 15 medence használható, június 15-én nyitják meg az aktív, a junior és a prémium zónákat a 30 hektáros parkban elterülő strandon. Az aktív zónában található a családok kedvence, a mediterrán tengerpart medence, amely 6200 négyzetméteres vízfelülettel Közép-Európa legnagyobb épített medencéje, mondta a vezérigazgató. Cegle Pincz és Enikő közölte azt is, hogy az idén minimális jegyáremelés mellett 10%-os forgalom növekedésre, mint egy 1,6-1,7 millió fürdőszolgáltatás értékesítésére számítanak. Sport. Kós Hubert, a 200 méter hát olimpiai bajnoka, a floridai Fort Lauderdale Open elnevezési viadal 3. napján főszámában óriási fölénnyel, közel 4 másodperces előnnyel diadalmaskodott. A 23 éves magyar klasszis a 200 méter gyors fináliában is érdekelt volt, itt másodikként csapott célba hatalmas egyéni csúccsal. Végül az időjárásról. Zavartalanul napos száraz időre számíthatunk. A délkeleti szelet elsősorban hazánk nyugati felén kísérhetik élénk, Sopron környékén erős lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet nagyrészt 20 és 25 fok között várható. A nyugati ország részben lesz melegebb. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
1: Reklám.

0: 18. tavasz köszöntő templomi hangverseny a Mezőtárkányi Katolikus Templomban 2026. május 16-án 16 órakor. Meghívott fellépő a felvidéki Kincsem zenekar Csicser településről. Műsoruk címe Adjon az Isten. A rendezvény ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők. Média támogató a Szent István Rádió.
1: Adjon az Isten fényeket, temetők helyett életet.
2: Keresztény élet, a legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
3: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
2: Nem csak katolikusoknak.
3: Keresztényélet.hu.
0: Megjelent az új ember május 3-ai száma, a tartalomból. Töretlen a hitben, Balogh Margit történész Mindszenty József bíborosról. A választások után Székely János püspök gondolatai. Pásztorként nem lehetek a háború pártján. 14. Leó pápa megerősítette, hogy első küldetése az evangélium hirdetése. Lányainkat új módon kell megszólítanunk. Márton Zsolt Váci megyés püspök a 90 éves Kalász rendezvényén. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
4: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
5: Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
0: 1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítványt tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18 57 87 26 kötőjel 1 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
5: Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
6: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Évezredek asztalánál. Gasztronómiai magazinműsor.
7: Dicsőltessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm a gasztronómiai műsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál az adás felelős szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Ha tehetik, töltsék velünk együtt a most következő közel fél órát.
8: Várhelyi Gyulával Tokajban találkoztam, a Hímes udvar pincészetében, és azt említette a riportra készülve, hogy pincelátogatás nélkül nem ússzuk meg, akkor szeretettel hallgatjuk a pince bemutatását öntől.
9: Hát itt a úgynevezett régebbi présházban vagyunk. Magáról az épületről annyit, hogy a hagyományunk úgy tartja, hogy Szapolyai János királyunknak volt a vadászháza. Szapolyai Jánosról pedig annyit ugye, hogy János király néven uralkodott ő, és a Mohási hasátát követően. Itt Tokajban a várban javasolták, hogy királlyá válasszák majd később. Természetesen itt a jelölőgyűrés megtörtént, de magyar király csak az lehetett, akit a rendek javasolnak, Székesfehérváron koronáznak és a Szent Koronával, tehát a koronázása ott történt, a jelölés pedig itt Tokajban.
8: Honnan tud ennek az épületnek a történetéről? Utána olvasott, utána kutatott?
9: Hát igen, kutattam, de hát azért a 16. századra visszamenőleg dokumentumok nem állnak rendelkezésünkre. Ezt úgy lehet idézőben mondom áthidalni, hogy a későbbi okiratokból lehet következtetni a korábbi évszázadokra, és hát innen történik az, hogy egyrészt nem szabad figyelmen kívül hagyni a hagyományainkat sem, na meg hát ha létező dokumentumokat. Tehát a hagyományok, a dokumentumok hiány legalább annyira értékes, mint maga az írott forrás sok esetben. Tehát ez a 16. században, ez az alsó rész, ugye akkor épült, lehet látni azért alól beépített kandallók, innen fűtötték az épületet, maga a boltív, meg ahol a borozó rész van, ott is láthattuk, hogy nagyon régi az épület, tehát maga az épület együttese, a falak, a kiképzések mutatják azt, hogy a 16. századi dolgok itt megtalálhatók, és amit majdnem elfelejtettem, hogyha megfigyeljük, lőrések is találhatók. Tehát ott velünk szemben 2-3 lőrés is található. És a borászatunknak az a neve, hogy Hímes udvar.
8: Miért ez lett a neve?
9: Nagyon sokan megkérdezik, hogy a Hímes udvar miért Hímes udvar. Sokan, akik kérdeznek, elsősorban arra gondolnak, hogy hímes tojás a húsvéttel van összefüggésben. Sokat nem tévednek, hiszen maga a hímes kifejezés, a régmúlt idők kifejezését használva, tényleg azt jelentette, hogy pingált, szép, festett. És a Hímes udvar név onnan ered, és a hagyományainkat tisztelve és ápolva vettük fel ezt. Anonymus a Gesta Hungarorumában, ugye a 13. század elején 1210-es években íródott, ő ezt a helyet, ahol most Tokaj fekszik, Hímes udvarnak nevezi. Tehát mondhatjuk azt szabadon fogalmazva, hogy Tokajnak az első ismertebb neve Hímes udvar. Ez a gesztájában úgy jelenik meg Anonymusnak, hogy Árpád vezér Tarcal vezérnek adta ezt a területet, a Tarcal hegyet, és a Tarcal hegy tövében épített egy földvárat a Bodrog-Tisza összefolyásánál, amelynek a neve Anonymus szerint Hímes udvar. Tehát innen a név eredete, és úgy gondoltuk, hogy feltétlenül meg kell őrizni, és továbbadni utódainknak, hogy Tokaj első neve, először is, hogy Hímes udvar.
8: De jó, hogy elmondta ezt, és a név mellett azért még egy madárszimbólummal is találkozhatunk. Ennek mi a története?
9: A madár pedig az a cégünknek azért a motívuma, mert egy nagyon szép, többek között ugye több madárfaj létezik itt a környezetünkben, többeket az úgynevezett gyurgyalag. Ez a környezetünk egyik legszebb, legszínesebb madara, és hát itt röpködnek fölöttünk, amikor, mert ők máshol telelnek, úgy nyarat itt töltik, és hát itt a löszfalakban költenek, itt érzik jól magukat, és így a Hímes udvar madara lett ez a gyurgyalag. Nagyon aranyos, kedves madár, bár mondjuk a méhészek nem nagyon szeretik, hogy hozzá teszem, mert nagyon szeretik a méheskéket.
8: Tokaj település életében 950 éves a település, és különleges az önök életében is, hiszen ahogy említette, a Hímes udvar pedig igen, 40 éves.
9: Igen, 40 éves a Hímes udvar. Foglalkozunk szőlészettel, borászattal, szőlő van, és bortermeléssel és kereskedelemmel is foglalkozunk. Tehát ez 40 esztendős, és hát büszkén mondjuk azt, hogy a 950 év mellett, amikor Tokaj 950 évét ünnepel, szerényen, ugye mi itt vagyunk 40 év óta a kereskedelemben, a borkereskedelemben, a vendéglátásban.
8: 100%-osan családi vállalkozásról beszélünk?
9: 100%-os családi vállalkozás, saját szőlőnk van, a szőlőt dolgozzuk fel, és a bort is mi állítjuk elő, és úgy értékesítjük. Még a hímes udvarra, hagyd térjek már vissza, nagyon érdekes, és itt a bevezetésben feltétlenül úgy gondolom, hogy jó lenne elmondani, hogy maga a hímes szó, hogy mit jelent, honnan ered. Van Magyarországon Pécs és a Duna között egy hímes háza nevezetű településünk. Na most a hímes háza, ők úgy tartják, ez a Pécs melletti hímes háza, ez a két név van, a Tokajban a korábbi Anonymus szerinti hímes udvar, és ott a Pécs mellett és a Duna között a hímes háza. A hímes háza a 11. században, tehát már István korabeli temploma van, és a hímes háza azt jelenti tulajdonképpen, hogy Isten háza. A hímes udvar pedig az a királyi udvar jelenti. Tehát a kettő között óriási különbség van, és ez olyan aranyos dolog számomra, azért is említettem, hogy a hímes háza, ami van, ugye a Dunántúlon, meg a hímes udvar, hogy hogyan kapcsolódik.
8: Dobozaikon azt olvasom, hogy with love from Tokaj, vagyis szeretettel Tokajból, hát akkor most induljunk el ezen a képzeletbeli tokaji kirándulásunkon, már ami a hímes udvar pincészetét jelenti.
9: Menjünk le a pincébe?
8: Menjünk akkor le a pincébe is, meghallgatjuk a történetet, mit lehet tudnunk a pincéről. Varázsolunk egy kis fényt, kinyílik a varázslatos ajtó, és be is lépünk a pince ajtaján. Már egy különleges illat csapja meg az orrunkat, igen, az a jellegzetes pince illat.
9: Igen, itt egy háromágú pincébe jutottunk, van egy óága, illetve két óága, amely még akkor keletkezett, amikor maga az épület, tehát a 16. század elején, 1520-as, 30-as években. Ez a szárny, amit itt látunk, ezt a mostani főutcával vagy főútvonallal kötöttük össze, hogy ha vendégek érkeznek, akkor itt tudunk fogadni vendégeket, leülhetnek. Ez elsősorban az érlelő pince, ez a jobb oldali ág és az érlelő pince, itt lépcső következik. Ez pedig inkább a munkaág. Tehát itt is azért tovább érlelésre vannak elhelyezve a boraink, elsősorban palackos termékek. Megnézem, hogy minden borunk paraszba kerül. Tehát nincs ilyen lédigárusítás, hogy műanyag parasz, meg egyéb más. Tehát ezt már 30 év óta így csináljuk. Itt vannak a tartályaink.
8: És ha már Tokajról beszélünk, akkor nem is kérdéses, milyen borok? Csak is tokai a szó?
9: Nem, hát azért kiváló száraz borok is vannak, nem csak édes borok, de ismertebb azért a tokai a szó, mint inkább a száraz borok, de hát kiváló száraz borok is vannak, és amellett természetesen a hagyományos, inkább a nagyobb érdeklődés mutatkozik néha-néha az a szó és az édes borok iránt is.
8: Körülbelül 8 tartályt látok itt magam előtt.
9: Ezek olyan furának tűnnek, ugye, hogy sokszor azt gondolják, hogy ezekben az acéltartályokban érleljük és tovább tartjuk a borokat. Nem, ez mind segédeszköz, mind munkaeszköz. Ezek akkor kerülnek használatba, amikor a must ebbe for ki, ebbe lesz derítve, és miután már a derítés megtörtént, utána minden esetben fahordókban érlelük tovább a borainkat.
8: Tehát, na de milyen hordóban? Ez is különleges hordó, ahogy olvastam.
9: Hát,
8: tölgyfa hordó?
9: Tölgyfa. Minden esetben tölgyfa hordóban érleljük tovább, és hát 2-3-4 év múlva cserélni szoktuk a hordókat.
8: Ha már Tokajban beszélgetünk, legyen olyan kedves, avasson be bennünket a kulisszatitkokban. Mindig azt mondjuk, hogy egy puttonyos, két puttonyos, három puttonyos, négy puttonyos, a szó mit is jelent ez a puttonyos kifejezés?
9: Hát most már nem nagyon használjuk a puttony kifejezést. Tehát
8: csak régen olyan, régen így volt, és hát, az adta meg ugye a bornak a nagyságát.
9: 3-4-5 puttonyos asszonyink voltak, ettől már az eszencia volt a jobb, ami ugye nem asszó eszencia, de az már nem a puttony számtól függött. A puttony szám az mindig azt jelenti, hogy amikor megvannak az asszó szemek, és az asszú szemeket összezúzzuk, de úgy, hogy a benne lévő magot ne sértsük meg, mert ha a mag megsérül, akkor olyan oda nem illő vegyület keletkezik, tehát ezt úgy kell megoldani, hogy ne sérüljenek a magok, és ahány puttonyos, 2-3-4-5 puttonyos az asszú, az azt jelenti, hogy annyi 33 kg asszú tészta kerül egy gönci hordó borhoz, ami 136 litert jelent. jelent. Tehát egy háromputonyos asszóhoz azt jelenti, hogy egy 136 literes óborhoz, avagy esetleg még musthoz, tehát nem feltétlenül fontos óbort használni, 136 liter mennyiségű óborhoz, vagy musthoz öntünk három putony, azaz azt jelenti, hogy 60-70-80 kg asszú szemet, és ezt dolgozzuk tovább. Én amikor ide kerültem a családunk Tokajba, akkor úgy történt, hogy elkezdtünk borászkodni, hogy találkoztam egy nagyon régi, általam igen nagyra besült bácsival, aki itt helytörténeti kutatásokkal foglalkozott, és ő mondta nekem, hogy hát milyen dolog az, hogyha valaki Tokajban él, itt cselekszik, itt tölti az idejét, és jön hozzá egy vendég, és a saját borával nem tudja megkínálni. Hú, ez nekem annyira tetszett, és annyira szíven ütött, hogy azt mondtam, ez tényleg milyen igaz. Hát ha valaki Tokajban van, jön egy vendége, és a saját borával nem tudja, hát az nem Tokaji, tehát az a Tokaji ember az, aki eljön a vendége, és a saját borával meg tudja kínálni.

0: Mivel folytassuk még a pince látogatásunkat, milyen információt tart még fontosnak elmondani? Vannak itt régi tárgyak is, ezek egészen pontosan mik?
1: Ez például, hogy a szénkénegező, ez azt jelenti, amikor a 18. század végén, 19. század elején óriási pusztítást végzett a filoxéra nevezetű szőlőgyökér betegség, a szőlőgyökér helyett támadta meg ez a betegség, és onnan eredt és pusztította el az egész tőkét. Ez tulajdonképpen egy szénkénegezőnek nevezett szerkezet, amiben felszivattyúzták a szénkéneget, és akkor ezt betaposták a gyökérhez. Az alsó része, azon van egy luk, ezzel pedig pumpálták, és próbálták injektálni a szőlő gyökerét, hogy elpusztuljon az úgynevezett szőlőtetű, ez magyarul a filoxéra szőlőtetű, de hát több-kevesebb sikerrel, de inkább kevesebb sikerrel, de a szerkezet gyártói nagyon jól jártak.
0: És ebből van itt jó néhány, egészen pontosan 4 darab, különböző méretű, ezt már csak mutogatják a látogatóknak, gondolom én.
1: Igen, ez egy kedves dolog.
0: Itt egy nagyon érdekes tárgyat láthatunk, ez Nagy Ignác a... Budapest, ez igen. Van ráírva, ez mi egy, ez a szerkezet?
1: Ez egy kézi palaszkozó szerkezet, ami hát ugye több mint 100 éves, az azt jelenti, hogy a palaszkot, amikor megtöltöttük borral, ide elhelyeztük, akkor felőre, ahol van ez a tüske, ide betettük a dugót, és akkor meghúztuk ezt a kart, és pont akkor érkezett ugye a dugó, amikor a nyakat eltalálta. Tehát tulajdonképpen egy nagyon régi, kézi palackozásra szolgáló eszköz.
0: És itt vannak mellettünk a tokaiaszók is, hát gyönyörű bronz sárga színűek, olyan színűek, ami ennek lennie kell egy tokai bornak, ugye ezt kijelenthetjük minden túlzás nélkül.
1: Igen, hát itt a úgynevezett készáru raktárban vagyunk, a pince egyik részében van ugye 3 ága a pincének, 2 ilyen érlelő ág, a tartályokból, a fémtartályokból minden borunk hagyományos módon fahordókba kerül, tehát fahordóban érleljük tovább. Ez segédeszköz, munkaeszköz, ez a fémtartály, tehát ez egyáltalán nem használjuk érlelésre, és minden borunk bekerül a másik 2 ágban a további érlelésre.
0: És mennyi ideig érlelik a tölgyfahordókban? Ez változó?
1: Hát változó, igen. Az azt jelenti, hogy 1-3-4 évig érleljük a borainkat.
0: Itt a harmadik ág.
1: Itt ez egy harmadik ág. Érdemes esetleg.
0: Ide is be tudunk egy picit kukucskálni, a harmadik ágba is bemegyünk. Fejünkre vigyázzunk.
1: Igen.
0: Itt körbe lehet menni, tulajdonképpen körbeérnénk?
1: Igen. Na most ez érdekes dolog, itt a légmozgás miatt alakították ki az elődeink ezt a pincét, ugye beljebb kerülünk, itt már egyenesre is felállhatunk.
0: Tényleg az elején még meg kellett hajolnunk, itt pedig már kiegyenesedhetünk.
1: Igen, hát a minőség előtt is meg kell hajolni, ugye? És hát amiatt a légmozgás miatt, hogy bent több levegő van, és a külső hideg, hűvösebb levegővel kevésbé érünk. Tehát a pincének a titka az, hogy télen-nyáron 11 fok körüli hőmérséklet a jó, plusz-minusz 1-2 ingadozás lehetséges.
0: Nagyon szépek ezek a hordók, hogyha sikerül leírnom szavakkal, valóban tölgyfahordók, egyforma nagyságúak, látszik rajtuk a mestermunka, igen, és a nemespenész, azt itt érzékelhetjük? Láthatjuk, ugye?
1: Igen.
0: Előfordul.
1: Igen, nagyon-nagyon kellemes, hogyha az ember így a kezével megérinti. Na és akkor itt még palackok vannak, ugye? Itt még palackban is tovább érlelődnek a borok. Itt nagyon kevés a hál' Istennek. Na és akkor, hogy milyen mélyen vagyunk tulajdonképpen?
0: Milyen mélyen vagyunk?
1: Feltekinteni. Ez egy olyan 15-20 méter mélyen vagyunk.
0: Tényleg, van itt egy kis nyílás, hogyha felnézek, akkor látom a fényt az alagút végén.
1: Ez tényleg az alagút végén, és ott van itt van a fény.
0: Akkor körülbelül 15-20 méter mélyen vagyunk most a földfenszín alatt.
1: Igen.
0: Köszönöm szépen, hogy megmutatta ezt, és remélhetőleg a szavakkal sikerült érzékeltetnünk a kedves hallgatókkal. És valóban itt vannak már üvegben az asszók, és az üvegben tovább érlelődnek a bepalackozott borok.
1: Igen, így igaz.
0: Körülbelül milyen mennyiségű bor kerül innen ki a hímes udvarból? Megrendelésekre kerülnek már a borok, vannak gondolom olyan helyek, ahova állandóan önök szállítják, és vannak alkalmi vevők is.
1: Igen, vannak állandó partnereink, akik vendéglátóipari tevékenységgel foglalkoznak. Kereskedelmi forgalomban mi nem adunk át bort. Mi itt a saját pincészetünkben és a borkóstolónkban, a borászatunkban tudjuk értékesíteni. Mivel, hogy említettem, hogy minden borunk palacba kerül, tehát nincs lédig értékesítés, nincs műanyagban történő értékesítés. Ha valaki egy deci bort kért, akkor üveget bontunk, de hát ezt már 10-20-30 évvel ezért is így csináltuk, tehát nem egy új kertű dolog, mert inkább most kezdenek jobban odafigyelni erre a dologra, hogy lehetőleg kerüljük a kannás és a műanyagban történő értékesítést. És úgy tudom, hogy évente 20 000 palack bort tudunk árusítani, illetve forgalmazni, és ennyit palackozunk évente 20 000 palackot.
0: És van egy kellemes illat, olyan semmivel nem leírható, de mégis az a kellemes pince illat.
1: Ha az ember nem kóstol bort, vagy valami, akkor is olyan kellemes lejönni egy ilyen jó szokai pincében, nem? Olyan kellemes illatok vannak. És hát, hogy nagyon fontos a tisztaság, nem tudom arra felfigyelni.
0: Valóban a higiénia, meg kell, hogy említsük, valóban a higiénia.
1: Nem én vagyok a borász, hanem a Péter fiam a borász, ő foglalkozik a borral, katalányommal találkozott, katalányom inkább, hogy ilyen divatos szóval érjek, hogy a marketing, ugye a kereskedelemmel foglalkozik, de én mindig büszke voltam arra, hogy olyan rend, tisztaság és úgymond bor szempontjából fegyelem uralkodik a pincénkben, mert hát élelmiszerről van szó, és hát ez nagyon fontos, hogy tiszta körülmények között megbízható borok kerüljenek a pohárba.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést Várhelyi Gyulának, akivel a Tokaji Hímes udvarban tettünk látogatást. Köszönöm önnek a pince látogatást, és remélhetőleg kedves hallgatóinkban sikerült felkeltenünk az érdeklődést. Jöjjenek el és látogassanak el Tokajban.
1: Köszönöm szépen, és én abban reménykedem, hogy legközelebb önvezérlési autóval fog érkezni, hogy a tokaji bort is megkóstolja, ne csak a pincét lássa, hanem élvezze a nedűnek illatát, ízét.
0: Kedves hallgatóink, ezzel mai gasztronómiai műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok önöknek. Viszont hallásra!
2: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány. Szerzetesek félórája.
4: Kedves hallgatóink, műsorunkban dr. Debreceni Sixtus, ciszterci pop tanár egri éveiről beszél, dr. Gál Máté történész, levéltáros.
5: A téma az elég megkapó, úgy gondolom, tehát mindenki, minden egri számára úgy gondolom, aki közel áll az egyházhoz, de talán annak is, aki nem, annak ismerős lehet Debreceni Imre Sixtus, ciszterci paptanár neve, aki 1954-ben rejtélyes körülmények között halt meg ebben a városban, de hát a város nagyon-nagyon sokat köszönhetnek, én úgy gondolom, nem csak a vallásos közösség, de azok a rászorulók, akiken nagyon-nagyon sokat segített. Erre a visszaemlékezések és a történeti útfők is meggyőző bizonyítékkal szolgálnak. Ugyanakkor az előadásom címe az az, hogy az egri évek, de én egy sokkal tágabb kontextusba szeretném helyezni Sixtus atya életét, hiszen a könyvészeti kutatások, illetve a levéltári források, amelyeket az utóbbi hetekben kezembe vettem, azok sokkal tágabb kontextusba engedik helyezni az ő életét, tehát tulajdonképpen a korai évekről is szeretnék megemlékezni, hiszen az ő megpróbáltatásai és az ő lelkisége tulajdonképpen már 1945 előtt megkezdődött, amikor is hát sajnos megkezdődött a magyarországi demokrácia felőrlés és egy diktatúrába történő átmenet. Ha Debreceni Sixtus életét szeretnénk megismerni, akkor fontos az, hogy ő egy székesfehérvári születésű emberként látta meg a napvilágot 1917. október 10-én. és egy nagyon tragikus esemény követte az ő születését, hiszen édesanyja másnap 11-én belehalt a szülésbe. Tulajdonképpen egy ikerterhességet hordott ki, testvére lazarista szerzetes lett Sixtusnak, és hát édesapja egyedül maradt, mint nagy családos édesapa ebben a nem könnyű időszakban. Sixtus atya 1935. augusztus 29-én lépett be a ciszterci rendbe, és teológiát Zircen, illetve Budapesten végzett. A zirci és a budapesti évek nagyon-nagyon meghatározóak voltak az ő számára, legalábbis a történeti irodalom erre mutat rá. Viszont látható az, hogy egy nagyon-nagyon képzett emberről van szó. Eleinte ő a tanári hivatásra készült. Ezért a Sorbonon és a Bolognai Egyetemen franciát, illetve olasz nyelvet tanult, és legjobb tudomásom szerint, mint fiatal ember, olasz, francia és magyar szakos tanárnak készült az életében. Ünnepélyes fogadalmat 1942-ben tett, pappá pedig ugyanebben az évben, június 21-én szentelte Czapik Gyula veszprémi püspök, akivel az egri évek alatt még találkozott, tulajdonképpen főpásztora lett, amikor Egerbe kerül Debrecen Imre Sixtus. 1943-ban némi gyakorló tanári évek után, amit a fővárosban tölt el, előszálláson kezd el káplánkodni. Ez egy nehéz terep, tulajdonképpen a puszták népének pasztorizációját kell végrehajtania ezekben az években, és hát ugye a II. Világháború időszakában, 1945-ben kap plébániát, a nagykarácsonyi ciszterceita plébánia plébánosa lesz. Ennek a plébániának az az érdekessége, hogy tulajdonképpen Endrédi Vendel és Svoly Lajos püspök egyességének köszönhetően jön létre ez a plébánia, és 1945. januárjában alapítják, és Zirc nevezi ki a plébánost, illetve annak közvetlen munkatársait, viszont az egyházi kereteket, azokat mégiscsak az egyházmegye adja számára. Tulajdonképpen ez az 1945-ös időszak, ez nem csak az egyház, hanem egész Magyarország számára egy nagyon-nagyon nehéz időszak volt. Tulajdonképpen a háború zárásának időszaka, és hát ugye a templomot nagyon-nagyon komoly háborús károk érik. A külsejét még hagyján, de a belső részét elég komoly károsodások érik. A sekrestjében ugyanis a szovjet katonák, amit találnak és faburkolat, azt eltüzelik, a szentélyt is megrongálják, és hát ezt a háborús kárt, ezt enyhíteni kell. Hozzátenném, hogy ez a templom még jobban járt úgymond az átvonulás időszakában. Ugye tudjuk azt, hogy Heves megyében például a maklári templomot a visszavonuló németek felrobbantották, de a kerecsendi templom sem érdemelt jobb sorsot a háborús átvonulások időszakában. Ugyanakkor, mint fiatal plébánosnak ezzel a kihívással meg kellett küzdenie. És hát ugye az egyházközség szervezetének kiépítése is az ő feladata volt. Ugye a képviselőtestület tagjait megválasztották, körülbelül 1100 hívő lelki vezetése volt rábízva, akiknek a legnagyobb része a majorságokban élt, szétszórtan, és hát ezekből a majorságokból arányosan állt össze a testület. A katolikus akciót, vagy akció katolikát is újra szervezi, azért mondom, hogy újjá szervezi, mert ezek hitbuzgalmi egyesületek a két világháború között virágzó életet éltek már a térségben is, és hát ugye rendbe hozta az egyházi ingatlanokat, ugye az iskolát, a templomot, és hát ugye nagyon-nagyon fontos, és ez a későbbi konfliktusokra való tekintettel még egyszer aláhúznám, hogy az egyházi ingatlanok használatát is ekkor szabályozzák. 1945. decemberében ugyanis a gyülekezet eldönti, hogy az egyházi ingatlanokat bérbeadással fogják hasznosítani, és itt a kommunista párttal történő első konfliktusok magvai is elvetődnek, már olyan értelemben, hogy ebbe kapaszkodik bele tulajdonképpen a helyi kommunista szervezet. A szívgárda, a kalott és a kalász a fiatalok számára nyújt lelki gondozást és közösséget, ezeket, mint mondottam, újjá kellett alapítani. A Jézus Szíves Szövetség, a Katolikus Népszövetség, a Rózsafüzér Társulat és az Oltár Egyesület pedig a felnőtteknek nyújt közösséget, és hát nagyon erős karitász munka jellemzi egyébként Sixtus atyát ebben az időszakban is már, hiszen a budapesti gyermekeknek a nyaraltatását szervezi meg például, de cipőgyűjtésbe kezd olyan kibombázott családoknak, akiknek erre se jutott. Tehát konkrétan itt azt lehet mondani, hogy egy újrakezdés történik, és egy belső építkezés is. Nagyon-nagyon fontos ezen kívül megemlítenem a felbukkanó telepeseket, ugyanis ekkor találkozik Debreceni Imre Sixtus atya bizonyítottan életében először Heves vármegyei emberekkel. Ez nem annyira közismert, azt gondolom, az ő életéből, viszont, hogy ezt megértsük, meg kell értenünk azt, hogy a korszakban zajlik a 600/1945-ös rendeletnek a végrehajtása, ami a földbirtokreform végrehajtását foglalja magában. Tulajdonképpen a Magyar Kommunista Párt, illetve a Parasztpártnak a radikális földbirtokreform javaslatának szereznek érvényt, tehát a nincstelenek földhöz juttatása az elsődleges cél. Ugye a kisgazdák más koncepcióval álltak elő, ők azt mondták, hogy a földbirtokkal már rendelkezők kapjanak földet, és eszközzel már rendelkezők kapjanak földet, hogy életképes családi birtokok jöhessenek létre, ne pedig nadrágszíj parcellák, ami gyakorlatilag nem elegendő egy család ellátásához. Ez a radikális földreform, ez nyilvánvalóan nagyon-nagyon komolyan érintette az egyházakat. A katolikus egyháznak volt a legkomolyabb és legkiterjedtebb földbirtoka Magyarországon 1945 előtt. Egyébként maga az egyház is jogosnak gondolta a földreform rendelet aktualitását, ugyanakkor annak végrehajtásával nem tudott egyetérteni, hiszen a kártalanítást homályban hagyták, majd pedig totálisan elmaradt. Ráadásul tudunk azokról a fajta visszaélésekről, amik plébániákat, iskolákat, fenntartó egyházakat érték ebben az időszakban.

A plébániának a földbirtok reform végrehajtásának végén 25 kataszteri hold földje maradt, amit csak halkan jegyeznék meg 1948 után a kulák határt jelentette. Tehát rengeteg plébános azért került kulák listára, mert a megmaradt földjei azok pontosan ebbe a kategóriába estek. Tehát tulajdonképpen a megmaradt földbirtok az egy idő után nagyon-nagyon terhessé tudott válni az embereknek. Ennek nyilvánvalóan politikai háttere van. Viszont ez óriási konfliktusokat is gerjesztett, hiszen 1945-ben az Országos Földbirtokrendező Tanács eldönti, hogy előszállás néven új települést fog létrehozni, ahova telepeseket fog beköltöztetni. Ezzel tulajdonképpen nem is lett volna semmi probléma, hiszen Mátraderecskéről, illetve Visznek községből 78 telepes család érkezett ekkor a plébánia területére, és ezek a telepes családok tulajdonképpen olyan emberek voltak, akik helyben, tehát Viszneken, illetve Mátraderecskén nem jutottak földhöz a földreform rendelet során, hiszen a helyben kiosztható földeknek a nagysága az nem volt elegendő. És hát ugye ezek az emberek, akik oda költöztek, adómentességet kaptak, ami pedig a helyi társadalommal okozott óriási konfliktusokat, tehát tulajdonképpen van egy óriási földéség, mind a helyi társadalomban, mind a telepesekben, és hát ott van Sixtus atya a maga kis 25 kataszteri hold földjével, és tulajdonképpen támadások célkeresztjébe kerül. De miért is kerül a támadások célkeresztjébe, és miért is okoz ez a radikális földreform rendelet óriási zűrt és konfliktusokat? Ugye eleve van egy konfliktus a helyi lakosság és a telepesek között. A telepesek ugye adómentesek, a helyi lakosság nem. Viszont a telepeseknek sem jut elég föld helyben. Ráadásul azt azért tudni kell, hogy a telepesek megérkezése az azt jelentette, hogy a családfők érkeztek meg először előszállás területére, a család pedig otthon maradt, amíg ki nem építették a megfelelő házakat, illetve lakóingatlanokat számukra, és hát ez nem ment jól, nem ment megfelelő ütemben. Tulajdonképpen olyan telepvezetőket jelölt ki az Országos Földbirtok Rendező Tanács, akik szakemberek voltak, tehát mérnökök, agrárszakemberek, és az ő vezetésük alatt történt mindez. A Magyar Kommunista Párt egyébként velük szemben is elég komoly sajtóhadjáratot indított, nem csak Sixtus atyával szemben. És hát ugye ezeket a helyi társadalomban lappangó konfliktusokat a Magyar Kommunista Párt helyi szervezete taktikusan kihasználja, tulajdonképpen a telepeseket lépteti be a kommunista pártba. Miért is tudja őket beléptetni, hiszen eleve nagyon-nagyon nehéz körülmények között élnek, viszont a földbirtokreform, illetve azok az ígéretek kecsegtetőek számukra, amik tulajdonképpen a MKP-hoz sodorják őket. És hát az első látványos támadás Sixtus atya ellen 1947. február 1-én következik be, Fejér vármegyei Labban Segítséget a puszták népének címmel egy cikk lát napvilágot, ami tényfeltáró jellegű, már bizonyos értelemben, és ebben Sixtus atyát tulajdonképpen egy antidemokratikus, népnyúzó, a szokásos MKP-s szlogenekkel látják el, és hát erre Sixtus atya válaszol, egyébként rengeteg valótlanságot tartalmaz a cikk. Eleve úgy kezdik, hogy egy internált papról van szó. Legjobb tudomásom szerint őt 1945-ben rendőri felügyelet alá helyezik, de nem internálják. Tehát a lejáratás, az, hogy itt játszanak ezekkel a kategóriákkal, az egyértelműen kiderül a cikkből. És hát ugye nyilván a 25, megmaradt 25 kataszteri holdja miatt tűzi Tollhegyre tulajdonképpen a cikk írója ezt az atyát, és tulajdonképpen kiket szólaltat meg, hát azokat a telepeseket, akik már pártagsággal rendelkeztek ebben az időszakban. Nyilvánvalóan itt fiktív információk keverednek a valós információkkal, tehát ez egy szokásos lejárató cikk a korszakban, tele van vele egyébként a sajtó ebben az időszakban, főleg 47 után ez nagyon-nagyon komolyan felerősödik. És hát ugye a nagykarácsonyi alapszervezet alapvetően elkezd mozgolódni, és hát Sixtus atya bántalmazására 1947. szeptember 7-én kerül sor. Ekkor ugye a vasárnapi miséről lép ki a templomból, és pártjelvénnyel ellátott emberek, karszalagos emberek körbeállják, kérdőre vonják, a földön nagyon komolyan megrugdossák, összetörik a szemüvege, és a helyiek, akik Sixtus atya védelmére kelnek, és a kommunista párt tagjai között tömegverekedés tört ki. Ennek van egy komoly előzménye, mégpedig Ballagó László tanító személye, aki ellen a Vallás és Közoktatásügyi Minisztérium vizsgálatot rendelt el.
Ő az egyházi iskolában tanító, állami tanító volt, ez ugye egy több iskolatörténész kollégáimtól kértem ebben iránymutatást, hogy ez hogyan is volt, hogy egy állami tanító egyházi iskolában, hát ugye a háborús utáni zűrzavar miatt kellett pótolni állami tanítókkal az állományt, ugye rengetegen fogságban voltak ekkor, frontszolgálatot töltöttek be. Az a lényeg, hogy Ballagó László tulajdonképpen nagyon trehányul látta el a feladatait a helyi iskolában, és ezt Sixtus atya is sérelmezte, és hát a hitoktatáson tulajdonképpen ateista színezetű monológokat mondott a gyermekeknek, tehát a nevelést is félrevitte, de abszolút tanmenet nélkül tanított és egyebek, és hát a VKM tulajdonképpen, illetve a VKM utasítása alapján tulajdonképpen Svoly Lajos eltávolítja a pozíciójából Ballagót, és ő is ott van azok között, az emberek között, akik megtámadták Sixtus atyát a templom előtt. És hát a nagykarácsonyi kommunista párt 1947. decemberében tulajdonképpen a megyei bizottságtól kér segítséget, hogy eltávolíthassák Sixtus atyát a plébánia éléről, és hát radikális iskolaállamosítást követelnek. 1947-ben ugye tudjuk, hogy 48-ban államosították az egyházi iskolákat. Ekkor leinti radikalizmusa miatt a megye bizottság a helyi követeléseket, mondván, hogy próbáljanak felbújtani minél több kisgazdapártit, minél több parasztpárti embert, ne használjanak pártjelvényeket, írjanak egy levelet a megyebizottságnak, és majd mi elintézzük, hogy el legyen onnan távolítva a pap. Tehát ez ebben az időszakban teljesen bevett módszer volt, pártirányítással eltávolítani egy egyházi szemét. Ráadásul ugye a telepes lakosság azt kezdi el hangoztatni, hogy ők fekete papot akarnak, tehát fekete reverendás papot akarnak, nem pedig ciszterci papot szeretnének. A konfliktusok tulajdonképpen 1948. októberére odáig fajulnak, hogy Endrédi Vendel elteszi a plébánia éléről debreceni Imre Sixtust, és Terebesi Andor kerül az ő helyére, de ugye kevés szó esett talán Sixtus atyáról, hogy mit is tette a közösségben a béke érdekében. Hát ő például munkát adott azoknak a telepeseknek, akik ellene voltak tulajdonképpen, vagy kommunista pártagsággal bírtak, és az ellenszolgáltatás terményben adta nekik oda például, bevette őket az egyház tanács tagjai közé arányosan. Tehát ő próbált törekedni a békére, legalábbis erre mutatnak a történeti útfők, illetve az ő utóélete, hiszen teljesen távol áll tőle az, hogy a közösségében ellentéteket szítson. És hát ezután következtek az egri évek, talán itt kicsit hosszasan beszéltem a korábbi plébános éveiről, és hát azért fontos tisztáznunk azt, hogy a cisztercieknek és egernek milyen a viszonya. Ugye maga a Szent Bernát plébánia 1944-től kap plébániai rangot, de a ciszterek már a 18. századtól jelen vannak a településen, oktató-nevelő munkát végeznek, ami nagyon fontos, tehát tulajdonképpen gimnáziumot és az azzal együtt működő általános iskolát működtettek a városban, ugye Budán, Baján, Székesfehérváron, Szegeden és Egerben működtek ilyen intézmények 1948 előtt. Ugye beszéltünk az 1948-as iskolaállamosításról, és hát nagyon fontos szerepe volt az iskolaállamosítások után és a szerzetes rendek működési engedélyének megvonása után Hegyi Gábor kapisztrán Perjelnek. Hegyi Gábor kapisztrán egyébként az iskolát is vezette, illetve a rendházat is, 1948, illetve 1950 a szerzetes rendek működési engedélyének megvonása előtt, és egyébként az illegálisan működő ciszterci rendnek a helyi szervezetét is ő vezette 1950 után a Budapesten működő illegalitás vezetése alatt. 1948-ban ugye államosítják az iskolát, ekkor veszi fel a Gárdonyi Géza gimnázium nevet. Tulajdonképpen a püspöki kar döntése értelmében nem vállalhatnak a szerzetes tanárok pozíciót, állami pozíciót, ez alól kivétel volt ugye a hitoktatás. Tehát hitoktatás, és ez egy nagyon fontos konfliktus forrás lesz egyébként a 40-es évek második felében, illetve az 50-es évek első felében. És itt nagyon érdekes mozgások történnek a belvárosi iskolákban. 1949-50-es tanévben az egész Gárdonyi átköltözik a Dobó István gimnáziumba, és tulajdonképpen tanári karral, diákostul, mindenestül elköltözik, és beköltözik az épületbe az állami pedagógiai gimnázium, illetve egy évig az állami közgazdasági gimnázium is itt kap helyet. Tehát nagyon-nagyon komoly vándorlások vannak, egy viszont állandó a rendház, illetve az iskola egybeépült, ami szintén egy konfliktus forrás volt a kommunista diktatúra időszakában, hiszen a szerzetesek, amíg ugye nem zavarták szét őket és nem államosították az épületet, addig ott éltek bent, és bizony-bizony ez a lelkiség, ez áthatotta az intézményt.

Kedves hallgatóink, dr. Gál Máté történész, levéltáros, dr. debreceni Sixtus, ciszterci paptanár egri éveiről beszélt. Előadását egy hét múlva ugyanebben az időben folytatjuk.

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
1: 9 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! A mai nap hírszerkesztő bemondóját, Domán Vivient hallják. Mindszenti József hercegprímás érsek bíboros halálának 51. évfordulója alkalmából nyughelye fölött az esztergomi nagyboldogasszonyi Szent Adalbert főszékes egyházban ünnepi szentmisét mutatott be Felföldi László pécsi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjaival és a főegyházmegye papságával együtt május 2-án szombaton. Az MKPK 1993 óta rendezi meg a hercegprímás május 6-ai halálának évfordulójához kapcsolódóan

0: 40 mm helyett mindössze 4 mm volt. 9 automata állomáson pedig egyáltalán nem mértek esőt. Közösségi oldalukon azt írták, mindez azt jelenti, hogy a sok évi átlagnak mindössze a tizede hullott le. Ugyanakkor hangsúlyozták, az információk előzetesek, az adatok feldolgozása még zajlik. Két újabb kormánybiztost nevezett meg a leendő kormányfő. Radnai Márka, a Tisza párt alelnöke, az Egységes és Működő Magyarországért felelős kormánybiztos, Rost Andrea, Kossuth Díjas operaénekes pedig zenekultúráért felelős kormánybiztos lesz, jelentette be Magyar Péter a közösségi oldalán. Közölte azt is, hogy alakul egy új, 5 évre létrehozott intézet, a Működő és Emberséges Magyarország, amely elemző és javaslattevő munkával segíteni a kormányzati döntéshozatalt, valamint a társadalmi párbeszéd erősítését. A gazdasági növekedés beindítását nevezte a Működő Magyarország egyik legfontosabb pillérének, a Tisza kormány leendő gazdasági és energetikai minisztere. Kapitány István a közösségi oldalán közzétett videójában azt mondta, az első 3 hónapban már érezhető változások jönnek. Kiemelte a korrupció visszaszorítását, a túlárazott kifizetések felülvizsgálatát, valamint a közpénzek hatékonyabb felhasználását. A leköszönő kormány nem hajtja végre az Európai Unió bíróságának a gyermekvédelmi törvényre vonatkozó ítéletét. Mindezt Orbán Viktor miniszterelnök levélben írta meg Súlyog Tamás államfőnek. Indoklása szerint a döntés politikai jellegű és sérti Magyarország szuverenitását, illetve alkotmányos önazonosságát. Az amerikai elnök megszűntnek nyilvánította az Iránnal folytatott fegyveres harcot. Derül ki abból a levélből, amelyet az amerikai elnök a kongresszusnak küldött. A döntés időzítése nem véletlen. A katonai művelet megindítása óta eltelt 60 nap, amely után az amerikai jogszabályok értelmében minden további katonai akcióhoz törvényhozási jóváhagyás szükséges. Az Egyesült Államok mintegy 5000 katonát von ki Németországból, jelentette be a Pentagon szóvivője. A döntés egy átfogó felülvizsgálat eredménye, amely az amerikai haderő európai jelenlétét értékelte. A kivonást a következő 6-12 hónapban hajtják végre. Jelenleg mintegy 36 ezer amerikai katona állomásozik Németországban. Az amerikai elnök korábban Spanyolország és Olaszország esetében is kilátásba helyezte a csapatok csökkentését. Végül az időjárásról. Zavartalanul napos, száraz időnk lesz ma. A délkeleti szelet elsősorban hazánk nyugati felén kísérhetik élénk erős lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet nagyrészt 20 és 25 fok között várható. A nyugati ország részben számíthatunk melegebb időre. Estére 10 és 17 fok közé hüll a levegő hőmérséklete. Híreinket hallották.
1: Reklám. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem ismét felvételt hirdet kántor alapszakra. A képzés az EGRI Hittudományi Főiskolával együttműködésben 2026. szeptemberében indul nappali és levelező tagozaton. A cél olyan kántorok képzése, akik képesek a kántori szolgálat ellátására, az evangélium üzenetének átadására énekben, zenében, felkészültek az egyház zenéért felelős szolgálatra. A képzés 6 fél éves, nappali és levelező tagozaton kerül meghirdetésre. A jelentkezést az egyetem www.felvi.uni-eszterházy.hu oldalról letölthető jelentkezési lapon a 3300 Eger Eszterházy tér 1 címre kell benyújtani 2026. május 31-ig. A szakkal kapcsolatban további információ az alábbi elérhetőségeken kérhető. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Zenei Intézet, Eger Eszterházy tér 1, Líceum, Földszint 123. Telefonszám 36-os körzet 520-400 2031-es mellék. E-mail felvi@uni-eszterházy.hu vagy EGRI Hittudományi Főiskola tanulmányi osztály Eger Foglár György utca 6. Telefon 36-os körzet 312-916 130-as mellék. E-mail hivatal@eghf.hu.
2: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel,

0: szindrómával, szisztémás szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keressen minket bátran elérhetőségeinken. Címünk: Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
1: XVIII. tavasz köszöntő templomi hangverseny a Mezőtárkányi Katolikus Templomban 2026. május 16-án 16 órakor. Meghívott fellépő a felvidéki Kincsem zenekar Csicser településről. Műsoruk címe: Adjon az Isten. A rendezvény ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők. Média támogató a Szent István Rádió.
2: Adjon az Isten fényeket, temetők helyett életed.
3: Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1: 1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18 57 87 26 1 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
3: Társadalmi célú hirdetésünket hallották.

0: ezt elmondani rettenetesen nehéz. Mert akinek elmondom, annak fogalma sincs, hogy miről beszélek. De én ott voltam, és én már sejtem, hogy mi a végtelen.
1: De majd vége lesz, hiszen és ha próbák jönnek.
2: Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat, Erdészné Kárpáti Judit vagyok. Műsorunkban folytatjuk a megkezdett beszélgetést dr. Oswald Péter, nyugalmazott intenzív terápiás osztályvezető főorvossal. Péter bácsi a családja és a hitrejutása történetei után az élet és a halál határmesdjéjén átélt megtapasztalásait osztja meg hallgatóinkkal. Tartsanak ma is velünk!

0: Vendégünk dr. Oswald Péter, anesteziológus, a Tétényi úti, ma Szent Imre kórház intenzív osztályának nyugalmazott főosztályvezetője. Több mint 50 évig végzett hivatásában megszámlálhatatlan betegnek segített, hogy visszatérjenek az életbe, emellett folyamatosan szembe kellett nézni a halállal is. Az lesz a fókusz a beszélgetésünknek, hogy miért és miként hisz Péter bácsi a feltámadásban. Erről orvosi, hitbeli és személyes aspektusból is szól majd. A sok-sok mély és drámai történet, ami megesett az intenzív osztályon, hogyan vált személyes tapasztalatává is? Amikor megtörtént az, hogy ha jól számolom, 50 éves kora körül egy olyan baleset érte, aminek nyomán, ahogy fogalmaz, meghalt és újra élesztették. Mit adott egy ilyen személyes tapasztalat?
1: 87 Mikuláskor született meg az utolsó gyerekem. 88 februárban, tehát 3 hónapos volt. Kutyasétáltatás közben egy baleset ért engem, egy súlyos baleset, aminek következtében a bal bokám és a bal lábszáramat alkotó 3 darab csont 14 darabra tört. A baleseti sebészeti intézetben fémlemezzel, csavarokkal, mindennel csodálatos módon helyreállították a járóképességemet, nem csak járni, futni is megtanultam még, de hónapokig betegállományban voltam. A betegállományom során betartottam mindazokat az utasításokat, amiket be kellett tartani, de egy rövid hónappal a balesetem után tüdőembóliát kaptam. Nem egyet, nem kettőt, számosat, sokat, mind a két oldalra. A saját intenzív osztályomra vittek. Ott a helyettesem elmondása szerint, tudod főnök, behoztak a mentők, letettek az ágyra, bekötöttünk egy reumakodex infúziót, anafilaxiás sokkot kaptál, se perc alatt lángvörös lett a tested, és meghaltál. Nehezen indult meg a vérkeringésed, és csak 2 nap múlva derült ki, hogy a fejed is itt maradt, nem csak a tested. Egy anafilaxiás sok következtében megállt a vérkeringésem, megállt a légzésem, és hosszasan újraélesztettek. Akkor még nem tudtam, de átéltem ugyanezt, amit azóta sok-sok ember elmondott. Óriási irodalma van már a halál közeli élményeknek, már a világon rengeteg ilyen történt. Vannak egyedi beszámolók, vannak eseti orvosi beszámolók, és vannak előre tervezett, tudományos program alapján készített beszámolók, nagy létszámú beteg előre felkészített vizsgálatok alapján készített beszámolói. Egy része úgy 15% és 20% között számol be arról, hogy különleges élményeket élt át. Ezt az élményt én is átéltem. Kevés olyan intenzív terápiás orvos van, aki ilyen helyzetbe kerül. Ugye én igazából a 60-as évek elején kezdtem el az intenzív munkát, és 88. február márciusban történt ez az esemény, tehát már egy évtizedet dolgoztam ebben a szakmában, amikor én is meghaltam, és engem is újraélesztettek. Nem nagyon beszélgettem róla. Akkoriban még azt mondták, hogy hát ez az ember halott volt. Nem olyan az agya már, mint amilyen régen volt. Furcsaságot beszél, biztos, hogy alkalmas arra, hogy vezessen egy kórházi osztályt. Én azonban miután ugyanazt átéltem, mint mások, előbb-utóbb egy ösztönzést kaptam, hogy hát most ne félj, hát mondd el.
0: Mennyire volt ez egy életfordító élmény, ahogy erről sokan beszélnek?
1: Életfordító volt. Az egész világnézetem, mindenem megváltozott. Ugyanis ennek az élmény sorozatnak az a lényege, hogy az ember másfajta létformát ismer meg, mint amiben az életét töltötte. Én ma intenzív orvosként igazából egy kicsit értem is, hogy miért van ez. Voltak olyan kutatásaim, és annyi olyan embert láttam, hogy a megfigyeléseim alapján merem mondani, hogy egy kicsit közelebbről látom már a saját élményem alapján, hogy mi is történt valójában. Amiről beszámolnak ezek az emberek, az a következő. Megszűnik a félelem, megszűnik a fájdalom. Végtelen béke és megnyugvás vesz erőt rajtam. Tudom, hogy meghaltam. Na most az egyik olyan furcsa élmény, amit egyesek elmondanak, a testen kívüliség, hogy van valami, ami az emberbe benne él, és az ember testi halála után kívülről képes látni a testét, és mégis ő maga az az ugyanaz. Na hát ez egy olyan dolog, ami megmagyarázhatatlan. Ennek következtében azok az emberek visszatérnek ilyen esemény után, avval szokták kezdeni, hogy nem tudom megmagyarázni, hogy mi történt velem. De csupa olyan dolog, ami nem létezik, ami nem fordulhat elő.

másik, hogy elsötétül a világ. Csönd lesz, béke és sötét. És akkor egyszer csak elkezdek haladni. Leginkább repülni, ezt tudom mondani, és van egy sötét alagút, amin megyek, és van a végén egy fénypont, és afelé megyek, végtelen sebességgel. És közben a sötét alagútban lepereg előttem az életem. Mindaz, amit elrontottam, amit elhibáztam, amiért leszittak, amiért bűnösnek tartanak, ami rossz volt az életemben. És lepereg előttem az a néhány, ami jó volt az életemben. És ez a kettő, mint egy diafilm sorozat, végtelen sebességgel lepereg előttem. És akkor odaérek, és a sötét alagútból kijutok egy fényes pontra, ami egy csodálatos virágos mező, ahol a virágok végtelenje nyílik, amit én is láttam. Ahol egymás mellett nyílnak olyan virágok, amik nem is szoktak egymás mellett nyílni, és csodálatos és illatos. És olyan zene szól, amilyen zene nincs. Olyan színeket látok, amilyen színek nincsenek. A zene nem abból áll, amit mi ismerünk. Végtelen dallam van, mert nem csak az a hét hang ismétlődik, meg a fél hangok köztük, hanem még sok-sok hang ismétlődik. És én látom nem csak azt az embert, aki velem szemben ül, hanem azt is látom, hogy hátul a blúza nincs begombolva, és hasonlókról számolnak be. Az alapkérdés, amiről mindenki beszámol, hogy ahol én jártam, ott megszűnik a tér, és megszűnik az idő. És én megtapasztaltam, hogy mit jelent az, hogy jövök valahonnan, megyek valahová, nem tudom honnan jövök, mert olyan végtelen messziről jövök, és olyan végtelen messzire megyek, és mindegy, hogy most hol vagyok az útnak, melyik részén, mert itt is voltam, ott is voltam, itt is vagyok, ott is vagyok, és térben ugyanez van, hogy én most itt is tudok lenni, és tudok ugyanakkor Rimaszombatban lenni, ahol születtem, és tudok ugyanakkor az Egyesült Államok ilyen és olyan városával lenni, ahol egyszer már egy bizonyos engedményes évtizedek után meglátogathattam egy rokonomat, és ott tudok lenni azonnal, nem az álmomba, nem a fényképre emlékszem vissza, ott ülök fele szembe és beszélgetek. És nem tudom, hogy mi a mennyország, de én tudok másik világban is lenni, mint amiben eddig éltem. Na most ezt elmondani rettenetesen nehéz, mert akinek elmondom, annak fogalma sincs, hogy miről beszélek. De én ott voltam, és én már sejtem, hogy mi a végtelen. És el tudom hinni azt, amit átéltem, hogy ott találkoztam egy fény lénnyel. Ez a nagy fényesség valaki volt. Nem volt formája, alakja, nem az a kép volt, amit lefestettek az Úristenről. Valaki volt. Nehéz volt belenézni, mert olyan fényes volt, de nem vakított, mint a lámpa, amivel a szemembe világítottak a rendőrségen, amikor meghallgattak. És akkor szólt hozzám ez a fény. És azt mondta, hogy te vágyódsz ide, megölelni akarsz engem, de te még nem jöhetsz. Neked még van dolgod a földön. És akkor se perc alatt megváltozott minden, és fölébredtem a kórházi ágyban, ahova két nappal ezelőtt beszállítottak engem. Sziasztok, gyerekek! És ébren voltam. Nekem számos olyan betegem volt, aki napok, hetek, olyan is volt, aki hónapok után jött vissza, és visszajött, és folytatta az életét. Na most ez az egyik dolog. A másik, hogy azoknak az embereknek az élete, akik visszajöttek, megváltozik. Eddig az volt a fontos, hogy én kapjak. Attól a naptól kezdve az volt a fontos, hogy ha csak lehet, akinek csak tudok, adjak valamit. Az volt a fontos, hogy az enyimek sikeresek legyenek. Most az volt a fontos, hogy ez a szerencsétlen, akinek senki nem segít, aki kikerült a társadalom szélére, hogy ennek segítsen. Más szemüvegen át nézte az életet mindegyik, aki visszajött. Ezért sok ember nem is volt sikeres, mert hiszen a visszajöttek között voltak bűnözők, voltak mást kizsákmányoló bankárok, és a
korábbi életformájukat nem tudták tovább folytatni. Szóval számos olyan dolog történt, hogy ne én magam felé, hanem amit kaptam, azt másnak odaadni. Ez történt velem is.

0: Vendégünk dr. Oswald Péter, nyugalmazott anesteziológus és intenzív terápiás orvos.
1: A halált érintő emberi tapasztalatokról beszélgetünk, illetve a halál közeli élményekről. Mennyiben, miben különböznek mégis a klinikai halálból visszatértek beszámolói?
2: Komoly irodalma van már annak, hogy ugyanarról a történetről számolnak be az európai emberek, mint a dél-afrikaiak. Ugyanabból számolnak be a diplomások, mint a négy elemit végzettek. Ugyanarról számolnak be a 70 évesek, a dolgozók és a gyerekek. A saját szavaival ugyanazt fogalmazza meg, pontosan ugyanazt a történetet. Mindegyik olyannak az élete megváltozik abban, hogy egyik sem fél a haláltól. Én se. Megszűnt a halálfélelmem. Azóta nem félnek az élettől sem. Nem félek kimondani olyat, amit azelőtt nem mertem kimondani, mert milyen bajom lesz nekem abból, hogy ezt elmondom. El kell mondanom azt, amit el kell mondanom. Megdöbbentő módon olyan emberek, akik valamilyen szenvedély betegei voltak, kábítószeresek, alkoholisták, dohányosok, vagyongyűjtő szenvedély, játékszenvedélyesek, aki a szociális gondozásban dolgozik, az tudja, hogy milyen rettenetes, feszült munkát jelent az egy embert leszoktatni, kiemelni abból a közösségből, ahol ő volt, és beültetni egy másikba, hogy beletanuljon az új élet formájába, hogy hogy lehet kábító nélkül, alkohol nélkül élni. Egyik napról a másikra teszik le a poharat, nem szúrják többé a kábítót. Ma már ilyen beszámolókból is sok-sok van a világon. Sok mindent tudunk, egy dolgot nem tudunk még. Hogy a fenébe történt meg ez a változás? Hát ez ugyanaz az ember, és mégsem ugyanaz az ember.
1: Aki találkozott ezzel a fénylénnyel, az nem mehet úgy tovább, hogy ez érintetlenül hagyja. Emellett néha lehet olyan esetleg, ahol gyötrelmes ez az újrakezdése az életnek, ez az újraindulás, nem?
2: A halálnak többféle formája van. A természetes, hogy élünk, öregszünk, gyengülünk, betegszünk, és egyszer elfáradunk és meghalunk. Ahogy a természetben tavasz, nyár, ősz, tél van, és minden évben megújul a természet, és utána az a virág, amelyik ott volt a mezőn, az már nincs ott többet. Abból a hagymából egy másik ugyanolyan virág jött elő. Na most az emberi életen is úgy van, hogy az, aki visszajön, az másképp jön vissza. Én, mint intenzíves orvos, ezt úgy látom, hogy a halálnak az a formája, amikor valaki lenyakaznak. Az egyik pillanattól a másikra történik. A halálnak az a formája, amit természetes haldokló halálnak nevezik, az is befejeződött. A mai világban visszahozunk embereket, akik valamilyen okból hirtelen haltak meg. Megütötte az áram, a villamoson meghalt, a mentők újra eszedték és idehozták hozzánk. Tehát valami miatt természetellenes körülmények között hal meg, de elkezdik az újraélesztését, vagy valamilyen oknál fogva megszűnik az az ok, ami őt a halálba viszi, és még képes visszajönni, ez is egy csoport, a legtöbb az újraélesztettek csoportja. Na most a halál ilyen esetekben is nem hirtelen következik be, van 4-5 perc, amíg egy ember visszahozhatatlanul a biológiai halál állapotába kerül a klinikai halál állapotából, de néhány percen belül megindítja valaki ezt kívülről, akkor vissza tud térni és meg tud újra indulni. Az agy az alatt nem működött, de az agy halála is olyan, hogy a vérkeringés egy bizonyos irányban halad. Ami minket emberré tesz az állaton túlmenően, az, ami úgynevezett frontális lebenyünk, a homloklebeny. Attól vagyunk emberek, mert mi többet tudunk, mint az állatok, mert mi tudunk újat alkotni, újat teremteni. Most a meghalás úgy kezdődik, hogy a vérkeringés elégtelensége a szívtől legmesszebb lévő agyterületeken indul, ami legmesszebb van a szívtől. Na ez centiméterre is történik. A homloklebenytől a koponya tetőn, a koponya falon lévő lebenyekig, az alatta lévő központokig, többek közt az úgynevezett talámusz és hipotalámusz régiójáig, mert mindegyikben más központok vannak. Van a tudásközpont, ugye a legfelső emberi központ, aztán vannak a tanult központok, vannak az érzék szerveinknek és a működő test szerveinknek vannak központjai, a haráncsíkolt izomzatnak, hogy felemelem a kezem, a lábam, futni tudok. Az érző idegeknek is vannak központjai, ezek lejjebb vannak, ezek vannak a talámuszban és a hipotalámuszban. Ezek alatt van a következő lépcső, a nyúltagy, ahol a légzőközpont és a keringési központ van. Utoljára szűnik meg ennek a vérellátása, mert ez van legközelebb a szívhez, a legmesszebb van a homloklebeny. Na most, ha a halál nem egyik pillanatról a másikra következik be, hanem hosszasan, sőt, valaki megindítja az vérkeringést, akkor a meginduló, bimbódzó vérkeringés az agy működés egy részének a határa és a nem működésének a határa területén van. Na most ez milliméterről milliméterre más és más. Az, amit az összes ilyen ember beszámol, annak az alapkérdése az az, megszűnt a tér, és megszűnt az idő. Ez azért van, mert az érző központoknak az a része, ami az úgynevezett mély érzés, az is megszűnik. Ha ön becsukja a szemét, körbeforgatja a fejét, akkor pontosan tudja, hogy itt van a lábam, itt a karom, gyűrű van a kezeme, nem látja, de mégis tudja. Azt is tudja, hogy ül, áll, vagy fekszik. Mert az a mély érző idegek meghozzák a jelzést. Ha megszűnik a mély érző idegeknek a jelzése, elvész az, ami képes jelezni azt, hogy én ülök, állok, megyek, és ezért fogalmaz a legtöbb ember úgy, amikor erről az élményről beszámol, hogy én repültem. Mert megszűnik a földhöz kötöttségem, szabadon tudok közlekedni. Visszafele is tudok menni a szüleim, a nagyszüleim felé. Előre is látok, olyan dolgokat tudok megérezni, amit a másik ember nem érez meg. Érdekes. Azt most, hogy felébredtem, már nem érzem. Már elmúlt. De olyan dolgokat tudtam, amit elképzelni se tudtam. Na most ez a talámusz és hipotalámusz területének a kiesése. Ez minden egyes ilyen visszatért ember beszámolójában benne van, azonosan a klinikai halálból fölélesztett ember innen tér vissza, és valóban van egy időbeliség abban, hogy a vérkeringés megindul ezekben az agyterületekben.

0: erőteljesen képviseli azt, hogy nem fél haláltól már. Mire készül ennek fényében, így 91. életévét betöltve, úgymond betelve az élettel, hogy mi várja majd ott az örökké valóságban? Felolvasnék ide egy igét, amikor Jézus azt mondta János evangéliumában: én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meghal is él, és aki él és hisz én bennem, az nem hal meg soha. Mi vár ránk hívő emberként, és hogyan tekint előre?
1: Tulajdonképpen a mondat ugyanaz, mint a János 3:16, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ugye én nem vagyok teológus. Én bibliaolvasó ember vagyok, de nem vagyok biblia tanító ember. Szóval én ezt a magam nyelvén úgy fordítom le, hogy az Úristentől kaptunk egy útlevelet, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Ez az ő oldala. Hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ez a másik oldal, az én oldalam, ez a vízum. Meg kell kapjuk a vízumot is, hogy beléphetünk abba az országba. A vízum az, hogyha valaki hisz ő benne, ha elhittem, hogy Jézus Krisztus az én megváltóm is, akkor kaptam egy belépőt oda. Ő megtette a magáét, kereszthalálon meghalt a Isten fia, és az én dolgom csak annyi, hogy elhiggyem, hogy az én bűneimért is meghalt. Ez a kereszténység lényege tulajdonképpen. Hozzátartozik ehhez az is, hogy amikor én meghaltam, én ugyanúgy átéltem a diafilm sort, mint mások. Nekem is voltak bűneim, és voltak, amit jól esett hallanom. Az első bűn, amit a diafilm bepergetett a szemem elé, még első elemista voltam, az utcánkban lakott egy kis fiúcska, úgy hívták, hogy Gyunk Otto. Mi úgy csúfoltuk őt, hogy Gyunk Otto, Bunk Otto, mert budácska volt. És amikor elmentünk és találkoztunk vele, akkor azonnal elkezdtük. És az első élményem, amit átéltem, hogy elmentem a Gyunk Ottói kapuja előtt, ott állt a kapuhajban Otto. A következő pillanatban én álltam a kapuba, én voltam Gyunk Otto. És elmentek előttem a gyerekek, és nagyon fájt nekem, hogy csúfoltak. És kiperdült a könyv a szememből, és befutottam az udvarra, hogy elsírjam a bánatomat az anyámnak. A bűnlajstromom ezzel kezdődött. 5 éves korom óta nem jutott eszembe ez, addig, amíg a klinikai halálom be nem következett. Az utolsó ítélet nem olyan, ahogy mi képzeljük, hogy azért büntet meg, mert nem mentem el vasárnap a templomba, hogy nem gyóntam, hogy áthágtam az x-edik parancsolatot. Azért büntet meg, aki bennem élt születésem óta, valaki, az ennek a tanúja volt. És ő visszapergette nekem a filmen azokat a sorozatokat, amiért széljeltem magam, ami fájt, amivel másnak fájdalmat okoztam. Másik oldal. Feküdt nálunk az intenzív osztályon egy nagy, jól menő cégnek a gazdasági igazgatója. És amikor mégis meggyógyult, hazament, eljött hozzám a vállalat vezérigazgatója, és megköszönte, hogy a gazdaság igazgatóját visszakapta, és letett az asztalomra egy vastag borítékot. És én azt mondtam neki, hogy köszönöm, jól esett, hogy hozta, de én ezt visszaadom. De gyártottak Nyugat-Németországban egy olyan altatószert, amivel el tudunk altatni az éternél 100-szor gyorsabban gyerekeket, és olyan gyorsan tudjuk felébreszteni is, de igen könnyen meg lehet ölni vele, ha nem tudom, hogy mennyit lélegzett már be. Szükségem volna egy olyan műszerre, ami megmutatja, hogy a gyerek kilégzett levegőjében hány százalék van ebből az altató szerből. Nekem nagyon nagy szükségem volna erre a pénzre, de nem kérem, vegye meg nekem ezt a műszert. 2 héten belül ott volt. És nyugdíjazásom után az igazgatóm azt kérte, hogy maradjak még ott altatóorvosként a kórházba. Azt mondta, a fülorvosi műtőbe menj, mert ott sok gyereket altatnak. Napi 6-7 gyereket altattam, 10 év alatt 10 000 gyerekét, és nem halt meg egy sem. A világ statisztika szerint minden 5 000 gyerek altatásra esik egy haláleset. Amikor meghaltam, akkor az egyik ilyen diapozitív az volt, hogy ott ül velem szembe a vezérigazgató úr, és azt mondja, hogy megveszem. Nem csak a gazdasági igazgatómat kaptam vissza, hanem az Istenbe és az emberbe vetett hitemet is.

Kedves hallgatóink, a korábbi beszélgetésünk folytatását hallhatták dr. Oswald Péter nyugalmazott anesteziológussal, intenzív terápiás osztályvezető főorvossal. Az interjúk meghallgathatók az Evangélikus Missziói Központ honlapján is, a misszió.lutheran.hu rádió menüpontja alatt. Kövessék a lélekhangolót Spotify-on is, a YouTube-on Evangélikus Missziói Központ név alatt találhatják beszélgetéseinket. Az Evangélikus Rádiómissziónak SMS-ben üzenhetnek a 0620 620 36 79-es számon. E-mailt az evmis@lutheran.hu címen fogadunk. Most hallgatóinktól szeretettel búcsúzunk. Erős

Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.

Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.

Az evangélium Jézus búcsú beszédét idézi fel, az utolsó vacsorát, amikor már tudta, hogy közeleg a kereszt, a szenvedés. A tanítványok szétszélednek, elárulják, megtagadják. Jézus mégis békéről beszél. Olyan kijelentéssel indítja a tanítványok vigasztalását, amely mindenkor hívő emberének szól, nekünk is. Ne nyugtalankodjék a szívetek, higgyetek az Istenben, és bennem is higgyetek. Az emberi szív és lélek nyugtalansága ismerős tapasztalat számunkra, amely megjelenhet egy fenyegető veszély formájában, de akár a mindennapokban is. Egy váratlan diagnózis, egy felbomlott kapcsolat, egy felismerés, hogy életünk rossz irányba halad, és már is azt érezzük, hogy semmi sem biztos. A tanítványok is hasonlót éltek át. Mesterük, akiben bíztak, s akitől új világot reméltek, most arról beszél, hogy elmegy, és ők nem követhetik. Ebben a helyzetben hangzik el az Úr bátorítása, higgyetek. A hit nem az, hogy minden világos és átlátható. A hit nem logikai összefüggések elfogadása, hanem egy bizalmon alapuló kapcsolat, annak tudatosítása, hogy kihez tartozom, és hogy nem vagyok egyedül még akkor sem, ha mindent elveszítek. A keresztény hitünk nem azonnali válasz minden kérdésünkre, hanem kapaszkodó minden helyzetben. Jézus egyrészt nyugalmat, lelki megbékélést ígér, másrészt utat is mutat. Atyám házában sok hely van, elmegyek, hogy helyet készítsek nektek. És amikor Tamás zavartan kérdezi, hogy még azt sem tudják, hová megy, akkor hangzik el az evangélium egyik csúcspontja, én vagyok az út, az igazság és az élet. Jézus nem csak ismeri és megmutatja az utat, hanem ő maga az út. Az Istenhez vezető út nem eszmerendszer, nem szabályok és elméletek gyűjteménye, hanem egy személy, Jézus Krisztus. És ő mindenkit hív, a keresőt, a tévejgőt, az elcsüggettet, a kétkedőt, a nyugtalan szívű embert. Egy fiatal atya mesélte, hogy első szolgálati helyén a Szent Misén nagyon izgult. A falu idős asszonyai sorban ültek a padokban, mindegyikük évtizedek óta járt a templomba. A mise után egyikük odament hozzá, és ezt mondta. Tisztelendő úr, maga ma úgy imádkozott, mint aki hazaért. Ez a mondat megnyugtatta az atyát, mert fontos a szép prédikáció, a mozdulatok pontossága, a liturgia gördülékenysége, de még lényegesebb, hogy hitelesen képviselte Krisztust, aki jelen volt személyében és a szentségben, és aki a papok szolgálata által utat talál az emberi szívekhez. A mai ember keresi az irányt, merre menjen, mit kezdjen az életével, hol van a helye a világban. Sokszor csak sodródunk egyik célból a másikba, egyik kapcsolatból a másikba, anélkül, hogy valóban otthon lennénk. Jézus nem csak útmutatást ad, hanem önmagát adja útként. A vele való kapcsolat eligazít, irányt mutat, otthont ad már itt a földön is. Pedig Jézus napjainkban is elindul, és társakat keres az útra. Nem tökéleteseket, hanem nyitott szívűeket. Nem hősöket, hanem olyanokat, akik hajlandók rátenni lábukat az útra, amely ő maga. Életutunk néha meredek, néha köves, néha fájdalmas, de mindig vezet valahová, a valódi otthonba, az atyaházába, ahol már nem lesz kérdés, nem lesz kétség, csak egy örök és megrendítő felismerés, itt van, akit kerestem, itt van, aki boldoggá tesz örökre. Urunk Jézus Krisztus, Te vagy az út, az igazság és az élet. Te vagy az egyetlen biztos irány, akiben a szív megnyugodhat, aki elvezet az Atyához. Add, hogy ne a világ útvesztőiben bolyongjunk, hanem benned bízzunk és veled járjunk. Erősíts bennünk a hitet, hogy ne a láthatóra, hanem a láthatatlanra figyeljünk. Ne engedd, hogy elbizonytalanodjunk életünk során, segíts, hogy mi magunk is úttá váljunk, így másokat is hozzád vezessünk. Légy velünk minden lépésünknél, és vezess minket az Atya házába, a mennyországba.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink! Hamarosan élőben kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szent Misét közvetítünk, húsvét 5. vasárnapján. A Szent Misén a mai napon zenei szolgálatot végez Bartók Beáta hegedű és énekművész, Hibai Éva fuvola művész, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem kamarazenei együttese, valamint Kubik Tamás orgonaművész. Imádkozzanak velünk!

Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Ami Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szent Lélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Szeretettel köszöntöm kedves megjelent híveket, Szent István Rádión keresztül bekapcsolódó kedves testvéreket is. Húsvét 5. vasárnapjához érkeztünk el. Külön szeretettel köszöntöm Lengyel Zarándok csoportot Katowicéből, akik 57 fővel, 2 atyával érkeztek el ide hozzánk. Együtt ünneplik velünk ezt a szentmisét, és ezen a mai napon, május 1. vasárnapján szintén külön szeretettel köszöntöm, és megemlékezünk az édesanyákról, mindazokról, akiknek a kedves édesanyákról, és köszöntjük őket anyák napja alkalmából. Mindenható Istennek bőséges áldását kívánjuk minden kedves édesanyára, minden kedves nagymamára. Ezt a szentmisét az Egyházmegye élő és elhunyt papjaiért, valamint papi és szerzetesi hivatásokért mutatjuk be. Most pedig szentmisén kezdetén először is tekintsünk magunkba, vizsgáljuk meg a mi szívünket, lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait.

0: Gyónom, a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos, mindenkor szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

0: könyörögjünk. Mindenható örökisten, te tökéletessé bennünk a húsvéti szentséget, hogy akiket a Szent Keresztségben megújítottál, oltalmad alatt bő termést hozzanak, és eljussanak az örök boldogságra. Ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Olvasmány az apostolok cselekedeteiből. Azokban a napokban, amikor a tanítványok száma már megnövekedett, zúgolódást támadt a görögök közt a zsidók ellen, hogy a mindennapi alamizsna osztáskor az ő özvegyeiket háttérbe szorítják. Ezért a 12 összehívta a tanítványokat, és így szóltak hozzájuk. Nem volna rendjén, hogy elhanyagoljuk Isten igéjét, s az asztal szolgálatát lássuk el. Szemeljetek hát ki magatok közül, testvérek, 7 jó hírben álló, lélekkel eltelt bölcs férfit, akiket megbízhatunk ezzel a feladattal. Mi pedig majd az imádságnak és az ige szolgálatának szenteljük magunkat. Tetszett a javaslat az egész közösségnek, és kiválasztották Istvánt, ezt a hittel és szentlélekkel eltelt férfit, aztán Fülöpöt és Prohóruszt, Nikánort és Timont, Parmenászt és Miklóst, az antiókiai prozelitát. Az apostolok elé állították őket, azok pedig imádkoztak felettük, és rájuk tették kezüket. És az Isten igéje tovább terjedt, úgy, hogy a tanítványok száma igen megnőtt Jeruzsálemben, míg a papok közül is tömegesen hódoltak meg a hitnek. Ez az Isten igéje.

0: Szent Lecke, Szent Péter apostol első leveléből. Szeretteim, menjetek az Úrhoz, az első sziklához, amelyet az emberek ugyan elvetettek, de Isten kiválasztott és felmagasztalt. Mint élő kövek, épüljetek fel rá lelki házzá, szent papsággá, hogy Istennek tetsző lelki áldozatokat hozzatok Jézus Krisztus által. Ezért mondja az írás, íme Sionban kiválasztott, becses szeglet követ helyezek el, és nem val szégyent, aki hisz benne. Nektek tehát ő, mivel hisztek benne, a dicséretetekre válik. A hitetlenekre azonban ez vonatkozik. A kő, amelyet az építők elvetettek, szegletkővé lett, a botlás köve és a botrány sziklája. Elbotlanak benne, mert nem fogták el hittel a tanítást, amelyre meghívást kaptak. Ti azonban választott nép, királyi papság, szent nemzet, tulajdonul elfoglalt nép vagytok, hogy annak dicsőségét hirdessétek, aki a sötétségből meghívott benneteket az ő csodálatos világosságára. Ez az Isten igéje.
1: Istennek.

Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent János könyvéből.

0: Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz. Ne nyugtalankodjék a szívetek. Higgyetek az Istenben, és bennem is higgyetek. Atyám házában sok hely van. Ha nem így lenne, mondtam volna-e, elmegyek és helyet készítek nektek. Ha majd elmegyek és helyet készítek nektek, ismét eljövök, és magammal viszlek titeket, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok. Hiszen ismeritek az utat oda, ahova én megyek. Ekkor Tamás így szólt. Uram, mi nem tudjuk, hogy hova mégy, hogyan ismerhetnénk hát az utat? Jézus ezt felelte. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem juthat el az atyához, csak általam. Ha engem ismernétek, atyámat is ismernétek. De mostantól fogva ismeritek őt, és látjátok. Fülöp megjegyezte. Uram, mutasd meg nekünk az atyát, és ez elég nekünk. Jézus így válaszolt. Már olyan régóta veletek vagyok, és nem ismersz engem, Fülöp. Aki engem lát, az látja az atyát is. Hogyan mondhatod hát, mutasd meg nekünk az atyát? Nem hiszed talán, hogy én az atyában vagyok, s az atya én bennem? E szavakat, amelyeket hozzátok intézek, nem magamtól mondom, és a tetteket is atyám cselekszi, aki bennem van. Higgyétek el, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem. Ha másért nem, legalább a tetteimért higgyétek. Bizony-bizony mondom nektek, aki hisz bennem, ugyanazokat a tetteket fogja végbevinni, amelyeket én cselekszem. Sőt, még nagyobbakat is tehet azoknál, mert én az atyához megyek. Ezek az evangélium igéi. Krisztusban, kedves testvérek, húsvéti időszakban vagyunk, húsvét 5. vasárnapját ünnepeljük, megemlékeztünk, és igazából folyamatosan megemlékezünk arról, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus, aki valóságos Isten és valóságos ember, ezért mondhatja ezeket itt magáról, amiket az evangéliumban hallottunk, hogy én az atyában vagyok, az atya én bennem, ez teljes mértékben az ő személyeik, azok egymásban vannak a Szentlélekben, de az ő istensége, az teljesen egy az atyával, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus, aki emberré lett, adta magát értünk a kereszten, meghalt a mi bűneinkért, és feltámadt a halálból, hogy számunkra megszerezze az örök üdvösséget, az Istennel való mélységes, bensőséges örök kapcsolatot, amelyre eredetileg teremtette az embert az Isten. Szentmisének a kezdetén, a könyörgésben olyan szépen összefoglalódott talán, amiről én ma szeretnék beszélni az olvasmányokkal kapcsolatban. Mindenható örökisten, tett tökéletessé bennünk a húsvéti szentséget, hogy akiket a szent keresztségben megújítottál, oltalmad alatt bőtermést hozzanak, és eljussanak az örök boldogságra. Így hangzott a könyörgés a Szent Mise elején. Tett tökéletessé bennünk a húsvéti szentséget, hogy megújítottál a keresztségben. Mert amiről az előbb beszéltem, Jézus Krisztus Urunknak a halála és feltámadása, az üdvösségszerzésnek ez a műve, ez egy tény. Ez megvalósult. A fontos az, hogy mi hogyan részesedünk ebből. Hogyan érkezik ez el hozzánk? És itt rögtön a válasz megvan, akiket a Szent Keresztségben megújítottál. A keresztségen keresztül kapcsolódunk bele a megváltásnak ebbe a művébe. Igen ám, de ez nem egy varázslat, hogy innentől meg vagyok keresztelve, és minden rendben van, nem kell az életbe soha többé semmit csinálnom, mert már meg vagyok keresztelve. Ez egy veszélyes csapda lehet, mint az Ószövetségben is az ószövetségi választott nép sokszor úgy gondolta, hát itt van nekünk a jeruzsálemi templom, az Úr ott jelen van, innentől azt csinálunk, amit akarunk, mert az Úr itt van, és mindig minden körülmények között meg fog bennünket védeni. Ergo, még bűnt is elkövethetünk, mindent csinálhatunk, ami nekünk jól esik, nem kell foglalkozni semmivel, mert az Isten itt van, mint egy biztosíték, és megvéd úgyis. És mi történt? Jött utána szépen a babiloni birodalom, és mindent ledózerolt, és elvitte Babilonba, fogságba a népet, a templomot meg lerombolták. Mert ez nem egy automatizmus, hogy most én az Istenhez tartozok papíron, és ezt fontosan így mondom, így értsük jól, egy képet használok papíron, és akkor minden rendben van. Meghívást kaptunk arra, hogy az Istennel való kapcsolatunkat személyesen, az életünkben, a döntéseink sorozatától elkezdve minden életünk helyzeten keresztül megéljük. Isten nem passzívan tárgyaknak teremtett bennünket, amin egyszer valamit változtatunk, és utána az úgy marad. Személyek vagyunk, és nekünk, mint személyeknek meg kell élni itt a földön az Istennel való kapcsolatot, a keresztségünket is igazából fel kell fedezni, és meg kell élni, hogy abból valóban egy gyümölcsöző, áldást ontó dolog legyen a mi életünkben. Nem egy passzív dolog ez tehát. És igazából itt már rátérhetünk a Szentleckére, ahol Szent Péter apostol egyértelműen felhívja a keresztényeknek már a figyelmét: szeretteim, menjetek az Úrhoz, az élő sziklához, amelyet az emberek ugyan elvetettek, de Isten kiválasztott és felmagasztalt, és mint élőkövek épüljetek fel rá lelkiházzá, szent papsággá, hogy Istennek tetsző lelki áldozatokat hozzatok Jézus Krisztus által. Tehát az élőkőhöz, Jézus Krisztushoz menni, ez az élő szikla, tehát Jézus Krisztus, aki él, de mindennek, ami az egyházban van, ami és a keresztény életünkben van, Jézus Krisztus személye a végső alapja. Tehát ez nagyon fontos, személyesen ő vele kapcsolatba menni, ő hozzá menni, ő hozzá fordulni. Most ez az ő hozzá menni, ez sokszor praktikusan is megvalósul, mert vasárnapról vasárnapra, mikor jövünk a Szentmisére, akkor talán ez így meg is valósul, hogy jövünk ő hozzá. Ő mindenhol ott van. Mindenhol lehet imádságban hozzáfordulni. Na de itt a Szentmisében mi történik? Az ő igéjével, az ő szavával alakítja a mi szívünket, táplálja a mi hitünket, és utána az oltári szentségben saját magát adja nekünk útra valóul az életünkhöz. Azért, hogy megvalósulhasson ez, amit itt hallottunk a Szentleckébe, épüljetek fel rá lelkiházzá, szent papsággá, hogy Istennek tetsző lelki áldozatokat hozhassatok. Ez a szent papság, itt most nem a szolgálati papságról van szó elsősorban, hanem az általános papságban minden megkeresztelt ember részesül. Áldozatokat hozni, ez talán számunkra már egy kicsikét nehezen érthető, olyan dolgokat cselekedni, amely kedves az Isten előtt, amely tovább folytatja a megváltásnak, az örök üdvösségnek a művét, és egyfajta kapcsolatot teremteni az ember és az Isten között. És a kereszténynek ez küldetése, hogy a világ, aki valamilyen módon talán próbálja keresni az Istent, találkozhasson rajtunk keresztül az Istennel. Egy közvetítők legyünk. És nagyon fontos ez, mert az Istennek ez a legkedvesebb áldozat. Azért alkotta meg az egész egyházat, hogy a történelemnek a végéig az üdvösségnek a művét az közvetítse mindenkor, minden embere számára. És ezért meghívott bennünket, keresztényeket, hogy legyünk ennek a műnek a részesei. Mit tapasztalunk magunkon sokszor? Hát, ha őszinték vagyunk, akkor a sok lelkesedés és az öröm mellett bizony látjuk a mi gyengeségeinket, gyarlóságainkat. Sokszor hajlunk a bűnre, és hát bizony nagyon sokszor el is bukunk. Na de nagyon fontos az, hogy menjünk az élő sziklához újra és újra. Forduljunk hozzá vissza. Legyen bennünk ez a bátorság, ez a hit, amiről itt Jézus beszél az evangéliumban. Mikor beszél a tanítványoknak? Jézus búcsú beszédének egy része. Nem sokkal azelőtt, mielőtt elfognák, megkínoznák, keresztre feszítenék és meghalna a kereszten. Tanítványok hitének a legnagyobb próbája. Eleve megmondja Jézus Péternek, a sátán kikért benneteket, hogy megrostáljon. A sátán aktívan ott volt, dolgozott, hogy elszakítson minél több apostolt Jézustól, hogy annyira megbotránkoztassa őket az eseményeken keresztül, hogy ne higgyenek már az Istenbe, és ne fogadják el a történteket. Valamilyen módon persze ez mindegyikükben ott volt, egy óriási botrány volt bennük, de Jézus mondja Péternek, imádkoztam érted, meg értetek, hogy kitartsatok, hogy megmaradjatok a hitben. És Júdáson kívül, aki elárulta őt, és utána már nem bízott a megbocsátásban, az irgalomban, gyakorlatilag mind a másik 11 apostol ott maradt végül. Mind a másik 11 apostol megtapasztalhatta utána a feltámadt Jézus Krisztussal való találkozást. Na de miért akarom én ezt mondani? Mit mond nekik Jézus ezek előtt, az események előtt? Figyelmezteti őket és meghívja őket erre. Ne nyugtalankodjék a szívetek. Higgyetek az Istenben, és bennem is higgyetek. És utána meg is indokolja, atyám házában sok hely van, és ő azért jött, hogy helyet készítsen számukra az atyaházában. Na és itt jövünk mi, mert ez nem csak az apostolokról szól, rólunk mindannyiunkról. Nekünk is ott vannak az életünkben azok az események, bármilyen esemény lehetséges ez, gondolhatunk családi problémára, betegségre, csomó minden lehetőség van, amelyek megpróbálják a mi hitünket. Mint Jézus Krisztusnak a keresztre feszítése és halála, hogy megpróbálta az apostoloknak a hitét, események lehetnek a mi életünkben is, keresztek, mondhatjuk így, amelyek megpróbálják a mi hitünket. De ez fontos, mert Jézus Krisztus nekünk is szól. Ne nyugtalankodjék a szívetek. Higgyetek az Istenben, és bennem is higgyetek. És itt összekapcsolva a Szentleckével, menjetek az élő sziklához. Mi már tudjuk, hogy Jézus feltámadt a halálból. Az apostolok akkor még nem tudták, hogy biztosan felfog. Mi már tudjuk, hogy feltámadt a halálból. Mennyivel inkább ez egy meghívás számunkra, hogy menjünk hozzá minden ilyen eseményben. És azért nagyon fontos ez, mert újra és újra megtapasztalva az Istennek az irgalmát, megbocsátását, az Istennek a segítségét az életünkbe, és azt, hogy ezekben az eseményekben is ő hűséges, velünk van, nem hagy el bennünket, vezet bennünket tovább az életünkben, egyre inkább ráépülünk erre a lelki sziklára, Jézus Krisztusra, és egyre inkább felépül belőlünk ez a szent papság. Az életünknek minden területét így szépen lassan átjárja a hit, és így leszünk igazán keresztényekké. Nagyon fontos ez, mert ez az embernek a küldetése, ez a keresztényeknek a küldetése, életünk minden területén szépen átengedni az Istennek az elsőséget, hogy a Szentlélekkel ő vezessen már bennünket az eseményekbe, döntéseinkbe, stb. És így felépítjük ezt a titokzatos testet, az egyházat. És nagyon fontos ez, mert a meghívás az az, hogy ezen keresztül azoknak is mutassuk, hogy Jézus Krisztus él, feltámadt a halálból, és hozza az üdvösséget, akik még ezt nem ismerik. Adott esetben minket is felhasználhat, akár csak egy beszélgetésbe a Jóisten. Most ez a felhasználást mindenki értse jól, mert Isten nem úgy használ minket, mint egy tárgyat, hanem mint személyeket, akiket végtelenül szeret, de ad egy küldetést adott esetben. És nagyon fontos az, hogy amit itt Jézus mond az evangéliumnak a végén. Bizony-bizony mondom nektek, aki hisz bennem, ugyanazokat a tetteket fogja végbevinni, amelyeket én cselekszem, sőt, még nagyobbakat is tehet azoknál, mert én az atyához megyek. Az apostolok is mind megkapták gyógyításnak a karizmáját, ördögöket űztek, sőt, halottakat is feltámasztottak. az egyház, és itt kezdve az apostoloktól, a tanítványok, megkapják azokat a karizmákat, hogy ugyanazt tehetik, mint amit Jézus Krisztus tett. A csodákat. De mi ennek a lényege? Önmagában nem csak a csoda a lényeg, hanem Jézus Krisztus is azért tette a csodákat az életébe, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy ő benne elérkezett az Isten országa, elérkezett a megváltás. És az egyház is azért végzi a csodákat, úgymond a történelembe, egészen a történelem végéig, hogy felhívja az emberek figyelmét, hogy figyeljetek, mert Isten itt van jelen. És talán mi sokszor nem találkoztunk ilyen csodákkal, viszont ha engedjük, hogy Jézus Krisztus legyen az Úr a szívünkben, akkor adott esetben talán képesek lehetünk, ha együttműködünk az ő kegyelmével, és ő képessé akar tenni, például, csak mondok egy példát, megbocsátani valakinek egy olyan helyzetben, amely talán emberileg lehetetlen lenne, hogy megbocsássak. Ismerek én olyan embereket, nem egyet, akik olyan esetben bocsátottak meg családtagnak, vagy kívülállónak, ki tudták mondani, hogy megbocsátok Isten segítségével, ami emberileg talán lehetetlen volt. Volt, aki ki tudta mondani, hogy megbocsát az édesapja gyilkosának. Na, az ilyen események nem fizikai gyógyulások, nem ördögűzés, de ezek olyan csodák lehetnek, hogyha ezről tanúságot tesz, amik szintén felhívják az emberek figyelmét, hogy hoppá, itt valami másról van szó. Az egyházban valami más van, mint a világban. Mert ilyenről nincs szó a világban, hogy én így megbocsássak az ellenségemnek, talán nem fogom elpusztítani. De hogy elmenjen a börtönbe, meg mindent elintézek, hogy őt ellehetetlenítsem az életét, az biztos. Mert a bosszúról meg aztán ne is beszéljünk. Hogy kisebb esetekben is sokkal többet adok vissza. Tehát nem biztos, hogy fizikai gyógyulás, bármilyenre szükség van, az erkölcsi csoda, a szeretet, mikor én képes vagyok megbocsátani és szeretni az ellenségemet, na ez lehet egy hatalmas jel, amelyet ha mi megkapunk az Istennel való mélységes kapcsolatunkból, hogy tudjunk így szeretni, akkor ez jel lesz a világ számára. Jel lesz a világ számára, hogy Jézus Krisztus valóban létezik, mert a világ még ezt is kétségbe vonja, létezik, él, és itt van jelen az egyházán keresztül. Ő, aki egy az atyával, az ő istensége szerint, amiről itt beszél az evangéliumban. Ő az út, mert ő emberré lett, és megvalósítja azt az Istennel való mélységes kapcsolatot, amelyre meghív bennünket. És ő az, aki az atyában van, és aki látja őt, az látja az örök Istent. És hogyan lehet ma Jézus Krisztust látni? Hát rajtunk keresztül. Az egyházon keresztül. Ez a küldetés. Mi láttassuk Jézus Krisztust, és aki Jézus Krisztust látja, az az atyát látja. Ha én komolyan Isten segítségével, nem egyedül, Isten kegyelmével, segítségével meg tudok bocsátani az én ellenségemnek, akkor aki engem lát, az látja Jézus Krisztusnak azt a megbocsátását, aki imádkozott a kereszten azokért, akik őt éppen keresztre feszítették. Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit tesznek. És aki ezt látja, az látja az atyának a szerető arcát. Mert Jézus Krisztus, ahogy itt mondja, nem azt teszi, amit úgymond emberileg ő gondolna, hanem amit az atya akar. Az atyának az akarata volt ez a megbocsátás. Az látja az atyát, az örök Istent, aki a végtelen szeretet. Kedves testvérek, ez a mi küldetésünk, de ne legyünk moralisták, ez nem az, hogy most így kell csinálnom, ezt meg kell valósítanom, egyedül úgy se tudjuk, hanem meghív bennünket az Úr, egységben legyünk vele, szeretetben újra és újra térjünk hozzá vissza, ne nyugtalankodjék a szívünk, higgyünk benne, menjünk hozzá vissza az élő sziklához, a magához, Jézus Krisztushoz, és építsük rá életünket, és ő fogja a Szentlélek által alakítani a szívünket. Ingyenesen ajándékba akarja nekünk adni ezt a fajta életet. Nem nekünk kell kipréselni magunkból. Nekünk újra és újra vissza kell fordulni. Akkor is, ha talán kellemetlen, elvégezni például a szentgyónást, letenni a bűneinket a mindenható Isten elé, akkor is, ha nehezünkre megy, visszafordulni, újra és újra is belekapaszkodni Krisztusba. És ő az, aki küldi nekünk így a Szent Lelket, és ő fogja a szívünket átformálni. Ezt akarja számunkra is ajándékozni, és higgyétek el, sok szenvedés van ebben, de boldogság. Az én igám édes, és az én terhem könnyű. Nem azt mondja Jézus, hogy nincs iga, van nehézség csinálnie, hogy mondja, megélni ezt, de édes és könnyű, mert már birtokoljuk az ő feltámadt örök életét itt a földön a szívünkbe. Erre hív bennünket az Úr, ezt akarja számunkra ajándékozni. Amen. Most álljunk fel mindannyian, és valljuk meg a mi hitünket. Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, aki az Atyától született az idő kezdete előtt. Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől. Született, de nem teremtmény, az Atyával egy lényegű, és minden általa lett. Értünk emberekért, ami üdvösségünkért, leszállott a mennyből, megtestesült a Szentlélek erejéből, Szűz Máriától és emberré lett. Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették, kínhalált szenvedett és eltemették. Harmadnapra feltámadott az írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben, ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Hiszek a Szent Lélekben, Urunkban és éltetőnkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút. Ő szólt a próféták szavával. Hiszek az egy szent, katolikus és apostoli anyaszentegyházban. Vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára. Várom a holtak feltámadását és az eljövendő örök életet. Amen. Imádkozzunk testvéreim mennyei Atyánkhoz, akinek házában Jézus Krisztus számunkra is lakást készített.
1: Hogy keresztény néped álhatatos hittel és tevékeny szeretettel kiérdemelje az örök hajlékot, hallgass meg, Urunk! Hogy minden nemzetnek megad a szeretetben és az igazságosságban gyökerező békét, hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Hogy a Szentlélek ereje töltse el azokat, akiket néped szolgálatára választottál, hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Hogy ifjúságunk megbecsülje a tisztaság erényét, és a családok szeretetben éljenek, hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Hogy a betegeknek és az elhagyatottaknak vigaszt adjon szenvedésükben az égi haza reménye, hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Imádkozzunk Csepelényi György boldoggá avatásáért. Add, Urunk, hogy az ő példája megerősítsen minket a katolikus hitben, és mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt, hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Urunk és Istenünk, tekints megengesztelődve népedre, amely szent fiad áldozatával járul színed elé. Jóságoddal segítsd a földi életben, hogy elnyerje az égi hazát, Krisztus, ami Urunk által.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Istenünk, Te a csodálatos csere által, amely ebben az áldozatban megvalósul, isteni életed részeseivé tettél minket. Add kérünk, hogy az így megismert igazságot méltó élettel meg is valósítsuk, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkedben.
0: Emeljük föl szívünket.
1: Fölemeljük az Úrhoz.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Valóban, méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy minden időben magasztaljunk, Urunk, téged, de különösen most, a húsvéti időben, midőn áldozattá lett értünk Krisztus, a húsvéti bárány. Mert megsemmisült a múlt, az elesett világ újra éled, és életünk teljes épségét visszanyerjük Krisztus által. A húsvéti öröm ezért kiárad az egész földre, a nagy világ örvendezve újong, a mennyei erők és az angyali hatalmak a te dicsőséget himnuszát zengik, és vég nélkül éneklik.

Valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod az egész teremtett világ. Mert fiad, ami Urunk Jézus Krisztus által, a szent lélek erejével, éltetsz és megszentelsz mindent, és népet gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát, Istenünk, a szent lélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott. Majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka. Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanúkkal és minden szenttel együtt. Az ő közbejárásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk, Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat Leó pápánkat, Csaba püspökünket, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljesíts kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vondd magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet. Elhunyt testvéreinket pedig és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk, Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Ha Krisztussal feltámadtunk, Isten gyermekei vagyunk, és nagy bizalommal így merünk imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké.
0: Feltámadása után Jézus így köszöntötte tanítványait: békesség nektek! Ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus, te legyőzted a bűnt és a halált. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Legyen békesség köztünk mindenkor.

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.

0: könyörögjünk. Kérünk, Urunk Istenünk, légy irgalmas a te népedhez, és minket, akiket a mennyei misztériumokba beavattál, vezess át a régiből az új életbe, Krisztus, ami Urunk által.
1: A Szent István Rádió közvetítésén keresztül velünk imádkozók mellett szeretettel köszöntjük az Eke Kamarazenei Együttesének tagjait, akikkel együtt énekelhettünk. Köszönjük, hogy áhítatos énekükkel csatlakoztak imádságunkhoz. A Bazilikából május minden napján este 6 órától a Szent István Rádió májusi áhítatosságot közvetít. Hétfőn a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia munkatársai látogatják meg a bazilikát. Szentmisiük a Mária kápolnában este 17:30 kezdődik. Kedden Egerben a jársági és a főszékes egyházi főesperesség, szerdán pedig Miskolcon a borsodi és zempléni főesperesség papjainak lesz rekollekció. Szerdán a bazilikában a bérmálkozásra készülőknek délután 17:30 szülőértekezletet tartunk. Csütörtökön, május

0: Csütörtöki szentségimádással, májusi litániával, majd fél hétkor szentmisével fejeződik be a bazilika felszentelésének ünneplése. Pénteken, május 8-án templomaimban a pápai himnusz éneklésével, megválasztásának első évfordulóján imádkozva köszöntjük Szentatyánkat, 14. Leó pápát. Isten bőséges áldása kísérje küldetését. Szombaton itt a bazilikában délelőtt 9 órakor kezdődik az egyházközségi munkatársak zarándoklatának egésznapos programja, amelyben előadások, érseki szentmise, közös imádság, tanúságtételek lesznek. A zarándoklat délután 3:30-kor a Loretói litánia elimádkozásával zárul. Mához egy hétre vasárnap a délelőtt 8:30-kor kezdődő szentmisén lesz azon első áldozásra készülő gyerekek keresztelése, akik még ebben nem részesültek. Anyaszent Egyházunk májusban azért imádkozik, hogy megszűnjék az élelmiszerpazarlás, és mindenki megfelelő mennyiségű és minőségű táplálékhoz jusson. Csatlakozzunk mi is e nemes szándékért való imádkozáshoz. Szent Gianna Beretta Molla, magyarul Szent Janka, az édesanyák, az orvosok és a magzatok védőszentjének életét bemutató kiállítás a Bazilika Jézus Szíve kápolnájában augusztusig látogatható. Minden kedves testvérünknek további áldott vasárnapot kívánunk.
1: Isten éltesse sokáig az édesanyákat, jó Isten áldását kívánjuk tehát a mai napon minden édesanyának, kedves lengyel zarándokcsoportnak pedig áldott kegyelmekben gazdag zarándoklatot kívánunk. Álljunk föl mindannyian, és fogadjuk az Úr áldását. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szent Mise véget ért, menjetek békével, alleluja, alleluja! Jézusunk, lelkek örök pásztora, tekints irgalmas szemmel szeretett nyájadra. Urunk, mint árvák sírunk előtted, kérünk téged, a boldogságos szűzanya, a magyarok nagyasszonya közbenjárására. Adj nekünk papi és szerzetesi hivatásokat. Jézusunk, adj nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat. Amen.

0: húsvét 5. vasárnapján, melyet Herbst Ádám, a belvárosi főplébánia káplánja mutatott be. A zenei szolgálatnál közreműködött Bartók Beáta hegedű és énekművész, Hibai Éva fuvola művész, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem kamarazenei együttese, valamint Kubik Tamás orgona művész. A közvetítésben munkatársaink voltak Kovács Krisztina és Bilincsik Márton. Maradjanak velünk, a továbbiakban is jó rádiózást kívánunk!
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: A súlyosbodó aszályhelyzet, valamint a folyóvizeink és a talajvíz kritikusan alacsony szintje miatt rövid és középtávú vízügyi cselekvési és kommunikációs terv összeállítására kérte fel Magyar Péter a Tisza kormány leendő élő környezetért felelős miniszterét, Gajdos Lászlót. Olvasható az Inforádió oldalán. A leendő közlekedési miniszter szerint mintegy 280 milliárd forint uniós forrás kerülhet veszélybe, miután Lázár János leköszönő tárcavezető visszavonta több nagy vasútfejlesztési tender kiírását, köztük a Debrecen-Nyíregyháza vonal és a budapesti körvasút egyes szakaszainak projektjeit. Vitézi Dávid úgy fogalmazott, a beruházásokat 3 éven belül kellene megvalósítani, de a tenderek visszavonása miatt a folyamat gyakorlatilag újraindul, ami komoly csúszást okozhat. A Sükösdi Sugó Tambura zenekar is részt vesz az országgyűlés május 9-i 10 órakor kezdődő alakuló ülésén. Magyar Péter leendő kormányfő közösségi oldalán közölte, az ünnepi eseményen több himnusz is elhangzik. Köztük a magyar, a székely és az európai himnusz. Délután a Kossuth téren ünnepi rendezvényt tartanak, ahol Magyar Péter is felszólal. A Hagyományok Háza főigazgatója, Bóth Miklós, és Vidnyánszky Attila, a Nemzeti Színház vezérigazgatója is lemond a Nemzeti Kulturális Alapbizottságában betöltött tagságáról a 17 milliárdos pénzosztási botrány miatt. Bóth Miklós a Válasz Online-nak a döntést azzal indokolta, hogy a testület nem kapott teljes körű információt a vitatott támogatásokról. Tar Zoltán leendő kulturális miniszter a közösségi oldalán lévő posztjában ígéretet tett arra, hogy a teljes Nemzeti Kulturális Alapbizottságot átvilágítják, és a jogtalanságok nem maradnak következmények nélkül. Országos fejlesztés indult a turisztikai kis- és középvállalkozások digitális felkészültségének javítására. A Turizmus e-akadémia program célja, hogy modern eszközökkel segítse a szektor szereplőit a digitalizáció és a mesterséges intelligencia alkalmazásában. A gazdasági növekedés beindítását nevezte a működő Magyarország egyik legfontosabb pillérének, a Tisza kormány leendő gazdasági és energetikai minisztere. Kapitány István a közösségi oldalán közzétett videójában azt mondta, az első 3 hónapban már érezhető változások jönnek. Kiemelte a korrupció visszaszorítását, a túlárazott kifizetések felülvizsgálatát, valamint a közpénzek hatékonyabb felhasználását. A leköszönő kormány nem hajtja végre az Európai Unió bíróságának a gyermekvédelmi törvényre vonatkozó ítéletét. Mindezt Orbán Viktor miniszterelnök levélben írta meg Súlyog Tamás államfőnek. Indoklása szerint a döntés politikai jellegű és sérti Magyarország szuverenitását, illetve alkotmányos önazonosságát. Az amerikai elnök megszűntnek nyilvánította az Iránnal folytatott fegyveres harcot. Derül ki abból a levélből, amelyet az amerikai elnök a kongresszusnak küldött. A döntés időzítése nem véletlen. A katonai művelet megindítása óta eltelt 60 nap, amely után az amerikai jogszabályok értelmében minden további katonai akcióhoz törvényhozási jóváhagyás szükséges. Az Egyesült Államok mintegy 5000 katonát von ki Németországból, jelentette be a Pentagon szóvivője. A döntés egy átfogó felülvizsgálat eredménye, amely az amerikai haderő európai jelenlétét értékelte. A kivonást a következő 6-12 hónapban hajtják végre. Jelenleg mintegy 36 ezer amerikai katona állomásozik Németországban. Az amerikai elnök korábban Spanyolország és Olaszország esetében is kilátásba helyezte a csapatok csökkentését. Végül az időjárásról. Zavartalanul napos, száraz időnk lesz ma. A délkeleti szelet elsősorban hazánk nyugati felén kísérhetik élénk erős lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet nagyrészt 20 és 25 fok között várható. A nyugati ország részben számíthatunk melegebb időre. Estére 10 és 17 fok közé hűl le a levegő hőmérséklete. Híreinket hallották.
2: Mesterségem címere. Portréműsor olyan emberekről, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
3: Dicsőtessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Portréműsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. Ha tehetik, maradjanak velünk!
4: Nincs még egy olyan anyag a világon, mint a fa. Gondoljunk bele, hogy amikor a fa még zsenge és fiatal, akkor árnyat, levegőt ad. Vannak olyan szerencsés fák, amelyek még gyümölcsöt is teremnek. Aztán, hogyha befejezik földi pályafutásukat, meghalnak, akkor a fa műves kezében még új életre kelhetnek. Idéztem ezeket a gondolatokat és sorokat mai műsorom vendégétől, Merényi József, fafaragó népi iparművésztől. Vele beszélgetek munkája szeretetéről. Fanyűvőként mutattam be, hogyan lett önből fanyűvő.
5: Fafaragó népi iparművész vagyok, és ez egy kedves dolog, különösen az erdélyi fafaragókra jellemző, meg az erdélyi művészekre. Ugye a nevük mellé még egy ilyen a mesterségükre utaló ragadvány név is járul, úgyhogy már nagyon sokan fanyűvőnek szólítanak, és én erre borzasztóan büszke vagyok. Miskolci vagyok, nagyon sokan megkérdezik, hogy nem Erdélyből jöttem-e. Nem Erdélyből jöttem, de meggyőződéssel vallom, hogy létezik egy egyetemes kárpát-medencei magyar népművészet. Ezt képviselem, ezt művelem, ezt védem, ennek az igazát és szépségét terjesztem.
4: Kitől és kiktől tanulta a szakma csínyát-bínyát? És miért döntött emellett a foglalkozás mellett?
5: Kénytelen vagyok azt mondani, hogy magamtól, tehát szeretném az autodidakta szót kikerülni, tehát önművelőként sajátítottam ennek a mesterségnek a fogását. Saját magammal két szem közt sok sikertelen és sok sikeres kísérlet után kölyök korom óta.
4: Amit jó néhány évtizede akkor már végezés.
5: Hát bizony-bizony, jó néhány éve, tulajdonképpen csinálom olyan szinten, hogy a választékba az ékszerektől kezdve a haraglábig mindenféle dolog beleférjen, ami fából készül.
4: Fából ékszerek? Milyen ékszerek?
5: Hát számos medált faragtam már, nekünk is van ilyen, faragtam bútorokat, nagyon szeretek kanalat faragni, csanakot, nagyon sok csanakot szeretnék még faragni, nagyon sok hordófeneket díszítettem már faragással. Amiről többen ismernek, azok a sírjelzők, vagy ha úgy tetszik, a kopjafák, emlékoztopok. Hát ebből is áll már egy néhány Miskolci Egyetemen informatikusoknak a emlékoszlopai, miskolci temetőkben. Jelenleg is egy ilyen fejtűvaló fán dolgozom.
4: Milyen munkák kötődnek az ön nevéhez?
5: Miskolcon és néhány Miskolc környéki falucskában közterületen is látható dolgaim vannak. Nagyon büszke vagyok a sajószegedi temetőben található haranglábra. Ott található egyébként az első kopjafám, amit faragtam. Még büszkébb vagyok a hídvégardói temetőben lévő haranglábra, ami a lélek harangot hordozza. Sokan láthatják akár messziről is, itt Miskolc határájában, Szirma Besenyőben a Balogligetnek a bejáratát, ami egy monumentális, nagy kötött kapu, többek székely kapunak mondják, maradjunk a kötött kapu elnevezésnél.
4: Gondolom több fesztiválon részt vett már. Hogyan látja, mennyire népszerű és mennyire közismert ez a szakma és hivatás? Ami az ön hivatása, a fafaragás?
5: Ne vegye rossz nejön, egy picikét megkerülöm a kérdést. Ugye, ha azt mondom, hogy népszerű, akkor rögtön adódik a kérdés, hogy például képeznek-e fafaragókat Magyarországon. Hát jelentem tisztelettel, valahol Budapesten biztos, hogy képeznek. A dolog valahogy úgy adódik, hogy az emberek jöttükben, mentükben találkoznak ezzel a dologgal, és hogyha a Jóisten által adott tehetség érdeklődéssel, lehetőséggel tud párosulni akár egy halatlan véletlen folytán, akkor minden összejön ahhoz, hogy valakiből fafaragó legyen. Nekem se ez a tanult mesterségem. Eléggé érdekes dolog ez, hogy a barátaimmal nem egyszer megbeszéljük, hogy az igazán nagy fafaragók azok mind vasasok vagy villanyszerelők.
4: És ön is valamelyik a kettő közül?
5: Hát én okleveles gépészmérnök vagyok. De kezdettől fogva, tulajdonképpen én a néprajzhoz, ahhoz egyetemista koromban kezdtem el vonzódni, és akkor ebben már nagyjából a korom is kiderül. Ez volt a táncházaknak a kora. Ez volt az időszak, amikor elkezdtük mániákosan gyűjteni a régi bútorokat. Nem mindenkit, persze, hogy nem mindenki, de óriási divatja volt a régi bútoroknak, a falujárásnak, egész pontosan a padlás turkálásoknak, és onnan szedegettem én össze nagyon szép és érdekes dolgokat, és aztán megkíséreltem saját magam által kitalált dolgokat is készíteni. A leányomnak a bölcsőjét azt már én csináltam egyetemista koromban, és ahogy szokták mondani, innen már nem volt megállás.
4: Az évek folyamán egyre másra kerültek ki az ön keze alól a munkák. Vannak-e kedvencei, olyanok, amelyekre különösen büszke, vagy közel állnak a szívéhez?
5: Vannak itt Miskolctól nem messze lakon található egy páros sírjelző, egy gyönyörűségesen szép, és hát nagy karriert befutott mamának, és a leánykájának a sírjelzője. A leányka a háborús körülmények között valamiféle szélütés folytán, így szoktam én ezt mondani, hogy eltörött. Nekem a sok fejtővalófa és emlékoztap közepette, maga a két emlékoztap is nagyon tetszik, de amikor meghallottam a történetet, akkor rögtön tudtam, hogy két madarat fogok ráfaragni, ami egyébként ezekre a fejtővalófákra nem szokásos, de hát miért csináljam én azt, amit mindenki más. Tehát két madár került a két fejtővalófára, az egyiken egy felfelé szárnyaló, kiterjesztett szárnyú gyönyörű galamb, a másik fejfán pedig egy törött szárnyú veréb.
3: Innentől kezdve már nem is kérdéses, hogy miért ez a kedvence. Most a kedves feleségem meg is keresi, hogy fényképen meg tudják nekem mutatni ezt a különleges sírjelzőt. Közben megtaláltuk ezt a képet, és mondjuk el még egyszer, hogy hol látható, hol található ez a két kopjafa?
5: Egy piciny borsodi faluban lakon, laknak a határában található ez a két sírjelző. A nagyobbik sírjelzőnek a tetén egy tulipán látható. Ugye ez a kopjafák piktográfiájának megfelelően azt jelenti, hogy nő a tulajdonosa, méghozzá gyermekes asszony, mert a tulipánnak közepén ott van a lelke, és a mellette álló sírjelző az kereken egy fejjel kisebb, természetesen embernagyságú mind a kettő. Az is tulipán, csak annak a közepe az nincs meg, ami azt jelenti, hogy leányka fekszik a sír alatt. Ezt amellett, amit elmondtam róla, arányaiban és mindenféle más egyéb szempontból az egyik legjobb munkámnak, eddig egyik főművemnek tartom. És itt a kép mellett látható két kisebb kép, és ez mutatja a két madarat, ugye a szárnyaló madár a mamát, jelképezés a kicsi veréb pedig a leánykát.
3: Gondolom, az évek alatt pedig számos hasonló tárgy készült már, ami szívéhez közel áll.
5: Igen, büszke vagyok, illik büszke lenni azokra a tárgyakra, amelyeket nap mint nap látnak és sokan látnak. Miskolcon két ilyen, hát hogy mondjam, városrész szélét jelző üdvözlőtábla, az ami az én munkám, az egyik Tapolcán üdvözli az arra járókat, a másik pedig a szűkebb kerületemben Perecesen. De büszke vagyok arra, hogy a Ómasai Őskohó mellett található kohász emlékoszlop, erre is megbízást kaptam és sikerült a megbízást teljesítenem. Illetve a perecesi temetőben az elmúlt évszázadban bekövetkezett bányabaleset áldozatainak állítottam emlékoszlopot. Ezek szép tárgyak, szeretem is őket, de érdekes módon mindegyikhez fűződik valami különlegesség. A perecesi bányabaleset áldozatainak az emlékoszlopát avatandó, megemlékeztünk, hogy előtte való nap fordították le a bányász címelt Jukó bányán, és fejeződött be Magyarországon a mélyművelésű bányáknak a működtetése. És ettől a pillanattól kezdve a balesetet szenvedett bányászok emlékműve a magyarországi mélyművelésű bányászkodás befejezésének az emlékművévé is vált. Hát, méltóság teljes esemény volt, de nem túlságosan boldog.
3: Most éppen mind dolgozik?
5: Amíg most dolgozom, ez egy rendkívül felelősségteljes munka. Ennek a sír emléknek a helye az a Deszka templom alatt lesz, a Deszka templom déli oldalán, Szekhalmi Bálintnak és feleségének a sírján. Szekhalmi Bálint a Deszka templom tervezője, ha jól emlékszem, 13 évig Miskolcváros főmérnöke volt, ami a mostani szóhasználatban a főépítésznek felel meg. A Deszka templomról nagyon sokan tudnak a világon, úgyhogy az igen tisztelt hallgatókat arra kérem, hogy ha látták már, akkor ismételjék meg a látogatást, ha még nem, akkor feltétlenül jöjjenek el, mert egy pár játékítóan gyönyörűséges épület. Ugyanakkor az építését számos többé-kevésbé vidám történet is övezi, erre most hagyd ne térjünk rá, viszont a 90-es évek végén egy őrült felgyújtotta ezt a párjátítkító épületet, és amikor döbbenten láttuk, hogy a hír igaz, akkor néhányan rögtön felajánlottuk, hogy természetesen újjá kell építeni a templomunkat, és az újjáépítésben részt fogunk venni. Nos, az újjáépítés megtörtént, sokak szerint a templom az szebb, mint valaha, és a újra szenteléssel kapcsolatban hazahozták Szekalmi Bálintnak és feleségének a hamvait Deggendorfból. Ők a második világháború után Németországba kényszerültek, és ott is hunytak el. Úgyhogy hamvaik most már hazai földben nyugszanak, és bár a Deggendorfi kő az őrzi az álmokat, de én úgy véltem, hogy ettől egy méltóbb és szebb, és a Deszka templomnak a stílusához illeszkedő és mérhető sírjelzőt érdemelnek, tehát amin most a kezemet nyugtatom, ez Szekhami Bálintnak lesz a fejtől való fája. Egy kalotaszegi arányokkal, motivumokkal és stílusban készített tölgyfaoszlop.
4: Ez az ön személyes felajánlása?
5: Igen, ez az én személyes felajánlásom. Itt az ég egyet a világon senkit nem szeretnék megbántani. Méltó helyen, tehát életének egyik főműve mellett nyugszanak Szekhami Bálintnak a hamvai, de hogyha nekem az a véleményem, hogy a mostanitól szebb és méltóbb síremléke is lehetne neki, akkor ezt meg kell csinálni, tehát innentől kezdve kötelező a dolog. A dolgot természetesen megbeszéltem a templomnak a lelkészével, aki lelkesen támogatott.
4: Akkor remélhetőleg hamarosan méltó helyére is kerülhet ez a kopjafa, mikorra készül el?
5: Bízom benne, hogy hamarosan a helyére fog kerülni, határidő még nincs, de hogyha aktuális lesz, akkor ígérem, hogy a rádiót is fogjuk erről értesíteni.
4: És jelenleg még milyen munkákon dolgozik? Valamint milyen jövőbeli tervei vannak?
5: Hát lévén 31 néhány éves pedagógus szolgálat után nyugdíjba mentem, most már több idő és energia fordítható a terveknek a kivitelezésére. Két dolgot csinálok még a kopjafán kívül, készülök egy országos pályázatra. Nagyon fontos dolog, hogy én legalábbis annak tartom, hogy az ember néha olyan dolgokat csináljon, amit bemutathat egy országos közönségnek. Hogyha ezen a bemutatón elfogadják az embernek a tárgyait, akkor egy kiállításra kerül. Na most itt nagyon gyorsan mondom, hogy az oda fölvezetett tárgyaknak a fele sem kerül be ebbe a kiállításba. Ha viszont bekerül, akkor bekerülünk egy katalógusba is, és ez afféle megmérettetést jelent. Nos, erre a pályázatra készülök egy nagyon érdekes munkával, egy tematikus pályázat, amelyiknek ez évben a témája a 4 évszak. Hát ugye egy fafaragó mivel tudja a 4 évszakot megjeleníteni, én 4 botot faragok. Egy olyan botocskát, amelyiknek lesz egy lófeje, amelyiken egy kis gyerekecske fog majd lovagolni. Aztán egy másik botot, ami a nyarat jelképezi, majd csontvégű bot lesz, és ugye búzakalász lesz rajta. Aztán az őszt, az is egy csontvégű bot lesz, és azon pedig a szőlőlevél, szőlőföld fog megjelenni. És amit most nem tudok megmutatni, tehát ezt meg kell nézni, hogy a 4 bot egymáshoz képest milyen formája, alakú és méretű. A 4. bot az egy olyan nagyon érdekesen görbült, ilyen öregesen, picikét megrodjant botocska lesz, nagyon jól használható vándorbot egyébként, és annak a tetején pedig a fehér csontban hópelyhek lesznek, fekete fából készült záródással a telet jelképezendő.
4: Hallgatva is már egy különlegességre számíthatunk, és ha már botokat említ, akkor egy fafaragónak melyek azok a fafélék, amelyek igazán kitűnő segítőtársai, tehát melyekkel a legkönnyebb dolgozni, amelyek úgy a keze alá simulnak?
5: Na hát ennek a kérdésnek borzasztóan örülök. Úgyhogy a válaszból ki fog derülni, hogy én nem igazán vagyok tiszta fialás, és akik ismernek, fafaragó barátaim ezt tudják is rólam. Ugye a szakkönyvekben, a fáról szóló szakkönyvekben benne van, hogy az akászfa, az ragyogó tűzifa, meg szerszámfa, de nem faragható. Na most én ezt a szakkönyvet nem olvastam, ezért a kedvenc fájm egyik az akászfa. Na most mielőtt még itt valaki elhúzná a száját, akkor jöjjön el és nézze meg, hogy mi mindent lehet akászfából faragni, és maga a fa milyen gyönyörű. Aranyszíne van, mély tüzű ez az aranyszín. Azon kívül hihetetlenül szilárd, rendkívül időtálló, és én nagyon merem ajánlani azoknak, akik ezt megtehetik, hogy forszírozzák a bevetetlen területeken, parlagföldeken akácosoknak a létesítését és akácerdőknek a művelését, ugyanis akácfából fantasztikus dolgokat lehet csinálni, bútorokat is, épületfának is egészen kitűnő. Ugye az erdőművelés során kitermelt hozadék anyagok azok tűzifának is kitűnően alkalmasak, tehát hajrá akászfa. És még egy faféleség van, ugye a mostani kiskert Magyarország, Mennyország mozgalomban megvesznek egy gazdátlan telket az új birtokosok, és hát mi az első dolog, hogy kivágják a bodzafát. Na most valaki erre megkérdezheti, hogy hát miféle fa az a bodzafa, amikor annak üres a belső, meg ilyen. Hát jelenten tisztelettel a bodzafa, tehát az idős bodzafa az olyan kemény, mint a marhacsont. Gyönyörű vaníliasárga színe van, és furuját lehet belőle csinálni, tehát hangszert, és hát itt hadd valljam be, hogy én a fának, az emberi kézbe vett fának a legmagasabb inkarnációjaként a hangszer tartom számon. És hogyha már az előbbiekben a tervekről és a vágyakról esett szó, picit babonás ember vagyok, de azért hadd mondjam el, hogy szeretnék életemben egyszer legalább egy fujarát csinálni. Tehát nem tévedés, fujarának hívják ezt a hangszert. Ezt egy pici szlovák népcsoport csinálja, valahol Közép-Szlovákiában, és aki még nem hallott ezt a másfél-két méter hosszúságú hangszert szólni, annak leírni sem tudom ezt a hangot, mert a mély, melankolikus búgó hangtól kezdve a sikoltásig ebből a hangszerből mindenféle hangok kihozhatók. Szeretnék egyszer fujarát csinálni.
3: Adja a jó Isten, hogy legyen ehhez ereje és egészsége, és hát nem utolsó sorban a fa anyaga mellett az illata sem akármilyen, tehát ha ezzel az anyaggal dolgozik az ember, akkor egy kellemes millió veszi körül.
5: Így van, és meglepően sokan markolják fel azt a forgácsot, amit keletkezik. Elég sok forgács keletkezik, nagy a fa. Szagolgatják, és maga a gesztus azt tetszik nekem, tehát hogy az anyaghoz hozzányúlnak, és ami még inkább örömmel tölt el, hogy megszagolják, és megmondják az illatáról, hogy milyen az a fa. És olyat is láttam már, hogy felmarkol egy barok forgácsot az illető, megszagolja, behunja a szemét, és azt mondja, jaj, de finom illata van. Tehát a félig nyers tölgyfának ez a jellegzetes fanyar illata, ez mámorító tud lenni. Különösen azok után, hogy az ember sokat dolgozik vele.
3: Sok mindenről ejtettünk már szót, de hogyha meg kellene fogalmazni néhány gondolatban, hogy mi a szépsége ennek a szakmának, amelyet ugye fafaragásként titulálunk, vagy a beszélgetés elején úgy mutattam be tudatosan, hogy fanyűvő, akkor mit mondaná erre a kérdésemre?
5: Az alkotás. Kézbe venni valamilyen hallatlanul nemes anyagot, amit ugye meg lehet nevezni, mert ami most itt a kezem alatt van, azt úgy hívják, hogy tölgyfa. Na de, ugye nincs két egyforma tölgyfa, ez egy élő anyag, ez most holtában, ahogy előttem fekszik, az asztalon is él, és élni is fog. És ennek az anyagnak nagyon nagy tisztelettel és nagyon sok alázattal új formát, új megjelenést adni. Felkészíteni arra, hogy egy számunkra, emberek számára új funkciót lásson el, ez a dologban a csodálatos. Nincs még egy olyan anyag a világon, mint a fa. Gondoljunk bele, hogy a fa, amikor még zsenge és fiatal, akkor árnyat, levegőt ad. Vannak olyan szerencsés fák, amelyek még gyümölcsöt is adnak. Aztán, hogyha bevégzik a földi pályafutásukat, meghalnak, akkor a faműves kezében még új életre kelhetnek. És hát attól függ, hogy milyen a szerencse. Hát sokszor játszom azzal a gondolattal, hogy mi a legértékesebb anyag a világon. Hát aminek a tömege per az ára, vagy az ár per tömeg, ezt most nem matematikalizáljuk agyon. Hát valószínűleg a kék színű Mauritius. De tessék belegondolni, hogy milyen súlya van, milyen tömege van egy Stradivari hegedűnek, és mennyit ér. És akkor eljutottunk a hangszerig, ugye a legfőbb és a legszebb alkalmazásig. És minden elmúlik egyszer. Nagyon rossz fűtő vagyok. Otthon a kazánban néha fát szoktam elégetni, de Isten látja lelkem, szinte mindegyiket megforgatom a kezembe, még mielőtt a tűzre vetem. Nem lehetne esetleg valamit faragni belőle. És aztán a tűzbe kerül, és meleget ad nekem. És hiába kazánban égeti el az ember azt a másra már nem igazán alkalmas diófát és cseresznyefát, még a központi fűtésen keresztül is valami ünnepet visz be a házba.
4: Elhangzott portréműsorunk mai adásában Merényi József, fafaragó népi iparművésszel beszélgettem munkája szeretetéről.
3: Kedves hallgatóink, ezzel mai portréműsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek, viszont hallásra!
0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1 és 60-ból a 94 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Szombati adásunk tartalmából. Leó pápa találkozott az olasz püspöki konferencia alkalmazottaival. Juttassátok el minden emberhez az evangéliumot. A Szent Atya beszéde az amerikai pápai alapítványhoz. Köszönet, amiért segítik az átfogó emberi fejlődést és a békét. Fogadjuk el magunkat, főként nehéz helyzetekben, és ajánljuk életünket a Jóisten kegyelmébe, kapaszkodjunk az ő megtartó kezébe. Stúdió beszélgetés Makkai László, görögkatolikus pasztorálpszichológus atyával. Leó pápa az olasz püspöki konferencia alkalmazottainak. Juttassátok el minden emberhez az evangéliumot. Szombaton délelőtt fogadta a Vatikánban 14. Leó pápa az olasz püspöki konferencia dolgozóit és családtagjait, mintegy 200 főt. Szolgálat, hovatartozás és küldetés. Ez a három alapszempont kell, hogy meghatározza mindennapi munkájukat, amelyen részt vesznek az egyház életében.
1: Vi saluto cordialmente, vi ringrazio per il prezioso servizio che svolgete presso la Conferenza Episcopale Italiana.
0: A Szent Atya örömmel és hálával köszöntötte az olasz püspöki konferenciánál és az ahhoz kapcsolódó hivataloknál dolgozó alkalmazottakat, akik Matteo Zuppi bíboros elnök és Giuseppe Baturi főtitkár vezetésével érkeztek az audienciára. Kényes és fontos feladatot látnak el, mivel az olasz püspöki konferencia az Olaszországban működő részegyházak hiteles szeretet közösségének a jele. Isten népének jogos képviselete az országban, mely a püspök karon belül segíti az egységes működést, összhangban Péter utódával, Róma püspökével, Olaszország prímásával. Köszönet tehát mindazért, amit a különböző szinteken tesznek, a legrejtettebb és leghétköznapibb feladatoktól a legismertebbekig. Minden intézménynél fontos a hűség, amellyel munkájukat végzik, legyen az egy odafigyeléssel végzett ügy, egy jól előkészített értekezlet, türelemmel meghallgatott személy, odaadóan kivizsgált kérdés, vagy a környezet rendben tartása. Egyszerű, de hasznos és Isten előtt nagy dolgok, melyek mindenki a vált szolgálják. Az egyház életében semmi nem kicsi dolog, ha hittel, szeretettel és közösségi szellemben végzik. Leó pápa három szempontot ajánlott megfontolásra a püspökkari hivatali dolgozóknak. Az első, munkájuk szolgálati természete.
1: I vari uffici in cui operate non sono strutture fini a se stesse.
0: A hivatalok nem önmagukban működő rendszerek, hanem olyan eszközök, amelyek segítik az olaszországi püspököket és egyházakat a szeretett közösség szálainak megtartásában, az egység megőrzésében, mely evangéliumban gazdag és bővelkedik a felebaráti gesztusokban. Nagy felelősséget igénylő munka ez, ami a szolgálatot szolgálja, mások munkáját segíti, lehetővé téve sokak hozzájárulását, a helyi egyházak támogatását a jó hír terjesztésében. Részt vesznek Isten nagy családjának küldetésében. Az egyházban szolgálni ugyanis nem egyszerűen azt jelenti, hogy betöltünk egy funkciót, hanem tevékeny tagokként részt veszünk annak a testnek az életében, amelynek feje az Úr. Sosem mi, vagy hivatalaink, programjaink állnak a középpontban, hanem ő, és minden tevékenység akkor leli meg értelmét, ha valamilyen módon segíti a vele való találkozást és egységet. A másik szempont a hovatartozás.
1: La sposa di Cristo, infatti, non si può servire da spettatori.
0: Krisztus jegyesét ugyanis nem lehet nézőként szolgálni, csak annak a szeretetével, aki tudja, hogy oda tartozik, a hit és a szeretet közösség kötelékében, ami elsősorban kegyelmi ajándék, Isten ajándéka. Végezzék ezért mindennapi munkájukat egy misztérium, egy történet, egy terv részeként, ami megelőzi őket és túlmutat rajtuk. Az a hivatásuk, hogy környezetükben formába öntsék az evangéliumot, elősegítsék az egységet és a békét, türelmesen és alázattal, kölcsönös gondoskodással. Ennek tudata határozza meg azt, ahogyan önmagukra tekintenek, ahogyan beszélnek, másokat hallgatnak, kijavítanak és támogatnak, valódi evangéliumi stílusban élve életüket. Isten népe életének harmadik alapvető dimenziója a küldetés.
1: A Chiesa esiste per annunciare Cristo.
0: Az egyház azért létezik, hogy Krisztust hirdesse, hidakat építsen, kötelékeket hozzon létre, befogadást és segítséget nyújtson mindenkinek, aki támaszra, meghallgatásra, szeretetre szorul. És az olasz püspöki konferencia dolgozói részt vesznek ebben a küldetésben. Olyan korban élünk, ahol mély átalakulások jellemzik a családot, az iskolát, a munkát, a kommunikációt, a társadalmi részvételt, a hitátadást Olaszországban is. Az Úr azt kéri tőlünk, hogy ne zárkozzunk be, ne féljünk, hanem nagylelkűen munkálkodjunk azon, hogy az evangélium elérjen és megvilágosítson minden embert. Szűz Mária, Assisi Szent Ferenc és Szénai Szent Katalin Olaszország védőszentjei oltalmába ajánlva az olasz püspöki konferenciát, az olaszországi egyházakat és Isten egész népét, Leó pápa Isten áldását kérte rájuk. Leó pápa az amerikai pápai alapítványhoz. Segítik az átfogó emberi fejlődést és a békét. Zarándoklatuk alkalmából fogadta a Szent Atya a Papal Foundation 1988-ban alapított amerikai jótékonysági szervezet tagjait, mintegy 800 főt a Vatikánban. Köszönetet mondott azért a támogatásért, amelynek révén papok, szerzetesek folytathatják tanulmányaikat, a helyi egyházak működését lehetővé teszik, részt vesznek a pápa karitatív szolgálatában.
1: Well, this is our first opportunity to meet since I was called to take on the role of Bishop of Rome and Pope.
0: Jól lehet ez az első alkalom, hogy pápaként találkozik a szervezet tagjaival, már korábban megtapasztalta működésük áldásos eredményeit. Perui püspökként személyesen látta, hogy a Csiklájói Egyházmegyében számos projektet segítettek nagylelkűen. Pápasága első éve alatt pedig építő volt szembesülni az alapítvány segítő tevékenységének volumenével. Leó pápa mély háláját fejezte ki, amiért állandóan segítik Péter utódát abban a küldetésében, hogy gondját viselje az egyetemes egyháznak. Örömteli az a hír is, hogy évről évre nő az alapítvány tagjainak száma, valamint hogy növelni akarják a támogatást és új módokat találni a segítésre.
1: Your visit occurs during the Easter season, a time focusing on mission as well as peace.
0: Látogatásuk a húsvéti időszakra esik, amikor a küldetésre és a békére összpontosítunk. Feltámadása után Jézus azt a feladatot bízta az apostolokra, hogy legyenek hírnökei, és megígérte nekik, hogy mindig velük lesz ebben a küldetésben. A pápa és a püspökök az apostolok utódaiként ezt a feladatot folytatják az igehirdetésen és az evangelizáló munkán át. De a keresztség erejében az egyház minden tagja osztozik az evangélium hirdetésének felelősségében, a szavak és a szeretet szolgálat révén. Azáltal, hogy projekteket, humanitárius segélyeket és ösztöndíjakat finanszíroznak szerte a világon, a pápai alapítvány tagjai részt vesznek az egyház állandó evangéliumi küldetésében. Nagy lelkűségük végtelen sok embernek lehetővé tette azt, hogy közösségében konkrétan megtapasztalja Isten jóságát és kedvességét. Papok és szerzetesek részesülhettek felsőfokú képzésben segítségükkel, aminélkül nem tanulhattak volna Rómában a pápai egyetemeken, és így az egyház jövőbeli vezetőjévé nevelték őket. Leó pápa mindannyiuk nevében mély elismerését fejezte ki az amerikai jótékonysági szervezetnek. Kedves hallgatóink, a következő percekben stúdióbeszélgetést hallhatnak Makkai László görögkatolikus pasztorálpszichológus atyával.
2: Nagy szeretettel köszöntöm stúdiónk vendégét, Makkai László atyát, pasztorálpszichológust, aki egy könyvvel érkezett a kezében. Olvasom a címét: Mélységek mentén, a papi hivatás krízisei és kísérése pasztorálpszichológiai nézőpontból. Utolsó beszélgetésünk alkalmával éppen a papi életről szóltunk, a papi élet örömeiről, szemben a nehézségekkel. Folytassuk ezt a beszélgetést itt először is, arra kérlek, kedves László, hogy mutasd be ezt a könyvedet.
3: Köszönöm szépen, és én is üdvözlöm a rádió hallgatókat. A Mélységek mentén című könyvnek a bemutatója az nagy héten volt. Fábri Kornél püspök atya írta az előszót a könyvhöz, és mit is jelent az, hogy mélységek mentén? Én azt gondolom, hogy a papságunk többféle mélységeken megy keresztül. Az egyik ilyen mélység talán az, amikor az imádságnak a mélységében tudunk létezni, amikor valóban akkor megszólítjuk az Istent, vagy akár a szentmisét bemutatjuk, annak a mélységét át tudja élni egy pap. Ez egyfajta lelki öröm, és nyilván egy lelki tölte kezés is a pap számára, és egy másik mélység, amikor viszont krízisbe kerül, nehézség éri, kudarcok érik, esetleg nem találja a saját küldetését, hogy mit is kellene csinálni, hogyan is kellene végezni a dolgát a mindennapokban, ez szintén egy másik mélység, ami az ellentéte annak a ima mélységnek, amit a papság esetleg a krízisekben meg tud élni, és ez a mélység talán drámaibb, nagyon nehezen tud olykor-olykor egy-egy pap segítséget kérni, segítségül hívni azt a szemét, aki éppen akkor az ő mélységéből ki tudja hozni. Önmagában a könyv nagyon egyszerű, Kornél püspök úr is fogalmazza, nem ad mindenre választ, de kísérni tud azokon az utakon, ahová a papa kríziseit éli meg. Három olyan területet emelnék ki, ami nagyon fontos a könyv tekintetében. Talán az első az, hogy fókuszál a könyvre, a prevencióra, a preventív oldalára. Ez nyilván a kispapságot, papnövendékeket érinti.
2: A megelőzésre.
3: Hogyan tudjuk esetleg segíteni már, hogy felkészültebben érjen krízis kispapokat, papokat, hogyan tud erre felkészülni, hogyan tudja felismerni ennek a jeleit, a krízisnek a jeleit, hogyan tud ez ellen küzdeni, honnan, kitől kérhet segítséget. Értelemszerűen érdemes az egyházmegyét bevonni ebbe a folyamatba, hiszen fontos, hogy az egyházmegyék számára is legyenek olyan lehetőségek, hol a pap tud és mer segítséget kérni, akár egyházmegyei spirituálistól, akár keresztény pszichológustól, pasztorálpszichológustól, vagy akár paptestvértől, de sok esetben tapasztalom azt, hogy a püspököket is fel lehet hívni, hogy valaki elmondja maga krízisét, bánatát, szomorúságát. Egyfajta kooperáció is benne van a könyvben, amikor a papság és a püspök együtt tud kooperálni azon a krízisen, azon az ügyön, amiben éppen benne van, akár egy alkoholizmusnak a nehézségéből hogyan lehet kijönni, akár egy olyan mélységből, mély krízisből, amikor a küldetés, mint olyasmi, torpan meg a pap életében, hogyan lehet ezen túllendülni, hogyan lehet akár egy helyezéssel is új kívások elé állítani az adott atyát, vagy hogyan lehet esetleg új feladattal megbízni, ami szintén egyfajta inspirációt tud adni az újrakezdésre, hiszen minden egyes változtatás, változás az ember életében egy újrakezdésnek is a lehetősége. Éppen ezért írtam a könyvben is, hogy a krízis az nem a vég, hanem sokszor az átalakulásnak a kapuja.
2: A krízis maga elkerülhetetlen?
3: Mivel olyan segítő hivatásban vannak az atyák, szeretesek, szeretesnővérek, hogy napi szinten találkozunk emberekkel, emberi sorsokkal, nehézségekkel, megpróbáltatásokkal, ezért a krízis azt gondolom, hogy nem elkerülhető. Tehát valamilyen szinten bele tudunk jutni a krízisbe, legfőképpen azért, mert amikor az ember már csak ürességet érez a munkájában, nem lát benne kihívást, vagy éppen azt tapasztalja, hogy amit én végzek, azt senki nem köszöni, nem hálálja, meg nem mond egy jó szót azért, amit én tettem, hiszen sokszor mi ezt is várjuk, emberek vagyunk, jó esik egy válveregetés, egy készfogás, egy beszélgetés, egy kávézás valakivel, tehát fontosak, hogy a kiutat is meg tudjuk találni, és valóban, akik emberekkel foglalkoznak, segítőhivatásban dolgoznak, előbb-utóbb ez a mélység, ez eléri a papot, a szeretesnővért, de a lényeg mindig az, hogy tudjunk és merjünk segítséget kérni, akkor, amikor ennek a jeleit felismerjük, küldetésünkben felismerjük az életünkbe. A kríziseknek legtöbb része, én azt gondolom, és itt az atyák figyelmét is szeretném felhívni, a krízisek legnagyobb része az én tapasztalataim alapján az ima élet elmaradása. 90%-ban visszavezethető az egy-egy házi személynél, hogy amikor az imádság alul marad, nem lesz központi hely, de a munka feladat az viszont túlnyomó többségben, mondhatnám azt, egy munka alkoholizmussá válik, és az imádság nem támogatja ezt a feladatot meg, akkor azt gondolom a krízis nem elkerülhető.
2: Kicsikét széjjel húzom az értelmezési mezőt, orvosok, tanárok, tehát hasonló kvalitású emberek életében a krízis hasonlóképpen elkerülhetetlen?
3: Hasonlóképpen elkerülhetetlen. Nyilván vannak megtartó erők, amik segítenek átlendíteni a krízisen, tehát én például javaslom mindig azt, hogy legyen valami hobbing, legyen valami olyan kikapcsolódásunk, ami nem a munkánkhoz köt, tudjon egy egyházi személy sportolni is, ha arról van szó, tehát fontosak azok, hogy az ember megtalálja a rekreációnak is azt az oldalát, ami segíti azt, hogy ő ember tudjon maradni. Ugyanakkor a papságban van még egy örömteli helyzet, megküzdési mód, ezt így is szokták hívni, mégpedig az ima élet, a szentmise, vagy a Krisztussal való találkozás, vagy éppenséggel a gyónás, amikor valaki egy életgyónást le tud tenni, vagy éppen a problémáit tudja feldolgozni lelki beszélgetésben, gyónásban. A megküzdési palettáink sokkal tágabbak, mint akár a más hivatásban élők, akár szociális szférában dolgozók, orvosok, ügyvédek, bárki, akinek esetleg szintén emberekkel tartja a kapcsolatot. Nekünk papoknak, ha az ima életünk rendben van, és már pedig miért ne legyen rendben, akkor mindig ott van az, hogy van valaki felettünk, a gondviselő Isten, aki ki tud bennünket hozni ebből, akarok is kijönni belőle, és csak az Isten ért szeretnék megváltozni azért, hogy jobb ember legyek, jobb pap legyek, és az Isten az a legfőbb erőm, aki ebben ki tud hozni, és mozgatni tud azért, hogy én valóban újból a hivatásomnak tudjak a mélységében élni.
2: Azért a pap az evangélium, az örömhír embere. Így indultam el 82-ben, amikor engem pappá szentéltek, és ma is örömhír hirdetek. És összegségét tekintve az én napjaimnak a közepe, itt Rómában most már 12 esztén, de egyfolytában, azért öröm, ezt én merem mondani, és hogyha valaki megkérdez, hogy havárjuk a mevalászló, hogy hogy érzed magad, akkor szóval visszakérdezek, hogy hát nem látod? Nézem az arcomra. Én azt érzem, hogy van bennem valami, és nincsen bennem semmi rendkívüliség. Csak egyszerűen azt tapasztalom, amit a Jóisten ad mindannyiunknak, hogy az ő kezében vagyok, és ez egy nagyon jó dolog.
3: Én azt gondolom, hogy igen, rajtunk embereken kell, hogy látszódjon, és rajtunk papokon is, hogy mi az örömhírt visszük, és az örömhírt adjuk, és nem csak adjuk, szeretnénk tartósá tenni ezt az örömhírt az emberek életében. Olyan ez, mint amikor az ember belép egy templomba, és vagy azt mondjuk, hogy egy díszletet látunk a templomban, vagy azt látjuk, hogy ez a templom nagyon át van imádkozva az emberek imádsága által, és hogy van olyan kisugárzása a templomnak, hogy meghív az Istennel való találkozásra. Ilyenek vagyunk mi emberek is, papok is. Nagyon érdekes az első helyem, amikor kerültem, és a templomban mosolyogva mondtam el a prédikációmat, mert örültem, hogy ott vagyok, és a végén megvártak fiatalok, és velük is beszélgettem, és mosolyogtam rájuk, és később mondta el az egyik hittanosom, hogy az anyukájának az első kérdése az volt, hogy mosolygott-e rátok a pap, rátok fiatalokra, mert ha nem mosolygott, akkor egy szomorú pap, és nem fog benneteket szeretni. Tehát, hogy apró dolgokból tudják a hírek leszűrni azt, hogy az az ember, aki alatt találkozol, az valóban az örömhírnek a hirdetője, látszik rajta, éli azt, amit ő megimádkozott, és amit ő tovább akar adni, és én azt gondolom, hogy nagyon sok ilyen fiatal papnak kellene lenni, de még az idősebb papokban is látom azt a kegyelmi állapotot, ahogy az ő az egész életét az Istennek szentelve megimádkozta, a nehézségből kijött, ki tudott jönni, segítettek neki. Volt, amikor tényleg azt tapasztalom idősebb paptestvérek, amikor megkeresnek, hogy én nem vagyok boldogtalan pap, így nyugdíj előtt, azt mondja, mindig boldog pap voltam, és ezt adtam át a híveknek is. És hogy én ezt kérem a fiatal papoktól, hogy ne csontosodjunk be a struktúrába, hanem merjük megélni szabadon az örömünket, ezt adjuk tovább, és tegyük tartósá az emberek életében.
2: Nagyon köszönöm, így legyen, kísérje áldás a bűségért mentén könyvedet. Köszönöm a beszélgetést.
3: Nagyon szépen köszönöm én is a lehetőséget.
0: Makkai László görögkatolikus pasztorálpszichológus atyával Páter Vértesaljai László beszélgetett. Itt a Vatikáni Rádió. Szombati műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
4: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
5: napverse.

0: Turmezei Erzsébet, a legnehezebb kérés. Legyen meg a te akaratod. Ha elkerülnek gondok, bánatok, könnyű kimondani. De ha nehéz órák jönnek, s az öröm ködbe vész, ha a szív vérzik, a lélek zokog, ha éjszakának tűnnek nappalok, eltördelni mégis a mondatot, hogy legyen meg a te akaratod. Inkább sikoltanék. Atyám, ne, ne, miért kell ennek így történnie? Szívem keserű lázadásba jut, ha érthetetlen előtte az út. Sírva tesz fel kínzó kérdéseket. Én Istenem, hát ez a szeretet? Aztán elcsitul. Bocsáss meg, atyám. Te szeretsz engem híven igazán. Kínban vergődő szívvel is tudom, te vezetsz engem a legjobb úton. Ellenemre is véghez viheted, de szívem attól nem lesz csendesebb. Taníts meg hát szívből kiáltani. Ne csak szájjal, de szívvel mondani, ahogy te akarod, ne ahogy én. A békesség csak így lesz az enyém. Lehet az út tövises, meredek, amerre vezetsz, bátran mehetek. S mindennapi kérésem az marad. Add, hogy csupán téged kívánjalak. Legyen akaratod, ha nap nevet. Legyen akaratod, ha éj temet. Legyen most és mindörökké. Igen. Fogd meg a kezem. Fogadd el a szívem. Ha utam célját el is takarod, hiszek. Legyen, ahogy te akarod.
1: Turmezei Erzsébet a legnehezebb kérés című versét Fehér István előadásában hallották. Turmezei Erzsébet 1912. február 14-én született Tamásiban. A gimnáziumot Sopronban, egyetemi tanulmányait pedig Budapesten, a Pázmány Péter Tudományegyetemen végezte, ahol magyar-német szakos tanári diplomát szerzett. Már egyetemi évei alatt a Fébé leánykörréhez tartozott, ezt követően hallotta meg Isten szolgálatra hívó szavát, és lépett be a Fébé evangélikus diakonissza egyesületbe. 1941-ben avatták diakonisszává. 1951-ben a Fébé feloszlatásával a balassagyarmati evangélikus szeretett otthonba került, ahol 1975-ig végezte szolgálatát. Versei, műfordításai német, angol és finn nyelvről több kötetben jelentek meg. Részt vett az evangélikus énekeskönyv szerkesztésében, amiben 105 énekszövege, illetve fordítása szerepel. 1989-ben a Fébé Egyesület újraindulhatott, a közösség Turmezei Erzsébetet választott a főnök asszonnyá. Ezt a tisztséget 2000 májusában bekövetkezett haláláig viselte.

0: A nap imája.
1: XIV. Leó pápa imádsága a békéért. Urunk Jézus, te fegyverek és erőszak nélkül győzted le a halált, a béke erejével vetted el hatalmát. Add nekünk a te békédet, mint a bizonytalan asszonyoknak húsvét reggelén, mint az elrejtőzött és rémült tanítványoknak. Küldd el lelkedet, az éltető lehelletet, aki kiengesztel, aki testvérekké teszi az ellenfeleket és az ellenségeket. Add nekünk, Mária, a te anyád bizalmát, aki szívében összetörve állt kereszted alatt, mégis azzal a rendíthetetlen hittel, hogy fel fogsz támadni. Érjen véget a háború őrülete, és olyanok műveljék és gondozzák a földet, akik még tudnak életet adni, akik még képesek védelmezni és szeretni az életet. Hallgass meg bennünket, élet ura. Amen.

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: dél van. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mennek, királyné asszonya, örülj, szép szűz, alleluja, mert kit méhedben hordozni méltó voltál, alleluja. Amint megmondotta vala, föltámadott, alleluja. Imád Istent, hogy lemossa bűneinket, alleluja.
1: Örülj és örvendez, szűz Mária, alleluja.
0: Mert valóban föltámadott az Úr, alleluja.
1: Könyörögjünk, Istenünk, te egyszülött fiadnak, Urunk Jézus Krisztusnak feltámadásával megörvendeztetted a világot. Add kérünk, hogy az ő szent anyjának közben járására eljussunk az örök élet örömébe Krisztus, ami Urunk által.
0: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

0: Délidőben.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, műsorismertetést hallanak itt a Szent István Rádióban. A mikrofonnál a hírszerkesztő bemondó Domán Vivien. Ma a zenéket Kovács Krisztina válogatja, a technikai pultot Birincsik Márton kollégám kezeli. Lássuk, milyen programokkal várjuk Önöket a mai délutánon és kora estén. Hamarosan egyházi híreket hallanak, majd az evangélium szól magyar, szlovák, német és lovári nyelven. Ezután Szent Fülöp és Jakab apostolok élettörténetét ismerteti a néhai Katona István egri segédpüspök. Ezután felköszöntjük a mai nap névnaposait, születésnaposait, majd a kalendáriumból megtudhatjuk, milyen jeles események történtek évtizedekkel és évszázadokkal ezelőtt ezen a napon. 13 órakor a hírek után Balogh Ferenc hétvégi gondolatait hallják, majd magyar nóta összeállítás szól az ebéd mellé. 14 órakor a hírek után Cseperedő című műsorunkkal várjuk Önöket. Ebben folytatjuk beszélgetésünket Berecné Dobos Judit gyógypedagógus logopédussal. A téma pedig, hogy a digitalizáció milyen hatás

0: mi elvárásunk, vagy ez a konvenció, vagy az évnek pont ez a napja lett az anyák napja, hanem mert hogy természetes számukra, akár 5 évesen, akár 25 évesen, vagy 50, vagy még későbbi korban is, akkor ki tudjuk mondani anyák napján, vagy más napokon is, hogy szeretlek, édesanyám.
1: 14 és 15 óra között rádiónk Tokaj frekvenciáján Lélekműhely című összeállításunk szól, míg kisújszállási frekvenciánkon Szülőföld című műsorunkkal várjuk Önöket. 15 órakor híreket mondunk, majd Iránytű című műsorunk szól. Ebben a 30. karrierfesztre látogatunk, a Miskolci Egyetemre. Majd a Kérem a következőt, egészségügyi műsorunk heti összefoglalója szól. 16 órakor a hírek után Hangoló című műsorunkkal várjuk Önöket. Ebben ma a Sátoraljaújhelyi Szent István Katolikus Technikum és Gimnázium műsorát hallják. Majd vasárnapi kívánság műsorunk szól, melynek műsorvezetője Farkas Erzsébet. 17 órakor regionális híreket hallanak, majd az értékadó szól. Gazdasági műsorunk mai adásában. Ez alkalommal is több témából válogatunk. A fogyatékkal élő gyermekeket nevelő családok számára tartottak konferenciát Miskolcon, melynek Nézzünk a tünetek mögé, hogy messzebb lássunk címet adtak. 3 milliárd forint értékben új gyártókapacitást adtak át egy műanyaggyártással foglalkozó szirmabesenyői cég telephelyén. Valamint az okos eszközök tudatos használatáról tartottak előadást a miskolci Jókai Mór református általános iskolában. Ezekkel a témákkal jelentkezünk az értékadóban. 18 órakor májusi litániát közvetítünk az Egri Bazilikából. Ezután egyházi híreinket hallják, majd az esti mese szól. A legkisebbeknek a mai estén Kormos István Vackor című mesének 3. része szól. Rimba Miranda olvassa fel. 19 órakor híreket hallanak, majd Andante című komoly zenei kalauzunk szól. Majd Balogh Ferenc hétvégi gondolatait hallják. 20 órakor pedig műsorismertetéssel várom Önöket, ezután történelmi magazinunk a múltunk pillérei következik. Addig is tartsanak velünk, jó rádiózást kívánunk!
2: Egyházi hírek a Szent István Rádióban.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Egyházi híreket hallanak itt a Szent István Rádióban, húsvét 5. vasárnapján. A mikrofonnál a hírszerkesztő, Domán Vivien. Mindszenti József herceg prímás érsek bíboros halálának 51. évfordulója alkalmából nyughelye fölött az esztergomi nagyboldogasszony és Szent Adalbert főszékes egyházban ünnepi szentmisét mutatott be Felföldi László pécsi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjaival és a főegyházmegye papságával együtt május 2-án szombaton. Az MKPK 1993 óta rendezi meg a herceg prímás május 6-ai halálának évfordulójához kapcsolódóan az országos engesztelő mindszenti zarándoklatot. A bíboros nyughelyéhez az ország számos pontjáról érkeztek zarándokok. A budapesti Pannónia Szakra Katolikus Általános Iskola részéről május 1-én 400-an vágtak neki a kétnapos fizikai próbatételnek, mely egyben lelki elmélyülésül is szolgált. Mindszenti József tiszteletére május 3-án vasárnap Bécsben Székely János, a Katolikus Püspöki Konferencia elnöke mutat be szentmisét, május 5-én kedden pedig Rómában folytatódik a herceg prímásról való megemlékezés. Az esztergomi bazilikában bemutatott szentmisén jelen volt Súlyog Tamás köztársasági elnök és Vargasi András a kúria elnöke, a közélet és a tudományos élet képviselői, a Mindszenti Alapítvány tagjai, köztük Kovács Gergely posztulátor, az alapítvány elnöke, és Ugron Imre, az alapítvány megbízott társelnöke is. Felföldi László homíliájában kiemelte, Mindszenti azt hirdette, az emberek 100 millióihoz nem a szellemóriások, hanem a jellemóriások állanak közel. Ezek maradnak minden korok minden emberének örök úti társai. Ez a gondolat hűen tükrözi Mindszenty emberi és főpapi életútját, a szilárd elveket, a diktatúrákkal szembeni kompromisszum képtelenséget, az egyszerű emberek iránt tanúsított lelkipásztori gondoskodást és az Istenbe vetett sziklaszilárd hitet. A jellem tisztasága olyan egyetemes érték, amely átível évszázadokon, kultúrákon és társadalmi rendszereken.

0: Olyan egyetemes erkölcsi mérce, amely a közösségek viszonylatában is meghatározza azok belső értékét és összetartását. Az EGRI Hittudományi Főiskolán a 2026-27-es tanévben katekéta lelkipásztori munkatárs alapszakon és hittanári szakon levelező tagozatos formában lehet készülni hitoktatói tevékenységre és keresztény műveltségünk gyarapítására. A hittanári szak az Eszterházy Károly Egyetemmel együttműködésben történő közös képzés. A képzésekre a Hittudományi Főiskola saját jelentkezési lapján kell jelentkezni május 15-éig. A következő tanévben is lesz pedagógusok számára a 2 féléves hitoktatói szakirányú továbbképzés. Bővebb információt a főiskola honlapján olvashatunk a www.lghf.hu oldalon. Autóbuszos zarándoklatot szerveznek Csíksomjóba május 22-e és 25-e között 22 fős kisbusszal. Az utazás önköltsége 50 ezer forint per fő, és falusi vendéglátás 40 euró per fő per nap. 4 nap, 3 éjszaka, összesen 120 euró per fő lesz. Érdeklődni és jelentkezni a zarándoklat2024@gmail.com e-mail címen lehetséges. A zarándoklat lelki vezetője Kakuk Ferenc plébános. Július 16-a és 19-e között rendezik meg idén az Egerszalóki ifjúsági találkozót és lelki gyakorlatot. A motto a naphimnuszból: dicsérjétek az Urat és áldjátok. Az online regisztráció április 27-én hétfőn elkezdődött. Akik így jelentkeznek az eseményre, egy szalókos pólót kapnak ajándékba. Az élet szent, Szent Gianna Beretta Molla, vagyis Szent Janka, feleség, édesanya, orvos, az édesanyák, az orvosok és a meg nem született magzatok védőszentjének életét bemutató kiállítás érkezett az EGRI Bazilikába, mely augusztus 30-áig lesz látogatható. A kiállításhoz programok is kötődnek. Május 7-én 18 óra 30 perckor felolvasó estre várják a híveket Szent Gianna Beretta Molla és Pietro Molla Szerelmes levelek című könyvéből. Közreműködik Simorjai Jemese színművész. A helyszín a Szent Orsolya Bencés iskola központ kollégiuma lesz. A könyv megvásárolható a Bazilika látogató központban. Gyógyító ima estre várják a kedves híveket Füzéradványba, a római katolikus templomba, május 4-én hétfőn. Szent Peregrin a daganatos betegek védőszentjének ünnepnapja alkalmából. A program rózsafűzérrel és gyóntatással kezdődik 15 óra 30 perckor, majd dicsőítés lesz, ezután szentségimádás. 18 órakor kezdődik a Szent Misa a betegekért, melyet Szabó József, Miskolc diósgyőri plébános vezet. Ezután egyéni áldás lesz Szent Peregrin erekjéjével. Szeretettel várják a híveket, és arra hívják őket, hogy készüljünk együtt ima kilenceddel és bőjtel. Sajó Pál falán, a Szentlélek Lelki Gyakorlatos Házban május 8-ától 10-éig, péntek estétől vasárnapig lelki gyakorlat lesz, melyet Kunya Ákos református lelkész vezet. A lelki gondozói beszélgetések mellett gyónási lehetőséget is biztosítanak. Részvételi díj 25 ezer forint, jelentkezni pedig a szentlélekház.kukac mikorkat.hu e-mail címen lehetséges. Májusi búcsú lesz Péliföld Szent Kereszten. Május 9-én a Szalézi család napja 10 óra 30 perckor szentmisével kezdődik, melyet a tartományfőnök Vitális Gábor celebrál. Május 10-én 11 órakor szintén Péliföld Szent Kereszten a Lurdi barlangnál Ternyák Csaba egriesek celebrálja a szentmisét. 15 órakor pedig litánia lesz a két templomban. Szeretettel várnak mindenkit Péliföld Szent Keresztre a szalésziak. Újra megtelik élettel a Dunakanyar. Május 16-án szombaton rendezik meg a tavaszi nagymarosi ifjúsági találkozót. Az idei esemény mottója a Szentírásból vett idézet, mert ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. A szervezők reggel 9 órától várják a fiatalokat a nagymarosi plébánia kertbe és a dunaparti szabadtéri helyszínekre. A nap főelőadója Fábri Kornél püspök lesz, a zenei szolgálatot pedig az Emmanuel közösség látja el. A programban a közös dicsőítés és tanítás mellett kis csoportos beszélgetések, szentségimádás és ünnepi szentmise is szerepel. Ezzel párhuzamosan a gyermekeket is várják a gyermekmaros altáborai, már 8:30-tól fogadják a legkisebbeket korosztályos programokkal. Szeretettel várnak mindenkit. Pünkösdi dicsőítő alkalom lesz Egerben a Ciszterci templomban május 23-án szombaton 15 órától. A program Szent Mise, Szent Élekhívás és Dicsőítő Szentségimádás közbenjárással. Szeretettel vár mindenkit az Életünk Krisztus karizmatikus közösség. Gyógyító lelki gyakorlatra várják a kedves érdeklődőket Margarita nővér és Huber atya május 26-a és 30-a között a kazincbarcikai Don Bosco sportközpontban. A lelki gyakorlat témája, s a vigasztaló, a Szentlélek megtanít benneteket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit mondtam nektek. A részvétel regisztrációhoz kötött. Regisztrálni lehet Kazincbarcikán a római katolikus szalézi plébánián, valamint az egyházközség honlapján elérhető linken keresztül. A részvételi díj 15 000 forint. Várnak minden gyógyulásra és lelki feltöltődésre vágyó testvért. Május 30-án lesz a Bélapátfalvi apátsági templom megáldása. A 13. században épült Bélapátfalvi apátsági templom műemléki rekonstrukciós munkálatai hamarosan befejeződnek. A beruházás során az apátsági templom épületének külső és belső felújítása mellett megújult környezettel és a zarándokok, turisták fogadására szolgáló két új épülettel várja majd a látogatóit. A templom felújítás utáni ünnepélyes megáldására május 30-án szombaton 10:30-kor kezdődő szentmise keretében kerül sor. A szentmisét Ternyák Csaba érsek mutatja be az egyházmegye papságának, híveinek és a meghívott vendégeknek a részvételével. Kedves hallgatóink, az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreinket hallották.
1: Reklám. XVIII. tavasz köszöntő templomi hangverseny a Mezőtárkányi Katolikus Templomban 2026. május 16-án 16 órakor. Meghívott fellépő a felvidéki Kincsem zenekar Csicser településről. Műsoruk címe Adjon az Isten. A rendezvény ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők. Média támogató a Szent István Rádió.
2: Adjon az Isten fényeket, temetők helyett. Életet.
3: Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
4: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
3: Nem csak katolikusoknak.
4: Keresztényélet.hu.
1: Megjelent az új ember május 3-ai száma. A tartalomból. Töretlen a hitben. Balogh Margit történész Mindszenty József bíborosról. A választások után Székely János püspök gondolatai. Pásztorként nem lehetek a háború pártján. 14. Leó pápa megerősítette, hogy első küldetése az evangélium hirdetése. Lányainkat új módon kell megszólítanunk. Márton Zsolt Váci megyés püspök a 90 éves Kalász rendezvényén. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
5: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
6: Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1: 1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
3: Társadalmi célú hirdetésünket hallották.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink! Most hallgassák meg az evangéliumot és a mai napi Szentíráshoz tartozó elmélkedést.
2: Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: ne nyugtalankodjék a szívetek, higgyetek az Istenben, és bennem is higgyetek. Atyám házában sok hely van. Ha nem így lenne, mondtam volna, elmegyek és helyet készítek nektek. Ha majd elmegyek és helyet készítek nektek, ismét eljövök, és magammal viszlek titeket, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok. Hiszen ismeritek az utat oda, ahová én megyek. Ekkor Tamás így szólt: Uram, mi nem tudjuk, hogy hova mégy, hogyan ismerhetnénk hát az utat. Jézus ezt felelte: én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem juthat el az atyához, csak általam. Ha engem ismernétek, atyámat is ismernétek, de mostantól fogva ismeritek őt és látjátok. Fülöp megjegyezte: Uram, mutasd meg nekünk az atyát, és ez elég nekünk. Jézus így válaszolt: már olyan régóta veletek vagyok, és nem ismersz engem, Fülöp. Aki engem lát, az látja az atyát is. Hogyan mondhatod hát, mutasd meg nekünk az atyát? Nem hiszed talán, hogy én az atyában vagyok, s az atya én bennem? A szavakat, amelyeket hozzátok intézek, nem magamtól mondom, és a tetteket is atyám cselekszi, aki én bennem van. Higgyétek el, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem. Ha másért nem, legalább a tetteimért higgyétek. Bizony-bizony mondom nektek, aki hisz bennem, ugyanazokat a tetteket fogja végbevinni, amelyeket én cselekszem, sőt, még nagyobbakat is tehet azoknál, mert én az atyához megyek. Ezek az evangélium igéi.
3: Áldunk téged, Krisztus! Higgyetek az Istenben, és bennem is higgyetek. És a Szent Lélekben? Ő sem marad ki, hiszen Jézust csak a Szent Lélekben lehet fölismerni, vagyis csak a Szent Lélek segítségével tudunk hinni benne, s lehetünk az Atya gyermekeivé. A Szent Lélekkel való kapcsolatunk a legmélyebb és legtitokzatosabb. Minden szép emberi kapcsolat a Szent Háromság személyeibe vetett bizalmunkban teljesedik be. Így a legszebb emberi kapcsolat a barátság is. Nem véletlen, hogy Jézus éppen az utolsó vacsorán nevez minket barátainak, amikor tudtul ad mindent, amit az Atyától hallott. Isten olyannak teremtett minket, hogy gyermekei lehetünk, sőt, hogy mindörökre az övéi lehetünk szent egyesülésben, a házasságban, és testvéreivé, barátaivá teremtett minket az ő megtestesült fia számára. És ezen kapcsolatok közül élhetjük meg egyiket, másikat töredékesen, mint egy szentségi jelleggel emberi viszonyainkban. Fordítva áll tehát a dolog, mint ahogy elképzeltük. Nem emberi kapcsolatainkat vetítjük bele Isten életébe, hanem Isten szent háromságos életének szeretett törvényei vannak beleírtva a szívünkbe. Legmélyebb életünk a személyes kapcsolat Istennel, és benne az emberekkel. Nem véletlen, hogy az Úr Jézusnak az utolsó vacsorán mondott, Isten benső életét legegyértelműbben feltáró szavait húsvét idején olvassuk. Azokat csak az ő kereszthalála és dicsőséges feltámadása által nyilvánvalóvá lett Isten fiúságának világosságában lehet fölfogni. Higgyetek az Istenben, az Atyában, és bennem is higgyetek, és akkor megszűnik szívetek nyugtalansága, mert végső otthon találtok benne. Egy személynek csak egy másik személy lehet az otthona. A mi örök otthonunk az örök Szent Háromság. Az Úr Jézus az élő szikla, vagyis Isten szent fia. Csak rá épülve lehet örök otthont építeni. Az egyházban minden alá van vetve a romlásnak és a mulandóságnak, kivéve a hitet, a reményt és a szeretetet, illetve a szentségi rendet, hiszen a szentségek a hit szentségei, és a szentírás a szent hagyomány, melyek pedig a hit forrásai.
1: Most a mai napi evangéliumot hallgassák meg szlovák nyelven.
4: Čítanie zo svätého evanjelia podľa Jána. Ja som cesta, pravda a život. Ježiš povedal svojim učeníkom: nech sa vám srdce nevzrušuje. Veríte v Boha, verte aj vo mňa. V dome môjho otca je mnoho príbytkov. Keby to tak nebolo, bol by som vám povedal, že vám idem pripraviť miesto. Keď odídem a pripravím vám miesto, zasa prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja. a cestu, kam idem, poznáte. Tomáš mu povedal, Pane, nevieme, kam ideš, akože môžeme poznať cestu? Ježiš mu odpovedal, Ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k Otcovi iba cezo mňa. Ak poznáte mňa, budete poznať aj môjho Otca. Už teraz ho poznáte a videli ste ho. Filip sa ozval, Pane, ukáž nám Otca a to nám postačí. Ježiš mu vravel, Filip, toľký čas som s vami a nepoznáš ma. Kto vidí mňa, vidí Otca. Ako môžeš hovoriť, ukáž nám Otca? Neveríš, že ja som v Otcovi a Otec vo mne? Slová, ktoré vám hovorím, nehovorím sám zo seba, ale Otec, ktorý ostáva vo mne, koná svoje skutky. Verte mi, že ja som v Otcovi a Otec vo mne. Ak nie pre iné, aspoň pre tie skutky verte. Veru, veru, hovorím vám. Aj ten, kto verí vo mňa, bude konať skutky, aké ja konám, ba bude konať ešte väčšie, lebo ja idem k Otcovi. Počuli sme slovo Pánovo.
1: A mai napi evangélium következik roma nyelven.
5: Te nável tu máro jílo by páčako. Paťan ande oddad, aj vi ande mande paťan. Ande mure dadesko kher butánasi, te nakadea vlas pendomastu menge. Anda kodi žiavtar, ket hante la šaraptu menge. Aj te žoutar, hajt han la šaraptu menge, pale palpale avu, haj manca ingrou tu men, ke vitu mekotet aven kajme som. Pinžaren kote od rom kajme žav. Pekadio Tomas, kodi pendas, raja, haj či kodiči žannas ke kaj žas. Atunči saršaj pinžára sa so drom. Mesom lo drom, o čáčipe, aj o trajo, penda so Jezus. Konik náš ty gresel, kaj o dad feripa mande. Te man pinžár nas, vi mu reda des pinžár nas, bade katarakának pinžár enles, haj dik enles. Pekadi, o Filip manglas les, rája sikava mengela dades. A kati dostavla menge. Aba kasa vodul mut tu menca som, penda so Jezus. A sači pinjare sma Filip. Kon mandiklas, kodovile dades diklas. A saršaj penes sikabo mengele dades. Napatjas ke me ande odat som, a odat si ande mande. Le vorbi, sa vekaring tu mende kerav namandar penavle, a le trabi, Vi kodolo dat kerel kon ande mande silo. Patjan ke me ande odat somlo, aj odad ande mandei. Te anda kavreste na, feri anda muret rabi, so kerdam, šaj patjan. Čačes penap tu menge, kon patjal ande mande, tumna kodol buťa kerel save me kerdom, ba inke vi maj bare buťa kerla, ke kaj odat žav, aj so ande muro anav mangen, kodo kerab tu menge, ke odad te ašara va djol ande odad, ba so mangen ande muro anav, me kerab les tu menge.
1: Kedves hallgatóink, most a mai nap evangéliumát hallgathatják meg német nyelven.
6: Evangelium nach Johannes. Euer Herz lasse sich nicht verwirren. Glaubt an Gott, und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich euch dann gesagt, ich gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten. Wenn ich gegangen bin und einen Platz für euch vorbereitet habe, komme ich wieder und werde euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Und wohin ich gehe, den Weg dorthin kennt ihr. Thomas sagte zu ihm, Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst. Wie sollen wir dann den Weg kennen? Jesus sagte zu ihm, Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Wenn ihr mich erkannt habt, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Schon jetzt kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Philippus sagte zu ihm, Herr, zeig uns den Vater, das genügt uns. Jesus antwortete ihm, Schon so lange bin ich bei euch Und du hast mich nicht erkannt, Philippus? Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie kannst du sagen, zeig uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und dass der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch sage, habe ich nicht aus mir selbst. Der Vater, der in mir bleibt, vollbringt seine Werke. Glaub mir doch, dass ich im Vater bin und dass der Vater in mir ist. Wenn nicht, glaub wenigstens aufgrund der Werke. Amen, Amen, ich sage euch. Wer an mich glaubt, wird die Werke, die ich vollbringe, auch vollbringen. Und er wird noch größere vollbringen, denn ich gehe zum Vater. Wort des lebendigen Gottes.
7: Szentek, szent életű emberek.
8: Szent Fülöp és ifjabb Szent Jakab apostolok. Az apostolok cselekedeteiben kevés szó esik Fülöpről és ifjabb Jakabról. Nevüket megtaláljuk az apostolok névsorában, Fülöpöt az 5., Jakabot, Alfeus fiát a 9. helyen. Fülöp Betsaidában született, halászember volt, ő is Keresztelő János tanítványa lehetett. Ismerősétől, Andrástól hallott Jézusról. Az első között hívta apostolának az Úr. Lelke mélyéig megrendíthette ez a váratlan meghívás, hiszen nem is volt már fiatal. Családos lévén, feleségéről és 3 leányáról kellett gondoskodnia, de gondolkodás nélkül követte Jézust. Sőt, néhány nappal később legjobb barátját, Natánelt, a későbbi Bertalant is Jézushoz hívta. Mint apostol, Jézus szűkebb és bizalmasabb környezetéhez tartozott. Ezt Szent János apostoltól tudjuk, aki evangéliumában elbeszéli, hogy a csodálatos kenyérszaporításkor megkérdezte Jézust, honnan veszünk ennyi népnek kenyeret? Jézus szenvedés története előtt Fülöphöz fordultak a pogányok, mert szerettek volna Jézussal találkozni. És az utolsó vacsorán Fülöp volt az, aki Jézushoz fordulva arra kérte, Uram, mutasd meg nekünk az atyát, és ez elég nekünk. Jézus világosan megválaszolta a kérést. Már olyan régóta veletek vagyok, és nem ismersz engem, Fülöp. Aki engem látott, az atyát is látta. Ő is tanúja volt Jézus megváltó kereszthalálának, föltámadásának és mennybe menetelének, valamint a Szentlélek kiáradásának. Kezdetben Júdeában térített, majd Frígiába ment apostolkodni. A szájhagyomány szerint itt dolgozott 26 esztendőn keresztül. 84 éves korában halt meg. Ezzel kapcsolatosan 2 változat is elterjedt. Alexandriai Szent Kelemen azt írja, hogy természetes halállal halt meg. Egy másik ősi hagyomány pedig azt állítja, hogy keresztre feszítették. Körülbelül 81-ben hunyhatott el, mert Szent Polikárp, aki 80-ban tért meg, még néhány hónapig együtt volt vele. Hierapolisban temették el, innen erekéjét később Konstantinápolyba, majd első Pelágius pápa kormányzása idején Rómába szállították, ahol nagy tiszteletnek örvend. Leánya is keresztények lettek. Ifjabb Jakab apostolt az Úr testvérei néven emlegetik az írások, mivel Jézus édesanyjának Máriának rokona volt, a másik Mária fia, mai szóval unokatestvére. Korai ifjúságától fogva a nazireusok, vagyis az Úrnak szenteltek közé tartozott. Így sosem evett húst, a húsvéti bárányt leszámítva, nem ivott szeszes italt, haját sem vágatta le, és mindig egyszerű ruhában járt. Nevét a Szentírás csak az apostolok névsorában említi. Júdás Tádé volt az édes testvére, akit az Úr vele együtt hívott meg apostolai közé. Jézus mennybe menetele és a Szentlélek eljövetele után ő lett Jeruzsálem első püspöke. Hűségesen eljárt az ószövetségi templomba imádkozni. Azt tartják róla, hogy a sok imádságtól, amelyet mindig térdelve mondott, a térbőre úgy megkeményedett, mint a teve térde. De a nem keresztény zsidók is nagyon tisztelték, igaznak nevezték. Ahol csak megjelent, köréje gyűltek, hogy legalább a ruhája szélét megérinthessék. Apostoltársa is nagy tisztelettel vették körül. Péter, amikor kiszabadult Heródes börtönéből, nála jelentkezett, Pál apostol pedig az egyház harmadik tartó oszlopának nevezte Péter és János mellett. Maga Pál csak Pétert és Jakabot ismerte. Az 51-ben tartott apostoli zsinaton, Jeruzsálemben Péter után Jakab is felszólalt. Ő is kimondta, hogy a pogányokra nem lehet ráerőszakolni a körülmetélés zsidó szokását. A Szentírás őrzi egy levelét, ebben a jó cselekedetek fontosságát hangsúlyozza. Híres tétele, mert ahogy lélek nélkül halott a test, a hit is halott tettek nélkül. A zsidó ellenségek Annás főpappal az élen, Festus római helytartó távozását kihasználva, 62-ben több keresztényjel a főtanács elé hurcoltatták, amely a mózesi törvény megszegése címén agyonkövezésre ítélte. De előbb a templom tetejére állították és felszólították, hogy vonja vissza tanait. Nem tehette, inkább Jézusról kezdett prédikálni. A felbőszült tömeg akkor a mélységbe dobta. Nem halt meg. Agyonkövezték, egyikük pedig posztószövő ollójával szétzúzta a fejét. Holttestét a templom tövében temették el. Erekéi a 6. században Rómába kerültek. A Szentmisében Szent Fülöp és Jakab ünnepén így imádkozunk. Istenünk, Te évről évre megörvendeztesz minket Szent Fülöp és Szent Jakab apostolok ünnepével. Tekints imádságainkra, és add, hogy részesedve fiat szenvedésében és föltámadásában eljussunk örök látásodra, Krisztus a mi Urunk által.
9: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, Te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Délidőben.
1: Kedves hallgatóink, ma a tímeák, az írmák, a fülöpök, a violák, az antóniák, a sándorok és a jakabok ünneplik névnapjukat. Ezután is fogadják jó kívánságainkat innen a Szent István Rádió stúdiójából. Isten éltesse őket sokáig. A tímea Jókai Mór írói névalkotása az Aranyember című regényében. Valószínűleg a görög Eutümia névből származik, aminek jelentése jó tisztelet. Az írma az írm kezdetű germán női nevek német eredetű rövidülése. Más magyarázat szerint a germán Hermion néptörzs nevéből való. A Fülöp a görög Filippos név rövidülésének a magyar alakváltozata. Jelentése lókedvelő. A viola latin eredetű virágnév sok nyelvben vált női névvé. Magyarországon már az Árpád korban használatos volt. Az Antónia a latin Antonius férfi név olasz eredetű női párja. A Sándor a görög Alexander név rövidülésének a megmagyarosodott alakja, jelentése férfiakat vagy férfiaktól megvédő. A Jakab pedig héber eredetű bibliai név, a Jákob görög változatának a magyar megfelelője. Jelentése sarkot fogó, elgáncsoló, csaló, aki a másik helyébe lép. Isten éltesse tehát a tímeákat, az írmákat, a fülöpöket, a violákat, az antóniákat, a sándorokat és a jakabokat. Ha van ilyen nevű ismerősük, akkor ne felejtsék el felköszönteni őket a mai napon. Mi sok boldogságot és szép napot kívánunk az ünnepelteknek.

0: Kalendárium.
1: Kedves hallgatóink! Évforduló naptárunkban napról napra felidézzük azokat a jeles eseményeket, amelyek az adott naphoz kötődnek. Ma van anyák napja. Magyarországon május első vasárnapja. Az ókori Görögországban már ünnepelték Reát, az istenek anyját. Ehhez fűződik az első olyan alkalom, amikor az anyaságról megemlékeztek. Angliában az 1600-as években a húsvétot követő negyedik vasárnap ünnepelték Máriát, Jézus anyját és ezzel együtt az édesanyákat is. Akik távol dolgoztak, szabad napot kaptak, hogy hazalátogathassanak édesanyjukhoz. Az Egyesült Államokban először 1872-ben ünnepelték meg Bostonban az anyák napját. 1907-ben a philadelphiai N.M. Jervis próbálta az anyák napját nemzeti ünneppé nyilvánítatni. Az ünnepet május második vasárnapjára tűzte ki, elhunyt édesanyja emlékére. Először Woodrow Wilson, amerikai elnök mondta ki, hogy hivatalos ünnep ez a nap. Most pedig azt tekintsük át, hogy milyen események történtek május 3-án. 1814-ben 18. Lajos francia király bevonul a párizsi Tuileriekbe, első Napóleon császár lemondása után. Ez volt az első restauráció. 1896-ban Budapesten Ferenc József jelenlétében felavatták a föld alatti vasutat, a kis föld alattit. A világ első föld alatti vasútja Angliában, Londonban nyílt meg 1863. január 10-én. A budapesti volt az európai kontinensen az első. Valamint Európában az első olyan föld alatti vasút, amihez nem tartozott külön mozdony, hanem az első kocsiban volt egyben a motor is, a londonit külön gőzmozdony mozgatta. A kis föld alatti az államalapítás ezredik évfordulója tiszteletére készült el, és épp a millennium évében adták át Budapest polgárainak. A föld alatti és az Andrássy út egy része megkapta a világörökség része kitüntető címet. 1915-öt írunk, ezen a napon Olaszország kilép a hármas szövetségből. Ezután május 23-án hadat üzen az osztrák-magyar monarchiának. 1921-ben Írországból kiválik hat, többségében protestáns északír grófság, és létrejött Észak-Írország, amely az Egyesült Királyság része lett. És 2007-ben Oroszország nem tájékoztatja többi NATO partnereit csapatmozgásairól, miután Vlagyimir Putyin elnök meghirdeti az európai hagyományos erőket korlátozó szerződés teljesítésének befagyasztását. Kedves hallgatóink, most pedig azt tekintsük át, hogy kik születtek május 3-án. 1469-ben Niccolò Machiavelli, olasz író, filozófus, politikus, korának egyik legnagyobb hatású gondolkodója. A Fejedelem című művét az állam feladatairól írta. Szerinte az uralkodónak a hatalmat mindenáron meg kell szereznie, ha lehet erkölcsös úton, de nem szabad visszarettennie más eszközöktől sem. Elveti az isteni kegyelemből való uralkodás elvét, az államot a realitásokkal számolva, a vágyakat, a célokat, lehetőségeket, kilátásokat, fogyatékosságokat és hibákat figyelembe véve kell kormányozni. Szerinte minden rátermett férfi, aki a felsorolt realitásokkal számol, az bármilyen államot elkormányozhat. 1620-ban ezen a napon született Zrínyi Miklós, magyar költő, hadvezér. 1750-ben Hajnóci József ügyvéd, királyi tanácsos, a magyar jakobinus mozgalom egyik kivégzett vezetője. Gróf Forgács Miklósnál, majd Széchenyi Ferenc grófnál vállalt titkári állást. Csatlakozott a szabad kőművesekhez. Második József híve lett, tőle várt segítséget a hazai feudalizmus ellen. 1786-ban Szerém vármegye alispánjává nevezték ki. Később a forradalom eszméi felé fordult, 1794 tavaszán Martinovics bevonta a jakobinus mozgalomba, mint a Szabadság és Egyenlőség Társaság egyik tagját. 1794. augusztusában elfogták, majd halálra ítélték és kivégezték. 1799-ben ezen a napon született Nagyajtai Kovács István történész-jogász, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, az erdélyi történetírás úttörő alakja. 1924-ben Kent Tyrell, a Tirel Forma 1-es csapat alapítója. 1947-ben Gornagy Mária magyar színésznő, színészpedagógus. 1984-ben megalapította Magyarországon az első magánszínésziskolát, a Gornagy Mária színi tanodát. Pályafutását 1969-ben a Nemzeti Színháznál kezdte. Ismertebb filmjei a Hamis a baba, a Pogány Madonna, Mese habbal, a Régi idők focia, illetőleg a Tévi a város szélén. Kedves hallgatóink, most pedig azt tekintsük át, hogy kik hunytak el május 3-án. 115-ben első Sándor pápa. 1270-ben IV. Béla, magyar király, az országépítő. 1908-ban Tűr István, magyar katonatiszt, olasz királyi haltábornagy, az olasz szabadságharc tábornoka, Giuseppe Garibaldi harcostársa. 1945-ben Garai János, olimpiai bajnok vívó. És 2024-ben Hammer László, ugyancsak olimpiai bajnok, magyar sportlövő, edző, a nemzet sportolója. Kedves hallgatóink, ez volt a mai nap kalendáriuma, tartsanak velünk holnap is!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: Tizenhárom óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem ismét indít kántor alapszakot. A képzés 2026. szeptemberében indul, nappali és levelező tagozaton is. A cél olyan kántorok képzése, akik képesek a kántori szolgálat ellátására, az evangélium üzenetének átadására énekben, zenében, és felkészültek az egyházzenéért felelős szolgálatra. A képzés 6 féléves, nappali és levelező tagozatos formában kerül meghirdetésre. A jelentkezési határidő május 31-e, adta hírül az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem. Az idei tanév mottójával, legyetek a remény zarándokai, és 14. Leó pápa gondolatával, rajzoljuk meg a remény új térképeit, köszöntötte Ternyák Csaba egri érsek, az iskolák idén ballagó diákjait, és kéri Isten áldását a ballagókra és hozzátartozóikra, valamint nevelőikre. A főpásztor úgy fogalmaz, remény nélkül magányosnak és elhagyatottnak érezzük magunkat, viszont a reménynek akár apró szikrájával is utat találunk egymáshoz, és rátalálhatunk Istenre. A katolikus nevelés, miközben el akar vezetni Isten ismeretére, nem távolít el földi céljainktól és feladatainktól sem. Azáltal, hogy a bizalomra épít egy konfliktusokkal tűzdelt és gyanakvással teli világban, Ternyák érsek úgy fogalmazott, az alapelv, hogy mindannyian Isten gyermekei, egymásnak pedig testvérei vagyunk. Így törekszik a krisztusi békére és egységre. Üzenetének végén a diákokat, a hozzátartozóikat és nevelőiket a szűzanya oltalmára bízta. A kereszténydemokrata néppárt az újonnan megalakuló országgyűlésben mindig azon lesz, hogy ellenzéki pozícióból megvédje az anyai hivatást megbecsülő juttatásokat, a gyermekes nők biztonságát támogató adómentességet, és azért fog dolgozni, hogy tovább szélesítsék a közösen elért családpolitikai vívmányokat, közölték a párt képviselői a közösségi oldalon anyák napján. A KDNP politikusai anyáknapi üzenetükben kiemelték, számos olyan megkeresést kaptak a választás óta eltelt napokban, melyekben édesanyák a hungarikumnak számító, élethosszig tartó SZJA-mentesség kapcsán fogalmazták meg aggodalmukat. A kereszténydemokrata politikusok rámutattak, a gyermekvállalás és a gyermeknevelés elsődleges feltétele, a kiszámítható és kormányzatokon átívelő családpolitika, melynek Magyarországon alapvető pillére a családi adókedvezmények rendszere mellett az anyák lépcsőzetesen bevezetésre kerülő, életük végéig tartó személyi jövedelemadó mentessége. Az állami közszolgáltatások fejlesztését az uniós források hazahozatalát jelölte meg az új kormány első

0: A szervezetek és a helyi közösségek is nagyobb szerepet kapnának az engedélyezési és ellenőrzési folyamatokban. Kézmosószer és toalettpapír biztosítására kérte a kórházakat a kijelölt egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt azt írta, Magyarországnak a világ élvonalába kell kerülnie a kórházi fertőzések elleni küzdelemben. Közölte azt is, hogy megalakítják a kórházakban működő Semmelweis rendet, amelybe olyan elhivatott egészségügyi dolgozókat keresnek, akik munkahelyükön a betegbiztonság őrei lesznek. Áprilisban átlagosan 40 mm eső esik Magyarországon, de idén mindössze 4 mm esett országos átlagban, vagyis az ilyenkor megszokott mennyiség egy tizede, írta a Hungaromet ZRT. Hozzátették, az országnak csak egy kis részén, a bejegyzéshez készített infografika szerint a nyugati határszélen és a Dunántúl déli részén egy kis körzetben esett, 10 mm-nél több eső áprilisban. Közölték azt is, ez volt az egyik legszárazabb április 1901 óta. Végül az időjárásról. Zavartalanul napos, száraz időre számíthatunk. A délkeleti szelet elsősorban az Észak-Dunántúlon kísérhetik élénk, Sopron környékén olykor erős lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 26 fok között várható. A nyugati országrészben lesz a legmelegebb. Késő estére 10 és 17 fok közé hűl le a levegő hőmérséklete. Híreinket hallották.
1: Reklám. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem ismét felvételt hirdet kántor alapszakra. A képzés az EGRI Hittudományi Főiskolával együttműködésben 2026. szeptemberében indul nappali és levelező tagozaton. A cél olyan kántorok képzése, akik képesek a kántori szolgálat ellátására, az evangélium üzenetének átadására énekben, zenében, felkészültek az egyház zenéért felelős szolgálatra. A képzés 6 fél éves, nappali és levelező tagozaton kerül meghirdetésre. A jelentkezést az egyetem www.felvi.uni-eszterházy.hu oldalról letölthető jelentkezési lapon a 3300 Eger Eszterházy tér 1 címre kell benyújtani 2026. május 31-ig. A szakkal kapcsolatban további információ az alábbi elérhetőségeken kérhető. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Zenei Intézet, Eger Eszterházy tér 1, Líceum, Földszint 123. Telefonszám 36-os körzet 520-400 2031-es mellék. E-mail felvi@uni-eszterházy.hu vagy EGRI Hittudományi Főiskola tanulmányi osztály Eger Foglár György utca 6. Telefon 36-os körzet 312-916 130-as mellék. E-mail hivatal@eghf.hu.
2: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés. 1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18 57 87 26 1 10. készült a Magyar Katolikus Rádió alapítása.

0: alapítvány megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
2: Kedves hallgatóink, Balogh Ferenc hétvégi levelét hallják.
3: Kedves barátom, remélem levelem jó egészségben talál benneteket. Folytatva közös gondolkodásunkat, ezúttal a bizalomról írok neked. A katolikus lexikon szerint a bizalom a latin fides fidelitas, a remény alapja, hit a másik fél jó indulatában. Akiben bízunk, arról szilárdan hisszük, hogy kész és tud is rajtunk segíteni, föltárt gyengeségünkkel nem fog visszaélni. A megelőlegezett bizalom a nyitottság, a kiérdemelt bizalom a megbízhatóság. A bizalom hiánya gyanakvásban, aggályoskodásban, szorongásban és kétségbeesésben mutatkozik meg. Torz formája a könnyelműség és a vakmerőség. Mint a közösségi élet, s főként a barátság alapja, szoros kapcsolatban áll az őszinteség és a hűség erényével. Jó lehet a bizalomra rá kell szolgálni, ki kell érdemelni, a másra való hagyatkozásban mindig van bizonyos kockázatvállalás. Az alapvető, többnyire tudattalan készség a bizalomra önmagunk, a világ és a lét értelmessége iránt az úgynevezett ősbizalomból fejlődhet ki. Ez annyira alapvetően az emberségünkhöz tartozik, hogy ez az ősbizalom határozza meg például a csecsemő kapcsolatát környezetével, főleg az édesanyjával. Karl Rahner a minden emberben adott, alapvető bizalomkészségben az Istenbe vetett bizalmat is rejtőzködni látja. Igaza lehet, hiszen még a vallásos emberben sem halkulhat ki az Isten, a transzcendens iránti bizalom nélkül hit. Az egészséges gyermeki ősbizalom és a vallásos bizalom lehetősége összefügg. A bizalom tudatossá is válhat, méghozzá akkor, amikor a másokkal való kapcsolatban a kockázatok vállalása, a problémák és a krízisek megoldása közben igazolódik. E tudatosodás közben érzelmek kísérik, meghatározzák a helyzetek, függ az emberismerettől, viselkedésformáktól. A vallásos ember bizalma pedig a hitétől függ. Nyilvánvalóan ez a tudatos bizalom egyénenként változó, nagyon szubjektív. Valószínűleg e szubjektív jellege miatt a bizalom fogalmával a teológia aránynak keveset foglalkozott. Pedig a bizalom mindig hozzátartozik a vallásos megismeréshez. A teológia az Istenbe vetett bizalmat az Istenbe vetett hittel azonosítja. A fides qua creditur, a hit, amellyel hiszünk, ezáltal kapja meg jelentőségét. Ezáltal viszont nem a bizalom meghatározott formájaként értelmezik. Pedig az Isten hit eredeti biblikus értelmében nem más, mint bizalomkeltő emberi tapasztalat, így ennek közelségéből is szemlélhető. Ezt vizsgálja és fejti ki a bizalom teológiája. Már az Ószövetségben is az Isten élmény a bizalom struktúráját és kultúráját jelenti. Itt a bizalom egyedüli alapja a föltétlenül megbízható és a helyesen hitt Isten, míg az emberi, teremtményi megbízhatóság önmagunk és a másik emberi rend sokszor megkérdőjelezhető. Jézus az Új Szövetségben új aspektust mutat számunkra, az Isten irgalmát. Az ő személyén keresztül mindannyiunk irányába megmutatkozó feltétlen isteni irgalom megtapasztalása a Jézus Krisztussal való sokféle találkozásban a bizalom erősödését, annak merészségét tárja föl előttünk. Kedves barátom! Ennek a bizalommal többnyire szétválaszthatatlan egységet alkotó irgalomnak, az isteni irgalmasságnak egyik legfőbb hirdetője Szent II. János Pál pápa volt. Ő emelte oltára Szent Faustina nővért is, aki magánkinyilatkoztatásaiban, látomásaiban párbeszédet folytatott az irgalmas Jézussal. Ezt a nővér naplójából ismerhettük meg. Pár évvel ezelőtt Christoph Schönborn bíboros bécsi érsek kezdeményezte, hogy rendezzenek nemzetközi konferenciákat az irgalmasság témájáról, annak érdekében, hogy az irgalmasság üzenete minél több Krisztus hívőhöz eljuthasson. 2008 áprilisában Rómában tartották az Isten irgalmasság első apostoli világkongresszusát. Itt született meg az igény, hogy hasonló alkalmakat szervezzenek földrészenként, illetve országonként is. Hazánkban általában az irgalmasság vasárnapját megelőző szombaton kerül sor erre a konferenciára Bizalom az irgalmas Istenben címmel. Nyugdíjazásáig Katona István egri segédpüspök volt az irgalmasság egyik hazai apostola. Kedves barátom! Három bibliai történet is rámutat, hogy milyen hatást gyakorolhat életünkre Isten irgalma. Kérlek, olvasd el, miként nyeri vissza méltóságát, s kap küldetést a szamáriai asszony, milyen örömmel fogadja be az apa tékozló fiát, a megkövezésnek kitett házasságtörő asszonynak mit mondott Jézus? Menj, és többé ne vétkezzél. Végül egy idézett Varga László kaposvári püspöktől, melyet 2018-ban mondott a 9. országos irgalmasság konferencián. Igazság nélkül az irgalom szétfolyós, érzelgős, szeretett gombolyag, irgalom nélkül az igazság pokol. Jézus egyszerre élte meg az irgalmat és az igazságot akkor is, amikor a farizeusok eldobták köveiket és eloldalogtak. E kettő együtt emelte föl és gyógyította a nőt. Ha megértjük Isten irgalmasságát életünk felett, ha befogadjuk, hiszünk benne, akkor egyszerre fogjuk élni az irgalmat és az igazságot. Álmom, hogy az irgalom átjárja és betölti az egyházat, és eljut minden emberhez. Az álom mi vagyunk, saját magunkat kell szeretet áldozattá adni, különben csak papolunk, szövegelünk. Meg kell engedni Istennek, hogy átváltoztasson bennünket, hogy a harag edényéből az irgalom edényévé formáljon valamennyiünket. Kedves barátom! Kívánom, hogy Varga püspök atya álma valóra tudjon válni mindannyiunk életében. Te és a szeretteid pedig bizalmatokat vessétek a végtelenül irgalmas Istenbe. Ezzel a reménnyel szeretettel ölel benneteket, barátod.

0: Kedves hallgatóink, Balogh Ferenc hétvégi levelét hallották.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.

Kedves hallgatóink, most következő műsorunkban Csala Judit és Tarnai Kis László felvételeiből válogatunk. Ha tehetik, tartsanak velünk. Magyar nóta összeállításunkhoz jó szórakozást kívánunk Önöknek!

se bánom, ha az ég becsakad fölöttem. Egy-két liter, hogyha lecsúszik, minden bánatom elbúcsúzik. Sejhajdénom, dánom, én már azt se bánom, ha az ég becsakad fölöttem.

0: csak is én vagyok az igaz szeretője. Ott pletykáljon minden irigyen felőle, csak is én vagyok az igaz szeretője.
1: Kedves hallgatóink! Most elhangzott műsorunkban Csala Judit és Tarnai Kis László felvételeiből válogatott magyar nóta összeállításunkhoz a zenei szerkesztő Kovács Krisztina. További jó rádiózást, szép vasárnapot kívánunk Önöknek!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
2: 14 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem ismét indít kántor alapszakot. A képzés 2026. szeptemberében indul, nappali és levelező tagozaton is. A cél olyan kántorok képzése, akik képesek a kántori szolgálat ellátására, az evangélium üzenetének átadására énekben, zenében, és felkészültek az egyházzenéért felelős szolgálatra. A képzés 6 féléves, nappali és levelező tagozatos formában kerül meghirdetésre. A jelentkezési határidő május 31-e. Adta hírül az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem. Az idei tanév mottójával, legyetek a remény zarándokai, és 14. Leó pápa gondolatával, rajzoljuk meg a remény új térképeit, köszöntötte Ternyák Csaba egriesek, az iskolák idén ballagó diákjait, és kéri Isten áldását a ballagókra és hozzátartozóikra, valamint nevelőikre. A főpásztor úgy fogalmaz, remény nélkül magányosnak és elhagyatottnak érezzük magunkat, viszont a reménynek akár apró szikrájával is utat találunk egymáshoz, és rátalálhatunk Istenre. A katolikus nevelés, miközben el akar vezetni Isten ismeretére, nem távolít el földi céljainktól és feladatainktól sem. Azáltal, hogy a bizalomra épít egy konfliktusokkal tűzdelt és gyanakvással teli világban. Ternyekések úgy fogalmazott, az alapelv, hogy mindannyian Isten gyermekei, egymásnak pedig testvérei vagyunk. Így törekszik a krisztusi békére és egységre. Üzenetének végén a diákokat, a hozzátartozóikat és nevelőiket a szűzanya oltalmára bízta. A keresztény demokrata néppárt az újonnan megalakuló országgyűlésben mindig azon lesz, hogy ellenzéki pozícióból megvédje az anyai hivatást megbecsülő juttatásokat, a gyermekes nők biztonságát támogató adómentességet, és azért fog dolgozni, hogy tovább szélesítsék a közösen elért családpolitikai vívmányokat, közölték a párt képviselői a közösségi oldalon anyák napján. A KDNP politikusai anyáknapi üzenetükben kiemelték, számos olyan megkeresést kaptak a választás óta eltelt napokban, melyekben édesanyák a Hungarikumnak számító, élethosszig tartó SZJA-mentesség kapcsán fogalmazták meg aggodalmukat. A kereszténydemokrata politikusok rámutattak, a gyermekvállalás és a gyermeknevelés elsődleges feltétele, a kiszámítható és kormányzatokon átívelő családpolitika.

0: Új független országos környezetvédelmi hatóság felállítását jelentette be a Tisza párt élő környezetért felelős miniszterjelöltje, amely politikai befolyástól mentes. Az új szervezet a nagy ipari beruházások ellenőrzésére és a lakosság egészségének védelmére fókuszálna. Gajdos László közölte, a jövőben a civil szervezetek és a helyi közösségek is nagyobb szerepet kapnának az engedélyezési és ellenőrzési folyamatokban. Kézmosószer és toalettpapír biztosítására kérte a kórházakat a kijelölt egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt azt írta, Magyarországnak a világ élvonalába kell kerülnie a kórházi fertőzések elleni küzdelemben. Közölte azt is, hogy megalakítják a kórházakban működő Semmelweis rendet, amelybe olyan elhivatott egészségügyi dolgozókat keresnek, akik munkahelyükön a betegbiztonság őrei lesznek. Áprilisban átlagosan 40 mm eső esik Magyarországon, de idén mindössze 4 mm esett országos átlagban, vagyis az ilyenkor megszokott mennyiség egy tizede, írta a Hungaromet ZRT. Hozzátették, az országnak csak egy kis részén, a bejegyzéshez készített infografika szerint a nyugati határszélen és a Dunántúl déli részén egy kis körzetben esett, 10 mm-nél több eső áprilisban. Közölték azt is, ez volt az egyik legszárazabb április 1901 óta. Végül az időjárásról. Zavartalanul napos, száraz időre számíthatunk. A délkeleti szelet elsősorban az Észak-Dunántúlon kísérhetik élénk, Sopron környékén olykor erős lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 26 fok között várható. A nyugati ország részben lesz a legmelegebb. Késő estére 10 és 17 fok közé hűl le a levegő hőmérséklete. Híreinket hallották.
1: Reklám. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem ismét felvételt hirdet kántor alapszakra. A képzés az EGRI Hittudományi Főiskolával együttműködésben 2026. szeptemberében indul nappali és levelező tagozaton. A cél olyan kántorok képzése, akik képesek a kántori szolgálat ellátására, az evangélium üzenetének átadására énekben, zenében, felkészültek az egyház zenéért felelős szolgálatra. A képzés 6 fél éves, nappali és levelező tagozaton kerül meghirdetésre. A jelentkezést az egyetem www.felvi.uni-eszterházy.hu oldalról letölthető jelentkezési lapon a 3300 Eger Eszterházy tér 1 címre kell benyújtani 2026. május 31-ig. A szakkal kapcsolatban további információ az alábbi elérhetőségeken kérhető. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Zenei Intézet, Eger Eszterházy tér 1, Líceum, Földszint 123. Telefonszám 36-os körzet 520-400 2031-es mellék. E-mail felvi@uni-eszterházy.hu vagy EGRI Hittudományi Főiskola tanulmányi osztály Eger Foglár György utca 6. Telefon 36-os körzet 312-916 130-as mellék. E-mail hivatal@eghf.hu. XVIII. tavaszköszöntő templomi hangverseny a Mezőtárkányi Katolikus Templomban 2026. május 16-án 16 órakor. Meghívott fellépő a felvidéki Kincsem zenekar Csicser településről. Műsoruk címe Adjon az Isten. A rendezvény ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők. Média támogató a Szent István Rádió.
2: Adjon az Isten fényeket, temetők helyett életed.
1: Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés. 1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallás

0: adóhivatalukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18 57 87 26 kötőjel 1 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
2: Cseperedő. Gyerekekről felnőtteknek.
3: Köszöntöm hallgatóinkat, Berec Renátát hallják. Mai műsorunkban folytatjuk múlt heti beszélgetésünket a digitalizáció gyerekek kognitív fejlődésére, beszédfejlődésére gyakorolt hatásairól Berecné Dobos Judittal, aki gyógypedagógusként, logopédusként több évtizede foglalkozik gyerekek fejlesztésével. Ha tehetik, tartsanak velünk!
4: Meg szokták említeni a másik oldalát ennek a digitalizációnak, hogy mivel kikerülhetetlen, ezért talán sokkal jobb az, hogyha megtanítjuk őket annak az észszerű használatára, mint hogy csak úgy odaadjuk magát az eszközt, és akkor lehet akárhogy használni.
5: Hát itt is nagyon-nagyon sokat beszélhetnénk. Azt gondolom, hogy ez lehet, hogy elcsépelt, és nagyon sokan tudják, hogy ahol ezeket a csidi-csudi kacsalában forgó digitális eszközöket készítik és gyártják, Amerikai Egyesült Államok Szilícium Völgy, akik ezeket a csuda dolgokat kitalálják a saját gyermekeik számára, 12-13 éves kor előtt semmilyen digitális eszközt nem adnak, mert nagyon jól tudják, hogy a fantázia kialakulatlanságát, fejletlenségét, a kreativitás kvázi a jól gondolkodás, a teremtő gondolkodás és a kreatív gondolkodás, a kreativitás blokja az, ha külső kép, azaz digitális dolgok kerülnek a kezükbe, és itt rég nem a függőségről beszélünk, mert az egy dolog, hogy mondjuk egy felnőtt ember rabjává válik a mondjuk egy bizonyos felületnek, vagy egy Xbox kerül a tulajdonába, és reggeltől estig játszik. Nem a függőségről, hanem az idegrendszer fejlődésének akadályozásáról és a fantázia fejlődésének akadályozásáról beszélünk, illetve a képernyő az, aminek a kék fény kisugárzása a legkisebb, és innentől kezdve egyre erőteljesebbek és az idegrendszer működésére negatívabban hatóak a mobiltelefon, a tablet és az összes többi okos eszköznek a vibráló kék fénye, ami kifejezetten gátló hatással vannak az idegrendszer fejlődésére.
4: Beszélhetnénk akkor kicsit arról is, ha már említettük a mesék világát, hogy miért is fontos tehát, hogy mi élőszóban meséljünk a gyereknek, és lehetőleg ne valami géppel lejátszott mese legyen, hanem hogy tényleg kapcsolódjunk a gyerekünkkel.
5: Ez is egy hatalmas téma, és hogyha most a KH-tól indítanák, akkor nem is feltétlenül a képernyő káros hatásáról és az imént említett gondolatokhoz kanyarodnék vissza, hanem egyáltalán ahhoz, hogy ki is lesz boldog, ki a boldog, vagy mitől vagyunk boldogok ebben az életben. Itt ahányan lennénk, annyifélét mondanánk, az biztos, hogy a végén egyben megegyeznénk, ha jól magunkba tekintenénk. Igazándiból minden ember boldogságának az a kulcsa, hogy szeretve legyen. A szeretet a legfontosabb, hogy én el legyek fogadva, mint rendszer. Én szeretve legyek, én kapcsolódni tudjak, és érezzem azt, hogy fontos vagyok. És ezt csak akkor érezzük, ha velünk a közvetlen környezetünk, és egyébként mi saját magunkkal is szeretett nyelven beszélünk. Tehát a szeretett nyelvek, ami ugye 5, de én mindig azt mondom, hogy van egy nulladik. A nulladik az az, hogy a szeretet alanyi jogon, csak azért, mert valaki a 9 milliárdból egy is létezik, szerethető. Nem kell érte semmit tennie, hogy ő szerethető legyen, azért, mert ő megismételhetetlen és egyedi, és nincs belőle még egy, ez már elegendő ok és indok arra, hogy ő egy autonóm egyedi lényként szeret, szeretetre érdemes. Tehát ez a nulladik. És aztán a szeretett nyelv 5 szála. Minőségi, együtt töltött idő. A mesében ez megjelenik, ha én csak mesélek a gyerekemnek, és nem mondom, hogy ne legyen egy-egy hívókép a könyvben. Láthatjuk, hogy régen I. és Gyula bácsi 77 magyar népmesség, Benedekelek, Világszép Nátszál kisasszony, de modern mű, úgy mondjuk nem nép, hanem műmesék közül említhetnénk Boldizsár Ildikó műmeséit, vagy Kádár Anna Mária Tündérbogyó meséit is. Egy-egy hívókép, ha van, az nyilván egész más, mint hogyha egy képregényről van szó, de alapvetően, ha élő mese történik felnőtt és gyermek között, akkor az egy kinyúlt tér, egy megnőtt idővel, egy minőségi együtt töltött idő. Szeretett nyelv 1-es, 2-es, érintés. Hát amikor én ott vagyok a gyerekemmel egy megnyílt, kitágult térben, minőségi együtt töltött időben, lehet-e az, hogy én nem érzek hívást arra, vagy ő nem fészkeli ebbe magát az ölembe, lehetetlen érintés nélkül mesélni egy gyermeknek. Tehát már is itt van az érintés, a második szeretett nyelv. Elismerő szavak. Vajon megjelennek-e az elismerő szavak, hogy hát hallod, milyen odafigyeléssel hallgattad a mesét? Biztos, hogy még a gyermek is megdicséri a saját szüleit, hogy annyira jó, hogy így meséltél, anya. Érzi-e az a felnőtt, akit megdicsér a saját gyereke, hogy jól esett neki a mese? És az a jó hír, hogy ez oda-vissza működik. Tehát ha a gyerekemtől kapok egy ilyen visszacsatoló mondatot, azonnal vissza akarom adni. Elindul a végtelen 8-as szeretett spirál, hogy kaptam, akkor már is adni akarok, és vissza szeretem idézőjelbe a gyerekemet, és így emeljük egymást. Tehát minőségi együtt töltött idő, érintés, elismerő szavak, ajándékozás a következő szeretett nyelv. Hát csak a becsomagolt karácsonyi ajándék az ajándék? És a gyerekektől, akikkel dolgozom, nagyon jól tudom, a játék, az SPT varázsjáték, szocioemocionális pedagógiai terápia, 8 éves tapasztalat eszenciája kapcsán én a belső gyermeki világok legbelüljébe látok. A gyerekek többségének az a kívánsága, hogy együtt a szülőkkel, és tök mindegy, hogy hol, egy patakpartján a kertjükbe, csak együtt telefonok, és minden nélkül face to face, öl az ölben érintve együtt legyenek, tehát hogy szeretett nyelven beszélnek velük. Tehát ha választani kell, vagy azt kérdezem egy gyerektől, hogy és akkor te melyiket választanád az ajándékok közül? És általában a gyerekek többségében nem azt mondják, hogy ilyen Xboxot, meg olyan telefont, meg ilyen tabletet, meg ilyen játékot, hanem hogy bárhol csak együtt lehessenek a szüleikkel. Együtt töltött időben. Tehát ha én mesélek egy kinyúlt terű, megnyúlt idejű hallgatott mesevilágba a gyerekemmel, megajándékozom nem csak őt, hanem önmagamat, és aztán ebből kifolyólag az egész környezetünket, hiszen egy szülő is, ha bele tud merülni, le tud merülni ebbe a megnyílt, kitolódott térbe, a mese világába, a mese kódjába, főleg a népmese, akkor ő is mit csinál? Kikapcsolja a szimpatikus idegrendszerét, azaz az életben tartó stressz alapú működési rendszerét, és bekapcsolódik a nyugi van, minden rendben, paraszimpatikus idegrendszer, vonala, fonala. Mi csinál a szülő is saját magával? Azonnal stresszt kezel. Azonnal elkezdi egy kicsit kiforogni magából a feszültséget, és már is sóhajt egy nagyot, hogy ó, itt vagyok, és mesélek a gyerekemnek. Tehát a negyedik nyelv az ajándékozás, és ajándékot adok ezzel a gyerekemnek, önmagamnak és az egész környezetemnek, és az ötödik szeretett nyelv pedig szívesség. Szívessége az, akár a gyerekemnek, akár önmagamnak, akár a mikro-makro környezetemnek hosszú távon, ha én megajándékozom magam és a gyerekemet azzal, hogy igenis azt mondom, hogy már pedig annak, hogy mindenféle külső segítség nélkül, külső kép nélkül, még akkor is a fejből találok ki, ha azt mondom, hogy én nem vagyok képes még arra, hogy megjegyezzem azt, hogy mondjuk a kiskondás magyar népmesének mi a vonala, fonala, nem tudom, fejből én nem tudom, csak könyvvel, akkor induljak el onnan, hogy kitalálok egy történetet. Vagy ez a pro-kontra, nekem nagyon jól jöhet például ez a digitális világ, mert kép nélkül esetleg nekem adott ilyen kihívást a harmadszülött legkisebb gyermekem, hogy minden este ágyba bújva mellette a sötétben népmesét kért, minden nélkül, hogy amikor én mosogattam és este a konyhai dolgokat végeztem, akkor Szabó Gyula bácsi, most nem mondom ki a portál nevét, ahol lehet őt hallgatni, a magyar népmesék rögzített mesét, tehát a magyar népmesék mesesorozatnak a rögzített népmeseit hallgattam minimum háromszor, és itt döbbentem rá én is, hogy legalább háromszor meg kell hallgatnom, hogy tényleg úgy megjegyezzem a vonalát, fonalát annak a mesének, és bizony sokszor volt, hogy meghallgattam másodjára, jé, hát ez nekem le se esett, hogy tényleg még ez is volt benne. Tehát még számunkra felnőtt idegrendszerrel is megdöbbentő, hogy mennyire keveset fogunk be egyszeri hallgatással az információs világból. Tehát mennyire fontos nekünk is, hogy hallás útján igenis tréningezzük magunkat. Tehát a mese, ha én élő mesét a gyermekemnek, azt önmagamnak, mikro-makro környezetemnek, az egész világnak szeretett nyelvként adom.

0: Most itt ugye bekerülhetne az is a képbe, hogy az idő hiány, amire szokták fogni a szülők, hogy egyszerűen nincs idő, valahogy egy kicsit megpróbálják a saját idejüket is kitolni azzal, hogy a gyereknek adnak valamilyen képernyőt. De felmentve, ahogy említetted is a szülőket, azért hozzuk be azt is, hogy nem elítélendő őket, azért itt javítható dolgokról is van szó, gondolom, tehát hogy például a logopédia ebben is segít, hogy az a megkésett beszédfejlődés, vagy a probléma, ami előállt, azért az kezelhető tulajdonképpen, és remélhetőleg teljesen.
1: Abszolút így van, és ezt csak azért tudom hitelesen alátámasztani, vagy igazolni, hogy én intézményes kereteken kívül magán keretek között is olyan szerencsés vagyok, hogy játszhatok, dolgozhatok együtt súlyosan megkésett és akadályozott beszédfejlődésű 2-3 éves gyerekekkel és édesanyjukkal. Ugyanis az esetek 80-90%-ában az anya van jelen a gyermekkel együtt a terápiában, mert heti egyszer 15-20 perc, mert valljuk be, egy óvodai kereteken belül nagyon-nagyon-nagyon jónak számít, hogyha 15-20 percig tud egy kihelyezett, kirendelt logopédus egy gyermekkel foglalkozni, és sajnos annyira kevés a szakember, annyira sok a gyermek, és egyre több az érintett gyermek, akivel foglalkozni kellene, hogy a fókusz az óvodákban mindig az iskolában lépőkön van, tehát nem mindig kerül ellátásra az a 3 éves, akinek nem indult be kellőképpen, és nem állt föl a nyelvi bázisa még kis csoportra. Inkább a hangsúly az iskolába lépőkön van, és azokon a beszédhibákon, amik neki nagyon fontos, hogy gyorsan, hogy is mondjam, orvoslásra kerüljenek, hiszen beszédhibásan nincs is igazán esély és mód arra, hogy ő bekerül az iskolapadba, és ő majd értőn és jól meg tud tanulni, írni, olvasni, ha egyszerűen az ő hallott, tehát a belső mentális lexikonja nincs egyensúlyba az ő expresszív, tiszta beszédével, akkor egyszerűen nincs rá mód, hogy ő majd teljesen helyesen tudjon megtanulni, írni, olvasni. És onnan indultunk, hogy van rá esély és mód, leginkább úgy, hogyha az anya jelen tud lenni a gyermekével együtt, hiszen az egy 10%, hogy ott van egy szakember, aki tükörként és tartó, hogy is mondjam, játékmesterként segíti ezt a folyamatot, de az, hogy az anya hétről hétre egyszer ott van a gyerekével, és együtt viszik haza akár a füzetben, akár a kölcsönadott könyvben, akár a kölcsönadott szabályjátékban, ötletekben viszik haza a játékokat, feladatokat, akár az olyan útravalókat, amiket az autóban játszhatnak, odajövet, visszafelé menet, akár a terápiáról, az a 90% az nem egy kar, hanem tényleg olyan, mint a 8-karú polip, és egy karként ott van a szakember, úgymond, 7 karként meg az összes többi, és csodák indulnak, mert hazaviszik, és van egy nagyobb tesó, aki szintén beszáll abba, hogy mondjuk, ha körberajzoltam a tenyeremet, és ebből egy nyulacska bábot készítettem, és ráfűztünk egy csomó mindent, beszéd, indítás és fejlesztés címszó alatt, és egyébként meg egy hatalmas játék, az pozitív értelemben terjed, ragályos, mert viszi a tesónak, a tesó mondja az apának, már az egész család ezen van, és nem egy ilyen esetem van, hogy mozaik családokról beszélünk, tehát, hogy van édesanya, van édesapa, de van nevelőapa, másik nevelőanya, és egyik héten itt, másik héten ott, és nem tudom hány nagymama és nagypapa, de ezek a gyerekek oda is viszik a füzetet, és mindenhol megsokszorozódik ez a befektetett munka, és egy mintát kap az édesanya is, aki aztán közvetíti az összes többi felnőtt felé, hogy van digitális világ, van körülöttünk egy ilyen apparátus, aminek nagyon-nagyon sok előnye van, de én vagyok az, aki a figyelmemet irányítani és szabályozni tudom, és ha én tisztelettel két karommal akarom, akkor igenis minden este nem egy perces mesére, hanem az esti rituáléba be tud az kerülni, és én magamra őszintén figyelmezve, mondjuk nem azzal töltöm az időmet, hogy megnézem fél óránként, hogy ki írt rám, mi a helyzet ebben a csoportban, abban a csoportban, amabban a csoportban, mert ha lemérem, hogy naponta mennyi időt töltök az én postafiókomnak, stb. A forgalmával, akkor nagyon, nagyon durva perc az, ami a végeredményként leképződik, hogy Jesszus, akkor ehhez képest nincs 15 perc arra, hogy én este mondjuk egy nyújtótornát megcsináljak, vagy lélegezzek, tehát magamat gyógyítsam azzal, hogy bekapcsolom a paraszimpatikus idegrendszeremet, és megelőzöm azt, hogy az oxidatív stressztől majd mondjuk autoimmunbeteg legyek 10 év múlva, mert minden ide, minden szél innen fúj, és mi is az idő? Tehát, hogy így biztos valami helyett nem tudom megteremteni azt, hogy este a rituáléba bekerüljön az, hogy mert meg lehet nézni, tehát ha ki Szabó Gyula bácsit felüti, hogy a leghosszabb magyar népmesék még Gyula bácsi tempójában mesélve is, nincs olyan magyar népmese az ő szájából elmondva, ami mondjuk egy 3-4 percnél tovább tart. És ami a jó hír, hogy mesét soha nem magyarázunk, ezt mondja Vekerli tanár úr is, ezt mondja Bruno Bettelheim, Boldizsár Ildikó és Káder Anna-Mária, akik mind-mind meseszakértők, mesét soha nem magyarázunk, halott mesét, mert pont annyi megy be, pont annyit dolgoz föl a gyermek, amennyit neki kell, tehát utána jó étpuszi van, ölelés van, és elcsendesedés biztonság van. Úgyhogy én mindenkit arra buzdítok, hogy ez nem mentség, hogy ilyen világ van körülöttünk. Ha én akarok tisztelettel két karommal, akkor meg tudom teremteni.

0: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban folytattuk beszélgetésünket arról, miként befolyásolja a digitalizáció a gyerekek kognitív fejlődését, beszédfejlődését. Vendégünk volt Berecné Dobos Judit, gyógypedagógus, logopédus. A beszélgetés utolsó részével jövő héten jelentkezünk ugyanebben az időpontban. Kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, Berec Renátát hallották.
1: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
2: Sziluett. Magazinműsor nőknek.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm női műsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál a mai adás szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Ha tehetik, töltsék velünk együtt a most következő közel fél órát. Női műsorunk mai adásában nagyon sok szeretettel köszöntöm kedves vendégemet, dr. Pankucsi Márta, jogász, szociológust. Anyák napján beszélgetünk egymással, természetesen mi másról is beszélgethetnénk, mint az édesanyákról és a nagymamákról, azokról, akik számunkra a legfontosabbak. Beszélgetésünket javaslom, hogy kezdjük is egy szép népköltéssel, amely az édesanyákhoz szól, és a következőképpen hangzik. Édesanyám, neked adunk minden évben egy napot, de te nekünk életednek minden napját átadod. Nincsen az égen annyi csillag, se fűszál a réten, mint ahányszor kell, hogy elmondjam, ki is vagy te innékem. Megköszönni, hogy velünk vagy, és nem ér minket szenvedés, arra nem csak ez az egy nap, de egy élet is kevés. És akkor kezdjük el beszélgetésünket. Hát természetesen az édesanyával való kapcsolatunk hol máshol is kezdődik, mint a születésnél, amikor megszületünk. Na de hát milyen családba is születünk bele? Ez egy nagyon fontos és lényeges kérdés. Az édesanya és gyermek kapcsolat. Erről fogunk most először beszélgetni?
4: Igen, azt gondolom, hogy a születés egy új ember születése, és minden ember születése egy külön csoda, hiszen minden ember megismételhetetlen, pótolhatatlan, egyedi, és azt gondolom, hogy az, hogy mi szülőként részesei lehetünk egy élet születésének, megalkotásának, ez egy nagyon nagy ajándék. Azt is szokták mondani, hogy tulajdonképpen a Jóisten a teremtés csodájába von be bennünket a szerelem által, hiszen a szerelem gyümölcseként mi is emberi életeket, gyermekeinket hozzuk létre. És ebben a csodában azt gondolom, hogy különösen kivételezett helyzetben vagyunk mi nők, akik ugye 9 hónapon át a saját testünkben növelhetjük, fejleszthetjük a gyermekeinket, ami azt gondolom, hogy ez semmi mással össze nem cserélhető, össze nem téveszthető, nagyszerű dolog, és tulajdonképpen amikor a világra hozzuk a gyermekeinket, akkor ezzel a biológiai ténnyel nem szűnik meg ez a fajta nagyon erőteljes kapcsolat, hogyha nincs is többé már ez a szimbiózis, de én azt hiszem, hogy még nagyon-nagyon hosszú ideig, sőt szerencsés esetben egy életre szólóan ez egy meghatározó kapcsolat marad, és hogyha mi tényleg nem sivárítjuk le az életünket valamiféle biológiai vegetálás szintjére, akkor ezeknek az emberi kapcsolatainknak, az emberi létünknek az igazi példája, mintája lehet az anya és a gyermek közötti kapcsolat, a szülő és a gyermek közötti kapcsolat, hiszen hogyha nem csak test az ember, mint ahogy tudjuk, hanem lélek is, akkor nyilván ennek a testi elszakadásnak, a fizikai megszületésnek a ténye, ez nem jelenti semminek a lezárását, hiszen a lelki fejlődés, a lelki megszületése egy új embernek, ez éppen utána a nevelés során következik be.
3: Nagyon fontos és meghatározó az első pillanat, amikor megszületik a gyermek a világra, és utána az a jó néhány év, amikor egy éves, két éves, három éves lesz, milyen szoros kapcsolatba és szimbiózisba is kerülő az édesanyával. Ezek az évek meghatározóak.
4: Igen, minden kutatás és minden emberi tapasztalat azt mutatja, hogy életre szólóan meghatároz bennünket, hogy milyen családba születünk, milyen környezetben töltjük el ezeket a korai gyermekéveket, és óriási a felelőssége a szülőnek, az anyának, hiszen azok a minták, amik akkor vesz át a gyermek szinte tudattalanul, azok éppen azért, mert ez egy ilyen nem tudatos hatás, nem olyan, mint amikor idegen nyelvet tanulunk, vagy Pitagórász tételét, vagy bármi egyebet, hanem szinte szivacsként szívjuk magunkba a világra, az életre vonatkozó szabályokat, ismereteket, mintákat, azok kitörölhetetlenek. Tehát azt hiszem, hogy az, amit többnyire nem tudatosan csinálunk, és nem is kell, hogy tudatosan tegyük, de azért mégse árt, hogyha néha odafigyelünk rá, hogy az, hogy milyen felnőtté válik a gyerekünk, az döntően meghatározza például az, hogy pici baba korától, csecsemő korától mit tapasztal, azt tapasztalja-e, hogy vannak bizonyos szabályok, amikhez igazodni kell, és amiket következetesen betartatnak vele, vagy azt tapasztalja, hogy bármit lehet, bármit megengedhet magának. Mennyire eltérő felnőttek vesznek körül bennünket. Szoktam mondani, hogy ez valahol ott dől el, hogy amikor először megy a kisgyerekkel a boltba bevásárolni az anyuka vagy az apuka, és a kisgyerek több csokoládét szeretne, mint amit a szülő jónak tart, akkor vajon engedjük-e, hogy sírással, hisztizéssel, netán toporzékolással, földhöz veréssel elérje mégis, amit ő akar, és ezzel mintegy azt erősítjük meg, hogy nem kell a szabályokat betartani, nem kell komolyan venni, amit a másik ember, akár a szülő mond, hanem ő önző módon kikövetelheti magának azt, amit szeretne. Ez rögzül, ilyen pici korban rögzülnek ezek a minták, vagy az, hogy a másik emberhez hogyan viszonyulunk, hogy adott esetben a gyerekünknek, és csak a gyerekünknek vesszük meg a most még kicsit drága epret, és mi nem eszünk belőle. Ez is egyfajta minta, a saját fontossága, ami egyfelől persze nagyon jó, másfelől viszont, hogyha nagyon megszokja, hogy mindig mindenből neki jár a legjobb, és csak neki, akkor nem kell csodálkoznunk majd kamaszkorában, amikor olyan dolgokat is kikövetel magának, és nem ért meg, hogy nem lehet, amit mi akkor már végképp nem tartunk jónak. No, szóval én azt gondolom, hogy ilyen picinek tűnő dolgok is nagyon fontosak, és főként az, hogy a családon belül mennyire szeretetteljes a kapcsolat, hogy mi az az elvárás, tehát nem csak az az érdekes, hogy legyenek elvárások, szabályok, hanem mi az az elvárás, hogy az-e, hogy ülj csendben a számítógép mellett, vagy a tévé előtt, és játsz, és akkor jó gyerek vagy, vagy pedig pici korától kíváncsiak vagyunk rá, megdicsérjük, fejlesztjük, és azt akarjuk, hogy valóban egy önálló lényé váljon. Nemrégiben hallottam, hogy mostanában már az óvónő képzésben is szerepel az a tanítás, hogy naponta akár többször pozitív visszajelzést kell adni a gyereknek, ki kell mondani, hogy szeretlek. Ez egy nagyon jó dolog, meg fontos. Én mégis azt gondolom, hogy ettől még fontosabb és még jobb, hogyha ezek a szeretett gesztusok, akár a szóbeli kimondása annak, hogy szeretlek, ezek valahogy belülről fakadnak, valahogy az életünk természetes részei, és nem azért tesszük, vagy nem tesszük, mert épp az aktuális gyereknevelési pszichológiai könyvek most ridegebb tartást, vagy ilyen szeretetteljesebbet írnak elő, és akkor, hogyha verssel kezdtük a beszélgetést, és akkor, hogyha szabad nekem is egy picike kis idézetet mondani, egy számomra nagyon-nagyon kedves versből. Nekünk egyetlen gyermekünk volt, Dávid, és ő általános iskolában második osztályos volt, amikor az anyák napi ünnepségen azzal lepett meg engem, hogy míg a többi gyerek a tanítónéni által kiosztott verseket, dalokat mondta, ő egy saját költésű verset adott elő, és ennek a versnek volt egy nagyon érdekes sora, ami lehet, hogy nem pontosan idézem már, hiszen jó régen volt, de valami olyasmi volt benne, hogy szeretlek, mint a réten legelésző tehenek a füvet. És amikor elmondta Dávid ezt a versort, akkor a többi anyuka hát egy kicsit olyan sajnálkozva nézett rám, mert hát mégiscsak nem ehhez vagyunk szokva itt a piros szívecskés anyák napján, emelkedett tündérkék és egyebek közepette, hogy egy tehénhez hasonlítsa a anya-gyerek kapcsolatot egy legelésző tehénhez valaki. Én mégis nagyon-nagyon megörültem ennek a versornak, mert ebből számomra az derült ki, hogy a Dávid és köztem lévő kapcsolat nem csak számomra, hanem az ő számára is annyira természetes volt, annyira magától értetődő, és hogy pontosan azt a fajta tápláló szeretetet éreztem én ki ebből a sorból, ahogy a tényleg a legelésző tehenek számára a friss fű az valami elengedhetetlen és természetes és jó dolog, hogy én azt gondolom, hogy anya-gyermek kapcsolatban, a szülő-gyermek kapcsolatban nagyon nagy eredmény, nagyon jó dolog, hogyha ilyen természetes szeretet alakul ki bennünk. És én azt gondolom, hogyha ez sikerül elérnünk, hogy ez nem valamiféle művi és tanult és elvárásokon, konvenciókon alapuló dolog, hanem a szívünkből, a lelkünkből fakad, akkor tényleg, ahogy természetes az, hogy kisgyerekkorban azt tudjuk mondani, és mondjuk gyakran, hogy szeretlek, ugyanúgy anyák napján a gyerekeink nem azért, mert ez a mi elvárásunk, vagy ez a konvenció, vagy az évnek pont ez a napja lett az anyák napja, hanem mert hogy természetes számukra, akár 5 évesen, akár 25 évesen, vagy 50, vagy még későbbi korban is, akkor ki tudjuk mondani anyák napján, vagy más napokon is, hogy szeretlek, édesanyám. És azt hiszem, hogy ez az a legfontosabb ajándék vagy kapocs, ami összeköthet bennünket, és amit nagyon-nagyon jó megélni.

0: A természetes szeretetet köszönöm szépen, hogy megemlítette, és köszönöm szépen, hogy ilyen személyes példákkal is illusztrálja számunkra, hogy mit is jelent a gyerek számára az édesanya. Nekem ezzel kapcsolatban az a népmese jutott eszembe, amikor igaz, akkor a királylány mondja az édesapjának, hogy úgy szeretem édesapámat, mint a sót, de hát ott is ugye mennyire fontos az életünkhöz szükséges lételemet említi, mint egy nélkülözhetetlen fontos elemet. Fontos a szeretet. Na de milyen szeretet legyen az, ahogy helyesen szereti az édesanya a gyermekét, és hát nem utolsó sorban minden visszatükröződik, hogyan szeret utána majd viszont az a gyermek, hogyan szereti viszont az édesanyját, nagymamáját.
1: Így van, tehát különösen ebben a mai szeretet hiányos világban azt hiszem, hogy döntő fontosságú, hogy legalább a családban megtapasztalhassák az emberek, és hát kiemelten és elsődlegesen természetesen a gyerekeink azt, hogy egy végtelen szeretet veszi körül őket, egy olyan bizalom, egy olyan szeretet, amire mindig örökké támaszkodhatnak. Ugye szokták mondani nagyon helyesen, hogy a szülők, nagyszülők, a család a gyereknevelés során két fontos dolgot valósíthatnak meg. Az egyik az, hogy valamiféle biztos talajt, valami biztos kapaszkodót adnak. Azt, ahová mindig van visszatérni, ahová jó hazamenni. Azt hiszem, hogy ez nélkülözhetetlen. És sajnos a mai világban nagyon sok olyan gyermek, akinek nem adatik ez meg, aki nem családban, vagy nem szerető családban éli meg az első éveit, vagy növekszik föl, az látjuk, hogy egy életre szóló sérülést szenved, hogy nem kapja meg ezt az ősbizalmat, ezt az eredendő szeretetet, nincsenek meg azok a gyökerei, azok a kapaszkodói, amelyek nélkülözhetetlenek. Ahhoz, hogy egészséges, boldog emberekként éljünk később. De ez csak az egyik, hogy legyenek gyökereink, kapaszkodóink, megkapjuk azokat az értékeket, azokat a fogódzókat, mintákat, biztos tudásokat a családban, amit aztán egy életen át megőrizhetünk és továbbadhatunk. A másik ugyanennyire fontos, hogy szárnyakat is adjunk a gyermekeinknek, hogy megtanítsuk, engedjük őket repülni. Ez megint a mi korunk gyakori tévedése, hogy éppen mert túl féltjük, túl aggodalmasan szeretjük a gyerekeinket, szeretnénk őket minden bajtól, rossztól, a világ kihívásaitól megvédeni, ezért egy olyan búrában akarjuk tartani, amely persze előbb-utóbb szétreped, vagy a világ folyása következtében, vagy a gyerekünk lázadása következtében, vagy egy idő múlva mi nem vagyunk képesek ezt fenntartani. Tehát nagyon fontos, hogy ideje korán engedjük, megtanítsuk az önállóságra, az önálló életre, hogy ne mi döntsünk el mindent, most akár a napi időbeosztásától kezdve, a hivatás választáson, a párválasztáson, a lakóhely választáson át, nagyon sok mindent, bármennyire mi szülők ugye szeretnénk és hajlamosak vagyunk rá, hogy mi jobban tudjuk, jót akarunk, és azért befolyásoljuk, muszáj belátnunk, hogy nem tudjuk meg óvni a gyermekeinket adott esetben a rossz döntésektől sem. Tehát meg kell, hogy tanulja, és minél kisebb korában tanulja meg, kisebb téteken, hogy vannak rossz döntések, amik negatív következményekkel járnak, és ő fogja annak meginni a levét, ő viseli a következményeit, annál inkább rászoktatjuk arra, hogy felelősen döntsön, hogy ne nagy korában felnőttként érjék esetleg súlyos pofonok azáltal, hogy nem azt kapja a munkahelyen, a iskolában, a párkapcsolatban, amire ő eddig számított, ahogy eddig otthon dédelgették, babusgatták. Tehát fel kell készítenünk az önállóságra, hogy kezdettől, az első pillanattól tudomásul kell vennünk, hogy ez egy ilyen nagyon izgalmas játék, ahogy én képzelem, ha tetszik a Jóisten szép játéka velünk, hogy külön-külön teremt bennünket, nőket és férfiakat, és belénk ülteti a vágyakozást, hogy mégis egészé akkor válunk, ha megtaláljuk a társunkat, és hogy amikor két ember szerelemmel szereti egymást, és valóban egymásra talál a két egymásnak teremtett lény, akkor ez a két világ találkozik, felfigyel egymásra és egymásba hatol, és tulajdonképpen ennek a testi-lelki egymás világába történő behatolásnak a gyümölcse, az eredménye egy új világ, vagy több új világ, a gyermekeinknek a megszületése. És ezek az új világok, a gyermekeink, ők nem a mi kettőnk lenyomatai, nem kis anyukák, meg kis apukák, hanem pont az az izgalmas, és megint csak nem tudok más szót mondani rá, mint hogy csoda, hogy valami teljesen új jön létre, valami egészen más, akire mi magunk is rácsodálkozhatunk, hogy azt keresni benne, hogy mi az ő csodája, mi az ő tehetsége, hogy a Jóisten neki milyen talentumokat adott, és nem azt ráerőszakolni, amit én gondoltam, amit én szeretnék, hogy váljon belőle, hanem az ő egyéniségéhez megfelelő életre felkészíteni. Ez egy nagy kihívás mindannyiunk számára, hiszen jobb szeretnénk a magunk képére, vagy a magunk elképzelései szerint formálni. Azt hiszem, hogy ez a legfontosabb, amit szülőként megtehetünk, és amit aztán később viszonzásul megkaphatunk, hogy milyennek látjuk magunkat és a másikat egymás szemében. Hogy számomra tényleg ez is egy nagyon csodálatos élmény volt, hogy amikor a kórházból hazamentünk a Dávid születése után, és szoptatás után figyeltem, és rám nézett, és egyszer csak láttam, hogy a szemében ott tükröződöm, hogy pár napja még egyek voltunk, és most külön lények lettünk. És aztán jóval később egyetemistaként írt egy tanulmány Dávid, ami aztán meg is jelent az egyik kötetében, ami arról szól, hogy az ember életét különböző szempárok kísérik végig, hogy az életünkben vannak meghatározó szempárok, az Isten hívő ember számára nyilván alapvetően Isten szeme, hogy az életünket ahhoz mérjük, hogy Istennek tetsző élet legyen, és minden cselekedetünknél bekalkuláljuk, hogy ez vajon hogyan ítéltetik meg, de ugyanúgy sok ember számára az édesanyjának meg az édesapjának a szeme akár él hosszú életet, akár nem, tehát ha már nem él, akkor is megmarad, és örökké velünk van, és örökké látjuk az ő szemében magunkat, és próbálunk megfelelni az ő elvárásainak. Tehát óriási felelősség picikortól, hogy a gyerekünket hogyan tükrözzük vissza a szemeinkben, mikor erősítjük, mikor biztatjuk, mikor jelzünk vissza neki, esetleg azt, hogy most valami nem jót tettél, hogy legyen mérce, hogy mennyire hiányzik a mai világunkból a mérce, hogy pontosan lehessen tudni, hogy mi a jó, mi a rossz. Nagyon szerencsések azok az emberek, akik megkapják a szüleiktől, a nagymamájuktól, az édesanyjuktól, az édesapjuktól, a nagyszüleiktől, vagy épp a testvéreiktől ezeket a biztos kapaszkodókat, szabályokat, mércéket, hogy utána el tudjuk magunkat helyezni, hogy mi a jó, mi a rossz, mit szabad, mit nem szabad. És hogyha jó mércéket sugároznak a mi szemeink, akkor lehet, hogy lesz időszak, amikor lázadni fognak a gyermekeink, amikor úgy találjuk, hogy szembefordulnak velünk, hogy valami olyasmit tesznek, ami pont ellentétes az elvárásainkkal, de hogyha eléggé hiszünk ebben a szeretetben, ebben a gyermek-szülő kapcsolatban, akkor biztosak lehetünk benne, hogy előbb-utóbb visszatalál, és hogy ha év minden napján nem is, de hogy ilyenkor anyák napján az ő szeméből is nagymamaként, édesanyaként visszakapjuk azt a sugárzó szeretetet, amit mi adtunk át. És persze azt gondolom, hogy az is fontos, hogy bármennyire pótolhatatlan és semmi mással nem cserélhető az anya és a gyermek kapcsolata, azért ne feledkezzünk meg az apa és a gyermek kapcsolatáról sem, hiszen a család akkor teljes, hogyha együtt vagyunk. És azt gondolom, hogy Szent József napján, vagy június egy bizonyos vasárnapján, amit a világi életben most elterjesztettek apák napjaként, hogy anyaként, nagymamaként is mi is ünnepeljük meg, tartsuk meg, éreztessük a gyerekeinkkel és saját magunkkal, hogy a család az együtt kerek, úgy az igazán jó, hogyha társak, házas társak, együtt maradunk egy családban a gyerekeinkkel, és azt hiszem, hogy ez jelentheti ennek az ünnepnek a legnagyobb üzenetét, hogy így jó az élet, és hogy ezt a családban megtapasztalt jó életet kellene, ezt lenne érdemes továbbvinni a szélesebb köreinkben, a világ más köreiben is.
0: Dr. Pankucsi Márta jogász szociológusnak köszönöm szépen a beszélgetést.
1: Köszönöm én is a lehetőséget, és boldog anyák napját.
0: Anyák napján természetesen nem feledkezünk meg a nagymamákról sem, egy szép gyermekverssel fejezzük be a riportunkat. Gyermeki a gondolat, de mégis szerintem nagyon tartalmas, és kifejezi mindazt, amit egy unoka érezhet a nagymamája iránt. Édeskedves nagyanyukám, anyák napja van ma. Olyan jó, hogy anyukámnak is van édesanyja. Reggel, mikor felébredtem, az jutott eszembe, anyák napján legyen virág mind a két kezemben. Köszönöm, hogy olyan sokat fáradoztál, értem, és hogy az én jó anyámat felnevelted nékem. Kedves hallgatóink, ezzel mai női műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő, Farkas Erzsébet. További kellemes rádiózást kívánok Önöknek, viszont hallásra! Most elhangzott női műsorunkat jövő héten szerdán este 21 óra 5 perckor ismételjük meg. Ha tehetik, maradjanak a folytatásban is a Szent István Rádió hullámhosszán.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Tizenöt óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Több mint 100 kis településen gyűjti vissza a rászoruló családoknak kölcsönzött elektromos fűtőtesteket a Máltai Szeretetszolgálat. A karitatív szervezet 24 szociális naperőművének bevételeiből több mint 2000 rászoruló család összesen 162 millió forint értékű energiát kapott az áprilisban lezáruló fűtési idényben, hogy kölcsönzött fűtőpanelekkel fűthesse otthonát a legszegényebb településeken. Személyesen a fideszes frakcióvezetővel közölte Szécsi Zoltán, háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó, hogy mégsem veszi fel a parlamenti mandátumát. Helyét a volt drogügyi kormánybiztos Horváth László veszi át, közölte Gulyás Gergely. Újabb szakmai szervezetek csatlakoztak a filmreform kezdeményezéshez, amely a magyar film finanszírozás és filmgyártás megújítását célozza. A résztvevők egy közös javaslatcsomagon dolgoznak, amely a rövid és hosszú távú irányokat foglalja össze. Dolgozóbarát törvényeket fognak követelni a szakszervezetek az új kormánytól, mondta a Magyar Szakszervezeti Szövetség elnöke. Zlati Róbert közölte, partnerként akarnak tárgyalni, olyan országot szeretnének, ahol a munka nem kiszolgáltatottság, hanem biztonság, ahol a dolgozó nem eszköz, hanem érték. Visszaállítja a szabad szülész-orvos választást a Tisza kormány, jelentette be a leendő gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közölte azt is, családbarát munkahelyeket, emberséges szülészeti ellátást és hatékony meddőségi kezeléseket vezetnek be. Hegedű Zsolt később hozzáfűzte, hogy a változtatásokat a szakmai szervezetekkel egyeztetve vezetik majd be. Lemondott a Hunren tudományos tanácsadó testületi tagságáról Lovász László, értesült a HVG. A Magyar Tudományos Akadémia egykori elnöke közölte, a kutatási hálózat felsővezetői számos olyan kijelentést tettek, amelyekkel nem tud azonosulni. Ünnepi üléssel veszi kezdetét hétfőn a Magyar Tudományos Akadémia 200. közgyűlése, amelyen sor kerül az intézmény új vezetőinek megválasztására és Krasznahorkai László Nobel-díjas író köszöntésére is. Dávid szarvasborjak születtek a Miskolci állatkertben. Az apróságok áprilisban jöttek a világra és napról napra aktívabbak, közölte az intézmény. Mint írták, a borjak egyre kevesebbet pihennek és gyakrabban csatlakoznak a felnőtt állatokhoz is. A Dávid szarvas, más néven Milu, a 20. század elején vadon kihalt. Fennmaradásuk az állatkerteknek köszönhető. Hozzáfűzték, a különleges állat Magyarországon csak a Miskolci állatkertben látható. A magyarországi tudományos élet nagyszerű elismeréseként értékelte Tanács Zoltán, a Tisza kormány leendő tudományért és technológiáért felelős minisztere, hogy idén két új magyar taggal bővült az Amerikai Tudományos Akadémia, a világ egyik legtekintélyesebb tudományos testülete. Tanács Zoltán közösségi oldalán közzétett bejegyzésében utalt arra, hogy a közlemény szerint idén 120 új amerikai tagot, valamint 25 új külföldi tagot választottak meg, köztük Krausz Ferenc Nobel-díjas fizikust és Szatmári Őrs evolúcióbiológust. Magyar vállalat fejleszthet hold körüli pályára szánt műholdat. A Remre Technológia Fejlesztő ZRT-t kérte fel az Európai űrügynökség arra, hogy egy konzorcium vezetőjeként irányítsa a MUNRED nevű kutatási projektet az ügynökség hold programjában, közölte a társaság. A közlemény szerint a MUNRED program célja egy körülbelül 300 kg-os hold körüli pályára szánt műhold fejlesztés.

0: helyzetben, fejtették ki. Az amerikai elnök bejelentette, hogy 25%-os vámot vet ki az Európai Unióból érkező járművekre. Donald Trump közösségi oldalán azt írta, az EU nem tartja be a két fél között megkötött kereskedelmi megállapodást. Végül az időjárásról. Zavartalanul napos, száraz időre számíthatunk. A délkeleti szelet elsősorban az Észak-Dunántúlon kísérhetik élénk, Sopron környékén olykor erős lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 26 fok között várható. A nyugati országrészben lesz a legmelegebb. Késő estére 10 és 17 fok közé hűl le a levegő hőmérséklete. Híreinket hallották.
1: Reklám. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem ismét felvételt hirdet kántor alapszakra. A képzés az EGRI Hittudományi Főiskolával együttműködésben 2026. szeptemberében indul nappali és levelező tagozaton. A cél olyan kántorok képzése, akik képesek a kántori szolgálat ellátására, az evangélium üzenetének átadására énekben, zenében, felkészültek az egyház zenéért felelős szolgálatra. A képzés 6 fél éves, nappali és levelező tagozaton kerül meghirdetésre. A jelentkezést az egyetem www.felvi.uni-eszterházy.hu oldalról letölthető jelentkezési lapon a 3300 Eger Eszterházy tér 1 címre kell benyújtani 2026. május 31-ig. A szakkal kapcsolatban további információ az alábbi elérhetőségeken kérhető. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Zenei Intézet, Eger Eszterházy tér 1, Líceum, Földszint 123. Telefonszám 36-os körzet 520-400 2031-es mellék. E-mail felvi@uni-eszterházy.hu vagy EGRI Hittudományi Főiskola tanulmányi osztály Eger Foglár György utca 6. Telefon 36-os körzet 312-916 130-as mellék. E-mail hivatal@eghf.hu.
2: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keressen minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés. 1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
3: Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
4: Indul az iránytű.
5: A Szent István Rádió ifjúsági hangmagazinja.
6: Sziasztok!
7: Sziasztok!
4: Sziasztok!
8: Szeretettel köszöntelek titeket, a szerkesztőt, Molnár Andrást halljátok. Mai műsorunkban a 30. jubileumi Miskolci Egyetemi Karrierfest megnyitójára látogatunk. A Miskolci Egyetemen végzettek foglalkoztatásáért díjat a Fuchs ZRT vehette el, elismerve ezzel a vállalat kiemelkedő szerepét a fiatal tehetségek támogatásában és az innovatív partnerségben. Az

április 22-i eseményen több mint 50 toborzó és vezetővállalat vett részt. Ott jártunk, és erre készült összeállításunkat hallhatjátok, majd a Filmvilág friss híreivel jelentkezünk. Tartsatok velünk, érdemes!

0: A 30. jubileumi Karrierfest megnyitójáról készült összeállításunk elején professzor dr. Horváth Zita, az egyetem rektora beszél.
1: Szeretettel és szeretettel köszöntöm Önöket a jubileumi, már 30. éve megrendezésre kerülünk, korábbi nevén állásbőrzén, újabb nevén Karrierfesten. Miért változott a neve, talán célszerű egy rövid utalat erejéig megállni. Ez következik az egyik szlogenünkből, nem csak diplomát, hanem karrier is a hallgatóinknak, ahol egy egyetem nem fejvadász szék, de akkor tölti meg igazán pályai hallgatását, hogyha egyrészt önmagasan nem fog következni kerülni az változásai, igyekszik a szakstruktúrát ez igazítani, kapcsolatban a munkaerőpiaci szereplőkkel, rendőleg szélesebb szegmensben, és próbáljuk támogatni a hallgatóit abban, hogy a diplomaszerzés követően viszonylag gyorsan, jó helyen, diplomát megfelelően elfogadható vérén, és hát lehetőség szerint
0: az elmúlt percekben professzor dr. Horváth Zitát, a Miskolci Egyetem rektorasszonyát hallottátok. Új mérföldkövéhez érkezett a Miskolci Egyetem és a FUG ZRT másfél évtizedes partnersége, korszerűsítették azt a szakmai együttműködésükben működő anyagvizsgálati labort, amely a tudást, a mérnöki kiválóságot és az innováció iránti elkötelezettséget egyaránt képviseli. A megújult kutató műhely a képlékeny alakítási tanszék egyik professzora, dr. Voigt Márton nevét vette fel, ami szimbolikusan is megerősíti az ipar és az egyetem közös értékeit. A Miskolci Egyetemen végzettek foglalkoztatásáért díjat a 30. Karrierfesten a FUX ZRT képviselője vehette át.
2: Először is nagyon szépen megköszönöm a Miskolci Egyetem részéről a vállalati teljes kollektívája nevében ezt a kitüntető címet, ezt a díjat. Nagy megtiszteltetés és nagy öröm számunkra. A kollégák már várnak vissza, hogy minél előbb megérkezzek, hogy ők is meg tudják nézni a díjat, ők is vele olvashassanak. Nagyon fontos ez számunkra, hiszen elhangzott, egyrészt ünneplünk ebben az évben, 35. éves fennállását ünnepli a ZRT ebben az évben, és nagyon örülünk neki, hogy mindig valami kis alkalom az ünneplése, ez a mai nap is egy ilyen a mi életünkben. Másrészt pedig rendkívül fontos számunkra a kapcsolat a Miskolci Egyetemmel, mindig is fontos volt a FUG ZRT működése során, hogy kapcsolódjunk a rendezvényhez. A túlnyomó többsége a diplomásainknak itt végzett a Miskolci Egyetemen, a különböző karain. Természetesen egy termelő vállalatként zömmel a mérnökök, akik nálunk dolgoznak, de természetesen a gazdasági vezetés, kereskedelem és egyéb területeken is vannak a Miskolci Egyetemről kollégák. Számunkra mindig is egy tudásbázisként, mindig is egy innovációs partnerként tekintettünk a Miskolci Egyetemre. Például vannak olyan együtt végzett fejlesztési munkánk, amik aztán szabadalomra vezettek, vagy például van saját filmötvezetünk, amivel a bemutatóban elhangzott energia, hatékony, villamos energia továbbítás biztosítani tudjuk vezetékeinkben. Rengeteg számon kapcsolódunk ide, és hát 2010-ben történt a kiemelt laboratóriumnak az alapítása, ahol éppen tegnap külföldi hallgatóinkkal volt egy gyakorlati foglalkozás, benne aktívan működik, tölti be a szerepét, hála Istennek, és ez is vezet oda, hogy az ifjak nálunk a termelésben az mindig végzett. Mérnökök a dologban. Elfogultak vagyunk az ifjúsággal szemben, nagyon szeretjük a fiatal kollégákat, ugye nekik a szemléletük, nekik az innovációhoz való viszonyuk még egy picit más, mint az enyém, bátrabbak, sokkal többet tudnak a világból, sokkal többet láttak, mint én, ugye a fejlődésnek köszönhetően, és ezért támogatjuk őket. Szerencsére a vállalatunk egy olyan pozíciót tölt be Közép- és Kelet-Európában, hogy biztosítani tudjuk számukra az innovációhoz való közelséget, abba való részvételt, és mindezt egy nemzetközi keretek között partnereinkkel együtt. Ez számunkra fontos is marad, és így tudunk kapcsolódni a Miskolci Egyetemnek a céljaihoz, nem csak az oktatás terén, hanem a kutatásfejlesztés innovációs téren is. Természetesen mi azért az itt folyó munkáknak, projekteknek egy picit haszonélvezői is vagyunk. Mi váltjuk forintokra az itt nem áramló tudást, de azt tudom mondani, hogy a 35 év alatt ez nagyon sokat jelentett a FUG ZRT-nek, hogy eljusson oda abban a pozícióban, ahol most van.
0: Az elmúlt percekben a FUG ZRT képviselőjét hallottátok.

0: Kovács Helga, a Miskolci Egyetem rektor helyettesével beszélgetek. 30. alkalommal szervezték meg a Karrierfestet, mert is fontos ez a rendezvény az egyetem számára.
1: Számunkra nagyon nagy öröm az olyan rendezvény megszervezése, ami hagyományőrzéshez kapcsolódóan visszatérő éves rendezvény, és ez a rendezvényünk az, amely valahol a hallgatóink és a partnereink számára is egy kiemelkedően fontos eseményt és lehetőséget biztosít arra, hogy találkozzanak személyesen. És akár egy szakmai nyári gyakorlat, akár egy leendő munkavállalói szerződés ügyében tudjanak beszélni. A hallgatóink el tudják dönteni, hogy mi érdekli őket, fel tudják tenni azokat a kérdéseket, amikért lehet, hogy nem emelik fel a telefont is, nem hívják fel a céget, de itt személyesen találkozhatnak velük.
0: Hány céget hívtak meg, és hogyan választották ki őket?
1: Rendszerint minden partnerünket meghívjuk ezekre a rendezvényekre, és aztán utána nyilván a kapacitásban próbálunk mi nem annyira gátat szabni. Itt igazából az a kérdés, hogy mennyi cég tudja megoldani az itt létet, és mennyi cég tud megjelenni. Évről évre változó, hogy milyen számban vannak jelen, most én közel 40 céggel vannak jelen a partnereink.
0: Melyik az a szak vagy az irány, ami a leginkább képviseli, tehát a leginkább érdekelheti a diákokat?
1: Ez egy nagyon nehéz kérdés. Már csak azért is, mert ha azt mondanám, hogy a természettudományhoz és a műszaki területhez kapcsolódó cégek, akkor az azért nem lenne helytálló, mert ezeknek a cégeknek is szükségük van a közgazdászokra, szükségük van a jogászokra. Tehát az, hogy milyen típusú cégek vannak, milyen iparágak, azok nem tükrözik megfelelően, hogy milyen szakok iránt érdeklődnek, milyen végzettséggel rendelkező hallgatókat keresnek. Úgyhogy általában komplett tervvel érkeznek ide a cégek. Többükkel beszéltem már arra vonatkozóan, hogy mit szeret átadni a hallgatóknak, tanácsot adni nekik, hogy készüljenek egy interjúra például. Ezt mi is nagyon támogatjuk a mi oldalunkról, hogy felkészítsük őket erre a munkaerőpiacra való belépésre. Itt leginkább a szerződések előkészítését tudnám inkább kiemelni, hiszen maga a szerződés az azért itt nem szokott megköttetni a helyszínen. Igazából az előkészítés tekintetében azért bonyolult ez a szám, mert akár egy szakmai gyakorlathoz kötődő egy hónapos szerződésről is, de itt tényleg több száz ilyen együttműködés kialakulását tekinthetünk egy ilyen napnak gyakorlatilag eredményeképpen.
0: Nem csak miskolci cégek vannak itt, ugye?
1: Nem. Az ország minden tájáról, ugye az egyetemünk nagyon sok karral, különböző szakkal rendelkezik, és több közülük olyan unikális, ahonnan Dunántúlról is érkeznek vállalatok, mert tudják, hogy a végzettek, akikre szükségük van, azokat hazánkban egyedülállóan képezzük akár.
0: A duális képzéssel kapcsolatban a legtöbb cégnél lehet akár gyakorlatot is végezni, akik itt vannak?
1: Igen, minden céggel van külön együttműködési szerződésünk, amelyben ki van kötve, hogy milyen típusú együttműködésben vesz részt. Lehet ez akár szakdolgozatírásban, témákat ajánl, és ugye a hallgató mondjuk az ő témájából írja, és külső konzulenssel száll be a munkába. Lehet ez egy szakmai gyakorlat, lehet ez egyébként akár maga a diplomamunka után elhelyezkedik, egy duális szerződés. Nagyon sokfajta létezik, gyakornoki pozíciókban is vannak hallgatóink. Ahhoz próbálunk igazodni, hogy a cégnek az adott igényei mit számára mi előnyös, tehát milyen igényei merülnek fel, és milyen előnyös konstrukciót tudunk találni hozzá.
0: Az elmúlt percekben Kovács Helgával, a Miskolci Egyetem rektor helyettesével beszélgettünk. Most zenélünk, majd a filmvilág friss híreivel jövünk vissza. Sam Neill legyőzte a rákot, írja a filmtekercs.hu. A Jurassic Park sztárja Sam Neill azt nyilatkozta, hogy immár rákmentes, miután közel 5 éven át küzdött a 3. stádiumú vérrák ellen. Úgy tűnt, eljött a vég, mondta, miután a kemoterápia hatástalanná vált, körülbelül 5 éve élek egy bizonyos típusú limfómával, kemoterápián vettem részt, ami elég szörnyű dolog volt, de életben tartott, mesélte kezeléséről az Austral 7 News hálózatnak Neill. Neill ezt követően átesett egy vérsejteket genetikailag módosító csúcs technológiás kezelésen, melynek hatására most már rákmentes. Nincs rák a testemben, ez rendkívüli dolog, mondta. Nagyon-nagyon izgatott vagyok, hogy ez megtörténhetett. A színész, aki azt tervezi, hogy hamarosan visszatér a mozivászorra, most azért lobbizik, hogy a kezelést, a CAR-T-sejt terápiát szülőhazájában, Ausztráliában is bevezessék. Jelenleg ott csak klinikai kísérletek keretében alkalmazzák. Szerencsére a betegség nem tartotta Neillt teljesen távol eddig sem a munkától, évente egy-két produkcióban így is láthattuk, feltűnt például az Alma nem esik messze, a Vad természet és a The 12 című sorozatokban is, 2022-ben pedig ismét magára öltötte leghíresebb szerepét, Alan Grantét is a Jurassic World világuralom című filmben. Három stúdió verseng Tom Hanks új filmjéért. Három stúdió verseng a The Comebacker jogaiért, amelyben Tom Hanks és Marlene Heller ismét együttműködik az Egy kivételes barát után. 2024-ben jelent meg Dave Eggers alig 50 oldalas novellája, és egyben a szerelmes levele a baseballhoz, amiről Heller most forgatókönyvet írt. A Variety értesülései szerint Hanks és Heller ezúttal is egy megható dráma vígjátékot hoz tető alá. Heller ismét rendezői székben, Hanks a főszerepben foglal helyet, és a gyártás saját produkciós cégükön zajlik. Nem ez az első Eggers művéből készült film, amelyben Tom Hanks főszerepet játszik. Ez történt a Hologram for the King és a Kör című filmekben is. Az új filmre már három stúdió is ajánlatot tett, köztük a Sony és a Focus. A tavalyi torontói nemzetközi filmfesztiválon mutatkozott be David Mackenzie legújabb munkája, ami ezúttal a maszkulin akciófilm világában mártózik meg, az Időzített bomba, egy forgalmas londoni építkezésen felfedezett második világháborús bomba hatástalanítását követi nyomon, azonban semmi sem az, aminek látszik. A filmes történetmesélés mai napig egyik leghatásosabb forgatókönyvírói trükkje az úgynevezett ketyegő óra vagy bomba, ami egy gyorsan közeledő határidővel járó probléma metaforájaként értelmezhető, és arra kényszeríti a főhősöket, hogy extrém nyomás alatt térjék el céljukat a katasztrófa elkerülése érdekében. Ugyanennyire gyakran használt eszköz Hitchcock híres bomba az asztal alatt anekdotája, amely a feszültség és a meglepetés közötti különbséget magyarázza. Állítása szerint, ha a közönségnek egy asztal alatt felrobbanni készülő bombát mutatunk, az intenzív, hosszantartó várakozást kelt, míg egy meglepetésszerű robbanás csak pillanatnyi sokként és csavarként szolgál. Ezekre az analógiákra építette fel legújabb filmjét az egyik legalul értékeltebb kortárs direktor, a skót származású David Mackenzie, akinek a karrierje a 2000-es évek elejéig nyúlik vissza. Részletek a filmtekercs.hu-n. Nyilvános a 10. alkalommal szervezett operatőri munkára fókuszáló fesztivál versenyprogramja francia romantikus drámával nyit a jubileumi Zsigmond Vilmos Nemzetközi Filmfesztivál. Május 13-a és 17-e között a szegedi belvárosi moziban várják az érdeklődőket. A 10. alkalommal megrendezett 4 napos filmmostra idén a Szerelem börtönében című francia romantikus drámával nyílik május 13-án, majd május 17-én a legjobb operatőri munkáért járó Zsigmond Vilmos díj átadásával és a díjnyertes filmek vetítésével zárul. A versenyprogram a tavaly nagy sikerrel indított videóklippekkel együtt 4 kategóriában, nagyjátékfilmek, rövidfilmek, dokumentumfilmek és videóklippek, illetve a szakmai előzsűri döntése alapján 41 alkotást foglal magában. Az utóbbi 2 év jelentős fesztivál sikereket arató magyar filmje is itt kapott helyet, Nemes Jeles László az Erva című drámája és Enyedi Ildikó Csendes barát című filmje is főszekcióban indul. Visszatér a legkisebbeket célzó Aprófeszt és a Magyar Operatőrök hete is, melyben az utóbbi 2 év hazai filmtermésének legfontosabb alkotásait vetítik újra. Legyen szó a rendszerváltás óta legnézettebb magyar thrillerré váló Itt érzem magam otthonról, vagy a legendás szegedi bérgyilkosról szóló Pipásról. Herendi Gábor idén karácsonyra új filmmel készül, a formálódó produkcióhoz egy szokatlan kezdeményezés is kapcsolódik. A Stühmer 3 civil jelentkezőnek adott lehetőséget arra, hogy statisztaként részt vegyen a film egyik budapesti forgatási napján. Tavaly a világűr meghódításával a Stühmer bebizonyította, hogy számára a csillagos ég sem szab határt, idén a magyar film világában jelenik meg új együttműködéssel, csatlakozik Herendi Gábor új filmjéhez, melynek forgatása tavasszal kezdődött, bemutatóját pedig karácsony környékére tervezik. Tájékoztat a cég sajtóközleménye. A kezdeményezés azért is figyelemre méltó, mert ritka, hogy egy hazai mozifilm egy márkával együttműködve már a gyártási szakaszban ilyen közvetlenül vonja be a közönséget. Ez az együttműködés jóval több, mint klasszikus szponzoráció. Szeretnénk közösségi élményét tenni fogyasztóink számára, ezért áprilisban 3 Stühmer rajongó esélyt kapott hogy statisztaként személyesen is részese legyen a filmforgatásnak, mesélte Szende Attila, a vállalat marketing igazgatója a filmtekercs.hu-nak. Most nézzük, milyen filmeket vetít a Béketerem és az Uránia Filmszínház Miskolcon. A Michael című szinkronizált amerikai-angol életrajzi filmet 16.30-tól nézhetitek meg minden nap. Az Elnök tortája című filmet, ez egy feliratos iraki film, 19-től nézhetitek meg ugyancsak az Uránia teremben. Az Idegen című feliratos francia filmet már a Béketerem vetíti Miskolcon, 17 órától kezdődik. Otthon, Édes Otthon címmel vetít feliratos lengyel filmet a Béketerem 19.30-as kezdettel. Filmes híreinket és mozi ajánlónkat hallottátok itt a Szent István Rádió hullámhosszán. Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottatok. Az elmúlt közel fél órában előbb a 30. Karrierfestre látogattunk, a Miskolci Egyetemre, majd a filmvilág friss híreivel jelentkeztünk. Én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál Molnár Andrást hallottátok. Sziasztok!
2: Iránytű. Ifjúsági magazin műsor a Szent István Rádióban minden kedden és pénteken délután 5:30-tól.

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
1: Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
2: Kedves hallgatóink, a folytatásban megismételjük a hétköznapokon elhangzott egészségügyi perceinket. Műsorunkban dr. Garbóczi Szabolcs, pszichiáter, pszichoterapeutával, egyebek mellett a Miskolci Központi Kórházban működő pszichoterápiás osztály működéséről beszélget. Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Kérem, tartsanak velünk!

0: Olvastam egy hirdetést a közelmúltban, amely arról szólt, hogy pszichoterápiás osztályunkra várjuk azok jelentkezését, akik úgy érzik, hogy az emberi kapcsolatból származó problémájukat nem nagyon tudják, vagy nehezen tudják megoldani, vagy egyáltalán segítségre vágynak. Ez csak az egyik olyan javaslat, amelyre felkaptam a tekintetemet, mert hiszen manapság ugye meglehetősen sok szorongó ember él körülöttünk, sokan panaszkodnak mindenféle lelki bajra, ami aztán megnyilvánul később testi bajban is. Szóval igenis nagy szükség van a pszichológusok, a pszichiáterek segítségére, akkor, amikor az ember egy kicsit úgymond elakadásos időszakához érkezik. Mert hogy ez a civil nagyközönségnek szóló felhívás. Jól mondod, doktor úr?
1: Jól.
0: Köszönöm, hogy elfogadta ezt a felkérést. Mielőtt a részleteit ismertetnénk ennek a bizonyos felhívásnak, annak a részleteit ismertessük, hogy hogy lett önből orvos, a miskolci fiatalemberből, és miért pont ezt a területet választotta, hiszen most már tudom öntől, hogy a kezdet-kezdetén itt a központi kórházban a radiológián üdvözölhettük, ugye?
1: Így van, valóban. Én is köszönöm szépen a meghívást. Én Miskolcon születtem, és a Miskolcon is jártam a gimnáziumban, a Herman Ottó gimnáziumban. Ott nem vettek fel rögtön az orvosira utána, és egy évet jártam a Ferenczi Sándor egészségügyi szakközépiskolában. Akkor még azt sem tudtam, hogy ki ez a Ferenczi, ami egy hiányosság, de azóta pótoltam bőven, hiszen Ferenczi nagy pszichoanalitikus alak, akit ma is kezdenek elismerni és újra felfedezni a pszichoanalízisben. Aztán a Debrecenbe jártam az Orvosi Egyetemre, és az Orvosi Egyetem elvégzése után egy évet valóban itt dolgoztam radiológián. Aztán
0: nem
1: valahogy,
0: érezte jól magát, vagy miért ment el?
1: Igen, talán úgy gondoltam, hogy ez nem biztos, hogy nekem megfelelő. Én inkább elsősorban nem a
0: gépi adatok.
1: Igen, nem azért jöttem, hogy a szakmában mélyedjek el, hanem egy kapcsolat miatt, gyakorlatilag már akkor is fontosak voltak a kapcsolatok számomra, és akkor egy jó barátom ide jött, és akkor én is úgy döntöttem, hogy ezt választom egy ilyen vacilálásban. Ez volt az, ami a mélyleg nyelvét erre billentette.
0: Mármint, hogy most a radiológiáról állt a másik oldalra,
1: nem,
0: ugye?
1: Ez a radiológia.
0: Ez még a radiológia volt.
1: Így van. Igen, és akkor egy év megtapasztalás után úgy gondoltam, hogy ez nem az én területem, hiába a jó kapcsolat, ezt nem fogom tudni tovább csinálni, és akkor így váltottam, és ezzel együtt váltottam várost is, visszamentem Debrecenbe 2000, ez még
0: ez 2015, a Kenézi kórház volt, ugye?
1: Így van, a Kenézi kórházban.
0: Na de hogy lett a radiológiából pszichológia?
1: A pszichiátria. Az egy ilyen fontosabb különbség, hogy a pszichiáter az orvos, és a pszichológus pedig aki...
0: Igen, a lelket próbálja helyre tenni?
1: Igen, a másik, az egy másik szakot
0: kell, hogy elvégezzen, igen.
1: Azon gondolkodom, milyen képzés, ez nem jut eszembe. Szóval, hogy ebben volt egy ilyen régóta elhúzódó motivációm, amit így dédelgettem magamban, de talán én sem mertem biztosan azt vállalni, hogy nekem ez kell. Az egyetem alatt a leginkább amúgy a pszichiátria tetszett, az érdekessége. Nagyon érdekesek voltak számomra a páciensek.
0: Meg hát itt beszélgettünk az adás előtt, az élő adás előtt, és mondta, hogy teljesen más érzés a beteggel közvetlenül kapcsolatot tartani, mint a róla szóló adatok alapján tudni, hogy na, mi a baj, vagy mi
1: van szüksége. Ez valóban így van, azért az egy másik dolog. Belelátunk itt is, ott is a betegekbe.
0: Csak
1: de
0: másként.
1: Hogy, másként, igen.
0: Azért. Pedig pont ezt akartam kérdezni, hogy teljesen más. Hiába belelátnak, na de ott egy abszolút racionális adathalmaz van a radiológia szempontjából. Akkor, amikor pedig ön dolgozik, akkor önnek kell, hogy úgy mondjam, kikurkászni azokat az adatokat fejéből, mondandójából a önhöz fordulónak. Ugye?
1: Igen, az egy bennem kialakuló kép lesz igazából, nem pedig a számítógépen megjelenő
0: más
1: kép. Igen, és valahogy az alakult ki bennem, hogy én azt hiszem valahogy a pácienseknek így a belső lélektanát próbálom kitapintani, vagy kipoltolni, És hát valami olyasmi elmélet alapján, amit így nemrég kezdtem a csoportanalízist, és akkor abban van egy ilyen elmélet, hogy mindannyian a kapcsolatainknak a szövevényei vagyunk, önmagunkban nem vagyunk meghatározhatók, és ez engem nagyon elgondolkodtat, és ezt a kapcsolati rendszert próbálom én felfedezni.
0: Ez szerintem az egész is erről szól majd, amiről beszélünk, erről a felhívásról, de még visszatérve, ugye Debrecenbe átkerült a Kenéziből a klinikára, mert hogy ott működött a pszichoterápiás klinika.
1: Így van.
0: Aztán a sajnálatos módon, hát nem megszűnt, hanem összevonódott, vagy vonódott.
1: Így van. Így van.
0: És született egy másik döntés. Vissza? Vissza Miskolcra?
1: Igen. A szakvizsgám után 2020-ban átmentem a pszichoterápiás klinikára. Ott nagyon jól éreztem magam, és akkor sajnos 2003 évig tartott ez csak, mert 23-ban összevonták a kórházat és a klinikát, és akkor bekerültünk a klinikán dolgozók a kórházba, és ez azt eredményezte, hogy nem volt már rám tovább szükség a pszichoterápiás ott osztályon, ami létrejött, és akkor én a gondozóba kerültem, ami egy teljesen más mentalitást igényel, más munkamódot, ott állandóan jönnek a betegek, és nincs idő elmélyedni egy-egy betegnek.
0: És akkor így keresett újabb lehetőséget, így és van. Kapóra jött Miskolc, ugye?
1: Így van, így van, így van.
0: Ide végül is tulajdonképpen jó egy esztendővel ezelőtt érkezett 25 februárjában.
1: Igen.
0: És itt indul el tulajdonképpen ez a, nem tudom, tanfolyamnak hívjam én ezt, amit hirdetnek?
1: Ez gyakorlatilag egy hosszabb távú kezelés, ami legalább 2 hónap, de inkább a 3-at szoktuk javasolni, és akkor ez egy ilyen nagyon intenzív kezelés. Összeszámoltam éppen múltkor, hogy mennyi időt fordítunk egy-egy betegre egy adott héten, és ez 20 óra 35 perc. És akkor kiszámoltam, hogy ez a 12 hét alatt, ami az ajánlott kezelési idő, ez 247 óra. Ennyit kap egy beteg gyakorlatilag, egy páciens. Nekem ez 3 évenbe tellett heti 2-vel egyéni önismeretben, szóval ez a 3 év összesítve 3 hónapban.
0: Kiknek szól? Én egyet elmondtam, hogy akik úgy érzik, hogy az emberi kapcsolatok gondokat okoznak, az emberi kapcsolat ápolása nem megy simán. Ez csak egy, ami alapján felfigyelhet az ember arra, hogy na nekem talán szükségem van a segítségre. De hát van még más is, nem is feltétel, hanem más is, amire figyelni kell.
1: Igen, ez egy nagyon lényeges kérdés szerintem, hogy olyan pácienseket keresünk, akik motiváltak arra, hogy megváltozzanak. Ugye az van, hogy ez nem egy ilyen passzív kezelés, amikor bejön a páciens, és akkor mi megszereljük, meggyógyítjuk, hanem ebben az ő aktív közreműködésére van szükségünk.
0: Mennyire lehet megváltoztatni valakit? Mert ugye úgy fogalmazott, hogy motiváltak, hogy megváltozzanak.
1: Igen.
0: Hát van alapvető tulajdonsága az embereknek, egyénisége, jellemzői. Ezeket hogy lehet módosítgatni?
1: Ezeket nagyon hosszú idő alatt mi önmagunkat valahogy úgy fogalmaztuk meg, hogy mi a lelki elsősegély vagyunk körülbelül, a lelki sürgősségi osztály, és akkor itt abban segítünk a hozzánk jelentkező klienseknek, hogy az aktuális mélypontról kizökkentsük őket, és akkor visszahozzuk őket, és újból például munkába tudjanak állni, vagy a családjukban helyt tudjanak állni, ezek ilyen, erre vagyunk jók, és tényleg ez ilyen elakadásokban segítünk.
0: Most itt azért csak beleszúrom két gondolatjel közé azt, ugye, hogy más a pszichológus és más a pszichiáter.
1: Igen.
0: Nyilván más a feladata, de e tekintetben a pszichológus is tud segíteni.
1: Természetesen, és ez egy nagyon jó szempont. Főként itt azért fontos hangsúlyozni, hogy pszichiáter, pszichoterapeuta vagyok, mert valahogy a pszichoterapeutasága az, ami összeköti a pszichiátriát és a pszichológiát, ami tényleg így kapcsolatot teremt a biológia és lélektan között valahogy, és mi teamben dolgozunk, ez egy nagyon fontos dolog, ez talán a legfontosabb az egészben.
0: A segítségre szorulókat és a segítséget adókat gondolja egy teamnek?
1: Mind a kettő, amúgy ez nagyon jó, hogy magánhúzódott. Nagyon fontos a pácienseknek is a közösségi élete, amit az osztályon kialakítanak, de mi is tápként dolgozunk. Egy ilyen negatív konnotációi szóval rezsimben dolgozunk. Ez a rezsimrendszer azt jelenti, hogy megbeszélünk mindent a páciensekről gyakorlatilag, és ez egy nagyon értékes dolog, mert itt a különböző ez egy ilyen csoport alapú, csoportfókuszú kezelés, leginkább a csoportokra épít. Négyféle csoportunk van, ezekről majd lehet, hogy részletesebben beszélek, és akkor ezeket a csoportokat és az egyéni betegvezetéseket összetudjuk foglalni valahogy gyakorlatilag, meg ami a közösségi életben történik a páciensekkel, meg ami otthon, mert ez egy nagyon fontos eleme a kezelésnek, hogy a hétvégékre haza kell járniuk a pácienseknek, otthon töltik.
0: Az első hetet kivéve, ugye?
1: Így van, az első hét kivételével, az összes többi hétvégét otthon töltik a páciensek.
0: Mert hogy gyakorolják már azt, amit elsajátítatnak velük?
1: Valahogy igen, és három funkcióját írtam le ennek. Az egyik az az, hogy témát szolgáltat, hogy így otthon mi történik. Tájékoztat minket a változásról valóban, hogy bekövetkezett-e valami változás a kapcsolati rendszerben, és hogy segít elkerülni amúgy azt is, hogy a páciensek a kórházhoz kötődjenek.

0: Most mindezt egy hét alatt történik, hogy önök tulajdonképpen felállítsanak valamilyen képet a tanfolyam résztvevőjéről.
1: Ez egy, igen, van is egy ilyen rész, hogy amikor bizonytalanok vagyunk abban, nagyon fontos, hogy egy első, egy ilyen szűrőinterjúval kerülnek be a páciensek, ott mérjük fel azt, hogy mennyire motiváltak, vagy azt, hogy mennyire kiváltható a motivációk, mert ez is fontos. A motiváció az állandóan így billeg, hogy van, vagy nincs, vagy ilyen köztes állapotban.
0: De egy biztos, hogy neki kell eljönni, nem pedig a mamának, férjnek, feleségnek hozni
1: ez
0: valakit.
1: Ez nagyon fontos, igen. Ez nagyon fontos szempont. És akkor ezt így felmérjük, vagy motiváljuk, megnézzük, hogy motiválható-e a változásra, és akkor úgy tudjuk azt mondani, hogy igen, jöhet. És akkor már ott meghatározzuk, hogy mennyi időre tud jönni ő hozzánk az osztályra, és akkor van egy ilyen lehetőség, hogy 2 hétre jön. Ez egy ilyen 2 hetes kivizsgálást jelent, ahol megnézzük, hogy ő tényleg mennyire tud bevonódni a pszichoterápiás munkába. És itt van ez, amit ön is mondta, hogy felállítani egy diagnózist. Itt vizsgálatokat végzünk,
0: ez
1: olyan vizsgálatok.
0: Pár nap, ez gyakorlatilag 1 hét áll rendelkezésre.
1: Igen, ez
0: mennyire
1: a 2 hetes.
0: Lesz ez valós?
1: Viszonylag reálisan tükrözi, addigra már látjuk annyira, hogy hogyan működik a páciens közösségben egyedül.
0: Azért kell, hogy ott szem előtt legyen, tehát az első hétvégét is ott bent töltse, ugye?
1: Így van.
0: Timeket mond, doktor úr, nem tartja vissza ez az embereket? Tehát ha valakinek valami kínja, baja van, akkor sokszor szívesebben beszél kettesben erről.
1: Van erre is lehetőség, úgy épül fel a munkamódunk, hogy csoport hangsúlyú, viszont hetente 2-szer fél órára leülünk egyéni betegvezetni a pácienst. 3-an vagyunk egyéni betegvezetők, és akkor én vagyok az egyik, van egy másik pszichoterapeuta, aki nem pszichiáter pszichoterapeuta, hanem üzemorvos pszichoterapeuta. Ő ugye gyakorlatilag minden orvosi végzettségre ráépíthető a pszichoterápia egy képzéssel, és van egy pszichológusunk is, szóval így 3-an veszhetünk betegeket, és akkor...
0: Na most ez a tanfolyam, ez nem 1 hetes, nem 2 hetes, hanem ugye minimum 8, de leginkább 12 hetes. Azért beszélünk erről, hogy valami eredményt is le tudjanak tenni az asztalra.
1: Így van.
0: Ez azt jelenti, hogy már, hogy úgy mondjam, kezelés alatt, vagy táppénz alatt lévő emberekről van szó, mert hát 8 hét, meg 12 hét ki kell szedni őket a munkából.
1: Sokszor van úgy, hogy táppénzre mennek el, igen, ez mindig egy konfliktus, hogy elengedi-e őket a munkahely, vagy hogy elengedi, akkor visszavárja-e még őket. Igen, ez egy nehézség, de sokszor azt tapasztaljuk, hogy megoldható szerencsére, hogy eljöjjenek. Igen.
0: Ugye ez nem egy új keletű dolog, hasonló volt már ilyen.
1: Igen, ez egy nagyon fontos kérdés.
0: Milyen tapasztalatok vannak? Kik jönnek általában, és kik kérnek segítséget?
1: Ja, elsősorban ez egy jó kérdés, mert volt egy, ugye az elődünk neki, vagy hogy mondjam, jogutódja vagyunk a Csanyiknak, a Csanyikban volt a pszichoterápiás osztály, ott nyitott meg, ha jól emlékszem, 90-ben.
0: Így van,
1: igen. És akkor utána beköltöztek a Szent Ferencbe, és akkor a Szent Ferencből pedig a mostani, érdekes nagyon, mert ahol most a hospice van, oda, és ahogy a COVID bejött, sajnos el kellett hagyni a hospice épületét, és akkor
0: integrálódott gyakorlatilag
1: a kórházba. Igen, és most a kórház, ahogy a COVID alatt felújították, ott a második emeletén kaptunk helyet. Ez egy teljesen új emeletet húztak fel a pszichiátriára, és akkor ott vagyunk a második emeletén.
0: És kik azok, akik segítséget kérnek elsősorban?
1: Elsősorban azok, akik tényleg így elakadtak az életükben, és akkor szeretnének változtatni.
0: Mondjon nekem erre példát, és milyen elakadások vannak?
1: Nagyon gyakori az, hogy ezek az elakadások általában kapcsolati elakadások, tehát valamilyen fontos emberi kapcsolatban, például családon belül lehet, mondjuk szülővel való, vagy gyerekkel való.
0: Konfliktusra kell gondolni?
1: Igen, olyan elhúzódó konfliktusokra, amit nem tudnak megoldani. És akkor ez hosszan húzódik el. Munkatársa, a munkahelye, általában főnökkel való konfliktus húzódik el. És akkor ezek azok, amik utána mindenféle tünetekhez vezetnek. Elsősorban szorongás, nagyon gyakori a szorongás, nagyon gyakori a pánik. Ezek valamilyen, valamilyen megjelenési formái ezeknek az alakulások.
0: Na de amikor egy ilyen van, mondjuk pánikbetegséghez vezethetnek ezek a fel nem dolgozott, meg nem oldott gondok, ugye?
1: Ha igen, jól értem. Sokszor.
0: Akkor, mert az úgy, ha nem haragszik, azt mondom, hogy az elég furán hangzik, hogy én elmegyek segítségért azért, mert konfliktusban vagyok a főnökömmel. Hát ilyenre van példa? Igen?
1: Szerintem nagyon sok, igen, és ezek így összeadódnak, szóval nem, ha a főnökömmel van konfliktus,
0: most mindegy,
1: akkor nem csak a
0: mondhatta volna a szülőt is például, igen. De ezzel elmennek?
1: Igen. Nagyon gyakran ez nem kerül elő az első interjú alkalmával, hanem ezekre aztán csak így rá
0: és akkor milyen panasszal megy el, amikor a szorongó, amikor azt mondja, hogy nem tudom, sírok úton, útfélen?
1: Például, ez is nagyon gyakori, igen. Vannak nagyon gyakran azok, hogy nem tudják elhagyni a házat, hogy így jelenik meg valahogy egy ilyen lélektani konfliktus.
0: Vagy ordít össze-vissza váratlanul kitörései vannak, gondolom.
1: Az ritkábbik forma, igen.
0: De ez is ebbe a körbe tartozó?
1: Igen. Azt mondanám, hogy mindegyik valamilyen én azt mondanám, hogy valahogy mégiscsak az agresszióval függ össze, és az agressziónak akár lehet olyan szintű elnyomása is, ami aztán ahhoz is vezethet, hogy az önérvényesítés sem tud megvalósulni. És akkor ezzel nagyon gyakran kialakulhat.
0: Akkor visszatérek én az elején feltett kérdésemre, hogy lehet azon változtatni, finomítani, hogyha valakinek olyan egyénisége van, hogy hirtelen, és előbb beszél, aztán gondolkodik, ugye van egy mondás, hogy számolj 10-ig, vagy több mondás is van ezzel kapcsolatban, de végül is mind-mind az ember egyéniségére, a sajátosságára, a tulajdonságára
1: igen,
0: utal.
1: Igen, ez egy jóval mélyebben gyökerező probléma.
0: És lehet egy ilyen habitusú emberből egy ilyen birkatürelmű, megfontolt valakit varázsolni?
1: Nagyon nehezen, az évek hosszú munkája kell hozzá, és ezért nevezzük magunkat ilyen lelki sürgősségi osztálynak, mert hogy az történik itt, hogy mondjuk ő oda kerül az állandó konfliktusaival például, a hirtelen habitusával, hogy rendszeresen kényszerül mondjuk munkahelyváltásokra például, vagy ő megy el, vagy elbocsátják, és mi meg segítünk abban neki, hogy meg tudjon tartani például egy munkahelyet, és akkor erre alkalmas a 3 hónap. Arra már nem, hogy ez lényegében megváltozzon, arra egy hosszabb távú pszichoterápia alkalmas. De valóban, szóval alkalmas, ez bizonyított tény, hogy...
0: De az én olvasatom szerint gyakorlatilag megtanítanak embereket önuralomra, ha úgy tetszik, nem?
1: Igen, ez egy
0: vagy például oldalra, az ilyen hirtelen.
1: Ugye attól függ, hogy a spektrumnak melyik végén helyezkedik el valaki, vagy az önuralomra kell megtanítani, vagy arra, hogy érvényesítse önmagát. Mert nagyon gyakran tapasztaljuk azt, hogy elnyomják saját igényeiket, vágyaikat, és akkor mindenkinek alárendelődnek, amiben persze rengeteg feszültség keletkezik belül az emberben.
0: Azt mondta, hogy van 4 féle csoport, ugye itt a team gyorsan telik az idő.
1: Igen.
0: Mi az a 4 féle csoport?
1: Igen, a pszichodrámát írtam első körben, ez a...
0: Ezt pont most csináltam anyagot erről, hogy a pszichodrámának milyen óriási szerepe van, még az oktatásban is, és mégse kap kellő hangsúlyt. És gondolom valami hasonló fontossággal bír itt az egészségügyi ellátás terén is,
1: Igen, úgy... ez egy nagyon, nagyon valószínűleg azért is írtam, mert nagyon megmozgató, tehát felül fel tud hozni nagyon mély lélektani tartalmakat. Igen, itt a páciensek meg tudnak jeleníteni életükből fontos eseményeket a csoport segítségével, és ezáltal kapnak valahogy, jutnak önmagukról és a kapcsolataikról lényeges felismerésekhez. Igen. Szóval ez egy fontos csoport. Van a másik délelő csoportunk, úgy délelőtt és délutáni csoportokról osztanám. Másik délelőtti csoportunk a nagy csoport, itt minden páciens és a pszichoterápiás...
0: Nagy, az a neve, hogy nagy.
1: Nagy csoport, nagy igen. Csoport. És, szóval minden páciens és a pszichoterápiás osztály valamennyi dolgozója részvételével zajlik a nagy csoport, és itt az osztály egészét érintő folyamatokról tudunk beszélni, meg arról, ez egy nagyon fura dolog arról, hogy ki hogy van a másikkal. Erről a legnehezebb beszélni amúgy, hogy ki aktuálisan hogy van ott, azon a nagy csoporton, hogy érzi magát. És erre nagyon, nagyon nehéz rávezetni.
0: Mert hogy nem őszinték az emberek?
1: Igen, ugye van egy ilyen kulturális beívódás, hogy hát ami...
0: Mondhatom
1: ami
0: én azt, hogy neked nem szimpatikus a képed?
1: Például, vagy amit most mondtál, az felbosszant engem. Igen. Igen. Szóval ez nagyon
0: de még
1: nehéz.
0: Ez még a határeset, még ezt még úgy jobban elmondja az ember. Igen. De az, hogy feláll a szőr a hátamon tőled, az igen. Már nehezebb.
1: És ami érdekes, a másik, amit nehéz megjeleníteni, hogy hát ez most olyan örömmel tölt el, amit mondtál. Szóval, hogy ezeket is.
0: Ebből mire következtetnek?
1: Arra, ez nagyon jó kérdés, arra, ahogyan a páciens kint is van a csoportjaiban. Szóval ez a nagy csoport egy ilyen szociális mikrokozmosz, így leképezi a
0: pácienset. Tehát akkor ez önöknek nyújt elsősorban segítséget?
1: Nekünk visszajelzés, de mi ezt visszajelezzük állandóan a pácienseknek. Ha nem a nagy csoporton, akkor ezeken az egyéni betegvezetéseken. Uh-huh. És akkor a két délutáni csoportunk, az egyik a művészetterápia, ami a kreativitást használva megteremti érzéseink és gondolataink nonverbális kifejezésének lehetőségét. Ez egy szuper
0: ennek
1: dolog.
0: Is nagy divatja van.
1: Igen, mert ugye aki nem tudja kimondani, az mondjuk
0: lerajzolja,
1: ki tudja rajzolni
0: vagy elzongorázza.
1: Igen, például. És a másik a szocioterápia, ez pedig segíti az önismeret fejlesztését, a társas viszonyok aktivitását, hatékonyságát növeli.
0: Talán ez a legelvarázsoltabb, vagy hogy mondjam már, nehezen megfogható, nem?
1: Nehezen megfogható, igen, olyan módszerei vannak, mint például a biblioterápia, ugye, ahol valamilyen irodalmi művet olvasnak fel, és akkor annak mentén lehet beszélgetni az érzésekről, az aktuális helyzetekről, az életben, vagy ott a csoporton, a játékterápia, vagy asszertív csoport, ahol megtanítják, hogy hogyan lehet magunkat érvényesíteni például.
0: Igen. Én ezt a hirdetés néhány nappal ezelőtt olvastam, nem tudom, hogy mikor került fel, az interneten is rá lehet lenni, és van rajta egy telefonszám, azt én elmondom, bár nem hiszem, hogy megjegyzi az ember, de ez a 3322-9925, amelyen lehet jelentkezni a napnak bizonyos időszakában, tehát 10 és 11 óra között munkanapokon.
1: Igen, és ez a szűrő interjúra időpont, ahol felmérjük a motivációt, vagy motiváljuk a pácienset.
0: Mikorra várható a csapat összeállítása, hogy úgy mondjam?
1: Ez úgy van, ez egy jó kérdés. Ez az STK-ban zajlik, ez fontos, hogy az STK-ban van a szűrő interjú, és a csapat összeállítása, ez nagyon fontos, hogy folyamatosan változik, tehát állandóan jönnek és mennek a páciensek, és ez nagyon fontos abban, hogy is segítsük ez valamilyen gyászt fog előidézni a páciensekben, akár ők mennek, akár egy olyan páciens, akivel fontos kapcsolatuk alakult ki a kezelés alatt.
0: De
1: nagyon sokaknak van problémája a gyászszal, úgyhogy ez egy nagyon fontos aspektus, hogy nem egy olyan csoport, amit elindítunk, és utána lezárunk, hanem ez folyamatosan változik.

0: A mai adásban megismételtük a hétköznapokon elhangzott egészségperceinket. Az elmúlt héten dr. Garbóczi Szabolcs, pszichiáter-pszichoterapeutával egyebek mellett a Miskolci Központi Kórházban működő pszichoterápiás osztály működéséről beszélgetett Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berecz Renátát hallották.
1: Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk. Hírek a Szent István Rádióban.
1: Több mint 100 kis településen gyűjti vissza a rászoruló családoknak kölcsönzött elektromos fűtőtesteket a Máltai Szeretetszolgálat. A karitatív szervezet 24 szociális naperőművének bevételeiből több mint 2000 rászoruló család összesen 162 millió forint értékű energiát kapott az áprilisban lezáruló fűtési idényben, hogy kölcsönzött fűtőpanelekkel fűthesse otthonát a legszegényebb településeken. Személyesen a fideszes frakcióvezetővel közölte Szécsi Zoltán, háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó, hogy mégsem veszi fel a parlamenti mandátumát. Helyét a volt drogügyi kormánybiztos Horváth László veszi át, közölte Gulyás Gergely. Újabb szakmai szervezetek csatlakoztak a filmreform kezdeményezéshez, amely a magyar film finanszírozás és filmgyártás megújítását célozza. A résztvevők egy közös javaslatcsomagon dolgoznak, amely a rövid és hosszú távú irányokat foglalja össze. Dolgozóbarát törvényeket fognak követelni a szakszervezetek az új kormánytól, mondta a Magyar Szakszervezeti Szövetség elnöke. Zlati Róbert közölte, partnerként akarnak tárgyalni, olyan országot szeretnének, ahol a munka nem kiszolgáltatottság, hanem biztonság, ahol a dolgozó nem eszköz, hanem érték. Visszaállítja a szabad szülész-orvos választást a Tisza kormány, jelentette be a leendő gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közölte azt is, családbarát munkahelyeket, emberséges szülészeti ellátást és hatékony meddőségi kezeléseket vezetnek be. Hegedűs Zsolt később hozzáfűzte, hogy a változtatásokat a szakmai szervezetekkel egyeztetve vezetik majd be. Lemondott a Hunren tudományos tanácsadó testületi tagságáról Lovász László, értesült a HVG. A Magyar Tudományos Akadémia egykori elnöke közölte, a kutatási hálózat felső vezetői számos olyan kijelentést tettek, amelyekkel nem tud azonosulni. Ünnepi üléssel veszi kezdetét hétfőn a Magyar Tudományos Akadémia 200. közgyűlése, amelyen sor kerül az intézmény új vezetőinek megválasztására és Krasznahorkai László Nobel-díjas író köszöntésére is. Dávid szarvasborjak születtek a miskolci állatkertben. Az apróságok áprilisban jöttek a világra és napról napra aktívabbak, közölte az intézmény. Mint írták, a borjak egyre kevesebbet pihennek és gyakrabban csatlakoznak a felnőtt állatokhoz is. A Dávid szarvas, más néven Milu, a 20. század elején vadon kihalt. Fennmaradásuk az állatkerteknek köszönhető. Hozzáfűzték, a különleges állat Magyarországon csak a miskolci állatkertben látható. A magyarországi tudományos élet nagyszerű elismeréseként értékelte Tanács Zoltán, a Tisza kormány leendő tudományért és technológiáért felelős minisztere, hogy idén két új magyar taggal bővült az Amerikai Tudományos Akadémia, a világ egyik legtekintélyesebb tudományos testülete. Tanács Zoltán közösségi oldalán közzétett bejegyzésében utalt arra, hogy a közlemény szerint idén 120 új amerikai tagot, valamint 25 új külföldi tagot választottak meg, köztük Krausz Ferenc Nobel-díjas fizikust és Szatmári Örs evolúcióbiológust. Magyar vállalat fejleszthet hold körüli pályára szánt műholdat. A Remre Technológia Fejlesztő ZRT-t kérte fel az Európai űrügynökség arra, hogy egy konzorcium vezetőjeként irányítsa a MUNRED nevű kutatási projektet az ügynökség hold programjában, közölte a társaság. A közlemény szerint a MUNRED program célja egy körülbelül 300 kg-os hold körüli pályára szánt műhold fejlesztése. A MUNRED misszió célja egy olyan műhold fejlesztése, amely a hold körüli térségben nyújt kulcsfontosságú szolgáltatásokat, többek között kommunikáció, navigáció és űridőjárás monitorozás terén. A projekt emellett a hold környezetének vizsgálatára is fókuszál.

0: Járásról. Zavartalanul napos, száraz időre számíthatunk. A délkeleti szelet elsősorban az Észak-Dunántúlon kísérhetik élénk, Sopron környékén olykor erős lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 26 fok között várható. A nyugati országrészben lesz a legmelegebb. Késő estére 10 és 17 fok közé hűl le a levegő hőmérséklete. Híreinket hallották.
1: Reklám. XVIII. tavaszköszöntő templomi hangverseny a Mezőtárkányi Katolikus Templomban 2026. május 16-án 16 órakor. Meghívott fellépő a felvidéki Kincsem zenekar Csicser településről. Műsoruk címe Adjon az Isten. A rendezvény ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők. Média támogató a Szent István Rádió.
2: Adjon az Isten fényeket, temetők helyett életed.
3: Keresztény élet, a legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
4: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
3: Nem csak katolikusoknak.
4: Keresztényélet.hu.
5: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keressen minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
6: A Hangolót a Szent Imre Katolikus Iskola Rádiós Hálózat média műhelyének műsorát halljátok.
7: Hangolódjunk együtt!
8: Kedves hallgatóink! A következő percekben a Sátoraljaújhelyi Szent István Katolikus Technikum és Gimnázium műsorát hallják.
9: Dicsérdessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a hallgatókat a Sátoraljaújhelyi Szent István Katolikus Technikum és Gimnázium iskolarádiósainak nevében. Mai riportunk első vendége Pandák Katalin tanárnő, a közgazdasági és ügyviteli munkaközösség vezetője, aki egyben iskolánk pénzirányítő bázisiskola programjának egyik koordinátora is. Intézményünk nem csupán elméleti képzést nyújt, hanem a régió meghatározó pénzügyi bázisiskolájaként kiemelt szerepet vállal a gyakorlatias pénzügyi nevelésben is. A pénzügyi tudás otthona, tanteremben a hagyományos oktatási interaktív élménypedagógiai módszerek és digitális szimulációk váltják fel. Tanárnő, köszönjük, hogy elfogadta a felkérésünket, és válaszol a kérdéseinkre.
10: Köszönöm a felkérést.
11: Iskolánk elnyerte a 2024-27 közötti időszakra a pénzügyi bázisiskola címet. Véleménye szerint ez a rangos elismerés hogyan emeli intézményünk szakmai presztízsét, és milyen többlet lehetőségeket biztosít ez a nálunk tanuló diákok számára?
10: Az iskolánk tulajdonképpen alapítása óta a térség gazdasági pénzügyi szakembereit képezi, és ezt hosszú évek kitartó munkájával tudjuk csak azon a szinten megtenni, hogy a térség legjobb iskolája legyünk. Tulajdonképpen egy folyamatos megújulás, ez ami a célunk. Az, hogy a pénzirányító alapítvány iskolahálózatának aktív tagja vagyunk, ez felemelt minket arra a szintre, hogy megpályáztuk 2024-ben a pénzirányító bázisiskolai címet, és ezt el is nyertük szerencsésen. És így tulajdonképpen a Észak-Kelet-Magyarország egyetlen iskolájaként vagyunk jelen ebben a bázisiskolai hálózatban. Ez nem csak az iskolának jelent rangos elismerést, hanem természetesen a diákjainknak is. És hogy milyen többlet lehetőségeket biztosít, mivel pénzügyi tudatosságra nevelő foglalkozásokat tartunk általános iskolásoknak és középiskolásoknak, természetesen a saját diákjainknak is, ezért ezek a pénzügyi foglalkozások az ő pénzügyi nevelésükben nagyon nagy szerepet játszik, kompetenciájukat tudjuk ezáltal fejleszteni, és természetesen jelen vagyunk a pénzirányító alapítvány versenyein, ahol nagyon szép eredményeket érünk el, országos második helyezett, országos

0: negyedik helyezett diákjaink öregbítették iskolánk hírnevét, és azok az interaktív játékok, amelyeket a pénziránytó alapítvány fejlesztett ki, ezek is mindenképpen az iskolánk diákjainak a pénzügyi tudatosságát fejlesztik, illetve a kompetenciáikat.
1: Ön koordinálja iskolánkban a pénziránytó alapítvány programjait. Munkaközösség vezetőként hogyan látja, milyen stratégiai előnyt jelent a diákok számára, hogy a gazdálkodás és menedzsment ágazat képzése ilyen szorosan összekapcsolódik az alapítvány módszertanával?
0: A pénziránytó alapítvány tevékenysége nagyon sokrétű, és mi ezt tulajdonképpen ki is használjuk, ezt a sokrétű tevékenységet, és megpróbálunk minden téren csatlakozni az alapítvány működéséhez, illetve átvenni az alapítvány módszertani sokszínűségét. Az alapítvány tankönyveket, kiadványokat, munkafüzeteket szerkeszt, és ezeket nagyon jól fel tudjuk használni az oktatásban, nem csak szakmai órákon, hanem akár történelem órán, matematika órán, illetve földrajz óra keretében is, hiszen már ezekben a tantárgyakban is megjelennek a pénzügyi képzés egyes elemei. Emellett az oktatóink tanártovábbképzéseken, workshopokon vesznek részt, ahol módszertani sokszínűségüket tudják fejleszteni, és ahogy a korábbiakban említettem, csatlakozunk az alapítvány versenyeihez, ahol tulajdonképpen egy tehetséggondozást tudunk véghez vinni, és ezek a gazdasági játékok, amiket kifejlesztett az alapítvány, ezeket is felhasználjuk a munkánk során. Kiemelnék két nagyon fontos elemet, a pénzhét programot. Minden év március elején sor kerül pénzhét foglalkozásokra, ahol mi tulajdonképpen egy egész hetet rászánunk arra, hogy különböző foglalkozásokkal, előadásokkal színesítsük a palettánkat, és színesítsük az oktatásunkat, és emellett a játékos edukáció egyik nagyon közkedvelt, diákok által is közkedvelt versenye tulajdonképpen, vagy eseménye a pénzfutam, ahol a diákok mobiltelefonjaik segítségével kérdésekre válaszolva tulajdonképpen be kell, hogy járjanak egy adott területet a városban, és ezzel is tanulva, és ezzel is színesítve az oktatásunkat.
2: A programok egyik pillére a játékos edukáció. Tanári tapasztalatai alapján hogyan segítik az olyan elemek, mint a tőzsdejáték vagy a szabadulószoba jellegű foglalkozások a bonyolult gazdasági összefüggések mélyen megértését?
0: A diákok nagyon szeretnek játszani, és hogyha ezek a játékok valamilyen digitális megoldással vannak összekapcsolva, akkor az még inkább felkelti az ő érdeklődésüket. Élmény számukra kiszabadulni az iskolapad mögül, és játszva tanulni. Ez egyetemen szemmel látható, hogy nagyon szeretik ezeket a játékokat, nagyon szeretik a játékos foglalkozásokat, de ha csak arra gondolunk, hogy akár egy Kahoot teszt során, amikor egymás ellen játszanak, és időre kell megoldaniuk feladatokat, azt is nagyon nagy kedvel tudják megtenni. Ezekkel a játékokkal, amiket általában szakmai napokon, pályaorientációs napokon szoktunk játszani a diákokkal, megismerhetik, és akkor mondok egy-két példát, például az online tőzsdejáték kapcsán, amit nagyon kedvelnek a diákok, megismerhetik a tőzsdének a működését piciben. Itt tulajdonképpen képzeletbeli 100 000 forinttal gazdálkodnak, és különböző hírek és események hatására kell dönteniük, hogy most befektetnek részvényekbe, vagy eladják a részvényeiket, és természetesen cél az, hogy minél nagyobb nyereséget érjenek el, minél többet tudjanak kihozni ebből a képzeletbeli 100 000 forintból. És ez a játék, ez megmutatja a tőzsdének a működését, és azt, hogy hogyan is kell dönteniük. Vagy például a piacjáték, ahol a kereslet-kínálat alakulását ismerhetik meg a diákok, azt, hogy hogyan működik a piac, és mi mozgatja a piacot. De ha csak arra gondolunk, hogy ezek a bázisiskolai pénzügyi foglalkozások keretében a diákok döntéseket kell hozniuk, egymással kell kommunikálniuk, csapatban kell dolgozniuk. Tehát ezek mind-mind olyan játékok, amelyek az ő kompetenciáikat növelik.
1: Bázisiskolaként külsős diákcsoportokat is fogadunk. Milyen visszajelzéseket kapnak a nálunk vendégeskedő általános iskolásoktól és tanáraiktól, amikor részt vesznek az itt tartott interaktív foglalkozásokon?
0: A diákok nagyon kedvelik ezeket a foglalkozásokat. Ahogy említettem, általános iskolás és középiskolás diákokat fogadunk a környékbeli intézményekből. Kiszakadnak a saját közegükből, érdekes témában élménypedagógiai eszközökkel támogatott foglalkozásokon vehetnek részt, és ők ezt nagyon kedvelik, és aktívan is részt vesznek ezeken a foglalkozásokon. Látható az, hogy kreatív jó ötletekkel állnak elő egy-egy foglalkozás megtartása során. Négy témakörben nyújtunk neki foglalkozásokat. Tanulhatnak a korszerű pénzkezelésről, a pénzügyi tervezésről, a pénzügyi intézményrendszerről, illetve az állam gazdasági szerepéről és az állam működéséről. És ha csak azt nézzük, hogy például mondjuk az államgazdasági szerepvállalása kapcsán olyan foglalkozást tartunk számukra, ahol pingponglabdák és mérőedények segítségével ismerhetik meg az állami költségvetésnek a deficites, szuficites állapotát, akkor azt mondom, hogy ők ezt nagyon jó kedvelés élményekkel teli, érik meg ezeket a foglalkozásokat, és úgy távoznak innen, hogy közben megismerték az iskolánkat, megismerték, illetve találkozhattak a diákjainkkal, és ez a továbbtanulási döntéseikhez is nagyon fontos lehet.
2: Végezetül, munkaközösség vezetőként mit gondol? Melyik az a legfontosabb pénzügyi szemléletmód, amelyet minden nálunk végzett diáknak magáévá kellene tenni a sikeres felnőtté váláshoz?
0: Hát ez egy jó kérdés. Mindenképpen azt fontos megemlítenem, hogy büszkék vagyunk arra, hogy diákjaink olyan a gazdálkodás menedzsment ágazatán, és tulajdonképpen a keri minden ágazatán olyan tudás birtokába kerülnek tanulmányaik során, amit a későbbi felnőtt életükben is fel tudnak használni. Tehát, hogy milyen egy jó befektetés, mikor és milyen feltételekkel vágjanak bele egy hitelfelvételbe, vagy hogy milyen biztosítási formák léteznek, mi az adózás lényege, hogyan kell elkészíteni egy adóbevallást. Ezek mind olyan ismeretanyag, ami aztán a későbbi életükben is hasznos lehet. De hogy mégis milyen útravalót adunk nekik, hát talán úgy tudnám összefoglalni, hogy legyenek a pénzügyeikben megfontoltak, körültekintőek, legyenek céljaik a jövőre vonatkozóan, és nem csak az életükkel kapcsolatosan, hanem a pénzügyeikkel kapcsolatosan is, és készüljenek fel a váratlan helyzetekre is akár.
1: Köszönjük tanárnőnek a részletes és inspiráló válaszokat. Úgy gondolom, mindannyian láthatjuk, hogy a pénzügyi tudatosság nem csupán számokról, hanem a jövőnkről és a felelős döntésekről szól.
2: Műsorunk további részében riportot hallhatnak Schweitzer Bencével, fizika és matematika szakos oktatóval, aki a Diák Önkormányzat második féléves munkájáról tájékoztat minket, és segítségével betekintést kaphatunk az intézményben folyó munkáról. Dicsertessék a Jézus Krisztust!
3: Mindörökké, amen.
2: A második fél év általában a nagy események és a tavaszi zsongás időszaka. Milyen kiemelt programokkal, kezdeményezésekkel készült a Diák Önkormányzat, amikkel a közösséget szeretnék tovább építeni?
3: Tavasz igazából mindig arról szól, hogy elkezdünk készülni a döknapra. A döknap ugye az május végén szokott lenni, és akkor ugye egész nap tanítás nélkül különböző programokon lehet részt venni, ami lehet sport, videójáték, film, kreatív foglalkozás, tehát ilyenek kerülnek is szóba. Úgyhogy ez a nagy projektünk a második fél évben, azokon kívül ilyen kis apró megmozdulások, mint például egy Random Items to School Day, nyilván a legális keretek között, hogy így fogalmazzak, a házirend keretei között, tehát nem lehet behozni random itemként egy kájhacsövet, csak valamit, egy plüst, vagy valami ilyen teafőzőt akár, ami viccesnek gondoltok.
1: A DÖK egyik alapfeladata a diákok érdekeinek képviselete. Tanár úr, hogyan látja, mennyire tudatosak a keris diákok, ha saját javaslataikról, vagy az iskola házi rendjének, életének formálásáról van szó?
3: Ez nehéz kérdés, mert a házi renddel általában, még a mi időnkben is, mindenki addig volt a tisztában, hogy mik a jogai. De ugye vannak mellette kötelességeink is. De ez ugye szerintem mindenki átél, aki gimis vagy középiskolás volt valaha. A DÖK szempontjából az, hogy a jövőjüket mennyire formálják, az igazából teljesen az ő közükbe van adva. Én segítek eljutatni a lehetőségig bármilyen kérésüket, mondja ötletládánk is lehet használni. Szerintem most már több hagyományt teremtettünk az elmúlt három évben, csak gondolok itt mondjuk egy FIFA vándorkupára, de akár az, hogy a felezőbál, innentől kezdve a fél év körül február végén rendezünk majd. Úgyhogy ilyeneket alakítanak. Szerintem, hogyha bármi olyan sírelem lenne egy-egy diáknál, ami az iskolában szerencsére nem szokott ilyesmi lenni, akkor tökön keresztül nyugodtan tudnak segítséget kérni, de szerencsére nem volt még ilyen a példa.
2: Ön, mint segítő tanár, mennyire engedi szabadjára a diákok fantáziáját a szervezések során? Inkább mentorként terelgeti őket, vagy hagyja, hogy a saját hibáiból tanulva vezessék a projekteket?
3: Ezt többször elmondtam nekik, hogy a legjobb az lenne, hogyha én csak úgy egy ilyen jóváhagyó gomb lennék, hogy approved, denied, approved, denied, de az akkor működne, hogyha nyilvánvalóan számtalan ötlet érkezne. Ez sajnos nem tudom, ennyire ez generációs probléma, vagy csak ilyen fáradtsági kérdés, hogy mostanság nagyon kevés ilyen saját kreatív ötlet érkezik hozzánk, inkább mostanság az a megszokott, hogy én találok ki valami őrültséget, és akkor ők mondják meg, hogy ez, hát ez jó lesz akkor végül is, vagy hogy nem, ezt inkább ne csináljuk meg. Én benne vagyok mind a kettő verzióba, de jobb lenne a még több saját kreatív ötlet.
1: Sokszor halljuk, hogy a diákok nehezen érthetőek el. Milyen csatornákon keresztül kommunikál idén a DÖK, és hogyan tudják bevonni azokat a tanulókat is, akik alapvetően passzívabbak?
3: A DÖK mindig követi szerintem az aktuális középiskolában lépő generációnak a felhasznált felületeit. Ilyen például ugye TikTok nyilvánvalóan, akkor Instagram ez a kettő, amin a fő kontentjeink mennek, illetve az ugye iskolán belül a DÖK szobát úgy alakítgatni, hogy ez egyre inkább vonzó legyen egy fiatal számára, tehát nem egy saktábla és egy könyv van benne, hanem mondjuk egy dásztábla, és majd esetleg egy Xbox, vagy egy pingpongasztal, vagy ugye babzsákfotelek, ilyesmi. A DÖK-be pedig érdekes módon ilyen jó projektekkel lehet bevonni új embereket, mint például elkezdtünk most a egyik osztályal a Carry Rocket nevű projektet, ahol mi fizika óra keretein belül építünk egy ilyen kis rakétát, ezt ugye szintén a TikTokon és az Instagramon mindenki követheti, és így kedvet kapnak egyrészt a fizikához, ami nekem egy boldogság, másrészt meg az, hogy kreatívoskodjanak és benne legyenek ilyen projektekben.
2: Egy katolikus iskola életében a közösségi programok gyakran kapcsolódnak az egyházi évünnepeihez is. Hogyan tudja a DÖK modern, fiatalos formába ötvözni a keresztény értékeket a szórakoztató iskolai programokkal?
3: Itt a fő szempont szerintem az egyházi programok a kapcsolatban, hogy nem kell túl sok mindent elvárni egy diáktól ahhoz, hogy egy olyan útra terelgesd, ami majd magától fog jobban akár érdeklődni a nagybőjt iránt. Mert hogy mondjuk, hogy nagybőjti időszak, mondjuk, hogy akkor péntek nem eszünk húst, de hogy nem hiszem, hogy mindenki beleásta magát a hitanórán kívül a nagybőjtnek a jelentőségébe. Ha ez valakire rá van erőltetve, ugye fiatalkorban még esetleg úgy érezheti, hogy ez rá van erőltetve, akkor az úgy nem fog működni, és szerintem ezt mi nem is csináljuk így, hanem nyitunk egy utat, hogy erre fele találsz információt hozzá, ha érdekel, keresd meg. Ha egy diák már ezt az én megfogadásomban már normálisan viselkedik, ami a 26-ban egyébként egy nagy szó lassan, szerencsére mi diákaink azok okosak és normálisak és kedvesek, de láttunk már videókat TikTokon és tán, hogy milyen helyzet van egy iskolában, szerencsére nem itt a környéken, hanem egy ilyen útterelgetéssel indulnak a felé, hogy mindenki maga járja körül a témát, és ha kell segítséget kérhet, szerintem ez a legfontosabb, hogy ne egy irányított út legyen, hanem csak egy útmutatás.
1: A végzősök lassan elköszönnek az iskolától. Van-e már tervük arra, hogyan vonják be az alsóbb éveseket a DÖK munkájába, hogy a jövőre is megmaradjon ez a lendület?
3: Minden éven választunk minden osztályból 2 darab DÖK képviselőt, tehát igazából amennyi kimenő, annyi bejövő is van új képviselőkből, és ugye aki 9-es idén, az jövőre ugyanúgy folytatja a munkáját 10-ben, 11-ben, ha csak ő, vagy az osztály nem kér váltást, nem szokott sok váltás lenni, tehát egy ilyen felnővő dökös generáció, ez mindig működik.
2: Köszönjük a beszélgetést Vejcer Bence tanárónak. Megtudhattuk, hogy a Diák Önkormányzat nem csak programokat szervez, hanem közösséget is épít, és a végzősök után is van utánpótlás.

0: Mai riportunk utolsó részében a lelkünk mélyére elvezünk. Vendégünk Janics Tamás, intézményük hittan, informatika szakos oktatója, a nemrég átélt közös nagybőti lelkinapunkról és egy különleges ünnepről beszélgetünk. Gyümölcsoltó boldogasszony napján ugyanis nem csak Mária igényére emlékezünk, hanem a teremtésvédelem jegyében facsemetéket is ültetünk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, ámen!
2: Március 25-én nem csak gyümölcsoltó boldogasszony ünnepére emlékezünk, hanem a teremtett világ védelmére is hívjuk a diákokat. Hogyan fonódik össze ez a két ünnep az iskolánkban?
1: Hát ugye gyümölcsoltó boldogasszony napja az ige megtestesülésének az ünnepe. Szűz Mária igénye által az Isten belépett az anyagi világba. Ha hisszük, hogy Isten szent fia emberré lett, akkor az egész anyagi világ, a természet is megszentelődött. Ezen a napon azt ünnepeljük, hogy az élet elindul, a természet ébredezik, és nekünk keresztényeknek kötelességünk óvni azt a közös otthont, amit az alkotótól, amit a teremtőtől kaptunk.
0: Kint a szabadban, az udvaron az áhítat csendjét a faültetés zárta. Hitoktatóként mit gondol, miért fontos, hogy a gyerekek ne csak a padban ülve halljanak a hitről, hanem a faültetés közben azt látva, vagy akár megtapasztalva is megérezzék, mit jelent felelősséget vállalni a teremtett világért?
1: A hit az tettek nélkül holt, amikor egy diák elültet egy palántát vagy egy fát, akkor valójában a jövőbe vetett bizalmát fejezi ki, megtanulja a gondoskodást, a türelmet, és azt a fajta alázatot, hogy nem mi vagyunk a világ urai, hanem sáfárai, azaz őrzői vagyunk. A növénynevelésen keresztül a gyerekek közvetlenül megtapasztalhatják a teremtés csodáját, hogy a magból élet sajad, az Isten gondviselésének kézzelfogható bizonyítékát tapasztalják meg.
2: Az ünnepi motto szerint a teremtés védelem mindannyiunk felelőssége. Mit tanácsol a diákoknak, hogyan élheti meg ezt a hétköznapokban, az ünnep után is?
1: A legfontosabb a szív ökológiája. Ha hálával tekintünk az életre, a vízre, a tiszta levegőre, akkor nem fogjuk azokat pazarolni. A teremtésvédelem apró lépésekkel kezdődik. Kevesebb hulladék termelésével, a természet tiszteletével, és azzal, hogy észrevesszük a szépséget akár egy virágban is. Ne feledjük, a világ nem a mi tulajdonunk, hanem mi azt ugye ajándékba kaptuk, amit meg kell őriznünk a következő nemzedékek számára is.
0: Március 30 volt a nagybőti lelkinap dátuma. Miért pont a Krisztus gyógyít jelmondatot választották az idei nagybőti lelkinap jelmondatának a katolikus keriben?
1: Nagybőti a lelki elmélyülés időszaka, és azt láttuk, hogy a mai világban mindannyiunknak, diákoknak és tanároknak is szükségünk van ugye egyfajta belső gyógyulásra. Ez kivétel nélkül minden emberre érvényes. Azt akartuk ezzel a mottóval, elmondattal kifejezni, hogy Isten nem egy távoli szemlélő, hanem a mindennapunkban is jelen van, gyógyító ereje van. Hálát adunk azért, hogy ő ma is megszólít és tanít minket.
2: Galó Gábor atya iskola lelkészünk nyitotta meg a napot. Mi volt az ő előadásának a legfőbb üzenete a diákok számára?
1: Galó Gábor atya, mint iskola lelkészünk, nagyon jól ismeri a fiatalok nyelvét. Hogyan legyek boldog című előadásában arra hívta fel a figyelmet, hogy a gyógyulás valójában az önmagunk a találás. Isten segít olyanná válnunk, amilyennek ő eredetileg megálmodott minket. Gábor atya arra buzdította a diákokat, hogy merjenek mosolyogni, építsenek hűséges barátságokat, és legyenek büszkék önmagukra, mert a boldogság a mások felé forduló szeretetben és a megbocsátásban rejlik.
0: A Szentmisét Nagy Krisztián atya, a Hernád Németi plébánia kormányzója mutatta be. Hogyan kötötte össze az ő tanítása a mindennapi bűneinket a gyógyulással?
1: Nagy Krisztián atya saját élettapasztalatán keresztül mutatta meg nekünk, hogy bár a halál nem választott el szeretteinktől, a bűn az, ami képes tönkretenni a kapcsolatokat. Ő a szentségek erejére, különösen a bűnbánatra és az eukarisztiára irányította a figyelmünket. Arra inspirált minket, hogy tegyük meg az első lépést, ahogy a kánai menyegzőn is meg kellett tenni az embereknek az első lépést, annál a csodánál is, és akkor Krisztus megmutatja a gyógyító hatalmát.
2: Vendégük volt dr. Csóka Jöndás idegsebész is. Mit tanulhat egy diák a világhírű orvostól a hit és a tudomány kapcsolatáról?
1: A professzor úr tanúságtétele lenyűgöző volt. Ő világossá tette, hogy a tudomány is Isten ajándéka, és a legnagyobb felfedezések is Istennel való párbeszédből születnek. Arra bátorította a fiatalokat, hogy fedezzék fel magukba a szent lelket és a kreatív energiákat, kiemelt, hogy a rózsafüzér és a csendes ima nem csak a hitben mélyít el, hanem hivatásunkban, a munkánkban is új ötleteket adhat.
0: A délután folyamán a pedagógusok is kaptak egy külön útravalót. Miről beszélt, tanított nekik Nagy Ferenc atya.
1: Nagy Ferenc sátorolja újhelyi káplán atya kifejezetten kollégáimhoz, a pedagógusokhoz szólt. Kiemelte, hogy a tanítás egyfajta szolgálat. Azt tanította nekünk, hogy a lentől felfelé nézés alázatával kell a diákok szemébe néznünk. Amikor Krisztus Urunk megmosta az apostolok lábát, ő is ugye lentről felfele tekintett. Mi szerepünk is a diákokkal szembe ilyen. A háromfa történetével pedig arra mutatott rá, hogy bár a terveink nem mindig úgy valósulnak meg, ahogy elképzeltük, Isten kezében minden fáradozásunk, akár egy jászol vagy egy kereszt formájában a megváltás részévé válhat.
2: Összességében mit tartanak legnagyobb eredményének?
1: Azt, hogy láttam a diákok és a kollégák arcán az elcsendesedést és az odafigyelést. Legyen szó a professzor úr szavairól, vagy az atyák tanításairól, mindenki megérezhette, hogy Krisztus gyógyító szeretete ma is formálja az életünket itt a katolikus keriben. Ez a nap megerősített minket abban, hogy Istennek mindannyiunkkal terve van.
0: Köszönjük tanárulnak ezeket a mély és biztató gondolatokat. Kívánjuk, hogy a Krisztus gyógyít motto ereje kísérje tovább az intézmény minden tanárát és diákját a feltámadás ünnepére való készületben. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
3: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a Sátoraljaújhelyi Szent István Katolikus Technikum és Gimnázium műsorát hallhatták. Köszöni megtisztelő figyelmüket a műsor szerkesztője, Kónya Éva.
4: Hangolót a Szent Imre Katolikus Iskola Rádiós Hálózat média műhelyének műsorát hallottátok. Tartsatok velünk jövő héten is!
3: Hangoló című műsorunk most elhangzott adását csütörtökön 15 óra 5 perckor ismét meghallgathatják.
5: Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték. Zenés üzenetek. A Szent István Rádió kívánság műsora.
6: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm vasárnapi kívánságműsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál a műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallják. Az önök kéréseit és kívánságait teljesítjük, zenés üzeneteit tolmácsoljuk a most következő fél órában. Érdemes lesz velünk tartani, hiszen az önök kívánságai szólnak majd. Műsorunkhoz jó rádiózást és kellemes zenehallgatást kívánok. A Szent István Rádiót hallgató minden édesanyát, nagymamát és dédnagymamát sok szeretettel köszöntök a most következő verssel. Kőhalmi Erzsébet anyák napjára. Rajzoltam egy kicsi szívre sok színes virágot. Édesanyám, anyák napján minden jót kívánok. Szeretném, ha mindig, mindig csak nevetnél. Szeretném, ha mindig, mindig velem lennél. Nos, ezzel a köszöntéssel indítsak útjára a mai vasárnapi kívánságműsorunkat, és tolmácsolom az önök zenés üzeneteit. Kívánságműsorunk első felvételét Bódi Istvánné Erzsébet és testvére Sóti Mária szeretnék meghallgatni, és küldik minden édesanyának és nagymamának. Magyar nóta, Majlát Jenő és Fényes György közös szerzeménye szól, melynek címe, ha bemegyek a templomba. Fényes György énekel.

Egerben Vasári Nándornét anyák napja alkalmából sok szeretettel köszöntik férje, gyermekei és kisunokája Robika. Sok erőt, jó egészséget és minden jót kívánnak neki. A címzetnek Lakatos Mihály és Somogyi Zsolt közös szerzeménye szól. A Nincsen még egy olyan asszony kezdetű nótát Kovács Apollónia énekli. Hallgassa szeretettel!

Alsó Zsolcán, Farkas Károlynét anyák napja alkalmából sok szeretettel köszönti szerető lánya Erzsike. Sok erőt, jó egészséget, sok boldogságot kíván neki, és a jóisten bőséges áldását, valamint a szűzanya védelmező oltalmát is kéri további életére. Dr. Huszák Jánosné Mártikának és Leskó Istvánné Ilonkának anyák napja alkalmából minden jót kívánnak gyermekeik és családtagjaik. A címzetteknek Dzsida Jenő Édesanyám keze című versének megzenésített változata szól, melyet László Attila énekel. Hallgassák szeretettel!

sötétbe dőlt a föld. Hányszor csordult a bánat könnye, amit szememről letörölt. Hányszor ölelt a szent keblére, mely csupa-csupa szeretett. Add ide, csak egy pillanatra, hadd csókolom meg kezedet. Ha megkondult az est harangja, keresztvetésre tanított. Fölmutatott a csillagokra, úgy magyarázta, ki van ott. Vasárnaponként, kora reggel, a kis templomba vezetett. Add ide, csak egy pillanatra, a csókolom meg kezedet. Lábam alól, ha néha-néha el is tévedt az igazút. Újjaid rögtön megmutatták, látod, a vétek szörnyű rút. Ne hitt, anyám, ne hitt, hogy egykor feledni bírnám ezeket. Add ide, csak egy pillanatra, ha csókolom meg kezedet.

0: csókolom kezed.
1: Németh Józsefné Zsuzsikát, Barati Józsefné Juliannát és Szecskó Dezsőnét anyák napja alkalmából sok szeretettel köszöntik gyermekeik és családjaik. Sok erőt és minden jót kívánnak nekik. A címzetteknek Gábor Espál és Szenes Iván közös szerzeménye szól, melynek címe Úgy szeretném meghálálni. Kovács Kati énekel. Fogadják szeretettel!

Mezőkeresztesen Lénárt Istvánnét, Abóczki Józsefnét és Szecskóné Abóczki Szilviát anyák napja alkalmából sok szeretettel köszöntik gyermekeik és családtagjaik. A címzetteknek Szűcs Judit, Az én anyám című dala szól. Hallgassák szeretettel!

Mai kívánságműsorunk utolsó felvétele következik. Egerben Kis Máriát anyák napja alkalmából sok szeretettel köszöntik gyermekei. Sok erőt és minden jót kívánnak neki. A címzetnek Bogdán Csaba és Csajtai Csaba anyám című dala szól, melyet Szandi énekel, fogadja szeretettel.

Kedves hallgatóink, ezzel mai vasárnapi kívánságműsorunk véget ért. És megismétlem a köszöntést, miszerint a Szent István Rádiót hallgató minden kedves édesanyát, nagymamát és dédnagymamát szeretettel köszöntünk anyák napja alkalmából. És köszönjük, hogy a Szent István Rádiót hallgatják. Újabb kívánságműsorral legközelebb, jövő héten pénteken délután 16 óra 5 perckor jelentkezünk. És minden vasárnap, így jövő héten vasárnap délután 16:30-tól is én várom majd Önöket és tolmácsolom zenés üzeneteiket kívánságműsorunkban. Természetesen kéréseiket és kívánságaikat is várjuk, hiszen adásainkat mindig ezekből az üzenetekből állítjuk össze. Elérhetőségeink a következők. E-mail címünk kívánság@szentistvánradio.hu, postacímünk 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49, telefonszámunk pedig 36-os körzet 510-618-as. A mai műsort Németh Tamás szerkesztette, a technikai munkatárs Karkus István volt. Nevükben is köszöni megtisztelő figyelmüket, és további jó rádiózást, kellemes időtöltést, jó pihenést, és szép vasárnap délutánt is kíván Önöknek a műsorvezető, Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
1: 17 óra.
0: Regionális hírek a Szent István Rádióban.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, regionális híreket hallanak itt, a Szent István Rádióban. A mikrofonnál a szerkesztő, Domán Vivien. Adásunk tartalmából. Konferenciát tartottak Sárospatakon, Csepellényi György kapcsán. Könyvet adott ki Bartus Elizabeth, aki Marburgból zarándokolt Sárospatakra. Új parkolási rend lépett érvénybe május 1-től Egerben. Felújítják Sajó Kazán a Sólyomtelepi óvodát. Ezekkel a témákkal várom Önöket mai adásunkban. Tartsanak velünk! Csepellényi György alakja, valamint boldog avatásának jelenlegi szakasza állt annak a konferenciának a középpontjában, amelyet az elmúlt hétvégén rendeztek meg Sárospatakon a Szent Erzsébet házban. Az eseményen Czapkó Mihály, aki az egyházmegyei szakasz posztulátoraként vezeti az eljárás előkészítését, saját feladatairól, valamint a vértanú szerzetes példamutató életéről osztotta meg gondolatait.
2: Sokszor a háttérmunka, ami nem látványos, és ami olyan egyszerűnek tűnik, sokkal nehezebb, mint ami esetleg eredmény abból kijöhet. Egy-egy új információ, egy-egy érdekes levél, sokszor akár a hetekig tartó kutatásnak az eredménye, és hát a levéltárosaink, a történészeink több száz évvel ezelőtti régi latin nyelvű írásokat bújnak át, és nincsen Google keresőjük, ahol mondjuk rá tudnának keresni a csepelényi, vagy bizonyos címszavakra. Tehát igazából a munka emiatt volt nehéz és hosszadalmas. Mi abban bízunk, hogy ebben az évben most már megszületnek azok az írások, amelyek összefoglalják a Boldogavatás Egyházmegyei szakaszának az eredményeit, és talán rövidesen ebben az évben vagy jövőre Rómába el tudjuk juttatni ezeket az iratokat.
3: A begyűjtött anyagmennyiség nyilvánvalóan azért is szükséges, hogy minél nagyobb terjedelemben tudjunk a dikasztérium számára is olyan információkat szolgáltatni Csepelényi György életéről és a korszakról is, amelyek segítik a látásmód bővítését. Úgyhogy alapvetően ez az időszak Csepelényi György tiszteletének az előmozdításáról szólt. Sokfelé jártunk, és ez a mostani Sárospataki esemény is arra ad alkalmat, hogy egy picit megerősítsük Csepelényi ismertségét és az ő tiszteletét.
1: A konferencián jelen volt Urbán Márta, az Egri Főegyházmegyei Levéltár munkatársa is, aki kiemelte, ezek az események nem csupán tudományos szempontból értékesek, hanem lelki jelentőséggel is bírnak. Mint fogalmazott, a kutatások, az előadások és a közös megemlékezések mind segítik, hogy a hívek mélyebben megismerjék a vértanú szerzetes tanúságtételét, és ezáltal közelebb kerüljenek hozzá személyesen is.
4: Hát ugye az elmúlt pár évben, főleg mióta az Egri Főegyházmegye hivatalosan elindította a boldogavatási eljárást, én azt gondolom, hogy egyre több helyen előtérbe került az ő személye. Valóban egy nagyon szép dolog, hogy itt ebben a régióban hosszú évtizedek óta ismert az ő személye, és egy élő kultuszt lehet itt felmutatni, de ezzel párhuzamosan az egyházmegye más területein, illetve az egyházmegyén kívül is egyre több helyen megjelent az ő személye és az ő lelkisége. Ugye itt az Egri Egyházmegyében minden vasárnap az utolsó egyetemes könyörgés is az ő boldogavatási eljárásáért van, illetve ezzel párhuzamosan hoztunk ide is meg az egyházmegye számos templomában találhatóak ilyen imalapok, ami szintén az ő boldogavatási eljárásáért van. És az is nagyon fontos, hogy pont az ilyen rendezvények, mint amilyen rendezvényen is most vagyunk, ezek azért is fontosak, mert még szélesebb körben lehet az ő életszentségét rossz szóval élve népszerűsíteni, de inkább azt mondanám, hogy a kultuszát és az ő ismertségét jobban terjeszteni.
1: ...2013-ban Bartus Elizabeth 71 nap alatt 1600 kilométert megtéve zarándokolt el Marburgból Sárospatakra, hogy ennek a különleges útnak nyoma maradjon, és az út belső üzenetét másoknak is továbbadhassa, megírta könyvét, melynek címe Üzletasszonyból zarándok. Sárospatakon a Szent Erzsébet ház munkatársai számára mutatta be kiadványát. Koleszer Krisztián tudósítónk riportját hallják.
5: Ennek a zarándok útnak kell valami nyomának maradni, mert azért egyrészt Szent Erzsébet útja, másrészt meg 71 nap küzdelmes zarándok út volt, pénz nélkül, magamat teljesen a gondviselésre bízva.

0: Ha jól olvastam, akkor 1600 kilométert lejárta és megérkezett ide Szent Erzsébet városába.
1: Hát ez 2013. augusztus 13-án indult az zarándokút, és november 19-én értem ide. Közben volt egy 3 hetes pihenő, összesen 71 napig voltam zarándok. Marburgból, Szent Erzsébet sírhelyétől indultam, utána elmentem Marburgba, ahol élt Szent Erzsébet, ahol felnőtt és a férjével együtt élt, és onnan indultam el Sárospatakra. Németországon, Ausztrián, egy kicsit még Szlovákián is, és Pozsonyba is voltam, és utána Magyarországon jöttem végig.
0: Kiknek ajánlja ezt a könyvet?
1: Szerintem ez mindenkinek. Szóval a marketingben azt mondják, hogy válaszunk célcsoportot, hogy kinek. Én azt mondom, hogy aki elégedetlen az életével, vagy bármilyen lelki problémája van, vagy állandó problémákkal van tele, kritikus másokkal szembe, azoknak mindenképpen jó, de akár egyházi embereknek, mert ez egy tényleg egy megtett út. Szóval itt nincsen oktatva senki, hanem a történeten keresztül tud az ember azonosulni ezekkel a dolgokkal, mert ez, amit én megéltem, azt a hétköznapi ember is minden nap találkozik hasonló dolgokkal, mint például milyen az elutasítás, hogyan hat az emberre, milyen az, amikor segítenek, vagy akár egy tál étellel, vagy egy mosolyjal segítik az embert. Szóval, hogy ezeknek a hatását, ezt mindenki érzi, és ezért ez mindenkinek a saját útjával beazonosítható.
2: Felújítják Sajókazán a sólyomtelepi óvodát. A részletekről Rusznyák Istvánt, a település polgármesterét hallják.
3: Sajókazán egy régi ikonikus épület fog ismételten megújulni. Ez a sólyomtelepi óvodának az épülete. Ugye amikor egy megújításról, egy megújulásról beszélünk, akkor picit nézni kell, hogy ennek mi is volt a történelme ennek az épületnek. Ez egy több mint 100 éves épület, ahol most vagyunk. Ezt annak idején még az 1920-as években építették azzal a céllal, hogy az akkori bányászoknak a gyerekei ide jártak iskolába. Már akkor is kaptak írószert, kaptak ebédet az itteni gyerekek, akik ide jártak suliba. Majd ezután óvoda lett, majd a falusi óvodával ez össze lett vonva. Nyilván nagyon sok generáció eljött már ebből az óvodából, és most itt az ideje, hogy ez az óvoda belülről is, kívülről is megújuljon, hogy a mai kornak megfelelően egy modern intézmény lássa gyerekeket. Most is 2 telephelyes óvoda működik Sajókazán. Egyik a Rákóczi úton, másik a Sólyomtelepen. Összességében egy 160-170 gyerek jár ebbe a 2 intézménybe. A jelenlegi intézmény jelenleg 2 csoportos, és ez fog 4 csoportosra bővülni. Célunk volt, hogy azok az emberek, akik dolgozni szeretnének, azok biztonságban tudják a gyereküket, és akkor gyakorlatilag akkor így könnyedén el tudnak menni a közeli nagyvárosokba dolgozni, nem jelent problémát a gyerekeknek az elhelyezése. Tudjuk jól, hogy mindenhol gondot okoz a megfelelő pedagógus létszámnak a bemutatása. Mi jelenleg 1-2 fő minusszal működünk, de már a frissen diplomázott pedagógusok kopogtatnak az ajtóinkon.
2: Most pedig Csúszda Gábort, a térség országgyűlési képviselőjét hallják.
4: Ez a mai sajókazai óvoda bővítése Európai Uniós forrásból tud megvalósulni. Régi álma volt már ez a településnek. Az egyik óvodájukat már korábban fel tudták újítani, és most meg fog tudni újulni a sólyomtelepi óvoda is, és bővülni fog plusz csoportszobákkal is. És ezen kívül az oktatás itt nagy hangsúlyt fektetnek, hiszen bölcsödét alakított ki az önkormányzat, és az általános iskolájuk is olyan fenntartásban működik, amely a magas színvonalú oktatási munkát eredményez, amely a településnek a jövőjét jelenti.
2: A nyári szezon megkezdésekor új parkolási szabályokra kell odafigyelni az egrieknek, illetve az Egerbe látogatóknak. A belvárost érintő új parkolási renddel kapcsolatban a www.evadzrt.hu weboldalon tájékozódhatnak, mondta el

0: stúdiónknak dr. Báhidi Péter, az Evat Egri vagyonkezelő és távfűtő ZRT vezérigazgatója.
1: A városhatályos parkolási rendelete értelmében, amely már hosszú ideje ebben a formában működik, a nyári időszakban, május-től szeptember 30-ig szezonális parkolási rend lép életbe a város meghatározott közterületein. Ez érinti az uszoda környékét, illetve a Szépasszonyvölgyet, nevesítve a Bicskai Radár uszoda előtti területet, a Petőfi teret, a Csákhány utcát és a Fürdő utcát, illetőleg a Szépasszonyvölgyet, ahogy említettem. A fürdőkör környéki részeken minden nap, tehát szombaton és vasárnap is reggel 8 órától este 6 óráig kell parkolási díjat fizetni, amelynek a mértéke megegyezik az egyesevezeti parkolási díjszabással, vagyis 480 forint per óra. A Szépasszonyvölgy egy speciális övezet. Itt is szintén csak a szezonban kell parkolási díjat fizetni, amely minden nap, tehát ideértve a szombatot és a vasárnapot is, 12 órától 20 óráig, tehát este 8 óráig tartozik fizető övezetbe, ennek a díjszabása pedig 300 forint per óra. Nem történik semmilyen más változás, és hogy ezek a változások is már jól megszokott rendben történnek, hiszen ez egy több éves gyakorlatról beszélünk. Még megragadnám az alkalmat, hogy felhívom a tisztelt autósok figyelmét arra, hogy a fürdő környékén 024-ben működik a Kertész úti parkolóház, amely több mint 240 parkolóhelyel áll az autósok rendelkezésre, igen kedvező díjszabással, 300 forint per óra értékben. A vásártér nevéből adódóan szigorúan rendezvények, vásáropiacok a megtartására szolgál, azon a területen jelenleg parkolás nem lehetséges.
0: Kedves hallgatóink, most az időjárásról. Száraz, túlnyomóan derült idő várható. A déli szelet főként az északnyugat-dunántúlon kísérhetik olykor élénk lökések. A hőmérséklet hajnalban általában 3 és 9 fok között alakul. Ennél hidegebb, helyenként a Dunától keletre lehet. A szeles észak-dunántúli tájakon ugyanakkor enyhébb idő várható. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. május 3-án. A műsor szerkesztésében munkatársaim voltak Koleszár Krisztián, Kriston Tamás és Trimba Miranda. Búcsúzik a hírszerkesztő Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Regionális híreket hallottak a Szent István Rádió.

Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Értékadó. Magazin műsor a tudás alapú gazdaságról.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit, adásunk tartalma. Nézzünk a tünetek mögé, hogy messzebb lássunk címmel tartottak fogyatékkal élő gyermekeket nevelő családok számára konferenciát Miskolcon. 3 milliárd forint értékben új gyártókapacitást adtak át egy műanyaggyártással foglalkozó szirmabesenyői cég telephelyén. Az okos eszközök tudatos használatáról tartottak előadást a miskolci Jókai Mór református általános iskolában. Adásunkhoz tartalmas időtöltést, lelki gazdagodást kívánunk mindnyájuknak.
0: Értékadó, a Szent István Rádió gazdasági magazinja.
1: A fogyatékkal élő gyermekeket nevelő családok mentális jóléte és a szakmai segítők támogatása állt a középpontjában annak a konferenciának, amelyet a Miskolci Városháza dísztermében rendeztek meg. A Mások Másképpen Alapítvány szervezésében megvalósult esemény a Nézzünk a tünetek mögé, hogy messzebb lássunk mottót választotta, ráirányítva a figyelmet azokra a mélyebb pszichológiai folyamatokra, amelyek a mindennapi nehézségek hátterében állnak. A rendezvény hiánypótló jellegét a statisztikák is igazolják. Míg a magyar lakosság mintegy 10%-a küzd mentális zavarral, a fogyatékossággal élőket gondozó szülők körében ezek a problémák, például a depresszió vagy a szorongás halmozottan jelentkeznek. A konferencia előadói olyan égető témákat jártak körül, mint a családi krízisek kezelése, az evészavarok, valamint a sérült gyermekeknél jelentkező agresszió és magatartás zavarok. A részletekről Jármai Ágota, a Mások Másképpen Alapítvány kuratóriumának elnöke adott tájékoztatást.

0: Ez a konferencia egy mentálhigiénés témát boncolgat. Kifejezetten sérült gyermeket nevelő családokat szólítottunk meg vele. A program a Belügyminisztérium és a Slagta Margit Nemzeti és Szociálpolitikai Intézet szülősegítő programjának a támogatásával tud megvalósulni, illetve a Miskolci Önkormányzat a terem használatával segíti ezt a rendezvényt. Nagyon sok szakember is összejött, szociális és egészségügyi szektorból, és nagyon örülök, hogy már az első részben egy közösségi álmodozásban, amit a dr. Pálmai Zsolt Ágoston helyi pszichiáter vezetett, nagyon sok olyan probléma előjött, amit már mi is tapasztaltunk, és hogy megnyíltak a szülők, elmerték mondani, kezd kicsit így bemelegedni a téma, és még most jönnek a szakmai előadások. Most készül föl Szögedi Dalma, helyi klinikai szakpszichológus, és megérkezett már dr. Turi Ferenc tanár úr is, és tovább fogjuk egészen a legnehezebb témákig, a depresszió és evészavar témáig közösen megvitatni ezeket a nehéz kérdéseket. Már ez az első rész is egy ilyen jellegű volt, és most az előadásokat követően is lesz majd egy ilyen blokk, illetve az záró rész, az pedig kifejezetten egy interaktív beszélgetés. Vannak Miskolc környéki településről érkező szülők is, de elsődlegesen Miskolcról, és épp azt hallhattuk az első körben, hogy milyen nehéz volt annak a szülőnek bejönni egy kis településről, aki ezt el is mondta, hogy mennyi nehézség volt neki amögött, hogy ide eljutott, és hogy mennyire el akart jönni, mert hogy nagyon fontosnak tartja ezt a témát, nagyon örült neki, hogy lehet ezekről a kérdésekről valahol beszélni, és mi is reméljük, hogy így valamit tudunk adni a résztvevőknek.
1: Zárdori Csabáné, egy 40 éves Down-szindrómás felnőtt édesanyja is részt vett a konferencián, aki bemutatta rádiónknak közös életüket.
2: Bükkelbrányból jöttem, és azért jöttem erre a konferenciára, hogy úgy érzem, hogy ez nagyon ráillik a mi gyermek anya kapcsolatára, és a gyermeknek a gondjaira, a pszichiátriai gondjaira, és más egyéb gondokra is. Ahogy együtt vagyunk, meg ketten vagyunk, nagyon nehéz megoldani a helyzetét, nagyon megmakacsolja magát, nem akar kijönni sokszor a házból sem, amikor akkor kijön, de a kérésre nem. Nagyon nehezen öltözik föl, nehéz kimozdítani. Most már ott tartunk, hogy már gyógyszer bevétele is nehezebb, amikor megmakacsolja magát, akkor már nem mindig akarja bevenni, és akkor van, amikor egy fél órát, egy órahosszát is eltöltünk vele, hogy ez megvalósuljon. Meg más egyéb mindennapi rutin dolgokban is, például, hogy öltözzél föl, vedd fel a cipődet, vedd fel a papucsodat, vegyél zoknit a lábadra, télen is esetleg zokni nélkül. Most már, hogy már ő 40 éves lesz, így mentálisan is épül lefelé, és nehezebb neki megmagyarázni a mindennapi tevékenységeket, amik eddig rutinszerűen mentek. Down-szindrómás nagyfiú, és emellett sok testi egészségügyi betegségei vannak, disztérzékeny, tejérzékeny, mentális problémái vannak, tüdő problémája van, oxigénre szorul, és talán akkor kezdődött nála ez a nagyobb fokú leépülés, mikor ez az oxigén hiánya keletkezett, ez a COVID-nak az utóhatása, és mert a sejtek nem kapnak elég oxigént, amikor nem megy az oxigén szintje, és ezáltal az agysejt sem kap elég oxigént, nem csak a többi szerve, és úgy érzem, hogy épül lefelé, mindenféle tigreképpen testileg, szellemileg épül lefelé. Jó volt, hogy több szülő is megszólalt, és elmondták a problémáikat, a dolgaikat, amiből lehet tanulni, meg hát, ha hallok olyat még szakemberektől, olyan dolgokat, amit én be tudok vinni a napi életvitelünkbe, és ez esetleg segít abban, hogy könnyebb legyen egy kicsit nekünk. Mi vidéken lakunk, hát egy szülővel tartom a kapcsolatot Miskolcról, aki mindenben tájékoztat, ami történt dolgokban, próbálom az interneten is követni. Az a baj, hogy a segítségek már ahogy haladunk az idővel, szüleim ugye meghaltak, a nagyszülők, a gyermeknek, az unokatestvéreim, akik is nagyon a család összetartott és besegítettek, már ők is kiestek ebből a körből, hogy segítsenek. Szomszédok nagyon segítőkészek, nagyon jó közösségben lakunk. Most is reggel oda vittem át, míg el nem vitték a napközibe, de a napközibe is csak egy héten egyszer hajlandó elmenni, ha kijönnek érte Mezőkövesdről. Hát ennyi segítségünk van, ennyi sajnos nincs több segítségünk, most már kihalt a környezetünk. És a lányom még Budapesten laknak, nekik is van 3 gyermek, 3 unokám van, és hát ők se akkor jönnek haza, amikor éppen akarnak, amikor tudnak. Nagyon keveset tudok elmenni otthonról, mert állandó felügyeletre szorul, ugye éjjel-nappal. Hát ez most ide eljöttem, de van, amikor hónapokig nem tudok elmenni sehová. Amikor a gyermekeim hazajönnek, az unokáim, nekem az a töltődés. Az a töltődés, vagy nyáron el szoktunk menni, most már 2-szer voltunk Berekfürdőn, most ez az év lesz a 3. nyári táborba, és akkor az ott a többi szülővel beszélgetni, és oda nagyon vágyik a gyermek is. Igaz, hogy nem nagyon mozog, nem mindig jön ki még a fürdőben sem, de az, hogy ő ott lehet, meg a többivel lehet, meg akiket régebbről ismert, az nagyon várja.

0: Szögedi Dalma a Borsodabaúj-Zemplén vármegyei központi kórház Semmelweis szakkórházának klinikai szakpszichológusa, családterapeuta beszélt a konferencián elhangzott témákról.
1: Mindenkit érint, érinti a gyermeket, érinti a szülőt, és ezáltal érinti a szülő-gyermek kapcsolatot, és érinti a szülőknek az egymással való kapcsolatát is. És hiába egy olyan dologról van szó, amit így a mindennapokban csinálunk, azt gondolom, hogy bármelyikünk tud mondani olyan helyzeteket akár a mindennapokból, hogy és nem sikerül jól megoldani, ami egyébként nem is cél, tehát hogy azt hiszem, hogy az önmagában nem is feltétlenül egy elvárás, hogy jól oldjunk meg minden helyzetet, hanem inkább az aktuális állapotunkhoz, terheltségünkhöz mérten elég jól, vagy optimálisan. És hogyha tudunk ebben erre törekedni, vagy tudunk ebben igyekezni, akkor az már egy okés dolog tud lenni. Szóval mondjuk én is, ha rá gondolok a szüleimre, vagy arra, hogy én is hogy nevelkedtem gyerekként, akkor lehet, hogy sokkal, nem tudom én, könnyebben tudtam volna a saját nehéz érzéseimet megélni, hogyha gyakrabban mondják, hogy amit érzek, az okés. Én egyébként egy teljes családban növekedtem, meg szerető szülői háttérrel, és még így is érzem azt, hogy jaj, de jó lett volna, hogyha ebben egy picit többet, mást vagy jobbat lehetett volna kapni. Bár elképzelhető, hogy a lányom ugyanezt mondaná, hogy jó lett volna többet másként, és nem tudom mit kapni, pedig mondjuk én azt hiszem, hogy én vagy mi erre eléggé törekedtünk, de hogy ebben lehet, hogy így az elegendő is, hát abban az értelemben egy kicsit kevés, hogy nem baj, hogyha ezzel foglalkozunk, és hogy próbálunk arra valamilyen szempontból hangsúlyt helyezni, hogy azok, amik élmények vannak bennünk, azok normálisak, egészségesek, rendben vannak. Én rendkívül sokat foglalkozom gyerekekkel és kamaszokkal a munkám során, és hogy igen, annak van egy nehézsége, amikor jön a szülő, és azt mondja, hogy hát az a probléma, hogy az ő gyerekének, nem tudom, mondjuk hangulatingadozása van. És akkor kiderül, hogy ez tulajdonképpen csak annyi, hogy néha sírva szokott fakadni, amikor olyan dolog történik, ami neki szomorú, máskor meg egyébként jó kedve van. Vagy jön egy szülő, és azt mondja, hogy hát az a legnagyobb probléma, hogy a gyereknek dükkitörései vannak. És kiderül, hogy ez azt jelenti, hogy előfordul, hogy amikor kamaszként mérges, akkor köszönés nélkül feláll az asztaltól. És hát ez nem dükkitörés lesz, ez egy érzelemkinyilvánítás. Lehet, hogy abban a családban mondjuk ez nem szokás, és akkor ezáltal mondjuk mégiscsak a szülő megéli azt, hogy nem tudja a gyermekét érteni vagy kontrollálni, de hogy nem jól van megnevezve az érzés. Szóval, hogy ezeknek van egy olyan része, ami teljesen rendben van. Hogyha engem megbántanak, vagy megsebeznek, akkor szomorú leszek, sírni fogok, lehet, hogy haragudni fogok a másikra. Néha szoktam viccesen azt mondani, hogy hát lehet, hogy még olyan gondolatom is lesz, hogy nem tudom én, jó lenne egy téglát bedobni az ablakát, de hát nem fogom megtenni. Tehát ez lesz az érzelemszabályozás, hogy sok mindent szabad gondolni, sok mindent lehet érezni, előfordulhat, hogy ezek az érzések nagyon intenzívek, de hát nem fogom megtenni. Ha nem, belül lesz valamilyen módon csillapítom. Kimondom, elmondom, megjelölöm, nem tudom, mondjuk egy ilyen dühös helyzetben lehet, hogy egy kicsit így nyugtatom is magamat, lehet, hogy behívok ide másokat, felhívok egy barátnőt, egy házastársat, elmondom neki, és akkor egyszer csak az ember eljut oda, hogy már nem akar ilyet csinálni, már gondolatban sem, hanem csak az van, hogy nagyon haragszom rá. Tehát lecsillapítódik az érzés. És akkor látjuk, hogy valakinek ehhez. Valaki fel se bosszantja magát ennyire, tehát innen indulunk ki, de ha mondjuk valaki felbosszantja magát ennyire, akkor lehet, hogy 3 perc alatt nyugszik meg, lehet, hogy 23 perc alatt, az is lehet, hogy valakinek 2 napra van szüksége. De azt gondoljuk, hogy talán amikor már 2 hétre, vagy 2 hónapra, vagy 2 évre, az már nem annyira optimális. Tehát, hogy ezért fontos, hogy erről beszéljünk, szerintem. Tehát, hogy én azt hiszem, hogy azt nem tudom, hogy mennyire sikerült az előadásban azt kihangsúlyozni, hogy épp egészséges szülői és gyermeki háttérrel is nagyon megterhelő a gyermeknevelés. Szóval, hogy onnantól kezdve, hogy van egy gyerek, vagy 2, vagy 3, ez most így számszerűleg talán mindegy is, ott megéljük azt, hogy hullaként megyünk az ágyba mondjuk este, vagy visszasírjuk a régi életünket, vagy nem, persze csak időlegesen teszünk meg egy-egy ilyen kifáradt helyzetben. Szóval, hogy ott, amikor 0-24-ben kell jelen lenni, az egy nagyon nehezen, azt gondolom, nagyon nehezen elképzelhető helyzet, hogy milyen lehet ez. És pontosan ezért van az, hogy erről meg azt gondolom, hogy még többet kellene beszélni, mert hogy azok a családok, ahol bármilyen, akár mozgás értelmi, vagy bármilyen fogyatékosságról, vagy sérülésről beszélünk, ott ezek a családok, ezek az emberek rendkívül sokat vannak magukra hagyatva. Volt arról szó az előző ugye előadásban, hogy időnként a rendszertől várjuk a segítséget. Én azt gondolom, hogy abból a szempontból nem is baj, hogy nagyon fontos lenne, hogy legyenek olyan akár szolgálatok, alapítványok, segítségek, ahol ezek a szülők úgy segítséget kaphatnak, hogy egyszerűen csak jön valaki, és már az maga segítség, hogy el tud menni egyedül a boltba, vagy az maga segítség, hogy úgy tud kimenni a kertbe, hogy nem kell mondjuk 3 percenként beszaladni, hogy mit tudom én, a gyermekkel minden rendben van-e, vagy már akár a felnőttel minden rendben van-e, hiszen a gyerekek szerencsére felnőnek. Szóval, hogy ez egy 0-24-es készenlétet jelent, és ilyenkor azt gondolom, hogy, és talán ezt mondtam is az előadásban, hogy ezek olyan megoldások lesznek, amik valójában nem is megoldások, mert nem tudunk más tenni, mint mondjuk kilépni a helyzetből. Kimegyek, és sírok egyet, kimegyek, és nem tudom, én veszek egy nagy levegőt, de hogy egészséges esetekben is ezt csináljuk, csak alapesetben ritkábban, és akkor, amikor egy 0-24-es jelenlét van, akkor ez így intenzitásában is, meg gyakoriságában is így megnövekszik, mert hogy ez egy állandó jelenlét, ami rendkívül megterhelő. Néha persze, mivel pszichológusként nagyon széles az a tárház, amivel foglalkozunk, időnként mondjuk tanulási problémával is kerül hozzánk gyermek, de hogy a leggyakoribb az mégiscsak az, hogy van valamilyen érzelmi megterhelés, akár a családon belül, akár a családon kívül, vagy hát nyilván azt is látjuk, hogy olyan, mintha sem belül, sem kívül nem lenne, de hogy ugye ez az, amikor ez egy nagyon szubjektív dolog, hogy mi mennyire fáj, és aztán mégiscsak fáj valami, és akkor azt kell valahogy így felfejteni, hogy belül vagy kívül történik valami, ha belül, akkor az micsoda, ha kívül, akkor arra milyen ráhatásunk van. Szóval, hogy tehát nagyon-nagyon sok érzelmi krízis van, nagyon sok a milyen fenyegetettség, reményvesztettség, nem tudom, ilyen sokféle olyan dolog, amiknél, ezt talán az előadásban nem is említettem, hogy van ez a lelki rugalmasságunk, ez a reziliencia, és hogy persze a kutatások sok minden tényezőjét így felfejtették már, hogy ez mitől függ, de most én mégis így fogok fogalmazni, hogy egyébként fogalmunk sincs róla nagyjából, hogy miért van az, hogyha elmegyek az úttesten egy, vagy a járdán egy kerítés mellett, és megugat a kutya, akkor miért van az, hogy az egyik ember lehet, hogy egyszerűen csak tovább sétál, valaki lehet, hogy ugrik egyet, valaki lehet, hogy elszalad, és nem tudom én felhívja az anyukáját, barátnőjét, bárkit, valaki meg soha többet nem megy azon az utcán végig. És hogy nagyon sok tényezőt tudunk, hogy ebben mi lesz a befolyásoló, de vannak olyan dolgok, amikről nem tudunk, hogy mi lesz ennek a függvénye, hogy mi történik a személyiségben, a személyiségfejlődésben. Nyilván, ahogy az előadásban is mondtam, van egy genetika, amivel rendelkezünk, van egy velünk született temperamentum, egy idegrendszeri érzékenység, akár sérülékenység is, szóval nagyon sok olyan tényező van, ami ezt befolyásolja.

0: Új gyártókapacitást adtak át a műanyaggyártással foglalkozó Ongropak Kft. Szirma besenyői telephelyén. A közel 3 milliárd forint értékű beruházást a magyar kormány 1,2 milliárd forint visszanemtérítendő támogatással segítette. A fejlesztésnek köszönhetően a vállalat óránkénti termelése 600-ról 1000 kg-ra emelkedett. A fejlesztés nem csak az itt dolgozó 300 ember további megélhetését biztosítja, de tovább erősíti a térség beszállítóinak jövedelemforrását is. Az eseményen részt vett Csöbör Katalin országgyűlési képviselő és Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is.
1: Nagy szeretettel köszöntök én is mindenkit, de különösképpen miniszter urat, Szijjártó Péter miniszter urat, akinek nagyon sokat köszönhetek az elmúlt 16 évben, mert rengeteg beruházást segített idehozni a választókerületembe, de ugyan ilyen nagy segítség Jó István vezérigazgató úr is, aki mindig segítségül jön, és hát szeretettel köszöntöm az Ongropak vezetését, tulajdonosait, és örömmel jöttem, és mi nagyon büszkék vagyunk erre a vállalatra, erre a cégre, itt Szirmabesenyőben, és itt vagyunk a kezdettől fogva, és az Ongropak esetében úgy gondolom, hogy még sok-sok ilyen vállalatra lenne szüksége az országnak. Ugye magyarok tervezték, magyarok építették, magyar emberek dolgoznak benne, magyar családi vállalkozás, magyar a vezetése, és a PVC bázisú termékük pedig jelen vannak ugye az élelmiszeriparban, a gyógyszeriparban, az építőiparban, és ugyanakkor ugye a nemzetközi szintéren is azért jelentős területet képviselnek, és jelentős szintet képviselnek. És ez a most átadott beruházás, az több szempontból is úgy tudom, hogy kulcsfontosságú, hiszen, ezt el kell olvasnom, PVC lemezgyártó kapacitás bővítése, ez a cég növekedését is biztosítja, ugye új raktár is lesz, akkor a logisztikai hatékonyság is erősödik, és hát, ha jól tudom, egy hőszivattyú is beüzemelésre kerül, amely ugye energetikai és környezetvédelmi szempontból, fenntartható fejlődés szempontból is egy jelentős lépés. És ez a beruházás nem csak az Ongropak cég növekedését jelenti és biztosítja, hanem ahogy hallhattuk itt az előbb a megbeszélésen, a magyar műanyagfeldolgozó ipar gazdaságát és versenyképességét is erősíti, sőt a nemzetközi téren is. Ezek az eredmények önmagukért beszélnek. Ha jól tudom, 2024-ben már 26,5 milliárd forint árbevétele volt a cégnek, és jelentős része, ugye 90%-a az az exportból, és ez jól mutatja a nemzetközi jelenlétét a cégnek. Viszont belföldön is fontos a szerepe, a beágyazottsága a cégnek, hiszen a beszállítók fele azért hazai. És hát hallhattuk, hogy jelentős a szerepe a képzésekben, az intézményekkel jó a kapcsolat, a Miskolci Egyetemmel, ami biztosítja az utánpótlást. Tehát ennek a cégnek az üzenete teljesen világos, hogy a magyar cégek is képesek a nemzetközi piacon egy jelentős helyet és szintet képviselni. Úgyhogy példaértékű a tevékenységük, és tudom, hogy Kovács úrnak is nagy szerepe van ebben, hiszen mindig nagy víziókkal rendelkezik és bír, de hát van egy jó csapat mellette, aki segít, és igyekszünk mi is mindent megtenni, miniszter úrral és a magyar kormánnyal, hogy az Ongropakot is, és itt a térséget is tovább fejlesszük, a cégeinket bővítsük, és új beruházásokat hozzunk ide, és erősítsük a vállalkozásainkat Miskolcért, Borsodért, a hazáért.
2: Köszönjük szépen az Ongropak vezetőinek és tulajdonosainak az ismételt meghívást 5 esztendővel ezelőtt. 2021-ben jártam itt, de a vidéki gyárakban dolgozó magyar emberek teljesítménye nélkül nem lenne nemzetközileg versenyképes magyar gazdaság, ezt mindenképpen tisztázni kell. És ma egy újabb magyar vállalkozás, egy újabb magyar vállalat beruházását jelenthetjük be, ráadásul egy családi tulajdonban lévő vállalat, amely a közép-európai térség egyetlen jelentős PVC lemezgyártó vállalata, a magyar műanyagipar meghatározó vállalata, az Ongropak. Itt egy 3 milliárd forintos beruházás történik, amely beruházáshoz a kormány 1,2 milliárd forint visszanemtérítendő támogatást biztosít, hogy annak a 300 embernek a munkahelye stabil legyen, akiket az Ongropak foglalkoztat. Az eddigi 600 kg-os óránkénti teljesítmény 1000 kg-os óránkénti teljesítményre nő, ezáltal a vállalatnak a nemzetközi piaci pozícióját meg tudja erősíteni. Ugye, amúgy is a habosított lemez gyártás tekintetében Európa 5 legerősebb vállalatának egyikéről beszélünk, ami egy óriási szó. Ahonnan én jövök, Győrből, ott az Audi gyár szokta büszkén mondani, hogy Győrből a világnak. Ezt önök is itt nyugodtan elmondhatják, Szirma Besenyőről a világnak, hiszen 93%-os export hányaddal dolgoznak, ami azt jelenti, hogy szinte minden, ami ebből a gyárból kikerül, az valamilyen külföldi piacon kerül eladásra. És azért is fontos ez a beruházás, mert önmagán túlmutató jelentősége van. Amikor az Ongropak fejleszt, akkor a környék vállalkozásai is fejlődni tudnak. Önök beszállítóinak döntő többsége magyar, és ezek a magyar vállalkozások is megkapják a fejlődés lehetőségét azzal, hogy az Ongropak bővül, az Ongropak beruház. A magyar műanyagiparban önök fontos szerepet játszanak, és hozzájárultak a tavalyi műanyagipari rekordhoz is. Tavaly valaha először 3000 milliárd forintot ért el a magyar műanyagipar termelési értéke. Ez az Ongropak nélkül egészen biztosan nem ment volna. Mint ahogyan az Ongropak fontos szerepet játszik Borsod, Abaúj, Zemplén vármegye gazdaságának teljesítményében is, amely az elmúlt 10 esztendőben duplájára nőtt, tavaly 4200 milliárd forintos éves termelési értéket mutatott fel a vármegye ipari teljesítménye, ilyen sem volt még korábban. Ez jó hatással volt a foglalkoztatottságra is, hiszen a munkanélküliség is bő 30%-ával csökkent. Ebben a választókerületben, ami a Szirma Besenyőt is magába foglaló Miskolc környéki választókerület, az elmúlt 10 esztendőben 59 olyan beruházás jött létre az önökével együtt, amelyekről a kormány kötött megállapodást képviselőasszony közvetítésével az itt működő vállalatokkal. 59. Ezek összesen 500 milliárd forintos értéket képviselnek, és a kormány 70 milliárdos támogatást nyújtott ezekhez összesen, és ezek több mint 20 ezer munkahelyet biztosítottak be ebben a térségben. Szeretném megköszönni az Ongropaknál dolgozóknak azt a teljesítményt, amelyen lehetővé tették, hogy az Ongropak Európa 5 legjelentősebb vállalata közé tartozzon a saját piaci szegmensében, és köszönjük a vállalat vezetőinek és tulajdonosainak azt az elkötelezettséget és azt a kiállást, amely szükséges ahhoz, hogy bátor döntéseket tudjanak hozni.

0: A miskolci Jókai Mor református általános iskolában megkezdte munkáját a Szülő Akadémia elnevezésű programsorozat, amelynek nyitó előadása az okos eszközök tudatos használatára fókuszált. A rendezvény meghívott előadója Uzsajné Pécsi Rita neveléskutató volt, aki a képernyő használat és az internet kockázataira, különösen a korai függőség kialakulásának veszélyeire hívta fel a figyelmet. Előadásában kifejtette, hogy a digitális környezet hatásai jelentősen befolyásolják az idegrendszer fejlődését, ezért meghatározó jelentőségű a gyermekek online jelenlétének szülői felügyelete és korlátozása. A miskolci Jókai Mor református általános iskolában megkezdte munkáját a Szülő Akadémia elnevezésű programsorozat, amelynek nyitó előadása az okos eszközök tudatos használatára fókuszált. A rendezvény meghívott előadója Uzsajné Pécsi Rita neveléskutató volt, aki a képernyő használat és az internet kockázataira, különösen a korai függőség kialakulásának veszélyeire hívta fel a figyelmet. Előadásában kifejtette, hogy a digitális környezet hatásai jelentősen befolyásolják az idegrendszer fejlődését, ezért meghatározó jelentőségű a gyermekek online jelenlétének szülői felügyelete és korlátozása.
1: A kezünkben van ennek a hatásrendszernek az irányítása, és nem vagyunk ennek kiszolgáltatva, pedig sokszor azt gondoljuk, hogy hát ez már itt van, 21. század, nem tudunk vele mit csinálni. De igen, tudunk, tehát a nevelők kezébe van az, hogy felismerjék, de ehhez nagyon kell tudni, tehát érteni kell azt, hogy mi van a kezünkben, tehát hogy egy dopamin hatás, egy függőséget okozó szerről beszélünk, hogy ennek vannak egyszerűen csak technikai feltételei, tehát hogy mennyit bír ki az idegrendszer. Most még nagyon nem is beszéltünk a tartalmakról, mert utána természetesen annak a megszűrése is nagyon fontos, hogy életkorának megfelelő, stb. De azt gondolom, hogy az legalább ennyire fontos, hogy mit az, amit helyette odaadhatunk. Tehát mire van szüksége az idegrendszernek az egészséges fejlődéshez? Tehát nem az elvétel, nem a tiltás itt a cél, de természetesen vannak olyan szerek, vannak olyan tevékenységek, vannak olyan hatások, ezt szülőként tudjuk egyébként is, amiktől óvni kell a gyerekeket addig, amíg ezzel nem tud bánni. Tehát sokszor kapjuk azt a kritikát, hogy jaj, hát 21. században nem lehet azt, mert inkább a tudatos használat és a valami. Persze, igen, de hát azért 3 évesen nincsen ilyen tudatos használat, tehát ott más tekintetben is azt mondom, hogy a szülők nagyon megnézzük azt, ugye, mit adunk neki enni, mi az, ami nem veszélyes a környezetében, és nem csak a 3 évesnek, ugyanígy természetesen, hogy az idegrendszer 21-23 éves korig fejlődik. És pont a legnehezebb része az, hogy ez a prefrontális kéreg, tehát amivel következményekkel tud számolni, előre tud gondolkodni, jó önuralommal rendelkezik, morálisan tud gondolkodni, stb. Ez a legkésőbb fejlődik ki, tehát odáig kísérni kell ezt az egész folyamatot, és abban bizony vannak korlátok is, vannak megértésre szoruló dolgok, tehát el kell magyarázni, és ott én vagyok a vezető. Tehát persze, hogy mondjuk egy dopamin hatásról, ha beszélünk, ugye ez egy jutalomhormon, és egy nagyon, nagyon kellemes hatásrendszer, és sajnos nagyon mesterien fel van építve, tehát azért ezt lássuk be, hogy itt emögött egy nagyon, nagyon komoly, tudományos háttér is áll, hogy hogyan lehet ezeket a gyerekeket, meg minket is, ezzel a dopaminnal ott ragasztani, a gép mellé ragasztani. Na most, hogyha ezt nem segítjük, hogy valóban ne kapjon ilyen mennyiségű hatást az idegrendszer, akkor nagyon nagy lesz a küzdelem, mert nagyon nagy a vágy. Tehát ahogy ezt látjuk is más droghatással is, vagy akár csak a könnyű droghatással is, hogy utána, hogyha már egy kicsit rákapott, akkor nagyon-nagyon nehéz le erről levenni, és nagyon sok szülő ott bukik el, hogy úgy mondjam, hogy nekem sincs időm, stb. Odadom a kezébe, és rögtön csönd lesz, rögtön nyugalom lesz, és jaj, megnyugodott, jaj, de csak a mesét nézi, csak szép, csak a YouTube-on, csak a társaival beszélget. Igen, ám csak, hogy folyamatosan kapja ezt a dopamin hatást, és utána nem tudod majd leállítani, és akkor akar éjjel is a társaival beszélgetni, meg a tanulás helyett is, meg mindig, meg a mozgás helyett, meg a beszélgetés helyett, meg az evés helyett is. Ez egy nagyon könnyű megoldás lett, tehát nagyon, nagyon hasznos az eszköz, tehát ez tényleg kétségtelen, és akár csak a tanításban is helyek közel, szóval azért nem ilyen intenzitásban, biztos, hogy nincs rá szükség, főleg az alsóbb osztályokban, de az óvodában meg egyáltalán nem. Tehát, hogy nagyon kényelmes a dolog, tehát, hogy annyira hamar rájöttünk, persze, hogy volt tévé, de ahhoz be kellett menni abba a szobába, azért ott kellett lenni, nem volt interaktivitás, tehát azért nem volt ennyire vonzó, hogy azt csinálok vele, amit akarok. akkor, amikor akarok. Nem került be a zsebünkbe, hogy mindenütt ott lehet, bármikor, és ott van az a vonzás is, hogy jaj, ha itt van már, hát akkor megnézem, akkor egy kicsit tovább nézem, akkor még nézem, meg máskor is nézem, tehát azt látjuk például, amikor az iskolából most kivettük a telefonokat. Tehát amikor bent volt a telefon az iskolában, hát ott végig mentél a szünetben, ott csak telefonozó gyerekeket láttál. És most, hogyha végigmész a szünetben, szólnak egymáshoz, bevitték a kártyát, a játékot, mozognak, fociznak, marháskodnak egymással, ugratják egymást, kibírják az ugratást, stb. Szóval azért nagyon sok minden történik ebben a helyzetben, és azt látjuk, hogy azokat az űres helyzeteket nem tölti ki a géppel. Most abban a pillanatban, hogy kéznél van, de a szülőnek is. Abban a pillanatban nem kell nevelni, nem kell beszélgetni, nem kell vele 70-szer megmondani, hogy jaj, mert unatkozom, anya, mit csináljak, találj ki valamit, nem tudom mi, menj el a barátodhoz, csináld meg, gazoljál, vagy szóval ezt mind nem kell csinálni, és nagyon szép béke van, úgymond, és csend van. Csak hogy utána már nem tudod kihívni a vacsorára se, mert azt se akarja abba hagyni, és nem akar aludni se, és nem akar természetesen tanulni se, és a barátjával se akar, és mozogni se akar, és akkor itt olyan élet funkciókat támogató tevékenységektől veszi el az erőt, az időt, a lehetőséget, ami egy ilyen ördögi körbe belemegy, és nem az, hogy nem fejleszt, hanem egyszerűen visszafejleszti azokat a funkciókat, amiknek most kellene dolgozni. És ugye bekerülünk a serdülőkorba, ott pedig még a kapcsolati rendszer, tehát ott fölébred az, hogy ugye én ki vagyok, hogyan tudok a többiekkel, hogyan tudok a közösségbe beilleszkedni, a szerelem, a párkapcsolata, a barátságok, a minden kialakulása, hát ezt nagyon-nagyon komolyan befolyásolja, mert ezek csak virtuális kapcsolatok, tehát nem tanulja meg az igazi kapcsolódást, és suta lesz, mint luda jégen ezekben a helyzetekben, és nem is akar kimenni benne, pedig most kifejezetten, hogy úgy mondjam, az érzelmi rendszerünk rá van szorulva, szomjazik erre, hogy ebben a szociális kapcsolatokban tanulja meg az életet, és ez is kimarad. Már elég nagy a baj. Tehát mindig azt látjuk, hogy amikor már elég nagy a baj, akkor jobban nyit az ember. Tehát amikor már nagyon fáj. És vannak már rétegek, akik már nagyon fogékonyak. Tehát most azért a szakemberi réteg nagyon látja. Tehát ugye az első, amikor kivettük a kezükből a gyerekeknek az iskolába, hát az nem az iskolai réteg volt, aki ezt nagyon akarta, hanem a klinikum. Tehát a klinikum több éve látta, hogy gyerekek, a baj nagyon-nagyon-nagyon nagy. Tehát nagyon bele kell nyúlni. És most szól a klinikum a közös média ügyében is, hogy ott is nagyon erős a... És azért vannak már szülők, akik már látják ugye a nagyobb gyerekeiknél, hogy hát ez... Mert ugye nem jelenik meg a probléma olyan hamar, mint hogyha megivott volna egy bögre pálinkát. Az akkor rögtön kiüti, látom, hogy ez nem volt annyira jó. Itt, ha néz egy órás mesét, az nem látszik annyira rögtön. Meg holnap is, azért látszik, persze én is látom. De nem veszük ilyen súlyosnak. És kumulálódik ez a hatás, és ahol már érzékelik ugye akár a szülők is, hogy hülye minden itt, hát azért itt valamit nagyon elvesztettünk, és a gyerek sem boldog benne, tehát nem azt értük el, hogy jaj, de sikeres, meg jaj, de ügyes, hanem hogy látjuk azt, hogy neki sem megoldott egyszerűen az élete ettől, meg hát a közösség az pláne nem, és akkor elkezdenek ébredezni. Nagyon érdekes, éppen mondtam is a szülőknek, hogy sok egyetemista kör már visszalép a nyomógombos telefonjára maga miatt, tehát hogy elkezdi felfedezni azt, hogy hát visszavet engem a kapcsolataimban, a tanulásomban, a memóriámban, az alvásomban, a sportolásomban, tehát egy csomó dologban. És mondom, vannak már iskolák, osztályok, csoportok, városok, akik összefognak, és valóban tényleg egy ilyen közösségi erővel, mert a gyerekeknek egyedül ellenállni ebben nagyon-nagyon nehéz, nagyon erős a csoportnyomás. Tehát én azt gondolom, hogy be fog gyűrűzni nyilván a mélypont után, jön egy emelkedés, csak inkább tényleg azt látjuk, hogy addig ez a generáció, aki az ne menjen így rá, mert nagyon-nagyon sokat veszítünk. Tehát tényleg azt lehet mondani, hogy most nagy méretben van a baj. Tehát tényleg nagy méretben, és hogy vakság miatt van, sötétség van. Tehát, hogyha beszélgetsz egy szülővel, egy kismamával, egy valakivel, hogy hát miért ez nem olyan rossz, hát csak ezt nézi, hát hogy egy kicsit ilyen, meg a nagyival szoktunk, meg egy kicsit csak a mesét, meg a Baby Einstein, meg a nem. Tehát egyszerűen nincs tudatában. És érezzük azt, hogy miért. Nagyon nagy a lobby, itt is felhívtuk a figyelmet rá, hogy ez egy hatalmas nagy üzlet. És nagyon sokáig nem jutottak szóhoz azok a szakemberek, szakemberek, azok a fórumok, akik már úgy kiabáltak volna, logopédusok például, hogy megakad a beszédfejlődés, a mozgásfejlődés, ami ugye kognitív hiányokkal is, vagy kognitív sérülésekkel is jár, hogy nem engedték szóhoz, és sokszor hát nem olyan súlyos, csak tudatosítani kell, stb. Szóval ez a lobby tevékenység nagyon-nagyon erős volt. De azt hiszem, hogy át fog billenni, mert hogy a következmények nagyon erősen látszanak már. És nem akarnak szembesülni ezzel, mert ugye ezt mi is érezzük, és ezt még a kutatók is érzik, hogy saját maguk is sokszor csúsznak bele ebbe az őrült vonzásba, ami hát ez egy droghatás, nyilván ezt látjuk. És azt gondolom, hogy ott csak a szabályozás tesz valamit. Tehát ma már bántalmazásnak számít az, hogyha nem tudom én, alkoholt adsz a 3 éves gyerekednek, vagy megengedett X dolgot, vagy veszélyezteted az egészségét. És azt gondolom, hogy itt van a törvénykezésnek, a törvényalkotásnak, a jogalkotásnak, a vezetőknek, a felső vezetőknek a nagyon nagy szerepe. Tehát, hogy sokáig és régóta kérjük már az oktatás irányítást is, hogy például az óvónők azok ne minősüljenek az szerint, hogy mennyi IKT-t használnak, ugye ilyen, tehát azért, mert akkor az óvónő is úgy érzi, hogy ez őtőle elvárás, ő akkor minőségi, hogyha behozza a nagy képernyőt, és megmutatja a gólyafészkelést. Hát többet érnének, kimennének az udvarra, és megfognának egy gilisztát. Tehát nagyon fontos lenne, hogy segítsen a vezetés, mert aki nem érte föl ésszel, akihez nem érte el ez, vagy éppen, hogy pont belesüllyedt ő is ebbe a dologba, és nagyon nehéz szembenézni, ott csak egy külső erő segít abba, hogy te figyelj, itt meg kell állni. Védőnőknek nagyon nagy szerepük van, és minden olyan szakembernek, aki kapcsolatba kerül a szülőkkel, még akkor, amikor nyitottak. Tehát ez látszik, hogy akkor a kismamák ugye ilyenkor nagyon jaj, mit adjak neki enni, és lehet, hogy itt azzal is szívesen, vagy szívesebben, vagy könnyebben szembenéz, hát hiszen annyira szeretné, hogy annak a gyereknek, ugye az elején vagyunk, védőnő hatalmas nagy erő lehetne ebbe, orvosok nagyon nagyok lehetnének, óvónők, bölcsödések, kisgyermeknevelők. Tehát ott, amikor még azért nyitva van, és talán nincs annyira, hogy nem dobtuk el annyira a súlykot, és nem olyan nehéz visszajönni. És talán a szülők is fiatalabbak, talán ő sem erült még annyira, bár lehet, hogy nem tudom. Szóval a szülőnek a legnehezebb, a mintaadó szülőnek arra való ráhatás, de nagyon sokat használhat. És én azt gondolom, hogy ha ezt sokszor gondoltam arra, hogy egy 25 évvel ezelőtt, 30, nem tudom én, akkor nem volt minden táskába egy kis innivaló, ugye? És nem tudtuk azt mondani, és elkezdték mondogatni, hogy fontos a folyadék, fontos, mert erre fontos, úgy fontos, arra. Most akárhova belenézel, akárhol egy buszon, mint egy cumizó nemzet, mindig kicsit előveszük, nincs vele baj, csak egyszerűen, amikor elég fontosnak láttuk azt, hogy fontos a folyadék, akkor elkezdtünk ehhez egy kicsit alkalmazkodni, és azt gondolom, hogy ezzel az összefogással, tehát hogyha egy szülő is hallja, hogy a védőnő is azt mondta, az orvos is azt mondta, a tanító is azt mondta, a tévében is azt hallottam, de jó lenne, a rádióban is hallottam egy ilyet, a valamik, ja, és volt egy olyan szomszéd is, azt mondta, ó, hát érted, olyan lazán mondta, nálunk nincs tévé, persze, hát mindig, érted, hogy érzi azt, hogy jönnek ezek a minták, gyakorlatilag ő is fontos fogja látni, ide kellene eljutni, és azt gondolom akkor, mert azért ez is így kúszott be, hogy hát nem fontos, nem érdekes, kényelmes, különben meg fejleszt is, elhitették velünk, hogy ez nagyon, és akkor majd lehet tudatosan csinálni, és akkor majd minden jó lesz. Hát nem lesz annyira jó, és hogyha ezt is elterjesztjük, hogy ennek mi az útja, hogy itt meg kell fogni ezt a dolgot, és vezetni kell, hát ugyanúgy, mint a korlátok, a fegyelmezés és a szabadság kérdése. Tehát abba is már azért rájöttünk, hogy azért kellenek az egónak a korlátai. Tehát kell az a vezetés, kell az a meder, persze, hogy úgy, hogy szeretetteljesen, és legyen benne szabadság is, de azért szükséges az, hogy tényleg megismerje az énjének a határait is.
2: Értékadó. Magazin műsorunk a Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánrádió.hu.
0: Kedves hallgatóink, elhangzott összeállításunkat Grunda János szerkesztette, nevében is búcsúzom önöktől, a bemondót Klész Beátát hallották.
2: Értékadó magazin műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610-es számon. E-mailt pedig az info@szentistvanradio.hu címre küldhetnek.

0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk! Add, Urunk, hogy mi a te szolgáid, folytonos lelki és testi jólétnek örvendjünk, és a boldogságos mindenkor Szűz Mária dicsőséges közben járására, a jelen szomorúságtól megszabaduljunk, és az örökké tartó örömet élvezzük. Krisztus, a mi Urunk által.
0: Amen.
1: Oltalmad alá futunk, Istennek szent szülője, könyörgésünket meg ne vess szükségünk idején, hanem oltalmazd meg minket minden veszedelemtől, minden koron dicsőséges és áldott Szűz. Mi asszonyunk, mi közben járunk, mi szószólunk, engeszteld meg nekünk szent fiadat, ajánlj minket szent fiadnak, mutasd be minket szent fiadnak. Amen. Hozzád menekülünk szorongattatásunkban, szent József, s miután már könyörögtünk legszentebb jegyesed segítségéért, a te oltalmadat is bizalommal kérjük. Hivatkozva arra a szeretetre, amely Isten szeplőtelen Szűz anyjához fűzött, és amellyel a gyermek Jézus gondoztad. Könyörögve kérünk, tekints te kegyesen az örökségre, amelyet Jézus Krisztus saját vérén szerzett, és támogass bennünket erőddel és segítségeddel szükségeinkben. Oltalmazd Jézus Krisztus választott nemzedékét, te, a szent család gondos őrzője. Tarts távol tőlünk, ó szerető Atya, a tévejgés és romlottság métejét. Védelmezz az égből, erős támaszunk a harcban, amelyet a sötétség hatalma ellen vívunk. És amiként kiragadtad egykor a kisded Jézust a legnagyobb életveszélyből, úgy védd meg most is Isten szent egyházát az ellenséges cselvetéstől és minden bajtól. Védj állandóan pártfogásodba minnyájunkat, hogy a te példád és gyámolításod által támogatva,

szentül élhessünk, jámbor véget érhessünk, és a mennyben örök boldogságot nyerhessünk. Amen.

Üdvözd légy, örökké áldott légy, az oltári szentségben jelenlévő Isten fölség, Isten és ember, Krisztus Jézus, minden áldás éhő kutfeje, menj és föld Ura Isten, kit az angyalok, mint odafönn az egekben, úgy imádnak az oltári szentségben. Én is méltatlan teremtményed, leborulva imádom szent fölségedet, és teljes szívemből hálát adok neked, hogy te mennyei fölség, lelkünk eledelére, önmagadat adtad az oltári szentségben. Kérlek, Uram, ne vegyelek soha ítéletemre, hogy üdvössége, szentsége, legyen nekem is üdvösségemre. Amen. Áldott legyen az Isten, áldott legyen szent neve, áldott legyen Jézus Krisztus valóságos Isten és valóságos ember. Áldott legyen Jézus szent neve. Áldott legyen Jézus szentséges szíve. Áldott legyen Jézus drága vére. Áldott legyen Jézus az oltári szentségben. Áldott legyen a Szent Szűz és Isten Anyja Mária. Áldott legyen az ő szeplőtelen fogantatása. Áldott legyen az ő dicsőséges mennybe vétele. Áldott legyen Szűz Mária szent neve. Áldott legyen Szent József, a Szent Szűz jegyese. Áldott legyen Isten angyalaiban és szentjeiben. Amen.

Urunk Jézus Krisztus, te ebben a csodálatos szentségben kínszenvedésed emlékét hagytad ránk. Hadd kérünk, te

0: májusi litániát közvetítettünk az Egri Bazilikából.
1: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívta Csepelényi Györgyöt, hogy Boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: Egyházi hírek a Szent István Rádióban.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Egyházi híreket hallanak itt a Szent István Rádióban, húsvét 5. vasárnapján. A mikrofonnál a hírszerkesztő, Domán Vivien. Mindszenti József herceg prímás érsek bíboros halálának 51. évfordulója alkalmából nyughelye fölött az esztergomi nagyboldogasszony is Szent Adalbert főszékes egyházban ünnepi szentmisét mutatott be Felföldi László pécsi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjaival és a főegyházmegye papságával együtt május 2-án szombaton. Az MKPK 1993 óta rendezi meg a hercegprímás május 6-ai halálának évfordulójához kapcsolódóan az országos engesztelő mindszenti zarándoklatot. A bíboros nyughelyéhez az ország számos pontjáról érkeztek zarándokok. A budapesti Pannónia Szakra Katolikus Általános Iskola részéről május 1-én 400-an vágtak neki a kétnapos fizikai próbatételnek, mely egyben lelki elmélyülésül is szolgált. Mindszenti József tiszteletére május 3-án vasárnap Bécsben Székely János, a Katolikus Püspöki Konferencia elnöke mutat be szentmisét, május 5-én kedden pedig Rómában folytatódik a hercegprímásról való megemlékezés. Az esztergomi bazilikában bemutatott szentmisén jelen volt Súlyog Tamás köztársasági elnök és Varga Zsé András a kúria elnöke, a közélet és a tudományos élet képviselői, a Mindszenti Alapítvány tagjai, köztük Kovács Gergely posztulátor, az alapítvány elnöke, és Ugron Imre, az alapítvány megbízott társelnöke is. Felföldi László homíliájában kiemelte, Mindszenti azt hirdette, az emberek 100 millióihoz nem a szellemóriások, hanem a jellemóriások állanak közel. Ezek maradnak minden korok minden emberének örök úti társai. Ez a gondolat hűen tükrözi Mindszenti emberi és főpapi életútját, a szilárd elveket, a diktatúrákkal szembeni kompromisszumképtelenséget, az egyszerű emberek iránt tanúsított lelkipásztori gondoskodást és az Istenbe vetett sziklaszilárd hitet. A jellem tisztasága olyan egyetemes érték, amely átível évszázadokon, kultúrákon és társadalmi rendszereken. Olyan egyetemes erkölcsi mérce, amely a közösségek viszonylatában is meghatározza azok belső értékét és összetartását. Az Egri Hittudományi Főiskolán a 2026-27-es tanévben katekét a lelkipásztori munkatárs alapszakon és hittanári szakon levelező tagozatos formában lehet készülni hitoktatói tevékenységre és keresztény műveltségünk gyarapítására. A hittanári szak az Eszterházy Károly Egyetemmel együttműködésben történő közös képzés. A képzésekre a Hittudományi Főiskola saját jelentkezési lapján kell jelentkezni május 15-éig. A következő tanévben is lesz pedagógusok számára a 2 féléves hitoktatói szakirányú továbbképzés. Bővebb információt a főiskola honlapján olvashatunk a www.eghf.hu oldalon. Autóbuszos zarándoklatot szerveznek Csíksomjóba május 22-e és 25-e között 22 fős kisbusszal. Az utazás önköltsége 50 ezer forint per fő, és falusi vendéglátás 40 euró per fő per nap. 4 nap, 3 éjszaka, összesen 120 euró per fő lesz. Érdeklődni és jelentkezni a zarándoklat2024@gmail.com e-mail címen lehetséges. A zarándoklat lelki vezetője Kakuk Ferenc plébános. Július 16-a és 19-e között rendezik meg idén az Egerszalóki Ifjúsági Találkozót és Lelki Gyakorlatot. A motto a naphimnuszból: dicsérjétek az Urat és áldjátok. Az online regisztráció április 27-én hétfőn elkezdődött. Akik így jelentkeznek az eseményre, egy szalókos pólót kapnak ajándékba. Az élet szent, Szent Gianna Beretta Molla, vagyis Szent Janka, feleség, édesanya, orvos, az édesanyák, az orvosok és a meg nem született magzatok védőszentjének életét bemutató kiállítás érkezett az Egri Bazilikába, mely augusztus 30-áig lesz látogatható. A kiállításhoz programok is kötődnek. Május 7-én 18 óra 30 perckor felolvasó estre várják a híveket Szent Gianna Beretta Molla és Pietro Molla Szerelmes Levelek című könyvéből. Közreműködik Simorjai Jemeses színművész. A helyszín a Szent Orsolya Bencés iskola központ kollégiuma lesz. A könyv megvásárolható a Bazilika látogató központban. Gyógyító ima estre várják a kedves híveket Füzér Radványba, a római katolikus templomba, május 4-én hétfőn. Szent Peregrin a daganatos betegek védőszentjének ünnepnapja alkalmából. A program rózsa füzérrel és gyóntatással kezdődik 15 óra 30 perckor, majd dicsőítés lesz, ezután szentségimádás. 18 órakor kezdődik a Szent Misa a betegekért, melyet Szabó József, Miskolc diósgyőri plébános vezet. Ezután egyéni áldás lesz Szent Peregrin erekjéjével. Szeretettel várják a híveket, és arra hívják őket, hogy készüljünk együtt ima kilenceddel és bőjtel. Sajó Pál falán, a Szentlélek Lelki Gyakorlatos Házban május 8-ától 10-éig, péntek estétől vasárnapig lelki gyakorlat lesz, melyet Kunya Ákos református lelkész vezet. A lelki gondozói beszélgetések mellett gyónási lehetőséget is biztosítanak. Részvételi díj 25 000 forint, jelentkezni pedig a szentlélekházkukac.mikorkat.hu e-mail címen lehetséges. Májusi búcsú lesz Péliföld Szent Kereszten. Május 9-én a Szalézi család napja 10 óra 30 perckor szentmisével kezdődik, melyet a tartományfőnök Vitális Gábor celebrál. Május 10-én 11 órakor szintén Péliföld Szent Kereszten a Lurdi barlangnál Ternyák Csaba egriesek celebrálja a szentmisét. 15 órakor pedig litánia lesz a két templomban. Szeretettel várnak mindenkit Péliföld Szent Keresztre a szalésziak. Újra megtelik élettel a Dunakanyar. Május 16-án szombaton rendezik meg a tavaszi nagymarosi ifjúsági találkozót. Az idei esemény mottója a Szentírásból vett idézet, mert ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. A szervezők reggel 9 órától várják a fiatalokat a nagymarosi plébánia kertbe és a dunaparti szabadtéri helyszínekre. A nap főelőadója Fábrik Kornél püspök lesz, a zenei szolgálatot pedig az Emmanuel közösség látja el. A programban a közös dicsőítés és tanítás mellett kis csoportos beszélgetések, szentségimádás és ünnepi szentmise is szerepel. Ezzel párhuzamosan a gyermekeket is várják a gyermekmaros altáborai, már 8:30-tól fogadják a legkisebbeket, korosztályos programokkal. Szeretettel várnak mindenkit. Pünkösdi dicsőítő alkalom lesz Egerben a Ciszterci templomban május 23-án szombaton 15 órától. A program szentmise, szentélekhívás és dicsőítő szentségimádás közbenjárással. Szeretettel vár mindenkit az Életünk Krisztus karizmatikus közösség. Gyógyító lelki gyakorlatra várják a kedves érdeklődőket Margarita nővér és Huber atya május 26-a és 30-a között a kazincbarcikai Don Bosco sportközpontban. A lelki gyakorlat témája, s a vigasztaló, a Szentlélek megtanít benneteket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit mondtam nektek. A részvétel regisztrációhoz kötött. Regisztrálni lehet Kazincbarcikán a római katolikus szalézi plébánián, valamint az egyházközség honlapján elérhető linken keresztül. A részvételi díj 15 000 forint. Várnak minden gyógyulásra és lelki feltöltődésre vágyó testvért. Május 30-án lesz a Bélapátfalvi apátsági templom megáldása. A 13. században épült Bélapátfalvi apátsági templom műemléki rekonstrukciós munkálatai hamarosan befejeződnek. A beruházás során az apátsági templom épületének külső és belső felújítása mellett megújult környezettel és a zarándokok, turisták fogadására szolgáló két új épülettel várja majd a látogatóit. A templom felújítás utáni ünnepélyes megáldására május 30-án szombaton 10:30-kor kezdődő szentmise keretében kerül sor. A szentmisét Ternyák Csaba érsek mutatja be az egyházmegye papságának, híveinek és a meghívott vendégeknek a részvételével. Kedves hallgatóink, az Egri főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreinket hallották.

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Esti mese.
1: Kedves gyermekek, ma este hallgassátok meg Kormos István Vackor című meséjének harmadik részét, melyet Márton Miranda olvas fel nektek.
2: Vackor bemutatkozik a gyerekeknek. Hej, óvoda, óvoda, az voltám csak a csoda, mint valami kacsalábon forgó ékes palota. Kinyillott az ajtaja, fény lett szárnyas ablaka, ragyogott sok fényes terme, zsongott a sok gyerek benne. Katona Anna 1, Varga Bence 2, Porjutka 3, Fazekas Marci 4, Fazekas Eszter 5, Domokos Matyi 6, Vaspista 7, Pengő Gyöngyi 8, Fodor Dávid 9, Kovács Vicu 10, 10, 10, tiszta víz, s ahogy állt köztük a bogyos, lompos, loncsos és bozontos, piszén-pisze kölyök mackó, azaz apró, azt se tudta. Kicsoda, azt se tudta, micsoda, ki az apja, ki fia. Meleg volt a bunda rajta, foghatta mancsát az apja, szégyen ide, szégyen oda, elsírta magát az apró, lompos, loncsos és bozontos, híres, neves, nevezetes, piszén-pisze kölyök mackó. Ajjaj, jajjaj, hajjaj, most lett még csak csuda zaj, de még milyen messze hangzó, ahogy a terembe lépett az a híres, nevezetes, síró, rívó, piszén-pisze kölyök mackó. Vackor apja így szólt akkor. Hey, gyerekek, figyeljetek! Ez a síró kölyök mackó az én kicsi kölykem, azaz az én pici fiam, Vackor. Ne nevessetek hát rajta, azért bömböl a mi haszna, mert még nem járt óvodában. Örökösen erdőn kószált, barlangunktól messze bóklált. Most lett ember igazán. Azt mondom hát, kutya brumma, igaz mackó szívet takar ez a bogyos, lompos, loncsos és bozontos, bundásságos barna bunda. Elhallgat a sok gyerek, már csak Vackor pityereg. Szipog, szepeg, s csöpp mancsával maszatolja el a képén a keserves könnyeket. Aztán sóhajt. Hóha, hó, fára mászni volna jó. Szól az óvónéni akkor. Gyere bátran, kicsi Vackor! Nyújtsd ide a csöpp kezed! Mondd meg, kedves, honnan jöttél? Hány éves vagy? Hol születtél? Mondd meg szépen, merre jártál? Hol kószáltál? Hol bókláztál? Ne félj itt, te piszén-pisze! Gyere bátran közelebb! Közelebb lép akkor, s csak ennyit mond Vackor. Brumma, brumma, hóha, hó, fára mászni volna jó. Az én körmeim nagyok, 5,5 éves vagyok. Sűrű, sötét rengetegben egy szép napon megszülettem. Örökké csak erdőn jártam. Ott kószáltam, ott bókláztam. Magasságos fákra másztam. Barlangokban bújócskáztam. Szagos fűbe heveredtem, mikor pedig éhes voltam, finom éret Vackor tettem. De már erdőn nem tekergek, apát, anyát, nemzetségem atyafiát csavargással nem ijesztek. Hadd járhassak óvodába, ilyen csodás palotába, meghálálom, ha nem, akkor ne legyen a nevem Vackor. A gyerekek körbefogták, s a kis bogyos, lompos, loncsos és bozontos piszén-pisze kölyök mackót nagy vihánccal átkarolták. Katona Anna 1, Varga Bence 2, Porjutka 3, Fazekas Marci 4, Fazekas Eszter 5, Domokos Matyi 6, Vaspista 7, Pengő Gyöngyi 8, Fodor Dávid 9, Kovács Vicu 10. 10-10 tiszta víz. Sok gyerek, sok cseprő apró, és köztük brummogatva ott táncolt az a csöp boglyos, lompos, loncsos és bozontos, piszén-piszekölyök mackó. És ott maradt akkor óvodásnak Vackor.
1: Kedves gyermekek, ma este Kormos István Vackor című meséjének harmadik részét olvasta fel nektek Márton Miranda. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Múzsa. Kultúra és közösség.
2: 19 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Az életszentség nyomában festett ikon vagy belső valóság. Ezt a témát járta körül Kovács Gergely okleveles posztulátor, a Magyarországi Mindszenti Alapítvány képviselője, és Kuzmányi István állandó diakónus, a Magyar Kurír igazgató főszerkesztője, Gőbel Ágoston újságíró riporterrel, a belvárosi S4 Közösségi és Kulturális Központban. Kovács Gergely elmondta, a hétköznapiság a II. Vatikáni zsinat után lett fontos szempont. Korábban a középkori csodagyűjtemények és a reneszánsz hatására nagyon erős volt a szenteknek a csodálatos, különleges emberfeletti bemutatása. Mivel azonban sok bensőségesség, gyengétség is van bennük, még a tündöklő szenteknél is felfedezzük a hétköznapiságot. Kovács Gergely elmondta, lehetünk jók, nyitottak, befogadók, megértőek, kedvesek, pozitívak és bölcsek. Ezek sugároztak a szentek életéből és azokéból is, akiket nem avattak szenté, de akikről tudtuk, hogy azok voltak. Családtagok, barátok, ismerősök. A Magyar Szent Család városából Veszprémbe Boldog Gizella városába zarándokoltak a székesfehérvári püspökség dolgozói április végén. Udvardi György veszprémi érsek a zarándoklaton bemutatott szentmise keretében Bódi Mária Magdolna erekjéjével ajándékozta meg a fehérvári püspökséget. Eljöttünk a szentek nyomán, hogy szentek előtt tisztelegjünk, mondta köszöntőjében Spányi Antal, székesfehérvári püspök, a Szent Mihály Főszékes Egyházban tartott koncelebrált szentmisén. Korábban Spányi Antal Szent István király erekjéjét ajándékozta a Veszprémi Főszékes Egyháznak, hogy teljessé tegye a magyar szent család tiszteletét a nyugat-magyarországi érseki székhelyen is. Terápiás kutyák segítenek könnyíteni a lelki terheken. A Magyar Máltai Szeretett Szolgálat Gondviselésháza nappali melegedője vendégeinek 60-ban. A két kutya mosolyt csal az arcokra, és megolvasztja a szívét azoknak is, akik ezt úgy tűnik a legkevésbé sem igénylik. A négylábúaknak nincsenek előítéleteik, és nem dőlnek be a látszatnak. A Hópmentő és Segítőkutyás Egyesület képzett kollégái érkeztek a két kutyával, akiknek nagy tapasztalatuk van abban, hogyan vidítsák fel a körülöttük lévőket. Gazdáikkal, Orosz Emesével és Kapaló Évával rendszeresen járnak óvodákba, kórházakba, hospice ellátásba is. Nem hozza zavarba őket a látszólagos közöny, lelkesen várják, hogy megmutathassák, mit tudnak, és hogy megkapják érte a jutalmat. Egy-egy finom falatot, és mellé a simogatást is. Csökkent a lakóingatlanok iránti kereslet a nyaraló övezetekben az 5 évvel ezelőtti járványidőszakban elért rekordhoz képest, írta a Magyar Távirati Irodához eljuttatott közleményében az ingatlan.com. A tájékoztatás szerint az ingatlan hirdetési portál friss, a nyaraló szezon közelettének apropóján készült elemzése, az elmúlt évek január-áprilisi időszakának kereslet-kínálati adatait vizsgálva bemutatja az éves és 5 éves változásokat. Az eredményekből kiderül, hogy a mérsékeltebb érdeklődés visszafogta a drágulás ütemét is a klasszikus nyaraló piacokon. Ám a különböző üdülővezetek teljesen eltérő pályán mozogtak. A portál adatai szerint a balatonparti településeken az elmúlt 5 évben 59%-kal csökkent az eladó lakóingatlanok és nyaralók iránti érdeklődés, míg éves szinten 12%-os visszaesés látható. A tiszatavi települések az elmúlt évek egyik legérdekesebb nyaralópiaci területévé váltak, bár itt is csökkent a kereslet a járványidőszakban elért rekordhoz képest. Bár egyes strandok már a hétvégén megnyitottak, többségük a hónap második felétől vagy június elejétől várja majd a látogatókat. A belépőárak mérsékelten emelkedhetnek az idén, derül ki az országos körkérdésre adott válaszokból. Elhunyt 66 éves korában Pálfalvi Lajos, József Attila díjas műfordító, irodalomtörténész, egyetemi docens. A hírt a családja közölte a Magyar Távirati Irodával. Műveivel és műfordításaival elsősorban a lengyel irodalmat és kultúrát ismertette meg a magyar olvasókkal. Az ukrán elnök szerint a szlovák kormányfő azt ígérte, támogatni fogja Ukrajna Európai Uniós csatlakozását. Volodymyr Zelenszky ezt az X-en közölte, miután telefonon beszélt Robert Ficóval. Az ukrán politikus emellett kijevi látogatásra hívta szlovák kollégáját, és cserébe ő is Pozsonyba invitálta az ukrán elnököt. Végül az időjárásról. Száraz, túlnyomóan derült idő várható, a déli esszelet főként az Északnyugat-Dunántúlon kísérhetik élénklökések. Éjszaka általában 3 és 9 fok között alakul a hőmérséklet. Híreinket hallották.
1: Reklám.
4: XVIII. tavaszköszöntő templomi hangverseny a Mezőtárkányi Katolikus Templomban 2026. május 16-án 16 órakor. Meghívott fellépő a felvidéki Kincsem zenekar Csicser településről. Műsoruk címe Adjon az Isten. A rendezvény ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők. Média támogató a Szent István Rádió.
5: Adjon az Isten fényeket, temetők helyett életet.
6: Keresztény élet.

0: 4. Leó pápa megerősítette, hogy első küldetése az evangélium hirdetése. Lányainkat új módon kell megszólítanunk. Márton Zsolt Váci megyés püspök a 90 éves Kalász rendezvényén. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
1: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
2: Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
0: 1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. A zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
3: Andante. Komoly zenei kalauz a Szent István Rádióban.
4: Szeretettel köszöntöm komoly zenei műsorunk minden kedves hallgatóját. Az adás szerkesztőjét, Kovács Krisztinát hallják. Mai műsorunkban Antonín Dvořák pályáját mutatjuk be. A 19. századi cseh nemzeti zeneirodalom kiemelkedő alakja a Prágához közeli Nelahozeves falucskában született 1841. szeptember 8-án. Apja a faluban volt kocsmáros, Dvořák is ebben az intézményben ismerte és szerette meg a zenét, sőt ő is itt húzta hegedűjén a talpalávalót. Szülei szándéka szerint mészárosnak tanult, de a helyi tanító rábeszélésére elengedték egy prágai orgonaiskolába. Apja anyagi támogatása nélkül fejezte be a 2 éves tanfolyamot, hogy megéljen, prágai kocsmákban hegedült, a nagy színház zenekarában brácsázott, templomokban orgonált, majd zenét tanított, de így is meglehetősen szerény körülmények között élt. Próbálkozott a komponálással is, de hol kottája, hol zongorája nem volt, leggyakrabban azonban egyik sem. Művei egyébként sem érdekeltek senkit, amit ő később úgy kommentált. Legalább mindig volt papír a tűzgyújtáshoz. 1875-ben elnyert egy tehetséges, de nehéz anyagi helyzetű zeneszerzők számára kiírt ösztöndíjat, egyre gyakrabban játszott darabjai pedig felkeltették Johannes Brahms figyelmét. A német zeneszerző közbenjárására Berlinben kiadták Szláv táncok című zongoradarabját, és az akkor már 40 felé közelítő Dvořák egy csapásra elismert művésszé lett. Most hallgassuk meg az Opus 46-os számú Szláv táncok közül a C-molt. Előadja a Budapesti Fesztiválzenekar, vezényel Fischer Iván.

elhangzott Dvorák szláv táncai közül az Opus 46-os számú C-moll tánc a Budapesti Fesztiválzenekar előadásában Fischer Iván vezényletével. Dvorák 1884-es angliai útja valóságos diadalmenetté vált. 1890-ben Moszkvában ünnepelték, ahol barátja Csajkovszki két hangversenyt szervezett számára. Egy évvel később a Cambridge-i és a Prágai Egyetem díszdoktora, a Prágai Konzervatórium tanára lett. 1892-től három évig a New York-i konzervatórium igazgatója volt, de az amerikai életet képtelen volt megszokni, és honvágyal is küszködött. 1899-ben Budapesten járt a Hámolgordoka versenyben mutatója alkalmából. A cselló versenyt amerikai tartózkodása idején New Yorkban kezdte komponálni, és Cseföldön fejezte be 1895-ben. Brahms, amikor megismerte a művet, irigykedve jegyezte meg. Ha tudtam volna, hogy lehet ilyen versenyművet írni Gordonkára, magam is megpróbálkoztam volna vele. A Budapesti Filharmóniai Társaság 1899. december 20-ai Dvorák koncertjén került bemutatásra a Hámolgordonka verseny, most ennek első tételét halljuk Perényi Miklós és a Budapesti Fesztiválzenekar előadásában.

Elhangzott Dvorzsák Hámol cselló versenyének első tétele Perényi Miklós és a Budapesti Fesztivál zenekar előadásában. Dvorzsák 1904. május 1-én Prágában halt meg. Szerény, mélyen vallásos ember volt, szerette a természetet, de csodálta a modern technika vívmányait is, s lenyűgözte a nagyvárosok nyüzsgő élete. Minden műfajban csodálatos könnyedséggel komponált, a klasszikus formákat szláv ritmusok és táncformák beépítésével alakította át. A legismertebb műve az 1893-ban Amerikában komponált 9. új világszimfónia, amelyben indián és afroamerikai folklór elemek, szláv dal és tánc típusok ötvöződnek. Egyik témája népszerű spirituálé lett. A legenda szerint Dvorzsák már a komponálás végén járt, amikor családja New Yorkba érkezett, és az örömtől mámoros zeneszerző elfelejtette megírni a trombita szólamot. A hiányra csak akkor derült fény, amikor másolni kezdték a kiadónak a partitúrát. Most hallgassuk meg a szimfónia 4. tételét, előadja a Budapesti Filharmóniai Társaság zenekara.

elhangzott Antonín Dvořák 9. szimfóniájának 4. tétele a Budapesti Filharmóniai Társaság zenekarának előadásában. Dvořák több tucat kamaradarabja közül az amerikai vonós négyes és a dám kézongora trió emelkedik ki. Operái közül az 1901-ben bemutatott Ruszálka a legsikeresebb. Összesen 9 szimfóniát, 14 vonós négyest, 4 versenyművet, 10 operát, számos szimfonikus költeményt, dalokat, kórusműveket komponált. Napjainkban is a legnépszerűbb és legtöbbet játszott csezzeneszerző, szerzeményei Smetana mellett a modern csezenei alapjai. Nevét a Budapesti Városligetben Sétány őrzi. Befejezésképpen hallgassunk meg egy részletet a már említett amerikai vonós négyesből, a mű 4. tétele következik a Keller Kvartett előadásában.

0: elhangzott Antonín Dvorák F-dur amerikai kvártettjének negyedik tétele a Keller kvártett előadásában. Kedves hallgatóink, ezzel komoly zenei műsorunk végéhez értünk. Köszönjük, hogy velünk tartottak, további tartalmas rádiózást kívánunk!
1: A Szent István Rádió komoly zenei kalauzát, az Andantét hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk.
1: Kedves hallgatóink, Balogh Ferenc hétvégi levelét hallják.
2: Kedves barátom, remélem levelem jó egészségben talál benneteket. Folytatva közös gondolkodásunkat, ezúttal a bizalomról írok neked. A katolikus lexikon szerint a bizalom a latin fides fidelitas, a remény alapja, hit a másik fél jó indulatában. Akiben bízunk, arról szilárdan hisszük, hogy kész és tud is rajtunk segíteni, föltárt gyengeségünkkel nem fog visszaélni. A megelőlegezett bizalom a nyitottság, a kiérdemelt bizalom a megbízhatóság. A bizalom hiánya gyanakvásban, aggályoskodásban, szorongásban és kétségbeesésben mutatkozik meg. Torz formája a könnyelműség és a vakmerőség. Mint a közösségi élet, s főként a barátság alapja, szoros kapcsolatban áll az őszinteség és a hűség erényével. Jó lehet a bizalomra rá kell szolgálni, ki kell érdemelni, a másra való hagyatkozásban mindig van bizonyos kockázatvállalás. Az alapvető, többnyire tudattalan készség a bizalomra, önmagunk, a világ és a lét értelmessége iránt az úgynevezett ősbizalomból fejlődhet ki. Ez annyira alapvetően az emberségünkhöz tartozik, hogy ez az ősbizalom határozza meg például a csecsemő kapcsolatát környezetével, főleg az édesanyjával. Karl Rahner a minden emberben adott alapvető bizalomkészségben az Istenbe vetett bizalmat is rejtőzködni látja. Igaza lehet, hiszen még a vallásos emberben sem halkulhat ki az Isten, a transzcendens iránti bizalom nélkül hit. Az egészséges gyermeki ősbizalom és a vallásos bizalom lehetősége összefügg. A bizalom tudatossá is válhat, méghozzá akkor, amikor a másokkal való kapcsolatban a kockázatok vállalása, a problémák és a krízisek megoldása közben igazolódik. E tudatosodás közben érzelmek kísérik, meghatározzák a helyzetek, függ az emberismerettől, viselkedésformáktól. A vallásos ember bizalma pedig a hitétől függ. Nyilvánvalóan ez a tudatos bizalom egyénenként változó, nagyon szubjektív. Valószínűleg e szubjektív jellege miatt a bizalom fogalmával a teológia aránynak keveset foglalkozott. Pedig a bizalom mindig hozzátartozik a vallásos megismeréshez. A teológia az Istenbe vetett bizalmat az Istenbe vetett hittel azonosítja. A fides qua creditur, a hit, amellyel hiszünk, ezáltal kapja meg jelentőségét. Ezáltal viszont nem a bizalom meghatározott formájaként értelmezik. Pedig az Isten hit eredeti biblikus értelmében nem más, mint bizalomkeltő emberi tapasztalat, így ennek közelségéből is szemlélhető. Ezt vizsgálja és fejti ki a bizalom teológiája. Már az Ószövetségben is az Isten élmény a bizalom struktúráját és kultúráját jelenti. Itt a bizalom egyedüli alapja a föltétlenül megbízható és a helyesen hitt Isten, míg az emberi, teremtményi megbízhatóság önmagunk és a másik ember iránt sokszor megkérdőjelezhető. Jézus az Új Szövetségben új aspektust mutat számunkra, az Isten irgalmát. Az ő személyén keresztül mindannyiunk irányába megmutatkozó feltétlen isteni irgalom megtapasztalása a Jézus Krisztussal való sokféle találkozásban a bizalom erősödését, annak merészségét tárja föl előttünk. Kedves barátom! Ennek a bizalommal többnyire szétválaszthatatlan egységet alkotó irgalomnak, az isteni irgalmasságnak egyik legfőbb hirdetője Szent II. János Pál pápa volt. Ő emelte oltára Szent Faustina nővért is, aki magánkinyilatkoztatásaiban, látomásaiban párbeszédet folytatott az irgalmas Jézussal. Ezt a nővér naplójából ismerhettük meg. Pár évvel ezelőtt Christoph Schönborn bíboros bécsi érsek kezdeményezte, hogy rendezzenek nemzetközi konferenciákat az irgalmasság témájáról, annak érdekében, hogy az irgalmasság üzenete minél több Krisztus hívőhöz eljuthasson. 2008 áprilisában Rómában tartották az Isten irgalmasság első apostoli világkongresszusát. Itt született meg az igény, hogy hasonló alkalmakat szervezzenek földrészenként, illetve országonként is. Hazánkban általában az irgalmasság vasárnapját megelőző szombaton kerül sor erre a konferenciára Bizalom az irgalmas Istenben címmel. Nyugdíjazásáig Katona István egri segédpüspök volt az irgalmasság egyik hazai apostola. Kedves barátom! Három bibliai történet is rámutat, hogy milyen hatást gyakorolhat életünkre Isten irgalma. Kérlek, olvasd el, miként nyeri vissza méltóságát, s kap küldetést a szamáriai asszony, milyen örömmel fogadja be az apa tékozló fiát, a megkövezésnek kitett házasságtörő asszonynak mit mondott Jézus? Menj, és többé ne vétkezzél. Végül egy idézett Varga László kaposvári püspöktől, melyet 2018-ban mondott a 9. országos irgalmasság konferencián. Igazság nélkül az irgalom szétfolyós, érzelgős, szeretett gombolyag, irgalom nélkül az igazság pokol. Jézus egyszerre élte meg az irgalmat és az igazságot akkor is, amikor a farizeusok eldobták köveiket és eloldalogtak. E kettő együtt emelte föl és gyógyította a nőt. Ha megértjük Isten irgalmasságát életünk felett, ha befogadjuk, hiszünk benne, akkor egyszerre fogjuk élni az irgalmat és az igazságot. Álmom, hogy az irgalom átjárja és betölti az egyházat, és eljut minden emberhez. Az állam mi vagyunk, saját magunkat kell szeretet áldozattá adni, különben csak papolunk, szövegelünk. Meg kell engedni Istennek, hogy átváltoztasson bennünket, hogy a harag edényéből az irgalom edényévé formáljon valamennyiünket. Kedves barátom! Kívánom, hogy Varga püspök atya álma valóra tudjon válni mindannyiunk életében. Te és a szeretteid pedig bizalmatokat vessétek a végtelenül irgalmas Istenbe. Ezzel a reménnyel szeretettel ölel benneteket, barátod.
1: Kedves hallgatóink, Balogh Ferenc hétvégi levelét hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: Húsz óra.

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Az életszentség nyomában festett ikon vagy belső valóság. Ezt a témát járta körül Kovács Gergely okleveles posztulátor, a Magyarországi Mindszenti Alapítvány képviselője, és Kuzmányi István állandó diakónus, a Magyar Kurír igazgató főszerkesztője, Gőbel Ágoston újságíró riporterrel, a belvárosi S4 Közösségi és Kulturális Központban. Kovács Gergely elmondta, a hétköznapiság a II. Vatikáni zsinat után lett fontos szempont. Korábban a középkori csodagyűjtemények és a reneszánsz hatására nagyon erős volt a szenteknek a csodálatos, különleges emberfeletti bemutatása. Mivel azonban sok bensőségesség, gyengétség is van bennük, még a tündöklő szenteknél is felfedezzük a hétköznapiságot. Kovács Gergely elmondta, lehetünk jók, nyitottak, befogadók, megértőek, kedvesek, pozitívak és bölcsek. Ezek sugároztak a szentek életéből és azokéból is, akiket nem avattak szenté, de akikről tudtuk, hogy azok voltak. Családtagok, barátok, ismerősök. A Magyar Szent Család városából Veszprémbe Boldog Gizella városába zarándokoltak a székesfehérvári püspökség dolgozói április végén. Udvardi György veszprémi érsek a zarándoklaton bemutatott szentmise keretében Bódi Mária Magdolna erekjéjével ajándékozta meg a fehérvári püspökséget. Eljöttünk a szentek nyomán, hogy szentek előtt tisztelegjünk, mondta köszöntőjében Spányi Antal, székesfehérvári püspök, a Szent Mihály Főszékes Egyházban tartott koncelebrált szentmisén. Korábban Spányi Antal Szent István király erekjéjét ajándékozta a veszprémi Főszékes Egyháznak, hogy teljessé tegye a magyar szent család tiszteletét a nyugat-magyarországi érseki székhelyen is. Terápiás kutyák segítenek könnyíteni a lelki terheken. A Magyar Máltai Szeretett Szolgálat gondviselésháza nappali melegedője vendégeinek 60-ban. A két kutya mosolyt csal az arcokra, és megolvasztja a szívét azoknak is, akik ezt úgy tűnik a legkevésbé sem igénylik. A négylábúaknak nincsenek előítéleteik, és nem dőlnek be a látszatnak. A Hópmentő és Segítőkutyás Egyesület képzett kollégái érkeztek a két kutyával, akiknek nagy tapasztalatuk van abban, hogyan vidítsák fel a körülöttük lévőket. Gazdáikkal, Orosz Emesével és Kapaló Évával rendszeresen járnak óvodákba, kórházakba, hospice ellátásba is. Nem hozza zavarba őket a látszólagos közöny, lelkesen várják, hogy megmutathassák, mit tudnak, és hogy megkapják érte a jutalmat. Egy-egy finom falatot, és mellé a simogatást is. Csökkent a lakóingatlanok iránti kereslet a nyaraló övezetekben az 5 évvel ezelőtti járványidőszakban elért rekordhoz képest, írta a Magyar Távirati Irodához eljuttatott közleményében az ingatlan.com. A tájékoztatás szerint az ingatlan hirdetési portál friss, a nyaraló szezon közelettének apropóján készült elemzése az elmúlt évek január-áprilisi időszakának kereslet-kínálati adatait vizsgálva bemutatja az éves és 5 éves változásokat. Az eredményekből kiderül, hogy a mérsékeltebb érdeklődés visszafogta a drágulás ütemét is a klasszikus nyaraló piacokon. Ám a különböző üdülővezetek teljesen eltérő pályán mozogtak. A portál adatai szerint a balatonparti településeken az elmúlt 5 évben 59%-kal csökkent az eladó lakóingatlanok és nyaralók iránti érdeklődés, míg éves szinten 12%-os visszaesés látható. A tiszatavi települések az elmúlt évek egyik legérdekesebb nyaralópiaci területévé váltak, bár itt is csökkent a kereslet a járványidőszakban elért rekordhoz képest. Bár egyes strandok már a hétvégén megnyitottak, többségük a hónap második felétől vagy június elejétől várja majd a látogatókat. A belépőárak mérsékelten emelkedhetnek az idén, derül ki az országos körkérdésre adott válaszokból. Elhunyt 66 éves korában Pálfalvi Lajos, József Attila díjas műfordító, irodalomtörténész, egyetemi docens. A hírt a családja közölte a Magyar Távirati Irodával. Műveivel és műfordításaival elsősorban a lengyel irodalmat és kultúrát ismertette meg a magyar olvasókkal. Az ukrán elnök szerint a szlovák kormányfő azt ígérte, támogatni fogja Ukrajna Európai Uniós csatlakozását. Volodymyr Zelenszky ezt az X-en közölte, miután telefonon beszélt Robert Ficóval. Az ukrán politikus emellett kijevi látogatásra hívta szlovák kollégáját, és cserébe ő is Pozsonyba invitálta az ukrán elnököt. Végül az időjárásról. Száraz, túlnyomóan derült idő várható, a déli esszelet főként az északnyugat Dunántúlon kísérhetik élénklökések. Éjszaka általában 3 és 9 fok között alakul a hőmérséklet. Híreinket hallották.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, műsorismertetést hallanak itt a Szent István Rádióban. A mikrofonnál a hírszerkesztő bemond.

0: című magazinunk szól. A mai műsorunk Nyíregyházán és a Hortobágyon készült. 21 és 22 óra között rádiónk Tokaj frekvenciáján Téka című műsorunkkal várjuk Önöket, még Kisújszállási frekvenciánkon Leltár című műsorunk szól. 22 órakor a hírek után Egyházfórum című műsorunkkal várjuk Önöket. Anyák napjához kapcsolódva a mai alkalommal Wagner Anna 5 gyermekes édesanyát hallják, aki mesél mindennapjaikról, arról, hogyan élik életüket úgy, hogy 2 gyermeke súlyosan értelmi fogyatékos a 3 egészséges gyermeke mellett. 23 órakor a hírek után a Vatikáni rádióadása szól, majd Balogh Ferenc hétvégi gondolatait hallgathatják meg. Éjfélkor a himnusz hangjai búcsúztatják a mai napunkat is, de előtte még műsorismertetéssel várom Önöket. Tartsanak velünk addig is!
1: Ha egy nemzet nincs tisztában saját történelmével, akkor jelenét is bizonytalannak érzi. Múltunk ismerete út nemzetünk megmaradásához. Hallgassa műsorunkat! Tanuljon, okuljon és építkezzen ön is őseink tetteiből. Múltunk pillérei. Magyar történelmi műsorsorozat a Szent István Rádió hullámhosszán.
2: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, a mai adásban folytatjuk tovább az egri püspökök történetét bemutató sorozatunkat. Az előző adásban eljutottunk oda, hogy Rangóni Gábort, aki itáliai honban, Rómában hunyt el, mármint Mátyás király pápai követe. Utána kellett valaki ugye az egri püspöki székbe, és Rodrigo Borgia megválasztása, de tulajdonképpen funkciótban nem töltött szerepe után Nagylucsei Orbán került az egri püspöki székbe, de az, hogy mikor, és tulajdonképpen mit tudunk róla, egy pár gondolatot elmondtál nekünk, Péter atya, hogy pozsonyi egy alsóbrendű családból származott, testvérei is funkciót töltöttek be a magyarság történetében, akár mondhatom, hogy volt jelentőségük, de mielőtt erről beszélnénk, azért engedd meg, Péter atya, hogy nagyon sok szeretettel üdvözöljelek, és köszönöm szépen, hogy megint itt vagy velünk, dicsértessék a Jézus Krisztus.
3: Mindörökké, amen.
2: Szóval Nagylucsei Orbán, Pozsony megyei várjobbágy fia, testvéreiről is már volt szó az előző adásban, de egy-két mondatban azért elevenítsük fel.
3: Igazából nem annyira jelentősek ők. Mondhatjuk azt, hogy a püspök testvérüknek a farvizén sikerül nekik a vagyonosabbak közé emelkedni. Tehát ő volt az, aki a legjelesebb személyiség lett, de nem csak a püspöksége révén, majd látni fogjuk azt, hogy ha úgy veszük, akkor ő is javadalom és tisztséghalmozással töltötte az életét, nem rossz értelemben, hanem mert kapta.
2: Az, hogy ő mondjuk egy várjobbágynak a fia volt, akkor az például azt feltételezheti, hogy mondjuk ő olyan magasabb oktatásban nem részesült?
3: Biztos, hogy részesült, mert hogy azért az életműve azt mutatja, hogy nem csak, hogy művelt volt, hanem ráadásul még mecénás is, tehát olyan valaki, aki szerette ezeket a dolgokat, és ő maga is támogatta azokat, akik a művészettel, a kultúrával foglalkoznak. Most, hogy kimondottan a teológiai műveltsége mekkora volt, azt nem tudjuk pontosan. Tehát erről nem maradt fönn semmiféle adatunk, hogy teológiát hol tanult volna. Sőt, még az is bizonytalan, hogy igazából mikor lépett egyházi pályára.
2: Tehát nem nagyon tudunk arról, ezekről.
3: Ifjúságáról nem sok mindent tudunk, mindazok ellenére, hogy a 15. század végének az egyik legjelentősebb magyar politikusáról beszélünk, a király mellett.
2: Azt tudjuk, hogy Mátyás király mivel figyelhetett fel rá, tehát mi az, ami miatt mondjuk egy ilyen alacsony sorból származó embernek az egri püspöki széket akarhatta ő?
3: Tehát a pályafutása, nem tudjuk, hogy mikor született, azt sem tudjuk.
2: Tehát azt tudjuk, hogy körülbelül hány évesen került ő ide?
3: Azt tudjuk, hogy 1468-ban van róla az első adat, ahol Orbán Deákként emlegetik, mint Deák az azt jelenti, hogy azért ő most minimum egy érettségének megfelelő jártassággal bírta a tudományokban, ez a minimum. De attól lehet, hogy több is. Tehát az is lehet, hogy eddigre már gyakorlatilag a bölcseletet azt elvégezte, legalábbis az a deák szó arra utal, és utána 1471-ben már

Már Ernst János főkincstartónak a familiárisa. Tehát az ő emberei közé küzdötte fel magát, ugye ezeknek a különböző pozíciókban lévő embereknek szükségük volt olyanokra, akik tudnak írni, olvasni, számolni, tudják az ügyeket intézni, tehát ezeket a deákokat előszeretettel alkalmazták ilyen funkcióban, tehát ő így kerül a főkincstartónak a környezetébe, és ugye ez viszont már azt jelenti, hogy akkor már a király környezete is közel van, úgyhogy a következő évben már látjuk, hogy előre is lépett, mert hogy akkor már alkincstartó lett, tehát már a kincstartónak a, mondhatjuk így, hogy a helyettese, és a következő években pedig újabb tisztségeket kap, tehát só és bánya kamarai ispán. Tehát ez azt jelenti, hogy a só és a bányászat, mind a kettő nagyon fontos, ügyeknek az intézője. És akkor, tehát 1478-ban vagyunk. Közben pedig az egyházi pályán is lépked előre, de nem tudjuk, hogy mikor lett belőle klerikus. Tehát lehet, hogy már az előző alkalmakkor is ő már valamiképpen klerikus volt, sőt biztos, mert hogy 1472-ben már budai kanonok. Tehát az azt jelenti, hogy már mindenképpen azok közé tartozik, akik klerikusok, de nem biztos, hogy még pappá van szentelve. Ezt nem tudjuk, hogy mikor szentelték pappá, fogalmunk sincs. De akkor már kanonok, a következő években pedig már az esztergomi Szent Tamás káptalannak a tagja, illetve 1474-től 81-ig már a székesfehérvári Szent Miklós káptalannak a prépostja, sőt van, aki azt mondja, hogy még pécsi prépost is volt, ez nem egészen biztos, de hát akkor is látszik, hogy az ország közepének, tehát Buda, Esztergom, Székesfehérvár környékén szerez egyházi javadalmakat magának, és közben pedig végzi a világi tevékenységét is, tehát mint alkincstartó, illetve bányakamarai, só és bányakamarai ispán.

0: Ezek viszont már olyan pozíciók, amelyek egyértelműen, hogy a király figyelmét is fölkelthetik, úgyhogy 1479-től egészen 90-ig ő lesz a főkincstartó. Na most ez egy nagyon bizalmi állás. Tehát magyarul azt mondanánk, hogy ő a pénzügyminiszter.
1: Igen, igen.
0: És ez nagyon fontos. És egyben a Nemzeti Bank elnöke is, abban az időben ezek még így nem különböztek.
1: Tényleg, igen, a Medicéiekkel kezdődött, meg még utána, de ez mind elindult a 15. század.
0: Már korábban, tehát már az 1300-as években a Medicéiek
1: már,
0: persze már Firenzében, ugye az öreg Cosimóval elkezdik szépen fölfuttatni a...
1: Jó van, de az a fajta kereskedelem, és ugye elindul az, hogy akkor kölcsön, kamattal vissza, stb. Tehát, hogy maga ez a banki rendszer alapja, ez mondjuk Magyarországra jóval később jött be.
0: Így van. És amikor először bejön, akkor eléggé rosszul sül el, ugye fuggerek jelennek meg itt.
1: Fuggerek, na az nem jutott eszembe, igen.
0: És azok már meg is szerzik a magyar bányákat, utána úgy kell visszavásárolni tőlük, persze vesztettünk rajta. Hát nem véletlen, hogy ugye a fugger szóból származik a magyar fukar szó, tehát eléggé rossz emlékezete van. Igen. Bár a fugger család ma is létezik, köszöni szépen, jól van, gazdagok.
1: És hol élnek?
0: Németországban.
1: Visszakanyarodva, tehát ő megkapta ezt a nagyon magas pozíciót.
0: Így van, tehát ő lesz a főkincstartó, amely azt jelenti, hogy Mátyás király mellett neki kell az anyagi ügyeket intézni, az ország anyagi ügyeit, és ezen belül is a legfontosabb dolga a kincstartónak micsoda? Az, hogy a királynak a hadjárataihoz előkerítse a pénzügyi fedezetet. És mindezek ellenére... Ugye az ember azt gondolná, hogy ha valaki egy ilyen pozícióba jut, akkor egész biztos, hogy előbb-utóbb enyves lesz a keze, tehát ebből mindenki meg akar gazdagodni. Ez rá nem volt jellemző. Tehát az az érdekes, hogy a kortársai úgy beszélnek róla, mint a legbecsületesebb emberről. Bonfininek a neve azt hiszem, hogy mindenki számára ismerős, hiszen ő megírta...
1: Mátyás történetírója.
0: Így van, szépen Mátyás királynak a jeles tetteit megírja, és ő is megemlékezik Nagy Lucsei Orbánról, és szuperlatívuszokban beszél róla. Jó, mondjuk lehet egy kicsit faragni belőle, mert nyilvánvaló, hogy kicsit túloz. Mert ezzel is ki akarja emelni azt, hogy Mátyás királynak milyen szuper emberei voltak, de akkor is benne van az, hogy Nagy Lucsei Orbán egészen Mátyás haláláig megmarad ebben a pozícióban. Tehát Mátyás annyira bízik benne, és ugye látjuk, hogy az előző egri püspökkel, Rangoni Gáborral, hát végül is...
1: Hát a végén már nem volt olyan jó a viszony, de az elején nagyon.
0: Így van. Viszont Nagy Lucsei Orbán esetében Mátyás király mindvégig kitartott.
1: Mindvégig a bizalmát élvezte.
0: Így van, mindvégig.
1: Ezek a pozíciói, amiket korábban említettél, Péter Atya, a székesfehérvári és az egyéb kanonoki posztjai, ezek paralel meg voltak?
0: Igen. Tehát azok amellett jövedelmet biztosítottak számára, ezek a javadalmak, amiket szerzett. Persze ő azért figyelt arra is, hogy miközben a pályája ilyen szépen ível fölfelé, ugye ez jövedelemmel is jár, tehát ezért ő fizetést kapott, nem is keveset azért, ugye bizalmi állás, és ebből ő szépen gyarapította a saját vagyonát, tehát falvakat vásárol, birtoktesteket vásárol, azokat cserélgeti, oda-vissza, hogy nagyjából itt Heves megyében is megvásárolt egy csomó falut, amit aztán elcserélt, hogy a Pozsony vármegyei Nagy Lucse környékén legyen nagyobb egybefüggő birtok területe. Tehát ő azért gondoskodott magáról, ügyesen, csak nem mindegy, hogy hogyan jut valaki ezekhez a pénzekhez törvényesen, tehát úgy hivatalos kinevezéssel egyházi javadalmat birtokló, aki megkapja ennek a javadalomnak a jövedelmét, amellett fontos állami tisztségeket betöltő személy, aki ennek is megkapja, ezekért is megkapja a fizetségét, és ezek mivel olyan magas pozíciók, amelyek komoly jövedelmet biztosítanak, ebből tud félretenni, illetve befektetni. Hát magyarul ezek befektetés volt, és utána ő, aki ugye egyházi személy volt, hát nem örökíthette tovább, hát a család fölemelkedéséhez nagyban hozzájárult az ő egyéni ügyessége, vagy nem is tudom, hogy fejezzem ki azt, hogy becsületes módon megkeresett jövedelme. És ugye amit az eszével vívott ki, tehát egy kincstárnok az okos ember kellett, hogy legyen. Tehát igen. Egyrészt tisztában kell lenni a számok világával, a kiadás és a bevétel arányaival, és mindezt még becsületesen is csinálni, ahogyan róla a kortársak följegyezték, ez mindenképpen azt mutatja, hogy egy nagyon intelligens ember volt.

0: gyakorlatilag ugye ezekkel a pozíciókkal ő mindenhol bizonyított, az nagyon fontos, hogy ugye becsületes volt, ahogy említette Péter atya, hogy ebben nem tudott senki sem belekötni, és haladt ő szépen előre a ranglétrán, hiszen ő rögtön az első magasabb egyházi méltóság az a győri püspökség volt, amit megkapott. Hogyan kerülhetett ő oda?
1: Hát Mátyás királynak a közben járásával természetesen.
0: Megőrizve a korábbi tisztségeit ugyanúgy? Hát a fő kincstárnok itt, igen,
1: persze,
0: ugye ezt említetted, persze. Péter, hogy Mátyás haláláig megőrizted a kanonokságokat?
1: Abban nem vagyok biztos, de egyébként ezek nem zárták ki egymást, hogy azt is megőriztés közben még, tehát ez javadalom halmozás, de ezt bizonyos taxa befizetésével el lehet intézni a szentszéknél.
0: Olyan sokat előjön ez a javadalom halmozás dolog. Valakinél már tényleg átment szemtelenségbe, vagy tényleg a harácsolásról szólt, vannak olyan esetek, amikor nem, de mondjuk mi az, ami ezt indokolja? Tehát valakinek az extra tehetsége, vagy tetszik, nem nagyon volt tényleg más olyan hatékony erő, akire ezeket rá lehet bízni. Tehát ugye mondjuk paphiány akkoriban nem volt szerintem, tehát hogy ugye az ország lakosságára levetítve. Tehát miért van az, hogy valaki tényleg ennyi tisztséget megkaphat?
1: Igazából ezek a különböző prépostságok, amikről korábban szó volt, ezek nem jelentettek akkora leterhelést egy ember számára. Nagyon sokszor egyébként ezek úgy működtek, most elnézést kérek a kifejezésért, de úgy működtek, mint ösztöndíjak. Ugye a több egri püspök esetében is láttuk már, hogy a külföldi tanulmányaikat ezen javadalmaknak a jövedelméből tudta magának biztosítani. Tehát azért mondom, hogy egy kicsit másképpen voltak ezek a dolgok, nem annyira a lelki oldala, tehát az egyházi funkciója domborodott ki ezeknek a különböző prépostságoknak, kanonokságoknak és így tovább, hanem a jövedelem, amiből az ember előbbre tudott lépni. Tehát, ahogy mondom, egy ilyen stipendiumrendszer, vagy ilyen ösztöndíjrendszerként is működött, hogyha valakinek tehetsége volt, az még önmagában kevés volt ahhoz, hogy eljusson egy jó egyetemre, az meg kellett szerezni a pénzügyi alapot, és ezek a pénzügyi alapok, ezek az egyházban voltak. Tehát állami ilyen javadalmakról nem tudunk. Viszont az egyházban meg annyi ilyen volt, tehát minden egyházmegyében sokszor több tucat ilyen javadalommal rendelkező idézőjeles állás, amit ha betöltenek, be van töltve, ha nem töltenek be, nem töltenek be, de amit, hogyha egy olyan illető kap meg, aki tehetséggel megáldott, akkor az például nagyon szépen elő tudja mozdítani az ő előmenetelét.
0: Igen. Mit tudunk a győri püspöki éveiről? Tehát ez mennyi ideig tartott?
1: Ugye a győri püspöki évei, ugye néhány évről van szó, igazából 5 évről, mert hogy 81-ben kapja meg a győri püspökséget, amelyet egyébként IV. Sixtus pápa minden további nélkül jóvá is hagy. Megerősítette őt ebben, és ugye azért is lehetett ezt tenni, mert hogy megint visszakanyarodunk, hogy a két sorszámmal ezelőtti püspökig, ugye Beckenslower Jánosig, mert neki volt számva a győri püspökség, neki azonban az akkor nem kellett, mert ugye akkor ő már Ausztriában próbált szerencsét, és akkor így a pápa minden további nélkül odaadta a király kérésére Nagy Lucsei Orbánnak. Győrben tudjuk azt, hogy nagyon komoly építkezésekbe kezdett, tehát megnagyobbította a székesegyházat. Ugyanakkor a várban, ugye, amit most is püspökvárnak neveznek, ugye az a várnak csak egy része, maga a város sokkal nagyobb területű volt régen, tehát a püspökvárban épít egy szép gótikus kápolnát, ami mind a mai napig a győri püspököknek a püspöki palotához kapcsolódó magánkápolnája. Tehát ezt is ő hozta létre. És azon kívül pedig ő volt az, aki különböző adományokkal, díszes miseruhákkal, stb. Látta el a győri székesegyházat, amiről följegyzéseink vannak. Tehát mindenképpen azt kell mondani, hogy gondját viselte a győri püspökségnek, meg a győri egyházmegyei központnak, mindazok ellenére, hogy azért neki, ugye akkor mint kincstárnokért azért már sok felé kellett az országban utazni, hát elsősorban Mátyás királynak a környezetében. Ugyanekkor megkapta még a Magyar Udvari Kamara prefektusságát is, és ráadásul még koronaőr is lett. Mondjuk a koronaőr az inkább egy ilyen
0: Ilyen névleges pozíció?
1: Nem, épp az, hogy ez egy nagyon bizalmi állás. Nagyon bizalmi állás.
0: Bizalmi, mint mondjuk egy ilyen főkincstárnoki?
1: Más jellegű.
0: Jó, hát a koronát őrizni, az azért nyilván becsületbeli ügy.
1: Így van, de a korona őr az azt is jelenti, hogy a korona olyan ládában van elzárva, amihez több kulcs,
0: így van,
1: több
0: így
1: kulcs
0: van.
1: Kellett, és csak együttesen lehetett kinyitni.
0: Igen.
1: Vagy pedig, hát ugye ügyes lakatos mesterember szétszedi az egészet, de hát ezt ha zárjuk ki. Tehát éppen ezért, aki koronaőr, az megint csak ugye a nemzet, az ország szempontjából egy nagyon bizalmi állást tölt be. Amiről még tudunk, hogy ebben az időben is azért szépen gyarapítgatja a saját birtokait, tehát most már püspöki jövedelemmel is rendelkezik, és ebbe az időbe vásárol, ahogy mondtam, itt például Heves megyében is jó néhány falut, amit aztán később elcserél. Ugye a Pozsony vármegye az úgyis közelebb van Győrhöz, és akkor ott alakít ki magának, vagy a családnak egy nagyobb birtoktestet.

0: Most amikor pedig ugye a király értesül arról, hogy meghal Rangóni Gábor Rómában, akkor úgy gondolja, hogy ugye a győri püspökségnél rangosabb az egri püspökség. Miért? Mert nagyobb javadalommal bír, hogy ezért a tényleg ezt a bizalmi emberét egy jobban jövedelmező püspökség élére állítja, és ezért nevezte ki az egri püspöki székbe. Csak ugye láthattuk, már az előző műsort ezzel fejeztük be, hogy közben a pápa is jelölte, ugye Rodrigo Borgiát, a későbbi hatodik Sándor pápát, hogy az egri püspöki javadalmat megszerezze, de hát végül is ő lemondott, de Mátyás király azért gáláns volt, mert Rodrigo Borgiát kárpótolta azért, hogy ilyen nemes gesztussal lemondott Nagy Lucsei Orbán javára az egri püspökségről, megkapta a Pétervárady apátságnak a jövedelmét. Tehát egy Rómában élő spanyol származású bíboros, aki később majd pápa lesz, Magyarországról is szerzett magának jövedelmet.
1: Elképesztő.
0: Tehát egyébként, ha megnézzük...
1: Ezért, a korabeli viszonyokat azért.
0: Ez azért izgalmas, mert ugye, hogyha ha Európai Unióról beszélünk, ugye most látjuk, hogy mennyi zűr van az Európai Unióban, meg mennyiféle ellentétesség. Ez mindig is így volt a korabeli, tehát itt a 15. századi Európában is. Viszont ami akkor ugye az Atlanti-óceántól nagyjából a lengyel-magyar határig, ameddig a katolikus egyház területe kiterjedt, pontosan az egyház biztosította azt az összekötő kapcsot, ami miatt Európában bárhová lehetett menni. Uh-huh. És az egyház volt az összetartó erő, ami ezeket az egyébként széthúzó nációkat összekapcsolta, és az egyházon belül pedig tényleg bárhová lehetett menni. Tehát az, hogy itt az előbb is láttuk, hogy ide jöhettek Magyarországra Sziléziából, egri egyházmegyébe jöhetett Sziléziából püspök, jöhetett Olaszországból, majdnem jött egy spanyol.
1: Meg ugye Magyarországról is ugye mehetett Korzikára, ide-oda, ahova, bárhova. Most vagy csak érdekességképpen, vagy éppen Salzburgba. Ezt hogy kell elképzelni, hogy van egy Rodrigo, vagy Rodrigo?
0: Hát mind a kettőt használják, Rodrigo.
1: Jó. Tehát van egy Rodrigo Borgia nevezetű bíboros, aki megszerzi azt, azért elképesztő ügyletek ezek, hogy Magyarországon található Pétervárodról jövedelmet szerezzen magának, és ezt hogy kell elképzelni, hogy évente egyszer elindult egy szekér, nyilván fegyveres őrökkel, az éves bevételt vitte ki neki? Igen. Mert nyilván ez nem úgy működött, mint a mai globális világban, hogy akkor átutalom az egyik számláról a másikra, hát ezt mondjuk szekéren kellett, vagy a tintóval szállítani.
0: Igen. Tehát megvan, tehát igazából neki nem kellett küldeni, mert hogy ennek az apátságnak volt a kötelessége, hogy évente eljuttassa a jövedelmet Rómába.
1: Tehát ez akkor erre ezt jó kitaláltam, hogy ezt évi egyszer kellett elindítani. Ilyenkor mi történik, hogyha ezt a hintójáratot kirabolják? Akkor hát az kinek a felelőssége?
0: Akkor baj.
1: Akkor nagyon, hát ez akkor az apátság felelősség, gondolom.
0: Hát igazából ritkán szokott előfordulni, azért tudják azt, hogy az ilyenekért nagyon erős megtorrás jár.
1: Hát ha elkapják a haramiákat.
0: Akkor ha ilyen történik valahol, akkor ott a környékbeli nemes urak is mindenki összefog, hogy ezeket akasztófára jutassák.
1: Mert hogy egyszer... extra bűn az egyházi vagyont.
0: Nem csak az egyházi vagyont, bármilyen vagyont. Tehát hogyha egy pénzszállítmányt valakik elrabolnak, ugye ez olyan volt, mint vonatrablás, tehát akkor aztán ráállítják a Scotland Yardot mindenkit, hogy megfejtse. Hát ha sikerül, de a lényeg az, hogy olyankor hajtóvadászat indul ezek ellen, a haramiák ellen.
1: Uh-huh. Jó, tehát ez nem olyan, mint mondjuk egy ilyen romantikus történetünk, a Robin Hoodék ellopják mondjuk ráadásul a gonosz nagyúrnak a pénzét, ugye?
0: Igen. De előfordul ilyen, de mondom, akkor azzal kell számítani, hogy nagyon erős a megtorlás, és elrettentő példa. Tehát akkor példás statuálnak velük, tehát válogatott kínzások között törik meg őket gyakran, hogy nehogy valaki másnak is kedve szottyanjon ilyenhez. Hát egyébként tudjuk, annak idején még, amikor az egyháztörténelmi sorozatról beszélgettünk, akkor volt egy ilyen nevezetes pénzszállító karavánnak a megtámadás. Ugye ez még 8. Bonifác pápa idejében volt az, hogy a pápai tizedeknek az asszállító szekereket, ugye a Kolonna család eltulajdonította, és hát a pápa minden további nélkül a Kolonna családnak még a bíborosát is kivégeztette.
1: Tehát, nagyon kemény megtorlás.
0: Persze, persze. Tehát azért ez óvatosnak kell lenni az ilyen pénzszállító szekereknek a megtámadásával, meg azért általában fegyveres őrök kísérték őket. Egy-egy fegyveres őr abban az időben azért jelentősebb erőt képviselt, mint most, ha azt mondjuk, hogy egy testőrt állítunk mellé. Miért? Azért, mert
1: még nyilván jobban fel van a támadó személyzet, mondjuk egy csőcselék.
0: Így van, a támadó személyzet az sokkal kevésbé felfegyverzett, meg kevésbé mondom, tapasztalt kartforgató, és így tovább. Tehát nem volt azért kifizetődő rablónak lenni. Ott is csak nem azt mondom, hogy a végső elkeseredés, vagy a romantikus vágy vitte rá őket, de nem, szóval ez nem volt jó állapot.
1: Tehát ha rabolni akartak, nem ezt az utat kellett megkeresni.

0: Nagy Lucsai Orbán még Egerben mindig nem érkezett meg, tehát még ott tartunk, hogy akkor őt nevezte ki Mátyás király, ugye Rangóni Gábor halála után, tehát 1486-ról beszélünk. Így van,
1: 86-ban, és végül is a pápa így ilyen körülmények között, hogy akkor Rodrigo Borgia visszalépett, kapott egy kis kárpótlást a Pétervárdi apátság javadalmával, illetve Mátyás király akkor már két legyet ütött egy csapásra, mert az addigi titkárát kinevezi győri püspökké, ez pedig nem más, mint Bakóc Tamás.
0: Bakóc Tamás.
1: Hát volt itt egyébként máshol is elírás már dátumban.
0: Tehát a pápa beleegyezik, és akkor Nagy Lucsai Orbán megkapja az egri püspöki széket. Mit tudunk az ő egri püspöki éveinek a kezdetéről, mert már az adásidőnk szűkös, úgyhogy csak egy pár gondolatot.
1: Jó, mielőtt még megérkezett volna a pápai jóváhagyó bulla, ő már akkor ellátogatott Egerbe, nyilván a király jóváhagyásával, és egy nagy ünnepséget rendeztek a tiszteletére, úgyhogy mindenfelül küldték a finomságokat, följegyzik, hogy még az egyházmegye széléről, Bártfáról is két hordót sört küldtek erre az ünnepségre, amikor meglátogatta Szirték városát, és utána pedig megérkezett a pápai kinevező bulla is, és ezek után pedig ő lett hivatalosan is az egri püspök, és egyben ugye Heves vármegyének a főispáni tiszte is, ugye amit annak idén Beckenslauer János volt, aki megszerzett az egri püspöknek, és ő is örökli ezt a tisztséget is.
0: Jó, de gyakorlatilag a korábbi pozícióiból még a fő kincstárnoki megmarad, valószínűleg a győri püspöki az nyilván nem, meg a kanonoksága is sem.
1: Igen, de hát az a helyzet, hogy az egri egyházmegye az önmagában is egy eléggé jól jövedelmező püspökség volt, úgyhogy nem kell őt sajnálni, hogy ide került, de ő komolyan veszi azt, hogy ezt a tisztséget megkapta, és majd látni fogjuk, hogy tesz ő Egerért. Illetve még egy érdekes dolog volt, ugye 1485-ben, ugye erről már beszéltünk, hogy Mátyás királynak sikerült elfoglalni a Bécset. És éppen ezért 1487-ben a Mátyás király kinevezi őt bécsi érsekké is, méghozzá ugye, jure belli, tehát a háborús jog folytán, ugye ő karddal foglalta el Bécset, és ezért úgy gondolta, hogy joga van bécsi érseknek kinevezni Nagy Lucsai Orbánt. Végül is a pápa úgy engedte ezt meg, hogy püspöki adminisztrátorként vezetheti a bécsi egyházmegyét is, tehát akkor most megint egy újabb javadalomhalmozásról van szó, tehát hogy egri püspök és Bécsnek az a püspöki adminisztrátora lesz.
0: Pont ez jutott eszembe itt időközben, hogy azért az elődjei, a közvetlen elődjei, főleg azok, akik tényleg elég sok titulóstói tisztséget betöltöttek, tehát olyan nagy szabású változtatásokat nem nagyon beszéltünk, vagy tudtunk.
1: Hát Beckenslauer János építette a püspöki palotát.
0: Ja, ő az, akinek egyetlen pozitívumoként azt tudtuk felhozni, hogy azért köszönjük neki, hogy ezt létrehozta, de hogy azért Nagy Lucsai Orbán azért hatékonyabb
1: volt mindenképpen. Tehát először is egy picit a püspökségének a lelkületére szeretném fölhívni a figyelmet. Tehát ő komolyan gondolja a püspökségét, és komolyan tisztában van azzal, hogy mint püspök, és mellette ilyen országos, nagyon komoly tisztségeknek a betöltője, szembesülnie kellett azzal, amivel már korábban is találkoztunk egri püspökök esetében, hogy akik harcoltak meg minden, hogy a pápától ő is egy olyan gyóntatót kér, aki minden bűn és egyházi fenyíték alul föl tudja oldozni, és halálos ágyán pedig minden bűnét, életének minden bűnétől feloldozásban tudja részesíteni. Nyilván azért, mert tisztában volt azzal, hogy bár ő becsületesen igyekszik csinálni ezt a kincstartóságot is, de azért ahol ekkora pénzek forognak, ott azért biztos, hogy vannak visszaélések, és ha nem is saját maga, meg ki tudja, hogy ő mindig ott van Mátyás király mellett a haditáborokban is. Majd mindjárt látni fogjuk, hogy tevőlegesen részt vesz harcokban, tehát ugye, mint püspök, ez igazából nem lenne szabad neki tenni, de mint magyar arisztokrata, muszáj, és a királynak a kincstartója, muszáj ott lennie. Tehát ebből következik az, hogy ő maga is komolyan veszi a püspökségnek a lelki oldalát. Tehát ő nem egy karrierpüspök. Uh-huh. Nem egy, tehát ugyanúgy, mint ahogy arról számolnak be a kortársak, hogy ők kislárnokhoz képest feltűnően becsületes, ugyanúgy azt kell mondanunk, hogy a püspökségben is, most nyilván megvoltak a maga bűnei, meg gyengeségi, mert mindenkinek megvannak, de ő legalább próbálja úgy intézni a dolgokat, hogy tisztában van azzal, hogy mindazért, amit ő tesz, a Jóisten előtt neki el kell számolni. És ez már egy alapvetően egy nem egy karrierista, hanem egy vallásos attitűd.
0: Meg egy nagyon pozitív hozzáállás. Most nekem róla például az jutott eszembe, anélkül, hogy tudhatnánk, de ugye olyan sokan vannak, akik elfelejtik, hogy honnan jöttek, ő valószínűleg nem felejtett el, hogy ő végül is egy viszonylag egyszerűbb sorból emelkedett fel, és gyakorlatilag szerintem ő mindenért hálás lehetett, nem, hogy amit elért, és ő azt megbecsülte.
1: Igen, majd látni fogjuk, hogy alamizsnálkodott is bőven, tehát a szegényeknek is nagy pátrónusa volt. Na de kanyarodjunk ide vissza.
0: Péter atya, mielőtt vissza akarsz kanyarodni, sajnos el kell mondanom, hogy képzeld, lejárt az adásidő, úgyhogy Nagy Lucsai Orbánról már csak a következő adásban fogunk beszélgetni, meg még többet elmondani, hogy tulajdonképpen mit is köszönhet neki az Egri Egyházmegye.

A mai adásban Nagy Lucsei Orbán egri püspökről, Budapéter teológiai tanárral, a rádió elnökével beszélgettünk. A riporter Klész Beáta volt.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
2: 21 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Az életszentség nyomában festett ikon vagy belső valóság. Ezt a témát járta körül Kovács Gergely okleveles posztulátor, a Magyarországi Mindszenti Alapítvány képviselője, és Kuzmányi István állandó diakónus, a Magyar Kurír igazgató főszerkesztője, Gőbel Ágoston újságíró riporterrel, a belvárosi S4 Közösségi és Kulturális Központban. Kovács Gergely elmondta, a hétköznapiság a II. Vatikáni zsinat után lett fontos szempont. Korábban a középkori csodagyűjtemények és a reneszánsz hatására nagyon erős volt a szenteknek a csodálatos, különleges emberfeletti bemutatása. Mivel azonban sok bensőségesség, gyengétség is van bennük, még a tündöklő szenteknél is felfedezzük a hétköznapiságot. Kovács Gergely elmondta, lehetünk jók, nyitottak, befogadók, megértőek, kedvesek, pozitívak és bölcsek. Ezek sugároztak a szentek életéből és azokéból is, akiket nem avattak szenté, de akikről tudtuk, hogy azok voltak. Családtagok, barátok, ismerősök. A Magyar Szent Család városából Veszprémbe Boldog Gizella városába zarándokoltak a székesfehérvári püspökség dolgozói április végén. Udvardi György veszprémi érsek a zarándoklaton bemutatott szentmise keretében Bódi Mária Magdolna erekjéjével ajándékozta meg a fehérvári püspökséget. Eljöttünk a szentek nyomán, hogy szentek előtt tisztelegjünk, mondta köszöntőjében Spányi Antal, székesfehérvári püspök, a Szent Mihály Főszékes Egyházban tartott koncelebrált szentmisén. Korábban Spányi Antal Szent István király erekjéjét ajándékozta a veszprémi Főszékes Egyháznak, hogy teljessé tegye a magyar szent család tiszteletét a nyugat-magyarországi érseki székhelyen is. Terápiás kutyák segítenek könnyíteni a lelki terheken. A Magyar Máltai Szeretett Szolgálat gondviselésháza nappali melegedője vendégeinek 60-ban. A két kutya mosolyt csal az arcokra, és megolvasztja a szívét azoknak is, akik ezt úgy tűnik a legkevésbé sem igénylik. A négylábúaknak nincsenek előítéleteik, és nem dőlnek be a látszatnak. A Hópmentő és Segítőkutyás Egyesület képzett kollégái érkeztek a két kutyával, akiknek nagy tapasztalatuk van abban, hogyan vidítsák fel a körülöttük lévőket. Gazdáikkal, Orosz Emesével és Kapaló Évával rendszeresen járnak óvodákba, kórházakba, hospice ellátásba is. Nem hozza zavarba őket a látszólagos közöny, lelkesen várják, hogy megmutathassák, mit tudnak, és hogy megkapják érte a jutalmat. Egy-egy finom falatot, és mellé a simogatást is. Csökkent a lakóingatlanok iránti kereslet a nyaraló övezetekben az 5 évvel ezelőtti járványidőszakban elért rekordhoz képest, írta a Magyar Távirati Irodához eljuttatott közleményében az ingatlan.com. A tájékoztatás szerint az ingatlan hirdetési portál friss, a nyaraló szezon közelettének apropóján készült elemzése, az elmúlt évek január-áprilisi időszakának kereslet-kínálati adatait vizsgálva, bemutatja az éves és 5 éves változásokat. Az eredményekből kiderül, hogy a mérsékeltebb érdeklődés visszafogta a drágulás ütemét is a klasszikus nyaralópiacokon. Ám a különböző üdülővezetek teljesen eltérő pályán mozogtak. A portál adatai szerint a balatonparti településeken az elmúlt 5 évben 59%-kal csökkent az eladó lakóingatlanok és nyaralók iránti érdeklődés, míg éves szinten 12%-os visszaesés látható. A tiszatavi települések az elmúlt évek egyik legérdekesebb nyaralópiaci területévé váltak, bár itt is csökkent a kereslet a járványidőszakban elért rekordhoz képest. Bár egyes strandok már a hétvégén megnyitottak, többségük a hónap második felétől vagy június elejétől várja majd a látogatókat, a belépőárak mérsékelten emelkedhetnek az idén, derül ki az országos körkérdésre adott válaszokból. Elhunyt 66 éves korában Pálfalvi Lajos, József Attila díjas műfordító, irodalomtörténész, egyetemi docens. A hírt a családja közölte a Magyar Távirati Irodával. Műveivel és műfordításaival elsősorban a lengyel irodalmat és kultúrát ismertette meg a magyar olvasókkal. Az ukrán elnök szerint a szlovák kormányfő azt ígérte, támogatni fogja Ukrajna Európai Uniós csatlakozását. Volodymyr Zelenszkij ezt az X-en közölte, miután telefonon beszélt Robert Ficóval. Az ukrán politikus emellett kijevi látogatásra hívta szlovák kollégáját, és cserébe ő is Pozsonyba invitálta az ukrán elnököt. Végül az időjárásról. Száraz, túlnyomóan derült idő várható, a déli esszelet főként az északnyugat-dunántúlon kísérhetik élénk lökések. Éjszaka általában 3 és 9 fok között alakul a hőmérséklet. Híreinket hallották.
0: Itt élünk. A vidék hangja a Szent István Rádióban.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió kedves hallgatóit, a zenei szerkesztő Kovács Kriszta és a technikus Karkus István nevében is. Papp Péter vagyok, a következő óra szerkesztője. Ma Nyíregyházát és Hortobágyot látogatjuk meg. Elsőként az érettségiző gimnazistáknak szervezett belvárosi rendezvényekről lesz szó.
1: Szabó Tamás vagyok, Nyíregyháza megyeiváros önkormányzatának kulturális referense.
0: Ez azt jelenti, hogy ezekért a rendezvényekért, ami itt van a főtér környékén, illetve a Samassa templom előtt, ön is felelős.
1: Így van, Nyíregyháza megyeiváros önkormányzatának rendezvényét, ugye az önkormányzat, az a hivatalnak a kulturális és sportosztályai szervezi. Ezen rendezvény is egyike a nagy rendezvényeink közül, amellyel a tavasz köszöntjük, illetve az ifjúság számára nyújtunk olyan szórakozási lehetőséget, ilyen információ nyújtást, amely a

0: Sok iskola, középiskola, egyetem is van, ezért inkább a pénteki nap az, amikor jobban meg lehet szólítani az ifjúságot, hisz a legtöbb oktató is fontosnak tartja azt, hogy az ifjúságnak a közösségi életét is emelni kell. Itt közösen fel tudnak lépni, meg tudják mutatni egymást, illetve amikor kihozza az oktató őket, akár tanárnő, de akár óvónő is, akkor az ifjúsági szervezetek bemutatkoznak nekik, megmutatják, hogy milyen programokat tudnak nyújtani itt Nyíregyházán, ami szerintem nagyon fontos, hogy a szabadidejüket hasznosan tudják eltölteni az ifjúság része.
1: Jó, ismerem kell iskolába menni, vagy ha kell, akkor eljönnek.
0: Így van, a gyermekek számára azért mindannyian emlékszünk rá, a legjobb iskolai óra az, amikor nem az iskolába vagyunk, hanem kihoznak bennünket a szabadba, egy jó hangulatú fesztiválra, ami itt is látható, itt azért a rendvédelmi szervektől kezdve a gyermekjátékok mindenfajta utca megtalálható, ahol mindenki megtalálja azt a szórakozási lehetőséget, ahol szórakozik is, és azért információhoz is juthat.
1: Látom, az apró mazsik, a legkisebbek fognak most fellépni. Tehát itt most a itteni színpadon ez zajlik, tehát a Mazsarett bemutató. És mi van még?
0: Hát úgy történik, hogy ugye az a mai nap úgy kezdődött, illetve a hét úgy kezdődött, hogy több mint 2000 diák végzett idén Nyíregyházán. Ők a ballagás kapcsán aláírták a nyíregyházi kapcsoskönyvet, amely arról szól, hogy minden itt végzett diák neve felvezetésre kerül a pergamentre, ezzel is mementóként megőrizve, hogy igen, ők Nyíregyházáról indultak. Ma reggel 9 órakor a központi ballagás történt meg a Városházában, ahol a városvezetők köszöntötték a végzős diákokat, és egy apróbb emlékkel, írószerrel, tollat adtak át, hogy emlékezzenek arra, hogy itt Nyíregyházán végeztek. Ezután ugye reggel 10 órakor kijöttek a térre, ahol, ahogy előbb említettük, különböző utcákon, különböző foglalkozásokat tekinthettek meg, különböző szórakoztató elemeket, illetve akár egy tavaszi kézműves piacon is részt vehettek. Amit most is hallunk, az ugye 10 órától a helyi civilek fellépő csoportjainak adtunk lehetőséget egy nagy színpadon való fellépésre, ami különösen fontos számukra, hisz először állnak egy igazi, nagyon komoly színpadon ezek a fellépő csoportok, illetve van, aki már többször is, mert hisz tavaly is volt, több mint 13 éve zajlik ez a fesztivál, úgyhogy egy nagy színpadon, amit természetesen azért került megépítés azon, hogy nekik legyen ez az élményük, hogy este egy az ifjúság számára kiemelten fontos zenekar, nagyon nagy számukra sztár fellépőkkel, ugye a Valmarral fog végződni a mai napi rendezvénysorozatunk. Reggel 6 órára érkezett az első igazi rajongó, mi meg is kértük őket, hogy hát azért még nagyon korán lenne, de ők azt mondták, hogy ők az első sorban szeretnének maradni. Az ifjúság ilyen.
1: 2000-nél maradva ez általános és középiskolás.
0: Középiskolai végzősökről, ugye a ballagá hagyományos. 2431 fő végzett Nyíregyházán 2026-ba a középfokú tanulmányait, és ők kerültek bevezetésre a kapcsos könyvbe, amely már jó néhány száz oldalas.
1: Jó hallani, azért ez az a szép szám, hát nem mindenki Nyíregyházi, és gondolom,
0: természetesen
1: sokan jönnek, jártunk, nekem is csoporttársam is volt, aki ide járt, tehát ismerős, csak nem gondoltam, hogy ilyen nagyon nagy.
0: Így van, mint megyeszékhelyi, nagy a vonzás körzetünk is.
1: 16 000 körül volt így utoljára, amikor néztem, de hát
0: ez egy jó jel, ez egy nagyon jó jel, azt mondom, ez nagyon jó jel.
1: Jó jel, hát ha itt is maradnak a közelben.
0: Majd visszatérnek, természetes, hogy ugye a fiatalság szeretne egy kicsit világot látni, teljesen természetes, hogy egyetemre jár, más egyetemekre is elmegy, de pont azért adunk egy tollat emlékbe is, hogy meglegyen az a gyökér, ahol tudja, hogy ide érdemes visszatérni. A kitelepülők nagy része is azt próbálja megmutatni, hogy miért jó itt élni, hogy ugyan elmész, tanulsz, fejlődsz, kipróbálod magad, de azért családot alapítani, életvitelszerűen élni, térjél vissza, hisz itt érzed jól magad.
1: De hogyha tovább megyek, akkor is találok, gondolom, ilyen rendezvényeket, mert mintha láttam volna máshol is.
0: Természetesen ugye Nyíregyháza, mint megyei búváros, székhely, ugye azért nagyon sok rendezvény van. Próbáljuk nem szinkronba tartani őket, de természetesen ekkora városnál elkerült, hogy egyszerre több rendezvény is van, ami szerintem nem baj. Mindenki megtalálja a neki legjobban tetsző irányvonalat, stílust, zenekarokat, mindent, és így él a város.
1: Ugye magam is népművelő végzettségű vagyok.
0: Én néprajzosként végeztem. Jó,
1: akkor főiskolán volt is néprajz nekünk. Most oda megyünk ki a Soskai Falu Múzeumba, vagy Múzeum
0: Múzeumfaluba, igen.
1: De tulajdonképpen ott is zajlik délután a rendezvény. Van pénz a kultúrára, mert én nem sokat látok benne mostanában.
0: Így van. Fontos, hogy legyen rá forrás is, de talán nem az. Ha megnézzük, most 400 fellépő

0: lép föl. De nem azért, mert ez ezt juttatásért tennék, hanem pont azért, mert most történik, mert azt a saját közösségünknek lépnek fel egy nagy színpadon, ami azért más, mint egy próbaterem. Nekik ez egy hatalmas megtiszteltetés, a közönség meg, ha most egy élőképet is tudnánk mutatni, együtt táncolnak velük, tehát, hogy nem minden pénz kérdése, legtöbbször inkább csak szerzői munka, illetve akarat kell hozzá, hogy ez jól történjen meg, az, hogy biztonságban legyenek az emberek, ez a legfontosabb. És az, hogyha közösen akarják, közösen akarnak ilyen rendezvényt, amelyre van tényleg társadalmi igény, akkor ez nem pénz kérdése, hisz nem az anyagi források miatt nehéz ennek megszervezése. De természetesen anélkül nem lehet.
1: Természetesen lehet ilyen színpadot felállítani, mellette még a technika, nem mondom végig, hát aki benne van, nagyon jól tudja.
0: Tegnap például rendvédelmi napunk is volt itt ráadásul, úgyhogy egy csomóan már tegnap is itt voltak velünk.
1: De tulajdonképpen azért akkor önök egész évben élnek.
0: A város egész évben él.
1: A kultúrában mondtam volna,
0: A kultúrában igen érdek, ahogy ön is mondta, ugye most megy a Múzeum Falu, ahol szintén egész évben programkínálaton, ugye március 15-én forradalommal nyitottunk, a márciusi forradalomra megemlékezve, ők ugye egészen őszig nyitva vannak. Emellett itt van a Kálai gyűjteményünk, de ahol most a riport készül, itt velünk szemben van a könyvtár, és mögötte a Váci Mihály Kulturális Központ, és mondjuk a könyvtárnak is, a Váci Mihály Kulturálisnak 12-15 tagintézménye van, a teljes város lefedi a kulturális intézményhálózatunk is, és azt mondta, hogy igen, a kultúra él, de a kultúra mindig is élt.
1: Köszönöm szépen, legalább optimistán fejezzük be.
0: Igen.
1: Jó munkát, szép időt és nagy tömeget.
0: Köszönjük szépen, és jó egészséget kívánunk mi is.

0: Most menjünk át a Sóstóra, a múzeumfaluba.
1: Kedves vendégek, nagyon nagy tisztelettel köszöntünk mindenkit, és elsősorban hálásan köszönjük a figyelmüket, figyelmeteket, hiszen nagyon készültünk erre a napra. 2026. április 24-e nem csak Győr napja és a kihajtás ünnepe, hanem 11. esztendeje a népviselet napja is. Mi minden egyes rendezvényünkön nagy szívvel és szeretettel hordjuk helyi saját viseleteinket, Szabolcs-Szatmár-Berreg vármegye értékeit, ami számunkra nagy-nagy érték, de a mai nap egy kicsit különlegesebb. Két már meglévő kiállításunk a főépületben és az Úrlétai Magtárban a viseleteket méltatja. A Kárpát-medencei öltözeteket és természetesen a megyében méltán híres ajaki lányos ünneplő öltözeteket. Na de ami ma következik és most következik, az egy ölelés. A két régi, hiteles, autentikus, nagyszerű forma és színvilág megölel egy kicsikét újabbat. Megmutatjuk, hogy egy alkotó, egy álmodó hogyan szeretné, hogyha mindenki más, aki a viseleteket már eredeti formában nem tudja felölteni, hogyan tudja újra és újra élővé tenni azt. Ez a küldetésünk itt a Sóstói Múzeumfaluban. Éppen ezért nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit.
2: Kácsor Ignác Gabriella vagyok, a Sóstói Múzeumfalu rendezvényszervezője. Hivatásomat, szakmámat tekintve pedig néptáncpedagógus és tanító.
0: Gratulálok most már a csapatukhoz, nagyon ügyesek voltak, hát mondom, profik adták elő, pedig még fiatalok, ugye. De még előtte beszéltünk, hogy ezt a ruhát be kéne mutatni, mert nagyon nem tudom, hogy milyen ruha ez. Hogy kezdjük, lentről lefelé, vagy lentről felfelé?
2: Segítek. Először is egy nagyon furcsa eset elfent, mert hogy én jelenleg nem egy Szabolcs-Szatmár-Berreg megyei öltözetet öltöttem magamra a népviselet napja alkalmából, hanem egy mérai, cifra kaloteszegi, nádasmenti öltözetet öltöttem magamra. Bármilyen furcsa, nagyon tarka és harsány színek alatt azért visszafogott alsó öltözet is található. Tehát ez azt jelenti, hogy ingvállat a mai kombinénak a megfelelőjét, illetve pendejt és bugyingót is hordtak ezek alatt a nagyon szép öltözetek alatt kalotaszegen. A felső szoknyát fersingnek hívták, a kötényt ruhának nevezték, az újast vagy blúzt reklinek mondták, a mellényt pedig lájbinak vagy merrevalónak hívták. A kendőm alatt, mert hogy én már asszony vagyok és bekötötték a fejemet, asszonyosan van kontyolva a hajam, azon egy cifrán, tarkán kihímzett főkötő található, elé pedig a rend szerint egy csipkét kötöttem, ami egy az egybe ki van gyöngyözve. Ezek a nagyon szép alsó öltözetek azonban egyáltalán nem látszanak, mert hogy egy sarlós, rózsás, sárga színű keszkenővel van elől bekötve a fejem, annak rendes módja szerint, hiszen nekem már férjem, és egy kamasz 13 éves gyermekem van.
0: Elárul az öltözet mindent, ugye? Hát legalábbis nem a mostani, aki, hanem ez a fajta népviselet. Tehát fent akkor a kendő, akkor a lajbit, vagy hogy hívják akkor?
2: Ez egy merrevaló. A merrevalónak ismérve az, hogy bőrből készítik, és minden egyes apró szegletét, centiméterét és milliméterét kézzel hímzik ki. A merrevalót ünnepi alkalmakkor vették föl, de a valamire való nemzetségek vagy családok akár táncba, egy nagyobb ünnep báljába is magukra öltötték.
0: Derékon egy kötő, nem így nincsen, hogy jó, hiszen mert át van kötve, vaj, mert nem értek én hozzá női ruhához, még a férfihez sem annyira, de valami megköti. A szoknyát köti meg az?
2: Nem köti meg a szoknyát, hanem a szoknya elé, vagyis a fersing elé sűrűn rakott, googlérozott szoknya elé rakják a kötényt, kötény nélkül kalotaszegen sem, de a magyar nyelvterület egyetlen egy településén sem ment ki egy asszony sehova. A kötény, hogyha munkás való volt, akkor nem volt nagyon kidíszítve, azonban, hogyha ünnepre mentek, akkor kigyöngyözött, kötéses kötényt raktak maguk elé az asszonyok.
0: Mondjuk mezőkövezen sócnak mondják.
2: Így van.
0: Már azt sem használják, és a legvége az pedig egy csizma.
2: Így van. Általában csizmát viseltek még a nagyon-nagyon meleg nyári napokon is, amikor ünnepre öltöztek. Ennél van egy cifrább csizma, ami piros bőrből készült, és a felületét pedig zöld vagy fehér hímzéssel tarkították. Ez tulajdonképpen a legnagyobb ünnepeken, vallási ünnepeken templomba, illetve a mennyasszony öltötte magára még azon az egy napon, amikor örök hűséget fogadott a párjának.
0: Na, ami még furcsa nekem, hogy a Manzsetta környéke, az egybe van a ingel?
2: Természetesen a réklit, vagyis a blúzt, azt kidíszítik, feldíszítik, tehát itt a Manzsetta részre még gyöngyöket, pillangókat, színes pántlikákat, régi pántlikákat, cakkokat varnak, annak rendje és módja szerint minden egyes öltözett típusnak a varónők és az asszonyok, a helyi asszonyok tudják, hogy milyen rendben kell, hogy feldíszítsék az ujját, az első részét, felső részét, nyakát, és hát elárulom, hogy a merre való alatt nincsen semmi díszítés, mert hogy az sohasem látszódott.
0: Érdekes, a kendő alatt a haj, vonat vagy hajnak a viselete, az is elárulhat bizonyos dolgokat, pedig nem látszik.
2: Természetesen az esküvő napján a lakodalmi mulatságnak a végén elvitték a lányokat a szűkebb családból a nagymama, édesanyja, koma, keresztanya, és felkontyolták a lányt. A lány jegyeket ilyenkor a lány testvéreinek, a rokonyainak adta oda az újasszony, és az ő haját pedig kongyba kötötték, egészen magasra, arra rakták rá a főkötőt, és elé pedig egy csipkét raktak. És aztán pedig felkerült a kendő, ami már az asszonyi szimbólum, nem csak Méren, Kalotaszegen, hanem a teljes magyar nyelvterületen.
0: Párta volt ott? Használták a lányok a pártát a népviselethez?
2: Azok a lányok, akik már konfirmáltak, természetesen pártát kaptak, és az utolsó alkalom, amikor a fejükre tehették, az a házasságkötésük napja volt.
0: És utána kezdett sötétedni a szín, ugye?
2: Azt szoktuk mondani.
0: Még fiatalos.
2: Így van, azt szoktuk mondani, hogy ahogy telik és múlik az idő az asszony életében, úgy múlnak el a színek is az öltözetéből.
0: Akkor ön még sokáig fogja ezt hordani, meg a csapat is, ugye?
2: Reméljük, így legyen, igen.
0: De ezek a saját tulajdonuk, a műfázi, vagy nem tudom, hogy...
2: A Sóstói Múzeumfalunak vannak saját rekonstruált helyi öltözetei, de amit most itt az Aurora programul kiállítás megnyitón láthattunk, az tulajdonképpen a koszorúk, nyakláncok és felső ruhák tekintetében mind Aurora tulajdona, a kiegészítőket mi, mint táncegyüttes biztosítottuk.
0: Értem most már akkor, mert ennyit összeszedni nem nagyon lehet. Nagyon szépen köszönöm, de még gondolom, hogy kíváncsiak mások is, hogy elmondja
2: nekik. Legyen így, nagyon szívesen mesélek másnak is erről. Köszönöm szépen.
0: Kácsó Rignác Gabriella rendezvényszervezőt a Sóstói Múzeumfaluból, előtte pedig Szabó Tamás Nyíregyháza város kulturális referensét hallották.

0: Folytassuk a Hortobágyon, mégpedig a Madárpark és Madárkórház alapítványnál Déri János pusztadoktorral.
1: Mindig aktuális téren-nyáron, most már ugye egy jó pár éve, és ez azt jelenti, hogy idén a Madárpark már 20 éves. 2006-ban nyitottunk, és hát azóta egy négy évszakos a Hortobágy. Mi voltunk itt először a négy évszakos nyitvatartási turisztikai intézmény, de mivel ez kórház, tehát ha jön látogató, ha nem mi, akkor is dolgozunk. Tehát 0-24-ben az év 365 napján itt vagyunk, és állunk rendelkezésre betegek segítségével, illetve hát a látogatók fogadásával is.
0: Most jöttél ki a műtőből, illetve hát egy csoportot is vezettél, csak az jutott eszembe, hogy olyan időszakos házból lett, nem időszakos, ugye, mert ez egy tábor volt. Egy elhurcoltak tábora, ide kitelepítettek ki. Hát ettől jobb dolgot nem is tudtál volna csinálni, hogy ide jönni. Emléktáblák vannak itt is, a volt barátunké is ki van téve, aki az állatokat teljes mértékig úgy szerette, hogy őt is hasonlóan szerették, még a libája is elkísérték. No, de aktuális dolgok, ugye május már az 1%-oknak ugye a magánszemélyek 1%-ának a lehetősége. Sikerül azért néha megtalálni az embereket, vagy mindig küzdeni kell érte?
1: Folyamatosan küzdeni kell, tehát esetleges dolog. Van, aki, most mondhatom azt, hogy már 25 éve, amióta 1%-ot gyűjtünk, lehet, hogy van, aki 25 éven keresztül nekünk adta, de lehet, hogy csak tavaly, vagy az idén adja utoljára. Más olyan szervezet, aki szintén 1%-ot gyűjt, és van most már a miénkhez teljesen hasonló, most nem is hasonló, hanem ugyanez, sőt, még Madár Kórháznak is nevezi magát valaki, aki tavaly gyűjtött először 1%-ot, de ugye a mi hullámainkon akar ugye előbbrébb jutni. Se kórház nincs, se orvos nincs, de attól még madárkórház lesz. A szót én találtam ki valamikor ebbe az összetételbe, és hát ennek azért van egy múltja, tehát azért egy állatkórház engedélyezni, egy olyan infrastruktúrát létrehozni hozzá, hogy országosan tudják, hogy ide lehet hozni a madarakat, de a követőink, ahol már máson, Dunántúlon is, és az Alföldön is azért vannak olyan madármentő helyek, amelyek közül csak egyetlen egy a kórház, a székesfehérvári, ott már rögtön kettő is van, meg a budapesti fővárosi állat és növénykertnek van ilyen részlege, de az a lényeg, hogy 100% gyűjtés tekintetében vannak régi támogatóink, és várjuk az újakat. Most mondhatom azt, hogy körülbelül az a 10 000 ember, aki már úgy egy olyan 10 éve állandó, lassan növekszik, tehát most egy 10-ről 11 ezerre nől a számuk, ez nekünk egy állandó olyan bevételt jelent, amire tudunk számítani.
0: Az az igazság, hogy ugye népszerű a madarászkodás, de hát a kórház az nem játék. Az állatokat, ezeket megfelelő szakember kell, hogy ellássa, de hasznot nem fog hozni senkinek sem, az egészen biztos, mert amellett, hogy tényleg jól néztek ki, de az megvan, hogy még elférne itt sok ezer támogató is.
1: Hát igen, az a helyzet, hogy az államtól bármilyen kormány volt eddig, soha nem kaptunk semmit. És az önkormányzat ugye hátrányos helyzetű, örül, hogyha saját magát fönntartja, tehát nem várható el, nem is várjuk, tőlük se kapunk. A céges támogatóink közül megemlítem azért a hungarokontrollt, a repülős irányítókat, akik már évek óta évi, most már kezdték 800 ezer forintra, most már évi 5 millió forintra támogatnak, ez nagyon kedves dolog tőlük, és idén is kapjuk, és várjuk, reméljük jövőre is. Na most az összes többi az egy embereknek az adományából kell, hogy összejöjjön, az 1%-on kívül. Mert az 1% bármennyire is soknak tűnik, az egy részére elég a tevékenységünknek, az összes többit össze kell kalapozni gyakorlatilag. Tehát az a belépőjegy, amivel mi itt a látogatókat itt beengedjük, az, mint ahogy egyetlen egy állatkertben sem rentábilis a belépőjegyekből való működtetés, nálunk sem. Tehát töredék a költségeknek, tehát mindenképpen arról szorulunk rá, hogy támogassanak, és addig nyújtózunk mindig, ameddig a takarónk ér. Hogyha most kétszennyi lenne a bevételünk, akkor kétszennyit tudnánk kell költeni, és azt mind el tudjuk költeni, tehát nem tartalékolunk, nem gyűjtünk, nem rakunk félre. Azon kívül, ami az év egészére vonatkozik, hiszen az 1%-ot, amit hogyha most felajánlanak a kedves támogató, segítő emberek, az majd megérkezik valamikor szeptember végén. Viszont azt egész évre be kell osztani. Nyilván év végéig nem tudjuk elkölteni, nem is akarjuk, hanem akkor tartalékoljuk év végére, addig viszont amire még megérkezik a következő, addigra elfogy. Na most, hogyha most azt mondom, hogy van országszerte 124 egy olyan lelkes támogatónk, aki önkéntes módon a saját telkén, lakásán fenntart egy olyan mentőhelyet, amely ideglenesen a védett, vagy akár nem védett madaraknak az elsősegi nyújtáson túl a megfelelő helyre való szállításáig ott alkalmas arra, hogy elhelyezzék. Ezeken a helyeken éves szinten 8-9 ezer madár kerül kézre, és azok közül, amelyet kórházi ellátást, műtét vagy intenzív ellátást igényelnek, azok kerülnek mi hozzánk. Na most ezt egy éves szinten 2-3 ezer madárról beszélünk, heti rendszerességgel járjuk mi be az ország minden részét, illetve vannak olyan lelkes önkéntesek, akik heti rendszerességgel például a Dél-Alföldről mi hozzánk elhozzák azokat, amit műteni kell, meg azt is, amit máshol már ugye összegyűjtöttek, de helyhiányában nem fér. Na most mi is most már helyhiányjal küzdünk, tehát állandó telt ház van itt már évek óta, tehát azokat a tartósan sérült madarainkat, amelyek itt a bent lévő 5-600 madárnak a jelentős részét, mint egy felét teszik ki, amelyeket nem altatunk el, mert sajnáljuk őket, és nem is kell altatni, mert jól élnek itt állatkerti körülmények között. Féllábú, félszányú, félszemű, csőrhibás, tud repülni, de nem olyan jól. Hát ezeket, hogyha repül, akkor röpdébe tartjuk, ha nem repül, akkor itt a madárkertbe, ezek itt fészkelnek, itt ebbe a kertbe 8 gólyafészek van a földön, a nagy röpdébe 12, ami tartósan sérült madaraknak az utóda itt, aztán utána szabadon tudjuk engedni, vércséink is, vagy 20-an fészkelnek, 20 pár. Na most ezeknek a fenntartás, ez költség.

0: nem csak a helyet, hanem ennek az ellátását, takarmányozását, emberi erő, munkaerő, tehát 20 dolgozó dolgozik, a 300 önkéntes, aki az ország különböző részében ezt a munkát segíti, azok ugye saját költségünkön művelik mindezt, de hogyha most arról van szó, hogy valaki eljön a Dél-Dunántúlról idáig, és oda-vissza 600 kilométert autózik, annak a költségét csak ki kell fizetni, tehát üzemanyagot, ha más nem, azt álljuk. Tehát, hogyha mondom kétszennyi lenne a bevételünk, akkor kétszennyi madarat tudnánk még itt országszerte A pontból B pontba szállítani, táplálni, és olyan helyeket kialakítani, ahol a nálunk már el nem férő, tartósan sérült madarak megfelelő körülmények között tudjanak élni. Elaltatás helyett. És ezt állatkertek nem vállalják. Magánszemélyek vállalnák, de engedély kell hozzá. Tehát megfelelő elhelyezési körlet, megfelelő szaktudás. Tehát van a személy és tárgyi feltételek, azon kívül meg valami szervezethez tartozás, fokozottan védett állatot magánszemély nem tarthat. Tehát, hogyha most mi hozzánk tartozik, mint egy telephely, akkor meg kell kéne az engedélyt, amit nagyon nehezen adnak meg 3 hónap, hogyha minden rendben van. Ha meg hiánypótlás, és aztán végül elutasítják, akkor sokszor elmegy annak a kedve, aki ezt megpróbálta. Tehát ilyen is meg kell küzdeni, de mondom, ez is majdnem, hogy pénzkérdés, mert azt a infrastruktúrát létrehozni, azokat a röbdéket felépíteni bárhol máshol, az pénzbe kerül, hogyha már ezt valaki teljes munkaidőben csinálja, mert hogyha sok madár van, akkor nem lehet azt, hogy mert hazamegyek délután 4-kor, 5-kor, aztán akkor adok neki enni, meg értemegyek a naponta, mit tudom én, 20-30 új beteg, bejelentett beteg, akit össze kell szedni valahol. A kisrigók, ha kell, hanem megmentik őket, de amit a fecskét, kisgólyát, bármi más, tehát amit etetni kell fél óránként, tehát ehhez kellenek helyenként olyan emberek, akik nem azt mondom, hogy ebből éljenek meg, de ne kell neki más csinálni, hogy megéljen, tehát valami fizetés kell, hogy adjunk neki. És ez sok pénz.
1: 20 évesek vagytok, gratulálok.
0: A Madárpark 20 éves, a Madárkórház alapítvány, az meg 27. most már.
1: Azt tudom, én a kórházra mondtam, hát mindig úgymond az aktualitást keresi, igen, az embert. Olyan szakmai titkokat is elárultál nekem, amit még én sem nagyon tudtam, pedig olyan év nincs, hogy kétszer-háromszor erre sétálgassak, és megnézem, hogy hogyan fejlődtök. De tulajdonképpen azért eléggé összetett ez a feladat sor, mert amellett, hogy kényelmesen ott a műtőbe 5-6-7 vagy 10 órát is ott, vagy éjjel-nappal, azt még az ember el tudja képzelni, de az, hogy pénzügyi dolgokkal foglalkozni, reklámtevék, mindennek kell foglalkozni, hát Virod még, hát te is most jubiláltál, nem is olyan régen, mindezt én az internetről tudom, de hát muszáj, hogy ezért figyelemre kövessem azokat, akik tesznek is valamit a világért, az emberekért, a madarakon keresztül.
0: Most nekem a végzettségem állatorvos. Az, hogy még néhány szak állatorvosi diplomát szereztem, éppen a múlt héten egy állatvédelmi állatorvosit.
1: Gratulálok, ezt még nem.
0: Szépen. De ez az erotikus, a baromfi egészségügyi, mikrobiológusi, meg vadgazdálkodási, meg egyéb ilyen tanulmányok, ezek mellett ez ehhez kell, hogy ezt szakmailag tudjam csinálni. Viszont nem végeztem közgazdasági tanulmányokat, marketinget, tehát ezt akik meg ezekhez közelebb állnak, azok jobban csinálják. Tehát most mondhatom azt, hogy mi mögöttünk tényleg van teljesítmény, több ezer madár, több száz önkéntes, és 21 néhány dolgozó, máshol, hol egymaga valaki hasonló ismertséget egy néhány közösségi médiás megjelenéssel, amit jobban tud generálni, mint ahogy mi, gyakorlatilag leköröz minket, tehát nekünk is kéne egy ilyen szakember, aki ezzel foglalkozik, ugye? Mert ugye én, ahogy itten ragadtak rám azért ismeretek etéren is, de akár koromnál fogva sem vagyok már az a generáció, akik ebben ültek föl és megy nekik. Másrészt meg tényleg az egyéb témékesség, mert nincs rá idő. Tehát több ezer fotó van a telefonomban, például tegnap, amit műtöttem egy gólyát, fél egykor végeztünk vele, eltört a ilyen fészekharcban érdekes módon. Úgy megsérült, hogy eltört a combcsontja és az alkarcsontja is. És nehéz volt megcsinálni. Lefordultam, én nem tudtam kirakni, még a múltat így sem tudtam kirakni. Naponta 10-et lehetne, vagy 20-at, de nincs rá időm, mert azzal foglalkozni kéne, és nem, mert már fél egykor még aznap nem biztos, hogy ettem semmit se, mert egész nap volt mit csinálni, a mai nap is így lesz. Az ember akkor már lefekszik, azt mondja, hogy fél ébredek, már itt van a következő beteg, itt van a csoport, akit vezetni kell, mert csoportot is kell vezetni, és vannak dolgozóink, akik ezt nagyon jól tudják, de azért alkalmanként az emberek örülnek, ha találkoznak vele, mert ismernek azért, és csak hogy jól esik, hogy gratulál, kezet fog, és akkor nyilván ővelük illik foglalkozni, és ezt szívesen teszem. Tehát én szívesen mutogatom büszkén ezt a madárparkot, hiszen úgy hoztam létre minden egyes lépcsőfokát ennek a tevékenységnek, hogy jobb legyen.
1: Pihenned is kell egy kicsit, meg menni is kell. Hát a protokoll meg kell jelenni, ugye hát azért a kihajtási ünnepségen, hogyha a déli doktor nem jelenik meg, akkor megkérdezik, hogy beteg vagy műt, mert ez a kettő lehetséges. De egyébként akkor a támogatási lehetőséget hol keressék, akik esetleg még most gondolnak bele interneten, Madárkórház Alapítvány, elmondhatod, csak nem biztos.
0: Beütik, tehát Madárkórház Alapítvány, Hortobágyi Madárpark, Madárkórház, tehát van ennek egy ilyen Facebook oldala is. Ott a napi dolgainkat azért nyomon lehet követni. Van egy lépésről lépésre egy útmutató ahhoz, hogyha az 1%-át valaki nekünk akarja adni, mit kérünk és várunk, akkor hogyan tudja kitölteni az adóívén a vonatkozó rendelkező nyilatkozatot. Azon kívül van a Puszta Doktor magazin című újságunk, ami papír alapon is megjelenik, tehát online is elérhető, de papír alapon az összes nagyobb áruházláncnak ott az újságjai között, vagy a pénztár kasszáknál ott megtalálható. Összes állatkertben, nemzeti parki látogatóközpontokban, és hát aki meg minket támogat akár egy forinttal is, annak mi küldjük alapot postai úton. Tehát ott is találhat rólunk mindenki olyan információt, havonta jelenik meg az újság 26 ezer példányban, és hát azokat a havi aktualitásokat, hogy mit csinálunk, miben lehet minket segíteni. Madarak éppen most kezdenek ugye fészkelni a fiókáknak a mentésében, hogyan lehet részt venni. Ezen kívül meg ott van a támogatási lehetőségünk is, tehát aki, hogyha bárhol rákeres a Madárkórház Alapítványra, akkor így minket megtalál, de remélem, hogy a szemére kerül mindenkinek azért az óriás plakátjaink országszerte, amiben ugye egy sastengerünkkel, fiammal és az egyik önkéntesünkkel egy sikeres, boldog pillanatot örökítettünk meg, és adunk közre az emberek számára, hogy nálunk ilyenek történnek, és ebben részt lehet venni, de el lehet jönni, és akár a gólyaengedés az tömeges szokott lenni, akkor tömegeket vonz, és tömegesen engedünk el. Tavaly 100 gólyát engedtünk el augusztus 20-án, most csak 34-et március 15-én, de folyamatában van a többi. De alkalmanként sast is engedünk el, most is lesz egy sasunk, amit majd elengedünk, úgyhogy ezek olyan élmények számunkra is, amit szívesen osztunk meg mindenkivel.
1: Nagyon szépen köszönöm. Akkor mit kívánjak? Pihenést vagy munkát?
0: Nyugodt munkát.
1: Dr. Déri Jánost hallották a Hortobágyi Madárpark és Madárkórházból.

0: A kihajtásra várva találkoztam egy nehéz bundában zenélő klarinétossal.
1: Nagy József, esztár! Működik a klarinét, de kaptam egy másik klarinétot, egy S hangolású Stovasser klarinétot. A Stovasser azt jelenti, hogy a két háború közt voltak két gyár az országban, a Stovasser meg a Sundavenzel József királyi hangszergyárosok voltak, és akkor sokan a pásztorok sípjaként emlegetik ezeket a S hangolású Stovasser klarinétokat, amik rózsafából készültek. Csak fel kell újítassam.
0: Most már emlékszem, gyanítom, akkor is olyan dolgokat mondott, amit én nem nagyon értettem, mert hát a klarinéthoz sem értek, meg a zenéhez sem annyira, de tulajdonképpen azért mondta, hogy le van írva egy jó pár dal, hát olyan, csak a címe, vagy pedig az egész kottája.
1: Hát úgy van, hogy a címe le van írva, ha nem tudom a címét, akkor úgy szoktam, hogy lekottázom tárogatóra, aztán annyi, hogy végigfutok rajta tárogató, és akkor egyből tudom, hogy milyen énekről van szó. Úgy szoktam csinálni. De amúgy minden nótának a címe fel van írva, és akkor utána van egy kezdőhang téve, és akkor ha véletlen nem tudom, hogy melyik kezdőhangból kezdjem a nótát, akkor a füzetből megtudom egyből.
0: Nagyon frissnek tűnik ez a bunda.
1: Hát igen, ez egy merino bunda, ezt ma vettem. Azt mondják, hogy ha megszagolja az ember a subát, ahol birkaszag érzik benne, addig jó a suba. Utána már nem jó. Hát itt régen ugye a régi vásárokban voltak ilyen alkudozók, jöttek falorú, ilyen agyafúrt paraszt emberek, jöttek, mondta az embernek, hát azt mondja, dögbűr ez már, pálik ez, akkor azt adja autóban, hogy mert dögbűr, azt mondták neki. És hogy volt, amiket el is zavarták a franc karikába, hogy hát menjen a francba a dögbűrrel együtt.
0: Miért csinálja ezt, hogy kijön, szórakoztatja az embereket, meg hát úgy, mit tudom én. Már nem tudom, hogy melege van ebben, nem nagyon.
1: Hát azt mondják, hogy a suba az nyáron hűt, télen meg fűt. Mert úgy télen a bundáját befordítsa az ember. Hát a pásztorok még a hóra is kifekszenek bele, úgy, úgy szokták, hogy alá csavarják maguknak a bundát, aztán nekifekszenek. Meg sokszor van, mikor leesik régebben, leesik ugye a lóról a csika, de nem azért esik le, hanem úgy leugrik, azt már egyből alszik, mert nem nagyon van idő pihenésre, ugye a sok vízhúzás, meg az állandó odafigyelés a jószágra. Úgyhogy a suba a legjobb az, amiben ugye rá lehet feküdni a gyepre, vagy a hóra, vagy bármire, mert meg vízhatlan, azt lehet mondani.
0: Hát ugye leterítem a subámat.
1: Hát ugye a szűr, már a cifra, hát igen, játszak. Igen. A cifra szűr az ugye más, az ugye posztaúban, van, amelyik fehér-fekete, ugye a poszta ugye egy ide után van, amelyik megsárgul, meg ugye rá, hát egy új, éppen az interneten néztem, egy új cifra szűr, egy olyan 350 ezer forintnál kezdődnek. Itt meg azért egy subát vesz az ember, azt akkor itt fényképeznek, interjú, minden csinálja, lehet benne furujári, tárogatóz, mindent le. Vettem egy bicskatartót is mámmal, mert a másik az gyeng, izé volt, keskeny volt, azt akkor egy ilyen disznócsont, a disznócsont lábszámon rajta, ha lehet látni.
0: Látom.
1: Azt is ma vettem, az egy kis tanítványom van, azokkal jöttem, de hát olyan, azok is olyan gyermekik, hogy most bejárnak minden, pedig 10 éven aluliak, mind a kettő. Hozták az ostorok, meg vettek is egy ostort, azt nyövik itt egész nap.
0: Tulajdonképpen azért honnan is való? Már elfelejtettem.
1: Hát én arra kelet, arra lefelé, ott a román határt fele lakok, hogy Hencidát biztos ismerik sokan így névrű, vagy meseibe, hogy Hencidátú Boncidáig, hogy mink ott lakunk Hencida mellett 7 kilométerre tőle. Hát ha úgy nézzük, akkor Berettya Újfalóhoz lakunk 25 kilométerre, Debrecenhez 40 kilométerre.
0: Település neve?
1: A település neve Esztár. Mellettünk meg Pocsaj van, csak a Simbos válasz el egymástól a két
0: falut.
1: Lassan
0: beugranak az emlékek, az Esztár is, minden. És akkor sok felé jár, vagy azért ez a legnagyobb hely, ahova érdemes kijönni?
1: Hát legutóbb Hajdúsámsonban voltam a nagyiskolában, ugye ott volt egy Rákóczi megemlékezés, és akkor ott ugye ilyen Rákóczi dalokat, hát meg kellett tanuljam a Rákóczi indulót, aztán eddig az a legnehezebb dal, amit játszottam, és akkor ugye hát többféle kuruczdalt kellett játszani, a tanároknak ugye a Krasznaholka Büszkevárát, ők énekelték, én kísértem, és akkor ugye volt a végén egy vacsoránk, és akkor ennyiből áll, de Legközelebb, ha jól tudom, pünköskor lesz itt a pásztor, találkozó pásztor verseny. Itt, hogy átmegyünk a 9 szűkú hídon, elfordulunk balra, majd ott lesz lent a jogszág simogató, ott van ilyen jogszág simogató, ott lesz megtartva. Ott is tárogatózni fogok majd.
0: Pusztai Állatpark egyébként.
1: Inkább ami, az.
0: Ami itt van, az a neve.
1: Aha.
0: Ott van kint, az lehet ott látni, tyúkot.
1: Van ott minden.
0: Párány, minden van, úgyhogy érdemes oda is kimenni.
1: Igen.
0: Egyébként annyi sok ideje van, hogy ilyenekre jár, vagy pedig azért...
1: Hát mehetnék. Az a helyzet, hogy én most a vasútnál vagyok, a mámnál vagyonőr, de annyit nem keresnék, akárhova mennék muzsikálni, 300 ezer forintok fejű, nem tudnék mindenhonnan keresni. Úgyhogy ez a tárogatózás, vagy akár itt régen volt egy hegedűs bácsa, Nagycsádában volt, Rimóci Lajosnak hívták, az felját az egész pusztát, az vényszálmadok fülébe húztak is öreg, ugye beült a kemenceire, mert a kemence volt igen a sádában, most nem tudom mi van, azt akkor ugye húzta a nautákat minden pásztor fülébe. Csak arra mondom, hogy az akkori világ mások, nem olyan, mint most. Most nagyon a pénz motiválja az egész világot. Nem az, hogy mit tudom, én keresek, kevesebbet keresek, de azt vállalom, azt a muzsikálást, vagy valami.
0: De itt jól érzi magát azért.
1: Hát itt jól érzem magát. Itt most vannak már több százan, vagy több ezen is. Hát majd lesz a jószágok áthajtása hídon, és akkor estére meg talán még lesz mágia rakás, és nem tudom, a pásztoroknak.
0: Hát akkor eltelik a nap. Le is kell majd ülni, gondolom.
1: Hát majd lassan lelököm a subát, mert már nehéz. Egy kicsit nehéz azért.
0: Hány kiló lehet?
1: Hát egy olyan, nem tudom mit mondjak, vagy 10-15 kiló biztos van kb.
0: Van benne anyaga.
1: Benne van az anyag. Benne nem tudom hány merino birkából van, vagy olyan 4 vagy 5 birka gyapjából van csinálva.
0: Mutatós is, meg mellettes. Mellette tényleg az illata is megvan, vagy a szaga, igen, mondjuk rá, melyik a jobb kifejezés.
1: De így jobban akkorra vettem, mert hogy ott nálunk esztább, ugye lesznek ezek a gyertyagyújtások, és akkor ugye ott szoktam ezt a rengeteg karácsonyi dalt fújni, rengeteg karácsonyi dalt ismerek, vagy esetleg majd megpróbálkozok az adventi vásárba Debrecenbe bejutni, és akkor ott is fújnám majd esetleg a karácsonyi dalt, és subába minden, de hogy vagyok. Hát itt látom, megy itt egy mezítlábas kis fiatalember, itt már ilyen is van már, hogy mezítlábon valaki. Hát ez egy bocskor a lábam, lehet látták már rajtam. Ezt a bocskort úgy csináltattam, azt mondja, hogy Tisza keszibe egy jó ember csinálja, még jó lett volna tőle venni egy ilyen kostök dohányzacska, csak hát nagyon drága. De régen ugye a pásztorok csinálták maguknak, ugye az eset jogszág bűribű megcsinálták, csak avót a kikötés a városnak, hogy beteg jogszág bűribű, soha nem szabad se bocskót csinálni, se táskát, semmit, mert ugye az ragályos lehet a többi állatra. Úgyhogy szabályozva volt a bocskó készítés is. És akkor a tárogató nemzeti hungarikum van a kezembe. Van itt egy kis furúja is, esetleg fújjak egy kis valamit.
0: Hattyúkú?
1: Ez egy hattyúkú kis furúja, elég görbécske szegény. Egy néniké volt ez a furúja, hogy honnan volt neki, nem tudom. Csak mikor belefújtam először, olyan repett hangja volt, hogy azt mondtam, többet nem is akarom látni. Rájöttem egyszer, itt van egy kis lyuk ugye a tetején, az a nyílása. Hogy nem rá kell tenni az egész számot, csak éppen rátenni a számot. És akkor úgy egy gyönyörű hangot adott ki. Hát 4000 forintot adtam érte, de gyönyörű hangja van.
0: Miből
1: akkor,
0: van?
1: Hát ez ilyen nádfajta, valamilyen nád. Mm. Régen erősebb nádak voltak. Ennek az a cím, hogy nagy hótobály, széles vize, kispej, lovam, ne félj tőle.

0: Ezeket a nautákat például, ugye a tévét, ugye, hát ez már olyan világ, hogy leül az ember a tévéje elé, aztán lát dolgokat. Ezeket egy nagyon régi felvételen tanultam. Az egyik ez, hogy egy nagy hótobágy, széles vize, egy kis pejlobam, ne félj tőle, hónap reggel 8 órára, egy bevágtatok hótobágyra. Akármilyen jeges eső, egy de akárhogy esik az eső, én a babám felkeresem, de mert én igazán szeretek.
1: Nagy József esztári tárogatóst hallották, aki most nekünk nácsipon is játszott, majd énekelt egyet. Ezzel műsorunk véget ért. A munkatársak Kovács Kriszta, a zenei szerkesztő és a technikus Karkus István nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Papp Péter. Viszont hallásra további kellemes rádiózást kívánunk.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk. Hírek a Szent István Rádióban.
1: Az életszentség nyomában festett ikon vagy belső valóság. Ezt a témát járta körül Kovács Gergely okleveles posztulátor, a Magyarországi Mindszenti Alapítvány képviselője és Kuzmányi István állandó diakónus, a Magyar Kurír igazgató főszerkesztője, Gőbel Ágoston újságíró riporterrel a belvárosi S4 Közösségi és Kulturális Központban. Kovács Gergely elmondta, a hétköznapiság a II. Vatikáni zsinat után lett fontos szempont. Korábban a középkori csodagyűjtemények és a reneszánsz hatására nagyon erős volt a szenteknek a csodálatos, különleges emberfeletti bemutatása. Mivel azonban sok bensőségesség, gyengétség is van bennük, még a tündöklő szenteknél is felfedezzük a hétköznapiságot. Kovács Gergely elmondta, lehetünk jók, nyitottak, befogadók, megértőek, kedvesek, pozitívak és bölcsek. Ezek sugároztak a szentek életéből és azokéból is, akiket nem avattak szenté, de akikről tudtuk, hogy azok voltak. Családtagok, barátok, ismerősök. A Magyar Szent Család városából Veszprémbe Boldog Gizella városába zarándokoltak a székesfehérvári püspökség dolgozói április végén. Udvardi György veszprémi érsek a zarándoklaton bemutatott szentmise keretében Bódi Mária Magdolna erekjéjével ajándékozta meg a fehérvári püspökséget. Eljöttünk a szentek nyomán, hogy szentek előtt tisztelegjünk, mondta köszöntőjében Spányi Antal, székesfehérvári püspök, a Szent Mihály Főszékes Egyházban tartott koncelebrált szentmisén. Korábban Spányi Antal Szent István király erekjéjét ajándékozta a Veszprémi Főszékes Egyháznak, hogy teljessé tegye a magyar szent család tiszteletét a nyugat-magyarországi érseki székhelyen is. Terápiás kutyák segítenek könnyíteni a lelki terheken. A Magyar Máltai Szeretett Szolgálat gondviselésháza nappali melegedője vendégeinek 60-ban. A két kutya mosolyt csal az arcokra, és megolvasztja a szívét azoknak is, akik ezt úgy tűnik a legkevésbé sem igénylik. A négylábúaknak nincsenek előítéleteik, és nem dőlnek be a látszatnak. A Hópmentő és Segítőkutyás Egyesület képzett kollégái érkeztek a két kutyával, akiknek nagy tapasztalatuk van abban, hogyan vidítsák fel a körülöttük lévőket. Gazdáikkal, Orosz Emesével és Kapaló Évával rendszeresen járnak óvodákba, kórházakba, hospice ellátásba is. Nem hozza zavarba őket a látszólagos közöny, lelkesen várják, hogy megmutathassák, mit tudnak, és hogy megkapják érte a jutalmat. Egy-egy finom falatot, és mellé a simogatást is. Csökkent a lakóingatlanok iránti kereslet a nyaraló övezetekben az 5 évvel ezelőtti járványidőszakban elért rekordhoz képest, írta a Magyar Távirati Irodához eljuttatott közleményében az ingatlan.com. A tájékoztatás szerint az ingatlan hirdetési portál friss, a nyaraló szezon közelettének apropóján készült elemzése az elmúlt évek január-áprilisi időszakának kereslet-kínálati adatait vizsgálva bemutatja az éves és 5 éves változásokat. Az eredményekből kiderül, hogy a mérsékeltebb érdeklődés visszafogta a drágulás ütemét is a klasszikus nyaralópiacokon, ám a különböző üdülővezetek teljesen eltérő pályán mozogtak. A portál adatai szerint a balatonparti településeken az elmúlt 5 évben 59%-kal csökkent az eladó lakóingatlanok és nyaralók iránti érdeklődés, míg éves szinten 12%-os visszaesés látható. A tiszatavi települések az elmúlt évek egyik legérdekesebb nyaralópiaci területévé váltak, bár itt is csökkent a kereslet a járványidőszakban elért rekordhoz képest. Bár egyes strandok már a hétvégén megnyitottak, többségük a hónap második felétől vagy június elejétől várja majd a látogatókat. A belépőárak mérsékelten emelkedhetnek az idén, derül ki az országos körkérdésre adott válaszokból. Elhunyt 66 éves korában Pálfalvi Lajos, József Attila díjas műfordító, irodalomtörténész, egyetemi docens. A hírt a családja közölte a Magyar Távirati Irodával. Műveivel és műfordításaival elsősorban a lengyel irodalmat és kultúrát ismertette meg a magyar olvasókkal. Az ukrán elnök szerint a szlovák kormányfő azt ígérte, támogatni fogja Ukrajna Európai Uniós csatlakozását. Volodymyr Zelenszky ezt az X-en közölte, miután telefonon beszélt Robert Ficóval. Az ukrán politikus emellett kijevi látogatásra hívta szlovák kollégáját, és cserébe ő is Pozsonyba invitálta az ukrán elnököt. Végül az időjárásról. Száraz, túlnyomóan derült idő várható, a déli esszelet főként az Északnyugat-Dunántúlon kísérhetik élénk lökések. Éjszaka általában 3 és 9 fok között alakul a hőmérséklet, híreinket hallották.

0: Egyházfórum. Beszélgetések és előadások.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat. A műsor szerkesztőjét, Domán Vivient hallják. Mai adásunkban a Váci Egyházmegye Lélekjelenlét podcastjének egyik adását hallják, melyben Wagner Anna 5 gyermekes édesanyával, Király Eszter beszélget. Tartsanak velünk!

Minden emberi élet egyformán értékes. Ki tudja ezt jobban, mint egy édesanya, aki fogyatékossággal élő és nem fogyatékos gyermeket is nevel. Magyarországon több tízezer családban nevelkedik sérült gyermek, ezek speciális igényű gyermekek és speciális igényű, speciális szükségletű családok. Olykor óriási, legtöbbször láthatatlan terheket cipelnek, ilyen kihívásokkal szembesülnek, és mégis a fogyatékosságra, mint állapotra, a lehető legkitartóbb

0: Eljöttél közénk.
1: Köszönöm a meghívást.
0: Népes családod van, és arra kérlek, hogy te az elején, hogy képzeljünk most magunk elé egy családi fotót a Wagner családról, mint az orgonasípok állnak egymás mellett a gyerekek, és köztük vagy mögöttük te a férjeddel. Kérlek, mutasd be őket röviden, úgyhogy kit hogy hívnak, és mennyi idősek. Mesélj egy-két mondatot a gyermekeidről és a családodról.
1: Kezdeném a férjemmel, akkor őt Robinak hívják. Informatikusként dolgozik, és nagyon sok időt tölt otthon, hiszen home office-ban van, és alig megy be az irodába. Ő is teljes módon részt vesz a család életében, a család minden logisztikájában és minden munkájában kiveszi a részét. És a gyerekek, Barni, ő az első fiunk, mint ahogy elhangzott, 18 éves, autista és középsúlyos értelmi fogyatékos. Ő most a gyömrői egymibe jár. Szerettük volna, hogy kollégiumba járjon, de nem sikerült.
0: Ha a hallgatók kedvéért mondjuk el, hogy az EGMI, az az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményt jelenti, tehát ilyen régebben úgy mondtuk volna, hogy gyógypedagógiai iskola vagy fejlesztő iskola.
1: Igen. Igen. Tehát szeptemberben kollégiumot kezdett, de aztán hát ilyen-olyan okok miatt nem bírta, illetve ott nehezen bírták őt, és akkor hazakerült, és most bejárós oda a Gyömrőre, ugyanúgy. Ott van reggel 8-tól délután 1:30-ig, és így működik.
0: És utána következik
1: Andris, igen. Ő 16 éves lesz, ő egészséges, épértelmű, nagyon aktív, 9-es gimnazista, és hát éli az életét, beleveti magát a kamasz életbe. Ő egy picit azért nehezen viseli a főleg a nagyobbik testvérét.
0: És utána ő az, aki épp, tehát nem fogyatékos gyermekként következett Barni után, és utána pedig szintén egy vélhetően egészséges gyermeketek született, csak aztán
1: két és fél hónaposan ő egy oxigénhiányos állapotba került.
0: Ő domonkos.
1: Domonkos, igen. És akkor az agysejtjeinek a 75%-a elpusztult. Tehát ott hát lehetett tudni, hogy ő nagyon sérült lesz. Körülbelül annyit tudtak akkor mondani nekünk, hogy a mozgásában valószínűleg majd nagyon sokat fog fejlődni, de agyilag nagyon sérült. És ez így is lett. Járni megtanult 5 éves korában, az is elég későn, de nagyon örülünk, hogy legalább nem kell cipelgetni, meg még kirándulni is lehet vele. De hát ő agyilag nagyon, nagyon sérült.
0: És akkor vannak a lányok,
1: és van két kislány, Kata 9 éves, és Marci 5 éves, ők nagyon együtt vannak, nagyon szeretik egymást, a kicsi megy a nagy után, mindenben utánozza. És a Kata meg nagyon kedvesen bánik a kis testvérével, tehát hajlandó játszani vele, hajlandó mindenre, amit ő szeretne, úgyhogy...
0: Sokszínű ez a csapat nektek. Igen. Otthon. A bevezetőben azt mondtam, hogy minden élet egyformán értékes, és hogy ezt egy olyan édesanyja a saját szívén belül is húsba vágóan érzi, aki beteg és egészséges gyereket egyaránt nevel. Azért hadd kérdezzelek meg, hogyha ránézel erre a képzeletbeli családi fotóra, hogy ugyanolyan érzésekkel tekintesz-e mindegyik gyermekedre?
1: Hát nehéz ezt így anyáként mondani, hogy melyik gyerekem, mert úgymond szeretem jobban, vagy nem szeretem jobban, vagy kevésbé. Mindegyikről egyformán szeretnék gondoskodni, törődni velük. Azért az észrevehető, hogy a fogyatékosokra több időt kell szánni, vagy kellene. Ugyanakkor én nagyon törekszem arra, hogy az egészségesek se érezzék azt, hogy ők mondjuk kevésbé, vagy hogy kevésbé törődök velük, vagy jobban kiesnek az időből, tehát arra tudatosan törekszem, hogy legyenek például a lányoknak olyan program, ahol nincsenek ott a többiek, és akkor csak velük vagyok. Ezt úgy tudjuk megtenni, hogy a férjem anyukája, ő a szomszédunkban lakik, és ő mindenben mellettünk áll, és ő az, aki a legtöbbet segít nekünk.

0: Tehát ő rá tudom bízni a domit, akármikor otthon van, még bírja, és hát akár több napra is rá tudjuk bízni, és akkor el tudunk menni úgy nyaralni, hogy domit nem kell magunkkal vinni, mert ő vele nem igazán tudunk idegen helyre elmenni. Barnival még igen, néha problémás, de azt már megszoktuk. Ha domival megyünk, az nem nyaralás, az akkor egy kálvária, rosszabb, mint otthon.
1: Igen. Nyilván ő súlyos értelmi fogyatékos, meg látás központja is sérül, tehát nagyon magas támogatási szükségletű gyermek, és tulajdonképpen egy folyamatos gondoskodó, ápoló jelenlétet kíván, hogyha ő vele foglalkoztok. Még lesz szó a domiról, de most még a Barniról és domiról van egy közös pont bennük, hogy nem tudtátok a születésük pillanatában, mikor csecsemőként a karotokban tartottátok őket, hogy ők fogyatékossággal élő gyerekek lesznek. Amikor megérkezett Barni diagnózisa, illetve amikor Domiról kiderült, hogy maradandó következményei lesznek ennek az oxigénhiányos állapotnak, akkor mit éreztetek a férjeddel? Hiszen akkor döntően megváltozik egy család élete, amikor a fogyatékosság mint tény az hát kiderül.
0: Igen, a Barni diagnózisát 3 éves korában kaptuk meg. Előtte, olyan fél évvel előtte körülbelül kezdtünk gyanakodni, hogy valami nem stimmel ezzel a gyerekkel. De hát első gyerek volt, túl sok tapasztalatunk nem volt még, de azért voltak feltűnő jelek, hogy gondolhattuk, hogy valami nem oké. És a sógornőnk mondta nekünk, hogy hát ő szerinte autisztikus, és hogy vigyük el ki.
1: Ez a szakember, a sógornő.
0: Igen, pszichológus.
1: Igen. És mik voltak a jelek, amiket észleltetek?
0: Például a beszédfejlődésben ő nagyon szépen elkezdett szavakat mondani, és rengeteg szót megtanult, viszont nem alkotott önállóan mondatokat, csak azt ismételte vissza, amit mi mondtunk. És hát akkor még nem tudtuk, most már tudjuk, hogy ez az eholálásnak a jelensége, hogy csak ugyanazokat a panelokat ismétli vissza. Akkor még úgy gondoltuk, hogy hát majd változik ez, majd megtanul ő rendesen beszélni, de hát a mai napig úgy mondja, hogy kérsz te át, ha kijavítom és mondom, hogy kéred, akkor tudja magát már javítani, hogy kérek te át, de alapból nem úgy mondja még mindig.
1: Visszaismétli, hogy kérsz te át.
0: Igen.
1: És akkor megérkezett, ugye a sógornőd el tovább küldött benneteket szakkivizsgálásra, és akkor annak meglett az eredménye, hogy autizmus, akkor még az értelmi fogyatékosságról nem volt szó. Ez volt az a pont, amikor először és akkor már megvolt a Andris, a kisebb testvére. Igen. Ez volt az a pont, amikor ti átlagos családból speciális szükségletű család lettetek. Ezt hogy tudtátok feldolgozni?
0: Hát nagyon hosszú ideig padlón voltunk, ha lehet így fogalmazni. Én egy kicsit azt éreztem, hogy egy sötét alagútba jutottunk, ahol nincs fény az alagút végén. Eleinte azt beszéltük, hogy hát ezt ne is mondjuk el senkinek, ez olyan ciki, hogy a barátoknak se, hát a családban nyilván, de hogy barátoknak nem mondjuk el, de aztán úgy az élet nem ezt hozta, tehát ezt nem lehet nem elmondani. Igazából könnyebb úgy ott lenni egy társaságban, ahol ismertek előtte is, meg a gyereket is ismerik, hogy tudják, hogy miért ilyen. Mert ugye azért mindenkinek feltűnik egy idő után, hogy hát ez a gyerek furán viselkedik, ez a gyerek nem olyan, mint a többi. És hogyha elmondjuk és tudják, akkor sokkal, sokkal empatikusabban állnak ők is hozzá. Úgyhogy aztán végül elmondtuk mindenkinek, és hát meg rájöttünk arra is, hogy ez nem ciki, hiszen nem tehetünk róla, így született, így alakult, nem a mi hibánk.
1: És a Dominál, amikor volt ez a súlyos oxigén hiányos állapot, az egy traumával ér fel, hiszen ott született egy egészséges, vagy akkor látszólag egészséges gyermeketek, és aztán ennél a forduló pontnál heteket töltöttetek vele kórházban, aminek életre szóló következményei lettek. Ez hasonló érzéseket váltott ki belőletek, mint a Barninál az első diagnózis?
0: Hát érdekes módon ezt azóta se értem, hogy miért így volt. Amikor közölték velünk, hogy ez van a Domival, persze nehéz volt, de valahogy az volt bennem, hogy ez most egy feladat. Tehát őt most fejlesztésekre kell hordani, azt még akkor nem tudtam, hogy ez lesz az élet, de hogy valahogy nem érintett annyira rosszul, mint a Barninál. Valahogy akkor ugye nem tudtuk, hogy ő is lehet, hogy autista, most sincs róla papírja, csak mondják, hogy lehet, hogy ő is az, meg lehet, hogy ha ő vele nem történt volna ez, akkor is az lenne, csak esetleg kevésbé, de ezt sose fogjuk megtudni. Igazából valahogy nem, akkor nem omlottunk össze. Barninál inkább mondanám, hogy összeomlottunk, sőt, akkor még azt is mondtuk, hogy akkor nekünk már nem lesz több gyerekünk. Pedig mindketten úgy mentünk neki a házasságnak, hogy nagy családot szeretnénk. Úgyhogy akkor az egy nagy törés volt. Uh-huh. És valószínűleg az autizmus természete miatt is, hogy az azért egy olyan ismeretlen terület volt nekünk, hogy hát nem sokat tudtunk róla, rengeteget olvastunk utána, most már azért sokkal inkább képbe vagyunk, meg már a társadalom is jobban képbe van. Igen. Az autizmussal kapcsolatban, mint 18 évvel ezelőtt. Úgyhogy most mai napig úgy gondolom, hogy nem az autizmus a legnagyobb kihívás, tehát hogyha emellett épértelmű lenne, akkor könnyebb lenne az élet. Tehát az autizmussal, segédeszközökkel, meg egyéb dolgokkal könnyebb megküzdeni, mint az, amikor társul hozzá értelmi fogyatékosság is.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, melyben Wagner Anna 5 gyermekes édesanyát hallják. Anna egyik gyermeke 18 éves, autista, középsúlyos értelmi fogyatékos, Barnabás. Másik gyermeke a súlyos értelmi fogyatékos, Domonkos. Mellettük 3 nem sérült gyermeket is nevelnek férjével Budapesten.
1: Ugye ti hívő emberek vagytok, keresztényként éltek, és egy közösséghez is tartoztok. Trákos Ligeten egy plébániának a közösségéhez, ha jól tudom. Igen. Amikor egy ilyen diagnózis, vagy egy ilyen életállapot változás bekövetkezik, akkor valahogy az embernek az Isten kapcsolatára is hatással van ez. Hogy éltétek meg ezt az élethelyzetet Istennel, vagy akár Istentől eltávolodva, az Isten kapcsolatotokra hogyan hatott?
2: Hál' Istennek nem távolodtunk el, csak hát ostromoltuk a kérdéseinkkel, hogy miért? Miért ezt kaptuk? Miért mi kaptuk? Ezek olyan zsigerből jövő kérdések, azt hiszem, ez mindenkinél ez jön elő. Azt gondolom, hogy elég szilárd hitünk volt ahhoz, hogy az ne inogjon meg, illetve ketten együtt egymásba is, meg a Jóistenbe is kapaszkodunk folyamatosan. A miértek után jött egy ilyen csendesebb elfogadás. És ahogy körülnézek az ismeretségi körben, vagy bárhol a világban, azt látom, hogy mindenki cipel keresztet. Tehát nem csak mi cipelünk, más is. És nem cserélnék senkivel keresztet, mert amiket hallok így, hogy mondjuk halva születik baba, vagy akár más probléma, azok se jobbak, mint a miénk.
1: Nagyon sok mérés, statisztika van arról, hogy hasonló krízist megélő családoknak a nagy része, vagy egy magas százaléka általában széthullik, vagy válás következik be a szülők között. Nálatok ez nem következett be. Mit gondolsz, hogy sikerült ezt az egymásba kapaszkodást megvalósítani, megtartani?
2: Hát mindketten nagyon elkötelezett vagyunk egymás irányába is, meg a Jóisten irányába is, és azt gondolom, hogy egyikünkben sem merült fel az, hogy akkor most kilépni ebből a helyzetből, hiszen nem lenne becsületes, vagy nem lenne fair a másikkal szemben, hogy akkor ott hagyni őt a slamasztikában. Nagyon jó megtartó a közösség is, közösségek, amikben benne vagyunk.
1: Ezek a plébániai közösség, meg a tágabb család, gondolom?
2: Igen.
1: És van még hasonló közösségete?
2: Olyan lazábbak vannak csak, meg baráti körök, de inkább a plébániához nagyon kötődünk, meg ott van egy, most újonnan van egy családos közösségünk is, ahol családos túl vesz részt mindenki az alkalmakon, és abszolút elfogadják a Barnit is például, mert oda őt szoktuk vinni, és hát persze kérdeznek, hogy akkor most neki mi a jó, meg hogy jó. Tehát, hogy azt látom, hogy nyaralni is járunk együtt más családokkal, és már úgy megszokták, hogy milyen rigolyái vannak a Barninak, és hogy hogyan lehet vele bánni, vagy hogyan érezheti ő is jól magát. Úgyhogy minket így fogadnak el, hogy ilyen gyerekeink vannak, és ez így szép.
1: Ez már csak azért is óriási áldás, mert a következő ilyen statisztikán alapuló megállapítás az szokott lenni, hogy nem csak hogy válás következik be, de a sérült gyermeket nevelő családok, különösen ha több sérült gyermek is van, általában meg elszigetelődnek, vagy megélnek egy olyan magukba zárkózást, vagy eltávolodást az addigi baráti köreiktől, vagy ismeretségi köreiktől, amit nem tudnak valamiért fenntartani. Nem ők maguk a szülők, hanem általában a környezet az, aki nehezen tud mit kezdeni egy ilyen speciális szükségletű gyermeket, de nálatok ez sem következett be. Mit gondolsz, hogy ez rajtatok is múlt, vagy a közösségek befogadásán mi adta meg ezt az ideális összetételt ahhoz, hogy ti ne szigetelődjetek el?
2: Szerintem elsősorban rajtunk múlott, hogy mi mindig is törekedtünk arra, hogy közösségben legyünk, meg hogy megoldjuk azt, hogy el tudjunk jutni a közösségi alkalmakra, akár gyerekkel, akár gyerek nélkül. A templomba is mindig mentünk. Volt, hogy vittünk fogyatékost, ilyen-olyan gyereket, mindent. Hogy azért a kicsi gyerekkel, még ha épp értelmű, akkor sem egyszerű templomba menni. De nálunk meg volt ez is oldva, hogy a hittanteremből lehetett a misét nézni, hallgatni, úgyhogy évekig oda jártunk. Igazából, ahogy említettem már, anyósom egy óriási oszlop, tartó oszlop a családunkban. Ő, hát ha ő nem lenne, akkor nem is tudom, hogy oldottuk volna meg az életünket, úgymond, hiszen kell az, hogy néha gyerekek nélkül vagy a domi nélkül el tudjunk valahova menni, ahol tudunk kikapcsolódni, meg pihenni. És a közösségeken is múlik nyilván, hogy mennyire tudják elfogadni azt, hogy itt van olyan gyerek is, aki máshogy viselkedik, vagy kicsit zavaróan viselkedik. És hát évek óta járunk, a gitáros kórusnak van minden évben tábora, és már megszokták, hogy a Barni megigazítja a papucsokat mindenkinek, meg hogy így jön-megy, amikor ima van, bármikor így jön-megy, meg ugrál, tehát hogy így már nem kirívó a Barni.
1: Milyen érdekes, hogy az szokott zavaró lenni, hogyha valaki nem fér bele az általunk elgondolt keretekbe, de ha meg hozzászokunk, akkor meg kiderül, hogy azok a keretek sokkal tágabbak, mint amiket feltételeztünk volna róla. Visszatérve még ahhoz, hogy mi értekkel fordultatok a Jóistenhez, az aktív közösségi részvételből, az egymásba, a kapaszkodásból, a plébániai életben való részvételből is az látszik, hogy egy bizalom marad bennetek az Isten felé, még akkor is, ha nem érkeztek meg a mi értekre a válaszok, vagy nem tudom, megérkeztek a válaszok?
2: Nem igazán.
1: Nem. Szóval, hogy a bizalom az megmaradt bennetek, és egy érdekes kérdés lehet számomra is talán, hogy az az igazi bizalom, vagy az is egy bizalom az Isten felé, amikor elfogadjuk a dolgokat úgy, ahogy vannak, vagy bizalommal kérjük, hogy változtassa meg őket. Például imádkoztatok egy gyógyulásért.
2: Folyamatosan imádkozunk gyógyulásért. Folyamatosan. Én már egy kicsit, a férjem még nagyon bízik, hogy bekövetkezhet. Én már egy kicsit belefáradtam a csodavárásba, úgymond, meg voltunk zarándokolni is, elmentünk Medjugorjéba. Ott is nagyon sokat imádkoztunk. És mindig volt bennünk csodavárás, mert annyi ilyen csodás történetet olvastunk, hogy meggyógyult ez is, az is, hát akkor nekünk meg miért ne lehetne, és hát tulajdonképpen lehetne, de valami miatt nem, az Isten nem úgy akarja, hogy ez bekövetkezzen, vagy ha akarja, akkor majd később. Tulajdonképpen bármikor történhet csodás gyógyulás. Igazából nekünk az a feladat, hogy ebben a helyzetben kihozzuk a legtöbbet, amit lehet. Tehát, hogy egyrészt, hogy mentálisan egészséges maradjon a család, többiek is, a többi gyerek is, mi szülők is, és hát minél inkább megmaradjon a szeretet a fogyatékos gyerekek irányába is. Ami azért egy nem kicsi kihívás.
1: Ez valószínűleg azért, mert a terhek annyival nagyobbak, hogy a szeretet nem tud, vagy kevésbé tud magától megszületni. Hát, talán.
2: Igen, meg hogy annyira sok velük a nehézség, meg annyira néha idegesítő mind a kettőnek a viselkedése, hogy egyszerűen óhatatlanul az ember néha kiborul.
1: Igen.
2: És ezt nem tagadom, hogy ki tudunk borulni, és tudunk padlón lenni mindketten. Nekem például egy ilyen helyzet volt az, amikor elkezdte a Barni a kollégiumot, és aztán nem tudta folytatni, akkor én nagyon kiborultam, és nem tudtam elképzelni, hogy akkor most hogyan tovább. És hogyha most ez nem sikerült, akkor vajon, ha bárhova, máshova próbáljuk elhelyezni, az fog-e sikerülni? Megugorjuk-e, vagy megugorja-e ő? Hiszen ő ugye mindig velünk volt. Tehát nincs ahhoz hozzászokva, hogy nem vagyunk ott. Úgyhogy ez még mindig kérdés, hogy akkor, hogyha arra kerül sor, hogy találunk neki bentlakásos intézetet, hogy akkor megugorja-e azt, hogy leválik rólunk.
1: Nehéz, mert az ember egy sérült gyermekhez eleve még nagyobb féltéssel vagy aggodalommal fordul, és anyaként eleve az elengedés, vagy az önállósodás támogatása a nagyobb kihívás, és amikor meg sérült gyermek van, akkor ez tényleg extra nehézségekbe ütközik.
2: Ez nekem mondjuk Igen. az egészségesekkel jól megy. Uh-huh. Tehát, hogy uh-huh. a 16 éves uh-huh. fiam már nagyon régóta, már első osztályban egyedül ment iskolába, tehát, hogy ő nála nem volt ezzel problémám, uh-huh. hogy elengedni, vagy hogy nem bíznék benne, uh-huh. hogy meg tudja csinálni. Viszont a Barninál ott tudom, hogy bizonyos dolgokat nem képes megcsinálni. Igen. Tehát őt nem tudom fölültetni a buszra se, hogy akkor menjen 3 megállót egyedül, mert hiába tudja, hogy hol kell leszállni, akkor se vagyok biztos benne, hogy megoldja.
1: Igen, az Istenbe vetett bizalom hogyan marad meg benned úgy, hogy a csoda elmarad? Hogyan marad meg a szereteted a sérült fiaid iránt, annak ellenére, hogy ekkora nehézségekkel szembesülsz az ő nevelésükben? Mi ennek a kulcsa szerinted, hogy bizalommal és szeretettel te képes legyél megmaradni?
2: Uh-huh. Én nagyon türelmes és kitartó vagyok. Ez már akkor is, amikor én nagyon úgymond sokára ismerkedtem meg Robival, és nagyon sokat imádkoztam, hogy jó férjem legyen. És nagyon sokáig nem jött a jó férj, és aztán meg igen. És valahogy ez egy ilyen igazolás volt nekem, hogy megérte várni és kitartónak lenni, és tényleg csak abba belemenni, amikor úgy éreztem, hogy na ő az igazi. Én azt gondolom, hogy ebben a helyzetben is ez a türelem és kitartás, ami így keresztül lendít, meg hát az, hogy ketten vagyunk, és hát nem egyedül kell ezt az egész terhet cipelni, ez együtt sokkal könnyebb, meg a férjem nagyon nagyon vallásos, és ő is nagyon, nagyon sokat imádkozik külön is, meg velünk is. Tehát ezek azok, amik segítenek. Hát, hogy a szeretet megmaradjon, erre szintén Robinak van a jó receptje, mert amikor én úgy kiakadok, akkor mindig azt mondja, hogy játsszak velük, foglalkozzak velük, játsszak velük, és akkor több jön vissza. Több öröm jön vissza, tehát hogyha a Domi például nagyon hálás, hogyha az ember bemegy hozzá, és kicsit ugrál vele, vagy pacsizik, vagy énekel, akkor ő rögtön kacag, és rögtön jön egy visszajelzés, hogy ez neki jó, és ő ennek örül. Barnival azért sokkal nehezebb, tehát ő inkább ilyen nagy mozgásokat kedvel, rollerozni szeret, meg ugrálni, tehát az, hogy mondjuk leülni vele, bármit játszani, az nem igazán működik. Úgyhogy ő egy keményebb dió ilyen szempontból, viszont például a konyhában segít. És ez neki egy olyan terület, ahol ő kiéli azt, hogy ő is kompetens valamiben. Például a krumplit meghámozni nem tudja, de felszeletelni tudja, és akkor már azt is megtanulta, hogy karikákra vágja, vagy kockákra vágra, és akkor meg tudja csinálni. És nem félek neki kést adni a kezébe, mert tudom, hogy ügyesen megcsinálja.
1: Igen.
2: És akkor ebben például, ha látom, hogy ő is boldog, és együtt csinálunk valamit, akkor nekem is úgy visszajön valami.
1: Igen. Valami Igen. Öröm. Mert olyankor talán nem azon van a hangsúly, hogy mi hiányzik, vagy mi Igen. nincsen, hanem hogy mi az, ami pedig ott van. Igen. És akkor az ember néha e fölött meg olyan könnyen elsiklik, amikor csak azt látja, hogy annyi minden nincs, vagy hiányzik.
2: Igen, igen, ezt kell igen. erősíteni, hogy lássam meg én is, hogy hát ő erre képes, meg ennek örül, és ő is tudja magát jól érezni. Hogyha mert ő benne is az van, hogy attól frusztrált, egyrészt unatkozik, másrészt meg, hogy nem csinál semmi hasznosat, és szerintem ezt Igen. ő is érzi. Uh-huh. Hiába nagyon sérült, de akkor uh-huh. is érzi azt, hogy többiek megcsinálnak bizonyos dolgokat otthon, ő meg nem. De például a bioszemetet azt kiviszi. Tehát ilyen apróságok, és Igen. ezeknek örülünk, hogy ezeket legalább megcsinálja.
1: És ő is örül neki.
2: És ő is örül
1: Igen,
2: neki.
1: Igen, és már is ott az öröm, egy kicsit Igen. fölcsillan. Igen. De beszéljünk akkor a többi tesóról, ugye a Barni és a Domi között, a két sérült gyermek között ott van középen az Andris, és még van két húgocska, Katalin és Mária, ugye Kata és Marcsi. Még mielőtt arra térnénk, hogy ők hogy élik meg ezt az élethelyzetet, még arra hadd kérdezzek rá, hogy amikor már két sérült gyermek van egy családban, ugye Barni, Andris, Domi, van, akkor még csak három gyermeketek volt, sok családban nem magától értetődő, hogy ezek után még vállalnak még kettőt. Nálatok ez hogy alakult? Hogy volt meg bennetek az a nyitottság, hogy hozzátok érkezhet még gyermek?
2: Hát nálunk se volt magától értetődő. Kicsit féltünk is. Igazából az egyik dolog az volt, hogy akkor Domi óvodába került, és akkor kicsit úgy éreztem, hogy tulajdonképpen nem baj, hogyha lesz még egy, illetve annyira szerettem volna egy kislányt, annyira vágytam rá, hogy legyen egy lányom. Persze erre nincs garancia, de nekem bejött.
1: Kérted?
2: Hát hogy ne? Igen. És nagyon, nagyon boldog voltam, amikor kiderült, hogy kislány lesz, és hát amikor megszületett, ég és föld, tehát egy kislány teljesen más, meg hát ugye imádkoztunk sokat azért is, hogy egészséges legyen, és hát hál' Istennek megkaptuk jó Istentől, hogy egészséges lett, és akkor még kaptunk egy bónuszt.
1: Igen, Marci a bónuszt.
2: Igen.
1: Katalin most 8 éves talán.
2: 9,
1: és a Marci pedig
2: 5. Marci meg
1: 5. Igen, igen. Tehát akkor már ők sem a pici gyermek.
2: Igen.
1: Akkor van. Na, akkor most kérdezem meg, hogy mondjuk egy 5 éves Marci, egy 9 éves Kata, meg egy 16 éves Andris, ők a maguk módján, szintjén hogyan viszonyulnak a sérült testvéreikhez, és hogy élik meg azt, hogy néha kényszerből, de talán háttérbe szorulnak.
2: Talán Andris a legnehezebben, de őneki van tulajdonképpen a legnehezebb dolga, illetve volt a növekedése során, hiszen ő kicsi gyerekként nem tudott kapcsolódni a testvéreihez, egyikhez se, és hát próbálkozott egy ideig, próbálkozott a Barnival, de hát a Barni annyira öntörvényű volt, meg annyira nem akart gyerekekkel semmit se csinálni, hogy egyszerűen nem lehetett. És akkor Andrisnak lett egy kiterjedt baráti köre már óvodás korában, tehát hogy ő nagyon szociális volt mindig is, nagyon könnyen barátkozott, sok barátja volt, meg mindig elhívtuk őket gyerekzsúrba, meg sokszor voltak nálunk a kis ovistársai, meg aztán iskolatársai is. És aztán valahogy ő kialakított magának egy külön életet, így a testvéreitől függetlenül, és azt gondolom, hogy most is úgy él, hogy nem sokat foglalkozik velük. Igen, nagyon ritka az, hogy egyszer-egyszer így megfogja Domi kezét, hogy akkor most sétálunk, vagy valami, tehát nagyon-nagyon ritka. Ezt tulajdonképpen megértem, meg mi sose volt ilyen kényszer, hogy na akkor most igenis te foglalkozz a tesóddal, ha nem akar, nem kell, nem szeretnénk erre presszionálni egyiket se. Hát majd a jövőben azt majd meglátjuk, hogy mennyire fognak velük törődni, azt azért szeretném, hogyha nem maradnának magukra, úgymond a távolabbi jövőben. Tehát ő végül is úgy nőtt fel, hogy nem, se nem számíthatott, se nem játszhatott a testvéreivel, és most meg már önálló élete van, tehát inkább mint kamaszként már úgy kifele megy a családból.
1: Igen, a saját útját keresi.
2: Így van.
1: És a húgok, a lányok?
2: A húgok, ők meg, hát nagy a korkülönbség tulajdonképpen, tehát Barnihoz már nagyon, nagyon kicsik, de érdekes módon a Kata, a 9 éves Kata, ő van, hogy megfogja a 18 éves Lakli bátyjának a kezét, hogy na, akkor gyere, most üljünk le, és asztali játék, tessék, rak ki ezt a kirakót, vagy valami. Tehát, hogy ő néha érez ilyen késztetést, hogy foglalkozzon vele. A Domit is néha így vezetgeti, vagy ugrál vele, és akkor a Domi nagyon boldog. Úgyhogy ő valamennyire foglalkozik velük. Nem azt mondom, hogy nagyon sokat, mert ő is szeret inkább barátnőzni, meg elmenni ide-oda. De azért időnként úgy eszébe jut, hogy labdázni is lehet a Barnival például. És hát Marcsi, ő sem ennyire nem foglalkozik velük, ő inkább, a Domit inkább elkerüli. Hát ő azért nagyon kicsi a Domihoz képest, így méretre.
1: Igen, és hogy Domiról mondta talán, hogy nem koordinálja a mozgását, tehát...
2: Nagyon sokszor így kaszál a kezével, és akkor az akár veszélyes is lehet, igen, hogyha Marcsi ott elmegy mellette, és akkor pofon csapja, vagy valami.
1: Igen.
2: Úgyhogy ő azért úgy távolságot tart.
1: Igen.
2: Igen, de egyébként ők nem nagyon kérdezték, hogy miért ilyen, vagy miért olyan. Uh-huh. Ők így nőtt, ebbe születtek bele, hogy ilyenek a tesóik. Uh-huh. Persze beszélgetünk sokat, meg hogy miért lettek ilyenek, vagy hogy mi ez az autizmus arról is.
1: Most már megkérdezik ezeket a kisebb testvérek?
2: Igen.
1: Igen. Igen. És miket válaszoltok például arra, hogy miért lettek ilyenek, hiszen azt mondtad, hogy a miértekre ti sem kaptatok választ.
2: Hát arra én azt szoktam, hogy nem tudjuk, hogy miért lettek ilyenek. Valami miatt ilyenek lettek, és nekünk az a feladatunk, hogy így szeressük őket.

0: Folytatjuk adásunkat, melyben Wagner Anna édesanyát hallják.
1: Hogyan lehetünk képesek igent mondani akkor is, amikor azt látjuk, hogy mondjuk nem lesz önálló a gyermekünk, vagy hogy szenvedést okoz neki az, hogy nem tud kapcsolódni, vagy hogy tizenévesen is még, nem tudom, pelenkát hord, hogy tudsz minden nap igent mondani arra az életre, amire nem biztos, hogy számítottál.
2: Hát nincs lehetőségem arra, hogy nemet mondjak. Igazából. Tehát ott van, nem tudok vele mit csinálni, hogy ne legyen ott. Ez most úgy rosszul hangzik, de ez a fizikai valóság, hogy ott van az a gyerek, aki az én gyerekem. Nem olyan egyszerű az, hogy most akkor egyből beadom egy intézetbe, és megválok tőle, mert nem bírom tovább. Tehát nyilván benne van a pakliban, hogy egy idő után elkerülnek majd otthonról, és bentlakásos intézetbe kerülnek, de hát ameddig lehet, addig otthon. A férjem nagyon, nagyon annak a pártján van, hogy minél tovább maradjanak otthon. Azért reálisan kell nézni, tehát az is, hogy a Barni már elérte azt a kort, hogy őt már úgy nyugodtabb szívvel mondanám azt, hogy helyezzük el valahova, hiszen ő már azért majdnem felnőtt, de hát a Domi még csak 13 éves. Ő jelenti a nagyobb problémát.
1: Igen, ő az, aki súlyos fogyatékos, igen. És a látássérülése is még közre játszik ebben, igen. Hogy igen, ő neki 24 órás felügyeletre szorul, ugye?
2: Hát hál' Istennek igen. Éjszaka haszik.
1: Igen,
2: úgy,
1: igen.
2: Úgyhogy éjszaka azért nem kell vele, de igen, tehát őt etetni kell, őt pelenkázni, öltöztetni, mintha egy kicsi baba lenne. Úgy kell őt ellátni. Nagyon sokat megtanult egyébként, most már kanállal önállóan tud enni, csak hát türelem kell hozzá, meg aztán egy felmosó rongy.
1: Igen.
2: Úgyhogy, de hát azt is reálisan kell látni, hogy őt is el kell majd valahova helyezni, hiszen mi nem élünk örökké, a testvérekre nem lehet azt mondani, hogy akkor tessék ez a te feladatod, hogy a fogyatékos testvéreddel törődjél, és ez legyen az életed. Ezt egyszerűen nem mondhatom, nincs hozzá jogom, hogy ezt mondjam. Hiszen neki is megvan a joga a saját életét élni. Úgyhogy a mi életünkben meg kell találni azt a megoldást, hogy ők el legyenek helyezve, megnyugtató módon, megnyugtató helyen. Hát ez kemény dió.
1: Ez egy olyan súlyos döntés, amivel azok a családok, ahol nincsen valamiféle fogyatékossággal élő gyermek, de se tudják képzelni ennek a döntésnek, vagy ennek a kérdésnek egyáltalán a súlyát. Ebben a rettentő sokágú küzdelemben, hogy az ellátórendszerben való eligazodás az öt gyermek öt különféle igényeihez, szükségleteihez alkalmazkodni, a házasságodban, az Isten kapcsolatodban megmaradni, ezek rettentő sok szerteágazó tennivalók és felelősségek. Hol vagy benne te úgy, amikor csak te vagy? Mi az, ami rólad szól a te életedben, ami neked okoz örömöt és magadért csinálod?
2: Elsősorban a közösségi élet, közösségek, a gitáros kórus, ahova járok, oda egyedül kezdtem el járni, még talán a Domi meg se született, igen, még a Domit vártam talán. És nagyon sokat jelent nekem, hogy egyrészt, hogy maga a fizikai része, hogy minden héten egy másfél órára elmehetek, és felnőttek között vagyok, akikkel együtt énekelünk, és utána beszélgetünk egy kicsit.
1: Heti másfél órád van akkor.
2: Azért nem mondanám, hogy csak ennyi van, mert azért esténként jut egy kicsi idő olvasgatni, vagy bármi más csinálni, és törekszem is arra, hogy ne úgy ne teljen el nap, hogy ne legyen benne egy picike én idő, hogy így mondjam. Hiszen hát fontos az, hogy én jól legyek. Ha nem vagyok jól, akkor az meglátszik a családi életen, hogy akkor most türelmetlenebb vagyok, most kiabálok akár. És és azt nem szeretném.
1: Hogyan változtatott meg téged ez az élet? Az 5 gyermekes, speciális igényű gyermeket nevelő anya szerep.
2: Sokkal jobban le tudok mondani a saját igényeimről. Ez lehet jó, vagy akár rossz is. Illetve jobban tudom késleltetni a szükségleteimet, meg a vágyaimat, hogy most ez még nincs, de majd lesz. És akkor ez így tud akár tolódni éveket is. De hát azt hiszem, hogy azért az alapvető szükségleteim be vannak töltve, úgymond. Tehát van egy szerető férjem, szerető gyerekeim, tehát mit akarok még?
1: Lehetnek meg... az embernek vágyai. Megosztasz olyan vágyot, ami publikus, ami benned él, és szeretnéd elérni, vagy valamikor átélni, van-e olyan vágyad, amit így most éppen késleltetsz, de...
2: Igen, már régóta késleltetem. Szeretnék valamikor visszamenni dolgozni. Én német szakos tanár vagyok, és szerettem a hivatásomat. Még a gyerekek előtt dolgoztam, tanítottam iskolában, azóta így, hát magámba otthon így néha. Most egy kicsit többet, volt, hogy egyáltalán nem, és ezt szeretném majd folytatni, hogyha lesz rá lehetőségem.
1: Arról még megkérdeznélek, hogy amikor esténként leültök imádkozni, vagy a gitáros közösségben mész, vagy a szentmisén ott vagytok, ezeken kívül a hétköznapi eseményekben, történésekben hogyan tapasztalod Isten jelenlétét a családotokban, vagy a gondoskodását, gondviselését ebben a helyzetben?
2: Ez nehéz kérdés.
1: Az is jó, hogyha egy-két történetet felidézel, vagy pillanatot, kisebb-nagyobb élményedet, ami szerinted a jó Istennek a gondoskodása lehetett.
2: Hát az egyik, az például amikor a Domi majdnem meghalt. Tehát ő babakocsiban aludt, és nem volt légzésfigyelőnk, viszont volt egy ilyen megérzés, de nem is nekem, hanem az anyukámnak, aki ott volt éppen akkor nálunk, hogy nézzünk már rá, vegyük már ki, már olyan régóta alszik, és akkor behozta, és akkor mondta, hogy valami nem oké. És akkor ott mentőt hívtunk meg mindent, tehát hogy ő úgy maradt életben, hogy ő akkor ki lett véve.
1: Igen.
2: És azt gondolom, hogyha nem lett volna kivéve, akkor nem lenne Igen. életben. Igen. Tehát ez tulajdonképpen ezt is mondhatom csodának,
1: Igen.
2: hiszen teljesen véletlen volt az, hogy akkor, na, akkor nézzük meg, és pont akkor.
1: Tulajdonképpen ez is egy sokszorosított válasz, hiszen az, hogy egy ilyen népes családban 2 speciális igényű gyerekkel nem történik végzetes baleset, meg a többiekes, ez a csodák sorozatá gyakorlatilag, de nem akarom kivenni a szádból a szót, szóval, hogy az, hogy a Jóisten nem hagyott benneteket magatokra ebben az élethelyzetben, annak milyen jeleit érzékelitek talán, ez lett volna a kérdésnek a...
2: Uh-huh. Hát az, hogy még élünk, és úgymond azt gondolom, hogy mentálisan egészségesek vagyunk, és egyikünk se omlott össze, és egyikünk se a pszichiátriában. Szerintem már ez nagy eredmény.
1: Igen.
2: Meg, hogy nem ment szét a család, együtt van a család. Szerintem ez mind a jó Istennek köszönhető, hogy ő megtart minket, és nem engedi el a kezünket.
1: Vannak, akik azzal érvelnek, hogy a fogyatékossággal élő, vagy a súlyos fogyatékosságban töltött élet az nem is teljes élet. Szokott ugye ilyen fölvetés lenni a terhesség megszakításoknál, akik amellett döntenek, hogy az nem is teljes élet. Keresztényként viszont azt valljuk, hogy minden élet egyformán értékes, és a Jóisten adja azt az életet is. Legalábbis ez a keresztény tanítás. Te hogy éled meg ezt? Te tudsz-e úgy nézni a gyerekekre, hogy mármint Barnira is, meg Domira is, és ugyanúgy a többiekre, hogy mindannyiuk élete a maga módján teljes?
2: Hát a Robi ebben jobb, mint én. Ő szokta mindig mondani, hogy oda át már egészségesek lesznek. És valahogy mindig az van bennem is, hogy elképzelem azt, hogy amikor már a Jóistennél leszünk, remélhetőleg ott leszünk, és találkozunk velük, akkor tudunk majd velük beszélgetni. És azért ez egy nagy, hát nagy csoda, hogy most nem tudunk velük beszélgetni, csak hát néhány dolgot kapunk vissza, de olyan kommunikáció olyan azért nem igazán van, de hogy majd lehet, hogy lesz.
1: Igen. Hát ott, ahová tartunk, és remélhetőleg oda jutunk, ott nem lesznek már betegségek és fogyatékosságok, és ez a legnagyobb remény, amit most mondhattál, hogy kicsit a perspektívát egy kitágítsuk. Wagner Annának nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, nagyon hálás vagyok, hogy ilyen részletesen és bensőségesen beavattál minket az életetekbe, és leginkább abba a türelmes és kitartó szeretetbe, amivel fordultok egymás és a gyerekek felé, mind az öt gyermeketek felé. Kedves hallgatók, türelmes, kitartó és elfogadó szeretetben töltött mindennapokat kívánok. Isten áldja önöket!
0: Kedves hallgatóink, mai adásunkban a Váci Egyházmegye Lélek Jelenlét podcastjének egyik adását hallották, melyben Wagner Anna öt gyermekes édesanyával, Király Eszter beszélgetett. Köszönjük, hogy velünk tartottak, búcsúzik a szerkesztő, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Beszélgetések és előadások Egyházfórum című műsorunkat hallották.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
1: Az életszentség nyomában festett ikon vagy belső valóság. Ezt a témát járta körül Kovács Gergely okleveles posztulátor, a Magyarországi Mindszenti Alapítvány képviselője, és Kuzmányi István állandó diakónus, a Magyar Kurír igazgató főszerkesztője, Gőbel Ágoston újságíró riporterrel, a belvárosi S4 Közösségi és Kulturális Központban. Kovács Gergely elmondta, a hétköznapiság a II. Vatikáni zsinat után lett fontos szempont. Korábban a középkori csodagyűjtemények és a reneszánsz hatására nagyon erős volt a szenteknek a csodálatos, különleges emberfeletti bemutatása. Mivel azonban sok bensőségesség, gyengétség is van bennük, még a tündöklő szenteknél is felfedezzük a hétköznapiságot. Kovács Gergely elmondta, lehetünk jók, nyitottak, befogadók, megértőek, kedvesek, pozitívak és bölcsek. Ezek sugároztak a szentek életéből és azokéból is, akiket nem avattak szenté, de akikről tudtuk, hogy azok voltak. Családtagok, barátok, ismerősök. A Magyar Szent Család városából Veszprémbe Boldog Gizella városába zarándokoltak a székesfehérvári püspökség dolgozói április végén. Udvardi György veszprémi érsek a zarándoklaton bemutatott szentmise keretében Bódi Mária Magdolna erekjéjével ajándékozta meg a fehérvári püspökséget. Eljöttünk a szentek nyomán, hogy szentek előtt tisztelegjünk, mondta köszöntőjében Spányi Antal, székesfehérvári püspök, a Szent Mihály Főszékes Egyházban tartott koncelebrált szentmisén. Korábban Spányi Antal Szent István király erekjéjét ajándékozta a Veszprémi Főszékes Egyháznak, hogy teljessé tegye a magyar szent család tiszteletét a nyugat-magyarországi érseki székhelyen is. Terápiás kutyák segítenek könnyíteni a lelki terheken. A Magyar Máltai Szeretett Szolgálat Gondviselésháza nappali melegedője vendégeinek 60-ban. A két kutya mosolyt csal az arcokra, és megolvasztja a szívét azoknak is, akik ezt úgy tűnik a legkevésbé sem igénylik. A négylábúaknak nincsenek előítéleteik, és nem dőlnek be a látszatnak. A Hópmentő és Segítőkutyás Egyesület képzett kollégái érkeztek a két kutyával, akiknek nagy tapasztalatuk van abban, hogyan vidítsák fel a körülöttük lévőket. Gazdáikkal, Orosz Emesével és Kapaló Évával rendszeresen járnak óvodákba, kórházakba, hospice ellátásba is. Nem hozza zavarba őket a látszólagos közöny, lelkesen várják, hogy megmutathassák, mit tudnak, és hogy megkapják érte a jutalmat. Egy-egy finom falatot, és mellé a simogatást is. Csökkent a lakóingatlanok iránti kereslet a nyaraló övezetekben az 5 évvel ezelőtti járványidőszakban elért rekordhoz képest, írta a Magyar Távirati Irodához eljuttatott közleményében az ingatlan.com. A tájékoztatás szerint az ingatlan hirdetési portál friss, a nyaraló szezon közelettének apropóján készült elemzése, az elmúlt évek január-áprilisi időszakának kereslet-kínálati adatait vizsgálva, bemutatja az éves és 5 éves változásokat. Az eredményekből kiderül, hogy a mérsékeltebb érdeklődés visszafogta a drágulás ütemét is a klasszikus nyaralópiacokon. Ám a különböző üdülővezetek teljesen eltérő pályán mozogtak. A portál adatai szerint a balatonparti településeken az elmúlt 5 évben 59%-kal csökkent az eladó lakóingatlanok és nyaralók iránti érdeklődés, míg éves szinten 12%-os visszaesés látható. A tiszatavi települések az elmúlt évek egyik legérdekesebb nyaralópiaci területévé váltak, bár itt is csökkent a kereslet a járványidőszakban elért rekordhoz képest. Bár egyes strandok már a hétvégén megnyitottak, többségük a hónap második felétől vagy június elejétől várja majd a látogatókat, a belépőárak mérsékelten emelkedhetnek az idén. derül ki az országos körkérdésre adott válaszokból. Elhunyt 66 éves korában Pálfalvi Lajos, József Attila díjas műfordító irodalomtörténész, egyetemi docens. A hírt a családja közölte a Magyar Távirati Irodával. Műveivel és műfordításaival elsősorban a lengyel irodalmat és kultúrát ismertette meg a magyar olvasókkal. Az ukrán elnök szerint a szlovák kormányfő azt ígérte, támogatni fogja Ukrajna Európai Uniós csatlakozását. Volodymyr Zelenszky ezt az X-en közölte, miután telefonon beszélt Robert Ficóval. Az ukrán politikus emellett kijevi látogatásra hívta a szlovák kollégáját, és cserébe ő is Pozsonyba invitálta az ukrán elnököt. Végül az időjárásról. Száraz, túlnyomóan derült idő várható, a déli esszelet főként az Északnyugat-Dunántúlon kísérhetik élénk lökések. Éjszaka általában 3 és 9 fok között alakul a hőmérséklet. Híreinket hallották.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vétes Ajai László. Anyáknapi ünnepi műsorunk témája. Negyed század a Szent II. János Pál pápa áldásából indultam, most Leó pápa áldását kaptam az előttem álló útra. Anyáknapi stúdió beszélgetés az ezüstmisés Perger Gyula atyával, aki áldáskért 85 éves édesanyjára is. Április 8-án húsvét szerdáján vett részt Perger Gyula atya az általános kihallgatáson, amelynek végén személyesen is találkozott Leó pápával. Mindezt és a megelőző 25 éves papi szolgálat örömeit és kihívásait elmondja abban a riportban, amelyet másnap rögzítettünk a Vatikáni Rádióban. Most hallgassák meg a vele készített beszélgetésünket. Nagy szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Perger Gyula atyát, aki ez év június 14-én tölti be negyedszázados papi szolgálatát 25 évvel ezelőtt szentette pappá kedves Gyula, és elzarándokolta Rómába. Ez a mostani utad egyúttal egy ilyen tisztelgő hálaadó jubileumi zarándoklat?
1: Szeretettel köszöntöm én is a kedves hallgatókat. Igen, belső vágyam volt, hogy papászentelésem 25. évfordulója alkalmából találkozhassam a Szentatyával. Eztán arra is visszavezethető, hogy 25 évvel ezelőtt, a papszentelésem előtt, nem sokkal, 2001. április

0: és 30-án találkozhattam ugyanígy személyesen második János Pál pápával, és egy reggeli szentmisén a magánkápolnájában minisztrálhattam neki, és nagy ajándékként éltem meg akkor ezt a találkozást. A szentmisén minisztráltam Szentatya mellett, és a szentmise után találkozhattunk vele. Akkor ezen a találkozón, amikor letérdeltem a Szentatya elé, és átadtam neki az ajándékkönyvünket, ami nem volt más, mint Török József professzor úrnak a könyve, Magyar Egyház évezrede, akkor a Szentatya a könyvborítóra irányította a figyelmét, és egyből mondta, hogy Esztergom. Ezt követően a Szentatya rám nézett, és mint egy papszentelés előtt állónak azt mondta, hogy hűség, bátorság és kitartás. Ezzel az útravalóval indultam el 25 évvel ezelőtt a papság útján. És ezért is volt újra szívemnek a szándéka, hogy eljöjjek Rómába, és találkozzam Szent Péter mostani utódjával, illetve másnap csütörtök reggel második János Pál pápa sírjánál is misésznem.
1: Itt akkor megállunk, ha már egyszer a 25 év ezelőtti szentmiséről szépen szóltál volt második János Pál pápával, akkor most arra kérlek, kedves Gyula, hogy meséld el nekünk a szerdai találkozót, az általános kilakatás után találkoztál Leó pápával, kezedben egy könyvet tartva, és most tiéd a szó.
0: Igen, három dolgot fogalmaztam meg, amit szerettem volna elmondani a Szentatyának, és ez sikerült is. Az első az volt, hogy elmondtam, hogy 25 évvel ezelőtt szenteltek pappá, és ebből az alkalomból szeretném az ő áldását kérni az előttem álló papságomra, a mögöttem álló papságomra, illetve az előttem álló papságra. Aztán elmondtam a Szentatyának, hogy édesanyámra is szeretném az áldását kérni, hiszen édesanyám márciusban ünnepelt a 85. születésnapját. Egy képet is hoztam az édesanyámról, ezt megmutattam a Szentatyának, és nagyon kedvesen mosolygott, és a fényképet megérintve édesanyámra is úgymond az áldását küldte, illetve én is kaptam egy külön áldást, és a végén pedig elmondtam, hogy egy könyvet rendeztem sajtó alá, ennek a könyvnek a címe Lurdi Kilenced, és ebben a könyvben található 14. Leó pápának is egy nagyon-nagyon szép imádsága a szűzanyához, amelyet idén a Betegek Világnapjára írt körlevelének a végén olvashattunk.
1: És ennek ennyire a könyvnek, friss a kiadvány.
0: Igen, néhány héttel ezelőtt jött ki a nyomdából, és a kiadványnak a hátulján 14. Leó pápa imádsága található, ezt is mutattam neki, örült neki, úgy tűnt, és megkértem őt, hogy dedikálja ezt a könyvet.
1: Hogyan fogadta ezt a kérést?
0: Nagyon kedvesen azt kezdte tőlem, hogy hol a toll, és nyilván készültem, ott volt a zsebembe a toll, és elővettem, és ekkor aláírta a könyvet.
1: És hogyan írta alá, mondja el nekünk, mert ugye nem tudjuk láttatni.
0: Igen, Leó 14.
1: Igen. Hát ezt gondolom, hogy örök életre szóló emlék lesz számodra, neked, édesanyádnak, családodnak, illetve hát mindazoknak, akikhez a Jóisten küld majd. Köszönöm szépen ezt a tanúságtételt, és örülök, hogy a te papi életed egy pápai áldással indult. Most, ha remélhetőleg a derekán jársz a papi életednek, akkor egy pápai áldást kaptál, ez is misés papként. És akkor most beszéljünk a közben eltelt időszakról, erről a 25 évről. Szóba került az édesanyád. Mennyiben fészke a te hivatásodnak a családod?
0: A családunkban volt két szerzetes hivatás is. Két apáca, nagynéném az Isten megváltóról nevezett nővéreknek a kongregációjának a tagja volt. Innen is van kapcsolatom a római tamányos nővérekkel.
1: Ők is Isteni megváltósok?
0: Isteni megváltósok, igen, és a két apáca, nagynéném is ennek a rendnek a tagja volt. Két apáca, nagynéni közül az egyiket még, hála Isten, személyesen ismerhettem. 1999. március 20-án halt meg. Az is kicsit gondviselésszerű volt, hogy nagyon mély szeretett kapcsolat volt közöttünk, és gondviselésszerű volt, hogy odaérhettem a halálos ágya mellé, és úgymond a kezeim között halt meg, és ekkor tapasztaltam meg először Gárdonyi Géza mondatának igazságtartalmát, hogy a halál, amikor egy kapu bezárul ide lenne a földön, és egy másik kinyílik oda fenn az égen.
1: Tehát akkor a családi háttér segített neked abban, többek között a kedves nővérek révén is, hogy Jézus hívó szava felé fordulj.
0: Így van, családom támogatott mindig a papság felé vezető úton, illetve a 25 esztendőbe mindig mellettem álltak. Édesapám, ő két évvel papászszentelésem után elhunyt, de az Isten gondviselés különös ajándékának tartom, hogy édesanyám megérhette az ezüst misémet, és most töltötte be a 85. életévét. Ugyanígy ajándékként élem meg a három testvéremet is. Édesanyám körül nekik köszönhetően láthatom a 6 felnőtt unokát, illetve a 11 dédunokát, és nagy ajándék számomra családunknak az épségét, egységét és szeretett közösségét megtapasztalni papként is.
1: Mit jelentett neked ez a családi háttér immáron 25 éves munka során? Egy szilárd bázis volt?
0: Igen, számomra ez úgymond mindig nagy ajándék, hogyha hazamehetek. Én most is ott vagyok otthon, Gyöngyösfaluba, ott lakik édesanyám, úgyhogy a szabadnapomon mindig otthon vagyok, otthon töltöm, és ezért döntöttem úgy, hogy az ezüstmisémet is szülőfalumba szeretném elmondani, ahol 25 évvel ezelőtt is tettem.
1: Ez majd a napján vagy a körül lesz a...
0: Igen, június 21-én.
1: Igen. Igen. Miután felismerted és elfogadtad az Úristennek a hívását, jöttek a tanulmányok, aztán utána a tanulmányok után elkezdődött a te hosszú vándorlásod. Sokfelé hívott a Jóisten szolgálni. Hogyan fogadtad ezeket a dispozíciókat?
0: Hát ez nem volt mindig könnyű számomra, hiszen sokszor éreztem úgy, hogy mire gyökeret eresztettem, illetve a közösségbe is jól éreztem magam, akkor mint egy kiszakítottak ebből a közösségből, átültettek, újra gyökeret kellett ereszteni, és úgymond mindig újra kellett kezdeni.
1: A római tanulmányi éveid mit jelentettek számodra találkozni a világegyház központjával, akkor második János Pál pápa alatt?
0: Akkor már 16. Benedek pápa volt.
1: Akkor már 16. Benedek pápa alatt.
0: Ővel is volt egyébként egy személyes találkozásom, az is nagyon mély nyomot hagyott bennem. Számomra nagyon nagy ajándék volt, amikor itt tanultam Rómába, hogy éppen akkor volt második János Pál pápának a boldoggáavatása, úgyhogy ezen a boldoggáavatási szentmisén ott lehettem, részt vehettem. Aztán egyháztörténetet, illetve művészettörténetet tanultam a Gregoriana Egyetemen. Nem volt könnyű, nyilván idegen nyelven, egyrészt olaszul, és az egyháztörténetből, művészettörténetből adódóan voltak néhány tárgyunk, amit latinul tanultunk, és ez kétszeresen idegen nyelv, hiszen latinul olvastunk, és ezt olaszul kellett nyilván visszaadni. A 3 év alatt 48 vizsgám, 2 nyelvvizsgám és 2 diplomamunkám volt, ez egy kicsit embert próbáló feladat volt, de hát végül, hála Isten, Jóisten segítségével sikerült ezt is megoldani. Úgyhogy végül is ezeket a tanulmányokat tudom kamatoztatni a mindennapi munkám során, hiszen Szombathelyen 2017 óta Szili János Egyházmegye gyűjtemény és látogatóközpontnak a vezetője vagyok, illetve Budapesten 2022 óta pedig az Eklézia Szövetkezetnek a vezetője, úgyhogy így mind az egyháztörténeti, mind a művészettörténeti tanulmányaimat tudom kamatoztatni e két területen.
1: Több mint 25 éve élek Itáliában, Rómában. Egy hatalmas nagy művészettörténeti múzeum az egész ország. Soha nem lehet a végére járni. Neked sikerült jó részt becserkészni a Szentvárosnak a legfontosabb egyházi látnivalóit?
0: Szerintem teljességgel lehetetlen. Azt szoktam mondani, aki először jön Rómába, az úgymond kultúrsokkot kap. Aki másodszor jön Rómába, az már rá tud csodálkozni a dolgokra, és le is tud ülni, és egy kicsit elmékedni, csendbe maradni. A harmadszor jön Rómába, az már rá tud csodálkozni, el tud csendesedni, és tud imádkozni.
1: A művészeti gazdagságából mi az, ami úgy különösebben megérintett, és megérint téged? Akár név, akár valamilyen stílus?
0: A barokkornak a művészete az nagyon-nagyon közel áll hozzám, úgyhogy így és ezért nagyon gyakran megfordultam az Il Gesù templomba, ahol Andrea Pozzónak a festményei nagyon nagy hatással vannak rám, de örömmel jártam annak idején a múzeumokat, és az egyik kedvenc képe Muriónak a szeplőtelen fogantatás képe, és éppen amikor itt tanultam Rómába, akkor volt egy nagy kiállítás, és itt láthattam ezt a képet is ezen a kiállításon élőbe.
1: Ha már egyszer a szizanya neve szóba kerül, akkor induljunk ezen a vonalon tovább. Tudom, hogy egészen mély gyermeki szeretet fűz téged is a szizanyához. Hogyan született meg ez benned? Ami a természetes számunkra, a katolikus papok számára.
0: Azt gondolom, hogy ezt is otthonról, a családból hozom. Édesapám volt különösen nagy Mária tisztelő, és azt gondolom, hogy egy férfi embernek a vallásossága, Mária tisztelete, az különösen is magával ragadó. Úgyhogy ezt a Mária tiszteletet, mint egy örökségként otthon a családi környezetből, családi házból hozom. Szülő otthonomnak, szülőházunknak az udvarán is áll egy lurdi barlang a szüzanyának és Bernadettnek a szobrával.
1: Apukát készítette?
0: Ezt igazából én készítettem fogadalomból, és úgymond az első misémet azt a papszentelést követően a szülői ház udvarán ittennél a barlangnál mondtam. Az egy zárt körű szentmise volt, mindössze a családtagjén vettek ezen részt 25 évvel ezelőtt.
1: Ha lehetne személyes vallomást kérni, hogy ki neked a szűzanya?
0: Szűzanya azt gondolom, hogy a legfőbb közbenjáró, nyilván, hogy ezt megtanultuk teológiából, de ezt saját életemben is megtapasztaltam, hogy ahogy Jézus a kereszten édesanyját a szeretett tanítványra bízza, így mi is bátran bízhatjuk mindig bármilyen ügyünket a szűzanyára, mert azt gondolom, hogy az ég az mindig nyitva áll, és amelynek szíve van.
1: Jártál Fatimában?
0: Igen, többször voltam. És éppen 20 évvel ezelőtt kaptam meg az első állomáshelyemet, ez Szombathely Szent Királyon volt, ez a Nemzeti Ima Év alkalmával kerültem oda, és akkor elhatároztam, hogy minden hónap 13-án fatimai engesztelést tartunk ott, magyar hazánkért és annak lelki megújulásáért, és boldog vagyok, hogy ez a 20 évvel ezelőtt induló fatimai engeszteléseket mind a mai napig tartják. Aztán következő állomáshelyemen is bevezettem ezeket a fatimai engeszteléseket, úgyhogy 10 esztendőt töltöttem Toronyba, és a hozzátartozó községekbe.
1: Ez egy falu.
0: Igen, Sébe, Dozmaton, illetve Bucsuba, és itt is megtapasztaltam a szűzanyának anyai szeretetét, jóságát azáltal, hogy a falvak népét úgy tudtam összekovácsolni, hogy Toronyba voltak kezdetben ezek a fatimai engesztelések, és akkor jött az ötlet, hogy nem mindig Toronyba kelljen jönni a híveknek, hanem a szűzanyát elvittük a környező településekre is, Sébe, Dozmatra, illetve Bucsuba, és a hívek így elkezdték a szűzanyát kísérni, és faluról falura jártak. Minden hónap 13-án más faluba volt az engesztelés, és úgymond a szűzanya a négy falunak a népét összekovácsolta.
1: Ennek a 25 éves papi szolgálat, a közepe lelkipásztori szolgálat. Mesélj nekünk a papi életed örömeiről.
0: Hát igazából mindig jó volt együtt örülni a házasságra készülő jegyes párokkal, és jó volt látni a fiatal szülők arcán a boldogságot és a jó értelembe vett büszkeséget, amikor akár gyermeküket megkereszteltem, vagy a gyermekeket első áldozásra, illetve az első szentgyónásra készítettem fel. Aztán boldogságot jelentett az a tudat is, amikor a gyóntatás után sok Istennel kiengesztelődött lélek kapta meg a tiszta szív és léleknek az ajándékát. Aztán sokszor láttam a kórházi vagy otthoni betegágyon szenvedő, néha reményvesztett arcokat, akikhez a betegeket gyógyító Krisztus adta. Reményt vittem el a betegek szentségében, és számos gyászoló és bánattól megtört embernek megadhattam a hit vigaszát, amikor utolsó útjukra kísértem el a szeretteiket. Aztán a 25 év alatt a lelkipásztori munkában nagyon sok zarándokutat szerveztem, 26 külföldi zarándokutat a belföldiek mellett. Aztán 21 könyvet sikerült ez alatt a 25 év alatt sajtó alá rendeznem. 3 plébániaházat újítottunk föl, amelyek közül különösen is kiemelkedik a kőszegi plébánia ház, amely olyan ősi, hogy annak idején Mátyás királynak is ez a ház adott otthont kőszegi tartózkodása idején, illetve 8 templom teljes külső és belső felújítását is sikerült Isten segítségével, a hívek összefogásával, valamint pályázatok segítségével megújítani.
1: Az örömök és boldogságok mellett bizonyára voltak nehézségek. Egyre már utaltál, hogy nehéz volt odébb állni, mert gyökeret vertél, és akkor tovább menni bizonyos szempontból a gyökerek kitépését is jelentette. Ezen túl mi volt nehézség még az életedben?
0: Igen, hát erre most konkrétumot nehéz lenne mondani, de amikor ezekről gondolkodtam, akkor egyrészt Teréz anyának a gondolatsora jutott eszembe, aki nekem gimnazista korom óta II. János Pál és Mindszenti József mellett példaképem. Teréz anya mondta egy alkalommal, ha jót teszel, megvádolnak, hogy önzés és hátsó gondolat vezérli a cselekedeteidet, mégis tégy jót. Ha sikeres vagy, hamis barátokat és igaz ellenségeket nyersz, mégis ért célt. A jó, amit teszel, holnap már feledésbe megy, mégis tedd a jót. A becsületesség és őszinteség sebezhetővé tesz, mégis légy becsületes és nyílt. Amit évek alatt felépítesz, egy nap alatt lerombolják, mégis építs. Az embereknek szükségük van segítségedre, és ha segítesz, támadás érhet, mégis segíts. A legjobbat add a világnak abból, amit csak van, s ha verés kapsz is cserébe, mégis a legjobbat add a világnak, amit van. Erre törekszem.
1: Köszönöm, maradjon akkor ez a zárszó, hálásan köszönöm a beszélgetést, és hadd idézzem fel búcsúzásként, visszhangként Szent II. János Pál pápa szavait. Ugye azt mondotta volt neked annak idején, hűség, bátorság, kitartás. Tőled hallottam az előbb, és megmaradt bennem ennek a drága szent pápának a bölcsessége. Ezeket kívánom én neked a hallgatóinkkal együtt. És hát adja jó Isten, hogy 25 év múlva aranymisésen örömmel emlékezél vissza arra, hogy 2026-ban Leó pápa a könyvembe beleírt az ő nevét, és azóta annyi minden sok történt. Áldjon az Úr, és adjon további örömteli boldog papi szolgálatot.
0: Hálásan köszönöm, és még egyetlen egy gondolatot, hogyha szabad.
1: Igen.
0: Hogy a liturgiában, hogy sokszor kimondjuk, hogy az Úr legyen veletek, és hogy olyan természetes, hogy a hívő közösség ráfeleli, és a te lelkeddel. És azt gondolom, hogy papnak lenni jelenti, hogy az ember újra és újra tanúságtevően kimondja az ott lévő közösség felé, hogy veletek az Úr, és a hívő közösség pedig visszafeleli, hogy veled is az Úr van. És ebből a kölcsönösségből, ebből a tanúságtételből élünk. És hiszem, hogy ameddig tudom mondani, az Úr legyen veletek, mindig lesznek emberek, akik ráfelelik, és a te lelkeddel. Ez a hitem, és ez a reményem, és 25 esztendő elteltével ezt köszönöm meg mindenkinek.
1: Köszönöm a beszélgetést, Isten áldjon, kedves Gyuló atya!
0: Köszönöm szépen!
1: A Pergér Gyuló atyával készített interjúnkat hallották. Kedves hallgatóink, anyák napján a Vatikáni Rádió magyar tagozatának felelős szerkesztője szívének szeretetével köszönti az édesanyákat. Megváltunk édesanyjának hathatós közbenjárására, áldja meg a legszentebb hivatás hordozó édesanyákat a mindenható Isten. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: Kedves hallgatóink, Balogh Ferenc hétvégi levelét hallják.
2: Kedves barátom, remélem levelem jó egészségben talál benneteket. Folytatva közös gondolkodásunkat, ezúttal a bizalomról írok neked. A katolikus lexikon szerint a bizalom a latin fides fidelitas, a remény alapja, hit a másik fél jó indulatában. Akiben bízunk, arról szilárdan hisszük, hogy kész és tud is rajtunk segíteni, föltárt gyengeségünkkel nem fog visszaélni. A megelőlegezett bizalom a nyitottság, a kiérdemelt bizalom a megbízhatóság. A bizalom hiánya gyanakvásban, aggályoskodásban, szorongásban és kétségbeesésben mutatkozik meg. Torz formája a könnyelműség és a vakmerőség. Mint a közösségi élet, s főként a barátság alapja, szoros kapcsolatban áll az őszinteség és a hűség erényével. Jó lehet a bizalomra rá kell szolgálni, ki kell érdemelni, a másra való hagyatkozásban mindig van bizonyos kockázatvállalás. Az alapvető, többnyire tudattalan készség a bizalomra önmagunk, a világ és a lét értelmessége iránt az úgynevezett ősbizalomból fejlődhet ki. Ez annyira alapvetően az emberségünkhöz tartozik, hogy ez az ősbizalom határozza meg például a csecsemő kapcsolatát környezetével, főleg az édesanyjával. Karl Rahner a minden emberben adott alapvető bizalomkészségben az Istenbe vetett bizalmat is rejtőzködni látja. Igaza lehet, hiszen még a vallásos emberben sem halkulhat ki az Isten, a transzcendens iránti bizalom nélkül hit. Az egészséges gyermeki ősbizalom és a vallásos bizalom lehetősége összefügg. A bizalom tudatossá is válhat, méghozzá akkor, amikor a másokkal való kapcsolatban a kockázatok vállalása, a problémák és a krízisek megoldása közben igazolódik. E tudatosodás közben érzelmek kísérik, meghatározzák a helyzetek, függ az emberismerettől, viselkedésformáktól. A vallásos ember bizalma pedig a hitétől függ. Nyilvánvalóan ez a tudatos bizalom egyénenként változó, nagyon szubjektív. Valószínűleg a szubjektív jellege miatt a bizalom fogalmával a teológia aránynak keveset foglalkozott. Pedig a bizalom mindig hozzátartozik a vallásos megismeréshez. A teológia az Istenbe vetett bizalmat az Istenbe vetett hittel azonosítja. A fides qua creditur, a hit, amellyel hiszünk, ezáltal kapja meg jelentőségét. Ezáltal viszont nem a bizalom meghatározott formájaként értelmezik. Pedig az Isten hit eredeti biblikus értelmében nem más, mint bizalomkeltő emberi tapasztalat, így ennek közelségéből is szemlélhető. Ezt vizsgálja és fejti ki a bizalom teológiája. Már az Ószövetségben is az Isten élmény a bizalom struktúráját és kultúráját jelenti. Itt a bizalom egyedüli alapja a föltétlenül megbízható és a helyesen hitt Isten, míg az emberi, teremtményi megbízhatóság önmagunk és a másik emberi rend sokszor megkérdőjelezhető. Jézus az új szövetségben új aspektust mutat számunkra, az Isten irgalmát. Az ő személyén keresztül mindannyiunk irányába megmutatkozó feltétlen isteni irgalom megtapasztalása a Jézus Krisztussal való sokféle találkozásban a bizalom erősödését, annak merészségét tárja föl előttünk. Kedves barátom! Ennek a bizalommal többnyire szétválaszthatatlan egységet alkotó irgalomnak, az isteni irgalmasságnak egyik legfőbb hirdetője Szent II. János Pál pápa volt. Ő emelte oltára Szent Faustina nővért is, aki magánkinyilatkoztatásaiban, látomásaiban párbeszédet folytatott az irgalmas Jézussal. Ezt a nővér naplójából ismerhettük meg. Pár évvel ezelőtt Christoph Schönborn bíboros bécsi érsek kezdeményezte, hogy rendezzenek nemzetközi konferenciákat az irgalmasság témájáról, annak érdekében, hogy az irgalmasság üzenete minél több Krisztus hívőhöz eljuthasson. 2008 áprilisában Rómában tartották az Isten irgalmasság első apostoli világkongresszusát. Itt született meg az igény, hogy hasonló alkalmakat szervezzenek földrészenként, illetve országonként is. Hazánkban általában az irgalmasság vasárnapját megelőző szombaton kerül sor erre a konferenciára Bizalom az irgalmas Istenben címmel. Nyugdíjazásáig Katona István egri segédpüspök volt az irgalmasság egyik hazai apostola. Kedves barátom! Három bibliai történet is rámutat, hogy milyen hatást gyakorolhat életünkre Isten irgalma. Kérlek, olvasd el, miként nyeri vissza méltóságát, s kap küldetést a szamáriai asszony, milyen örömmel fogadja be az apa tékozló fiát, a megkövezésnek kitett házasságtörő asszonynak mit mondott Jézus? Menj, és többé ne vétkezzél. Végül egy idézett Varga László kaposvári püspöktől, melyet 2018-ban mondott a 9. országos irgalmasság konferencián. Igazság nélkül az irgalom szétfolyós, érzelgős, szeretett gombolyag, irgalom nélkül az igazság pokol. Jézus egyszerre élte meg az irgalmat és az igazságot akkor is, amikor a farizeusok eldobták köveiket és eloldalogtak. E kettő együtt emelte föl és gyógyította a nőt. Ha megértjük Isten irgalmasságát életünk felett, ha befogadjuk, hiszünk benne, akkor egyszerre fogjuk élni az irgalmat és az igazságot. Álmom, hogy az irgalom átjárja és betölti az egyházat, és eljut minden emberhez. Az álom mi vagyunk, saját magunkat kell szeretet áldozattá adni, különben csak papolunk, szövegelünk. Meg kell engedni Istennek, hogy átváltoztasson bennünket, hogy a harag edényéből az irgalom edényévé formáljon valamennyiünket. Kedves barátom! Kívánom, hogy Varga püspök atya álma valóra tudjon válni mindannyiunk életében. Te és a szeretteid pedig bizalmatokat vessétek a végtelenül irgalmas Istenbe. Ezzel a reménnyel szeretettel ölel benneteket, barátod.

0: Kedves hallgatóink, Balogh Ferenc hétvégi levelét hallották.
1: Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.

0: Napbúcsúztató.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan éjfél, és megszólal a himnusz mai napunk zárásaként. Éjfél után időjárás jelentéssel, hírekkel, és a mai napon elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Lássuk, melyek lesznek ezek. Hamarosan híreket hallanak, majd a Szerzetesek fél órája című műsorunk szól. Ebben dr. Debreceni Sixtus Ciszterci paptanár egri éveiről beszél, dr. Gál Máté történészlevéltáros. Az óra második felében az ökumené testvéregyházaink fél órája szól. Még hajnali egy óra után híreket mondunk, majd Cseperedő című műsorunkkal várjuk Önöket. Ebben Berecné Dobos Judit gyógypedagógus logopédussal beszélgetünk. Majd a Sziluett szól. Női műsorunkban anyák napja alkalmából ezúttal az édesanyákról és a nagymamákról lesz szó. Dr. Pankucsi Márta jogász-szociológussal beszélgetünk. Hajnali két óra után a híreket követően a Lélek útjain című műsorunkban Ternyák Csaba egriesek az egyház életének legfontosabb feladatairól, a katekézisről és a katekéták szolgálatáról beszél. Majd Caritas Percek című műsorunkban az öngondoskodó háztartások programról, valamint a Lengyel Katolikus Caritas Integrációs Központjának támogató szolgáltatásairól számolunk be. Hajnali három óra után Iránytű című műsorunk szól, ebben a 30. karrierfesztre látogatunk a Miskolci Egyetemre, majd a Kérem a következőt egészségügyi műsorunk heti összefoglalóját hallgathatják meg. Hajnali négy óra után zenei összeállítással kedveskedünk Önöknek. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak Berec Renáta, Birincsik Márton, Debnár Ádám, Dankó Zsuzsanna, Drimba Miranda, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fekete Gábor, Grunda János, Krész Beáta, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kriston Tamás, Turi Sarolta, Molnár András, Németh Tamás, Papildikó, Papp Péter, Péderi Zsolt, Péderi Kovács Krisztina, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Szajko Anita, Vasvári Bernadett, Tikovics Ernő és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bercesi András és a rádió elnöke Buda Péter atya nevében is. Nyugodalmas jó éjszakát kíván Önöknek a mai nap hírszerkesztő bemondója, Vince Domán Vivien. Dicsertessék a Jézus Krisztus!

Búcsú beszédében Jézus így szól tanítványaihoz: ne legyen nyugtalan a szívetek, higgyetek az Istenben, és bennem is higgyetek. Atyám házában sok hely van, ha nem így volna, megmondtam volna nektek. Azért megyek el, hogy helyet készítsek nektek. Ha aztán elmegyek, és helyet készítek nektek, újra eljövök, és magammal viszlek benneteket, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok. Olvasom a János evangéliumban. Juhász Gyula írta: valahol lenni kell egy lakomának, hová hivatalos, kit idelen halálba űzött az éhínség, a bánat, a reménytelen szerelem. Valahol lenni kell egy palotának, hová bejáratos, kit idelen minden örömből és fényből kizártak, s elhult a rögös útfelen. Valahol lenni kell egy orgonának, melyen majd egyszer befejezhetem a dallamot, mely itt halálba vágyat, s mely az élet nekem. Halálunkkal nincs végünk, mint azt a humanizmus és a marxizmus mondja. Nem olvadunk bele a mindenségbe, mint azt a hinduizmus és buddhizmus szeretné hinni, és nem fogunk valamiféle földre szabott életet élvezni örök időkön át, de Istentől távol, amiben az iszlám reménykedik, hanem kiteljesedünk egymásnak és Istennek személyes szeretetében. Szem nem látta, fül nem hallotta, emberi szív föl nem fogja, amit Isten azoknak készített, akik őt szeretik, írja az első korintusi levél. Istenünk, te végtelenül nagy boldogságot készítesz azoknak, akik szeretnek téged. Önts szívünkbe buzgó szeretetet irántad, hogy mindent te benned, téged pedig mindenek fölött szeressünk, és így elnyerjük ígéreteidet, amelyek minden kívánságunkat meghaladják.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
1: Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem ismét indít kántor alapszakot. A képzés 2026. szeptemberében indul, nappali és levelező tagozaton is. A cél olyan kántorok képzése, akik képesek a kántori szolgálat ellátására, az evangélium üzenetének átadására énekben, zenében, és felkészültek az egyházzenéért felelős szolgálatra. A képzés 6 fél éves, nappali és levelező tagozatos formában kerül meghirdetésre. A jelentkezési határidő május 31-e, adta hírül az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem. Az idei tanév mottójával, legyetek a remény zarándokai, és 14. Leó pápa gondolatával, rajzoljuk meg a remény új térképeit, köszöntötte Ternyák Csaba egri érsek, az iskolák idén ballagó diákjait, és kéri Isten áldását a ballagókra és hozzátartozóikra, valamint nevelőikre. A főpásztor úgy fogalmaz, remény nélkül magányosnak és elhagyatottnak érezzük magunkat, viszont a reménynek akár apró szikrájával is utat találunk egymáshoz, és rátalálhatunk Istenre. A katolikus nevelés, miközben el akar vezetni Isten ismeretére, nem távolít el földi céljainktól és feladatainktól sem. Azáltal, hogy a bizalomra épít egy konfliktusokkal tűzdelt és gyanakvással teli világban, Ternyák érsek úgy fogalmazott, az alapelv, hogy mindannyian Isten gyermekei, egymásnak pedig testvérei vagyunk. Így törekszik a krisztusi békére és egységre. Üzenetének végén a diákokat, a hozzátartozóikat és nevelőiket a szűzanya oltalmára bízta. A kereszténydemokrata néppárt az újonnan megalakuló országgyűlésben mindig azon lesz, hogy ellenzéki pozícióból megvédje az anyai hivatást megbecsülő juttatásokat, a gyermekes nők biztonságát támogató adómentességet, és azért fog dolgozni, hogy tovább szélesítsék a közösen elért családpolitikai vívmányokat, közölték a párt képviselői a közösségi oldalon anyák napján. A KDNP politikusai anyáknapi üzenetükben kiemelték, számos olyan megkeresést kaptak a választás óta eltelt napokban, melyekben édesanyák a hungarikumnak számító, élethosszig tartó, SZIA-mentesség kapcsán fogalmazták meg aggodalmukat. A kereszténydemokrata politikusok rámutattak, a gyermekvállalás és a gyermeknevelés elsődleges feltétele, a kiszámítható és kormányzatokon átívelő családpolitika, melynek Magyarországon alapvető pillére a családi adókedvezmények rendszere mellett az anyák lépcsőzetesen bevezetésre kerülő, életük végéig tartó személyi jövedelemadó mentessége. Az állami közszolgáltatások fejlesztését az uniós források hazahozatalát jelölte meg az új kormány első feladatai között a hamarosan hivatalba lépő miniszterelnök. Magyar Péter kiemelte az igazságtételt is, megismételte, Magyarország nem lesz többé következmények nélküli ország. Új független országos környezetvédelmi hatóság felállítását jelentette be a Tisza párt élő környezetért felelős miniszterjelöltje, amely politikai befolyástól mentes. Az új szervezet a nagy ipari beruházások ellenőrzésére és a lakosság egészségének védelmére fókuszálna. Gajdos László közölte, a jövőben a civil szervezetek és a helyi közösségek is nagyobb szerepet kapnának az engedélyezési és ellenőrzési folyamatokban. Kézmosószer és toalettpapír biztosítására kérte a kórházakat a kijelölt egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt azt írta, Magyarországnak a világ élvonalába kell kerülnie a kórházi fertőzések elleni küzdelemben. Közölte azt is, hogy megalakítják a kórházakban működő Semmelweis rendet, amelybe olyan elhivatott egészségügyi dolgozókat keresnek, akik munkahelyükön a betegbiztonság őrei lesznek. Áprilisban átlagosan 40 mm eső esik Magyarországon, de idén mindössze 4 mm esett országos átlagban, vagyis az ilyenkor megszokott mennyiség egy tizede, írta a Hungaromet ZRT. Hozzátették, az országnak csak egy kis részén, a bejegyzéshez készített infografika szerint a nyugati határszélen és a Dunántúl déli részén egy kis körzetben esett, 10 mm-nél több eső áprilisban. Közölték azt is, ez volt az egyik legszárazabb április 1901 óta. Végül a hétfői időjárásról. Változatlanul napos, csapadékmentes időre van kilátás. Leginkább a Dunántúlon lehetnek fátyolfelhők az égen. A déli szél megélénkül, meg is erősödik északnyugaton. Hétfőn délutánra 23 és 28 fok közé melegszik fel a levegő. A szelesebb északnyugati helyeken mérhetjük a legmagasabb értékeket. Híreinket hallották.
0: Szerzetesek fél órája.
2: Kedves hallgatóink, műsorunkban dr. Debreceni Sixtus, ciszterci pop tanár egri éveiről beszél, dr. Gál Máté történész levéltáros.
3: A téma az elég megkapó, úgy gondolom, tehát mindenki, minden egri számára úgy gondolom, aki közel áll az egyházhoz, de talán annak is, aki nem, annak ismerős lehet debreceni Imre Sixtus, ciszterci paptanár neve, aki 1954-ben rejtélyes körülmények között halt meg ebben a városban, de hát a város nagyon-nagyon sokat köszönhet.

tettem, azok sokkal tágabb kontextusba engedik helyezni az ő életét, tehát tulajdonképpen a korai évekről is szeretnék megemlékezni, hiszen az ő megpróbáltatásai és az ő lelkisége tulajdonképpen már 1945 előtt megkezdődött, amikor is hát sajnos megkezdődött a magyarországi demokrácia felőrlés és egy diktatúrába történő átmenet. Ha debreceni Sixtus életét szeretnénk megismerni, akkor fontos az, hogy ő egy székesfehérvári születésű emberként látta meg a napvilágot 1917. október 10-én, és egy nagyon tragikus esemény követte az ő születését, hiszen édesanyja másnap 11-én belehalt a szülésbe. Tulajdonképpen egy ikerterhességet hordott ki, testvére lazarista szerzetes lett Sixtusnak, és hát édesapja egyedül maradt, mint nagy családos édesapa ebben a nem könnyű időszakban. Sixtus atya 1935. augusztus 29-én lépett be a ciszterci rendbe, és teológiát Zircen, illetve Budapesten végzett. A zirci és a budapesti évek nagyon-nagyon meghatározóak voltak az ő számára, legalábbis a történeti irodalom erre mutat rá. Viszont látható az, hogy egy nagyon-nagyon képzett emberről van szó. Eleinte ő a tanári hivatásra készült. Ezért a Sorbonon és a Bolognai Egyetemen franciát, illetve olasz nyelvet tanult, és legjobb tudomásom szerint, mint fiatal ember, olasz, francia és magyar szakos tanárnak készült az életében. Ünnepélyes fogadalmat 1942-ben tett, pappá pedig ugyanebben az évben, június 21-én szentelte Czapik Gyula veszprémi püspök, akivel az egri évek alatt még találkozott, tulajdonképpen főpásztora lett, amikor Egerbe kerül Debreceni Imre Sixtus. 1943-ban némi gyakorló tanári évek után, amit a fővárosban tölt el, előszálláson kezd el káplánkodni. Ez egy nehéz terep, tulajdonképpen a puszták népének pasztorizációját kell végrehajtania ezekben az években, és hát ugye a II. Világháború időszakában, 1945-ben kap plébániát, a nagykarácsonyi cisztercita plébánia plébánosa lesz. Ennek a plébániának az az érdekessége, hogy tulajdonképpen Endrédi Vendel és Svoly Lajos püspök egyességének köszönhetően jön létre ez a plébánia, és 1945. januárjában alapítják, és Zirc nevezi ki a plébánost, illetve annak közvetlen munkatársait, viszont az egyházi kereteket, azokat mégiscsak az egyház megye adja számára. Tulajdonképpen ez az 1945-ös időszak, ez nem csak az egyház, hanem egész Magyarország számára egy nagyon-nagyon nehéz időszak volt. Tulajdonképpen a háború zárásának időszaka, és hát ugye a templomot nagyon-nagyon komoly háborús károk érik. A külsejét még hagyján, de a belső részét elég komoly károsodások érik. A sekrestjében ugyanis a szovjet katonák, amit találnak és faburkolat, azt eltüzelik, a szentélyt is megrongálják, és hát ezt a háborús kárt, ezt enyhíteni kell. Hozzátenném, hogy ez a templom még jobban járt, úgymond az átvonulás időszakában. Ugye tudjuk azt, hogy Heves megyében például a maklári templomot a visszavonuló németek felrobbantották, de a kerecsendi templom sem érdemelt jobb sorsot a háborús átvonulások időszakában. Ugyanakkor, mint fiatal plébánosnak, ezzel a kihívással meg kellett küzdenie. És hát ugye az egyházközség szervezetének kiépítése is az ő feladata volt. Ugye a képviselőtestület tagjait megválasztották, körülbelül 1100 hívő lelki vezetése volt rábízva, akiknek a legnagyobb része a majorságokban élt, szétszórtan, és hát ezekből a majorságokból arányosan állt össze a testület. A katolikus akciót, vagy akciókatolikát is újra szervezi, azért mondom, hogy újjá szervezi, mert ezek hitbuzgalmi egyesületek a két világháború között virágzó életet éltek már a térségben is, és hát ugye rendbe hozta az egyházi ingatlanokat, ugye az iskolát, a templomot, és hát ugye nagyon-nagyon fontos, és ez a későbbi konfliktusokra való tekintettel még egyszer aláhúznám, hogy az egyházi ingatlanok használatát is ekkor szabályozzák. 1945. decemberében ugyanis a gyülekezet eldönti, hogy az egyházi ingatlanokat bérbeadással fogják hasznosítani, és itt a kommunista párttal történő első konfliktusok magvai is elvetődnek, már olyan értelemben, hogy ebbe kapaszkodik bele tulajdonképpen a helyi kommunista szervezet.
A Szívgárda, a Kalott és a Kalász a fiatalok számára nyújt lelki gondolat.

vállalkozást és közösséget. Ezeket, mint mondottam, újjá kellett alapítani. A Jézus Szíves Szövetség, a Katolikus Népszövetség, a Rózsafüzér Társulat és az Oltár Egyesület pedig a felnőtteknek nyújt közösséget, és hát nagyon erős karitász munka jellemzi egyébként Sixtus atyát ebben az időszakban is már, hiszen a budapesti gyermekeknek a nyaraltatását szervezi meg például, de cipőgyűjtésbe kezd olyan kibombázott családoknak, akiknek erre se jutott. Tehát konkrétan itt azt lehet mondani, hogy egy újrakezdés történik, és egy belső építkezés is. Nagyon-nagyon fontos ezen kívül megemlítenem a felbukkanó telepeseket, ugyanis ekkor találkozik debreceni Imre Sixtus atya bizonyítottan életében először Heves vármegyei emberekkel. Ez nem annyira közismert, azt gondolom, az ő életéből, viszont, hogy ezt megértsük, meg kell értenünk azt, hogy a korszakban zajlik a 600/1945-ös rendeletnek a végrehajtása, ami a földbirtok reform végrehajtását foglalja magában. Tulajdonképpen a Magyar Kommunista Párt, illetve a Parasztpártnak a radikális földbirtok reform javaslatának szereznek érvényt, tehát a nincstelenek földhöz juttatása az elsődleges cél. Ugye a kisgazdák más koncepcióval álltak elő, ők azt mondták, hogy a földbirtokkal már rendelkezők kapjanak földet, és eszközzel már rendelkezők kapjanak földet, hogy életképes családi birtokok jöhessenek létre, ne pedig nadrágszi parcellák, ami gyakorlatilag nem elegendő egy család ellátásához. Ez a radikális földreform, ez nyilvánvalóan nagyon-nagyon komolyan érintette az egyházakat. A katolikus egyháznak volt a legkomolyabb és legkiterjedtebb földbirtoka Magyarországon 1945 előtt. Egyébként maga az egyház is jogosnak gondolta a földreform rendelet aktualitását, ugyanakkor annak végrehajtásával nem tudott egyetérteni, hiszen a kártalanítást homályban hagyták, majd pedig totálisan elmaradt. Ráadásul tudunk azokról a fajta visszaélésekről, amik plébániákat, iskolákat, fenntartó egyházakat érték ebben az időszakban.

0: plébániának a földbirtok reform végrehajtásának végén 25 kataszteri hold földje maradt, amit csak halkan jegyeznék meg 1948 után a kulákhatárt jelentette. Tehát rengeteg plébános azért került kuláklistára, mert a megmaradt földjei azok pontosan ebbe a kategóriába estek. Tehát tulajdonképpen a megmaradt földbirtok az egy idő után nagyon-nagyon terhessé tudott válni az embereknek. Ennek nyilvánvalóan politikai háttere van. Viszont ez óriási konfliktusokat is gerjesztett, hiszen 1945-ben az Országos Földbirtok Rendező Tanács eldönti, hogy előszállás néven új települést fog létrehozni, ahova telepeseket fog beköltöztetni. Ezzel tulajdonképpen nem is lett volna semmi probléma, hiszen Mátraderecskéről, illetve Visznek községből 78 telepes család érkezett ekkor a plébánia területére, és ezek a telepes családok tulajdonképpen olyan emberek voltak, akik helyben, tehát Viszneken, illetve Mátraderecskén nem jutottak földhöz a földreform rendelet során, hiszen a helyben kioszható földeknek a nagysága az nem volt elegendő. És hát ugye ezek az emberek, akik oda költöztek, adómentességet kaptak, ami pedig a helyi társadalommal okozott óriási konfliktusokat, tehát tulajdonképpen van egy óriási földéség, mind a helyi társadalomban, mind a telepesekben, és hát ott van Sixtus atya a maga kis 25 kataszteri hold földjével, és tulajdonképpen támadások célkeresztjébe kerül. De miért is kerül a támadások célkeresztjébe, és miért is okoz ez a radikális földreform rendelet óriási zűrt és konfliktusokat? Ugye eleve van egy konfliktus a helyi lakosság és a telepesek között. A telepesek ugye adómentesek, a helyi lakosság nem. Viszont a telepeseknek sem jut elég föld helyben. Ráadásul azt azért tudni kell, hogy a telepesek megérkezése az azt jelentette, hogy a családfők érkeztek meg először előszállás területére, a család pedig otthon maradt, amíg ki nem építették a megfelelő házakat, illetve lakóingatlanokat számukra, és hát ez nem ment jól, nem ment megfelelő ütemben. Tulajdonképpen olyan telepvezetőket jelölt ki az Országos Földbirtok Rendező Tanács, akik szakemberek voltak, tehát mérnökök, agrárszakemberek, és az ő vezetésük alatt történt mindez. A Magyar Kommunista Párt egyébként velük szemben is elég komoly sajtóhadjáratot indított, nem csak Sixtus atyával szemben. És hát ugye ezeket a helyi társadalomban lappangó konfliktusokat a Magyar Kommunista Párt helyi szervezete taktikusan kihasználja, tulajdonképpen a telepeseket lépteti be a kommunista pártba. Miért is tudja őket beléptetni, hiszen eleve nagyon-nagyon nehéz körülmények között élnek, viszont a földbirtokreform, illetve azok az ígéretek kecsegtetőek számukra, amik tulajdonképpen a MKP-hoz sodorják őket. És hát az első látványos támadás Sixtus atya ellen 1947. február 1-én következik be, Fejér vármegyei Labban Segítséget a puszták népének címmel egy ciklát napvilágot, ami tényfeltáró jellegű, már bizonyos értelemben, és ebben Sixtus atyát tulajdonképpen egy antidemokratikus, népnyúzó, a szokásos MKP-s szlogenekkel látják el, és hát erre Sixtus atya válaszol, egyébként rengeteg valótlanságot tartalmaz a cikk. Eleve úgy kezdik, hogy egy internált papról van szó. Legjobb tudomásom szerint őt 1945-ben rendőri felügyelet alá helyezik, de nem internálják. Tehát a lejáratás, az, hogy itt játszanak ezekkel a kategóriákkal, az egyértelműen kiderül a cikkből. És hát ugye nyilván a 25, megmaradt 25 kataszteri holdja miatt tűzi Tollhegyre tulajdonképpen a cikk írója ezt az atyát, és tulajdonképpen kiket szólaltat meg, hát azokat a telepeseket, akik már pártagsággal rendelkeztek ebben az időszakban. Nyilvánvalóan itt fiktív információk keverednek a valós információkkal, tehát ez egy szokásos lejáratú cikk a korszakban, tele van vele egyébként a sajtó ebben az időszakban, főleg 47 után ez nagyon-nagyon komolyan felelősödik. És hát ugye a nagykarácsonyi alapszervezet alapvetően elkezd mozgolódni, és hát Sixtus atya bántalmazására 1947. szeptember 7-én kerül sor. Ekkor ugye a vasárnapi miséről lép ki a templomból, és pártjelvénnyel ellátott emberek, karszalagos emberek körbeállják, kérdőre vonják, a földön nagyon komolyan megrugdossák, összetörik a szemüvege, és a helyiek, akik Sixtus atya védelmére kelnek, és a kommunista párt tagjai között tömegverekedés tört ki. Ennek van egy komoly előzménye, mégpedig Ballagó László tanító személye, aki ellen a Vallás és Közoktatásügyi Minisztérium vizsgálatot rendelt el. Ő az egyházi iskolában tanító, állami tanító volt, ez ugye itt iskolatörténész kollégáimtól kértem ebben iránymutatást, hogy ez hogyan is volt, hogy egy állami tanító egyházi iskolában, hát ugye a háborús utáni zűrzavar miatt kellett pótolni állami tanítókkal az állományt, ugye rengetegen fogságban voltak ekkor, frontszolgálatot töltöttek be. Az a lényeg, hogy Ballagó László tulajdonképpen nagyon trehányul látta el a feladatait a helyi iskolában, és ezt Sixtus atya is sérelmezte, és hát a hitoktatáson tulajdonképpen ateista színezetű monológokat mondott a gyermekeknek, tehát a nevelést is félrevitte, de abszolút tanmenet nélkül tanított és egyebek, és hát a VKM tulajdonképpen, illetve a VKM utasítása alapján tulajdonképpen Svoly Lajos eltávolítja a pozíciójából Ballagót, és ő is ott van azok között, az emberek között, akik megtámadták Sixtus atyát a templom előtt. És hát a nagykarácsonyi kommunista párt 1947. decemberében tulajdonképpen a megyei bizottságtól kér segítséget, hogy eltávolíthassák Sixtus atyát a plébánia éléről, és hát radikális iskolaállamosítást követelnek. 1947-ben ugye tudjuk, hogy 48-ban államosították az egyházi iskolákat. Ekkor leinti radikalizmusa miatt a megye bizottság a helyi követeléseket, mondván, hogy próbáljanak felbújtani minél több kisgazdapártit, minél több parasztpárti embert, ne használjanak pártjelvényeket, írjanak egy levelet a megyebizottságnak, és majd mi elintézzük, hogy el legyen onnan távolítva a pap. Tehát ez ebben az időszakban teljesen bevett módszer volt, pártirányítással eltávolítani egy egyházi szemét. Ráadásul ugye a telepes lakosság azt kezdi el hangoztatni, hogy ők fekete papot akarnak, tehát fekete reverendás papot akarnak, nem pedig ciszterci papot szeretnének. A konfliktusok tulajdonképpen 1948. októberére odáig fajulnak, hogy Endrédi Vendel elteszi a plébánia éléről debreceni Imre Sixtust, és Terebesi Andor kerül az ő helyére, de ugye kevés szó esett talán Sixtus atyáról, hogy mit is tette a közösségben a béke érdekében. Hát ő például munkát adott azoknak a telepeseknek, akik ellene voltak tulajdonképpen, vagy kommunista pártagsággal bírtak, és az ellenszolgáltatás terményben adta nekik oda például, bevette őket az egyház tanács tagjai közé arányosan. Tehát ő próbált törekedni a békére, legalábbis erre mutatnak a történeti kútfők, illetve az ő utóélete, hiszen teljesen távol áll tőle az, hogy a közösségében ellentéteket szítson. És hát ezután következtek az egri évek, talán itt kicsit hosszasan beszéltem a korábbi plébános éveiről, és hát azért fontos tisztáznunk azt, hogy a cisztercieknek és egernek milyen a viszonya. Ugye maga a Szent Bernát plébánia 1944-től kap plébániai rangot, de a ciszterek már a 18. századtól jelen vannak a településen, oktató-nevelő munkát végeznek, ami nagyon fontos, tehát tulajdonképpen gimnáziumot és az azzal együtt működő általános iskolát működtettek a városban, ugye Budán, Baján, Székesfehérváron, Szegeden és Egerben működtek ilyen intézmények 1948 előtt. Ugye beszéltünk az 1948-as iskolaállamosításról, és hát nagyon fontos szerepe volt az iskolaállamosítások után és a szerzetes rendek működési engedélyének megvonása után Hegyi Gábor kapisztrán perjelnek. Hegyi Gábor kapisztrán egyébként az iskolát is vezette, illetve a rendházat is, 1948, illetve 1950 a szerzetes rendek működési engedélyének megvonása előtt, és egyébként az illegálisan működő ciszterci rendnek a helyi szervezetét is ő vezette 1950 után a Budapesten működő illegalitás vezetése alatt. 1948-ban ugye államosítják az iskolát, ekkor veszi fel a Gárdonyi Géza gimnázium nevet. Tulajdonképpen a püspöki kar döntése értelmében nem vállalhatnak a szerzetes tanárok pozíciót, állami pozíciót, ez a kivétel volt ugye a hitoktatás. Tehát hitoktatás, ez egy nagyon fontos konfliktus forrás lesz egyébként a 40-es évek második felében, illetve az 50-es évek első felében. És itt nagyon érdekes mozgások történnek a belvárosi iskolákban. 1949-50-es tanévben az egész Gárdonyi átköltözik a Dobó István gimnáziumba, és tulajdonképpen tanári karral, diákostul, mindenestül elköltözik, és beköltözik az épületbe az állami pedagógiai gimnázium, illetve egy évig az állami közgazdasági gimnázium is itt kap helyet. Tehát nagyon-nagyon komoly vándorlások vannak, egy viszont állandó a rendház, illetve az iskola egybeépült, ami szintén egy konfliktus forrás volt a kommunista diktatúra időszakában, hiszen a szerzetesek, amíg ugye nem zavarták szét őket és nem államosították az épületet, addig ott éltek bent, és bizony-bizony ez a lelkiség, ez áthatotta az intézményt.
1: Kedves hallgatóink, dr. Gál Máté történész, levéltáros, dr. debreceni Sixtus, ciszterci paptanár egri éveiről beszélt. Előadását egy hét múlva ugyanebben az időben folytatjuk.
2: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Ezt elmondani rettenetesen nehéz, mert akinek elmondom, annak fogalma sincs, hogy miről beszélek. De én ott voltam, és én már sejtem, hogy mi a végtelen.
1: De majd vége lesz, hiszen, és ha próbák jönnek.
2: Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat, Erdészné Kárpáti Judit vagyok. Műsorunkban folytatjuk a megkezdett beszélgetést dr. Oswald Péter, nyugalmazott intenzív terápiás osztályvezető főorvossal. Péter bácsi a családja és a hitrejutása történetei után az élet és a halál határmesdjéjén átélt megtapasztalásait osztja meg hallgatóinkkal. Tartsanak ma is velünk!

0: Vendégünk dr. Oswald Péter, anesteziológus, a Tétényi úti, ma Szent Imre kórház intenzív osztályának nyugalmazott főosztályvezetője. Több mint 50 évig végzett hivatásában megszámlálhatatlan betegnek segített, hogy visszatérjenek az életbe, emellett folyamatosan szembe kellett nézni a halállal is. Az lesz a fókusz a beszélgetésünknek, hogy miért és miként hisz Péter bácsi a feltámadásban. Erről orvosi, hitbeli és személyes aspektusból is szól majd. A sok-sok mély és drámai történet, ami megesett az intenzív osztályon, hogyan vált személyes tapasztalatává is? Amikor megtörtént az, hogy ha jól számolom, 50 éves kora körül egy olyan baleset érte, aminek nyomán, ahogy fogalmaz, meghalt és újra élesztették. Mit adott egy ilyen személyes tapasztalat?
1: 87 Mikuláskor született meg az utolsó gyerekem. 88 februárban, tehát 3 hónapos volt. Kutyasétáltatás közben egy baleset ért engem, egy súlyos baleset, aminek következtében a bal bokám és a bal lábszáramat alkotó 3 darab csont 14 darabra tört. A baleseti sebészeti intézetben fémlemezzel, csavarokkal, mindennel csodálatos módon helyreállították a járóképességemet, nem csak járni, futni is megtanultam még, de hónapokig betegállományban voltam. A betegállományom során betartottam mindazokat az utasításokat, amiket be kellett tartani, de egy rövid hónappal a balesetem után tüdőembóliát kaptam. Nem egyet, nem kettőt, számosat, sokat, mind a két oldalra. A saját intenzív osztályomra vittek. Ott a helyettesem elmondása szerint, tudod, főnök, behoztak a mentők, letettek az ágyra, bekötöttünk egy Reumacodex infúziót, anafilaxiás sokkot kaptál, se perc alatt lángvörös lett a tested, és meghaltál. Nehezen indult meg a vérkeringésed, és csak 2 nap múlva derült ki, hogy a fejed is itt maradt, nem csak a tested. Egy anafilaxiás sok következtében megállt a vérkeringésem, megállt a légzésem, és hosszasan újraélesztettek. Akkor még nem tudtam, de átéltem ugyanezt, amit azóta sok-sok ember elmondott. Óriási irodalma van már a halál közeli élményeknek, már a világon rengeteg ilyen történt. Vannak egyedi beszámolók, vannak eseti orvosi beszámolók, és vannak előre tervezett, tudományos program alapján készített beszámolók, nagy létszámú beteg előre felkészített vizsgálatok alapján készített beszámolói. Egy része úgy 15% és 20% között számol be arról, hogy különleges élményeket élt át. Ezt az élményt én is átéltem. Kevés olyan intenzív terápiás orvos van, aki ilyen helyzetbe került. Ugye én igazából a 60-as évek elején kezdtem el az intenzív munkát, és 88. február márciusban történt ez az esemény, tehát már egy évtizedet dolgoztam ebben a szakmában, amikor én is meghaltam, és engem is újraélesztettek. Nem nagyon beszélgettem róla. Akkoriban még azt mondták, hogy hát ez az ember halott volt. Nem olyan az agya már, mint amilyen régen volt. Furcsaságot beszél, biztos, hogy alkalmas arra, hogy vezessen egy kórházi osztályt. Én azonban miután ugyanazt átéltem, mint mások, előbb-utóbb egy ösztönzést kaptam, hogy hát most ne félj, hát mondd el.
0: Mennyire volt ez egy életfordító élmény, ahogy erről sokan beszélnek?
1: Életfordító volt. Az egész világnézetem, mindenem megváltozott. Ugyanis ennek az élmény sorozatnak az a lényege, hogy az ember másfajta létformát ismer meg, mint amiben az életét töltötte. Én ma intenzív orvosként igazából egy kicsit értem is, hogy miért van ez. Voltak olyan kutatásaim, és annyi olyan embert láttam, hogy a megfigyeléseim alapján merem mondani, hogy egy kicsit közelebbről látom már a saját élményem alapján, hogy mi is történt valójában. Amiről beszámolnak ezek az emberek, az a következő. Megszűnik a félelem, megszűnik a fájdalom, végtelen béke és megnyugvás vesz erőt rajtam. Tudom, hogy meghaltam. Na most ez egyik olyan furcsa élmény, amit egyesek elmondanak, a testen kívüliség, hogy van valami, ami az emberbe benne él, és az ember testi halála után kívülről képes látni a testét, és mégis ő maga az az ugyanaz. Na hát ez egy olyan dolog, ami megmagyarázhatatlan. Ennek következtében azok az emberek visszatérnek ilyen esemény után, avval szokták kezdeni, hogy nem tudom megmagyarázni, hogy mi történt velem. De csupa olyan dolog, ami nem létezik, ami nem fordulhat elő.

A másik, hogy elsötétül a világ. Csönd lesz, béke és sötét. És akkor egyszer csak elkezdek haladni. Leginkább repülni, ezt tudom mondani, és van egy sötét alagút, amin megyek, és van a végén egy fénypont, és afelé megyek, végtelen sebességgel. És közben a sötét alagútban lepereg előttem az életem. Mindaz, amit elrontottam, amit elhibáztam, amiért leszittak, amiért bűnösnek tartanak, ami rossz volt az életemben. És lepereg előttem az a néhány, ami jó volt az életemben. És ez a kettő, mint egy diafilm sorozat, végtelen sebességgel lepereg előttem. És akkor odaérek, és a sötét alagútból kijutok egy fényes pontra, ami egy csodálatos virágos mező, ahol a virágok végtelenje nyílik, amit én is láttam. Ahol egymás mellett nyílnak olyan virágok, amik nem is szoktak egymás mellett nyílni, és csodálatos és illatos. És olyan zene szól, amilyen zene nincs. Olyan színeket látok, amilyen színek nincsenek. A zene nem abból áll, amit mi ismerünk. Végtelen dallam van, mert nem csak az a hét hang ismétlődik, meg a fél hangok köztük, hanem még sok-sok hang ismétlődik. És én látom nem csak azt az embert, aki velem szemben ül, hanem azt is látom, hogy hátul a blúza nincs begombolva, és hasonlókról számolnak be. Az alapkérdés, amiről mindenki beszámol, hogy ahol én jártam, ott megszűnik a tér, és megszűnik az idő. És én megtapasztaltam, hogy mit jelent az, hogy jövök valahonnan, megyek valahová, nem tudom honnan jövök, mert olyan végtelen messziről jövök, és olyan végtelen messzire megyek, és mindegy, hogy most hol vagyok az útnak, melyik részén, mert itt is voltam, ott is voltam, itt is vagyok, ott is vagyok, és térben ugyanez van, hogy én most itt is tudok lenni, és tudok ugyanakkor Rimaszombatban lenni, ahol születtem, és tudok ugyanakkor az Egyesült Államok ilyen és olyan városával lenni, ahol egyszer már egy bizonyos engedményes évtizedek után meglátogathattam egy rokonomat, és ott tudok lenni azonnal, nem az álmomba, nem a fényképre emlékszem vissza, ott ülök vele szembe, és beszélgetek. És nem tudom, hogy mi a mennyország, de én tudok másik világban is lenni, mint amiben eddig éltem. Na most ezt elmondani rettenetesen nehéz, mert akinek elmondom, annak fogalma sincs, hogy miről beszélek. De én ott voltam, és én már sejtem, hogy mi a végtelen. És el tudom hinni azt, amit átéltem, hogy ott találkoztam egy fény lénnyel. Ez a nagy fényesség valaki volt. Nem volt formája, alakja, nem az a kép volt, amit lefestettek az Úristenről. Valaki volt. Nehéz volt belenézni, mert olyan fényes volt, de nem vakított, mint a lámpa, amivel a szemembe világítottak a rendőrségen, amikor meghallgattak. És akkor szólt hozzám ez a fény. És azt mondta, hogy te vágyódsz ide, megölelni akarsz engem, de te még nem jöhetsz. Neked még van dolgod a földön. És akkor se perc alatt megváltozott minden, és fölébredtem a kórházi ágyban, ahova két nappal ezelőtt beszállítottak engem. Sziasztok, gyerekek! És ébren voltam. Nekem számos olyan betegem volt, aki napok, hetek, olyan is volt, aki hónapok után jött vissza, és visszajött, és folytatta az életét. Na most ez az egyik dolog. A másik, hogy azoknak az embereknek az élete, akik visszajöttek, megváltozik. Eddig az volt a fontos, hogy én kapjak. Attól a naptól kezdve az volt a fontos, hogy ha csak lehet, akinek csak tudok, adjak valamit. Az volt a fontos, hogy az enyémek sikeresek legyenek. Most az volt a fontos, hogy ez a szerencsétlen, akinek senki nem segít, aki kikerült a társadalom szélére, hogy ennek segítsek. Más szemüvegen át nézte az életet mindegyik, aki visszajött. Ezért sok ember nem is volt sikeres, mert hiszen a visszajöttek között voltak bűnözők, voltak mást kizsákmányoló bankárok, és a
korábbi életformájukat nem tudták tovább folytatni. Szóval számos olyan dolog történt, hogy ne én magam felé, hanem amit kaptam, azt másnak odaadni. Ez történt velem is.

0: Vendégünk dr. Oswald Péter, nyugalmazott anesteziológus és intenzív terápiás orvos. A halált érintő emberi tapasztalatokról beszélgetünk, illetve a halál közeli élményekről. Mennyiben, miben különböznek mégis a klinikai halálból visszatértek beszámolói?
1: Komoly irodalma van már annak, hogy ugyanarról a történetről számolnak be az európai emberek, mint a dél-afrikaiak. Ugyanabból számolnak be a diplomások, mint a négy elemit végzettek. Ugyanarról számolnak be a 70 évesek, a dolgozók és a gyerekek. A saját szavaival ugyanazt fogalmazza meg, pontosan ugyanazt a történetet. Mindegyik olyannak az élete megváltozik abban, hogy egyik sem fél a haláltól. Én se. Megszűnt a halálfélelmem. Azóta nem félnek az élettől sem. Nem félek kimondani olyat, amit azelőtt nem mertem kimondani, mert milyen bajom lesz nekem abból, hogy ezt elmondom. El kell mondanom azt, amit el kell mondanom. Megdöbbentő módon olyan emberek, akik valamilyen szenvedély betegei voltak, kábítószeresek, alkoholisták, dohányosok, vagyongyűjtő szenvedély, játékszenvedélyesek, aki a szociális gondozásban dolgozik, az tudja, hogy milyen rettenetes, feszült munkát jelent az egy embert leszoktatni, kiemelni abból a közösségből, ahol ő volt, és beültetni egy másikba, hogy bele tanuljon az új élet formájába, hogy hogy lehet kábító nélkül, alkohol nélkül élni. Egyik napról a másikra teszik le a poharat, nem szúrják többé a kábítót. Ma már ilyen beszámolókból is sok-sok van a világon. Sok mindent tudunk, egy dolgot nem tudunk még. Hogy a fenébe történt meg ez a változás? Hát ez ugyanaz az ember, és mégsem ugyanaz az ember.
0: Aki találkozott ezzel a fénylénnyel, az nem mehet úgy tovább, hogy ez érintetlenül hagyja. Emellett néha lehet olyan esetleg, ahol gyötrelmes ez az újrakezdése az életnek, ez az újraindulás, nem?
1: A halálnak többféle formája van. A természetes, hogy élünk, öregszünk, gyengülünk, betegszünk, és egyszer elfáradunk és meghalunk. Ahogy a természetben tavasz, nyár, ősz, tél van, és minden évben megújul a természet, és utána az a virág, amelyik ott volt a mezőn, az már nincs ott többet, abból a hagymából egy másik ugyanolyan virág jött elő. Na most az emberi életen is úgy van, hogy az, aki visszajön, az másképp jön vissza. Én, mint intenzíves orvos, ezt úgy látom, hogy a halálnak az a formája, amikor valaki lenyakaznak. Az egyik pillanatról a másikra történik. A halálnak az a formája, amit természetes haldokló halálnak nevezik, az is befejeződött. A mai világban visszahozunk embereket, akik valamilyen okból hirtelen haltak meg. Megütötte az áram, a villamoson meghalt, a mentők újra eszedték és idehozták hozzánk. Tehát valami miatt természetellenes körülmények között hal meg, de elkezdik az újraélesztését, vagy valamilyen oknál fogva megszűnik az az ok, ami őt a halálba viszi, és még képes visszajönni, ez is egy csoport, a legtöbb az újraélesztettek csoportja. Na most a halál ilyen esetekben is nem hirtelen következik be, van 4-5 perc, amíg egy ember visszahozhatatlanul a biológiai halál állapotába kerül a klinikai halál állapotából, de néhány percen belül megindítja valaki ezt kívülről, akkor vissza tud térni és meg tud újra indulni. Az agy az alatt nem működött, de az agy halála is olyan, hogy a vérkeringés egy bizonyos irányban halad. Ami minket emberré tesz az állaton túlmenően, az, ami úgynevezett frontális lebenyünk, a homloklebeny. Attól vagyunk emberek, mert mi többet tudunk, mint az állatok, mert mi tudunk újat alkotni, újat teremteni. Most a meghalás úgy kezdődik, hogy a vérkeringés elégtelensége a szívtől legmesszebb lévő agyterületeken indul, ami legmesszebb van a szívtől. Na ez centiméterre is történik. A homloklebenytől a koponya tetőn, a koponya falon lévő lebenyekig, az alatta lévő központokig, többek közt az úgynevezett talámusz és hipotalámusz régiójáig, mert mindegyikben más központok vannak. Van a tudásközpont, ugye a legfelső emberi központ, aztán vannak a tanult központok, vannak az érzék szerveinknek és a működő test szerveinknek vannak központjai, a haráncsíkolt izomzatnak, hogy felemelem a kezem, a lábam, futni tudok. Az érző idegeknek is vannak központjai, ezek lejjebb vannak, ezek vannak a talámuszban és a hipotalámuszban. Ezek alatt van a következő lépcső, a nyúltagy, ahol a légzőközpont és a keringési központ van. Utoljára szűnik meg ennek a vérellátása, mert ez van legközelebb a szívhez, a legmesszebb van a homloklebeny. Na most, ha a halál nem egyik pillanatról a másikra következik be, hanem hosszasan, sőt, valaki megindítja az vérkeringést, akkor a meginduló, bimbódzó vérkeringés az agy működés egy részének a határa és a nem működésének a határa területén van. Na most ez milliméterről milliméterre más és más. Az, amit az összes ilyen ember beszámol, annak az alapkérdése az az, megszűnt a tér, és megszűnt az idő. Ez azért van, mert az érző központoknak az a része, ami az úgynevezett mély érzés, az is megszűnik. Ha ön becsukja a szemét, körbeforgatja a fejét, akkor pontosan tudja, hogy itt van a lábam, itt a karom, gyűrű van a kezeme, nem látja, de mégis tudja. Azt is tudja, hogy ül, áll, vagy fekszik. Mert az a mély érző idegek meghozzák a jelzést. Ha megszűnik a mély érző idegeknek a jelzése, elvész az, ami képes jelezni azt, hogy én ülök, állok, megyek, és ezért fogalmaz a legtöbb ember úgy, amikor erről az élményről beszámol, hogy én repültem. Mert megszűnik a földhöz kötöttségem, szabadon tudok közlekedni. Visszafele is tudok menni a szüleim, a nagyszüleim felé. Előre is látok, olyan dolgokat tudok megérezni, amit a másik ember nem érez meg. Érdekes. Azt most, hogy fölébredtem, már nem érzem. Már elmúlt. De olyan dolgokat tudtam, amit elképzelni se tudtam. Na most ez a talámusz és hipotalámusz területének a kiesése. Ez minden egyes ilyen visszatért ember beszámolójában benne van azonosan. A klinikai halálból fölélesztett ember innen tér vissza, és valóban van egy időbeliség abban, hogy a vérkeringés megindul ezekben az agyterületekben.

0: erőteljesen képviseli azt, hogy nem fél haláltól már. Mire készül ennek fényében így 91. életévét betöltve, úgymond betelve az élettel, hogy mi várja majd ott az örökkévalóságban? Felolvasnék ide egy igét, amikor Jézus azt mondta János evangéliumában: én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meghal is él, és aki él és hisz én bennem, az nem hal meg soha. Mi vár ránk hívő emberként, és hogyan tekint előre?
1: Tulajdonképpen a mondat ugyanaz, mint a János 3:16, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ugye én nem vagyok teológus. Én bibliaolvasó ember vagyok, de nem vagyok biblia tanító ember. Szóval én ezt a magam nyelvén úgy fordítom le, hogy az Úristentől kaptunk egy útlevelet, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Ez az ő oldala. Hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ez a másik oldal, az én oldalam, ez a vízum. Meg kell kapjuk a vízumot is, hogy beléphetünk abba az országba. A vízum az, hogyha valaki hisz ő benne, ha elhittem, hogy Jézus Krisztus az én megváltóm is, akkor kaptam egy belépőt oda. Ő megtette a magáét, kereszthalálon meghalt a Isten fia, és az én dolgom csak annyi, hogy elhiggyem, hogy az én bűneimért is meghalt. Ez a kereszténység lényege tulajdonképpen. Hozzátartozik ehhez az is, hogy amikor én meghaltam, én ugyanúgy átéltem a diafilm sort, mint mások. Nekem is voltak bűneim, és voltak, amit jól esett hallanom. Az első bűn, amit a diafilm bepergetett a szemem elé, még első elemista voltam, az utcánkban lakott egy kis fiúcska, úgy hívták, hogy Gyunk Ottó. Mi úgy csúfoltuk őt, hogy Gyunk Ottó, Bunk Ottó, mert budácska volt. És amikor elmentünk és találkoztunk vele, akkor azonnal elkezdtük. És az első élményem, amit átéltem, hogy elmentem a Gyunk Ottói kapuja előtt, ott állt a kapuhajban Ottó. A következő pillanatban én álltam a kapuba, én voltam Gyunk Ottó. És elmentek előttem a gyerekek, és nagyon fájt nekem, hogy csúfoltak. És kiperdült a könyv a szememből, és befutottam az udvarra, hogy elsírjam a bánatomat az anyámnak. A bűnlajstromom ezzel kezdődött. 5 éves korom óta nem jutott eszembe ez, addig, amíg a klinikai halálom be nem következett. Az utolsó ítélet nem olyan, ahogy mi képzeljük, hogy azért büntet meg, mert nem mentem el vasárnap a templomba, hogy nem gyóntam, hogy áthágtam az x-edik parancsolatot. Azért büntet meg, aki bennem élt születésem óta, valaki, az ennek a tanúja volt. És ő visszapergette nekem a filmen azokat a sorozatokat, amiért széljeltem magam, ami fájt, amivel másnak fájdalmat okoztam. Másik oldal. Feküdt nálunk az intenzív osztályon egy nagy, jól menő cégnek a gazdasági igazgatója. És amikor mégis meggyógyult, hazament, eljött hozzám a vállalat vezérigazgatója, és megköszönte, hogy a gazdaság igazgatóját visszakapta, és letett az asztalomra egy vastag borítékot. És én azt mondtam neki, hogy köszönöm, jól esett, hogy hozta, de én ezt visszaadom. De gyártottak Nyugat-Németországban egy olyan altatószert, amivel el tudunk altatni az éternél 100-szor gyorsabban gyerekeket, és olyan gyorsan tudjuk felébreszteni is, de igen könnyen meg lehet ölni vele, ha nem tudom, hogy mennyit lélegzett már be. Szükségem volna egy olyan műszerre, ami megmutatja, hogy a gyerek kilégzett levegőjében hány százalék van ebből az altató szerből. Nekem nagyon nagy szükségem volna erre a pénzre, de nem kérem, vegye meg nekem ezt a műszert. 2 héten belül ott volt. És nyugdíjazásom után az igazgatóm azt kérte, hogy maradjak még ott altatóorvosként a kórházba. Azt mondta, a fülorvosi műtőbe menj, mert ott sok gyereket altatnak. Napi 6-7 gyereket altattam, 10 év alatt 10 000 gyerekét, és nem halt meg egy sem. A világ statisztika szerint minden 5 000 gyerek altatásra esik egy haláleset. Amikor meghaltam, akkor az egyik ilyen diapozitív az volt, hogy ott ül velem szembe a vezérigazgató úr, és azt mondja, hogy megveszem. Nem csak a gazdasági igazgatómat kaptam vissza, hanem az Istenbe és az emberbe vetett hitemet is.

Kedves hallgatóink, a korábbi beszélgetésünk folytatását hallhatták dr. Oswald Péter nyugalmazott anesteziológussal, intenzív terápiás osztályvezető főorvossal. Az interjúk meghallgathatók az Evangélikus Missziói Központ honlapján is, a misszió.lutheran.hu rádió menüpontja alatt. Kövessék a lélekhangolót Spotify-on is, a YouTube-on Evangélikus Missziói Központ név alatt találhatják beszélgetéseinket. Az Evangélikus Rádiómissziónak SMS-ben üzenhetnek a 0620 620 36 79-es számon. E-mailt az evmis@lutheran.hu címen fogadunk. Most hallgatóinktól szeretettel búcsúzunk. Erős

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1 és 60-ból a 94 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Egy óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem ismét indít kántor alapszakot. A képzés 2026. szeptemberében indul, nappali és levelező tagozaton is. A cél olyan kántorok képzése, akik képesek a kántori szolgálat ellátására, az evangélium üzenetének átadására énekben, zenében, és felkészültek az egyházzenéért felelős szolgálatra. A képzés 6 féléves, nappali és levelező tagozatos formában kerül meghirdetésre. A jelentkezési határidő május 31-e, adta hírül az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem. Az idei tanév mottójával, legyetek a remény zarándokai, és 14. Leó pápa gondolatával, rajzoljuk meg a remény új térképeit, köszöntötte Ternyák Csaba egriesek, az iskolák idén ballagó diákjait, és kéri Isten áldását a ballagókra és hozzátartozóikra, valamint nevelőikre. A főpásztor úgy fogalmaz, remény nélkül magányosnak és elhagyatottnak érezzük magunkat, viszont a reménynek akár apró szikrájával is utat találunk egymáshoz, és rátalálhatunk Istenre. A katolikus nevelés, miközben el akar vezetni Isten ismeretére, nem távolít el földi céljainktól és feladatainktól sem. Azáltal, hogy a bizalomra épít egy konfliktusokkal tűzdelt és gyanakvással teli világban, Ternyekések úgy fogalmazott, az alapelv, hogy mindannyian Isten gyermekei, egymásnak pedig testvérei vagyunk. Így törekszik a krisztusi békére és egységre. Üzenetének végén a diákokat, a hozzátartozóikat és nevelőiket a szűzanya oltalmára bízta. A Keresztény Demokrata Néppárt az újonnan megalakuló országgyűlésben mindig azon lesz, hogy ellenzéki pozícióból megvédje az anyai hivatást megbecsülő juttatásokat, a gyermekes nők biztonságát támogató adómentességet, és azért fog dolgozni, hogy tovább szélesítsék a közösen elért családpolitikai vívmányokat, közölték a párt képviselői a közösségi oldalon anyák napján. A KDNP politikusai anyáknapi üzenetükben kiemelték, számos olyan megkeresést kaptak a választás óta eltelt napokban, melyekben édesanyák a hungarikumnak számító, élethosszig tartó SZJA-mentesség kapcsán fogalmazták meg aggodalmukat. A keresztény demokrata politikusok rámutattak, a gyermekvállalás és a gyermeknevelés elsődleges feltétele, a kiszámítható és kormányzatokon átívelő családpolitika, melynek Magyarországon alapvető pillére a családi adókedvezmények rendszere mellett az anyák lépcsőzetesen bevezetésre kerülő, életük végéig tartó személyi jövedelemadómentessége. Az állami közszolgáltatások fejlesztését az uniós források hazahozatalát jelölte meg az új kormány első feladatai között a hamarosan hivatalba lépő miniszterelnök. Magyar Péter kiemelte az igazságtételt is, megismételte, Magyarország nem lesz többé következmények nélküli ország. Új független országos környezetvédelmi hatóság felállítását jelentette be a Tisza párt élő környezetért felelős miniszterjelöltje, amely politikai befolyástól mentes. Az új szervezet a nagy ipari beruházások ellenőrzésére és a lakosság egészségének védelmére fókuszálna. Gajdos László közölte, a jövőben a civil szervezetek és a helyi közösségek is nagyobb szerepet kapnának az engedélyezési és ellenőrzési folyamatokban. Kézmosószer és toalettpapír biztosítására kérte a kórházakat a kijelölt egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt azt írta, Magyarországnak a világ élvonalába kell kerülnie a kórházi fertőzések elleni küzdelemben. Közölte azt is, hogy megalakítják a kórházakban működő Semmelweis rendet, amelybe olyan elhivatott egészségügyi dolgozókat keresnek, akik munkahelyükön a betegbiztonság őrei lesznek. Áprilisban átlagosan 40 mm eső esik Magyarországon, de idén mindössze 4 mm esett országos átlagban, vagyis az ilyenkor megszokott mennyiség egy tizede, írta a Hungaromet ZRT. Hozzátették, az országnak csak egy kis részén, a bejegyzéshez készített infografika szerint a nyugati határszélen és a Dunántúl déli részén egy kis körzetben esett, 10 mm-nél több eső áprilisban. Közölték azt is, ez volt az egyik legszárazabb április 1901 óta. Végül a hétfői időjárásról. Változatlanul napos, csapadékmentes időre van kilátás. Leginkább a Dunántúlon lehetnek fátyol felhők az égen. A déli szél megélénkül, meg is erősödik északnyugaton. Hétfőn délutánra 23 és 28 fok közé melegszik fel a levegő. A szelesebb északnyugati helyeken mérhetjük a legmagasabb értékeket. Híreinket hallották.

0: Cseperedő. Gyerekekről felnőtteknek. Köszöntöm hallgatóinkat, Berec Renátát hallják. Mai műsorunkban folytatjuk múlt heti beszélgetésünket a digitalizáció gyerekek kognitív fejlődésére, beszédfejlődésére gyakorolt hatásairól Berecné Dobos Judittal, aki gyógypedagógusként, logopédusként több évtizede foglalkozik gyerekek fejlesztésével. Ha tehetik, tartsanak velünk! Meg szokták említeni a másik oldalát ennek a digitalizációnak, hogy mivel kikerülhetetlen, ezért talán sokkal jobb az, hogyha megtanítjuk őket annak az észszerű használatára, mint hogy csak úgy odaadjuk magát az eszközt, és akkor lehet akárhogy használni.
1: Hát itt is nagyon-nagyon sokat beszélhetnénk. Azt gondolom, hogy ez lehet, hogy elcsépelt, és nagyon sokan tudják, hogy ahol ezeket a csidi-csudi kacsalában forgó digitális eszközöket készítik és gyártják, Amerikai Egyesült Államok Szilícium Völgy, akik ezeket a csuda dolgokat kitalálják a saját gyermekeik számára, 12-13 éves kor előtt semmilyen digitális eszközt nem adnak, mert nagyon jól tudják, hogy a fantázia kialakulatlanságát, fejletlenségét, a kreativitás kvázi a jól gondolkodás, a teremtő gondolkodás és a kreatív gondolkodás, a kreativitás blokja az, ha külső kép, azaz digitális dolgok kerülnek a kezükbe, és itt rég nem a függőségről beszélünk, mert az egy dolog, hogy mondjuk egy felnőtt ember rabjává válik a mondjuk egy bizonyos felületnek, vagy egy Xbox kerül a tulajdonába, és reggeltől estig játszik. Nem a függőségről, hanem az idegrendszer fejlődésének akadályozásáról és a fantázia fejlődésének akadályozásáról beszélünk, illetve a képernyő az, aminek a kék fény kisugárzása a legkisebb, és innentől kezdve egyre erőteljesebbek és az idegrendszer működésére negatívabban hatóak a mobiltelefon, a tablet és az összes többi okos eszköznek a vibráló kék fénye, ami kifejezetten gátló hatással vannak az idegrendszer fejlődésére.
0: Beszélhetnénk akkor kicsit arról is, ha már említettük a mesék világát, hogy miért is fontos tehát, hogy mi élőszóban meséljünk a gyereknek, és lehetőleg ne valami géppel lejátszott mese legyen, hanem hogy tényleg kapcsolódjunk a gyerekünkkel.
1: Ez is egy hatalmas téma, és hogyha most a kályhától indítanák, akkor nem is feltétlenül a képernyő káros hatásáról és az imént említett gondolatokhoz kanyarodnék vissza, hanem egyáltalán ahhoz, hogy ki is lesz boldog. Ki a boldog, vagy mitől vagyunk boldogok ebben az életben? Itt ahányan lennénk, annyifélét mondanánk, az biztos, hogy a végén egyben megegyeznénk, ha jól magunkba tekintenénk. Igazándiból minden ember boldogságának az a kulcsa, hogy szeretve legyen. A szeretet a legfontosabb, hogy én el legyek fogadva, mint rendszer. Én szeretve legyek, én kapcsolódni tudjak, és érezzem azt, hogy fontos vagyok. És ezt csak akkor érezzük, ha velünk a közvetlen környezetünk, és egyébként mi saját magunkkal is szeretett nyelven beszélünk. Tehát a szeretett nyelvek, ami ugye 5, de én mindig azt mondom, hogy van egy nulladik. A nulladik az az, hogy a szeretet alanyi jogon, csak azért, mert valaki a 9 milliárdból egy is létezik, szerethető. Nem kell érte semmit tennie, hogy ő szerethető legyen, azért, mert ő megismételhetetlen és egyedi, és nincs belőle még egy, ez már elegendő ok és indok arra, hogy ő egy autonóm egyedi lényként szeretetre érdemes. Tehát ez a nulladik. És aztán a szeretett nyelv 5 szála. Minőségi együtt töltött idő. A mesében ez megjelenik, ha én csak mesélek a gyerekemnek, és nem mondom, hogy ne legyen egy-egy hívókép a könyvben,

láthatjuk, hogy régen I.S. Gyula bácsi 77 magyar népmesék, Benedekelek, Világszép Nátszál kisasszony, de modern mű, úgy mondjuk nem nép, hanem műmesék közül említhetnénk Boldizsár Ildikó műmeséit, vagy Kádár Anna Mária Tündér Bogyó meséit is. Egy-egy hívókép, ha van, az nyilván egész más, mint hogyha egy képregényről van szó, de alapvetően, ha élő mese történik felnőtt és gyermek között, akkor az egy kinyúlt tér, egy megnőtt idővel, egy minőségi együtt töltött idő, szeretett nyelv, egyes, kettes, érintés. Hát amikor én ott vagyok a gyerekemmel egy megnyílt, kitágult térben, minőségi együtt töltött időben, lehet-e az, hogy én nem érzek hívást arra, vagy ő nem fészkeli ebbe magát az ölembe, lehetetlen érintés nélkül mesélni egy gyermeknek. Tehát már is itt van az érintés, a második szeretett nyelv. Elismerő szavak. Vajon megjelennek-e az elismerő szavak, hogy hát hallod, milyen odafigyeléssel hallgattad a mesét? Biztos, hogy még a gyermek is megdicséri a saját szüleit, hogy annyira jó, hogy így meséltél, anya. Érzi-e az a felnőtt, akit megdicsér a saját gyereke, hogy jól esett neki a mese? És az a jó hír, hogy ez oda-vissza működik. Tehát ha a gyerekemtől kapok egy ilyen visszacsatoló mondatot, azonnal vissza akarom adni. Elindul a végtelen nyolcas szeretett spirál, hogy kaptam, akkor már is adni akarok, és vissza szeretem idézőjelbe a gyerekemet, és így emeljük egymást. Tehát minőségi együtt töltött idő, érintés, elismerő szavak, ajándékozás a következő szeretett nyelv. Hát csak a becsomagolt karácsonyi ajándék az ajándék? És a gyerekektől, akikkel dolgozom, nagyon jól tudom, a játék, az SPT varázsjáték, szocioemocionális pedagógiai terápia, 8 éves tapasztalat eszenciája kapcsán én a belső gyermeki világok legbelüljébe látok. A gyerekek többségének az a kívánsága, hogy együtt a szülőkkel, és tök mindegy, hogy hol, egy patakpartján, a kertjükbe, csak együtt telefonok, és minden nélkül face to face, öl az ölben érintve, együtt legyenek, tehát hogy szeretett nyelven beszélnek velük, tehát ha választani kell, vagy azt kérdezem egy gyerektől, hogy és akkor te melyiket választanád az ajándékok közül? És általában a gyerekek többségében nem azt mondják, hogy ilyen Xboxot, meg olyan telefont, meg ilyen tabletet, meg ilyen játékot, hanem hogy bárhol csak együtt lehessenek a szüleikkel. Együtt töltött időben. Tehát ha én mesélek egy kinyúlt terű, megnyúlt idejű hallgatott mesevilágba a gyerekemmel, megajándékozom nem csak őt, hanem önmagamat, és aztán ebből kifolyólag az egész környezetünket, hiszen egy szülő is, ha bele tud merülni, le tud merülni ebbe a megnyílt, kitolódott térbe, a mese világába, a mese kódjába, főleg a népmese, akkor ő is mit csinál? Kikapcsolja a szimpatikus idegrendszerét, azaz az életben tartó stressz alapú működési rendszerét, és bekapcsolódik a nyugi van, minden rendben, paraszimpatikus idegrendszer vonala, fonala. Mit csinál a szülő is saját magával? Azonnal stresszt kezel. Azonnal elkezdi egy kicsit kiforogni magából a feszültséget, és már is sóhajt egy nagyot, hogy ó, itt vagyok, és mesélek a gyerekemnek. Tehát a negyedik nyelv az ajándékozás, és ajándékot adok ezzel a gyerekemnek, önmagamnak és az egész környezetemnek, és az ötödik szeretett nyelv pedig szívesség. Szívessége az akár a gyerekemnek, akár önmagamnak, akár a mikro-makro környezetemnek hosszú távon. Ha én megajándékozom magam és a gyerekemet azzal, hogy igenis azt mondom, hogy már pedig annak, hogy mindenféle külső segítség nélkül, külső kép nélkül,
Még akkor is, ha fejből találok ki. Ha azt mondom, hogy én nem vagyok képes még arra, hogy megjegyezzem azt, hogy mondjuk a kiskondás magyar népmesének mi a vonala, fonala, nem tudom, fejből én nem tudom, csak könyvvel, akkor induljak el onnan, hogy kitalálok egy történetet. Vagy ez a pro-kontra nekem nagyon jól jöhet például ez a digitális világ, mert kép nélkül esetleg nekem adott ilyen kihívást a harmadszülött legkisebb gyermekem, hogy minden este ágyba bújva mellette a sötétben népmesét kért, minden nélkül, hogy amikor én mosogattam és este a konyhai dolgokat végeztem, akkor Szabó Gyula bácsi, most nem mondom ki a portál nevét, ahol lehet őt hallgatni, a magyar népmesék rögzített mesét, tehát a magyar népmesék mesesorozatnak a rögzített népmeseit hallgattam minimum háromszor, és itt döbbentem rá én is, hogy legalább háromszor meg kell hallgatnom, hogy tényleg úgy megjegyezzem a vonalát, fonalát annak a mesének, és bizony sokszor volt, hogy meghallgattam másodjára, jé, hát ez nekem le se esett, hogy tényleg még ez is volt benne. Tehát még számunkra felnőtt idegrendszerrel is megdöbbentő, hogy mennyire keveset fogunk be egyszeri hallgatással az információs világból. Tehát mennyire fontos nekünk is, hogy hallás útján igenis tréningezzük magunkat. Tehát a mese, ha én élő mesét a gyermekemnek, azt önmagamnak, mikro-makro környezetemnek, az egész világnak szeretett nyelvként adom.

0: Most itt ugye bekerülhetne az is a képbe, hogy az időhiány, amire szokták fogni a szülők, hogy egyszerűen nincs idő, valahogy egy kicsit megpróbálják a saját idejüket is kitolni azzal, hogy a gyereknek adnak valamilyen képernyőt. De felmentve, ahogy említetted is a szülőket, azért hozzuk be azt is, hogy nem elítélendő őket, azért itt javítható dolgokról is van szó, gondolom, tehát, hogy például a logopédia ebben is segít, hogy ez a megkésett beszédfejlődés, vagy a probléma, ami előállt, azért az kezelhető tulajdonképpen, és remélhetőleg teljesen.
1: Abszolút így van, és ezt csak azért tudom hitelesen alátámasztani, vagy igazolni, hogy én intézményes kereteken kívül magán keretek között is olyan szerencsés vagyok, hogy játszhatok, dolgozhatok együtt súlyosan megkésett és akadályozott beszédfejlődésű 2-3 éves gyerekekkel és édesanyjukkal. Ugyanis az esetek 80-90%-ában az anya van jelen a gyermekkel együtt a terápiában, mert heti egyszer 15-20 perc, mert valljuk be, egy óvodai kereteken belül nagyon-nagyon-nagyon jónak számít, hogyha 15-20 percig tud egy kihelyezett, kirendelt logopédus egy gyermekkel foglalkozni, és sajnos annyira kevés a szakember, annyira sok a gyermek, és egyre több az érintett gyermek, akivel foglalkozni kellene, hogy a fókusz az óvodákban mindig az iskolában lépőkön van, tehát nem mindig kerül ellátásra az a 3 éves, akinek nem indult be kellőképpen, és nem állt föl a nyelvi bázisa még kis csoportra. Inkább a hangsúly az iskolába lépőkön van, és azokon a beszédhibákon, amik neki nagyon fontos, hogy gyorsan, hogy is mondjam, orvoslásra kerüljenek, hiszen beszédhibásan nincs is igazán esély és mód arra, hogy ő bekerül az iskolapadba, és ő majd értőn és jól meg tud tanulni, írni, olvasni, ha egyszerűen az ő hallott, tehát a belső mentális lexikonja nincs egyensúlyban az ő expresszív, tiszta beszédével, akkor egyszerűen nincs rá mód, hogy ő majd teljesen helyesen tudjon megtanulni, írni, olvasni. És onnan indultunk, hogy van rá esély és mód, leginkább úgy, hogyha az anya jelen tud lenni a gyermekével együtt, hiszen az egy 10%, hogy ott van egy szakember, aki tükörként és tartó, hogy is mondjam, játékmesterként segíti ezt a folyamatot, de az, hogy az anya hétről hétre egyszer ott van a gyerekével, és együtt viszik haza, akár a füzetben, akár a kölcsönadott könyvben, akár a kölcsönadott szabályjátékban, ötletekben, viszik haza a játékokat, feladatokat, akár az olyan útravalókat, amiket az autóban játszhatnak, odajövet, visszafelé menet, akár a terápiáról, az a 90%, az nem egy kar, hanem tényleg olyan, mint a 8 karú polip, és egy karként ott van a szakember, úgymond, 7 karként meg az összes többi, és csodák indulnak, mert hazaviszik, és van egy nagyobb tesó, aki szintén beszáll abba, hogy mondjuk, ha körberajzoltam a tenyeremet, és ebből egy nyulacska bábot készítettem, és ráfűztünk egy csomó mindent, beszéd, indítás és fejlesztés címszó alatt, és egyébként meg egy hatalmas játék, az pozitív értelemben terjed, ragályos, mert viszi a tesónak, a tesó mondja az apának, már az egész család ezen van, és nem egy ilyen esetem van, hogy mozaik családokról beszélünk, tehát, hogy van édesanya, van édesapa, de van nevelőapa, másik nevelőanya, és egyik héten itt, másik héten ott, és nem tudom hány nagymama és nagypapa, de ezek a gyerekek oda is viszik a füzetet, és mindenhol megsokszorozódik ez a befektetett munka, és egy mintát kap az édesanya is, aki aztán közvetíti az összes többi felnőtt felé, hogy van digitális világ, van körülöttünk egy ilyen apparátus, aminek nagyon-nagyon sok előnye van, de én vagyok az, aki a figyelmemet irányítani és szabályozni tudom, és ha én tisztelettel két karommal akarom, akkor igenis minden este nem egy perces mesére, hanem az esti rituáléba be tud az kerülni, és én magamra őszintén figyelmezve, mondjuk nem azzal töltöm az időmet, hogy megnézem fél óránként, hogy ki írt rám, mi a helyzet ebben a csoportban, abban a csoportban, amabban a csoportban, mert ha lemérem, hogy naponta mennyi időt töltök az én postafiókomnak, stb. Stb.-nek a forgalmával, akkor nagyon, nagyon durva perc az, ami a végeredményként leképződik, hogy jesszus, akkor ehhez képest nincs 15 perc arra, hogy én este mondjuk egy nyújtótornát megcsináljak, vagy lélegezzek, tehát magamat gyógyítsam azzal, hogy bekapcsolom a paraszimpatikus idegrendszeremet, és megelőzöm azt, hogy az oxidatív stressztől majd mondjuk autoimmun beteg legyek 10 év múlva, mert minden ide, minden szél innen fúj, és mi is az idő? Tehát, hogy így biztos valami helyett nem tudom megteremteni azt, hogy este a rituáléba bekerüljön az, hogy mert meg lehet nézni, tehát ha ki Szabó Gyula bácsit felüti, hogy a leghosszabb magyar népmesék még Gyula bácsi tempójában mesélve is nincs olyan magyar népmese az ő szájából elmondva, ami mondjuk egy 3-4 percnél tovább tart. És ami a jó hír, hogy mesét soha nem magyarázunk, ezt mondja Vekerli tanár úr is, ezt mondja Bruno Bettelheim, Boldizsár Ildikó és Káder Anna-Mária, akik mind-mind meseszakértők, mesét soha nem magyarázunk, halott mesét, mert pont annyi megy be, pont annyit dolgoz föl a gyermek, amennyit neki kell, tehát utána jó étpuszi van, ölelés van, és elcsendesedés biztonság van. Úgyhogy én mindenkit arra buzdítok, hogy ez nem mentség, hogy ilyen világ van körülöttünk, ha én akarok tisztelettel, két karommal, akkor meg tudom teremteni.

0: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban folytattuk beszélgetésünket arról, miként befolyásolja a digitalizáció a gyerekek kognitív fejlődését, beszédfejlődését. Vendégünk volt Berecné Dobos Judit, gyógypedagógus, logopédus. A beszélgetés utolsó részével jövő héten jelentkezünk ugyanebben az időpontban. Kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, Berecz Renátát hallották.
1: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
2: Sziluett. Magazinműsor nőknek.
3: Dicsőítessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm női műsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál a mai adás szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Ha tehetik, töltsék velünk együtt a most következő közel fél órát. Női műsorunk mai adásában nagyon sok szeretettel köszöntöm kedves vendégemet, dr. Pankucsi Márta, jogász, szociológust. Anyák napján beszélgetünk egymással, természetesen mi másról is beszélgethetnénk, mint az édesanyákról és a nagymamákról, azokról, akik számunkra a legfontosabbak. Beszélgetésünket javaslom, hogy kezdjük is egy szép népköltéssel, amely az édesanyákhoz szól, és a következőképpen hangzik. Édesanyám, neked adunk minden évben egy napot, de te nekünk életednek minden napját átadod. Nincsen az égen annyi csillag, se fűszál a réten, mint ahányszor kell, hogy elmondjam, ki is vagy te én nékem. Megköszönni, hogy velünk vagy, és nem ér minket szenvedés, arra nem csak ez az egy nap, de egy élet is kevés. És akkor kezdjük el beszélgetésünket. Hát természetesen az édesanyával való kapcsolatunk hol máshol is kezdődik, mint a születésnél, amikor megszületünk. Na de hát milyen családba is születünk bele? Ez egy nagyon fontos és lényeges kérdés. Az édesanya és gyermek kapcsolat. Erről fogunk most először beszélgetni?
4: Igen, azt gondolom, hogy a születés egy új ember születése, és minden ember születése egy külön csoda, hiszen minden ember megismételhetetlen, pótolhatatlan, egyedi, és azt gondolom, hogy az, hogy mi szülőként részesei lehetünk egy élet születésének, megalkotásának, ez egy nagyon nagy ajándék. Azt is szokták mondani, hogy tulajdonképpen a Jóisten a teremtés csodájába von be bennünket a szerelem által, hiszen a szerelem gyümölcseként mi is emberi életeket, gyermekeinket hozzuk létre. És ebben a csodában azt gondolom, hogy különösen kivételezett helyzetben vagyunk mi nők, akik ugye 9 hónapon át a saját testünkben növelhetjük, fejleszthetjük a gyermekeinket, ami azt gondolom, hogy ez semmi mással össze nem cserélhető, össze nem téveszthető, nagyszerű dolog, és tulajdonképpen amikor a világra hozzuk a gyermekeinket, akkor ezzel a biológiai tényel nem szűnik meg ez a fajta nagyon erőteljes kapcsolat, hogyha nincs is többé már ez a szimbiózis, de én azt hiszem, hogy még nagyon-nagyon hosszú ideig, sőt szerencsés esetben egy életre szólóan ez egy meghatározó kapcsolat marad, és hogyha mi tényleg nem sivárítjuk le az életünket valamiféle biológiai vegetálás szintjére, akkor ezeknek az emberi kapcsolatainknak, az emberi létünknek az igazi példája, mintája lehet az anya és a gyermek közötti kapcsolat, a szülő és a gyermek közötti kapcsolat, hiszen hogyha nem csak test az ember, mint ahogy tudjuk, hanem lélek is, akkor nyilván ennek a testi elszakadásnak, a fizikai megszületésnek a ténye, ez nem jelenti semminek a lezárását, hiszen a lelki fejlődés, a lelki megszületése egy új embernek, ez éppen utána a nevelés során következik be.
3: Nagyon fontos és meghatározó az első pillanat, amikor megszületik a gyermek a világra, és utána az a jó néhány év, amikor 1 éves, 2 éves, 3 éves lesz, milyen szoros kapcsolatba és szimbiózisba is kerül az édesanyával. Ezek az évek meghatározóak.
4: Igen, minden kutatás és minden emberi tapasztalat azt mutatja, hogy életre szólóan meghatároz bennünket, hogy milyen családba születünk, milyen környezetben töltjük el ezeket a korai gyermekéveket, és óriási a felelőssége a szülőnek, az anyának, hiszen azok a minták, amik akkor vesz át a gyermek szinte tudattalanul, azok éppen azért, mert ez egy ilyen nem tudatos hatás, nem olyan, mint amikor idegen nyelvet tanulunk, vagy Pitagórász tételét, vagy bármi egyebet, hanem szinte szivacsként szívjuk magunkba a világra, az életre vonatkozó szabályokat, ismereteket, mintákat, azok kitörölhetetlenek. Tehát azt hiszem, hogy az, amit többnyire nem tudatosan csinálunk, és nem is kell, hogy tudatosan tegyük, de azért mégse árt, hogyha néha odafigyelünk rá, hogy az, hogy milyen felnőtté válik a gyerekünk, az döntően meghatározza például az, hogy pici baba korától, csecsemő korától mit tapasztal, azt tapasztalja-e, hogy vannak bizonyos szabályok, amikhez igazodni kell, és amiket következetesen betartatnak vele, vagy azt tapasztalja, hogy bármit lehet, bármit megengedhet magának. Mennyire eltérő felnőttek vesznek körül bennünket. Szoktam mondani, hogy ez valahol ott dől el, hogy amikor először megy a kisgyerekkel a boltba bevásárolni az anyuka vagy az apuka, és a kisgyerek több csokoládét szeretne, mint amit a szülő jónak tart, akkor vajon engedjük-e, hogy sírással, hisztizéssel, netán toporzékolással, földhöz veréssel elérje mégis, amit ő akar. És ezzel mintegy azt erősítjük meg, hogy nem kell a szabályokat betartani, nem kell komolyan venni, amit a másik ember, akár a szülő mond, hanem ő önző módon kikövetelheti magának azt, amit szeretne. Ez rögzül, ilyen pici korban rögzülnek ezek a minták, vagy az, hogy a másik emberhez hogyan viszonyulunk, hogy adott esetben a gyerekünknek, és csak a gyerekünknek vesszük meg a most még kicsit drága epret, és mi nem eszünk belőle. Ez is egyfajta minta, a saját fontossága, ami egyfelől persze nagyon jó, másfelől viszont, hogyha nagyon megszokja, hogy mindig mindenből neki jár a legjobb, és csak neki, akkor nem kell csodálkoznunk majd kamaszkorában, amikor olyan dolgokat is kikövetel magának, és nem ért meg, hogy nem lehet, amit mi akkor már végképp nem tartunk jónak. No, szóval én azt gondolom, hogy ilyen picinek tűnő dolgok is nagyon fontosak, és főként az, hogy a családon belül mennyire szeretetteljes a kapcsolat, hogy mi az az elvárás, tehát nem csak az az érdekes, hogy legyenek elvárások, szabályok, hanem mi az az elvárás, hogy az-e, hogy ülj csendben a számítógép mellett, vagy a tévé előtt, és játsz, és akkor jó gyerek vagy, vagy pedig picikorától kíváncsiak vagyunk rá, megdicsérjük, fejlesztjük, és azt akarjuk, hogy valóban egy önálló lényé váljon. Nemrégiben hallottam, hogy mostanában már az óvónő képzésben is szerepel az a tanítás, hogy naponta akár többször pozitív visszajelzést kell adni a gyereknek, ki kell mondani, hogy szeretlek. Ez egy nagyon jó dolog, meg fontos. Én mégis azt gondolom, hogy ettől még fontosabb és még jobb, hogyha ezek a szeretett gesztusok, akár a szóbeli kimondása annak, hogy szeretlek, ezek valahogy belülről fakadnak, valahogy az életünk természetes részei, és nem azért tesszük, vagy nem tesszük, mert épp az aktuális gyereknevelési pszichológiai könyvek most ridegebb tartást, vagy ilyen szeretetteljesebbet írnak elő, és akkor, hogyha verssel kezdtük a beszélgetést, és akkor, hogyha szabad nekem is egy picike kis idézetet mondani, egy számomra nagyon-nagyon kedves versből. Nekünk egyetlen gyermekünk volt, Dávid, és ő általános iskolában 2. osztályos volt, amikor az anyák napi ünnepségen azzal lepett meg engem, hogy míg a többi gyerek a tanítónéni által kiosztott verseket, dalokat mondta, ő egy saját költésű verset adott elő, és ennek a versnek volt egy nagyon érdekes sora, ami lehet, hogy nem pontosan idézem már, hiszen jó régen volt, de valami olyasmi volt benne, hogy szeretlek, mint a réten legelésző tehenek a füvet. És amikor elmondta Dávid ezt a versort, akkor a többi anyuka hát egy kicsit olyan sajnálkozva nézett rám, mert hát mégiscsak nem ehhez vagyunk szokva, itt a piros szívecskés anyák napján emelkedett tündérkék és egyebek közepette, hogy egy tehénhez hasonlítsa a anya-gyerek kapcsolatot, egy legelésző tehénhez valaki. Én mégis nagyon-nagyon megörültem ennek a versornak, mert ebből számomra az derült ki, hogy a Dávid és köztem lévő kapcsolat nem csak számomra, hanem az ő számára is annyira természetes volt, annyira magától értetődő, és hogy pontosan azt a fajta tápláló szeretetet éreztem én ki ebből a sorból, ahogy a tényleg a legelésző tehenek számára a friss fű az valami elengedhetetlen és természetes és jó dolog, hogy én azt gondolom, hogy anya-gyermek kapcsolatban, a szülő-gyermek kapcsolatban nagyon nagy eredmény, nagyon jó dolog, hogyha ilyen természetes szeretet alakul ki bennünk. És én azt gondolom, hogyha ez sikerül elérnünk, hogy ez nem valamiféle művi és tanult és elvárásokon, konvenciókon alapuló dolog, hanem a szívünkből, a lelkünkből fakad, akkor tényleg, ahogy természetes az, hogy kisgyerekkorban azt tudjuk mondani, és mondjuk gyakran, hogy szeretlek, ugyanúgy anyák napján a gyerekeink nem azért, mert ez a mi elvárásunk, vagy ez a konvenció, vagy az évnek pont ez a napja lett az anyák napja, hanem mert hogy természetes számukra, akár 5 évesen, akár 25 évesen, vagy 50, vagy még későbbi korban is, akkor ki tudjuk mondani anyák napján, vagy más napokon is, hogy szeretlek, édesanyám. És azt hiszem, hogy ez az a legfontosabb ajándék vagy kapocs, ami összeköthet bennünket, és amit nagyon-nagyon jó megélni.

0: A természetes szeretetet köszönöm szépen, hogy megemlítette, és köszönöm szépen, hogy ilyen személyes példákkal is illusztrálja számunkra, hogy mit is jelent a gyerek számára az édesanya. Nekem ezzel kapcsolatban az a népmese jutott eszembe, amikor igaz, akkor a királylány mondja az édesapjának, hogy úgy szeretem édesapámat, mint a sót, de hát ott is ugye mennyire fontos az életünkhöz szükséges lételemet említi, mint egy nélkülözhetetlen fontos elemet. Fontos a szeretet. Na de milyen szeretet legyen az, ahogy helyesen szereti az édesanya a gyermekét, és hát nem utolsó sorban minden visszatükröződik, hogyan szeret utána majd viszont az a gyermek, hogyan szereti viszont az édesanyját, nagymamáját.
1: Így van, tehát különösen ebben a mai szeretet hiányos világban azt hiszem, hogy döntő fontosságú, hogy legalább a családban megtapasztalhassák az emberek, és hát kiemelten és elsődlegesen természetesen a gyerekeink azt, hogy egy végtelen szeretet veszi körül őket, egy olyan bizalom, egy olyan szeretet, amire mindig örökké támaszkodhatnak. Ugye szokták mondani nagyon helyesen, hogy a szülők, nagyszülők, a család a gyereknevelés során két fontos dolgot valósíthatnak meg. Az egyik az, hogy valamiféle biztos talajt, valami biztos kapaszkodót adnak. Azt, ahová mindig van visszatérni, ahová jó hazamenni. Azt hiszem, hogy ez nélkülözhetetlen. És sajnos a mai világban nagyon sok olyan gyermek, akinek nem adatik ez meg, aki nem családban, vagy nem szerető családban éli meg az első éveit, vagy növekszik föl, az látjuk, hogy egy életre szóló sérülést szenved, hogy nem kapja meg ezt az ősbizalmat, ezt az eredendő szeretetet, nincsenek meg azok a gyökerei, azok a kapaszkodói, amelyek nélkülözhetetlenek. Ahhoz, hogy egészséges, boldog emberekként éljünk később. De ez csak az egyik, hogy legyenek gyökereink, kapaszkodóink, megkapjuk azokat az értékeket, azokat a fogódzókat, mintákat, biztos tudásokat a családban, amit aztán egy életen át megőrizhetünk és továbbadhatunk. A másik ugyanennyire fontos, hogy szárnyakat is adjunk a gyermekeinknek, hogy megtanítsuk, engedjük őket repülni. Ez megint a mi korunk gyakori tévedése, hogy éppen mert túl féltjük, túl aggodalmasan szeretjük a gyerekeinket, szeretnénk őket minden bajtól, rossztól, a világ kihívásaitól megvédeni, ezért egy olyan búrában akarjuk tartani, amely persze előbb-utóbb szétreped, vagy a világ folyása következtében, vagy a gyerekünk lázadása következtében, vagy egy idő múlva mi nem vagyunk képesek ezt fenntartani. Tehát nagyon fontos, hogy ideje korán engedjük, megtanítsuk az önállóságra, az önálló életre, hogy ne mi döntsünk el mindent, most akár a napi időbeosztásától kezdve, a hivatás választáson, a párválasztáson, a lakóhely választáson át, nagyon sok mindent, bármennyire mi szülők ugye szeretnénk, és hajlamosak vagyunk rá, hogy mi jobban tudjuk, jót akarunk, és azért befolyásoljuk, muszáj belátnunk, hogy nem tudjuk meg óvni a gyermekeinket adott esetben a rossz döntésektől sem. Tehát meg kell, hogy tanulja, és minél kisebb korában tanulja meg, kisebb téteken, hogy vannak rossz döntések, amik negatív következményekkel járnak, és ő fogja annak meginni a levét, ő viseli a következményeit, annál inkább rászoktatjuk arra, hogy felelősen döntsön, hogy ne nagy korában felnőttként érjék esetleg súlyos pofonok azáltal, hogy nem azt kapja a munkahelyen, a iskolában, a párkapcsolatban, amire ő eddig számított, ahogy eddig otthon dédelgették, babusgatták. Tehát fel kell készítenünk az önállóságra, hogy kezdettől, az első pillanattól tudomásul kell vennünk, hogy ez egy ilyen nagyon izgalmas játék, ahogy én képzelem, ha tetszik a Jóisten szép játéka velünk, hogy külön-külön teremt bennünket, nőket és férfiakat, és belénk ülteti a vágyakozást, hogy mégis egészé akkor válunk, ha megtaláljuk a társunkat, és hogy amikor két ember szerelemmel szereti egymást, és valóban egymásra talál a két egymásnak teremtett lény, akkor ez a két világ találkozik, felfigyel egymásra és egymásba hatol, és tulajdonképpen ennek a testi-lelki egymás világába történő behatolásnak a gyümölcse, az eredménye egy új világ, vagy több új világ, a gyermekeinknek a megszületése. És ezek az új világok, a gyermekeink, ők nem a mi kettőnk lenyomatai, nem kis anyukák, meg kis apukák, hanem pont az az izgalmas, és megint csak nem tudok más szót mondani rá, mint hogy csoda, hogy valami teljesen új jön létre, valami egészen más, akire mi magunk is rácsodálkozhatunk, hogy azt keresni benne, hogy mi az ő csodája, mi az ő tehetsége, hogy a Jóisten neki milyen talentumokat adott, és nem azt ráerőszakolni, amit én gondoltam, amit én szeretnék, hogy váljon belőle, hanem az ő egyéniségéhez megfelelő életre felkészíteni. Ez egy nagy kihívás mindannyiunk számára, hiszen jobb szeretnénk a magunk képére, vagy a magunk elképzelései szerint formálni. Azt hiszem, hogy ez a legfontosabb, amit szülőként megtehetünk, és amit aztán később viszonzásul megkaphatunk, hogy milyennek látjuk magunkat és a másikat egymás szemében. Hogy számomra tényleg ez is egy nagyon csodálatos élmény volt, hogy amikor a kórházból hazamentünk a Dávid születése után, és szoptatás után figyeltem, és rám nézett, és egyszer csak láttam, hogy a szemében ott tükröződöm, hogy pár napja még egyek voltunk, és most külön lények lettünk. És aztán jóval később egyetemistaként írt egy tanulmány Dávid, ami aztán meg is jelent az egyik kötetében, ami arról szól, hogy az ember életét különböző szempárok kísérik végig, hogy az életünkben vannak meghatározó szempárok, az Isten hívő ember számára nyilván alapvetően Isten szeme, hogy az életünket ahhoz mérjük, hogy Istennek tetsző élet legyen, és minden cselekedetünknél bekalkuláljuk, hogy ez vajon hogyan ítéltetik meg, de ugyanúgy sok ember számára az édesanyjának meg az édesapjának a szeme akár él hosszú életet, akár nem, tehát ha már nem él, akkor is megmarad, és örökké velünk van, és örökké látjuk az ő szemében magunkat, és próbálunk megfelelni az ő elvárásainak. Tehát óriási felelősség picikortól, hogy a gyerekünket hogyan tükrözzük vissza a szemeinkben, mikor erősítjük, mikor biztatjuk, mikor jelzünk vissza neki, esetleg azt, hogy most valami nem jót tettél, hogy legyen mérce, hogy mennyire hiányzik a mai világunkból a mérce, hogy pontosan lehessen tudni, hogy mi a jó, mi a rossz. Nagyon szerencsések azok az emberek, akik megkapják a szüleiktől, a nagymamájuktól, az édesanyjuktól, az édesapjuktól, a nagyszüleiktől, vagy épp a testvéreiktől ezeket a biztos kapaszkodókat, szabályokat, mércéket, hogy utána el tudjuk magunkat helyezni, hogy mi a jó, mi a rossz, mit szabad, mit nem szabad. És hogyha jó mércéket sugároznak a mi szemeink, akkor lehet, hogy lesz időszak, amikor lázadni fognak a gyermekeink, amikor úgy találjuk, hogy szembefordulnak velünk, hogy valami olyasmit tesznek, ami pont ellentétes az elvárásainkkal, de hogyha eléggé hiszünk ebben a szeretetben, ebben a gyermek-szülő kapcsolatban, akkor biztosak lehetünk benne, hogy előbb-utóbb visszatalál, és hogy ha év minden napján nem is, de hogy ilyenkor anyák napján az ő szeméből is nagymamaként, édesanyaként visszakapjuk azt a sugárzó szeretetet, amit mi adtunk át. És persze azt gondolom, hogy az is fontos, hogy bármennyire pótolhatatlan és semmi mással nem cserélhető az anya és a gyermek kapcsolata, azért ne feledkezzünk meg az apa és a gyermek kapcsolatáról sem, hiszen a család akkor teljes, hogyha együtt vagyunk. És azt gondolom, hogy Szent József napján, vagy június egy bizonyos vasárnapján, amit a világi életben most elterjesztettek apák napjaként, hogy anyaként, nagymamaként is mi is ünnepeljük meg, tartsuk meg, éreztessük a gyerekeinkkel és saját magunkkal, hogy a család az együtt kerek, úgy az igazán jó, hogyha társak, házas társak, együtt maradunk egy családban a gyerekeinkkel, és azt hiszem, hogy ez jelentheti ennek az ünnepnek a legnagyobb üzenetét, hogy így jó az élet, és hogy ezt a családban megtapasztalt jó életet kellene, ezt lenne érdemes továbbvinni a szélesebb köreinkben, a világ más köreiben is.
0: Dr. Pankucsi Márta jogász szociológusnak köszönöm szépen a beszélgetést.
1: Köszönöm én is a lehetőséget, és boldog anyák napját.
0: Anyák napján természetesen nem feledkezünk meg a nagymamákról sem, egy szép gyermekverssel fejezzük be a riportunkat. Gyermeki a gondolat, de mégis szerintem nagyon tartalmas, és kifejezi mindazt, amit egy unoka érezhet a nagymamája iránt. Édeskedves nagyanyukám, anyák napja van ma. Olyan jó, hogy anyukámnak is van édesanyja. Reggel, mikor felébredtem, az jutott eszembe, anyák napján legyen virág mind a két kezemben. Köszönöm, hogy olyan sokat fáradoztál, értem, és hogy az én jó anyámat felnevelted nékem. Kedves hallgatóink, ezzel mai női műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő, Farkas Erzsébet. További kellemes rádiózást kívánok Önöknek, viszont hallásra!

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Kettő óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Több mint 100 kis településen gyűjti vissza a rászoruló családoknak kölcsönzött elektromos fűtőtesteket a Máltai Szeretetszolgálat. A karitatív szervezet 24 szociális naperőművének bevételeiből több mint 2000 rászoruló család összesen 162 millió forint értékű energiát kapott az áprilisban lezáruló fűtési idényben, hogy kölcsönzött fűtőpanelekkel fűthesse otthonát a legszegényebb településeken. Személyesen a fideszes frakcióvezetővel közölte Szécsi Zoltán, háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó, hogy mégsem veszi fel a parlamenti mandátumát. Helyét a volt drogügyi kormánybiztos Horváth László veszi át, közölte Gulyás Gergely. Újabb szakmai szervezetek csatlakoztak a filmreform kezdeményezéshez, amely a magyar film finanszírozás és filmgyártás megújítását célozza. A résztvevők egy közös javaslatcsomagon dolgoznak, amely a rövid és hosszú távú irányokat foglalja össze. Dolgozóbarát törvényeket fognak követelni a szakszervezetek az új kormánytól, mondta a Magyar Szakszervezeti Szövetség elnöke. Zlati Róbert közölte, partnerként akarnak tárgyalni, olyan országot szeretnének, ahol a munka nem kiszolgáltatottság, hanem biztonság, ahol a dolgozó nem eszköz, hanem érték. Visszaállítja a szabad szülész-orvos választást a Tisza kormány, jelentette be a leendő gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közölte azt is, családbarát munkahelyeket, emberséges szülészeti ellátást és hatékony meddőségi kezeléseket vezetnek be. Hegedű Zsolt később hozzáfűzte, hogy a változtatásokat a szakmai szervezetekkel egyeztetve vezetik majd be. Lemondott a Hunren tudományos tanácsadó testületi tagságáról Lovász László, értesült a HVG. A Magyar Tudományos Akadémia egykori elnöke közölte, a kutatási hálózat felső vezetői számos olyan kijelentést tettek, amelyekkel nem tud azonosulni. Ünnepi üléssel veszi kezdetét hétfőn a Magyar Tudományos Akadémia 200. közgyűlése, amelyen sor kerül az intézmény új vezetőinek megválasztására és Krasznahorkai László Nobel-díjas író köszöntésére is. Dávid szarvasborjak születtek a miskolci állatkertben. Az apróságok áprilisban jöttek a világra és napról napra aktívabbak, közölte az intézmény. Mint írták, a borjak egyre kevesebbet pihennek és gyakrabban csatlakoznak a felnőtt állatokhoz is. A Dávid szarvas, más néven Milu, a 20. század elején vadon kihalt. Fennmaradásuk az állatkerteknek köszönhető. Hozzáfűzték, a különleges állat Magyarországon csak a miskolci állatkertben látható. A magyarországi tudományos élet nagyszerű elismeréseként értékelte Tanács Zoltán, a Tisza kormány leendő tudományért és technológiáért felelős minisztere, hogy idén két új magyar taggal bővült az Amerikai Tudományos Akadémia, a világ egyik legtekintélyesebb tudományos testülete. Tanács Zoltán közösségi oldalán közzétett bejegyzésében utalt arra, hogy a közlemény szerint idén 120 új amerikai tagot, valamint 25 új külföldi tagot választottak meg, köztük Krausz Ferenc Nobel-díjas fizikust és Szatmári Örs evolúcióbiológust. Végül a hétfői időjárásról. Változatlanul napos, csapadékmentes időre van kilátás. Leginkább a Dunántúlon lehetnek fátyolfelhők az égen. A déli szél megélénkül, meg is erősödik északnyugaton. Hétfőn délutánra 23 és 28 fok közé melegszik fel a levegő. A szelesebb északnyugati helyeken mérhetjük a legmagasabb értékeket. Híreinket hallották.
2: A lélek útjain.
3: Műsorunkban Ternyák Csaba egri érsek az egyház életének legfontosabb feladatáról, a katekézisről, a katekéták szolgálatáról beszél.
4: A katekéta szót, amikor halljuk, jusson eszünkbe a tihanyi echo. A tihanyi echo az miről jellegzett?